0: őrület.
1: Most hova menjek? Féltem az üres lakástól. A kisfiam pár napra látogatóban. Itt kint tavaszi zsongás, szép ruhás nők, sok civil, katonák, finom szivarok füstje, virágszagú fuvalmak és mesterkelt illatok szédülete, mint más évben ilyenkor, mint más tavasszal. Ezeknek épp olyan. Akár a fáknak, a felhőknek úgy nincs közük a ma rettenetéhez, akiket egészen közelről nem érint. Emlékszem, mikor szomszédos országok voltak véres és kegyetlen háborúban, milyen derűs közönnyel futottuk végig egy újságlap címeit, s aki elolvasta, milyen jót reggelizett hozzá. Akár a Marson történne mindez. És így, csak nem így vannak most is. Úgy szólva csak etiketből szomorkodnak az emberek sok ezrei, a nélkülözhetetlenek, az alkalmatlanok, a jól elhelyezettek családjai. Milyen távol van egymástól ember és ember? Fullasztó, mély keserűség csapott fel bennem, utána dacos elidegenedés. Elzárkózni, igen, ő vele vagy egyedül. Külön lenni. Nem erőlködni többé udvariasan, mint eddig, hogy magamével tegyen formáikat. Életemre, lelkemre alkalmazom kicsinségüket. Szegény vakállat ez, függő és gondolattalan csordalény. Rászedhető néhány frázis kolompszavával, megrészegíthető egy tarka és cifra figurával, amit mellére tűzhet, és jár vele, mint a gyerek. Ki kíváncsi tettei, szavai, szenvedelmei és szenvedései okára, értelmére ma? Szavakat tudnak feleletül, pukkanó és üres szókat. Zavarba jönnek, elfordulnak csodálkozva és rosszallón. Én vagyok-e őrült, hogy nem érthetem őket? Ma biztosan látom, nem. Ketten vitatkoznak, egyik nem győzi érvel, akkor arcul üti az ellenfelét. Ezek ők. S ami ma van, hozzájuk illő, rájuk hasonlít. Bírják, élik, játszódnak vele is benne, s feledni tudják kurta időn. Rászolgáltak, nem jobbak nála. Törvénye törvényük, nincs mit szánni őket. Mit is akarnék velük? Csöndes hely, eldugott kis tanya, fák, állatok, könyvek, ártatlan dolgok, s az ő szép bölcsessége, lelke tisztasága. Nem lesz soha. Nem érdemlem meg én, ki eddig köztük éltem, és játékaik játékaim voltak. Kacér önáltatásaik komoly ügyem. Kultúra, humanitások, szépségek. Most lerántódott a lepel, s alatta vigyorog a vérivó, parázna állat. Ó, csak magamon kell kétségbe esni, csak magunkon. Lábam sok utcán vitt át. Kimerülve félig öntudatlanul jártam az emberek közt, és gyűlöletem folytó ködében láttam a mosolyokat. A sok buta, gondolattalan állati mosolyt. Utálatos, ártó, szirupos gőze a tavasznak szinte látható volt a kábult fejek körül. Egymásra néznek. Az ajkuk mozog, hogy oktalan, negédes kis szavaikkal elburkolják az egyetlen, vak, akarattalan tendenciát, mely rajtuk hatalmaskodik, míg ajk ajkat keres, hogy lehessenek 20 év múlva is egymást pusztító milliók. A véráradás enyhébb véletlenei most partra vetik itt-ott a sebzetteket. Váltják, cserélik, frissítik, fokozzák így a kába szerelem esélyeit, s az emberek mosolyognak. Fegyverrel és új nővel az oldalukon járnak egy csömörletes tavaszban, és boldogok, hogy nem kell gondolkodniuk. Nem bírtam tovább. Irtózatos volt, hogy éreztem, nincs bennem egy hajszálnyi szánalom. Nem szabad így néznem őket, kik alakra hozzám hasonlók. El közülük a magányba. Nincs jogom így elfogadni tőlük még ezt se, a kétes szórakozást, a dű erejét, mely összefogja a lelkemet az őrület ellen. El, haza! A kapuban elében sietnek egy távirattal. Most érkezett. Betegen hozták az ismerős kedves városba megint. Kórházban fekszik és vár engem. Mikor hozták? Hány óra? A menetrendet. Igen, ma még utazhatom. Milyen boldogság, milyen jó, hogy hazasiettem. De hát igaz ez? Mi baja lehet? Mindegy, mindegy, hisz él. Az utolsó levél egy héttel ezelőttről. Meg is hallhatott volna. Úti táskában néhány rongyot, akármit, de nem. Jó ruhát is, hát ha kérnem kell az érdekében, hogy hazaengedjék feküdni. A cseléd a házmesterné mind segít, a szomszédnén felhozza a vasalt ruhát szívességből, a vice kocsiért szalad. Milyen jók hozzám! Még telefonálok gyorsan egy-két barátomnak egy újsághoz. Kórházat ajánlanak, utána néznek, helyet csinálnak neki. Milyen jók hozzám az emberek!

S a hanvas reggelben ott jártam már a dóm elegáns terén. Számláltam a boltok korai nyílását s az óraütést. Csodálatosan friss lélekkel vártam az időt, hogy hozzámehessek. Fekete Péter fogadott az állomáson, és elmondta, miről van szó. Megkönnyebbültem, tehát hosszabb tartamú betegség. Hazajöhet. Pár sort küldtem hozzá a legénnyel, pár boldog sort és ibolyát. Engem csak 10-kor engednek hozzá. De már nem voltam türelmetlen. Hadd pihenjen csak, gondoltam, és élveztem a reggel üdeségét, a levegőt, a biztosságot, a nem remélt örömet. Ott, egy távoli utcasarkon látszik az épület orma, ahol őt tudom biztos helyen, nyugodtan, veszélyen kívül. Ő is tudja, hogy közelben járok. Milyen szépek ez órák! Orosz foglyokat láttam. Párosával mentek munkára, ásóval, gerebjével a vállukon, csevegtek vidáman, egyszerű szemük kék mosolyával rám néztek s a tág világra. Frissen, mint a tavaszi ég. Egy altiszt ment utánuk fegyvertelenül, az is mosolygott. Istenem, tavasznak ura! Fehéren csillant meg a napfény a templom nemes ormán. Holnap húsvét van. Az ő hazájukban testvéri csókot vált úr és szolga, szomszéd és haragos, mindenki. Krisztus feltámadt, szól hangosan az, aki csókol, s a másiknak hittel kell ráfelelnie, valóban feltámadt. Milyen szép ez! A szíven feldobog érettük, egyszerű himnuszok csendülnek bennem. Milyen jó, hogy ezek minnyájan haza fognak kerülni téres földjeikre. Az ő vérük nem szár ránk és maradékainkra. Halleluja! Gyakorlatra menő újonc csapat jön, barna legények. A szívem összép szorul. Sejtéssel babonásan szállalom őket, mint a deli erdőt. Hány fog elesni? Melyik? Elgondolom őket. Az arcukat egyenként a rombolás tébolyában, a vész őrületében, kidüllett szemekkel és állati ajkakkal, fogvicsorgatva, vért áhítva, hajadont gyalázva, és elgondolhatom. Aztán akarom látni sorban az arcokat mind, otthoni porton lepetten, munka után, harangszós, teljes nyári estében, ha jönnek haza a nyájjal, vagy kaszával a vállon, ráncos ingújban, pörge kalappal, fáradtságtól gyöngéd arcvonásokkal, s a rozmarinos kapuban egy-egy leány várja őket, és ezt is látni tudom. Mindent ugyanez arcokkal. Ó, rettentő Jánusz fejek! Ó, száz lelkű ember! Elhaladnak, s szememmel a napfényt keresem, a színeket, a vigasztaló életet. Népesül a tér, kofák jönnek, megtelepülnek, kirakják a falvak zsenge gyümölcsét, haloványparajt, sóskát, tavalyi almát, friss tojást. Észreveszem, hogy a szemem egy zsömjés kosárra mered. Odább szalámik lógnak, megcsap az erős hússzag és beleszédülök. Úristen, hogy kívánom! Reggeli előtt vagyok, és tegnap nem vacsoráztam. Az izgalomban rá se értem. Hónapok óta nem evés az, mit úgy hívok. A konyhalány fejcsóválva hordja ki a teli tálat. De most? Most csend és öröm van bennem. Most lehet enni. Még ráérek. Szép, tiszta kávéház a szomszéd sarkon. Milyen pompás, nagy szaga van a kávénak. Enni. Egy csokoládé 3 zsömjével, 2 tojás vajas kenyérrel, 2 szepesi virsli tormával. Édes sütemény. Szép lassan, nyugodt delíciával fogyasztom. Az újság itt még a tegnapi.
S tegnap már olvastam ugyanezeket a harctéri híreket, szorongó, tompa érzéssel, nehéz lélegzettel, s kerestem az általános szavakban valami vonatkozást vele, az eggyel, a tömegbe veszettel, ki szívemhez tartozik. S most? Hó, milyen másképp olvasom. Mások a szók, a betűk. Közönyös zsurnaliszta stílben értesítnek bizonyos messzi hadállásokról, hol bizonyos politikai szempontoknak kell majd tisztázódniuk. Ó, de hisz a sivár szók mögött halál van. Vér, rettegés, romok, sebek, anyák könnyei, feleségek jajja. De én nem tudom ezt érezni most. Elfárasztott a részvét, vagy megrontott az öröm. Ő tiszta ágyon pihen, mellette a virág, mit én küldtem. Ma már hozzá sietek, csak ezt érzem. Hát én is rossz vagyok. A kávéház, az utca, a piac, csupa napfény.

0: kórházi ágyak pedáns, tiszta rendei egy festett padlójú tágiskolateremben. Pesti kültelki iskola ez. Most egy éve apró polgárista fiúk drukkoltak itt a tintafoltos padokban. A katedrán, hol most borogató ruhák, karbolvizes üvegek, vatták, e komoly tanári asztalon osztálykönyv állott és notesz mumus. A fali tábla itt maradt, most láztabellákat írnak rá a krétával. Egy sarokágy mellett ülök naphosszat, és most egy 2 négyszögméternyi hely az otthonunk. Az éjjeli asztalon fénykép, virágok a kis firenzei vázánkban, az ablakpárkány teli könyvekkel. Suttogva beszélünk, egy külön halk sziget a sarokban. A szoba többi lakója, mintha mögöttünk volna, távolabb kissé, a derűs szemlélet vonalában. Szinte kedvesek így. Csupa férfiak, harctérről jött tisztek, nagyobb részt könnyű vagy gyógyuló betegek. Hangosan beszélnek, töméntelen sokat kártyáznak, azt hiszem többnyire unják magukat. A fennjáró fiatalok az első sarokablaknál tolongnak, egymásnak adják, felváltva őrzik naphosszat, mert a szemközti házból 2 világos blúzos nőszemély könyököl nekik fáradhatatlanul délután hosszat, s még tovább a terhes májusi alkonyatban. Milyen élményteljes órák! Ó, mennyi idegen férfi, messziről jött fiatal katona! Szegény, nélkülöző nőszívek itt a Ferencvárosban, a szűk utcán, a 3. emeleten. 2 testvér kisasszony, érettek, férjetlenek. A papájuk Alkusz diplomás férjet akart venni nekik. Dolgozott, gyűjtött, s most itt a háború, s a mindenes lányuk már a 3. szép dinár szeretőt keríti oda átról a kórházból. De ők regényt olvasnak az ablakban, összesugnak érdekes profilt mutatva, csípkeújjas, telt fehér karjukat kívánatos mozdulattal emelik a frizurájukhoz gyakran. Jaj, ha hallanák, ha tudnák, micsoda beszédekkel fűszerezik ideben a játékot, hogy milyen szórakozás tárgyai lettek. Valami tréfás, könnyű könyvet olvasunk itt a sarokban, csak színből, hogy oda neszelhessünk néha a többire, mint utazásainkban a vonaton beszélgetőkre, ágáló, hangos, furcsa idegen úti társakra. Milyen jól tudunk így együtt figyelgetni, szemecskélve felszedni idegen dolgokat, szókat, jeleneteket, mi, 2 cinkos társak a világgal szemben. Ajaj, de sok repülőgépre lődöztem én odakin, urak! 10-et! Isten úgyse, 8-at legalábbis eltaláltam. A beteg főorvos fogadkozik így. Hihetetlenül naív tódító. Mondják, tegnap egy szerb zászlót emlegetett, mit az ellenkezéből neki adatot kicsavarnia. Sőt, tegnap előtt, ha a hallgatósága nem nagyít viszont, a 912-es mozgósítási érmet valami nagyon ritkán nyerhető orvosi hadimedálnak mutogatta. Á, igen, persze, gonoszkodik Sunyin a fiatal medicíner. Nálunk is a legtöbb repülőgépet a vitéz doktor urak puffogtatták le. Néhányan halkan kuncognak a paplan alatt. A doktor hirtelen áttér 3 darab 10 000-eket érő régi olajfestmény leírására, melyeket egy lengyel főúri kastély lovak termében vágott ki a rámáikból. Most a keretezőnél vannak. Milyen kár, szeretné megmutatni. A fiatal csúfolódó az alatt öltözni kezd. Szép, elegáns, ezüstös toalettkészletben kotorász, finom parfüm szagárad az ágya felől. Ma urlaubja van, nagy vacsorára hivatalos. Borotva szappant kenve módját leli, immár 3-szor, hogy kiejtse a nevet, egy ex-miniszter kegyelmes úrét, kihez ma estére megy. 2 lány van a háznál. Az egyiket szeretnék neki elsózni, de akkora orhoz, mondja az elegáns ifjú, több pénzt kellene adniok. Az öreg, sovány, fizetéses ápolónő a leghűbb publikuma. Az ágy fejére könyökölés kopott nagy fejével élénken bólogat. Majd ő is belemelegszik, gyorsan beszél, nem győz várni a lélegzettel, befelé is szívja a szókat. Mély tájékozott a társaság legbensőbb pletykáiban? A 4. kerület szereplőit, a bál királynékat bizalmasan a keresztnevükön emlegeti, s ó, menj! mennyit, mennyit tud felőlük. Mély hivatott kárhoztatója hibáiknak, mély szuverénül oszt elismerést, mert hiszen ő is, ó Istenem, ha a boldogult férje nem oly könnyelmű, ha nem játszott volna el mindent lóversenyen s a kaszinóban. És mindez igaz. Valaha csak ugyan szerepelt, s az álláshoz, presztízshez nyilván illő modora is volt, biztos, sőt méltóságos föllépése. De ennyire külsőség ez, csak a helyzettől függő. Most oly félszeg, túl serény, ügyetlenül buzgó, alázatos a hivatalban, egyre sürögne, ki akarná érdemelni a havi 80 koronát. Hogy összerettem, mikor az öreg címzetes őrnagy szólítja? Jöjjön csak, maga. Már megint összetört valamit, az én jó kis szipkámat. Milyen ügyetlen! A többiekhez fordul bizonykodni. Kérem, ez a szipka, tudják-e, milyen régen van ez nekem? Most 35 esztendeje vettem Bécsben, hadnagykoromban, 40 krajcárért. Aj, de sajnálom, énje. Ez a kedves jó öreg úr nem volt a harctéren. Ez helyi szolgálatban betegedett meg. Ennek van egy kis háza Cinkotán, 2000 korona kapitányi nyugdíjból szerezte, abból élt a családjával a háborúig, s a szipkái 35 esztendeig tartanak. De a harctéri helyzet mérhetetlenül izgatja, soha még nem volt megelégedve a tábornokok taktikájával, a vezérek stratégiai tehetségével. A lelemény hiányzik belőlük, a lelemény! Ezt panaszolja most is nagy sóhajok közt az ulánus hadnagynak.
1: Jó,
0: az ulánus! Osztrák báró, 52 éves, önként jelentkezett a háború elején.
1: Don Quixote-t így szokták fösteni, ilyen horgas, bús, humoros figurának, a szegény lógó karvajorral, a mély bánatú, merev szemekkel.
0: A leggazdagabb osztrák herceg család oldalági rokona. Kis évjáradékot húz kegyelemből a majoreszkótól, de abból nevelteti két unokahúgát. Itt keveset beszél. Ideges, szenvedő és közönyös, gőgös és félszegen bizonytalan egyszerre. Éjszaka nem tud aludni, jár, kél, botorkál az ágyak közt, s ha sikerült az uramat felébresztenie, odaül hozzá, hirtelen generozitásból kitünteti a közléseivel. Tudod, én vagyok az utolsó a családomban, aglegény. A testvéreim mind elhaltak, magunkra maradtunk a mamával. Nem volt szinte semmink már, csak az ócska bagolyfészek a hegyen. De ő olyan ügyeske volt, szegény muti, úgy tipeget gazdasszonykodott, mindig kiteremtette, ami kellett. Gondolj csak, 92 éves volt, én voltam az utolsó gyereke. Már egészen összeszáradt, de milyen helyeske volt, s milyen okoska. Könyv nélkül tudta mind az ősöket, a kihalt ágakkal, s a házasságokkal 1460-tól kezdve. Téli estéken mindig erről beszélgettünk. Te nem tudod, mi az így összeszokni ilyen öregkorban. És egyszerre meghalt. Sose hittem volna. Tavaly meghalt. Én megbolondultam volna, ha nem jön szerencsére ez a háború. Mi lesz velem, ha élve maradok? Mindig egyedül az üres házban, nincs akivel a családról beszélgetne az ember. Szegény, bús, öreg túzok, a szív szakadásig igaza van neki. A harcoló seregnek csupa ilyen emberekből kellene állni, pont ilyenekből.
1: Nagy karcsörtetés a folyosón, a főhadnagy sántít be. A korzon volt, naponta kijár a csúzos lábával. Soha se láttam ilyen élénk, szinte heves bicegést. Most mellén a signum laudis. Hát megkaptad! Na végre! Gratulálok, öregem!
0: Körülveszik, tapogatják. Mindenki tudja, mennyire várta már. Hogy bosszankodott, amiért késett? Előre megvette, hónapok óta hordja a zsebében. Most ragyog a képe,
1: Hevült és liheg az örömtől, de közönyös arcot vág, legyint megvetően. Semmi. A marhaság az egész. Bizony Istenet, nem adok rá semmit. Be kell zárnom e portrék sorát. 8 óra van, vacsorát hoznak. Ilyenkor fel kell szedődnöm, indulni haza egyedül, míg itt idegenek mérik meg a lázát, vetik fel az ágyát éjszakára.

Itthon végre. Itthon és együtt. És milyen szörnyű rossz írás volna, ha erről írnék. Az ember gyáva, gyáva, hunyászkodó állat. Nem csak a hatalom és intézményes önkény vághat fát meggörbített hátán, de a sorssal szemben is alázkodóvá kezessé teszik a rettegések, kínok, kiszolgáltatottságok. Hová lett világnézetünkből a fölény, kisé kesernyés gőgünk biztossága, az ének exkluzivitása, a magány, a finomság, az elkülönültség és az irónia? Korbács alatt szűkölő állatok vagyunk. A templomok tömve vannak, és sok értékesebb veszteséggel együtt elvesztettük a stílusunk. A gyerek, aki verés alatt lett szófogadó, nagyon szégyelli magát, és az Úristen most nem jó pedagógus. A nagy brutalitás, ami lelki életünkkel történt, majdnem minden esetben süllyesztette azt. Ha máshol nem, az ízlés irányában. Mert itt látszik, hogy a primitivitás mi sokszor nem erény. A közelmúltban, mondják, túl komplikáltak voltunk finom diszonanciákkal, megkülönböztetett voltunkkal, nagyon belső történeteinkkel, csendes válságainkkal. Most örüljenek, akiknek botránykövei voltunk. Most lelkünk állapota nagy, nyers, százmázsás eseményeken múlik. Külső dolgokon, melyeknek nincs több közük belső vonásaink karakteréhez, mint egy redves otromba szikladarab ránk zuhanásának. Sorsunk kalapácsa kiesett dolgos két kezünkből, naív imára vagy a görcsös tördelés teatrális gesztusára kell kulcsolnunk-e kezeket. Érzéseink arányai freskószerűek, a nagy arányokhoz le nem szokott kifejezés ezért téved könnyen a torzba, még könnyebben az émeítőbe. Elválás, búcsú, halálhír, életért rettegés, sebek, elnyomorodások, özvegység vagy boldogság, várás, viszontlátás, halál. Gigászokká váljunk-e egy csapásra, hogy a torzballonokkal művészi játékhoz értsünk. Amit érzünk, rettegésünk, gyászunk, áhításunk mindenkié, s ami ennél sokkal rosszabb, akárkié. Ki óv meg a trivialitástól, s az elemi iskolás olvasókönyvek a Jézus szíve című igen tiszteletre méltó kolostorokba járatos ifjúsági hetilap, vagy a 48-as tárgyú novellák kései utánzataitól. Egy már agyonkopott, de még nem patinás modor kísért. Az intimitás segít netán. Apró dolgok. Ahogy a hosszú harctéri betegségből lábadozó ember végigmegy először a rég nem látott szobán, lehajol, és kicsit félszegen, nagyon kedvesen megtapogatja a szőnyeg csücskét. Milyen is egy szőnyeg? Milyen a fogása? Igazán van-e? Valóság? Vagy ahogy leszedi a polcról, kinyitogatja sorba a könyveit, csak nézi, és végig simít a lapokon gyöngéden, szerető kezekkel. Vagy ahogy bezárkózik, és titokban tükör előtt sorra próbálja mind a civil ruháit. Ó, és a legkedvesebb, hogy egy nyári este, hideg vacsora után esztétikai kérdésekről lehetett beszélni vele, a más munkájúval, más érdeklődésűvel. És milyen furcsa, merész dolgok jöttek ki ebből. Szép az, ami érdek nélkül születik. Aztán feküdni készült, kivette az órát, ami apjáé volt még, szép rendesen felhúzta, és a szekrény márványára tette. És ez a mozdulat a szívemig ért, ahogy semmi egyéb. Ez az egyszerű, mindennapi, szinte reflexes kis cselekvés, egy nyárspolgári lefekvés előtti, mely száz és száz egyforma eseménytelen napot szokott befejezni, s a ma igénytelenségével a holnap biztos bíztatása van benne.
Ó, egyhangú szürke életidőimben, hogy kívántam néha felrázó változást, nagy kockavetést, akár nagy fájdalmakat is bolond fiatalságomban. És most mit nem tennék érte, ha tudnám, hogy leszünk még egyszer együtt a szelíd egyhangúság poézisében, robotos, biztos, csendes hétköznapok estéinek tiktakkos harmóniájában. Egy hét múlva vissza kell mennie a harctérre.

0: Kafka Margit 1880. június 10-én született Nagy Károlyban. Apai ősei iparosok voltak, és Csehországból vándoroltak be. Apja Kafka Gyula ügyvéd, később Szatmár vármegye főügyésze. Édesanyja Urai Margit erejében árpádkori ősök vére csörgedezett, nagymúltú nemeseké, de a közvetlen elődök már gentrivé süllyedtek. Apja korai halála után 6 évesen ingyenes helyet kapott az irgalmas nővérek szatmári anyaházában, de úri származása ellenére munkavállalásra kényszerült. 1898-ban tanítónői, 1902-ben pedig polgári iskolai tanárnői diplomát szerzett, majd Miskolcon tanított. 1904-ben feleségül ment Fröli Bruno erdészmérnökhöz, 1906-ban született Laci fia. Férjhez menetele után sem hagyta abba munkáját, szeretett tanítani, még tankönyveket is írt. Miskolci környezetét nem kedvelte, a budapesti nyíltabb légkörre vágyott. Élvonalbeli fővárosi szerzők, mint Kis József, Heltai Jenő, Makai Emil, Bródi Sándor és Gárdonyi Géza már ekkor felfigyeltek írásaira, és lelkesen fogadták be maguk közé. Gellért Oszkárnak írott levelei tanúsítják, hogy a vidék unalmát és vaskezű formáit képtelen volt elviselni. 1907-ben Budapestre költöztek. Előbb Újpesten, majd Angyalföldön tanított, így be tudott kerülni az irodalmi körökbe. Férjétől 1910-ben elvált, és ugyanazon év novemberétől kisfiával külön lakásban élt. Meg kellett küzdenie a család fenntartás nehézségeivel. Közben találkozott a nála 11 évvel fiatalabb orvosbiológussal, Bauer Ervinnel. Egymásba szerettek, és 1914-ben összeházasodtak. A férfit a háború kitörésekor azonnal a harctérre vezényelték.
1: Bauer Ervin 1890-ben Lőcsén született. Édesapja főgimnáziumi igazgató volt, német filozófusokat fordított magyarra. 2 idősebb testvére közül Hilda tanár lett, Herbert pedig író. Balázs Béla néven kitűnő költő és prózaíró, világhírű filmesztéta, az első nyugat nemzedék tagja. Bauer Ervin 1909-ben iratkozott be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultására. A daganatos betegségek gyógyítására akarta specializálni magát. 4 budapesti szemeszter után Göttingenben folytatta tanulmányait, ott publikálta első tudományos dolgozatát is. 1914 tavaszán vette feleségül Kafka Margitot, és szinte esküvőjükkel egyidejűleg avatták orvossá.
0: A háború kitörése felháborította Kafka Margitot. Szeretett férjét katonának vitték, és egymást érték a szomorú hírek a barátok, ismerősök haláláról. Felhagyott a tanítással, ontotta az élesen háború ellenes polgári radikális szellemű publicisztikákat. Írásainak nagy részét a Pesti Napló közölte. Akkoriban írta utolsó regényét, a Hangyabolyt, amely egy apácaiskola zárt körében mutatja meg a társadalmi kapcsolatokat. És közben gyűltek azok a végső novellák is, melyek 1918-ban a Révnél címen jelentek meg. Október végén még lelkesen üdvözölte a polgári forradalmat. A Vörösmarty Akadémia tagjai sorába fogadta. Novemberben pedig jött a spanyol nátha, amely napok alatt 10 000-eket fertőzött meg, köztük Kafka Margitot és kisfiát is. November 26-án szállították őket kórházba. Söflin Aladár egy nappal korábban járt náluk, ekkor a kisfiú fejfájásra panaszkodott. December 1-én mindketten meghaltak. Sok évvel később Söflin így írt a gyászszertartásról. Kafka Margit temetése a Farkasréti temetőben, olmos esős zord decemberi alkonykor, a háborús katasztrófa pánikjában és a spanyol betegség szörnyűségének tetőpontján vergődő város felett. 30-40-en lehettünk, félelemtől vacogva, hidegtől dideregve, tompa fájással, gyötört szívünkben. Még ma is iszonyat fog el, ha álmatlan éjjel rá gondolok. Akkor éreztem először életemben a halál borzalmas valóságát. Az volt az érzésem, hogy most minden meghal. A nyugat nevében Babics, a Vörösmarty Akadémia nevében pedig Móricz búcsúztatta Kafkát.
1: Felesége halála után Bauer Ervin a fővárosban maradt, az egyetem egyes számú korboncnoki intézetében praktizált, és gyors egymás utánban több publikációt is közölt. A kiütéses tífusszal, a mellékvesével és a daganatok keletkezésével foglalkozott. Az 1918-as októberi őszi rózsás forradalom idején barátja Lukács György és bátyja Balázs Béla hatására már marxistának, kommunistának vallotta magát. 1919 végén újból megnősült. Második feleségében, Szilárd Stefániában, aki jeles matematikus volt, megértő társra talált. Annál is inkább nagy szüksége volt erre, mivel a tanácsköztársaság idején aktívan részt vállalt az eseményekből, és ezért a bukás után menekülnie kellett. Feleségével együtt Bécsbe emigrált, majd Göttingenben és Prágában vállalt munkát. Egyetemi asszisztensi munkája mellett itt fejezte be első nagy tudományos munkáját, az elméleti biológia alapelveit, amely azután Berlinben a Springer kiadónál jelent meg. Ő maga is Berlinbe költözött, ahol a Rákkutató Intézetben dolgozott egészen 1925-ig, amikor is Moszkvából hivatalos levelet kapott. Szemaskó egészségügyi népbiztos meghívást küldött számára, és egyúttal letelepedést és tudományos rangjához méltó munkát ajánlott fel neki. A Moszkvai Egyetem biológiai tanszékének vezetője lett. 1928-ban kiadta a Dialektika és a Természettudományok című munkáját, 1930-ban pedig korábbi hatalmas művének továbbfejlesztett, javított változatát, Fizikai alapelvek a biológiában címmel, és emellett számtalan tudományos publikációt tett közzé különböző szaklapokban. 1930-ban a Leningrádi Egyetem tanszékvezető professzorává nevezték ki, egyben meghívták a Kísérleti Orvostudomány világhírű intézetébe, ahol a rákkutatás és az általános biológia osztályára került. Részt vett a Nagy Szovjet Enciklopédia szerkesztésében. A közoktatásügyi népbiztosság felkérésére ő írta meg a közép- és felsőfokú tanintézetek számára az általános biológia tankönyvét. 1935-ben pedig megjelent élete főműve, a terjedelmében is hatalmas, úttörő jelentőségű elméleti biológia. 1937-ben letartóztatták, azzal a váddal, hogy feleségével együtt idegen hatalom javára kémkedtek, bíróság elé állították, halálra ítélték, és 1938. januárjában kivégezték őket.
2: Lírai jegyzetek egy évről. Írta Kafka Margit. Felolvasta Varga Klári. Közreműködött Rutkai Laura, Soltész Böze, Tóth Simon Ferenc és Újvári Zoltán. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. A hangfelvételt Liszkai Károly készítette. Dramaturg Szebényi Cecília. Rádióra alkalmazta és rendezte Zoltán Gábor.
0: A műsor 2009. május 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Fantasztikus mi volt szerelő szinten. Ezrével. Fantasztikus. Benyúltam azért a vasdarabi, mikor a Giriben kint voltunk. Kiveszem a vasat, és így dobom ki. Röpködnek róla, pattognak szét a slábokon. Rengeteg ott a sötétben, rengeteg.
2: Ne haragudjon a zavarásért egy pillanatra, ha megállna. Mondja, meg tudná nekem mondani, hogy ezt a házat miért hívják itt bogaras háznak?
3: Hát, talán azért, mert legalább annyi bogár lakik benne, hány lakó.
2: Miért? Hány lakója van ennek a háznak?
3: Hát ennek van 4-5 ezer legalább.
2: És bogár?
3: Hát az még több is.
2: És hogy kerültek ide a bogarak?
3: Hát ezt már kérdezzenek tőlük.
2: A bogarak?

Bogárháború. Rádió Groteszk. Hiteles krónika egy hihetetlen hadjáratról, amelynek történetét a helyszínen készített riportok, eredeti dokumentumok, valamint Arany János, Nagy Lajos, Alfred Brehm, Madács Imre és Bertolt Brecht műveinek felhasználásával a nyilvánosság elé tárja Vizinger István. Rendező Pós Sándor.

0: Múzsa, te ki nem jársz idres bokros kontyal, vézna bőrödet sem festett bécsi rongyal, de piros, de posgás nap égette arcod, te segíts méltóan elzengnem e harcot. Ad révó hegedű búgását dalomnak, cincegő zengését húros cimbalomnak, klarinétok füttyét, dobok dobbanását, harsány trombitákkal összeroppanását. Önts szájomba édes, hatalmas éneket, melyel örökítsem választott népedet, míg a rovarirtás daliáit zengem, parlagok múzsája, cserbe ne hagyj engem.
1: Minden valamire való harci beszámoló, legalábbis a klasszikus krónikásoknál, valahogy így kezdődik. Fohászkodással. Ez a háború azonban a bogarak ellen így is folytatódott. Gyakori fohászkodással. Sőt, közben is gyakran előfordult. Pedig a tudomány jelenlegi állása szerint a hadviselő felek közül csak az egyik tud beszélni. Igaz, a kevésbé klasszikus szerzők az ilyesmit hétköznapian csak káromkodásnak nevezik. A színhely, a csatatér, ezúttal az ország legnagyobb lakóháza. Szép új házgyári épület. A tetőn büszke, színes villogó neonreklámok, utcahossznyi szürke homlokzat, világos lépcsőházak, napközben is kulcsra zárt, alumínium csillogású kapubejárók,

0: kiutalás, előlegfizetés, munkahelyi ajánlás, OTP kölcsön nélkül. És ebből lett a háború.
1: Az még 1972. március közepén volt, amikor a 66-os lépcsőház az egyik lakótárs azzal a panasszal jött, hogy a lakásában poloskát talált. Fölmentem a lakásba, és jelentős mennyiséget találtunk tapéták alatt, különféle lukakban, bútorokban, különféle repedésekben. Na most, mikor erről tudomást szereztem, a 66-os lépcsőháznak a bérlőit összehívtuk, és elmondtam, hogy mit találtunk az egyik lakásban. Kérdeztem a véleményüket, kérdeztem, hogy hol van még esetleg poloska, vagy valamilyen nem ide, nem házba tartozó rovalbogár. Körülbelül 10 jelentkeztek, és a legrégebbi időpont 971. augusztusa volt, tehát közel 2,5 éve jelentkezett legelőször poloskaház.
2: A bogár a földön mászik, de akár mászik, akár nem, minden esetre 3 fő részből áll, a fej, a torr és a potroh. Szervezetileg tehát sokkal fejlettebb, mint az ember, amelynek egy fő része van, úgy, mint a has. A bogár bogarakkal táplálkozik. A nagy bogár megeszi a középszerű bogarat, a középszerű bogár a kis bogarat, a kis bogár a legkisebb bogarat. A legkisebb bogárnak pehje van. Vannak bogarak, amelyek a szabad természet s a falusi életnyugodt örömeit szeretik. Ezek az erdőben és a mezőkön élnek. Vannak viszont kultúrbogarak, amelyek a nagyvárosi élet pazar pompáját kedvelik, mint a konyhasváb, ruszni, poloska és egyebek. Ezek nagy bérpalotákban élnek, s mint kultúrlények régen levetették falusi rokonaik nyers és vad tulajdonságait, már nem élnek más bogarakkal. Szóval nem emberevő vadak, hanem kedvenc táplálékuk a rovarpor. A jó szívű városi emberek el is látják őket naponta friss, illatos, zöld és sárga rovarporral, és így bőségesen táplálkozhatnak.
1: Megjegyezni kívánom, hogy a lakó körülbelül 1 hónap alatt legalább 10 doboz irtószert elhasznált, amiért valamilyen betegséget, fertőzést kapott, hossz ideig volt betegállományban, ebből kifolyólag.
0: Ő volt az első áldozat, pedig ez még csak az előcsatározások során történt. Komoly ütközetre eddig nem nagyon kerülhetett sor, mivel csupán a bogarak támadtak, hadüzenet nélkül. A lakóknak először meg kellett találniuk az ellenség táborhelyét, hogy kiismerhessék szokásaikat, és megszervezhessék az ellentámadást.
3: A rovarok alkotják az egész állatvilág legnépesebb csoportját. Az eddig leírt rovarfajok számát ugyanis már több mint 1,5 millióra becsülik. Az idők során keletkezett számtalan rovarfajnak a táplálék és hőmérsékleti viszonyokhoz való nagy alkalmazkodási képességük következtében sikerült illeszkedniük a legkülönfélébb életkörülményekhez, és megtalálniuk megélhetésüket csak nem mindenütt, ahol szárazföld van, és élet egyáltalán lehetséges. A rovarokat úgy jellemezhetnénk, mint a létért folyóharcban a legnagyobb eredményeket elért állatcsoportot. Mind fajaik, mind egyedeik számát tekintve egyetlen más állatcsoport sem szárnyalja őket túl. A mai élő állatfajtáknak több mint 75%-át rovarok teszik ki. Azt mondhatnánk, hogy voltak éppen a rovarok a föld igazi urai.
4: Ön látott már ilyen bogarat?
5: Láttam.
4: Hogy néz ki, elmondanám?
5: Hát a csótány az egy vöröses, míg a svábbogár az egy fekete, kisebb, nagyobb típusú, szóval attól függően, hogy milyen életidőben vannak. Magam személyesen lakásokban egy esetben láttam, amikor felhívásra kimentünk az egyik lakásba, és a konyhában, amikor a bérlő fia elővette a cukortartót, világos nappal ugrott ki a cukortartóból a svábbogár.
6: Nagyon szomorú volt. Egyik alkalommal délután a kisfiam lefeküdt, és szólt, hogy anyuka a falon mászik egy bogár. Oda mentem. Soha életemben nem láttam azt, amit ott, csak hallottam róla, és belém döbbent a rémület, hogy ez az. Azt hiszem, nem kell nevén nevezni, mi az, ami pici és falon mászik, és vérrel táplálkozik.
7: De tessék csak egész nyugodtan nevén nevezni.
6: Hát poloska.

Latinul heteroptera. Részben növényeken élősködő, részben vércívó rovar, amelynek legjobban ismert képviselője a hírhet ágyi poloska, a tisztátlan lakások legkellemetlenebb rovara. E sötétbarna és világosbarna között változó színű, finom szőrzetű vérszívó mindenütt talál magának rejtek helyet, lapított testével ugyanis befurakodik a résekbe, repedésekbe. Bútorral és házi felszerelési tárgyakkal könnyen el lehet hurcolni egyik helyről a másikra, és ezért az egész földön megtalálható. A fénykerülő ágyi poloskák csak sötétben merészkednek előrejtekükből, s odalopoznak az alvó emberhez, akit rossz szaglásukkal kétségkívül csak véletlenül találnak meg. Ha a poloska vérszomját csillapította, újra visszahúzódik rejtett zugába.

0: legrégebbi időpont 971. augusztusa volt, tehát közel 2,5 éve jelentkezett legelőször Poloska házban. Ekkor önhatalomnak próbáltam megoldani a problémát, és pedig olyanképpen, hogy felvettem a kapcsolatot a takarítóvállalattal, a Majakovszki utcai központtal. Ígéretet tettek a Poloskának a kiirtására. Bérlőnként, illetve családonként ez kb. 120 forint anyagi megterhelést jelentett volna. Ez a 120 forint fedezte volna mind az 5 lépcsőházat, tehát családonként 294x120 forint fedezte volna mind az 5 lépcsőház összes közös helységét, összes lakását, bérleményét, tehát lényegében a földszintől a tetőig az egész házat. Egy szombat délelőtt, 10 óra körül kidettem egy cédulát az irodának az ajtajára, hogy jövő héten féregtelenítés, kiírtam, hogy miért, mit találtunk, hol találtuk. 2 órakor muszáj voltam levenni, többen följöttek a lakásomra, és mikor le is mentem 2-kor, többen ott voltak és fenyegettek, a szó legszorosabb értelmében fenyegettek.
1: Mivel?
0: Hogy ehhez nekem nincsen jogom, itten nincsenek ilyen bogarak, az kell, hogy agyonverjenek engem, stb. Egyéb kifejezéseket használtak, nem éppen ide való kifejezéseket. Tehát lényegében levettem a papírt, és megpróbáltam másfelé orientálni. A tanács, illetve kölyel, illetve az igazgatóság felé, EKV felé tettem bejelentést a bogarakkal kapcsolatban.
1: Azt mondta az előbb, hogy önhatalmulag intézkedett. Hát bogárügyben egy gondnok nem intézkedhet önhatalmulag? Ez kell valami hatósági engedély?
0: Lényegében nem intézkedhet, mert nekem nincs jogom elrendelni a féregtelenítést. Nem vagyok hatóság, illetve lényegében csak gondnok vagyok. Tehát én a jelentkező problémákat nekem kötelességem jelenteni a feletteseimet, az ingatlankező vállalat központ, illetve a házközösség felé jelentenem kell a problémákat.
2: Az intézkedési jog birtokosát könnyebb volt megtalálni, mint a bogarakat. És rövidesen megszületett egy valóságos és igazi hadüzenet.
3: Címzett:
4: a kerületi házkezelőségi igazgatóság igazgatási osztálya.
3: Tárgy:
4: a lakóházak fertőtlenítése.
3: Szöveg:
4: a választópolgárok bejelentése és a bemutatott féregminták Schwab, Ruszny, Poloska alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy az első két féregfajta terjedésének helye a szemétledobó rendszer. Folyó 18-án és 21-én lakóbizottsági aktivisták jelenlétében megvizsgáltam a ledobóhelyiségek tisztaságát, és azokat rendben lévőnek találtam, tehát a férgek terjedésének oka nem az elhanyagoltság. Miután a csatornarendszeren át nem bomló anyagok kerülnek a konténerekbe, szinte ideális körülmények teremtődnek a különféle férgek feljövésére és terjedésére. A válaszok szerint e tárgyban már korábban is történt bejelentés, de ezt érdemi intézkedés nem követte. Kérem a T igazgatási osztályt, hogy a kölyállal egyetértésben a telep egészségügyi problémát felülvizsgálni és érdemben cselekedni szíveskedjenek. Szükséges ez azért, mert félő, hogy az egész épületsor teljes egészében elfertőződik. A poloskás lakásokat illetően kérem állásfoglalásukat. Ugyanis néhány poloskával fertőzött lakások címe birtokomban van, de velük szemben kényszerítőleg nincs módom eljárni. Sürgős érdemi eljárásukat előre is köszönöm.
3: Dátum:
4: Budapest, július 27.
3: Aláírás:
4: üdvözlettel a választókerület tanácstagja.
2: A hivatal jól tudta, mi a kötelessége. A hadüzenetre válasz dukál.
4: Dátum:
3: Budapest, november 8.
4: Címzett:
3: tanácstagelvtárs.
4: Tárgy:
3: rovarírtás.
4: Szöveg:
3: értesítem, hogy a ház rovarírtásával összefüggően nem tudunk végleges, megnyugtató választ adni. A fővárosi kölyál erre vonatkozó határozata még nem érkezett meg. Mivel egy ilyen paneles épület rovarírtásának megoldásával nagyon sok összefüggő probléma van, az egész épület egyszerre való fertőtlenítése, a lakások 3-4 órára való elhagyása, a fertőtlenítés összegszerűségének nagysága, szíves türelmét kérjük. Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
4: Aláírás:
3: elvtársi üdvözlettel igazgatási osztályvezető.
2: A diplomáciai jegyzékváltás megtörtént. A háború kitört a lakók és a hivatal között, mert a bogarak ostroma már régen megkezdődött, hadüzenet nélkül.

0: Dicsérünk, mester! Aki nékünk ma ismét új házat szereztél. Híven járunk el ügyeidben, befurakodva minden zugba. Mi a civilizációnak ellenállhatatlan hordozói.
1: Mi csak erény a házi körben, mind a mi művünk. Éberségre szoktatjuk a hanyag gazdasszony, és tisztaságra kényszerítjük. Nem hagyjuk, hogy megavasodjék a készlet, hiszen felfaljuk mind.
0: Hiába üldöz, pusztít a sors. Százezren kelnek fel utánunk a végzett szentelt eszközéül napszámukat betöltve híven. Dicsérünk, mester, aki népünk ma ismét új házat szereztél.
1: Ó, háládatlan az emberi faj, pusztít és utál, ahova csak a civilizációt vittük.
0: De mi haj, szent szemtelenséggel megyünk, mert tudjuk, új világrész csak féreg alkot, nem oroszlán.
2: A bogarak szándéka tehát nyilvánvaló. Gátlástalanul vonulnak előre, és az inváziót már csak a jól irányított hivatali erők tartóztathatják fel. Tehát most következnek a papírháború ütközetei, mivel a hatályos rendelet végrehajtása csak a szabályszerű ügyintézés szigorú előírásai szerint történhet. Rendelet őszentsége pedig kimondja, a hatóságnak kell elrendelni az egész épületben vagy épülettömbben az egészségügyileg káros és ártalmas rovarok kiirtását. A hivatal, amely a hadüzenetre adott válaszlevélben még olyan udvariasan kér türelmet, most maga is védekezni kényszerül. No nem, a bogarak még nem értek ide. Csak egy határozatot hoznak ellene.
3: A kölyál hozott egy olyan határozatot, hogy kötelezem az ingatlan kezelő vállalatot, hogy X épületben, mivel az egész tömb egy légtérnek tekinthető, a szükséges fertőtlenítést, illetve bogárítást végezze el, felelős igazgató határidő 15 nap. Mert a kölyál nem a lakókra hozott határozatot, hanem ránk. Ugyanakkor kölyál azt mondja, hogy hát támadjuk meg, hát panaszoljuk meg, hát hajtsuk be a bér. Támadjuk meg, hát panaszoljuk meg, hát hajtsuk be.
2: Ez volt a papírháború első nagyobb ütközete. A fellebbezésre másodfokú határozat született. E szerint továbbra is az IKV és nem a lakó köteles írtani. Viszont arról nincs egyértelmű döntés, hogy kinek a költségére. Így azután az IKV hadicselhez folyamodhat, ütegei újabb iratot lőnek ki egy másik, felettes hivatal felé.
4: Címzett?
5: Budapest Fővárosi Ingatlankezelési és Építési Főigazgatóság.
4: Szöveg?
5: A rovarírtással kapcsolatban keletkezett iratokat felhasználás céljából megküldöm. A mellékelt értesítésben szereplő épület rovarírtási költsége a fővárosi takarítóvállalat tájékoztatása szerint mintegy 90 ezer forint. Kérem szíves intézkedését.
2: A válaszlevél hasonlóképpen udvarias.
5: Címzett?
4: Kerületi ingatlankezelési vállalat.
5: Szöveg?
4: Hivatkozással felterjesztésükre szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az egészségügyi szempontból káros rovarok egyéb ízeltlábúak elleni védekezés költségvetésének tárgyában megkeresést intéztünk a fővárosi tanács általános elnök helyetteséhez, akinek döntésétől függően előterjesztést készítünk a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága elé. Intézkedésünk eredményéről értesítést küldünk.
6: Én angyalföldi üzemben dolgozom, és ott van egy olyan definíció, hogyha valamilyen ügyben választ kapunk, és az a válasz lényegében sehova se tehető, tehát érdemi intézkedés nem történik, csak lényegében a levél azért jön, hogy valamit halasszom, akkor ezt mi bőrpapírnak nevezzük. Kvázi mentem a bőrömet, odafigyeltem, reagáltam rá, és így tovább, de hogy intézkedés történt-e, az már más jelent.
2: Most ön a hivatali munkájának, a napi feladatainak egy részét azzal tölti, hogy ezekkel a bogarakkal foglalkozik tulajdonképpen. Sok időt vesz igénybe ez a bogárháború?
7: Nagyon sok időt vesz igénybe. Hát azt lehet mondani, hogy abban az időszakban, amikor egy-egy épületnek a rovarírtását meg kell szervezni, mivel egy új terület volt, saját magam vettem a kezemben, saját magam igyekeztem a különböző hivatali szervekkel a kapcsolatot lerendezni. És ma már itt a vállalatnál, ugye, néha azt is mondják, mert jön a csótányos, meg a svábbogarás.
8: Ezek szerint ön körülbelül hány iratot készített a bogarak ügyében?
7: A bogarak ügyében körülbelül 20 önálló ügyiratot készítettem.
8: És a bogarak erre fittyet hánynak?
7: Hát természetesen mi az iratoktól a bogarak nem fognak elpusztulni.
2: Hanem mitől? Olyan buzgón gyártották az iratokat, hogy úgy tűnt, azt hiszik, már az írógép kattogás elijeszti a bogarakat. Pedig a frontvonalon ez alatt egymást érik a kézitusák. Fölényben mindenképpen a rovarok vannak, hiszen ők elég sportszerűtlenül csak a lábukat használják.
8: Jó napot kívánok! Mi a helyzet ezekkel a bogarakkal, tessék mondani?
9: Hát, uram,
10: sikerült kiirtani. Tavaly nyáron történt ez a dolog, de én voltam a médium, mert a feleségemet nem csípik a rovarok.
8: Hogy?
10: Hát én nem tudom, olyan a vére valószínű. Én azt itt elfeküdtem este, és 12-kor figyeltük, hogy mikor mászik. Mikor azt megcsípett, akkor gyorsan feloltottam a villanyt, és akkor elkaptuk.
8: Ezt hányszor kell csinálni?
10: Hát ezt csináltam egy héten keresztül, teljesen ki voltam borulva. Higgyel nekem. Nehéz munka volt. Ez minden állatnak szíjeszthetjük a rekamét. Mindent az égvilágon. Egy hétig legalább dolgoztunk, amit mi kiirtottuk.
8: És most már nyugodtan alsz?
10: Nyugodtan. Nyugodtan. Tehát persze majd aztán nyáron meglássuk, mi lesz.
8: Mit tud csinálni?
11: Hát ezt a beszórást más nem. És amikor meglátjuk, vadászunk utána, egy ilyen hosszú bot van kéznél, és hát annyira undorodunk tőle, hogy az ember nem tudja egy ételt letenni, mert hát most nem tudom, hogy volt rajta bogár, nem volt rajta, mászott rajta, nem mászott rajta. Az ember, ha meglátja, akkor utána igyekszik sietni, mert hát egy bottal elkapja, vagy...
8: Ráérnek ilyesmire?
11: Hát egyáltalán nem, mert nem vagyunk itthon, dolgozunk, de reggel, főleg reggel, vagy éjjel hirtelen villanygyújtunk, és akkor szalad.
5: A poloska éjjel, mihelyt eloltják a lámpát, elkezd a falon korzózni. Korzózik, korzózik, korzózik, csak hamar ezren korzóznak a falon, és azután körülményes utakon bemásznak az ágyba. Rámásznak az alvó emberre, kis szívó csövecskéjükkel lyukat ütnek a bőrébe, és elkezdik a vérét szívni. Amikor jól lakott a poloska, kihúzza a szívókáját a pali bőréből, megtörli, zsebre teszi, és vesdel magad elkezd őrülten menekülni. A sértett áldozat egy darabig még nyugodtan alszik. De mire a poloska az ágyról elmászik, akkora elkezd ám a csípés helye fájni, és az áldozat mozog, fölébred, kigyújt, és megvakarja a tett színhelyét. Majd égtelen sziszegéssel, káromkodással keresi az átkozott merénylőt. A tettes poloska a legnagyobb nyugalommal hallgat, tudja, hogy őt már nem is érheti baj, és az egész szitkozódást nem is érti, mert hiszen a sérült nem őt szidja, hanem az anyját.
12: Ez döbbenetes volt. Két napig nem aludtunk férjemmel, felváltva mentünk időnként lámpát gyújtani és ellenőrizni a gyermekeket. Takarójukat fölemelgettük, és bizony egyik este gyűjteményt állíthattunk össze. Így aztán mi magunk oldottuk meg úgy a dolgot, hogy hivattunk szakembert, aki intézkedett, azóta rendben van, de erre fél éves garancia van. Na már pedig, ha ez ismétlődik, akkor megszökünk. Én már azt mondtam akkor is, hogy nem tudok itt maradni. És lehet hallani, hogy egyes lakásokban van, és nem tesznek ellene semmit.
2: Igazságtalan egyoldalú kifakadás. Dehogy nem tesznek. Az egyik lakó például minden reggel 8 és 9 között fennhangon ijeszgeti a rovarokat.
11: Az aerozolos rovarirtó hatásosan alkalmazható legyek, szúnyogok, általában káros rovarok pusztítására. Vegyük le a dobozról a védőkupakot, helyezzük mutatójunkat a szórófejre a nyílirányában. a dobozt magasra emelve nyomjuk meg a szórófejet, és a helységben körben járva permetezzük a rovarirtószert a légtérbe körülbelül 3-5 másodpercig.
2: Mások részletes tanácsokkal látják el a harcostársakat, és ezzel a szolidaritás szép példájáról tesznek tanúságot.
9: A szobák sarkába néhány korcs sörrel nyitott nyakú üvegeket kell lefektetni, úgy, hogy a sört mézzel higítsuk. Türelem és kitartás biztos eredményt hoz. Együttérzéssel egy sorstársuk, aki sohasem fogja magát megadni a százlábú fenevadaknak.
8: Az egyik bérlő azt mondja, hogy sört kell itatni velük.
7: Nem tudom. Nem tudom, hogy ez milyen hatással lenne. Talán minden svábbogarat, a csótány meg kellene fogni, és akkor külön ugye megitatni velük.
2: Nagyszabású felismerés a bogárháború szempontjából. Történelmi jelentőségű. Ennyi bölcsesség birtokába most már igazán megkezdődhetnek a hivatal, a takarítóvállalat és a lakók szövetséges hadműveletei. Hiszen rendelet is van, határozat is van, sőt, egyéb aktából épített papírfedezék is akad. Ezek mögé kitűnően el lehet bújni, ha valami nem jól sül el. Márpedig ez könnyen előfordulhat egy ilyen nagyszabású lövöldözésben. Végül is ez az ország legnagyobb háza. Itt még a muníció mennyiségét is pontosan kiszabták.
8: Van-e valami előírás, hogy mennyi irtószert kell erre használni?
7: Maga takarító vállalat is azt mondja, hogy kb. 80-90%-os ennek a pajgon 20 vegyszernek a hatásfoka. Ha a nuvánozást alkalmaznánk, az 100%-os lenne. De ennek a hatásfoka 8 óra. Tehát azt jelenti, hogy a nuvánozás után a lakást 8 óráig zárva kell tartani, mert a nuvánozás az nem méregmezőt húz elsősorban, hanem méreg ködöt hoz létre, és lényegében ez öli meg a bogarat.
8: Mi az, hogy méregmező?
7: A bizonyos vegyszert, amit használnak, bajgon 20, ez az elnevezése, ezt permetezik, és a parkettán, illetőleg a lakásukba folyosón egy ilyen réteget alkot, ami megköt, majd amikor a bogár rámegy, akkor bizonyos mértékig a csápjain keresztül az feloldódik, illetőleg beszívódik, és ennek a méreg hatásába pusztul el.
8: Ez valami olyasmi, mint a csatamező?
7: Ha az írtás után nézzük meg, akkor valóban csatamezőnek néz ki. Valóban csatamezőnek, mert az írtás után néhány órával akkor valóban a sváb bogarak csótányok tömkelege halmozódik a különböző helyeken.
2: Csak már halmozódna, sohajtoznak a lakók. Slám, nem hiába. A döntőnek szánt hadművelet rövidesen megkezdődik, és imponáló fejetlenséggel zajlik le. Az egyik reggelen a takarító vállalat mikrobuszából 4 elegáns dáma száll ki. Az egyik kapuhaj pillanatok alatt egy színházi öltöző hangulatát árasztja. A dámák percek alatt átvedlenek közleánnyá. Felöltik divatos répasárga kezeslábasukat és a hátukra erősíthető kézi fegyverzetüket. Ez nem más, mint egy hatalmas tartály. Ebbe kerül a vízzel hígított irtószer, a szép nevű bajgon 20, amelyet a tartályhoz vékony csövön csatlakozó szórófej permetez szét. A kis főny ide annál elszántabb alakulat megigazítja frizuráját, sminkjét és a tartály hevederjeit, és nekivág az emeleteknek. Rövidesen lakásról lakásra járva, ritmikus kattogás kíséretében mindenhova beszórják a kellemetlen, átható szagú permetet. Reszkessetek, rovarok!
8: Mennyi rovarra elég ez a tartály?
13: Hogy hány darab rovarra eszik, körülbelül nem tudom. Mert nekünk nézet van megadva terület, és mi úgy megyünk. Van, mikor elég 5-600 nézetméterre, de van, mikor kevesebb.
8: Lehet garanciálisan bogarat írtani?
13: Hát mi is tulajdonképpen garanciálisan írtunk bogarat, és azért csinálunk kétszer, mert van olyan például, hogy az első írtásnál még peték vannak, és azokra nem használ alkanyag, de a másodikat általában két hetenként szoktuk megismételni, addigra Pettiből kibújik, és akkor azokat megöli, ami még megmaradt.
8: És mi van akkor, hogyha másodszorra garanciálisan nem pusztul?
13: Akkor, ha szólnak, természetesen kijövünk harmadszorra is megcsinálni.
14: Mert egy évig hiába jártunk tűhöz, fához, végre hát csinálják úgy, ahogy mi szeretnénk. Hát remélem, hogy elég lelkiismeretesen, mert van, nagyon örülünk neki, és nem is tudom elmondani, hogy hát te a lakók már milyen újongással fogadnak.
13: Nem engedem, hogy olyan bügösöt és szemetet csináltak múltkor, hogy az elviselhetetlen. 3 óra hosszát takarítottam, ott van, én nálam nincs egy sem.
8: Biztos tetszik lenni ebben?
13: Hát én biztos vagyok benne, mert tudom, hogy nálam nincs. Különben ezt a fogadat kiírtani nem lehet. Mondja azt, hogy én mondtam, és teljesen feleslegesnek tartom ezt a bügyösítést itt a házba. Nem is ahányom most fogad, nem fogják a lakásba beengedni. Nekem most annyi százasom lenne. Hát itt úgy kárhagyottak másnak gondok, hogy a lakók. Kiveri a lakásába őket, de én nem az biztos, és azt hiszem, hogy senki nem veszik volna.
15: Ilyen emberi oldala is vannak egyrészt, mert az emberek egy kicsit bizalmatlanok, még igaz, hogy már lassan 3 éve itt együtt élünk, de azért nem ismerjük egymást úgy annyira, úgyhogy egyrészt bizalmatlanság, másrészt a kényelmetlenségek miatt, úgyhogy ezért kellene ezt csak ilyen közös lakógyűlés formában ezt megvitatni.
2: Talán a vitától meggondolják magukat a bogarak. Parázs vitát a talpuk alá, csak úgy ropogjon.
14: Lehet itt eleget tenni mindenkinek. Pár hét múlva az volt a szándékom, hogy egy lakógyűlést hívok össze, és megpróbálom rávenni az embereket arra, hogy helyesen álljanak egy ilyen ügy mellé. Azonban az a helyzet, hogy sajnos a lakógyűléseken rendszerint azok jelennek meg, akik amúgy is rendesek, és azok soha nem jönnek el. Azok meg nem jönnek el, akik tulajdonképpen a rendetlenség van, és akik általában rendetlenség.
2: De hát miért jönne? Nincs mindig minden lakásban bogár. Törődjön vele az, akit úgyis zaklatnak. Ez sugallja a hatóság bölcsessége is.
7: A lakók nyugalmát nem lehet zavarni, hiszen a hatósági határozat is úgy szól, hogy a lakók nyugalmának zavarása nélkül kell elvégezni ezt az írtást.
2: Szóval vagy a lakót, vagy a bogarat lehet zavarni. Egyszerre mind a kettőt nem. Így azután igazán érthető, hogy az egész zűrzavartól el voltak ragadtatva.
13: És ahányom most fogod, nem fogják a lakásba beengedni, nekem most annyi százasom lenne, akit úgy kárhagyottak másnak gondolni.
14: Nem is tudom elmondani, hogy hát te a lakók már milyen újongással fogadták.
16: Azért mondom, hogy hiába takarít egy lakó, hogyha többi nem takarít, akkor megett a fene, mert ezek...
17: És mászik a csövő, mindig azt jelenti, hogy
8: fennemelek. Ki kellene rázni a lakókat így az emeleten.
16: Nyugodtan, csak engemet hagyjanak.
2: Hogyan lehet az embereket erre rákényszeríteni?
18: Mint ahogy van jogszabályi rendelkezés az úgynevezett kényszerelvonó kúrára, de ahogy elég hosszú ideig tartott, míg végre ez a jogszabályi határozat vagy rendelkezés megszületett, lehet, hogy foglalkoznak ennek a kérdésnek ilyetén megoldásával, a közérdekre való hivatkozással.
2: Magyarul bogár elvonó kúrát?
18: Ha másképp nem megy, akkor így. Jogszabályi meghatározásokkal, szigorításokkal és egyebekkel. Mert hogyha először csak pénzbüntetést kap az illető, utána pedig esetleg áttestálják rá az összes költségeket, mert megakadályozta a fertőtlenítés egyidejűségét, akkor valamilyen súlyosabb büntetés. Persze én ezt most nem tudom meghatározni, hogy milyen. Nyilván azért vannak a jogászok, és a jogelméletet nyilván azért kutatják állandóan, hogy ennek megfelelő jogszabályt kidolgozhassanak.
2: Nyilván, miért is lenne másért a jogelmélet? Közben a nagyszabású hadművelet az ilyen elszórt kézitusákat leszámítva lassan befejeződik, és már megy is a jelentés a főhadiszállásra.
19: Csoklom, Ágika. Meg volt a féregtelenítés, Ágika. Na most a 74-es lépcsőházon kívül megcsinálták a szerelőszintet végig, mind az ötöt, valamint a 68-as lépcsőháznak a folyosóját, kapcsoló helységet és a szemét leöntő helységet. Rengeteg volt a svábogár ott is, úgyhogy most reméljük, hogy csökkenni fog a számuk. Ez így rendben van, de a többi lépcsőházat is valahogy forszírozni kellene. Köszönöm szépen, sokolom.
2: Ez a forszírozni, ez valami korszerű bekerítő hadművelet titkos neve lehet. Vagy éppen egy csodafegyveré? Ki tudja. Az biztos, hogy igazi hadvezértett jelentést. Alig ért véget az egyik ütközet, már is sürgeti a következőt. Vagy talán tud valamit?
20: Na meg kellett volna igazság szerint az egész sort végig csináltatni, mert így könnyen lesz másra is bogány, mert egyikből átmegy a másik, az képtelenség, hogy ebben házban van, és a következőben ne legyen.
21: És miért nem csinálják meg?
20: Hát azt meg kell rendelni, mi csak nem mertünk úgy, hogy csináljuk, ha kell, ha nem.
21: Na miért? Ahol bogarat látnak, ott hívják.
20: Nem létezik, ilyen nincs, ezt meg kell rendelni.
21: Hát de hát most kaptak megrendelést, és
20: de, de csak a 74-be. Hát miért nem rendelték a, ezt úgy végig az egészet, minden lépcsőházat? Végig az egész házat. Mert azért nem mondja nekem senki, hogy a 74-et megcsináltuk, és akkor a 72-ben nincs bogár. Ez nem igaz, ez hazugság. És a 68, ami tele van, azt meg fölemelik a bogarak, azt még nem rendelik meg. Eleve nekünk anyagnormánk van, és nekünk mit tudom, van 3000 négyzetméter, akkor mi arra kapunk ki anyagot, és nem mit tudom én 10000-re.
21: És ha valaki maszekban megkéri magukat?
20: Maszekban nem csináljuk meg.
22: Hát hogy
20: csináljuk? Hát mi nem vagyunk maszekban. Mi állami vállalat vagyunk.
21: És a bogarak azok is államiak?
20: Azok is államiak lettek ezek szerint.
2: Márpedig a hadtörténet klasszikusa, a nagy talján hadvezér és titkos rovarírtó Monte Cuccoli szerint az állami hadviseléshez az a bizonyos három dolog kell.
23: Money.
24: Money.
25: Money.

0: Most egy épület elvégezték a rovarírtást, de olyan 80-90%-os, tehát esetleg a megmaradt 10% az ismételten tovább szaporodik. És egy fél év múlva, vagy 3 hónap múlva ugyanabban az épületben újból el kell végezni a rovarírtást, ami aztán költségkihatásban igen erősen terheli a vállalatot. Na most ez négyzetméterenként 3 forintot jelent. 4000 négyzetméter az a terület, amit most rovarírtottunk, hát ha beszorozzuk ugye a 3-mal, 12000 forint.
1: Számoljuk csak egy kicsit, érdemes. A rovarírtás ára négyzetméterenként 1 forint 50 fillér, és mindenütt legalább 2-szer kell elvégezni. Ebben a kerületben, ahol az ország legnagyobb háza áll, a veszélyeztetett terület 270.730 négyzetméter. Az kereken 810.000 forint. És Budapestnek 22 kerülete van.

0: Hogy kevés a pénz, azt úgy látszik, a bogarak is tudják, mert nem tűnnek el, hanem szép lassan elpimaszodnak.
1: Önnek mi a foglalkozása?
2: Állatorvos.
1: Az hogy lehet, hogy minél jobban írtják őket, annál jobban elterjednek itt?
2: Hát ennek többféle magyarázata lehet. Egyrészt az, hogy nem módszeres az írtásuk, tehát ezt egy megfelelő módszerre egyszerre kellene elvégezni, és másrészt meg kellene vizsgálni, hogy esetleg ezek a bugarak különböző porok és szerek ellen vagy rezisztensekké váltak a mostani szerves foszfát észtervegyületek, vagy ilyen piretrin anyagok, amik ilyen fészkes virágzatú krizantinum félékből készülnek, ezek esetleg már nem hatásosak ezekre a rovarokra.
0: És miközben a rovarok kezdenek egyre ellenállóbbakká válni az írtószerekkel szemben, a lakók bogara is egyre több.
3: Nézd, tulajdonképpen nekem az egész dologgal semmi bajom nem lenne. De ez egyszerűen képtelenség. Itthon a bogarak, elmegyek a színházba, beülök pihenni. Cseresznyéskert. Miről beszélnek a színpadon? Bogarak. Hazajövök, itthon kijönnek az újság mögül, ahol olvasuk, pislognak szépen rám, ezt nem lehet elviselni most.
1: Hogy pislognak az újság mögül, ezt hogy érti?
3: Hát nézze, nem tudom, maga is biztos szeret újságot olvasni, amikor vacsorázik vagy ebédel. Leül az ember ott a kis leveske maga előtt, kiteszi az újságot. Borzasztó izgalmas hírek vannak, ismeri. Ez csak megmozul az újság szépen oldalt, és ki a Lajos, mert én elneveztem őket egy Lajos, Józsi, aztán nem bírtam a naptár neveivel. Pislog az ember, az újság beleesik a levesbe. Ne, tudja, szóval azt mondta, most elég, kész, a bogarakat ki kell írtani.
4: Szóval elképzelhetetlen az, hogy egyszer és mindenkorra megszűnjön ez a probléma?
5: Én elképzelhetőnek tartom, hogy meg lehet szüntetni. Tehát egy részben nagyon világosan ki kellene dolgozni azokat a megelőző intézkedéseket, amelyek csökkentik az épületben a svábbogarak elterjedését. Másrészben a meglévő svábbogarakat, illetőleg rovarokat ki lehet írtani rendszeres írtással.
4: Ehhez viszont az kell, hogy néhány ember semmi mással ne foglalkozzon, csak a bogarakkal.
5: Igen. Egyrészt az ingatlan kezelő vállalatnak úgymond ez egy, addig egy külön funkcióként jelentkezne, ugye? Másrészt meg az egyes családokon belül, szóval valakinek szinte be kellene tanulni, szóval csak közös összefogással lehetne ezt a dolgot megoldani.
0: Most végre kimondták. Közös összefogás. Elég soká tartott, míg rájöttek. Pedig ezt már a gyerekek is kitalálták.
6: Hát talán össze tudnánk fogni és segíteni egymáson.
0: Igen. Ez szabadíthatná meg őket a bogaraktól és bogaraiktól, amelyeket együtt hoztak be a falak közé régi és új bútoraikkal. Megtelepítve és napról napra, óráról órára újra tenyésztve őket. Hamis kifogások az önzésre, szószátjárság, bőrpapírok, látszattakarítás és öncélú, magamutogató pedantéria, az irtószeren táplálkozó, kövére hízott bürokrácia s az újságok mögül a levesbe pottyanó kandi pislogás. Szép új házgyári épület. A tetőn büszke, színes villogó neonreklámok, utcahosznyi szürke homlokzat, világos lépcsőházak, napközben is kulcsra zárt, alumínium csillogású kapubejáró, tapétázott lakások, elégedett, boldog lakók. Korunk idéje, több ezer ember egyetlen házban.
7: De vajon minek nevezi korunkat? A geológia holocénját, az a lény. Ha tetszik, a majdani felsőbbrendű, szuperfejlett ember, aki mondjuk 1000 vagy 100 000 év múlva néz vissza erre a mi korszakunkra. Ha irodalmunk emlékeiről és múzeumaink gyűjteményeiről is tudomást szerez, akkor korszakunkat alig ha nevezheti egyébnek a rovarok korszakánál. Annyi bizonyos, hogy amióta írott nyomaink vannak, a rovar és az ember együtt él, és most folyik a végső harc, hogy kihódítja meg végleg magának a földet. És micsoda harc ez? Például a lakótelepi ütközet. Mert itt ám a lakók nem a bogarakat nyírják, hanem egymást. Mert itt a hivatal ügybuzgalma nem a lakók kényelmét és védelmét biztosítja, hanem a rovarok utánpótlását serkenti. mert itt egyetlen közös erő uralkodik, a széthúzásé. Mindenki mindenki ellen. Vagy talán van más megoldás is? Kipróbáltabb módszerek, mint ezek a méltatlan ütközetek, iktatott alibi megtorlások?
8: A bogarakat kéne megbüntetni.
0: Bármilyen fantasztikusnak hangzik ez az ötlet, egyáltalán nem számít újdonságnak. A franciaországi Saint-Jean-de-Maurienne város levéltárában fennmaradt annak a bírósági tárgyalásnak a jegyzőkönyve, amelyet Saint-Julien községben tartottak meg, perbefogva a szőlőskerteket megszálló és pusztító rovarokat. A hiteles dokumentumok szerint a következő szavakkal nyitotta meg a tárgyalást a megyés püspök által kirendelt bíró, François Bonivar, a jogtudományok doktora.
9: Az úrnak 1587. esztendejében, április 13. napján Saint-Julien község lakóinak kérésére vádlottként színünk elé idézzük azon csúszómászó rovarokat, amelyek keserűséget okoznak a panaszosoknak és nyavajákat az ő szőlőskertjeiknek. A vád ismertetése után most felkérem Monsieur Pierre Falcon védőügyvédet, hogy fejtse ki, mit tud felhozni a vádlottak mentségére.
10: Tisztelt bíróság! Amint az az Ószövetség első passzusaiban a genézisben le vagyom fektetve örök időkre, az úr az ő nagy bölcsességével és tisztánlátásával az alacsonyabb rendű állatokat az ember előtt teremtette, és ezekkel a szavakkal áldotta meg őket. Növekedjetek és szaporodjatok, és sokasítsátok be a földet és a tengernek vizeit. A teremtő nem adta volna ezt a parancsot, ha nem állott volna szándékában, hogy támogassa és ellássa őket élelemmel. Ezért tehát igen méltatlan és oktalan dolog kanonizált és polgári jogokat szembeszegezni az oktondi állatsereglettel, amely pusztán a természet által kormányzott ösztöneinek engedelmeskedik. Ezért kérem, hogy a tisztelt bíróság a vádindítványt tartalmazó kérvényt utasítsa el, és minden további eljárás szüntesse be.
9: A bíróság az ügyvéd úr érveit mérlegelni fogja. Előbb azonban a szó Monsieur François Fé ügyészt illeti meg.
11: Nagy tiszteletű bíróság! Tudós társam higgadt szavai mély nyomokat hagytak bennem és bizonyára minden hallgatójában, és dicsérik az ő éles elmélyűségét, amely hiteles fundamentumot talált érveihez, védencei felmentéséért. A genézis történetének azonban ilyen értelmezése sajnos fontos tények elferdítésén alapszik. Mert bár az úr valóban az állatokat az emberek előtt teremtette, de tette ezt azzal a szándékkal, hogy az embernek alárendelje őket, és az ő hasznát és ne kárát szolgálja. És éppen ez bizonyítja az ő nagy bölcsességét és tisztánlátását, amelyeket egyébként tudós kollégám is oly ékes szavakkal hangsúlyozott. Ezért tehát semmiképpen sem húzhatják ki magukat a vádlottak sem e nemes szolgálat alól, mint ahogy minden állatfajta alárendeltetett az embernek, akit a teremtő azért alkotott, hogy uralkodjon felettük. Ezért kérem az álnok és káros rovarok példás megbüntetését.
9: Miután Saint-Jean-de-Maurienne püspöke által kirendelt bíróság Saint-Julien szőlőskertjeit megrontó csúszómászók ügyében lefolytatta az előírások szerinti büntető eljárást, a következő ítéletet hozza. A vádlott bogarakat bűnösnek mondja ki, mint a szőlőskertek pusztulásának okozóját, a becsületes szőlősgazdák nyugodt álmainak megzavaróját, és ezért e teremtményeket az egyház kebeléből kiátkozza, és örökös száműzetésre ítéli. Ennek megfelelően felszólítja őket, hogy 3 napon, de legkésőbb 3 héten belül Saint-Julien területéről távozzanak.
0: A feljegyzések arról is tanúskodnak, hogy az ítélethirdetést követően a perben alkalmazott szakértőknek 6 ezüstöt, az iratok készítőjének és gondozójának 32 ezüstöt, a püspököt jelenlétével képviselő vikáriusnak, akinek az volt a feladata, hogy személyével garantálja a pártatlan ítélkezést, 6 ezüstöt fizettek ki, mivel ő a többi közreműködőtől eltérően nem kapott állandó fizetést a per ideje alatt, és a dokumentumok szavai szerint igazán méltatlan lenne, ha egyedül ő távozna üres kézzel. És mi újság az ország legnagyobb lakóházában? A jövőn töprengve mit lát a jelen hadi krónikása?
12: Hát, hogy mondjam, az emberek nem szaporodnak itt, mert telt házban, ugye? De hát az állatok azok rettenetes területen tudnak fejlődni és szaporodni.
7: A tigrisektől megmenekültem, a poloskákat meghízlaltam, végül felfalt engem a tenger sok középszerűség. Bertolt Brecht, sírfelirat.
13: Bogárháború. Vizinger István rádiógroteszkjét hallották. A hangjátékban a helyszíni riportokon és eredeti dokumentumokon kívül elhangzott Arany János, a nagyidai cigányok, Nagy Lajos, képtelen természetrajz, Alfred Brehm, az állatok világa, Madács Imre, Civilizátor című művének részlete, valamint Bertolt Brecht, sírfelirat című költeménye. Közreműködött Császár Angéla, dr. Bőzsöny Ferenc, Egri István, Horváth Tivadar, Suka Sándor, Téri Árpád és a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc, a rendező munkatársa Tolnai Ildikó. A hangfelvételt Kis István és Szendi Antal készítette. Dramaturg Lóránd Lajos. Rendezte Pós Sándor.
14: A hangfelvétel 1974-ben készült, a dokumentumjátékot legutóbb 1997. április 13-án hallhatták itt a Kossuth Rádióban.

0: Amikor az elítélt belépett a kalocsai fegyház és börtön parancsoknőjének a dolgozó szobájába, azt hittem káprázik a szemem. Érthető okból, hiszen Repülős Gizi a magyar álkulcsos és besúranó tolvajok koronázatlan királynője, akit legalább 70 évesnek hittem, ekkor még innen volt a 60. születésnapjának, de 50 évesnek sem látszott. Egy középiskolai tanárnő benyomását keltette bennem, akitől mi sem idegenem, mint a bűnözés. Arra kérdésemre, hogy hajlandó lenne beszélgetni velem életéről az ország nagy nyilvánosság előtt, mereven elzárkozott, mégis arra kértem, ha esetleg meggondolná magát, üzenjen értem. Két hétig sem kellett arra várnom, hogy kimondja a számomra oly boldogító igent, azt viszont kikötötte, nem szólíthatom a családi nevén, és nem említhetem azt a város sem, ahová való. Mielőtt bekapcsoltam volna magnetofont készülékem, leveleket és fényképeket tett elém.
1: Ez én vagyok 28 éves koromban.
2: És ez a pici baba?
1: A kisebbik lányom. Édesanyám.
2: Hány éves az édes?
1: 85 éves.
2: Mik vannak még ezen a fényképeken?
1: Ez az egyik unoka. Van két fiú és két lány. Ez a két fiú, ez a két lány a másik lányommal.
2: És van egy fia is.
1: Itt az esküvői képe. És ez, mikor Párizsban voltam, és a fiammal terhes. Ez a férje.
2: Ez az első férje?
1: Igen.
2: De azóta már...
1: Férhez mentem, és elváltam. Ez a legnagyobb unokám.
2: Melyik a kislány vagy a
1: kislány? A legszebb leveleket írják, akármelyiket hoztam, egy párat elolvashatja. Addig jó egy időszülőnek is, amíg ő mehet a gyerekeihez, vagy a gyerekei hozzá. Egy kis kalocsai hímzést csináltam magának, kettőt, hármat, nincs kivasalva, nincs dembetéve, és nem tudtam lehozni, hát megvan, csak nincs kivasalva, nincs dembetéve. Két csak kis, ilyen kis nip alá, három darab, egy nagyobb, két kicsi, de minden öltést magam csinálok, szakkörbe vagyok, ha nevelőknek egy rendkívül szépen kell valamit, azt én csinálom. Mert én nagyon tudok, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen... KTS-be, hogy gyerekruhákra, felnőtt ruhákra, ilyen apró hímzéseket, vagy bármit lehet, azt is. De a Sejem Goblánytól kezdve mindenféle hímzést tudok, mert én diakoniszáknál nőttem föl, és ott picikortól, illetve mindig készi munkáztunk, ott nem volt szabadidő, ott nem volt diszkó, ott nem volt szórakozási lehetőség, csak készi munka, könyv és egyéb ilyenek. Hát... azért is úgy megvagyok a börtönben, mert amíg könyv van és készi munka, meg ilyen szakkörök, addig ki lehet kapcsolódni még a legrosszabb tömegből is. Mert ezekben a szakkörökben nem igen mennek azokból a típusú emberekből, amik most ellepik sajnos a börtön légkörét. Ha én valamikor, amikor elkezdtem a börtönt, ezelőtt mondjuk 35 évvel, és ha ilyen ember anyaggal kerültem volna össze, ó, hát én már rég nem lennék bűnöző.

szokásomá vált a lopás, mert gyerekkoromban engem kezeltek agyhártya gyulladás után egy szanatóriumba. Abban az időben nyerte 1936-ban dr. Szent Györgyi Albert a Nobel-díjat, és neki volt egy olyan kis gyermekklinikája Szőregi úton, talán még most is megvan ilyen szanatórium, ahol csecsemőkortól 12 éves korig voltak fiúk, lányok vegyesen, olyan gyógyiskolaféle. Iskolába is jártunk, és egyébként kezeltek is bennünket. Csodával, határos módon megúszta meg agyhártyagyulladást, és nem akartak hinni, és ezért egy utókezelésre beutaltak. Remekül tanultam, kiváló voltam, úgyhogy amikor megnyerte Szent Györgyi Albert a Nobel-díjat, még egy fogalmazványt is készítettünk, amire díj volt kitűzve, és első díjat nyertem meg, megvan a dedikált füzete valamelyik lányomnál, a Szent Györgyi Albertnak. Imádta a kisgyerekeket, és minden héten valami ajándékot hozott, hogy szinte már vártuk. Elvitt minket a szegedi csúszdára, és ő szeretett sétálni velünk, mert akkor beszélgetett, illetve talán akkor vizsgált bennünket, mert olyankor mindig egy-egy gyereket magához ragadott, kézen fogta, és azzal beszélgetett, mindig mással. Engem nagyon szeretett, mert látta, hogy a cifra dolgokat szeretem, és egyszer vett egy szegedi kis papucsot, és egyszer egy kis piros esernyőt nekem. És én olyan boldog voltam ott, ahol nap délután a pihenőnk volt a szanatóriumban, mindenáron a piros esernyőt akartam a fejem fölé, és a papucsommal együtt akartam a lábzsákba bemenni, mert annyira ragaszkodtam az kis szegedi papucshoz. Ezt tőle ajándékba kaptam, mert látta, hogy szeretem a cifra dolgokat. Nagyon szerettem a zenét is később, és volt egy zenetanárnő is ott, aki nagyon szeretett, mert én nagyon szépen tudtam énekelni gyerekkoromban is, és felnőtt koromban is. És azt mondták, hogy mikor megtudták, hogy így lopkodok, hogy akasztófán fogom végezni, mert ez nem igaz, hogy én ezt abba fogom hagyni, ha már lopok. Nővéreknek a pamutjait, kisollóját, a lányok, ha otthonról kaptak, vagy a gyerekek valami játék, azért mindig loptam, és bemondták a professzornak, aki hetenként jött ki csak, és mondták, hogy mi a probléma. És azt mondta, hogy lehet, hogy ez a szenvedély lesz az átkapbetegségemnek, vagy az utóhatása. Nem tudja. Szüleimnek azt tanácsolták, hogy ha csak lehet, hiába van 6 gyerek, 7 ugyan, mert egy fiú is volt, az már meghalt, azóta egy nővérem is, ha csak lehet, adjanak meg mindent, hogy ne kívánjam, mert ha valamit nem fognak megvenni nekem, akkor el fogom lopni. Na, édesapám egyszerű MÁV dolgozó volt, és 6 gyerek volt, illetve 7. A fiút mindig ki akarom hagyni. És hát bizony nehéz volt, mert ő azt mondta, a 7 gyerek mellett ne dolgozzon a mamám, és ő neki 12 szolgálat, 24 szabad, még a kapott földet is, ilyen hadirokkant földet. Azon kívül hát egyik évben egyszer a MÁV is felöltöztetett bennünket, az egyház is felöltöztetett bennünket, mert édesapám nem volt vallásos, de édesanyám az volt, mert nagyapám a református püspöki uradalom Vincellére volt, és imádta őt a püspök, mivel nagyon jó gazda volt. Így tanultam én is, mert tanulni szerettem és tudtam is. A család betege voltam, akinek mindenki kedvezett, talán ez is volt a rossz. Kezeltettek különböző orvosokkal, szüleim, az ottani szegedi orvosok hatására, pszichológusokkal, már abban az időben. Az iskolában is előfordult, hogy különböző ceruzákat, színeseket, ezt azt eltulajdonítottam, amiért behozták a szüleimet. Volt egy olyan eset, hogy elloptam a tanítónő óráját, és hazavittem, és eldugtam a kutya óla alá, elástam. Na most édesapám a kutyaholat el akarta helyezni másik helyre, mert nagy galambász volt. És mit talál a kutyahol alatt? Hát egy órát. Aranyóra volt. Mindenütt kereste tanárnő, csak a gyerekeken nem. Hát kicsi voltam, másodikos, vagy harmadikos, negyedik, és nem tudom pontosan. Édesapám fölvitt vele együtt a rendőrség. Megvert, akkor nagyon megvert. És azt mondta a rendőrség, hogy nem verni kell, hanem ez orvos kell. És akkor volt az első ilyen
Ilyen törvészeti orvos szakértő, aki megvizsgált, és ő azt mondta, hogy ez valószínű az agyhártya gyulladásnak egy háta marad, hogy ne üssenek, ja, valamikor előjön, ők elbeszélgetnek majd mindig velem, akkor mindig vigyenek el, egy-két év mindig kihagyás lesz. Aztán középiskolába is kezdett előfordulni nagyobb lányoktól, hol egy színes sálat, vagy talán akkor már belevegyült az is, hogy ők nekik jobban volt, hiszen Kassai polgármester, lánya, bárok is azt mondjuk, ilyenek is voltak, és nekem nem jutott azért ilyesmire, és ellopkodtam, és a diakonisza testvérek, akik szerettek és pártoltak, mert a püspök úrnak a dédence voltam, hát nem büntettek meg, meg bíróságokra se adtak, hanem megmondták a véleményüket, azt mondták, hogy olyan vagyok, mint a fűszfa, amerre a szél fúj, arra hajlok. Ha jó irányba próbálnak terelni, egy darabig meghúzom magam, ha nem, akkor elkezdem az én kis dolgaimat, tehát hagyjam ezeket abban. Aztán jött a háború. Az iskolát nem tudtam befejezni, és a háborúval együtt természetesen egy szerelem is. A szerelemből nem lehetett házasság, mert zsidó volt a fiú. Zsidó volt, és bújtattuk. Hát, aztán én magyar voltam, kiutasítottak Kassáról, de lett tőle egy kislányom, ez a legidősebb. Ő szlovák volt, ő ott maradt, megnősült. És ez a csalódás megint egy olyan lelki defektet hozott számomra is, mindegy, mindegy volt abban az időben, még az embereknek ez egy borzasztó dolog volt gyereket szülni. Pláne én, hát egyház tanítatott meg, ez a szüleim borzasztó bigott vallás, inkább az anyám. És hát Pestre jöttem egy nővéremhez, aki akkor a Robert Károly körúti kórházban volt, főápolónő, és ő hozzájöttem. Nos, ő ilyen vöröskeresztes tanfolyamokat tartott tábor után, és a férjemnek, aki férjem lett, annak a nővére pedig a Csepeli tanácsnál dolgozott, és a két hölgy, hát a nővérem meg az Emike barátnők voltak, és bemutattak az öcsének. A nővérem és a Emike összebeszéltek, hogy valahogy összeházasítanak. Belém szeretett, és vállalt a gyerekkel együtt, hogy elvesz. Én nem szerettem. Soha se szerettem. Senkit se szerettem.

0: Reggel 9-kor elmentem repülővel, akkor még reggel 9-ig tudtam alibit, és már 3-kor jöttem is vissza, és délelőtt elvégeztem a magam kis dolgait vidéki nagyvárosokba, és úgy jöttem haza, már megtakolva. És délután is volt alibim. Nem volt még személyigazolvány, bejelentőlap, és így nyugodtan utazgattam. Mönik volt akkor a rendőrfőkapitány. Magasházi betörőfőcsoporthoz kerültem. Akkor volt velem egy emeleten, és egyik oldalon, az egyik szobában a magyari főcsoportnál a Hekus Dönci, a másik szobában a Sánta Dezső. És egyszer csak bejön valaki, a sok nyomozó haptákba vágja magát, nem tudtam mi ez. Egy bajuszos, nagyon csinos férfi jött be, és fel akarok állni, és mondom, maradjon csak ülve. A férjem a sarokba át lekopaszítva egy kicsit megveregeti, abban időben eléggé megsimogatták az embereket, engem nem bántottak. És leült, és azt maga repülős kizé. Hát nem gondoltam. Figyeljen ide, mi nem haragszunk az igazi zsiványokra, főleg akkor, ha kézre kerítettük. Hát maga egy kicsit művész a szakmájának, ahhoz képest, hogy most kezdte. De van egy hülye ura. Mert ha két ura úr közül, akit a szomszédszobában van, például Hákus Dönci vagy Sánta Dezső, lett volna maga férje, maga nem kerül ide, maga olyan ügyesen csinálta a dolgait. És nem tudtuk elkapni, mivel büntetve nem volt. Tehát ugye nem kerestek hasonló. Hiába adtak személyleírás, Budapesten millió van, azon kívül hát vidéki dolgai volt rengeteg. Úgyhogy én még akkor nem tudtam tulajdonképpen mi az, hogy nyomozás, de tagadni tudtam. Viszont a férjemnek egy pofon, egy balhé. Ő mindenről tudott, én meg mindent elmondtam neki, vagy volt olyan, hogy elkísért. Olyan útjaim is voltak, hogy ugyan nem jött lopni, ugyan nem. De egy presszoba beült, megvált, hogy ez a sors együtt jöttünk vissza.
1: Hol rejtették el az aranyakat?
0: Nos, abban az időben elég sok lisztet is tároltunk lakásba, akkor szén, meg egyéb más. Hát hol a liszt alá, hol pedig a szén közé, feketére becsavarva mondjuk az aranyat, és a szén közé betéve alulra, hát akkor ugye elveszett a szén között. Úgyhogy ha turták is a szenet, akkor az hát egy szén darab, mert úgy lett olyan rögösen megcsinálva. Hát ilyen helyeken. Aztán később mindig máshol, mert az ember mindig tapasztal. A börtön az egy iskola, egy az Rácsos Akadémia. Még akkor nem voltak elkülönítve visszaesők, első büntényesek is, egy nagyon nagy zsivány társaságba kerültem, ilyen álkulcsos betörő. Akkor még jobban rákapcsoltam. Pénz kellett, az ember minden egyes börtön után tönkre megy. Anyagilag és erkölcsileg is, mert jót nem tanulunk egymástól.
1: Igaz-e az, hogy annak idején kétszeresen is egy kísérletet hajtattak magával végre a budapesti rendőrfőkapitányságon, mert maga azt mondotta, hogy kérem, engem vonz az arany. És ezek után elrejtettek az egyik ilyen irodahelyiségben valahol aranytárgyat.
0: Valóban így volt. Mindig ott kerestem az aranyat, ahol volt. Általában. És kérdezték, hogy mi ez is. Mondtam, hogy valahogy megérzem. Bemegyek egy lakásba, és a szobából ki is megyek rögtön, hogy úgy érzem, hogy nincs. És átmegyek a másikba. És szinte, mintha mágnesként vonzana. És oda megyek, és kinyitom. Azért van rögtön rend utána, mert csak oda nyúlok, elhozom körülbelül azt az... Volt már, hogy mellé fogtam, de mintha akkor vagy volt ott arany, vagy nem találtam meg, de lehet, hogy nagyon el volt dugva, de hogy abban a szekrényben volt, úgy éreztem. Nem tudom, hogy ez mi. És kipróbálták. Kivittek egy másik szobába, és elrejtettek. Volt ott csak íróasztal, szekrény, páncélszekrény, és hát Vizela, elrejtettük az aranyat. Én nem hallottam semmi zörejt, olyan távolra vittek. Hát keresse meg, és ezt kétszer megismételték, és mind a kétszer megtaláltam.
1: Hol rejtették el?
0: Egyszer íróasztalba, egyszer aztán páncélszekrénybe. Nem vagyok ebbe biztos, de azt tudom, hogy íróasztal fiókba, vagy alsó fiókba. Nem vagyok benne biztos, de az biztos, hogy
1: megtaláltam.

0: Tehát kiszedtek, és azzal...
1: Ja, igen, egyik saroknál fel volt lazulva ez a parketta lefogó léc, és egyiket odadugták, egyszer meg azt hiszem páncélszekrény, vagy ablakpárkányhoz is. És akkor második esetet már a Müdig Ferenc is végignézte, mert nem hitte el.

tudtam, hallottam, hogy az ékszerészek, magánékszerész volt akkor még sok, hazaviszik a legdrágább dolgokat, meg a pénzt magukkal. És egy ilyen belvárosi volt az Anna ékszerház. Emlékeznek rá? Nagy bömbölyű kirakata volt. A lakásáig kísérte, amikor délbe bezárta. Nagy aktatáskát, nagy. Akkor még nem olyan volt a diplomata táska, mint most a nagy öblös táskának számított. És kísértem egész odáig. Hát egy, az a régi építésű bérházban, lépcsőházi lakás, azt hiszem gondolják, hogy milyen, ilyen kétszárnyas gombos ajtó. Ezeknek mindig a folyosóra egy konyhaajtójuk is nyílott általában. Na most bement oda. Én figyeltem a felső lépcsőházba, fölmentem, bement, és nem hallok onnan semmi szörejt. Kinézek a folyosóra, ott a konyhában sincs senki. Én bementem az előszobába, mert hallottam, hogy csak becsapták. Bementem, és rögtön a konyhaajtót kinyitottam, belülről kulcsal, mert annak meg kívül is kilincse volt. Tehát már, ha kérdezik, hogy jöttem be, akkor ők hagyták nyitva az ajtót. Tehát mindig előbb megcsináltam magamnak az utat. És hallottam, a szemben lévő ajtó lehetett az ebédlő, nyilván az is volt, ilyen háromszobás lakás volt, és a fürdőszobába, szintén az előszobába lehetett bemenni, és onnan a hálószobába. Rendes teli háló volt, előtte egy sezon, mint régen. A középső ajtó és a hálószoba között nyitva volt, kitárva az ajtó. De én láttam, hogy az ablak alatt van egy régi Singer varrógép, és azon rajta van az az aktatáska és egy csomó kulcs a tetején, amit az ékszerész hazahozott. Na most hogy tudok én oda átjutni? Először is ott a sezlony, az ajtó nyitva, azok ott egy család étkezik. Gyorsan visszaléptem a fürdőszobába, lehúztam a csizmám, és arra szólva, mint a hernyő, az ágy alatt átbújtam. A csomagkulcsot nagyon lassan megfogtam, a másik kezemmel a táskát, és arra szólva visszabújtam az ágy alatt, vissza a fürdőszobába, az aktatáskából kivettem a ilyen nagy zöld páncélkazetta, beletettem az én nagy bevásárlótáskám. A kulcsról megkerestem, tudtam, ismertem a kis páncélkazetta kulcsokat, ezt levettem, aktatáskát és kulcsot, megtörülgettem, és ott hagytam a fürdőszobába, és én szépen ugyanúgy kijöttem, de már a konyhajton, hogy ne csak jövzem, és kijöttem. Félek a kutyától, és bementem egy nagy rózsadombi villába, és nagyon nagy lakás volt. És én éreztem körülbelül, hogy merre lehet az alan. És olyan sok szobán kellett volna átmenni, de én a garázson keresztül a villába úgy mentem be, nem előről. És elől meg házmester volt, meg... Hát, de a lakásban nem volt otthon senki. Én láttam, hogy becsukja, kapok, elmenek, és csak úgy mindre meg voltam, ti elmentek, én meg bemegyek. Na most, fölmentem a lakásba, és ahogy átnézek a szobákon, mind egybenjék, a legutolsóba akartam bemenni. Vagy négy szoba volt. De ahogy megyek a másodikba, látom, hogy egy óriási kutya hever egy nagy kandalló előtt. Hát én nagyon megijedtem, de annyi lélekjelenlétem mindig van, hogy visszaléptem, becsuktam az ajtót, és még rá is fordítottam. Folyosóról is be lehetett menni a szobába, és a következő ajtót is, tehát két ajtón keresztül bezártam a kutyát. És a harmadik szobába kellett mennem az aranyért. És nyitom a szekrényt, a félhomály tél 3 óra körül, nyitom a szekrényt, és érzem, hogy valaki néz a téli félhomályba. Szinte megállt a kezembe a kis bőrtok, amiben az ékszer volt. Úgy éreztem, hogy mint egy olyan szugeszi alatt vagyok, aki nem tud mozdulni. És hirtelen megfordultam, és a kandalló két szobát fűtött, és egy rész

ősen keresztül a kutya merően nézett engem. De jelen jó nagyra is volt. És én gyorsan bedobtam a táskámba az ékszereket, és a fürdőszoba ajtón távoztam, de alig tudtam bereteszelni. A kutya átfért is. Amíg én nem mozdultam, a kutya sem mozdult.

0: Hol járt külföldön?
1: Ausztria, Nyugat-Németország, Párizs, Stockholm, London.
0: Hogyan jutott
1: Portugália.
0: Ki?
1: 56-ban disszidáltam a férjemmel, ugyanis kiengedtek a börtönből.
0: 54-ben közkegyelemmel.
1: Na, de én visszakerültem. 56-ra. És még nem volt meg a jogerős ítéletem, és kiengedtek szabadlátra. Na hát én gyorsan, ugye érem várt az, hogy visszaadják a közkegyelemmel, amit elengedtek. Megvárt még egy 4-5 év, és diszidáltunk. Na most, hát ott egy nagy meglepetés ért, Ausztrián keresztül Rouenba, ez egy nagy kikötőváros Franciaországban, vagy onnan Párizsba. Hát hova menjünk, én mindjárt álmaim városa Párizs. Menjünk oda. Család távol, mert a két gyereket nem vittük.
0: Már megszületett akkor a második gyerek?
1: Igen, a másik kis gyerek, kislányom is megszületett. De a szülők azt mondták, hogy ne vigyük, amíg egy biztos egzisztenciát nem tudunk teremteni magunknak, addig ők. Egyiknél volt az egyik, másiknál a másik. A legnagyobb meglepetés, hogy az volt az első dolog, aki letelepedik, hogy a refuzé unkroha, tehát ez a menekült magyar papírt, fényképes igazolványt megcsináltas a magyar menekült irodán. Hát, bemegyek az irodába, csak nézek, megmerevedek. Mi ez? Olyan ismerős arcot látok, egy titkárnő, egy hölgy. Rám néz, tessék, és ki volt? Egy Eszterházi hölgy, akivel itt ültem Kalocsán, börtönben. Abban az időben rengeteg ilyen volt. Goldbergerné, Nyári grófnő, Szapári grófnő, Eszterháziból három. És én a férjem után, mert kulák volt, én is közéjük kerültem, a Zsivány. És én tettem nekik olyan apró szívességeket, hogy utcára nyíló ablakunk volt itt fölöttünk, és ide jártak hétközben össze a herceg fiak, ugye az urak, összeálltak a közös kocsikon, lejöttek, és én kicsúzlisztam a leveleket nekik. És hát én voltam köztük a vagány, ők gyávák voltak, ők mégiscsak gróf és báronők, őket jobban büntette a... És akkor én nagyon szerettem egy parancsnok, Haller parancsnok, és az mindig pislagat, és mindig mondta, hát itt csak maga lehetett, maga volt, ennyi, már megint maga volt. De nem vállal, azok tudtak tagadni, én meg megtanultam tőlük. Visszatérek, hogy Párizsba megláttam az Eszterházi hölgyet, az azonnal mondta, hogy megismert. Zsuzsa, hát úgy becéztek engem, hogy Zsuzsa. Hát Zsuzsa, nem ismersz meg. Nem, dehogy nem, én megismerlek, csak nem tudom, minek nevezelek. Hát ott raptázsan voltál, itt mégiscsak egy hercegnő vagy. Ugyan, Csacsi, hát te olyan rendes voltál, alig várom, bemutassalak Józsefnak. Na és ők, akkor De Gaulle volt az elnök, és jó barátságban voltak, és két nap múlva kaptam egy az összes NATO államokba szóló nemzetközi útlevelet. Ők elint mondta, hogy mit akarsz, mit kívánsz, utazni. És még adott egy munkáltató papírt a férjemnek, mint ügynök ilyen, különböző régiségügynök. Ha én Londonba, vagy Svájcba, vagy Svédbe, vagy Portugáliába loptam valamit, hát természetesen az Eszterházinak adtam el, és ő egy kis igazítással volt házi ékszerésze, elvitt a Bőrzepalotába. Hát ki mondja azt, hogy egy ékszer, amit Eszterházi ad el, az lopott. Ő volt az én orgazdám. Az Eszterházin azonnal felhívta Rómába a Marchetti Martinonét, aki akkor szintén itt ült velem, az olasz követ felesége. 22 kilós ezüstömböt bevitte a beolvasztott aranyát egy püspöknek ki, és biztos bemondták, mert a határon szépen várták. És mondta, hogy a sajátja ki akarja vinni, de hát ugye a bőröndökbe papírruhákat, püspöki holmikat is találtak, de az aranyát csak nem mondhatja, hogy a sajátja.

így. Ő is itt ült szépen 3 évet, a Marietta. Egyébként táncos nő volt valamikor Törökországban. Magyar származású, de olasz követfeleség. És azonnal felhívt Eszterházi nő Mariettát, hogy Zsuzsi érzett, na mit gondolsz, ki van, te Zsuzsa? Hát ki, hát a Karocsai Zsuzsánk, a csúszlis. Hát, ne csúszlisztam ki az ablakon. És akkor ugyanúgy a Báró Iváncsóni, akinek a földműves miniszter volt az apja, akkor a szapáriak, mindenkinek, akkor volt itt egy belga óra gyáros lánya, aki 300 darab aranyórát találtak a karosszériájába, és az is velünk volt, akinek csak annyi jelentett a börtön büntetés, hogy mindig azt kérdezte, ha hívták valahova, Schmasser csinos? Mindig azt kérdezte, hogy a Schmasser csinos-e.

0: Azért jöttem haza Párizsból, hiába loptam én annyit, hogy milliómos lehettem volna belőle. Az én férjem elkártyázta, elgulattozta mind. Nem beszél arról, hogy még a volt szeretőjének is hazaküldözgetett, és én ezt megtudtam, egy egyetemista fiú nevére levelezte. Tehát én azt gondoltam, hogy nem vagyok hülye, hogy nem csak, hogy fogtam magam is, távol legyek a gyerekeimtől, családomtól, anyám is mindig írt levelet, és nem vágyottam a gyerekeim után. És tudtam, hogy így nem lesz jó ezzel, ott hagytam őt, és bementem a magyar követségre, és könyörögtem, hagyd menjek haza, én nem maradok itt a férjemmel, én haza akarok menni a gyerekeimhez, és elmondtam, hogy mi a férjem, elmondtam, hogy kártyázik, elmondtam, hogy lebeszél egy arisztokrata család, hogy nem menjek haza, mert nekik jó, mert én egy jó nagy orgazdát kitartok. A férjem, elmondtam, hogy én ki vagyok. Nekik őszintén. Én itt nem akarok maradni, még azon az áron is, hogy letöltöm a volt büntetésemet, csak hazajöjjek, mert én nem maradok ott.
1: Együtt jöttek haza a férjével?
0: Nem, én őt ott hagytam. És a legnagyobb bűnöm az volt, később is szememre vetette még a rendőrség is, hogy később nekem kellett hazahozatni, mert nekem könyörgött, és végül az anyját megsajnáltam, mert ő nélkülem kint semmi maradt. Ő dolgozni kellett volna, a pénz hamar elment. Dolgozni, amikor megszokta a baráti körét, ahol nagy Zolt, ahol egyetemistáknak ajándékba motorkerékpárokat vett, és egyéb mást, mert ő volt az úrja, nem tudták, hogy én vagyok a háttér. És hát ugye lecsúszott volna, és hát egyik távirat, meg egyik levél a másik után jött, mire én bementem a belügybe, és én kértem engedélyt, vagy én kértem, mert őt elutasították. Én mentem be, és én kértem, és azt mondták, meg fogja bánni. Hát én férjem az, megvártam, míg én hazahoztam, igaza lett a rendőrségnek. Én lopogattam, ő meg a szeretőjével volt, lett egy gyerek is. Úgyhogy...
1: Mármint magának.
0: Neki. Hát nekem a fiam ott, meg egy lány. És... Úgyhogy én elváltam 61-ben. De nem akart elengedni. Nem tudtam tőle sehogy se szabadulni. Mert azt mondta, hogy a nevét viselem, joga van hozzám. Pedig akkor már dolgozott. Lehet, hogy ő szeretett, ő azt mondta, hogy szeretett, csak azt is szerette, vagy a fene tudja, nem ismerem az ilyen érzelmeket. Nem tudom, hogy ez milyen, hogy egy szívet ketté lehet vágni, vagy a szeretetet meg lehet ilyen formában, mert gyerekek között meg lehet osztani, szülők között, testvérek között természetes az osztott szeretet. De egy ilyen házas életben nem tudom elképzelni. Nem azért, én nem voltam se féltékeny természetű, se hisztis, se cirk, ő se volt sem verekedő, sem durva, ezt sose lehetett rá mondani, hanem ilyen kilengős típus. És én viszont nem osztottam, és elváltam. Na viszont, hiába váltam el, ő lejárogatott hozzám, ahol én laktam, és volt egy ismerősöm, akit én a börtönből ismertem valaha, akinek mondtam, panaszkodtam, kint találkoztunk, az egy takarító vállalatnál dolgozott, soha nem volt azután se büntetve. Velem egyszer elszik, én mondom, hát nem hagy békét. Te van egy unokaöcsém, mondom, valami névházasságot kéne, vagy valami, azt mondom, amíg a nevét viselem, és akkor 20 000 forintért, hát nagy pénz volt, hát névházasságot kötöttem úgy, hogy azt mondtam, hogy hát egy évig eltartom, egy évig a lakásomban lakik, nincs semmi házas élet, független ő is, független vagyok én is, és 20 000 forint.
1: Maga fizetett?
0: Én, a nevéért. Hát ez megbeszélés alapon ment. Nem büntetett előttő férfi volt, egy sofőr, aki viszont egy másik típus, ez egy olyan vagány típus volt, aki viszont tudtam, hogy megvéd attól. Igen ám, csak hogy akkor én egyszer lebuktam. És nagyon sok arannyal.
1: Mennyi volt ez a sok arany?
0: Hát nem adtam elő, és azért nem is árulom el, hogy mennyi volt, és nem is vallottam be mindent. De nála volt minden. És akkor mutatta be, hogy ő kicsoda. Úgy látszik mindenki, be van egy kis kapzsiság, mert én nem mondtam be, hogy férjek tudnának róla, a sógornőmbe került, az az Eszcike, mert ez neki unokatestvére volt, ő bekerült velem, de ő sem mondta be a férjét, én se, hogy tudnak róla, mert ezek így eladogatták, orgazák voltak tulajdonképpen, nem mondtuk be, és egy évig voltunk előzetesek, az ő férje jött is hozzá mindig, de az enyém nem. Egy évig ben voltam, se egy levél, se egy csomag. A mindenit neki, hát én velem férfi nem fog így kitolni, én Olyan típus voltam, hogy nem voltam annyira szerelmes soha egy férfibe, hogy hagyjam ennyire átverni magamat. Fogtam magam, és mikor az első tárgyalás volt, mondom, tanácselnök nő, szíveskedjék ezt a termet kiüríteni, mert itt mindenütt a férjem barátai, rokonsága van, hallgassák a tárgyalást, és nem szeretném visszamegyek, ugyanis ő szabad lábon volt, ott volt, eljött a nővel. Volt pofáján bőr. Na, és akkor meghallgatott a bírónő, az ügyészség, és elmondtam, hogy mindenről tud, minden ékszer megvan, mert ugye nem volt ott semmi a bíróságon. Ő nála van, itt és itt tároltam, ő adogatta el, volt olyan eset, ahol elkísért. Velem volt. Tudom, hogy ez rám súlyos bítócselekmény, mert a bűnszövetséget megüti, de azért ilyen az emberséget. Ne csináljon, hogy én ülöm a büntetést, ő meghallom, adogassa és mással. Nem hiúsági kérdés ez, de ez disznosság. Bírón azt mondja, igazán van az ügyész is. Azonnal letartóztatták a férjemet. Letartóztatták, és mondja, hogy hát de ő gyár, jó, majd a gyárat értesítjük. De ez a felesége itt ül a vádlottak padján, mondta a bírónő. Na, és akkor megmondtam neki, no látod, kedvesem, most vagyunk igazi házasok, egy poszton, egy fedél alatt. Hát ez a szép élet, hát csak nem gondolod, hogy te fogod ki élni az enyémből az életedet, én meg fogom ülni. Ő is kapott szépen 4 évet, amit le is töltött.
1: Maga mennyit kapott akkor?
0: Akkor én 7,5 évet.
1: Ó, de hosszú éve.
0: Igen. És kedvezményt soha. Nekem meg sose adtak kedvezményt. Majd most fognak talán adni. Talán. Soha nem adtak. Mindig volt, aki kihasználja az én dolgaimat. Tehát, ha megtudták, hogy én tudok lopni, hiába akartam én kikapcsolódni, vagy megtudták, hogy én voltam az a bizonyos nagy sivány, akkor rögtön kihasználtak. Ó, de is jó lenne egy kis, de is jó lenne egy kis, jaj, de is jó lenne. Egyedül az a családom, aki nem. Aki, ha édesanyám látott nagyobb pénzt nálam, jaj, Istenem, kitütött, jaj, Istenem, kitölve, jaj, gyerekem, vidd vissza, jaj, megint a börtönbe kerülsz. Szóval ők nem. Az apám meg nagyon becsületes volt. 42 évet szolgált a MÁV-nál, mozdonyvezető volt. És doxaórát kapott kitüntetésbe, mert 42 év alatt nem volt semmi garambolja. És nyugdíj után még a közlekedési vállalatnál volt ilyen forgalom irányító, és őt ütött el egy villamos. És úgy halt meg 74 éves korában, hogy őt elütötte a villamos.
1: Édesanyja az most egyedül él?
0: Édesanyám egyedül egyik húgomnál. Már mindegyik húgom 50 éven felül van, és talán egy nincs már még nyugdíjba. Mind végig élték becsülettel az életüket, és nyugdíjba kerül.

0: Elhatároztam, hogy nem, soha többé Magyarországon én börtönbe nem kerülök. Nőttek a gyerekek, nőtt a családi kör, felnőttek az emberek, akadt a családunkba igen magas pozícióban lévő ember. Ugye azokra nem hozhatok szégyent. És elmentem, becsületesen dolgoztam. Hogy itt rátérjek arra, mi az utógondozás hátránya. Sok előnye van. De részemről mindig csak hátránya volt. Mert engem mindig csak úgy fogadtak, a nagy őt, a nagy Zsivált. Még a pártfogóm is. Nem tudott elhelyezni sehova. Elhelyezkedtem, bementem egy elnökhöz, egy KTSZ-be. Befogadott, nem mondtam, meg ki vagyok, hiába kötött először a lelkemre a pártfogó. Másodszor, amikor felvételre mentem, megmondtam neki, nem vett fel. Én ennek dacára megkerültem az elnököt, bementem a munkahelyre, felvetettem magam. Dolgozok javába, kijön az elnök, meglátott. Két nap múlva a kezembe a munkakönyv is elküldte. Bementem egy nagy üzembe, takarítónőként először. Aztán ott átképeztem magam egy gépre, nagy présgépre, 9 férfi között dolgoztam, 6000 forintot kerestem, jól kerestem. Nem tudta senki, hogy én ott dolgozom, még a pártfogom sem. Majd később megmondtam, de hát hol dolgozik, meg kell nekem, mondja, be kell írnom. Mondom, de nem mondja el senkinek, mondom, ha meg tudják büntetni, hogy ott nem tudja senki, csak munkaügyes, a főművezető. A főművezetőnket megismertem, a szomszédunkban lakott, és úgy kerültem be, hogy ő vállalta a csendbe, a pártfogásomat az üzembe, és csak a munkaügyes, és senki nem tudott a büntetni. Ugyanolyan részese voltam mindennek, jó munka, vittem örömmel még a rendőr kapitányságra is. Volt egy osztályvezető, aki nagyon pártfogó volt, és oda is mindig elvittem a fizetést, szépen 5-6 ezer. A húgaim, sógoraim megbámulták, hogy ennyit keresek. És végül is, mit csinálta a pártfogó, mikor már egy pár hónapja szépen dolgozok, kiküldte hozzám az újságírókat, az üzembe. Hát ugye hívott a főművezető, jön, megyek fel az igazgatóhoz, jön le a főművezető, meg nem, nehogy adjon valami interjút. Belépek újságíró. Innen és innen vagyunk. Mondom, mit akar? Hagyjanak engem békét, én nem adok semmiféle interjút. Én dolgozok és hagyjanak békét. De a pártfogom, fütyülök a pártfogomra, mondja meg neki. Majd különben találkozunk, és nem adtam interjút. És akkor ők 3 napig, sorozatban, bíróságon volt a újság. Ilyen nagy betűkkel. Nem, az én cég kicég éreztek. Úgy, hogy mikor mentem be dolgozni, az munkások kézről kézre adták az újságokat. Letolvajoztak, a gépet nem tudtam bekapcsolni. Aki azelőtt szívesen ugrott, a mester azt mondta, nem a börtönben van, itt nem dirigál. Megszólal, na, össze is hívta a főművezető, a munkások, és azt mondta, hogy ide figyelnek, mi olyan üzemben dolgozunk, ahol mindenütt adhatnék maguknak egy-egy 3 évet, annyi van a nyakukon. Hát ne próbálják ezt az asszony megszégyeníteni. Letöltött a magáit, na de azért csak ment. Higgy el, hogy sírtam, mert olyan jól kerestem, olyan jó dolgom volt. Unokák, minden úgy szerettek. És nem hagytak dolgozni. Tehát nem hagytak. És édesanyám éjszaka simogatott, ahogy sírva elaludtam, mert szegény, ketten voltunk már, édesapám nem volt. Ketten éltünk egy lakásba, kertes lakásba, kertemet ástam, mindent csináltam. Boldogan ő főzött, várt haza engem. Úgy éltünk, mint egy férj és feleség. Nekem panaszkodott el, amikor hazamentem minden. És most is az írja, hogy csak még addig akar élni, amíg éppen meglát, mert olyan beteg, hogy már 20-ák tetszett olvasni, hogy már nem minden hasnyálmirigy gyulladásra ment át 3-szor. És nem hagytak. És akkor aztán ahhoz a szabadság volt, útlevél kezembe mentem, és MVK-ba lopkodtam. Gondoltam, hát nem hagytok dolgozni, hát ha kitúrnak, arra gondoltam, hát ha aztán végül el is kell jönni, mert idegileg kikészített ez a dolog. És akkor, hát gondoltam, addigra készítek egy kis pénzt magamnak meg, amiből élni fogok, amíg újból egy ilyen munkát kapok. Hát szóval valamiből, anyámnak nem olyan nagy nyugdíja volt, hát valamiből, hogy megéljek, tartalékoljak. Aztán harmadszorra, negyedszerre lebuktam, és ott kerültem letartóztatásba. Megtudtam a raboktól is, meg az ügyésztől is, hogy ott mindenkinek jár fél idő. Mindegy, hogy visszaeső vagy első büntényes, a börtön magatartása és a börtön munkája után kapja a kedvezményt. Tehát van 3 éve, másfél évet, ha olyan magatartás, munkát, és olyan munkát végez, akkor 6 hónappal a másfél éve előtt, vagy 3-mal az ügyész keresi föl, és aláírat vele egy papírt, az keres neki munkát, és 5 évet le kell tölteni ebbe vagy abba a gyárba, ahova az ügyész elhelyezte. Amennyiben azt megszegi, visszakapja a büntetését. Ott engem ott tartott volna az ügyész. A Stolwert művekben Rizába leszerződtetek volna 5 évre, és elfelejt Magyarország. Így akartam, ott nem számít, hogy büntetett előttű, befogadtak volna. És gondoltam, elfelejt Magyarország. Nincs kékfény, nincs egyéb más is dolgozó. Munkászállót adtak volna, mindent megígértek. Erre az államügyész hivat, hogy milyen bűncselekményeket követtem én el Magyarországon, mert azt mondták, szigorú őrizettel küldjem, és magáért külön repülőt küldem. Értem, mondom. Igen. 7 német nyomozó hozott haza. 4, 5 férfi és 2 nő. 1 külön repülőn a Malév küldte, értem? Az állami főügyész úr, köszönöm neki. Ünnepélyesen.
1: De nem a maga zsebére ment ez.
0: Micsoda? Most nyögöm. Nem tudom hány ezer perköltség, egy csomó fordítási, 6 hónapig vártunk az állami fordítóirodára, akkor a repülő valami 30 000 forint.
1: Feri Hegyen ki fogadta?
0: Feri Hegyen, 1 szál kis nyomozó. Maga jön, értem. Jó van, Kizi, azt mondja, jöjjön. És bevitt egy taxiba. Esküszöm, azt mondták, a német nyomozok a hátam mögött, németül, hogy akkor már értettem. Ezt biztos el akarják engedni. Hát minek kísértettek minket, 7-eső megnézze, kaján fogja, és viszi magába, és kezel vele, meg viszi a dolgait, azt mondja. És minket meg beküldenek azt egy buszon.
1: És akkor mi lett a vége ennek?
0: Hát ennek a vége, ugye ott kaptam volna 2 évet fél idővel. Itt meg semmi bűncselekményem nem volt, egyenest bíróságra vittek, tehát csak azt kellett megvárni, hogy lefordítsák az iratokat, addig itt is 1 évig előzetes voltam, és kaptam 6 év fegyházat, meg egy szép kis őrizetet, ami szintén 5 év.
1: Bizike, mennyi van magának itt hátra?
0: Még van 18 hónapom jövő hónaptól, illetve hát most már én is ezt az őrizetet töltöm, de remélem a kedvezményt megkapom, mert én úgynevezett okos zsivány módjára, én börtönben mindig meghúzom magam, én nem janiskodok, nem csinálom itt a zűröket magam körül, én nem szeretek durváskodni, verekedni, cirkuszolni, tehát megpróbálom kikerülni az olyan dolgokat, ami miatt fegyelmi fenyítést kapok. Én igyekszem betartani a rendet, a fegyelmet, csinálok dolgokat, mondom, ilyen kis apró pipere dolgok, vagy ilyen, vannak stiklieim, de csak azok a kicsik, amit régen is, amit maga is megcsinálna, vagy talán bárki, ha aki a börtönbe kerül, hogy szerzek egy kávét, vagy szerzek egy pudert, vagy szerzek egy szemöldök szeruzát, bármi áron, hát szóval ilyen dolgok. De az, hogy verekedjek, vagy elroncsam egy gépemet, vagy hogy én, ha azt mondják, ne beszéljen a sorban, hogy én beszél, én ezt nem csinálom.
1: Gizike, és mennyit ült összesen, ha összetudja
0: hát
1: számot?
0: Egy 25 évet biztos.
1: Gizike nem veszi hízelkedésnek, amit most mondok. Én amikor először találkoztam magával, és arra kértem, hogy gondolkodjon, hogy egyáltalán hajlandó-e velem a rádió nyilvánosság előtt majd beszélgetni, úgy megdöbbentem, mert én egy összetört öreg nénit vártam, és maga tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy nagyon tisztes, kedves középiskolai tanárnő.
0: Nos, hát egyik része majdnem igaz, mert hát tanárnak készültem valamikor, hát ketté tört a szakma. A másik részét meg úgy tudnám magyarázni, hogy valahogy a börtön konzervál. Hogy mondjam el ezt magának, zsivány nyelven? A zsiványok istenek külön van. Valahogy megőriz minket.
1: Hát ha nem sérti, azt mondom, hogy eddigi élete során azért jó néhány kiló aranyat csenhetett.
0: Igen.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy szerette is az aranyat?
0: Nagyon szerettem. Szerettem nézegetni, takargatni, rakosgatni, de magamon nem. Én nem hordtam aranyékszereket, nem nagyon. Valahogy nem tudom, nehéznek tűnt, vagy nem. Én a szép bizsukat jobban szerettem, mint az aranyat. Másokat látok telerakva gyűrűkkel, csüngőkkel, nyaklánc 2-3, karkötők. Én rakhattam volna 10-et mindenből, nem raktam soha. Nem szerettem, legfeljebb egyet, egy kis vékony finomat, vagy valamit, de azt is ritkán. Inkább a bizsú gyöngyöket, bizsú dolgokat. Ha csebe voltam, vagy németbe, vagy más külföldi utamon, mindig a legszebb bizsukat hoztam, és osztogattam egymással, a lányaimmal osztoztunk, mert azt jobban szeretem, mint az aranyat. Azt csak takargatni, mint értéket, mint szépet szeretem. Nem, talán ez is a szenvedély, mint egy gyűjtő.
2: Aki elrakja a kazetába, vagy elrakja a bélyegét, és őrizket, és takargat, és letörülget, én ugyanígy voltam az ékszerrel. A bélyeggyűjtő se hordja a holaktatáskájába, és nem mutogatja az értékeit, meg a egyéb más, de hanem elteszi. Hát én is azt rakosgattam, gyűjtő.

Elhangzott Rácsos Panoptikum. Repülős Gizi. A riporter dr. Martinkó Károly volt. Szerkesztette Horkai József.

Az imént hallott dokumentumműsor 1986-ban készült, és legutóbb 2011. június 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Mesterházi Márton, árvízi mesék.
2: Chaucer, Geoffrey, ki versben mondasz régi meséket, ötletet adtál. Adj hozzá ihletet is. Ha édes záporait április a szomjú földre önti, lenne friss. Akkor kortyol a sok mohó gyökér, serken a virág, sárga, kék, fehér. De ha a déli szél s a nap meleg a havat egyszerre olvasztja meg a Kárpátokban, akkor április kegyetlen hónap is átok a víz. Vetést, legelőt, erdőt elvisz a sáros hólé, megárad a Tisza. Nem zúg, nem bőg, nem töri át a gátot, alattomban nyeli el a világot, sziszen csupán susog, s emelkedik egy métert estig, egyet reggelig. Úszik az árban forgolódva restül fűcsomó deszka, szálfa gyökerestül, háztető flakon, sűrű szemetem felpuffadt valami, talán tetem. A parton emberhad védi a gátat, a vízben pusztul, vagy úszik az állat. Az árban így sodródott le egy medve, sudárbükfán magát keresztbe vetve. Termetes hím, erős is, mint a vas, éles körmű, izmos, csontos, inas. De most a lelkém vakrettenetül, menedéket keres veles körül. Sokkal jobb úszó nem messze egy farkas. A nyaka vastag, tépőfog a horgas, kevékan kiért a szukaremeg, ő került fölül, ha verekedett. Szívós vadász, zsákmánytól sose tágít, de immár ő is menedékre vágyik. Mögötte fülsértőn vernyög egy macska. Négy karommal kapaszkodik egy ócska ólajtóba, pedig végabb időkben kidorombolt nálánál bűvölőbben. Kinek a bundája volt sejmesebb, kinek az étkezése kényesebb. Ím rájuk mosolyog a sorskegye. Az árból, akár Ararát hegye, kimagaslik egy domb. Lankás, de tágas, hívogatóan füves, sőt, virágos. Három szegény űzöttnek épp elég, biztonságos, áhított menedék. De hamar rájött a három hivatlan, hogy kedves dombjuk éppen nem lakatlan. Ott bámult rájuk bizalmatlanul a róka, a kisegér és a nyúl. A kisegér volt ott az őslakó, jámbor, szorgos, a jóra kapható. Szerény módban leányka sorban élt, példás tisztán tartotta üregét, hol a közelfekvő kukoricásból előrelátón szép készletet tárolt. A nyúl a bajt az első gyanús jelre, üregi lévén ő is megneszelte, s oda költözött ideje korán a közeli, jó ismerős jogán. Két szép, hosszú fül domború fején, téli bunda vállán és csípején. Sokat látott, gyors lábú egy fehér nép, csak a beszédét eszeddel felérnéd. A rókakomát nem látták szívesen, de nem zavarhatták a vízbe sem, mely vészt jóslóan már bokáig ért. Nos, ez a koma minden pénzt megért. Behízelgő a hangja zengzete, a színes szóvirágok mestere. A róka és kutya kisasszonyok nyakán jó pár zabikölyköt hagyott. De hogy mi esett köztük és mi nem, azt adják elő ők személyesen.
3: Hárman vagytok? Illendően köszöntünk. És elmondom, hogyan élünk itt a dombon. Milyen szabály szerint?
4: Nem értelek.
5: Egy nyúl akar parancsolni. Nekem. Majd én megmondom, hogy ki és mihez tartsa magát.
3: Csuromvizesek vagytok. Alig éltek. Mi vagyunk egyelőre az erősebbek, és a bölcsebbek is, ha jól látom. Visszalökjünk a vízbe?
4: Inkább ne. Ez nagyon jó menedék.
5: Miről lenne szó?
3: Amíg itt lakunk, nem bántjuk, Azaz nem faljuk fel egymást.
5: Nem falsz fel engem? Te?
3: És te sem engem.
6: Én örülök, hogy élek. Egyet értek. Én amióta élek, itt lakom, s a váramban mindig elbújhatok.
4: Mit érnék egy egérrel?
3: Nagy a domb, elég nagy, és én jó futó vagyok.
4: Hamar elkap a farkas meg a róka.
7: Én elfogadtam az alapszabályt.
5: Elkaplak én.
3: És majd megosztozol medve bácsival? Leken egy pofont, és szörnyet halsz.
4: Csak meglegyincselek.
3: Félfogadra sem volnék elég, medve bácsi.
4: Hát én nem értelek.
3: Macska az egeret? Róka a macskát? Farkas a rókát? Medve meg a farkast?
4: Farkas húst enni? Fúj!
5: Hát hetekig hallgassuk, ahogy a gyomrunk korog.
3: Legfeljebb két napot kell itt kihúznunk.
7: Az ár tetőzött. Másfél-két nap, és halmokon, hátokon szabad a járás.
3: Az időt megelőthetnénk mesékkel.
4: Úgy, hogy egy mesélős hallgatja a többi.
7: Úgy.
6: Hú, én remek meséket tudok.
8: Mesélj legelőször medve bácsi.
2: Így kapott hát a derék medve szót. Ha keresed, se talált ki búvót. Kiült képére poétai kín, a metrumot számlált a körmein. Halálra szántam most, szervusz világ, a meséjébe bőszem belevág.
4: Egy medveasszonynak volt egy medvefia. 9 helyet kellett ennie, innia. 9 volt a neve, hanem miből tartsa? Elment a királyhoz, hogy panaszolkodna. Hozzad, szegény asszony, el azt a gyereket, azt mondja a király, lássam, mit tehetek. Oda is megy 9. Jó cselédje leszek, ha pofon vághatom végül fölségedet. Ingyen cselédjének király felfogadta. Elvisel év végén egy pofont, gondolta. Szekeret 4 ökröt rábízott gondjára, fát hazahordani munkájául adta. Király hírul adta minden béresének, ki a szekér fával érkezik elsőnek, ajándékba kapjon teljes öltözetet. Béresek hajnalban útnak is eredtek, más szolgálók akkor éppen frissen fejtek, 9 mind megivott 9 kondér tejet. Azzal csak befogta a szegény ökröket, erdőbe kihajtván hamar a szekeret. Ottan a 4 ökröt kicsapta legelni. A többi béresek készültek indulni, de 9 fűrésszel nem akart vesződni. Gyökerestül fákat egyben rántotta ki. Amikor szekerét rogyásig megrakta, kereste ökreit, de nem találhatta. 4 nagy fene farkas ökröket felfalta, 8 róka a csontot vígan ropogtatta. 9 rájuk rakta ügyesen a jármot, majd az én szekerem, ti, hazahúzzátok. A többi béresek utána indultak, a jól kijárt úton rendesen haladtak. A farkasok, rókák árkon bokron által rohantak bezzeg a rakott szekérfával. Egy ördög szegődik melléjük, botjával kerékküllők közé csapkodni nem által. Egyszer a kerék csak összetörik vala. 9 az ördögöt megragadja vala. Akkor tengelyénél te hordozott, koma? Kénytelen az ördög tengelyét hordozta. Időt elvén király felküld a toronyba. Nagy ijedelemmel jelenti a szolga, 4 farkas, 8 róka, egy ördög befogva, 9 ostorával a fogatot hajtja. Király bezáratja a kaput sebesen, még majd elemésztik, retteg rémségesen. 9 a kocsival megérkezik frissen, nem nyílik a kapu, goromba szóra sem. Mondja az ördögnek, te fogjad a farát, én meg az elejét, szépen hajítsuk át. Úgy is lett. Az ördög vihette irháját, 9 is hordhatta az ajándék gúnyát. Király az udvarban egy mély kutat ásat, remélvén kilenctől megszabadulását. Te vagy legokosabb, sehol sincsen másod. Te rakd körül kővel kutamnak forrását. Föntről a mesterek, mint király meghagyta, 100 mázsás nagykövet vetettek utána. 9 suvogását kőnek meghallotta, nagy rémületökre visszahajította. Keservében király megint egyet gondolt. Szedj össze az erdőn 9 nagy zsák csontot. Nem messze találod ördögöknek malmát. Őröltesd meg Lisztnek, arra legyen gondod. Ott a kapus ördög éppen, hogy az vala kocsi tengelyét ki kénytelen hordozta. Hamar a nagykaput kulcsra zárja vala. Menjen haza 9, belülről ordítja. 9 hát öklével a kapura rávág, bevenvén hirdeti királynak parancsát. Nem őrölnek csontot ördögök, azt mondják. Tám bíz, én őröljek ördögből pozdorját? Ördögök a csontot finomra megőrlik, esztendő lejárván király megfélemlik. Világszép leányát nagy bánatban kérdi, 9-nek pofonját hogy tudná kiállni? Ne apámat vágjat pofon, de engemet. Apáddal egyeztem, szép leány, nem veled. Én fiatal vagyok, apám már vén, öreg. Akkor inkább vágjál pofon te engemet. Nem áld a szép leány pofont, hanem csókot. Ásó kap a választ minket el egymástól. Így lett lakodalom az aggodalomból, 9-é is így lett leány országostól.
9: Ki feszengve várta, ki szenderegve, hogy meséjét befejezze a medve. Az meg szuszogva leste a hatást, verítékben várta a méltatást.
8: Ebben aztán volt erő, medve bácsi,
6: és költői vagy színészi erő.
8: Színészi, gondolom.
6: Igen, színészi. Erős tüdő, erős egyéniség.
10: És a mondatfűzés, a rímtechnika, babérra méltó költő.
11: Ennyi dicséret, meg sem érdemeltem.
3: Róka Koma jelképes értelemben mondta. Nem szigelled magad?
11: Aha.
5: Hagyjuk a költői erőt. Egy farkas soha nem állna be igabonónak egy medvéhez.
11: S ha megszorongatom.
5: Azt adja meg a farkasok istene. Ha hozzám érsz, a véredből iszom.
3: Hey, hey, uracsínyán! Alapszabály!
8: Kissé, talányos a befejezés. A hős 9, az medve, ugyebár. Viszont emberlány a király kisasszony. Hogy házasodnak össze, medve bácsi?
11: Ti mondtátok, jelképes értelemben.
8: Uh-huh. Ha csak úgy nem.
3: A jeles teljesítményt köszönjük szépen, medve bácsinak.
8: Azt hiszem, farkas úr következik.
9: Farkas úr dühe elpárolgott szépen. Ajkán mosoly, jó indulat szemében. Látszik, tudja, mi lesz a rendje sorja. Maga bízón zendül, érces tenorja.
12: Volt egy öreg király, annak fia, s lánya. Mikor elérkezett utolsó órája, meghagyta fiának végső rendelésül, még húgott hajadon, addig meg ne nősülj. De kérő csak nem jött. Nem volt szép erősen a király kisasszony, nem volt igen jó sem. Eltelt 4 esztendő. Hát csak nekivágnak, kincsekkel megrakva a kerekvilágnak. Hogy útjukba esik egy rengeteg erdő, 12 fegyveres zsivány csak szembe jő. 11-et karddal levág a királyfi, ám a vezérüket nem győzi sajnálni a húga. A legény jól beszél, elég szép, gazdag is erősen, meghagyják az éltét. Elvezeti őket a palotájába. Palotáján végig 77 szobába. Szól a királyfia 77-ben, szolgált büntetésként rabul maradsz itten. Húgának fekete gyász szakadt szívére, nem felelt egy szót se zsiványok vezére. Rázárták az ajtót. Aztán a királyfi, hiszen enni csak kell, elindult vadászni. Most a mesélésben pihenjünk egy percet, hogy a főhősömről igaz képet fessek. Daliás vitéz volt, izmos, csupa erő, hangja csengő, érces, modora megnyerő, szinte tökéletes egészben és részben. Szélese világon nincs párja szépségben. Elméje magasztos, kedve csupa vígság, királyságra termett, és farkasnak hívták. Közben a főzsivány dörömböl az ajtón. Oda szaladt hozzá a király kisasszony. Isten is megáldjon, nyisd ki, drágaságom! De félek, hogy megölsz. Csak eresz ki bátran, de megöl a bátyám. Vagy te ölöd őt meg, s elnyersz boldogságban holtig szeretődnek. De hát ő a bátyám. Akkor légy jó testvér, mondd azt, hogy halálos betegségbe estél, s addig ki nem gyógyulsz az emésztő lázból, míg nem ittál a vár alatti forrásból. De nyakát szegi, oly meredek a szikla. Te sem akarsz másat, ez a dolog nyitja. Farkas a forrásból, mikor vizet venne, ott áll egy oroszlán, egy róka, egy medve. Inni innen csupán vadállatnak szabad. Meg kell gyógyítanom a beteg húgomat. Jó szíved van, látjuk, merd a korsót tele, s ha baj van, itt egy síp. Te csak fuvincs bele, ott leszünk mi hárman. Hanem ezt a vizet ne nézzed csodának, akár el se vigyed. Megneszeli mindezt közben a főzsivány. Édes, szép szerelmem, már semmit se kívánj. Mondd, hogy meggyógyultál, jóságának hála. Tálalj sültet, töltsél óbort vacsorára. A ládában lesz egy aranykarperecet, azt a két karjára bátyádnak ráteszed, hogy szakítsa ketté. Bárhogy erőlködne, régi jó ereje kiszököd belőle. Akkor, amit meg kell, azt én megcsinálom, s élhetünk halálig, édes boldogságban. Megölhetsz, mond Farkas, jogot nem tagadom, de hadd járjak egyet még a várudvaron. Síbba fú, erejét kissé összeszedve, ott áll az oroszlán, a róka, a medve. Mit parancsolsz, gazdánk? Van ott fönt egy ember, ki erőm elvette hitvány gyilkos csellel. Ne engedjétek, hogy elveszejtsen végképp. Azok a főzsiványt izzé porrá tépték. A húgán azonban Farkas megkönnyörül. Maradj itt a várban, boldogulj egyedül, engem többé nem látsz. Útnak indul aztán hűtársa, a medve, róka és oroszlán. Mennek hegyen, völgyön, derűbe, borúba, elérnek egy várost, gyászba van borulva. Meg is tudja Farkas egy öreg asszonytól, van a város szélén egy feneketlen tó. A 12 fejű sárkány lakik abban, aki mind a várost megölheti szomjan, kutakból a vizet egy csöppig felszíván. Sarca, hogy ne tegye, minden nap egy szűzlány. Király kisasszonyra ma kerül sor, éppen azért van a város gyászos feketében. Itt aztán bátor szív, s ember kell a gátra. Vígan készül Farkas, s a három barátja. Szólnak a királynak, legyen víg a pszűvel, majd elbírnak ők a 12 fejűvel. Déltől alkonyatig tombolt ott a csata, életre, halára minden pillanata. Hullott a jó karttól a sárkány hat feje, s mikor Farkast kezdte elhagyni ereje, dühös harci kedvel csatasorba állott, széttépte a sárkányt, a három vadállat. Farkas még a sárkány körmeit lenyeste, majd álmot bocsátott rá a sötét este. Aludj, derék farkas, aludj, ha alhatol. Fűzfa tetejéről les egy gonosz lator. Jönnek a testőrzők, s a jó hírt rivalva a király kisasszonyt viszik az udvarba. Meglátja a latrot a fűzfa tetején az orvosok,

0: meg még, de holtan. Őrizd a gazdánkat, Róka, nem megmondtam. A forrasztó füvet hozzad, de rohanvást, különben kicserzem az írhádat, meglásd. Érkezik a Róka a forrasztó fűvel. Épp egészen farkas ásítozva ül fel. Jaj, de jót aludtam, rászól az oroszlán. Ha mi itt nem vagyunk, még soká aludnál. Mennek a városba, nagy a sokadalom, fenn a palotában áll a lakodalom. Így szól farkas. Ugye jó szolgám, oroszlán, egy kalácsot nékem szívesen elhoznál. A latorból kissé kiszalad az élet, király kisasszonyban új reménység élet. Oroszlán kosarát rakja minden jóval. Farkas most a medvét megkéri így szóval. Nézzel a lagziba, ugyan medve bácsi, jut is a medvének bora és kalácsa. Bizakodik immár a király kisasszony, a lator meg sápad, sápad, ha nem is szól. Fel a palotába menj te is, ravazdi. Róka komának is jól fial a lagzi, hanem lent az utcán elkapják a kutyák, s jó falatja nélkül futni megtanítják. Most, azt mondja a farkas, megyünk mind a négyen. Csúfosan rásült a latorra a szélen. Megölelte farkast a király kisasszony. Ő mentett meg engem, én csak őt választom. Ők ketten kötöttek boldog házasságot. Stölthetett a lator hosszú várfogságot. Búcsút vett tőlük a három derék állat, ígérték benéznek, hogyha arra járnak. Eltöprengett farkas, nagy lelkére rával, mi lehet vajon a magányos húgával? Érte ment, s elnéző igaz szeretettel a palotájába szépen hazavitte. De a húg a bosszút hosszan sem felejti, a főzsivány tőrét kebelébe rejti, majd farkas ágyába beleszúrja lentről. Éppen szegény szívét döfte által a tőr. Elgyászolják búsan, jajgatva, zokogva, befektetik farkast szép kőkoporsóba. Hallja az a három, mit ért, milyen sorsot, rohanvást felnyitják a szép kőkoporsót. A forrasztó fűért indulj tüstént, Róka! Itt van nálam, el nem fogyott tavaly óta. Épp egész már farkas. Lám, kedves oroszlán, s te medve, te Róka! Ugye jót aludtál? Hogy mi történt, mi nem? Farkas veszi észbe, elviteti húgát örök száműzésbe. Már most az életem nektek hogy köszönjem? Minden mi munkánkért hálát mondhatsz könnyen. Vágd le a fejünket, s ragaszd a helyére összesen háromszor. Ez a munkánk bére. De ilyet véletek ugyan, hogy tehetnék? Össze is téphetünk, ha jobban szeretnéd. Amit tenni kellett, farkas így megtette, s ímé három deréklegény állt előtte. Királyfiak voltunk, nem is vadállatok. Boszorkány tett rajtunk gonosz varázslatot. Bús szolgaságunkból ránk szabott váltság, egy királyfi éltét háromszor megváltsuk. Vígadtak egy hétig, akkor egyfolytába, s elmentek ők hárman maguk hazájába. Boldogan élt farkas meg a felesége, ha csak meg nem haltak. Tessék, itt a vége.
1: A társaság nem tud nyikkanni sem. Csak a Tisza lics locsog csöndesen. Bizony, kitett magáért emberül farkas úr, és diadallal néz körül.
2: Ez izgalmas volt.
3: És fordulatos.
2: Bár a húgocska fura figura.
4: A három vad az remek volt, a medve, az oroszlán, a róka. És a rókán nevettem is sokat.
5: Persze. A róka a bóc a mesében, az a dolg.
2: A történet talán kicsit kegyetlen.
6: Ez nem dedó.
2: Azaz nem kis dedóvó, egér kisasszony.
6: Az, nem bizony.
5: Kiemelném a főhőst.

0: Aliás, nem eslelkű oly szép, hogy a világon nincsen párja, és pont farkasnak hívják.
1: A mesehőst eszményíteni kell.
2: És a farkast kell eszményíteni, ha pont farkas a mesehős.
3: De nem kell szégyelni. Nem szégyelte farkas úr sem.
1: Hogy én? Ezt most hogy érted, macska asszony?
2: Az előadás ugyancsak remek volt.
3: Engem magával ragadott egészen.
4: A vadállatok olyan jókat mondtak.
3: Őszintén, brilliáns a verselés, nem, medve bácsi?
4: De brilliáns. Én, mint költőtárs, bízvást mondhatom.
3: Tapsoljuk meg farkas urat. Remek volt. Akkor Róka Koma következik. Vagy úr?
0: Koma. Legyek csak én Koma.
5: Nem akárkit kéne lefőznie, töpreng Róka Koma, de győzie. Hogy farkas úrrá gyatrábbnak ne lássék, más pályán kell versengeni. És másképp.
0: Vén volt már a király, ki sem mozdult a palotából. Furcsa madárdalt hall egyszer kintről, beleborzong. Szinte megifjul, már nem szaggat a térde, a válla. Bár mindig vele lakna, de már elszállt a madárka. Nagyfia lóra kap, indul fegyveresen, kutya véle. Este az erdőn jó tűz mellett kezd vacsorázni, s ott fut a róka. A rossz fene enné, hopp kutya, kapd el! Légy kőbálvány rusnya ebeddel, mondja a róka, s kőbálványjá vált a királyfi, lovastul, ebestül. Újból kél a furcsa madárdal, könnyül a vénség. Ám de hiába kecsegtetik, elszállt már a madárka. Más kutya, más fegyver, más ló, indul a középső. Este az erdőn ott fut a róka. Hopp, kutya, kapd el! S kőbálvánnyá vált a királyfi lovastul, ebestül. Újból kél a madárdal, s újból száll a madárka. A legkisebb fegyvert készít, lóra kap, indul. Este az erdőn jó tűz mellett kezd vacsorázni, s ott fut a róka. Ne lármázz! Meghívlak vacsorára. Látom, az ifjító madarat keresette királyfi. Karmazsinországban lakik az, jó messzire innét. Trónkastély kertjében egy odvas körtefa hajlik, abban fészkel az ifjító, ott könnyen eléred. Útnak eredtek. A rókából lett most csinos ifjú, lett lova is, szaporázták egy-két hétig a lépést. Karmazsinország trónkastély kertjét, hogy elérték, mondja a róka. Te könnyen eléred majd a madárkát, ám amikor mászol lefelé, az a sok puha körte mind odalendül a szádhoz erővel, meg ne harapjad, mert megcsendül a körtefa, aztán talpon az őrség. Sajnos ez is történt, s a királyfit várta a vérbaj. Sorsa felől ezt végzi az ország nagy fejedelme. Egy próbát, ha megállasz, távozhatsz kegyelemben. Lelsz a veres tenger partján egy nagyszerű kastélyt, egy gyönyörű lány ott lakik, azt hozd el palotámba. Jobb a halálnál minden. Rábólint a királyfi. Kényes a próba, de elvállaltad, majd magam állom, mondja a róka, s a tengerpartig meg sem is állnak. Partilapúból ott fortéllyal csónakot épít. Siklanak át a veres tenger roppant vize tükrén. Túlpartján a csónakot épp megrúgja a róka, női cipővé válik, szép pár, tiszta aranyból, vén suszterré válik a róka, hó a szakálla. Nagyszerű kastély mellett sétál hosszan a Schuster, s a gyönyörű lány már a cipőt nem győzi csodálni. Hozd a cipőt, te szegény Schuster, tüstént kifizetlek. Vén vagyok én, nem bírom a lépcsőt. Jer le, kisasszony. Szép a cipő, de te próbáld fel, lábadra talál-e. Nos, leszalad, s a cipőt próbálja a drága kisasszony. Mintha reá öntötték volna. De suttog a Schuster, hopla cipők, ahová akarom, tüstént odaérjünk. Már is a túlsó parton vannak. Kérdi a róka. Karmazsinország nagy fejedelmét ismered-e? Mert ő hozzá kell vinnünk. Azt soha, meghalok inkább. És ki velünk jő, ezt a királyfit, őt se szeretnéd? Hogy ne szeretném, boldogság volt ő vele szöknöm. Akkor Amannak mit tehetünk? Leszek én felesége. Bukfencet vet a róka, felugrik női alakban, éppen olyan, mint kit Schusterként szökni segített. Hely, megörült, ám Karmazsinország nagy fejedelme. Lagziba hívta rokonságát és mind a minisztert. Már lakomázás közben csak megjegyzi egy őrgróf. Szép a menyasszony, szép, de van itt egy kis hiba mégis. Már miért kéne keresni hibát abban, ki hibátlan? Megmondom, mi a kis hiba, róka szemű a menyasszony. Asztal alá búvik bántottan a szende menyasszony, bukfencet vet, s elmenekül már róka alakban. Este az erdőn jó tűz mellett, hogy vacsoráznak, két kőbálványt lát a királyfi lovastul, ebestül. Ismered őket? Látom a bátyáim, de mi történt? Rusnya kutyáik rámuszították. Éljenek újra? Hogyne? A két testvér bátyámat hogyne szeretném? Élnek hát, ám bennük vajmi kevés örömed lesz. Kis darabút múltán búcsút vesz tőlük a róka. Nézi a két báty a gyönyörű lányt mérges irigyen. Miért, hogy a legkisebbik kap feleséget először? És ha először, miért, hogy ilyen gyönyörűt kap? Hátra marad, s éles kardot ránt, ím a nagyobbik. Aljas gyűlölségből meggyilkolja kisöccsét. Vissza a testhez fájó sejtés űzi a rókát. Forrasztófű kell, s hogy hol van, tudja a titkot. Elrohan érte, s a csúf sebeket megdörzsöli szépen. Haj, elaludtam, szól a királyfi. Amíg a világ áll, addig aludnál nélkülem éppen, mondja a róka. Meggyilkoltak a bátyáid, s én szóltam előre. Légy eszeden már mostantól. Áldjon meg az Isten. Töpren később ember ez is. Vajon ismere hálát? Erdőn által futva kerül a királyfi elébe, s döglöttnek tettetve magát, elfekszik az úton. Csak nem az én rókám, hökkenten szól a királyfi. Mindegy, hogyha rokonja is, eltemetem becsülettel. Ássa a gödröt, a rókát kendővel beteríti. Ennyi elég, ember létedre megálltad a próbát. Járj eszeden. Többet nem látsz. Áldjon meg az Isten. Hopp, eltűnik a róka. Hamar hazaér a királyfi. Kapja elő az ifjító madarat kebeléből, és a madár a királyi szobában szól gyönyörűen. Ugrik már a király, mint legszebb férfi korában termete délceg, fürge a lépte, messzire ellát. Bátyai bűnéről mindent elmond a királyfi, ám a halált nem kéri fejükre, de számüzetésbe küldeti őket, kapnak fegyvert, pénzt, paripát is. A gyönyörű lányt elveszi végre hites feleségül. Boldogan éltek holtig. És ezzel vége mesémnek.
5: A róka, befejezvén a mesét, kétkedve nézett jobbra-balra szét. Nem érezte, mennyire sikerült, ami az esze alól kikerült.
4: De hát ez nem vers.
2: Vers. Csak másmilyen.
4: Farkas úr.
1: Vers.
3: Jelképes értelemben.
4: Aha.
3: Izgalmas mese volt. S a róka jó varázsló, aki csak jót akar.
2: Mindenkinek. A két bátyónak is. A Karmazsin királynak.
4: Karmazsin?
2: Piros, mint a pirók.
3: Csak a piros nem mindig fér a versbe.
4: Aha.
1: És a mesélő a versforma miatt olykor ügyetlen.
4: Hogy ügyetlen? Ezt kikérem magamnak.
1: Pontosítok. Kimódolt.
2: De azért... Dicsérjük meg a pompás bonyolítást.
1: Az arányérzék is dicséretes. A hőst, a róka a háttérből segíti. A mesélő tudja, hogy önmagát eszményíteni nem kell minden áron.
2: Kivéve, ha farkas az illető.
1: Ezt most hogy érted, kedves macskaasszony?
2: Ha mesehős, farkas az illető.
1: Az más.
4: Én nem magamat semmiképpen nem eszményíteném. Legyünk szerények.
1: Mindannyian elismerjük tehát, hogy a dolgozat tisztességes munka.
4: Ez ám a bók. Köszönöm, farkas munka.
3: Tapsoljuk meg róka kumát. Remek volt. Most macska asszonyon lenne a sor, de ő majd csak holnap következik. Fáradtak vagyunk, este van, aludjunk. Szép álmokat kedves mindnyájatoknak.
5: Egér kisasszony illő búcsút véve visszavonult halkan az üregébe. Elővett egy adag kukoricát a készletből, és jól bevacsorált. Ismert közmondás szélese világon, hogy a vacsorát pótolja az álom. Összebújt hát a farkas és a medve, neheztelést, haragot elfeledve, egyik a lóbőrt húzta harsogón, másik a kását fújta vastagon. Másképp is állhat a szavak sora, az álmot pótolja a vacsora. Finom füveket lelvén elegendőt, nyúlasszonyság jól megrakta a bendőt. Közben egyre távolabbak tatott, nem kedvelvén róka farkas szagot. S mikor mindenki álomba merült, fél szemmel bár, ő is elszenderült. Macska asszony, mint titkos jóbarát, a közelében vackolta el magát, ha arra sunnyogna véletlenül egy nyúl evő, védőőrizetül. De nem gyötörte semmi félelem. Mi tartotta volna hát éberem? Farkas, medve és a macska között a róka önmagával küszködött. De hamar eldőlt a lelkitusa, érezte, hogy köti adott szava. Így könnyű szívvel feledve a bút, erénye jutalmakép elaludt. Csillagok gyúltak, ragyogott a hold. A hat mesélő aludt, mint a holt. Szél sem rezdült, aludt a Tisza is. Olvat ezüstként ragyogott a víz. Olvat ezüstként, aki lelke van. Vészt jóslóan, mint a hideg higany. Reggelre a víz arasznyit apadt. A dombon lent egy sáros sáv maradt. Ragyogott a nap, járt kelt egy kis szellő. Derűskedvel ébredt a hat mesélő. Szemet dörgölt, a fűben hemperegbe tornázott, majd a bundát szedte rendbe. Macska asszony mosdott is egy kicsit. És indult a nap, amint következik.
3: Mindnyájatoknak jó reggelt kívánok! Kezdjük a mesét! Ha jól számolok, macskaasszony következik, s velem a női szakasz. Előre bocsátom, több mese lesz, de illőn rövidebb.
5: Ha a róka nem volt elég ravasz, lesz macskaasszony kétszeresen az. Bár tréfás állatmesét ad elő, horgas fullánkot mindig rejt belé.
3: Első fabula. A róka és a farkas jó komaságba, ha nem is szerelembe, járt a világba, s együtt estek verembe. Két nap után az éhség a bélüket majd kirágta. Farkas koma, mi jutott eszembe? Állj fel két lábra, engedd meg, hogy a válladra felkússzak, úgy már könnyen kijutok, s téged is kihúzlak. Nagyot ugrott a farkas válláról a róka, a többi már könnyű móka. A faluban elkapott egy libát, evvel nem csinált semmi galibát, mindjárt szebb lett a világ. A farkasnak egy combot meghagyott, s a veremhez jajgatva ballagott.
6: Farkaskoma, lásd, milyen igaz barátod vagyok. Ludat akartam neked szerezni, de rajtam ütött a gazda. Ki akart belezni, adta farasztja. Ez az egy lúdcomb maradt a számban, ezt is neked szánom. Talán el se hinnéd.
7: Inkább húzd ki innét. Nyújtsd le a farkadat.
6: Bajos egy feladat. És ha gyönge farkam tőből kiszakad, össze-vissza töröd magadat. Faágat hozok inkább, vagy indát, s azzal kihúzlak. Az inda elszakadt, a farkas leesett, hanyatt. Ordított, mint akit nyúznak. De az ágon végül kimászhatott. Aztán feledték hamar a bánatot. Az egyik háznál lakodalom van, gyere farkaskoma, észre se vesznek a sokadalomban. Bent a házban húzták a cigányok, járták a legények, leányok. A farkas meg a róka besurrant a kamrába. Volt ott étel, ital garmadába. Hát elvették ősi jussukat, falták a finom disznóhúsokat. Ott volt a boros hordó is csapon, még a róka sem mulatott józanon. Annyi esze azért maradt, hogy a sarokban kapart magának egy menekülő lyukat. Közben a farkas táncra perdült, pedig olyan részeg volt, majd eldőlt, sordított, hújogatott. Hú-hú-hú, nyek, kedvem, nyek! Azért ez már feltűnt némelyik embernek. Botra, kapára, lapátra kaptak, haragosan, s rajta ütöttek. De csak a farkason. Ütötték, verték, ahol csak érték, amíg a karjuk bírta. Aztán kihajították az útra. Közben a róka egy halas szekeret kiszagolt. Elébe került, s lefeküdt az útjába, mint a holt. Fogta az ember, feldobta a szekér tetejébe, kellhet a prémie sapkára, bundára, mi egyébre. Na, a róka befalt egy-két halat, az a legjobb falat, néhányat leszúrt még vacsorára, aztán leugrott, s eltűnt, mint a pára. Jöttem szembe komája, kedves farkasa. Sajgott a bordája, korgott a hasa. Honnan van ez a sok halad?
3: Van több is a jég alatt.
7: Te magad fogtad egyedül.
3: Ha akarod, neked is sikerül, kaparsz a jégen egy kis lyukat, azon ledugod a farkadat Csalinak, s mikor rágyűltek a halak, már jó nehéz, akkor kirántod, és a sok hallal hazamész. Találtak is léket a jégen. A farkas ledugta a farkát, s ült a léken. Oda is fagyott szépen.
7: Most már jó nehéz, most már kirántom.
3: Rántsad, barátom. Nyögött a farkas, fürdött a verítékben.
6: Baj van, farkaskoma, a farkad fogva van a jégben. De elrágom neked szívesen.
7: Micsoda szégyen.

0: viselem. Jöttek az asszonyok a lékre mosni, ruhával, padocskával, súlykolófával. S hogy a farkas el nem futott, ütötte, verte, aki akarta. Ő meg mit csinálhatott? Akkor átrántott rajta, hogy beleszakadt a jégbe a farka. Közben a róka talált egy gödröt, abban faforgácsot, fűrészport, jól belegörgött. Aztán elnyúlt, mint a félholt. Mi a bajod, róka koma?
1: Járni sem tudok, farkas koma. Csontom törték, a vak is látja, kilóg a szőröm közül a szilánkja.
0: Nekem meg beleszakadt a jégbe a farkam. Az asszonyok padot, súlykolófát összetörtek rajtam. De ne siránkozz, róka koma, az erdőbe elmegyünk, megpihenünk, ebcsont befor, helyre jövünk.
1: Lelkem, farkas koma, mennék én, de nem tudok, még lábra sem állhatok.
0: Ha nem jöhetsz gyalog, ülj fel a hátamra,
1: viszlek. S hiába fájt a farkasnak a sok ütleg, cipelte a rókát nagy keservesen. Ez aztán a móka, röhögte a róka, s mondta magában csöndesen. Vert, viszen, vered lent.
0: Róka koma, mit mondtál?
1: Hát az, hogy nyert, viszen, nyeretlent. De csak folytatta vidáman. Vert, viszen, veretlent.
0: Róka koma, mit mondtál?
1: Hogy nyert, viszen, nyeretlent.
0: Hát tegyél már más bolondá. S a hátáról úgy ledobta, hogy nagyot nyekkent a róka. Cudarul összeverekedtek, soha többé jó komák nem lettek.
1: Mondják is azóta, eljátszotta, mint a komaságot a róka. Második fabula. Volt egy szegény ember, gondja, mint a tenger. Felesége, sok gyereke, egy kis földje, meg 9 tyúk, egy kakas, 2 ökröcske. A 2 ökrével elment szántani. Egyszer csak hall valami szörnyű ordítást, hozzá valami rémült makogást. Oda szaladt, hogy lássa. Hát az erdő óriása, a medve, neki veselkedve, a nyúllal pofoszkodik. Pontosan szólva, a nyúl a pofonok elől ugrándozik. Nagyot kacag a szegény ember. Világ csodája, hogy egy medve egy nyulat elver.
0: Ki nevettél, te hitvány féreg? Megölöm a 2 ökröd, megöllek ráadásul téged.
1: Nagyságos medve uraság, csak annyit kérek tőled. Megszánthassam, bevethessem estig ezt a kis földet, etethesse az asszony télen a sok kis pulyámat.
0: Estig még a büntetésed várhat.
1: Elmegy a medve, a szegény embert pedig öli a bánat. Arra vetődik a róka, s kérdi. Mit búsulsz, földi? A medve meg fog ölni, s elmondja töviről hegyire, mi érte. S ha kisegítlek, mit fizetsz érte? Van 9 tyúkom, 1 kakasom, mind neked adom. A róka a szegény embert kitanítja alaposan, s eloson. Mire épp hogy beesteledne, jön a medve.
0: Na te szegény ember, itt a büntetésed. Megeszem a 2 ökröd, megöllek ráadásul téged.
1: Egyszer csak kürt szó hallik a bokor mögül.
0: Jaj, te szegény ember, baj van, könyörülj.
1: Bizony, ezek a vadászok medvét akarnak lőni.
0: Jaj, te szegény ember, de hogy foglak megölni, csak bújtas el.
1: Ez az abrakos zsák, megfelel? Belebújik a medve a zsákba, reszketeg. A szegény ember jól megköti rajta a zsineget. Megszólal egy dörgedelmes hang. A medve majd belegebed,

0: pedig csak a róka az, a ravasz. Kürtölni is ő kürtölt korábban.
1: No te szegény ember, mi van a zsákban? De igazad szólj, mert nálam van a puska.
0: Szenes Tuskó.
1: Elhiggyem-e? Noha Szenes Tuskó, a fejszédet vágd bele.
0: Oda vág a szegény ember a fejszével. Behasad a medve feje. Már senki fiának, még a nyúlnak sem lesz többé gondja vele.
1: Na te szegény ember, ezt túlélted, de a 9 tyúkot, egy kakast megígérted. Reggel elmegyek érte.
0: Hajnalban a róka a szegény embernél bekopog. Várjál, róka koma, valamit magamra kapok. Egyszer csak dühös csaholás, hörgő ugatás hallik az ajtó mögül.
1: Te szegény ember, mi ordít ilyen égtelenül?
0: Nem is tudom. Ha csak nem a kopók. Este a házba titokban bejöttek, és most alig bírom tartani őket. Nyilván megérezték a rókaszagot.
1: Csak addig tartsd őket, amíg elszaladok.
0: És a róka utcú neki lesd el magad. Tán még most is szalad. Már most, hogy kiugatott, találgathatod.
1: Nem mondhatom én meg, mert vége a mesémnek.
2: A macska nem néz se té, se tova. Vigyorog, mint csesíri rokona. Hisz aki hallgatója nagy, s erős, fabuláiban az volt antihős. Megtudni csak arra érez kísértést, lenyelik-e, vagy kiköpik a sértést.
3: Soha nem pofoznék egy nyulat, szavamra.
4: Az egy másik medve volt.
3: Melyik?
4: A mesebeli.
3: Jó. Aha.
5: A farkasság nevében nem fogok tiltakozni, bár joggal megtehetném. Kárpátok szerte ehhez fogható ostoba farkast én nem ismerek.
6: Nem is kárpáti volt,
5: hanem
6: uráli, mondjuk.
5: Na, te inkább hallgass.
6: Miért? Kopócsaholásnak vélni az ember ordítózását nem szégyenletes?
5: A farkasok nevében én tehát nem tiltakoznék. Ám az össze-vissza stílust, a hányaveti verselést, azt nyomatékkal kifogásolom.
0: A verselés, hadd közlöm, nyomatékkal, akarva, tudva volt hányaveti.
5: Akarva?
6: Tudva?
0: Nem fáj úgy a csípés, ha nem csinos, csak pacuhamadár csípet rajtad.
5: De nagyot.
3: Pacuha.
4: Rendetlen.
3: Aha.
4: Engem a pacuhamadár meg sem csípett. Kicsi vagyok, észre se vett. Vagy tám pacuhaságból. Remek volt. Tapsoljuk meg macska asszonyt.
5: Én nem tapsolok.
4: Ugyan farkas úr.
5: Na jó, a kedveteként.
4: Köszönöm. Akkor nyúlasszonyság következik.
7: Több és rövidebb mesét mondok én is.
8: Nyúlasszonyság meséje egyszerű. Senkit nem bánt, végig csupa derű. És ha nem keresünk formál logikát, nem is lelünk benne semmi hibát.
7: Első ballada. Túl a nagy óperencián, az üveghegyen innen, ez az eset csak megesett, ha mondom, el kell hinnem, hol a kemencének nem volt sem oldala, se rácsa, benne mégis pirosra sült egy szakajtó pogácsa, élt egy öreg, lusta király, szerették mindenek, hisz sosem viselt háborút, és adót sem szedett. Hogy naphosszat lustálkodott, és ment volt minden bajtól, úgy meghízott, hogy ki se fért a hálószoba ajtón. Idő múlt, s a hálószobát testével telenőtte. függőért, a mennyzetet fejével kiütötte. De mert eszméket ébresztőn levegős volt a padlás, egyik nap eszébe jutott egy gond. A trónutódlás. Múlt ifjúságában fogant, három szép fia volt. Három lusta, három kövér lehetséges utód. Hármótok közül, akié a lustaság rekord, abból válik az új király, az örökli a trónt. Nekem oly terhemre esik a bal, s jobb szemhunyás. Nem aludtam éltem során egyetlen szemhunyást. Ostoba vagy, hiszen aki nem alszik rendesen, az sosem lesz méltó király. Nem bír meghízni sem.
9: Én nekem az italnyelés oly fárasztó iszony, ha számba töltik is a bort, én azt meg nem iszom.
1: Aki a bort nem issza meg, az nem rest, az bolond. Sosem leszel méltó király, nem öröklöd a trónt.
10: Nekem a rágási robot esik oly terhesen, a számba rakott falatot inkább meg sem eszem.
1: Tökkel ütött, akkor lefogysz, mint ki dolgozni jár. A trónon enni, hízni kell, sosem leszel király. Mivel bennem a lustaság valódi, nem hamis, fiaim, én lusta leszek talán meghalni is. Így nálam sehol nem terem lustább a földtekén. Trónra méltó király tehát nem lehet más, csak én.
7: 700 évig véget nem ért a rest uralkodás. De akkor az orrára szállt a királynak egy darázs. Mert lusta volt elhajtani, a darázs belemart, s a rest királyon ez a kín oly rettentőt facsart. Nagyot rúgott, a palotát rúgása szétvetette, s őt a tégla s gerendarom maga alá temette. Második ballada. Mikor öcsém nősült, apám elküldött a malomba. Őrles búzát, legyen kalács majd a lakodalomba. Volt a padláson búza sok, s egy feneketlen véka. Azzal mértük a zsákba mind, nem is lett maradéka. Szekér, ökör, elérte már a malom udvarát, elébük szúrtam ostorom, ne menjenek tovább. Hol a Molnár? Nincsen sehol, elment az iskolába. Hát a malom? Eprészni ment a hegynek oldalába. Hamar kereplőt fogtam én, meg egy csöbör vizet, odaértem, hát a malom éppen felém siet. A kereplőt recsegtetem, vizet csobogtatom, ilyettében hazafutott őrölni a malom. Oly erősen sütött a nap, megsült a négy ökör. Pecsenyének befajtam én, hisz enni ugye köll. Az ostoromból ez alatt szép jegenye fa nőtt, a csúcsak körülnézhetett a föllegek fölött. Hát a fára felmásztam én, nem is, hogy nézzek széllyel, hanem, hogy megtöltsem a bőingemet seregéllyel. De ahogy másztam lefelé, úgy rázendült a szél, hogy leszóltam. Molnár uram, kéne egy kis kötél? Föl is adott ő egy kicsit, egy arasznyi volt éppen. Négyrét hajtottam okosan, leért a földre szépen. Fele útján a mókusok a kötelet elrágták, de ingemben szárnyra kaptak a seregély madárkák. Röpültem fennen, de az ink gatyámból kiszakadt. Szerencsémre alám került a tekerőpatak. Patak felét gyűrtem alám, felét magamra vontam, s mivel elfáradtam nagyon, jó nagyot szundítottam. Fölébredek, patakpartján szép gyümölcsös vagyon, lóg a fákról paraj, paszúj, borsó, paradicsom. Oda menvén megráztam jól az egyik almafát, s úgy hullott róla a barack, mint a csörögefánk. Ott egy leány, megkérdezem, van-e víz, inni jó?
11: Van, de meleg nyárban ki kell vésni a jég alól.
7: Sarkammal, kővel a jeget hiába ismerem. Megmérgesedvén hirtelen lekapom a fejem. Nyomban betört a jég, s magam ihattam jókorát. Mentem tovább. Hát szembe jött három kóbordiák. Kérdi az egyik. Atyafi, hová lett a feje?
11: Keresem. Nincs.
7: Eszembe jut. Jeget törtem vele. Agyagból közben a fejem testet csinált magának, s a jégen a forrás fölött vidáman korcsolyázott. Mivel rám se hederített, agyagból vizslát gyúrtam, az visszahozta, s a fejem jól a nyakamba húztam. Siettem, még a lagziba vajon elérek-e. Úgy elkéstem, az öcsémnek volt már 6 gyereke. Hát a kalács, kérdi öcsém. Az kiment a fejemből. No erre, úgy vágott kupán. A fülem belecsendült.
2: Nyúlasszonyság nyugodt volt és vidám, hiszen a két bolondos balladán nem sértődhetett meg egy társa sem. Mindenki vígan nézte, kedvesen.
6: Gratulálok, nyúlasszonyság, remek! Az emberi ostobaság mögött az élet mélyebb értelmetlensége.
12: Imígyen szól a magas bölcselet.
4: Én egyszerűen jól mulattam.
3: Hogyne? Én a hasamat fogtam, úgy nevettem. A lusta királyok meg a fiai, hogy belehízik a hálószobába. De nyúlasszonyság, már ne haragudj. Hogy másztál fel arra a jegenyére?
13: Jelképes értelemben, medve bácsi.
14: A tartalom és a forma egysége folytán lesz dicséretes a dolgozat. A cselekmény, ha van, és a jellemek, ha vannak, teljesen igénytelenek.
12: Nincs eszményi hős farkas azért.
14: Bocsánat! Így tehát a silány rímek, az unalmas trófák a tartalommal egybecsengenek.
12: Igénytelenek? Kikérem magamnak, nyúlasszonyság nevében.
7: A csali mese sajátos elfogadott mesetípus.
14: Ezt elfogadom.
12: Nagyon örülök.
6: Melynek cselekményét, jellemeit a mesélők s a hallgatók fanyar humorérzéke határozza meg.
12: Mely a kritikusnak vagy van, ha van, vagy nincs neki.
14: Ja, a híres humor. Az is milyen sok ócskaságra mentség.
7: Jelképes értelemben, farkas úr. Akkor köszönjük az eszmecserét.
4: Ragyogó volt, nyúlasszonyság. Köszönjük.
14: Magam is kész örömmel tapsolok.
7: Nos, egér kisasszony következik utoljára, de nem utolsó sorban.
2: Emeltebben beszélt egér kisasszonya megszokottnál és vastagabb hangon. De meglepetést más keltett sokakban. Formai megoldása volt szokatlan.
15: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király, és annak 3 fia. Mikor a király megöregedett, kiadta a parancsot a fiainak, hogy most már meg kell nősülniük, s aki a legügyesebb asszonyt hozza a házhoz, arra hagyja a királyságát. A két nagyobbik mindjárt felöltözött vitézi ruhába, lóra ült, s elindult. A legkisebb, amolyan kelekótyás, úgy, ahogy volt otthoni ruhában, piszkosan útnak indult gyalog. Ment, mendegélt. Egyszer csak elért egy faházikóhoz. Bement, hogy megpihen. A ház közepén volt egy asztal 2 kis székkel. A királyfi leült, búslakodva, hogy már most mit csináljon, hiszen még szándéka sincs, hogy megnősüljön. Hát ahogy ott szomorkodik, megpillant az asztalon egy kisegeret. Megszólal az egér. Ugyan miért szomorkodol annyira, te szép fiú? A gyerek csak elkezdte nevetni, hogy az egér beszél. Az egér erre megkérdezte. Ugyan mind nevetsz olyan jól? Akkor elmondta a legény, hogy mi áradban van, mit kell csinálnia. Az egér erre így válaszolt. Azon sose búsulj, leszek én a te menyasszonyod. Ezen megint csak elkezdett nevetni a legény, hogy ő neki egy egér lesz a menyasszonya. Bele is egyezett. Te leszel a menyasszonyom? Legyél! Hazamentek a királyfiak az apjukhoz, a két idősebb dicsekedett, hogy milyen szép menyasszony talált. Kérdezik a legkisebbet. Hát te kit találtál? Persze nem merte megmondani, hogy ő neki egy egér a menyasszonya. Hát rámondta, hogy ő is talált menyasszonyt az erdőben. A többiek meg kinevették, hogy ugyan miféle menyasszony lehet az erdőben. Másnap az apjuk kiadta a parancsot, hogy menjenek el a menyasszonyukhoz, és mondják meg nekik, hogy reggel olyan kenyeret süssenek, hogy a király akarja megkóstolni. A fiúk reggel elindultak a menyasszonyukhoz, mindegyik a maga útján. Elérkezik a legkisebb fiú, leül a székre, elgondolkozik, hogyan tudna egy egér kenyeret sütni. Észrevette az egér, hogy ott van, oda ment hozzá. Ugyan min búsulsz, édes kedves vőlegényem? Minek mondjam el egy egérnek, úgyse tudsz rajtam segíteni. De mégis mondd meg, hát ha tudok. Hát megmondja a fiú az egérnek, milyen parancsot adott az apja. Az egér erre így válaszolt. Te csak pihenjél le, aludjál, reggelre készen lesz a kenyér. A gyerek lefeküdt, elaludt. Az egér kiment az udvarra, füttyentett, és az udvarra összefutottak az egerek. Kiadta a parancsot. Süttek is az egerek a legfinomabb búzából nagyon szép kenyeret. Reggel a legény fölkelt, megnézte a kenyeret, elcsodálkozott, hogy egy egér kenyeret is tud sütni. Aztán elbúcsúzott az egértől, ment haza. A két bátyja is vitt kenyeret. Megkóstolta a király mind a hármukét. Hát a legkisebbik fiú kenyere ízlett a legjobban. De nem szólt semmit a király. Aztán másnap reggel kiadta a parancsot, hogy most a menyasszonyok inget varjanak. El is mentek a legények. A legkisebbik elért a faházhoz, leült. Oda ment a kisegér. Megkérdezte a vőlegényét, hogy most mind búsul. Megmondta neki a legény. De te úgy sem tudsz rajtam segíteni, mert egy egér nem tud varni. Egyet se búsulj, kis vőlegényem. Feküdj le, és aludj. Lefeküdt a legény, elaludt. A kisegér kiment az udvarra, megint belefújt a síbba, oda ment az összes egér. Megmondta nekik, hogy inget kell varni, de a legfinomabb anyagból csinálják. Reggel fölébredt a legény, a széken volt letéve az ing. Nézegeti, nézegeti, mindjárt fel is próbálta, illett rá. Elindult haza. A két testvér már otthon dicsekedett, ilyen s olyan inget vart a menyasszonyuk. Nézi, nézi a király az ingeket, mind a hármukét, megint csak a legkisebbikét találta a legszebbnek. De most sem szólt semmit. Teltek, múltak az idők, és a király kiadta a parancsot, hogy most szeretné látni a jövendő menyeit. Hát, el is indultak. A két idősebb hintóval ment a menyasszonyáért. A legkisebb megint csak gyalog, otthoni ruhában. Ment, mendegélt, leült a székre, és hozzá kezdett sírni, hogy most mi lesz? Hogyan vigyen ő a király elé egeret? Oda megy a kisegér, kérdezi tőle. Mi a baj? Az az apám óhaja, hogy szeretne téged látni. Egyet se búsulj, kiskomám. Elmegyünk, és megnézzük. Veled? Egy egérrel? Kiröhögnek, hogyha egy egeret beviszek a házba. Te csak feküdjél le, és pihent ki magad. Le is feküdt a legény. Az egér kiment az udvarra, belefújt a síbba, összefutottak az egerek. Megmondta a kisegér a többinek, mit óhajt a király. Ne busoljon semmit, király kisasszony, reggelre minden készen lesz. Avval a kisegér is bement a faházba, és lepihent ő is. Reggel, mire fölébredtek, már ott volt egy kis hintó, 12 egér elébe befogva. Már a legény is fölébredt, elkezdett nevetni az egészen. Az egér beült, a legény gyalog ment mellette. Hát, ahogy mentek egy keskeny hídon, a kisegér egyet rántott a gyeplőn, hintóstul, ahogy voltak, beleestek a vízbe. A legény elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Kit vigyen az apjához? Hát mit lát? A vízből egy gyönyörű lány jön ki a partra. Utána egy gyönyörű szép aranyhintó, 6 aranyparipával befogva. Beleült a királylány a hintóba, a legény is, de el volt csodálkozva, hogy mi lehetett az, ami történt. Hát a királylány elmesélte a gyereknek, hogy vele mi történt. Ezelőtt 3 évvel egy boszorkány elvarázsolt engem egérré, és az összes rokonomat is, amíg te meg nem szabadítottál minket. Azért vittem bele a hintót a hídról a vízbe, hogy az legyen a vége. De te vagy a megmentőm. Köszönöm neked, és ezentúl a feleséged leszek. Hát mentek, mendegéltek, ahogy ezt a történetet elmesélte a királylány, oda is értek az apjukhoz. Már a két bátyja ott volt. Szépek voltak az ő menyasszonyaik is, de a legkisebbik legényé volt a legszebb. Ottan mindjárt csaptak nagy lakodalmat, összehívtak minden rokonságot, ment a mulatás. Kérdezgetik a bátyai a legkisebbiket, hogy honnan szerezte ő ezt a gyönyörű szép királylányt. Hát, ő csak azt mondta, hogy az erdőből szedte. De az apja is kíváncsi lett. Megkérdezte ő is tőle. Hát a királylány, ahogy táncol, meghallotta, mit kérdezgetnek a férjétől. Oda ment a királyhoz, és elmondta neki, hogy ő vele mi történt. Erre a király nagyon boldog lett. A fele országát a legkisebbik fiának adta. Nagyon nagy lakodalmat csaptak.
2: Egér kisasszony ekkor elpirult. Már ahogy egy egér pirulni tud. Vajon a port verik csak rajta el? Vagy némi méltatást is érdemel?
14: A próbálkozás igen biztató, bár még tanulnod kell sokat, egér kisasszony. Kedves.
16: Miért kell így leszólni?
6: Próbálkozni a kiskutya szokott. Viszont ez egy jól megcsinált mese.
7: Már a témaválasztás is kitűnő, hiszen hősnőben ritka az egér, ritkább a nyúlnál is.
3: Meghiszem azt.
7: Ügyesen bonyolódik a cselekmény, az ismétlések s a meglepetés aránya. Példás.
6: Kitűnő a hintó vízbeugratása.
14: Na de a forma, bocsánat.
16: Tiszta próza. Hát, igen.
15: Hát, ha egyszer nem tudok verset írni.
3: Becsülöm az őszinteségedet, egér kisasszony. Nincs mindenkiben poétai tehetség.
7: Ugyanakkor a népi mesemondók stílusát, egér kisasszony, igen jól idézte.
14: Tapsoljuk meg tehát, egér kisasszony kedves meséjét. Szívünkből köszönjük.
2: Mire aztán eltelt az éjszaka, alaposan leapadt a Tisza. Pár locsanással tán semmi zajjal, s egy másik tájra virradt fel a hajnal. Hol tegnap mindent befedött az ár, ma mindent szürkén borított a sár. Kihúzták magukat a fák, a bokrok, tövükben deszka, léc, ólajtó, koszlott rongykupac, szétszórt műanyag szemét, hajó törötten egy-egy faderék. A kisegér, úgyis mint őslakó, rögtön tudta, mit akar a folyó. S gyanítván, hogy az eddigi szabály érvényessége mi hamar lejár, hatán nem okosan, óvatosan, üregébe vonult angolosan. A hívogatóan füves virágos domb úgy kimagaslott, hogy valóságos heggyé lett, és a szárító napon utak vittek szét róla biztatón. A nyúl az apadást az első jelre, üregi lévén ő is megneszelte. És sejtvén, hogy lejár a békepaktum, s a sorsáról döntéshozatik, punktum, okulván a megneszelt vészjelen, elügetett dél felé, nesztelen. A hajnali szellőn elszenderedve később ébredt a farkas és a medve. Látták, hogy jól járható a terep, nyúlasszonyságnak meg nyoma veszett. Elindultak. A nap szépen sütött. Hamarosan találtak friss dögöt, faltak, hogy a hasuk dagadt belé, és trappoltak frissen éjszak felé. Hogy szó nélkül tűnik el az a kettő, a róka nem jött izgalomba ettől. De náluk többre tartván önmagát, macskasszonnyal még eldiskurált. Aztán, egy régi csapását követve, illő búcsú után indult keletre. A macska is összekapta magát, de az egérnek még bekiabált. Egér kisasszonykám, Isten veled, kedvességedért, megkedveltelek. Elindult aztán, kényes macska mód. Egeret csak jóval arrébb fogott. A Tisza pedig lusta volt, szelíd, lágyszellő fodrozgatta habjait. S a habfodrok közt a napsugarak apró léptekkel táncot jártanak.

Árvízi mesék. Írta Mesterházi Márton. A szereposztás. Mesélő Kulka János, Medve Gáspár Sándor, Farkas Bezeréri Zoltán, Róka Szacsvai László, Macska Básti Juli, Nyúl Bertalan Ágnes, Egér Ubrankovics Júlia. Zene Kovács Áron Ádám. A felvételt Kornédesz Tamás készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Soltinszki Tibor.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
2: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
2: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
3: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Nagyok. Első és második rész, ma 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: 6 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Harcsás Gergely, a mikrofonnál Szlotta Judit. Nem csitulnak a harcok a hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Közben az amerikai elnök jelezte, hogy a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Donald Trump a Fox News-nak adott interjúban az iráni erőműveket és hidakat is a lehetséges célpontok között említette. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Közben Omán a nemzetközi jog betartására szólított fel a hormuzi szorosban. Idehaza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Nőttek a jövedelmi különbségek az elmúlt években, de az új kormányzati intézkedések mérsékelhetik az egyenlőtlenségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezmények és a lakástámogatási rendszer átalakítása is inkább a gazdagoknak kedvezett. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása, továbbá az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti a jövedelmi különbségeket, olvasható a jelentés. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást, eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró, péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A karbantartási munkálatok július végén is folytatódnak majd, akkor napokig a metróvonal teljes pesti szakaszát zárják le a forgalom elől. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég. Reggel főként a középső ország részben majd egyre több felé lehet zápor, zivatar, emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, este 19-26 fok lesz.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dallas. Változatok egy szappanoperára. Lengyel Nagy Anna dokumentumjátéka. A mikrofon jelen lesz a Dallas hasonmás klubok összejövetelein, részleteket hallhatnak a Dallas előzetes automata szolgálat tájékoztatójából, továbbá azokból a telefonbeszélgetésekből, amelyeket a szerző folytatott Dallas rajongókkal a film sugárzása közben. A felvételek egy része pénteken este készült, különböző családi otthonokban.
3: Megkavarjad? Én nem hogy milyen izgalomban van. Igen.
4: Hát én nálam már kellene, hogy kezdődjön. Egy kicsit csúsznak, úgy látszik, és érzem.
5: Ez még csak a szív, még nem kezdődik. Sajnos, hogy nem kezdődik, mert ez megjön majd egy reklám.
4: Már elkezdhetnék azért.
5: Az ember mikor annyira várja. Még.
4: Sok minden új van, főleg én mondhatom el, mert ugye az én korosztályomban pláne nem voltak ezek. Hát igazán még csak most, igen. Hát ezt a részét is láttam, amik most mennek. Ezeket már most másodszor láttam. Ezeket például a német adásban is láttam, mert ment egy időben, csak hogy is végignéztem, úgyhogy szóval. Volt, aki megkérdezte, nem kaptál dalaszmérgezést? Mondtam, azt nem kapok. Pamellának megvan a Fogyókúra könyve is. Megvettem.
6: Semmit sem értesz az egész.
7: Ó, de hogy nem tudom, hogy mit érzünk egy más iránt. Lehet, hogy túl heves voltam, de hát értsd meg, nem akarok lemondani rólad, amikor tudom, hogy mi ketten illünk egymáshoz.
6: Fogalmam sincs, miről beszélnek
4: meg indulatok. Tömkelege. Így van.
6: Azt hiszem, igen.
7: Pár nap múlva felhívlak.
6: Ne, azt ne! Ne hívjál! Ne is gyere! Ne csinálj semmit! Hogy békén!
4: Hát azért egy kis hisztés van ám ebben, szóval. Van egy kis hisztés ebben. Úgyhogy... Na hát gyönyörű a lakás. Azt nem vitatom. Nagyon szép, és ez a sok szép virág. Ez valami csodálatos.

0: Boldog örömmel látom, jó estét kívánok, hogy a Dallas Club összejövetelén 10 évszámmal megjelentek. Az ország minden részéből üdvözölhetünk Dallas rajongókat, Dallas hasonmásokat, és az Ellie, Pamela, Samantha, Cliff hangját adó magyar művészeket. A nyilvános klubtalálkozó ötletét is egy hasonmás, egy szolnoki vegyészmérnök, egy nyertes Bobby vetette fel, hogy ne csak a fotókról, de a valóságban is megismerhessék egymást.
1: Mondtam, hogy ha valakinek van valami Dallas története, kinek van? Na jó van, jól van, akkor nem hagyj csendben. Hát még kinek van? Teljesen minden, ami nagyon jó, 2, 3, csodálatos, már nagyon jó. Hát még kinek van? Hát csak történt valami. Csak történt valami. Hát csak történt valami.
2: Olyan nagy esemény.
3: Kicsi esemény is jó esemény.
4: Elli néni. Hát az előbb ön volt a keze.
5: Szégyellem magam, mert
4: az jó.
5: Sajnos a fülemmel van egy kis gond.
4: Nem baj, mi majd egy kicsit hangosabban beszélünk.
5: Mindent jól meg.
4: Jól van.
5: Nekem a legnagyobb
4: lesz
5: élményem.
4: Egy pillanat türelmet még, mert még megnézzük azt, hogy ki az, aki még jelentkezik. Na tessék.
3: Kuncogni azt már lehet? Történet az vezeg nincs.
6: Tessék, kapcsoljuk meg Gyabjóra.
7: Halász Jászló Györgyből, a Dallas hasonmásai győztese. Azzal kezdeném, hogy a testvéremnek a leányai szokták mondani hétvégeken, mikor meglátnak bennünket, hogy ennyi a Gyoki bácsi, meg Jancsi bácsi hasonlít a Gyokira, meg ilyen szöveggel, és hoztak egy lapot, hogy lehet jelentkezni. A munkáimban az irodában is szintén, ugye kalapba bementem, és hát egyértelmű volt, hogy nagy esélye indulhatok, esetleg meg is nyerhetem. Én lettem a boldog nyertes. Ugye ez egy kétszemélyes dallasi út volt, az első díj. Velem hát először is ott kezdeném, hogy és lehet választani, hogy vagy Dallasba megyek, de program meg Gyokival való találkozás az nem lesz, természetesen. Vagy pedig elcserélem az utat Miami Beach-re, ami pénzben ugyanaz, de viszont ott ugye, Ocean Park novemberben, ott a 28-ok meleg, stb. És hát természetesen elcsejétem az utat, és így Miami-ba mentünk a nejemmel. Azzal kezdem, hogy még Magyarországon kívül, hát itt a környező országot kivéve, nem voltunk messze, főleg nem repülővel, és mindjárt 9 órás út előtt álltunk, ami rettentő izgalmasnak érkezett, és az is volt természetesen. És hát a repülőtéren kezdtük izgulást, majd következett a végbe való beszállás, a felszállás, ami még nem is lett volna annyira, hogy mondjam, izgalmas, mint a leszállások, hogy össze-vissza 12 órát repültünk, egy húzamban mindenféle előzetes nélkül, az út is. Hát majd megérkeztünk, ugye addig a külvilágra nem nagyon érintkeztünk, mert repülőterekre nem jöttünk ki. Hát ott az a 28 fokos meleg a páratartalom, ez ami hát nagyon izgalmas és jó érzés volt, meg az, hogy mindjárt ott közölték velünk a repülőtéren, hogy a Gordon hurikán itt tanyázik körülöttünk, és ezek után elmentünk a szállodába, ott bejelentkeztünk, és elfoglaltunk a szállásunkat. Másnapi üzletek látogatása, bevásárlás, és utána a óceánbaló fürdés, ami szintén nagyon jó élmény volt, és így együttő, és egy csodálatos dolog volt. Köszönöm.

0: között.
1: Nem jó számú, hívtam a televízióba, behondták, hogy lehet jelentkezni ide.
2: Kicsit tessék már közelebb jönni, mert alig hallom.
1: Közel vagyok, csak nem akarom zavarni az alvókat körülöttem.
2: Ó, már elaludtak? Ilyen korán?
1: Igen, csak én vagyok ilyen késői alvó.
2: Ilyen korán lefekszik mindig a család?
1: Hát ez a család, ez csak két család, tehát két emberből álló család.
2: A férjéről van szó?
1: Igen, a gyerekeim kirepültek.
2: Halló?
1: Ittük.
2: Mi baj van? Mi baj van?
1: Csak ez a baj, hogy nagyon sokat sírok. Ma eltettek hinni, amit én mondok, hogy 33 éves házasságban mögöttem, és nem volt egy év szép belőlük. Féltékeny. Kezdettem fogva.
2: Most is? És amíg a gyerekek otthon voltak, addig is.
1: Félek, hogy felébred és meghallja, hogy ő mindig csak azt nézte bennem, hogy ezt nézte, semmi nem érdekelt.
2: Ez borzasztóan szomorú, amit mond, és hát olyan furcsa ezt megkérdeznem ismeretlenül, de talán véd minket az, hogy nem látjuk egymást, nem tudjuk egymás nevét. Vajon miért vállalt ezt az életet mellette, ha ennyire tragikusan idegenek voltak egymásnak?
1: Én először a gyerekeimért, utána azért, amit összedolgoztam. Mert amikor azt mondtam, itt hagyom, akkor azzal fenyegetett, hogy ahol meg fog megöl. Aztán azzal fenyegetett, hogy fölgyújtja a házat, családi házba lakunk.
2: Hány éves tetszik lenni?
1: 55.
2: Most talán már nem féltékeny önre, mint nőre. Ugye nem?
1: Most is. Rosszabb, mint valaha volt.
2: És mindig ilyen korán lefeküdt egész életében?
1: Nem tudja érdekelni a televízió, semmi nem érdekli egyedül az, hogy tud engem kicsinálni. Ez az egyetlen lakozása.
3: És a mi érdekünkre nem gondolsz?
2: Mit tetszik mondani?
1: Madársír, izgulok, hogy mit történik velük.
2: A Dallasékkal?
1: Igen.
2: A Ewing családdal?
1: Igen.

0: Ez nem most ez jön sorra. Talán ezért ma estére jönnek is. Jaj, egy pillanat, ha két tüzetet egyszerre. Befűzök egy fekete szörnyet. Holat. Itt voltak, és azt mondták, hogy úgy siessek vele, hogy fognak jönni ma este, és ami készen lesz, azt elviszik. Most megkeresem a szemüvegem, mert különben nem látok már. Ez a varrásnak az átka. Hát ez ilyen szép csipkenői pulóver.
1: Igen.
0: Ajándék karácsonyra, meg minden egyéb.
1: Hány megy egy nap?
0: Hát, nem olyan nagyon sok, 50 darab. Inkább azt mondanám, hogy a maszeknak nem sok, mert ő szeretne többet. De az úgy, hogy reggel mondjuk 7 órától akkor néhány óra kihagyással, egy-két óra kihagyással, amíg a gyerekeknek adok ebédet, mikor megjönnek, remosogatok, akkor főzök estére megint csak vacsorát. Behúzódott a érdem. Hát itt valahol volt egy kicsit. És akkor újból kezdem. És akkor aztán már addig, ameddig. Hát tegnap előtt például 3 órakor feküdtem le.
1: Igen.
0: Igen. Egész addig dolgoztam. Kicsit elmondhatom, hogy egy máru a holnapra élünk. Tehát, hogy fáradt vagyok. És sokszor úgy kelek fel reggel, hogy elegem van. Nem akarok varni többet. Hát olyan, hogy olyan, hogy mozi, színház, ilyesmi szó se lehet. Tehát az nem jött szóba. Mostanában a tévét is keveset nézem, egyéb ezt a műsort, ezt a Dallas műsort szoktam. Ha 2 óra hosszát ott ülök a tévé előtt, akkor annyival kevesebb lesz, hogy itt a pénz. Tehát azt már megint csak akkor csak az éjszakával tudom bepotolni.
1: A Dallas kivétel?
0: Hát az kivétel. Az kivétel.
1: Ma megnézzük együtt, jó?
0: Megnézzük.
1: Mikor kezdődik? Nézzük csak, mennyi idő van?
0: 20 óra 5, és 20 óra 15-kor azt hiszem, újságban.
1: Még van 10 perc.
0: Na, addig megmutatom, hogy ott hogy varom bele a pulóverbe, jó?
1: Jó.
0: A váltalás. Én gyorsan menne. Csak ez egy kicsit lassabban. Most átülök a másik gépbe. Jó.

0: Eu aștept.
1: Ce
2: stată?
0: Media, media, media. Ok. Maga ugye nem szokta nézni a dallat.
2: Nem. Én az én világom Thomas-szal van.
0: Igen,
2: hát egész más életformát, mint ami itt van nálunk. Az, hogy egy munkás embernek ez annyira elérhetetlen tényleg, hogy...
3: Na, ez a vég, ez már jó, ez a varázsba a pulóverekhez visszatérve csak annyi, hogy ez az 50 darabot is csak úgy tudom tartani, vagy tudnám nap, mint nap tartani, hogy a gyerekek is annyit besegítenek, hogy összehajtogatják nekem, kiforgatják, bezsákolják, tehát, hogy azt már nem nekem kell csinálni, és akkor ez több jut idő nekem arra, hogy megvarjam. Úgyhogy ők besegítenek. Na, rossz az egészben az, hogy én végig izgulom az egészet.
4: Szabó Gyula, Vég Péter, Kazekas Zsuzsa, Simorjai Jenese, Mihályi Győző, Simonyi Piroska. 25 ezer dollár? Doki, én ezt nem értem.
5: Ezt az összeget ajánlottam fel annak, aki megfelelő dolgot talált Jamie számára. Mivel eddig senki sem jelentkezett, gondoltam, felajánlom a Grayson központnak.
4: Ez nagyon szép tőled.
3: A Grayson művekhez elment dolgozni, azt mondta. Aztán mondta neki a Joki a múlt részben, hogy végre már dolgozol is, keresed a pénzt, nem csak elköltöd.
4: Mi volt a tényleges oka ennek a vacsora meghívásnak? Üzleti ügyünk, vagy valami más?
5: Egyébként, de először essünk át az üzleti
3: ügyet. Na, szóval gyönyörű ruhában van ez a hölgy. Nevekkel mondjuk kicsit hadilábon áll. Hoppá. Hát a Joki most megint abba törje a fejét, hogy hogyan tudja behálózni azt a...
5: Mindig az öngondolkodás módját a legközelebb hozzá.
3: Hogy szeretnék olyan határozott lenni, mint ő. Szóval azt az egyet irigylem tőle. Mert sokszor vagyok úgy, hogy amikor elhatározok valamit, akkor igen, csak megingok benne.
5: Mikor akarsz?
3: Istenem, már megint szegény bánszat. Már megint az bántja. Az is egy olyan szerencsétlen ember, szóval olyan esetlen, szóval az nem szeretnék olyan lenni.
6: Ez a jó dolog.
5: És ki is néz meg?
3: Szegény, hogyha rájön, hogy ő árult el.
7: Már rájött. Először részében. Nem, már két.
4: Már nem hiszek a szemednek. Ez egy cowboy.
5: Mégpedig orosz.
3: Az, amit nehéz elképzelni, szóval az, hogy én most elképzelni el lehet azt, hogy én most itt átölelek egy ilyet, mert életemben nem történt meg velem. Hát egy ilyen bundát, hogy átölelni, és azt mondani, hogy tényleg ez az enyém, vagy ez a gyerekeim, szóval ez...
5: Mit nem vezet
3: el
5: a gyémánt kartötőt?
3: Ezt
5: olyan
3: nem tudom elképzelni. Azt kihajította.
4: Azt hiszem, ahol
5: azért kaptad, hogy viseld, nem pedig, hogy a szépen tartsd. Ha elvesztetted, kapsz egy másikat.
4: Miért kaptam ezt? Nincs is születésnapom.
5: Hozzájutottam egy kis pluszpénzhez, és fogalmam sem volt róla, hogy mire költsem, amikor megláttam ezt a puttát.
7: Mindjárt kérdezik.
4: Egy kis pluszpénz.
1: Vajon honnan jött?
5: Imádom ezt a bundát, csodálatos.
3: Ez egy finom lakoma.
1: Nem kell, Jackie, köszönöm, Tereza. Nálad is vagyok. Ennyi talán elég is lesz.
6: Hogy csak úgy állnak a dolgok a díszvacsora ügyében?
1: Alakulnak. De még egy csomó elintézve valóban van. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz.
7: Mekkora partikat lehet itt rendezni?
1: Végszereket,
0: szörnyéket. Majd egyszer rendezünk.
3: Majd egyszer eljön az ideje.
1: Johnny, nem ehetsz ennyi sütét.
3: Szerintem.
5: Szia, Johnny.
1: Szervusz.
5: Sziasztok. Kit látnak, szerintem.
1: Úgy örülök, hogy eljöttél. Hogy van, Jimmy?
3: Kérdeztél.
5: Mi csak kijött? Te is nekem. Hogy mennek a dolgok?
8: Jól. Egész nap itt maradsz?
9: Egyébként szeretnék ilyen lenni, mint az a Jack, mert jó, kedves mindenkihez, meg olyan erős jelleme van. És nem kötődik semmihez.
5: Szia, Jocky. És köszönöm, hogy sajnos szokulett volna, hogy elősz. Beszélhetnénk majd pár percet?
1: Kérek, ne kezdjük ezt előről.
3: Na, megint ez a taszító viselkedés.
7: Hát fél a szemlátta. Hogy a Bobiba is csalódott, meg az előző férjébe is, és hogy már harmadszorra nem tudni elviselni.
1: Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben kiszáll a Marinos üzletből?
5: Igen, ez azt jelenti.
1: Bocsásson meg, de most
3: már nem elhagyja másra, vagy mi?
1: Most miért akar megszabadulni tőle?
5: Én az összeleim a súgják, hogy valami nincs rendben átjadik a hírókör. Az én sem tudom, még azt szoktam mondani. Ne tétovázz, nemet mondani, hogy valami nem.
3: Hoztak is. Hoztak is. Mennyit?
5: Nem fogunk
3: veszíteni, hogy
5: meg kell
3: állni. Jézusom, akkor 30-60, 70 darab van akkor. És mikor jönnek még egyszer?
9: Holnap, holnap, minden nap jönnek, azt mondta, és mindig visznek, amennyi
1: kész.
3: Ügyes húzás. Akkor sietni kell. Éjszakázunk. Nem tudom.
5: Ha jó úton haladna, tudnám, hogy Angelika nélkül.

0: Jó estét kívánok, Dallas Klub!
1: Jó estét kívánok! Már nagyon régen hívom magukat, tehát nyilván sokan hívták.
0: Igen, így van.
1: Szenvedélyes nézője vagyok a Dallasnak. Nekem legjobban azt tetszik a Dallasba. Én tudom, hogy ez az egész film egy szappanoperet, stb. No, de a kultúrát beszédük, hogy soha egy trágár szó nem hangzik el. Ellentétben a televízió többi műsorával, filmekkel, legyen az magyar vagy nem magyar, megszámoltam, csak nem akarom kimondani azt a bizonyos szót, az minden este legalább egyszer, de néha nyolcszor hangzik el.
0: Tetszik számolgatni?
1: Igen.
0: Ezt a bizonyos szót strigulázni?
1: Igen, most már ott fogok tartani, hát eddig csak magamba, hogy egy füzetet veszek erre a célra. Most őszintén megmondom, hogy én tanár vagyok, magyar szakos tanár, és azelőtt azt tanítottam, ma már persze nem, hogy ugye van az irodalmi nyelv és a konyha nyelv.
0: Na most hozzájött a trágár nyelv.
1: Igen, illetve nem hozzájött, csak trágár nyelv uralkodott.
0: És azt tetszik mondani, hogy...
1: Jaj, ne tetszik ezen, jó?
0: Hát mit mondja?
1: Csak maga.
0: Jó.
1: Köszönöm
0: egy
1: szépen.
0: Hiú asszonnyal beszélek, ugye?
1: Vannak dolgok, igen, amikre hiú vagyok.
0: Erre,
1: egyébként Mária a keresztnevem, nyugodtan lehet használni. Minden esetre én a Dallasba minden héten megnézem. Még soha nem hallottam semmiféle trágár szót, és semmiféle testrésznek a
0: felemlegetését.
1: A felemlegetését.
0: Itt csak teljesen úri és kulturált, simulékony módon nyírják ki egymást az emberek.
1: Igen, igen.
0: Valljuk be, Mária.
1: Hát igen, valljuk be, hogy kinyírják egymást, vagy így, vagy úgy, de a kulturált modor, hát nevezzük úri modornak, az viszont nagyon jó, nagyon kellemes a fülnek, a léleknek.
0: Értem én ezt.
1: A Grace-t megölte az Angelico, aztán az Angelico eltűnt, a Ewingok hazautaztak.
0: És közben egyetlen egy trágár megjegyzés nem hangzott.
1: Egyetlen egy trágár megjegyzés sem.
0: Csak megölte?
1: Igen, csak megölte, de ez is, hogy mondjam, nem volt borzalmat keltő, tehát még csak a hullát sem mutatták.
0: Azt már nem egy ilyen finom úri családban.
1: Ne nevessen ki ezért, hogy...
0: Dehogy is, hát együtt mulatok magával.
1: Még azt szeretném kérdezni, hogy ugye még 50 rész van hátra.
0: Hú, ezt nem tudom.
1: Úgy emlékszem, hogy 260 valahány.
0: Még mindenre van remény, Mária.
1: Nem, én a feltámadásban nem hiszek. Bár a múltkor maga azt mondta, hogy lesz feltámadás, de én nem hiszek ebbe.
0: Én?
1: Hát valamelyikőjük akkor.
0: Lesz feltámadás.
1: Tessék?
0: Lesz.
1: Lesz?
0: Lesz.
1: Őszintén én nekem nem fontos.
0: Csak szépen csinálják. Ne beszéljenek csúnyán közben.
1: Igen.
2: Amíg mindenki másnak is eszébe jutnak azok a Dallas történetek és érdekességek, addig a meglepetés az volt, mert előre nem mondtam el, ugye, hogy ki az a négy vendég, aki ma megtiszteli jelenlétünkkel a mi találkozónkat. Úgyhogy már is Szilvit kezdem, mert egyszerűen elcsodálkoztam azon Dallos Szilvia, Elinéni azonnal ráismert, ugye? Hogy csak jön lehet a mosolygos magyar hangja, hogy a cipője valami bűvöletesen gyönyörű, és azt mondja, hogy hát igen, ez Dallasból való. Kérem szépen, ne legyenek szemérmesek, nyugodtan lehet és azonnal kérdezni.
3: Én megkérdeznék valamit. Az a csodálatos választalom, olyan sokat ittak a sorozat folyamán. Létezik? És tényleg úgy van elkészítve azokkal a csodálatos üvegekkel, poharakkal?
4: Még ezt nem így vártam, szóval... Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy volt ilyen pult, de azon nem volt semmi. Egyébként az egész ház úgy van berendezve nagyjából, ahogy a filmen látható,
5: kívülről ez a ház tényleg úgy néz ki, ahogy mi a filmen látjuk, és ami, ahova mi tulajdonképpen mi éve nap, mint nap hazamegyünk. Tehát beléptünk a házba, és már oda sem néztük, és tudtuk, hogy hol van a villanykapcsoló, szóval tényleg...
6: Tényleg ott volt?
5: Tényleg ott van, és tényleg így néz ki, és ott van a medence, és ott vannak a kerti székek, és ott van minden. Ott van, és azon kívül, ami nagyon-nagyon szép volt, hogy az Ellie-nek az első férje, a Jock, aki, hát nem tudom, gondolom, hogy nézték már attól kezdve a Dallas-t, tehát aki meghalt, és az a színész valóban meghalt, annak a képe, az a bizonyos kép, ami állandóan szerepel a filmben, nem kép, hanem festmény, az ott is ott van a szalomban, úgyhogy az nagyon-nagyon szép látvány.
4: De poharakról, meg itt arról, amit úgy Jogi oda megy, és úgy kezdi a nappal.
6: Azt
4: nekünk nem mutatták, szóval az...
5: Most nem mondok semmit. Na.
0: Hát azért egy kis hisztés van ám ebben, szóval. Van egy kis hisztés ebben, úgyhogy. Na hát gyönyörű a lakás. Azt nem vitatom, nagyon szép, és ez a sok szép virág, ez valami csodálatos.
7: Jó, Csongi. Ez gyönyörű. Soha nem láttam ilyen szép.
0: Nem csak a pénzhez ért, a nőkhöz is.
7: Úgy
0: mondtam.
7: Igen.
0: ...43 évig értem együtt a férjemmel, semmi baja nem volt. 5 perc alatt halt meg infarktus. A karja megszűnt.
7: Mit
0: volt a karja? 5 perc alatt.
7: Kívánokat.
0: Reggel ütték el.
7: Kívánokat.
8: Azon az éjjel is alattunk egy szemet se. Már meg tudtuk azt, hogy mi történt, és mivel a férjem maga, Ildikó férje nagyon jól megértették egymást, és ma is jó barátnők vagyunk. Úgy érintett minket, hogy...
7: És ő is
9: Oké, legyen neked igazad.
0: Akkor este itt ültem egy magamban, pénteken volt, péntek délelőtt volt, nem este. És akkor, mintha csak éreztem volna, hogy kapcsoljam be, mert mintha ő mondta volna, szóval úgy éreztem, hogy oda irányít a televízor, valami megy oda, hogy kapcsoljam be, és akkor leültem, és akkor elkezdtem nézni a Dallast, és akkor valahogy egy olyan kis nyugodtság szállt rám, amíg néztem, nem éreztem azt, valahogy ő a másik szobában van, szóval egyszerűen olyan érzésem támadt, hogy én nem is egyedül nézem ezt a Dallast.
7: Történt ezzel a csővel, de
9: érzed
7: az ilyesmi
9: elszállt.
7: Úgy
10: látszik
9: mégsem. Most
10: mire
7: van?
10: Mondd csak. Hát szerintem azon lehetőnek jelenet, hogy ott ülnek a vízben.
7: És
10: csokkoloznak, szóval nem tudom, hogy ilyen van, ez nagyon lehetetlen. Szerintem ez valahogy nem, mert senki nem csinálná ezt.
7: Akkor várjunk el. Ne kérdezem el, itt akarnam kell nálunk, amíg felhúzzuk az újházat.
9: A piac teljesen leütvéd, és ez valószínűleg tartós állapot. Kedvezőtlen időszak az eladásra.
0: Hát a régi jobbról jobb szeretem most ezt a képet. Ez nekem szimpatikusabb. Nem tudom, hogy miért, de hogy vagy vele, Rózsika?
10: Nekem is a Clayton az szimpatikusabb.
0: Sokkal szimpatikusabb, igen. Olyan érzése van az embernek a Claytonnal, hogy még az igazság oldalon van. Valahogy. Addig, amíg Jock a pénz oldalán volt, mert Jock olyan, mint a fia Jocky. Clayton nem.
9: És nem zavarta
7: mondtam.
10: Ezzel is már megcsaltak. Különben. Hát tudod, hogy volt egy jelenet.
11: Véleményem szerint a erkölcsi vonatkozásban a nulla alatt vannak. Többnyire erkölcsön. Zsoki?
0: Ellie nem.
11: Hát Ellie nem.
0: Ellie nem. Az biztos.
12: Ha Dallas előzetesünk telefonszámát szeretnének tudni, mondja 4.
13: Ennek az egyedülálló szolgáltatásnak a segítségével ő előre megismerheti a legvégzettebb
6: Mondja. 3.
13: 2.
6: Na, 245. rész. Csak ki bemutatja Lloyd bíró nevőnek, akivel még az egyetemről jó barátok.
13: Élvezi ezt a csalódot?
14: Bizonyos szempontból igen. Hát mondod, hogy ki úgy áttette az embereket a palánkon. Ez is bizonyítja, hogy az emberi hülyeség határtalan.
13: A jockey vagy, akiket áttejt?
14: Hát akiket áttejt, annak a hülyessége határtalan.
13: Magad átejtők, vagy az átejtettek műfajából való?
14: Hát én hál' Istennek inkább átejteni szoktam, mint hogy engem ejtsenek át.
13: Hát mégis nem akarok nagyon indiszkrét lenni, de milyen közegben tudja gyakorolni ezt a fölényét, hogy hívjam most így a többi emberrel szemben?
14: Bárhol, utcán, munkahelyen.
13: Átadna egy-két trükket?
14: Én legalábbis úgy tapasztalom buszon, ha megyek, hogy ha normálisan szólok az embereknek, akkor elkezdenek zendülni, meg visszaszólni. Ha ebből durván, erőszakosan, akkor egyszerűen meglepődnek, és csöndbe maradnak.
13: Aha,
14: szóval... És akkor az van, amit én akarok, és nem az, amit ő mond.
13: Szóval az agresszió, vagy az erőszakosság, az hatalom, és jól értem magát?
14: Igen.
13: Mivel foglalkozik?
14: Repülőgép szerelő vagyok.
13: Ott aztán nem ejt át senkit, remélem.
14: Hát ott nem.
13: Nagyon remélem.
14: Na, ott azért ezt nem lehet megengedni.
13: És ha üzleti ügybe keveredik valakivel, még akkor is, ha nem üzletember. Nincsenek ilyen eszményei, hogy korrektség, hogy járhatunk jól mind a ketten is akár.
14: Én ezzel úgy vagyok fel, hogy mindenki a saját malmára hajtja a vizet, aki normális. Manapság az a világban, hogy vagy én taposok el vást, vagy ő tapos el engem. Na most én igyekszem, hogyha valakivel konfliktusom van, igyekszem, hogy minél előbb eltaposni.
13: Becsülöm magába, hogy ezeket a roppant negatív tulajdonságokat
14: negatív, de bevallja. Negatív, de hasznos.
13: Na most már értem, miért tetszik magának Jockey. A gátlástalan.
14: Hát igen. Lehet tőle tanulni.
15: Mikor sem számít a később, azt hittem, hogy oda meg is érkezem. Mikor sem számít a később, azt hittem, hogy minden rendben lesz velem.
16: Ha most mi van kicsim fönt? Őt úgy hívják, hogy diszjoki. Tudnélik, a zene, amit játszunk, az kicsit technós, kicsit countrys. Nem tudom, biztos, hogy ismerősként fog hatni ilyenek, hogy baj van a részek tengerészel, baj van a részek tengerészel, ez a nota. Akkor az Ohio folyópany, megmondtam én, enyém leszel. Tehát a tradicionális vonalból ilyeneket dolgoztunk föl. Próbálom húzni a vonalat, és nem lehet használni itt a Zsuzsát, úgyhogy... Na?
15: Mikor sem számít a később, de azt hittem,

0: és mindenkinek tehát ő annyira azonosít az a bizonyos valaki, és tőlem várja a segítséget, illetve ellékét, hogy próbálja megoldani a gondjait. Na ilyenkor van az, hogy minden által minden levélre válaszolok, hogy hogy Ellie mit tenne, azt nem tudom pontosan. Ha elfogadja, én úgy gondolom, én, hogy. De muszáj ketté választani, mert Ellie törvárja. Hogy?
1: Volt olyan, hogy a telefon...
2: Telefonrögzítő.
1: Amikor a...
2: Nem tudtam.
1: Amikor a... Jockey nagyon szemét volt. Amikor a Jockey... Szegény Jockey meghalt, akkor ugye a Jockey ugye... kezdett belehelyezkedni teljesen a Ewing olajtársaság kellős közepébe, és ugye mindenki ki akart írtani maga körül, akkor volt egy ilyen a telefonrögzítőn, van egy drága Ellie, akármilyen problémája van ezzel a személy jockeyval, itt a telefonszáma, nem, itt a telefonszáma, hívjon fel, és majd én adok neki, majd én mentem másnap be a Kránic Lajoshoz, mondom, ide figyelj Lajos, ha nem viselkedsz tisztességesen. Itt van egy telefonszám, én ebben jó, neked véged van.

0: beszélünk.
1: Megvolt a családi fotó?
0: Igen. Hm?
2: Én megmondom őszintén, én láttam a Jennába valamit, hogy hasonlít rám.
1: Nem benne valami.
0: Az elmeik szerintem az nagyon...
2: A tarcom. Ez a tarc karakterem. Sőt, a csupasz pisztolyba láttam több alkalommal. Már úgy olyan filmet néztem. Vannak neki olyan kosztümjei, ahogy ott mozgott a megjelenése. Tehát amikor a frizurája is olyan hasonló volt, mint az enyém, akkor nagyon hasonlított.
0: Hát itt most a csoportképbe a Lucy, azt szerintem nagyon Lucy-s volt. Meg az Ellie is nagyon.
3: És ki az, akinek szeretne történetet mesélni? Biztos volt még jelentkező, én nem vittem rá, hogy
4: van. Van itt egy kicsit, és a kicsit nem akarom.
3: Hasonlít meg, és úgy is kijön.
5: Én nem akartam klip lenni. Nagyon véletlenül lettem az. A Dallas sorozatot nagyon rég óta ismerem. Zárójelbe kell megjegyeznem, Kolozsváron éltem. 5 éve élek itt Magyarországon. Újra a hazámban. Annak idején, amikor megjelent a klip, azt mondtam én, hogy Né Feri. Hát ez a Feri az én unokabátyám volt, akihez valóban nagyon hasonlított. Valaki azt mondta, hogy te nagyon hasonlítasz a Ferihez. Hát akkor ebből következik, hogy kihez. Teltek az idők, jött a Képes Európa felhívása. Egyszer feleségem, Róka, kezembe nyog egy Képes Európát. Nézem meg a Dallas lapon a szereplőket. Kit látok magam a családdal? Természetes az egész családnak boldogság volt, hogy meglepetésszerűen sikerült a meglepetés. Tudtom nélkül klipet csináltak belőlem. Így lettem klip. Láttuk a Dallas utat, hogy utazunk Dallasba. Senki nem értesített. Elvártuk volna, hogy annyit mondjanak, hogy nem mész Dallasba, mert nem hasonlítasz.
6: Köszönjük hívását. Telefonáljon a jövő héten is. Viszont hallásra.
7: Halló, Dallas Klub.
1: Jó estét kívánok! Igen, lengyel
7: nyelven beszél. Hegyi Gábor vagyok.
1: Jó estét, Gábor!
7: Én is nagyon nagy Dallas rajongó vagyok, és nekem nagyon sokat jelent ez a sorozat. Én 43 éves vagyok, és hát sajnos nem vagyok teljesen egészséges, idegileg nem vagyok teljesen jó, szóval már 4 éve le vagyok 100%-olva, és sajnos hát anyagilag se állok úgy, hogy sokszor eljussak moziba vagy színházba. És hát nekem a tévé az nagyon sokat jelent, és ezen belül a Dallas is, mert nagyon sok erőt tudok meríteni belőle, és hát nagyon érdekes a sorozat is.
1: Erőt? Vajon egy leszázalékolt férfi, nagyon kis pénzzel, ugye ezt érzékeltetem,
7: hogy szeretnék
1: moziba eljutni. Hogy kap erőt a texasi milliomosoktól?
7: Hát tulajdonképpen ez a helyzet, hogy itt nagyon sok emberi tragédia van ebben a sorozatban, és mindig van erő, szóval a szereplők nagy részében újra kezdeni, talpálni. Ugye például a Samantha-t veszem alapul, vagy a Pamelának is voltak problémái. Szóval a család minden tagjának voltak kisebb-nagyobb bajai, és meg is talpra tudtak állni. Túltették magukat azokon a problémákon, amik voltak velük. Szóval hát ez egy... Nekem mindig erőt ad a további folytatása, mert mindig azt mondja, hogy bármilyen reménytelen is az ember helyzete, azért van lehetőség az újrakezdésre.
1: Hogy kell a maga helyzetét elképzelnem, Gábor? Hát ha már ezt az analógiát, maga kezdte ezt a párhuzamot vonni.
7: Hát én tulajdonképpen édesanyámmal élek, ketten vagyunk. És hát sajnos ő 70 éves korára dolgoznia kell, hogy hát meg tudjunk élni, mert mondom, nekem nagyon kevés anyunk díjam is neki is.
1: De hát egy 43 éves férfi mitől lesz százalékolt például?
7: Hát sajnos én elég sokat dolgoztam, meg az életmódom is olyan volt, hogy keveset pihentem. Nem éltem teljesen rendesen, normálisan, ahogy talán kellett volna. Raktárban dolgoztam, és nagyon sokat, hát nagy volt a felelősség is. És hát a körülmények is olyanok voltak, hogy állandó idegfeszültségbe éltem. Tehát azon kívül is, úgyhogy hát egy teljes fizikai és idegi összeroppanás következett be egy jó 4 évvel ezelőtt, és hát nagyon nehezen tudtam ebből kilábalni. Most már a javulás útján vagyok, csak sajnos most meg nagyon nehéz elhelyezkedni. Érettségim van, úgyhogy mást is csináltam tulajdonképpen. De hát most amúgy én sok operáción estem át, és hát a kezem, lábam eléggé tönkrement, és így vagy kézbesítő lehetek, vagy portás, pedig hát mást is szerettem volna csinálni. És hát ezek nagyon terítettek. Tehát én mindig bizakodó vagyok. Alkalmazkodni kell a mai világhoz, mert már nagyon nehezek a társadalmi és a gazdasági körülmények is. Tehát tulajdonképpen én nekem kicsi is elég. Tehát ha nekem megvan a betevő falatom, meg az, hogy egyszer-egyszer eljussak moziba, színházba, vagy más koncertekre, és megvan a művelődési lehetőségem, az olvasásnak, a barátok barátnak, az nekem már elég. Szóval az már csipetnyi boldogságot jelent. Mert a mai világban már ez is sokat számít.
1: És az erőt többek között Dallasból kaptam.
7: Igen, nagyon szeretem ezt a sorozatot, mondtam. Nem csak azért, mert erőt merítek belőle, hanem már nagyon érdekes, változatos, színes, mozgalmas, és olyan életformát vetít az ember elé, amit itt Magyarországon, meg talán máshol sem nagyon láthat.
1: Gábor, itt nincs televízió. Hol tartunk most?
8: Ez nem szerencsejáték. Itt most az életünkről van szó.
7: Hát most a Pamela meg a Jenna beszélget, mert Pamela, szóval Mark elment a Jennához megmondani, hogy igaz volt az, hogy a Bobby megkérte a Pamela kezét, és most a Jenna belátta, hogy hát nem csinált, az nem volt helyes a Pamelával. Meg egyébként is úgy néz ki, talán túlült ezen a helyzeten, amibe került.
1: Hát akkor úgy tűnik, hogy maga drukkol neki.
7: Igen, én mindenkinek drukkolok, hogy sikere legyen, és túljussanak a bajokon, mert én...
1: Ő drukkolhat magának is, tulajdonképpen.
7: Igen.
1: Köszönöm, hogy hívott.
7: Én is köszönöm.
1: Jó estét. Jó dallast.
9: Szép dőlet, hogy megpróbáltad, de...
10: Rossz volt az időzítés.
11: Véleményem szerint a erkölcsi vonatkozásban a nulla alatt vannak. Többnyire erkölcse a zsoki.
12: Na, Ellie nem.
11: Hát Ellie nem.
13: Ellie nem. Az biztos.
14: Halló? Túl szép vagy ahhoz, hogy egyedül törj az estédet ma.
15: Te ezt miért csinálod ezt?
14: A barátod sincs egyedül.
15: Üzleti tárgyalása van Angelica Néóval.
14: És mi gondolsz, mikor ér véget a tárgyalás?
15: Na itt volt.
11: Hamar. Cliff se valami erős. Erkölcsi téren.
14: Na jó.
11: És nagyon sokan még közülük.
15: Miért ne hinném?
14: Hozhatok még valamit önöknek?
15: Nem, semmi, köszönöm. Nincs szükségem semmi másra ma este.
14: Igenis, asszonyom.
15: Kizárólag csak rád.

0: Lejteni, de tudom, hogy meg kell nyugodni. Élni kell tovább, élni az életet. Csak egyet. Ugyan három év után.
1: Elnézést a zavarásért, de azt hiszem, hogy este itt kell aludni.
2: Hát több a főnyomót, és a víz elütött az egész házat. Erre jöttetek oda?
1: Annyira belemerültünk a beszélgetésbe, hogy...
0: Igen. Szimpatikus házas pár, csak kár, hogy az életük nekik is vágányra jut. Hát, mert majd Jenna lesz Rének a felesége.
1: És miben
3: hát az a Donna az az egyedüli, akit én olyan egyenes nyíltnak találok, és...
1: Igen,
2: nagyon.
3: Majd meg fölrobban, figyelj. Majd fölrobban a méregtől. Mint a mi se történt volna, oda megy. Csoki oda megy. Hú, leveszi a karkot.

0: Az, hogy milyenek az emberek, hogy veszekszenek, nem megértők, rúgdossák egymást szeretet nélküliek. Hát ezzel én most mit törődjek? Szóval ezek a, azért mondtam, hogy ez az egész család, vagy ezek a jó-jók, ezek nekem se nem ártana, semmit, ezek kikapcsolnak.
1: Nézzed, hajnali 5 volt, amikor a Gyoki eljött tőle.
2: Ezek után hajlandó vagy elfogadni az ajánlatomat?
1: Igen. Csak mondd meg pontosan, hogy mit kell tennem. Gyoki utoljára csapott be engem. Most rajtam a sor.
3: Felhasználja majd menni a maga jelen.
0: Sajnos vége. Tovább nincs. Várjuk a jövő pénteket. Következő epizódban. De most őszintén jó volt? Igen? Igen. Jó. Jó, hogy így megnéztük Ármos. Ugye?
4: Dallas. Változatok egy szappanoperára. Lengyel Nagy Anna dokumentumjátékát hallották. Hangmérnök Horváth István, dramaturg Borenics Péter. A felvétel a Magyar Rádió elektroakusztikus zenei stúdiójában készült.
5: Elhangzott műsorunk 1995. december 17-én volt hallható a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra. Itt a Kossuth Rádió. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A mikrofonnál Szalotta Judit. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt. A KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolaj vezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátor ipari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Nőttek a jövedelmi különbségek az elmúlt években, de az új kormányzati intézkedések mérsékelhetik az egyenlőtlenségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezmények és a lakástámogatási rendszer átalakítása inkább a gazdagoknak kedvezett. A vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, továbbá az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti a jövedelmi különbségeket, olvasható a jelentésben. Kezdeményezi a kotorék vadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írja a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhely elhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és kiállítások várják az érdeklődőket. Augusztus közepén Bugacon a Kultúrtáj Magyar Törzsi Gyűlésen. Az idei rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint 100-nál is több hagyományőrző csoport érkezik a Kárpát-medencéből. A látogatók egyedülálló régészeti tárlatokat is megtekinthetnek az ingyenes eseményen. Napos gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső, viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, este 19-26 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Bányató. Péter Figergely regényének rádióváltozata. Első rész.
4: Nézzük a Vénuszusz dalcevet, régen gyanús már ő.
5: Féltékeny vén törtető, hát mindig bajt csinál ő.
4: Tudjuk, mire keverő, nem hagy senkit békén.
5: Ám de bízunk minden csínyre, fény derül a végén. Hogyha halljuk hangodat, már is ez a méreg.
4: Három szemfüles pacsirtat.
6: A fuldokló gyakran nem tudja, merre van fent és lent. Ezért néha mélyebbre küzdi magát, és ott megkapaszkodik. A bányató mélye tele van ilyen kapaszkodó halottakkal. Körbe gugolják a sparherdet, és körbe fekszik a lavort. Vannak, akik egymásba kapaszkodnak, mondja az őr.
5: Már nagyon csodálkozott, hogy Krilov a cselekményben mégbe nem avatkozott. Nincs megoldás nélküle, tőle függ csak tőle. Ő a legfelső tanács, kedves
7: el... Ide jönnek, hogy megfulladjanak, mondja az őr. Azt hiszik, fülönni jönnek, mert nem tudják, hogy megfulladni. Az útszéle gazos, az a fajta apró felismerhetetlen gaz a teremtés szélén. Hajszálak, szövetszálak, videó és audio kazettaszalagok húzódnak végig, és rezegnek a szélben. Ezen az úton kell végigjönnie annak, aki fürödni akar, azaz megfulladni, mondja az őr. Nincs sapkája, botja, egyenruhája, csak egy fércelt anyagdarab a mellén, filctollal ráírva, őr. A nap kiszívja minden nyáron, minden tavasszal újraírom, őr. Tavaly még volt zöld filctollam, most már csak kék van. A zöldet jobban szerettem, hivatalosabb. Mióta kék filctollal írta ki a mellényére fércelt szövet darabra, hogy őr, nem érzi magát biztonságban. Múltkor megtámadták. A támadást a kék filctollnak tudja be. Engem azelőtt soha nem mert megtámadni senki, még saját apám se. A bokrok mögül támadtak rá. Az egyik eléugrott, a másik a háta mögé lopózott. Őr vagyok, mondta az őr. Itt nincsenek őrök, válaszolta a szemben álló. Ez egy szabad strand. És már ütött is. A háta mögötti lefogta, a szemből támadó ütötte. Háromszor gyomorszájon. Aztán ott hagyták. Utánuk kiáltott, meg fogtok fulladni, de csak röhögtek.
6: A felcsapódó strandpapucs porfelhőket kavart a lábszáruk köré. Ebben a porfelhőben tűntek el. Ott feküdt az úton, a feje fölött rezgő videó és audio kazetta szalagok és gizgaz. Nem akartam többet felkelni. Aztán arra gondoltam, ki jár nekem, hogy lássam, ahogy a hullájukat felveti a víz. Ha csak nem kapaszkodnak a víz alatt a bányató mélyén egy sparherd korlátjába vagy egy iszappal teli lavorba.
4: Nézzük a Vénuszusz dalcevet, régen gyanús már ő.
5: Féltékeny vén törtető, hát mindig bajt csinál ő.
6: A fuldokló gyakran nem tudja, merre van fent és lent. Ezért néha mélyebbre küzdi magát, és ott megkapaszkodik. A bányató mélye tele van ilyen kapaszkodó halottakkal. Körbe gugolják a sparherdet, és körbe fekszik a lavort. Vannak, akik egymásba kapaszkodnak, mondja az őr. Menjünk át az ivóba, mondja. Húsz éve lakom a bányatónál, de nem tudtam, hogy van ivó. Hogy ne volna? Minden bányatónál van ivó, ivó és őr. És tényleg, ott volt az ivó. Ő Irma. Ez meg a barátom. 20 éve lakik itt a bányatónál. Irma tollas dinoszaurusz. Parázsra borított nejlonszatyor. Akácfa törzse a kamion parkolóban. Én is régóta lakok itt. Szeretek itt lakni. 20 év nagy idő. Vannak nagyobb idők is, de erről most szót se. A barátom inni kér, mondja az őr. Irma kitörli az üvegpohárból a kávézaccot, de a kávézacc marad. Rátölti a bort. Talán nem is zacc, hangyák vagy mákszemek. A bátyám bor, a kerti bor tiszta, mondja Irma. Jó bor, a bátya kerti bora, mondja az őr. 20 éve lakom a bányatónál, de nem ittam még Irma bátyjának kerti borából. Fáradt olaj, ecet és kecskehúgy, benne a hangyák. Tehetséges ember a bátyád, mondom.
8: Az, mondta Irma. Ő is itt lakik a bányatónál. Itt is született. Az ilyesmit nem lehet tanulni. Irma bátyja már többször el akarta hagyni a bányatavat. Gyűlölöm a bányatavat, mondta Irmának. Mondja Irma. Fiatalon, 35-40 éve tanulni akart. Azt mondta, tanulni akar. Nem akar itt elrohadni a bányatónál. Így mondta, elrohadni. Isten kiszemelte őt. Istennek tervei vannak vele, mondta, mondja Irma. Irma bátyja bortermelő, szerette az operát. Elment az operába, hogy kezdjen valamit vele. Nem tudta, mit fog kezdeni, de érezte, hogy az operába kell mennie, és ahogy ott állt az operában, rájött, hogy ez nem neki való.

0: mint egy sugarat. Úgy éreztem, hogy ez nem nekem való, mondta. Mondja Irma. És Irma bátyja hazajött, és azóta bortermelő a bányatónál. Boldog ember. A bortermelők boldog emberek.
1: Az út széle gazos. Az a fajta apró, felismerhetetlen gaz a teremtés szélén. Hajszálak, szövetszálak, videó és audio kazetta szalagok húzódnak végig és rezegnek a szélben. Hang és hangzó egymásba gabajodik. Az őr egy darabig céltalanul gyűjtötte a szalagokat, az izegő kupacok dobozokban álltak. A vastagabját felhasználta függönynek, de annak nem vált be. A szúnyog és a légy könnyedén áthatolt rajta, a húzat meg leszaggatta és szétszórta a szobában. Amíg le nem szakadnak, lobogásuk ijesztően halk, legfeljebb annyira hallható, mintha nagyon magasról gombos tűk hullanának, vagy mint amikor a szomszéd asztalnál a szájában csöndben forgatja a nyálát valaki. Így aztán abba hagyta a szalagok gyűjtését, de a meglévő készletet nem dobta ki, hanem egyetlen dobozba gyömöszölte és archiválta, mert nem szerette a kárba veszett munkát. Később olyan ötletet támadt, amilyet csak az ősz hozhat el, amikor a többnapos esőzéstől föláznak az utak, bedagadnak az ajtók és az ablakok, az ágynemű pedig nyálkás, mintha az előbb még haldoklott volna benne valaki. Az őr megkereste a raktárban azt a dobozt, amelyben a magnó kazettákat tartotta. Néhány éve több zsákra való kazettát szórt szét valaki a szeméttelepen, és az őr összeszedte a mutatósabbakat, ugyanúgy, ahogy egyébként is mindent összeszedett, ami valamilyen okból megtetszett. A gyűjteménnyel nem volt semmilyen célja, nem csereberélt és nem használt fel semmit, egyszerűen csak úgy érezte, hogy ez vagy az nem maradhatott a földön. Így gyűlt össze a raktárában lassanként szinte mindenfajta tárgy, amit csak használnak és eldobnak az emberek, többek között kazetták, és többek között magnók, televíziók, rádiók és hangfalak, kamerák, fényképezőgépek, filmek és fényképalbumok, de nyereg és villanyvonat, vibrátor, kézigránát és mandolin, meg paróka, cipőkrém, varrógép, kötszer, roboráló kapszulák, és csak nem egy teljes bábszínház.
2: Nem szakíthat minket el egy mástól más a talán. Örökre szívünkbe szállt a boldog kép marad.
3: Kézenfekvő lett volna a gondolat, hogy az őr, ha már nem haszonszerzésből, akkor azért gyűjti mindezt, mert általuk keres kapcsolatot a múltjához és a múltja szereplőihez, amely és akik bizonyára létezett, léteztek, de amikor felvetettem néki ezt az ötletet, azt válaszolta, hogy ha kapcsolatot keresne a múltjához, egyszerűen hazamenne, amit legjobb tudomása szerint bármikor megtehet, és amit legjobb tudomása szerint sohasem fog megtenni. De mégiscsak mozdulhat az időben valami. Ha más nem, annyi, hogy az összegyűlt tárgyak kikényszerítenek valamit, ami a használatra hasonlít, mert az egyik esős napon nekilátott kibelezni az egyik kazettát, a szalagját eldobta, és a tárcsára felcsévélte az egyik talált szalagot, amely korábban függönyként lebegett és zizegett és nyáladzott az ablakon. Működő magnó is akadt, kábel is, elem is. Betette át a kazettát, és izgatottan vártam, mi lesz most, amikor gyűjteményéből először használ valamit. A kazettán először nem hallott más, mint sistergést, kattogást, recsegést és kopogást, de ezek a zajok, mintha mégis különböztek volna a gépi roncsolódás hangjaitól, mintha a kazetta maga eleve olyan felvételt tartalmazna, amelyen egy elromlott magnum szóló, elromlott kazetta hangjait rögzítették. Másodszori és harmadszori hallgatásra észrevette az ismétlődéseket. Hallotta a teret, amelyben a zajok elhelyezkednek. Megkülönböztetett fémes és tompa, surlódó és koppanó zajokat, közelieket és távoliakat, fentet és lentet. Ha kikapcsolta a magnót, üres lett a ház. Mintha valaki, egy szeretett lény távozott volna hirtelen, belátva, hogy a kazetta meghallgatására használt magnó gyűjteményének leggyallóbbika másikat szedett elő, meg erősítőt és hangfalakat. A jobb hangminőség lehetővé tette, hogy az eddig azonosított hangok mögött eddig azonosítatlan hangok tucatjait fedezze fel.
4: Nézzük a Vénuszusz dalcevet, régen gyanús már ő.
5: Amely alig ha lesz kevesebb és könnyebb, mint az eddigi volt.
6: Ajtócsapódást, ablakvikorgást, macska lépteket, lefetyelést, a szél fújását, távoli autózajt, vízcsobogást, trappoló iskolás csoport távoli visongását, hol erősödő, hol gyengülő légzés hangjait, és puha csoszogó lépteket. Mintha valahol, valamikor, direkt vagy véletlenül felvételre kapcsolva maradt volna egy magnó, és a kazetta mindent rögzített, ami megtörtént abban a házban. Éppen annyit, hogy hallható legyen, és éppen annyit, hogy ne lehessen semmit megtudni a zajok pontos jelentéséről. Anyagtalan, szintelen macskák ugráltak át az őrszobáján, és fellefetyelték a láthatatlan tejet. Távoli ajtók és ablakok nyíltak és csukódtak, miközben ismeretlen céllal közlekedett közöttük az, aki csöndben lélegezve járkált a házban fel alá, és fél óránként eltrappolt a ház előtt a visongó iskolás csoport, mintha a hammelni patkányfogó engedné időről időre vissza őket.
7: Az őr azon az őszön, ebben az ismétlődő fél órában élt. Egy másik idő és egy másik tér végtelenített fél órájában. Nem csak arra jött rá, hogy már nincs egyedül, hanem felfedezte a lehetőségét, hogy saját terét és idejét végtelenül megsokszorozza, és a házát az idegen ház zajaira építve saját hasonmásainak ezreivel töltse meg, s hogy ezáltal minden lépését klónjainak hadserege kísérje és vigyázza. Klón hadserege, amelyet az ismeretlen idegen vezényel. Újabb magnót hozott elő, és kazettát tett bele, aztán bekapcsolta azt, amelyen az ismeretlen időzajai voltak, és az új magnót felvételre állítva nekilátott, hogy rendes napi teendőjét elvégezze a házban. Az így elkészült kazetta meghallgatása, amelyen a másik kazetta zajai mellett, pontosabban között, a tetején és az alján, néha egyenesen a hátterében, most már az ő házának és idejének fél órája is hallható volt, nem várt meglepetéseket hozott.
6: Az ismeretlen idegen és a saját lépései néha keresztezték, néha átfették egymást, egyikük erre indult, másikuk arra, egyikük ablakot nyitott, másikuk bezárta az ajtót, egyikük kilépett a kertbe, másikuk a macskának töltött inni, egyikük elúszta a függönyt, másikuk egy könyvbe lapozott, egyikük felsóhajtott, a másikuk lezökkent a székre, mintha a régi ismerősökként tennék azt, amit tenniük kell, szinte az is hallatszott, ahogy a pillantásuk időnként összekapcsolódik. Máskor meg úgy hallotta az őr, aki az őszi esők idején a kazettát hallgatta, hogy a léptekben valami feszültség van, idegesség, harag és bosszúvágy. Olykor pedig úgy tűnt, megbocsátás és engesztelés. Máskor kétségbe esés és rémület. Néha valósággal üldözték egymást a léptek. Nehéz volt azonosítani saját, kazettán hallható lépteit saját lépteivel. Mintha nem is rendes napi teendőit végezte volna, hanem a láthatatlan másikhoz igazodnék. Nem ismerte fel magát többé a maga keltette zajokban. A kazetta hangjaiban két idegen motoszkált.
3: Aztán újabb kazettát állított felvételre, és a felvételen akkor már hárman járkáltak a házban. Aztán újabb kazetta, és akkor már négyen. Négy macska lefetyelt, kastélyi ablak nyílt, és annyi gyerek visongott kint az utcán, mintha visszatért volna mindenki, akit a középkor pestisei elpusztítottak. Az utolsó felvételen már léptek ezrei hallatszottak. Szuszogás, sóhaj, krákogás és haskorgás, ízületek roppanásai, mintha egy kaotikus menet kavarogna céltalanul egy titokzatos középpont körül, mintha az alvilágba eresztette volna le a mikrofont valaki. Az alvilágba, ahol mindenki ugyanaz, és lépteiket öntudatlanul is egy láthatatlan idegen lépéseihez igazítanák, és erre a céltalanul sertepertélő tömegre folyamatos sűrű eső zuhog. Az őr az esős őszi időben heteket töltött ezzel. Minden nap újabb kazettát vett föl, és ahogy újra és újra végig hallgatta önmaga napról napra szaporodó seregének vonulási zaját, egyre erősödött benne a meggyőződés, hogy az első kazetta idegenének léptei és a saját később felvett léptei közé valami ismeretlen forrásból egyre újabb és újabb idegen léptek keverednek. Voltak hangok, amelyeket már sehogy sem tudott azonosítani. Hangok, amelyeket biztosan nem ő keltett. Koppanások, amelyek az ő házában sohasem keletkezhettek volna. Mintha az idők, a napi félórák egymásra csúsztatásával nem pusztán ugyanazok a félórák lennének visszahallgathatóak, hanem valami úton módon más, ismeretlen félórák csúsztak volna közéjük más, ismeretlen terekből.
7: Távoli vízesések zuhogtak, menny dörgött, lovasok, nyájak, falvak és erdők zajongtak, és beszélgetések ezreit tömröttek egyetlen masszív sistergésé. Egy egész világot hallott a hangfalakban, ahol egyetlen fél órába sűrítve évtizedek telnek, népek, falvak és városok nyüzsögnek, szülnek és temetnek, békét kötnek és újra hadat üzennek. Máskor meg kiábrándultabban hallgatta végig a kazettát, és ilyenkor csak olyasféle zajt hallott, mintha tűz ropogna. És az eredmény...
2: Napod az én napom, le vagy a csillagom, hogy mi vagy bűn az én szívemben, el sem mondhatod.
0: Özd egy vadász, Katalin.

0: később így mesélték. Özvegy Vadász Katalin délbe érkezett, mert defektet kapott a busz, a mentesítőjárat pedig eleve zsúfolt volt, és a nagy csomagokkal nem lehetett rá fölférni. Nem tudni pontosan, kitől származott az értesülés, ki tudott a defektről, vagy arról, hogy milyen zsúfolt volt a mentesítőjárat, ha volt egyáltalán. Talán csak azért mondták így, hogy jobban kitűnjön, kidomborodjék Özvegy Katalin özvegysége és magánya, meg mert a mentesítőjárat olyan szép, tágas kifejezés, mintha az angyali seregekre vonatkozna. Azt sem lehet tudni, hogy Özvegy Vadász Katalint látta-e valaki leszállni, aztán nagy csomagokkal, vagy ezt is csak lendületből mesélték, gondolva, hogy az özvegyasszony nagy csomagok nélkül elképzelhetetlen. Mint a ők maguk is, férfiak és nők, így képzelnék özvegységüket, nagy csomagokat fognak cipelni, bárhova mennek.
1: Your lady, your lady.
2: A déli buszon már kevesebben utaztak, folytatódik a történet, de leülni azon sem tudott Özvegy Vadász Katalin. Középen állt meg a csuklónál. A harmonika forma gumiburkulat egy helyen szakadt volt. Ha a busz elég gyorsan ment, beáramlott némi hűvös levegő. Özvegy Vadász Katalin beletartotta az arcát a húzatba. Korán akart érkezni hűvösben, mert a megállótól még sokat kellett gyalogolni a telekig. Fél egykor, amikor megérkezett, már hőség volt. Leszállt, letette a csomagjait, és leült a padra, az akácok alá. A busz megkerülte a megállót, és visszaindult a főút felé. A sofőr begyorsított.
1: Your lady, your lady.
3: Özvegy Vadász Katalin a kék nyomos kúthoz ment, hogy felfrissítse magát. A kút nem működött. Kivette a hátizsákból az ásványvizes üveget, töltött egy kicsit a tenyerébe, és a langyos vízzel megtörölgette az arcát. Megitta a maradékot, és az üres palackot leállította a pad mellé. A palack eldőlt. Felállította. Megint eldőlt. Úgy hagyta. Aztán felvette a hátizsákot, és egyik kezében a bőröndel, másikban a két szatyorral, elindult a földúton a telek felé. Egy pillanatra visszanézett a palackra, amit egy széllökés feldöntött, és görgetni kezdett a betonon. Aztán a szél elállt, és a palack nem gördült tovább.
4: Általában 10 perc alatt hazaért, de most többször is meg kellett állnia pihenni. A bőrönd füle vágta a tenyerét, az egyik nejlonszatyor elkezdett nyúlni, félő volt, hogy kiszakad. Erre a hóna alá fogta, de akkor meg a bőrönd ütődött minden lépésnél a lábszárának. Az őrit felállt, és mutatta, hogyan. Megfogott egy széket, és körbejárta az ivót. Aztán mutatta a lábszárát, csupa horzsolás. Bizonytalan volt, mi a cél a cipekedés demonstrálásában, de tény, hogy azon a nyáron, több helyszínen, többen is elmesélték ugyanígy vagy máshogy, de a lábszárat csapkodó szatyor motívuma mindenütt változatlanul szerepelt. Az özvegyasszony tánca. Talán így lehetne címkézni a legpontosabban.
5: Jön előre, hát! Szaporenko egyelőre vezet még, de hát milyen csodálatosan, nagyszerűen jön, ez az élen, ez az élen, ez az élen, ez az élen, és remélem megnyeri. Megy tovább előre, ez az égire tartogatta erejét, most már nincs ok hátra, gyerünk minden bele.
4: Ugyanazon a napon, amelyen Özvegy Vadász Katalin érkezett, az egyik délutáni buszról egy keszeg emberke kászálódott le, hatalmas köteg, részint teleszkópos, részint nem teleszkópos horgászbottal, amelyeket lehetetlen volt összefogni. Más se bírta volna. Hát még a keszeg emberke. Leszállás közben belegabajodott a sok botba, szétcsúszott a köteg, mint a száraz spagetti, a botok egy része kicsúszott a busz kereke mellé, a másik része odabent szóródott szét a lépcsőn. Senki sem sietett a keszeg emberke segítségére. Cinikusan és mozdulatlanul bámulták, ahogy a botokkal szerencsétlenkedik, a sofőr pedig sürgetően kiabálta a mikrofonba, hogy szíveskedjék a leszállást befejezni. Amire a keszeg emberke végképp megzavarodott, és az összekuszálódott botok között a nyitott ajtóval szemben megállt, és a tenyerébe temette az arcát. Kész. Mindennek vége. Itt és ezen a ponton érjen véget a világ. Ekkor az ivó közönsége közül valaki, vagy talán többen is a segítségére siettek. A botokat összefogták, a busz elment, a keszeg emberkét pedig beterelték az ivóba, amíg valaki szikszalagot szerzett, és az egész kötek horgászbotot irgalmatlanul összeszikszalagozták.
3: A keszeg emberke szabadkozva és hálálkodva rogyott a székre. Ő ezt igazán nem akarta, mondta, én ezt igazán nem akartam. Eddig valahogy minden olyan jól ment, és most hirtelen ilyen megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Jártam én már több horgászbottal is horgászni, biciklin is, gyalog is, míg a Trabanttal is, ameddig megvolt a Trabant, ami már nincs meg, mert de mindegy, ez most nem tartozik ide, talán majd valamikor máskor elmesélem. Mondta a keszeg emberke egy szúszra, és ettől felbátorodni látszott.
6: Mit lehet itt kapni? Érdeklődött ragyogó kék szemekkel. Aztán hirtelen elpirult, és köhögés színlelnek rákogta, hogy egy sört kér meg egy kis szilvát. Irma elétette a sört meg a kis szilvát, amire a keszeg emberke azt mondta, kálmán. Kicsit várt, aztán már nem krákogva, hangosabban megismételte, hogy az ivóban mindenki hallja. Kálmán. Néhányan hümmögtek, én is. De valahogy mégse lett általános bemutatkozás, ahogy Kálmán szerette volna. Meg is értődött. Felhajtotta a kis szilvát, kitöltötte a sört, és hallgatott egy darabig. Homlokát dörzsölgette, dudorászott, gondolkodás színlelve elbámult, farzsebéből cédulát kotort elő, nézegette és visszatette.
0: Aztán felállt, és a pulthoz lépett. Irmához hajult, és ugott valamit. Irma a fejét rázta. Aztán mutogatott, hogy jobbra meg balra. Irma is mutogatott, hogy jobbra meg balra. A kezüket különféle irányokba lengették, köröket írtak le. Irma a fejét rázta. Kálmán megint elővette a farzsebéből a cédulát, mutatta Irmának. Megint mutogattak, Irma megfogta a cédulát, forgatta, fejét rázta. Nem tudja, sajnálja.
4: Kálmán ekkor az ivó közönségéhez fordult, hogy ő neki nagyon fontos megtudnia, mert ő itt nem ismerős. Nem vagyok itt ismerős, esetleg még ha a Trabanton megvolna, ami nincs meg, mert, de ez most nem tartozik ide, akkor esetleg a Trabanttal én is meg tudnám keresni, de ebben a nagy melegben találomra bóklászni, hogy úgy szólván életveszély, ráadásul semmi sem garantálja, hogy meg is találom. Ja, hogy kit? Hát ez elég bonyolult. Katalinnak hívják, ez egész biztos, és itt lakik. Hogy itt nincs semmiféle Katalin? Nem ismernek Katalint? De hát ez lehetetlen. Katalin maga írta, hogy itt lakik. Hogy néz ki? Nem tudom. Az az igazság, hogy mi csak leveleztünk eddig, érzelmekről főleg. De hogy hogy néz ki, azt nem tudom. Csinosnak mondott 62 éves. Hogy újsághirdetés? Nos, igen. Nem szégyen bevallanom, hogy igen. Már miért volna nevetséges? Mit tudnak maguk a mi érzelmeinkről? De szerencsére itt van ez a térkép, amit Katalin saját kezüleg. Már adom is. Elvették a térképet, nézegették, mondja az őr.
3: Nézték jobbról, nézték balról, alulról és felülről. Ez itt nyilván a busz megálló, ez a kis fekete jel. Ez meg itt a bányató, ez a kör talán. De ez az út itt, az nem jó, mert az a másik oldalon van. Na, itt a másik pont. Mellette, hogy én és egy szív. Ez lesz Katalin. Ez se jó. Ha ez a bányató, és ez az út, akkor ez az én itt a Sóder bányában van. Az meg nem lehet. Te Kálmán, a te Katalinod a Sóder bányában lakik. Kikéri magának. Jó, csak úgy kérdeztem. Ez a Katalin nem egy térképész, az már biztos. Nyilván elrajzolta, ami a jobb oldalon van, azt a bal oldalra, ami felül, azt alulra, de nyilván úgy kell érteni, hogy ez az út, az az út. És akkor ez az én, meg a szív, ott van a faházaknál, jó messze. Ott, ahol az a nagy villanyizé látszik. Biztos? Biztos. Jaj, de jó.
6: Kálmán visszaült a helyére, és kért még egy kis szilvát, meg egy sört. Megnyugodott. Mosolygott. Felkészül, mondta. Most lelkileg felkészülök a nagy találkozásra. Lehet, hogy követtem el hibákat az életembe. De ki nem, na ja. De most nem fogok. Bár az nem biztos, hogy a horgászbotokat el kellett volna hozni, lehet, hogy Katalin nem örülne neki. Erről eddig elmulasztottunk levelezni. A horgász szenvedélyemet valahogy felejtje meg, nem írtam meg neki. De hát az nem olyan szenvedély, olyan káros, mint a dohányzás, meg az ivás, meg a kártya, nem de? Ez egy egészen ártatlan szenvedély. Nem is szenvedély. Keftelés. Nyilván ezért nem írtam meg, mert szóra se érdemes. Olyan, mint hogyha fehér zoknit hordok, vagy kék zoknit hordok. Ezek nem perdöntőek egy ember jellemét illetőleg. De azért, na, sérthet bizonyos érzékenységeket. Ha valaki például elveti az erőszakot, az nem szereti a horgászatot sem. A vegetáriánusok például, vagy azok esznek halat? Nem lehet, mert a hal is állat vagy mi. Katalin pedig általában elveti az erőszakot. Erről sokat leveleztek. A férje, aki szerencsére meghalt, előszakos ember volt. Dúvad. Így írta Katalin. A Géza valóságos dúvad volt. Sokat szenvedett tőle szegény. Még egy kis szilvát. Igen, sört is.
7: Jaj.
8: Ugye ön is jól tudja, hogy a dohányzás káros. Mégsem sikerül leszoknia róla. Próbálja ki a Superfill cipkát.
9: Tudományos kísérletek is igazolták, hogy a Superfill cipka a...
4: Hogy tudja ki az? Tényleg? Maga csinálta meg neki tavaly az ablakot? Mi volt az ablakkal? Ja, hogy a vihar... Az akkor nem baj. Azt hittem, a férje tört zúzott. Hogy akkor már nem volt meg, hál' Istennek. Na és Katalin, tényleg csinos. Az ember, aki megcsinálta tavaly özvegy vadász Katalinnak a vihar betörte ablakot, elmondta, hogy Katalin valóban csinos. Korához képest mindenképpen az. Csendes, rendes. Csak beszéd közben néha olyan furcsán rángatja a száját. Így, né. De ez végül is nem ront az összbenyomáson, hogy csinos. Ráadásul ahhoz képes, hogy 62 éves, már ha valóban annyi, mert azért nem tenné a kezét tűzbe, amit egy nő, ráadásul 60 fölött a saját koráról elárul, és hogy itt meg itt lakik. Kicsi, de kellemes faház, nagy fenyő a kertben, arról lehet megismerni. A környéken a legnagyobb. Még annyit, hogy kicsit közel van a szeméttelep, ami déli széljárásnál esetleg kellemetlen, de most éppen nincsen déli szél.
3: Remek, mondta Kálmán. Most már mindent tudok. Semmi akadálya sincs, hogy azonnyomban elinduljak. Hogy itt hagyhatná-e akkor, tehát a horgászbottyait megőrzésre, mert most már egészen nyilvánvaló, most, hogy végig gondolta, hogy horgászbotokkal nem állíthat be Katalinhoz, aki a dúvat férjétől annyit szenvedett, és az erőszakot ennek következtében gyűlöli és elveti. Itt hagyhatja. Jaj, de jó! Indul is. De nem indult el, hanem kért még egy kis szilvát, mondja az őr. Sört most nem kért, mert még nem itta meg az előzőt sem. Jaj, nem könnyű, mondta. Hónapok óta erre készül, és most lám, itt áll a megvalósulás küszöbén. Ez azért nem egyszerű helyzet. Mert mit mondjon például? Bármit?
0: Kálmán erre megkérdezte Irmát, hogy akkor szerinte mit mondjon Katalinnak? Melyek legyenek az első szavak? Irma azt mondta, hogy nem tudja, mert minden ember mindent máshogy mond. Van, akinek eláll jól, van, akinek az. Ez az egyéniségen múlik. Ő a maga részéről a gyíkoknak, az avarnak és a hónak nem örülne. Mindenképpen valami kedves, szerény dolgot mondjon. Hozott-e ajándékot? Nem. Miért nem? Hát pedig a nőknek ajándék kell. Az nagyon fontos. Az ajándékból látják, hogy fontosak-e a férfiaknak, vagy sem. Egy kis fülbevaló, komolyabb bombon, végső esetben virág, az nélkülözhetetlen. Hogy miért ebből látják, hogy fontosak-e? Mert nők.
7: Senki se lát, ott bújnál el, ott tennád fel, minden reméled, hol senki sem ért, hazudnod kell, nem mondod el, belül csak érzel, hogy sírj a vállamot, megnök szól tudom. Én nem mondanám senkinek sem el. Hol értenél, hol senki se bán, ott bújnál el, ott adnád fel, minden remény.

elhangzott Bányatú, Péter Figergely regényének rádió változata, első rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás, a rendező munkatársa Kálmán János. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.

Az imént elhangzott hangjátékot legutóbb 2011. február 27-én hallhatták itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
2: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
2: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
3: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Nagyok. Első és második rész, ma 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Nyolc óra, itt a Kossuth Rádió, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordináció járól szóló törvényjavaslatot. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a perzsa ország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Közben az amerikai hadsereg közölte, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Az amerikai elnök jelezte, a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Donald Trump a Fox News-nak adott interjúban az iráni erőműveket és hidakat is a lehetséges célpontok között említette. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Tegnap megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását is. A gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhely elhagyási tilalom alatt áll. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár vesztette életét. Napos gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső, erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, este 19-26 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Láng Zsolt, Bestiárium Transzilvániae. Részletek. A szürke holló.
6: A völgyet eltakarta a sötétség. Csak a tornyok fölött maradt kevés fény, ami fehérre pamacsolta a színre lépő szürke hollót. Sápré letörölte könnyeit, és tekintetét figyelmesen irányította fölfelé. Olvasni tudott a madár röptéből, a szárnytollak rezdüléséből, a csapások számából, a farok íveléséből. Emitt csak annyi látható, hogy a levegő morzsányi darabja elbillen, másutt ez az alig észrevehető levegő mozdulat az összefüggések láncolatában vihart támaszt, és áradásokkal pusztít el élettel zsúfolt partokat. A lányodat akarom feleségül venni, ütötte meg fülét saját bátortalan hangja a múltból. Vidrányi kimeresztette véreres szemeit, hájogos tekintetével bambán bámult vendégére, majd a ház felé fordult, ahol cimborái egymást túlharsogva követelték az újabb hordó csapraverését. Kedvezni toroknak, minden kívánságnak, játéknak, mulatozásnak, kivált kép a vidám tréfálkozásnak. Hogy erre nem gondol? Vidrányiból kirobbant a nevetés. Térdét verdeste, hajlongott, tántorgott, letaposta az utat szegélyező sárga nőszirmokat. Sápré megdöbbent, elsápadt, foga összekoccant, térde megrodgyant. Vidrányinak szüntelenül bolondsággal volt tele a feje, és hitvány erkölcs lakozott benne, durva szokások alakították viselkedését. Sápré vállára csapott, aztán komisszal a lába közé markolt, úgy invitálta beljebb, jut hely neki is. Majd ott a báró mellett vizelni kezdett, a sárga sugarat egy egérjukba irányítva. Miután kiürítette hólyagját, visszatért hangja is. Xénia! Xénia! Kiáltotta a lánya nevét. Megjött a kérőd! Sápré reszketve sandított a ház felé. A női tekintetek elől rettegve menekült, úgy érezte, lemeztelenítik őt, hogy keszeg testén jót mulathassanak. Vidrányi dülöngélve visszaindult a házba, Sápré összeszedte magát, de épp az ellenkező irányba, a tóparti mogyoró bokrok rejtekébe szédelgett. Leroskadt egy fatönkre, és sírva fakadt. A lebukó napkoronggal áltellenesen fölkelt a hold. Sápré erőre kapott, beszólította a lakáját, lemosdatta magát, ételt kért. Kiadta az utasítást, fogassanak be, indulnak István grófhoz Fejérvárra. Szaporán, szaporán, hallatszott folyvást a hintóból. Ebédre Istvánhoz érkeztek, aki apró, riadt szemekkel bámult vendégére. Amikor legutóbb egy váratlan utas beállított hozzá azzal a hírrel, hogy a török Alvinc körül fosztogat, annyira megijedt, hogy a boroskupa helyett az ecetes kelyhet hörpintette ki. Attól fogva retteget minden betoppanótól, ha tehette, senkit sem fogadott, csörgő madzagokkal óvta magát a lopakodó hírhozóktól. Csak a haláltól félt jobban. Háza tele volt elkényeztetett jövendőmondókkal, akik egy-egy be nem vált jövendőlés után menekülésszerű hirtelenséggel szedték sátorfájukat, de örökké jöttek újak helyettük. A jövő termeit nem lehet riasztó kolompokkal felszerelni. Sapré épp a jövőről kívánt színe előtt szólani. Az életed most olyan zsúfolt, mint egy mély kas, de ha nem cselekszel, ez a kas üstölést kiürül. István fönnakadt a szóhorgán. Beszélj hangosabban! Ordította, és a nagyot hallók mozdulatával kitámasztotta fülkarimáját. A hála vezérelt hozzád, hiszen tudtodon kívül a jótevőm voltál. Szeretnélek megóvni ártó szándékok cselvetésétől. Mi vár rám? A halál. Bővebben, bővebben! Cselekedned kell. Fejedelmünk, Zsigmond, az eljövendő éjjelen kileheli nyugtalan lelkét. Baltazár gróf, aki lassan 20 éve fondorkodik a római császár udvarában, erre vár, s a hír hallatán, tarsajában a császári kinevezéssel, s egy kisebb regimenttel maga mögött azonnal visszatér. Tudod, mi lesz első lépése? A legkiválóbbak elnémítása. Mindig ezzel kezdi a hatalomtól megittasult söpredék. 5 nemes fő hull a sárga porba Fejérvár piac terén, az utolsó, mert így édesebb a gyilkos kéje, a tied lesz, István. A grófon hideg szánkázás futott végig. Arcszíne elillant, nyakához kapott, verőerét kereste, talán már is vége. A hideg után forróság öntötte el, indulat, dű és féktelen gyűlölet kergette egymást háborgó bensőjében, törte, zúzta, ami a keze ügyébe került. Végül magába roskadt, riadtan behúzta nyakát. Saprétól érdeklődött a teendők felől. A báró nem akart könnyelműen a dolgok elejébe vágni. Majd, ha reggel megérkezik a fejedelmi udvarból a hírnök, akkor hívassa ismét magához. Akkor érkezik el a pillanat, hogy feltörje a szükséges teendőket lajstromozó bulla pecsétjét.

estére küldönc érkezett Zsigmond fejedelemhez díszes ajándékkal. A ládika tartalma pazar kupa. A bor megmézesedik benne, de méreg a méz, alattomosan gyilkoló méreg. Averroeszt, a bölcs arabot ugyanekként űzték ki a földi árnyékvilágból, és a renegált mór alkémisták azóta is gyártják-e fondorlatos ötvezetet. Az andalúz serleg, az első búzaszem, az első mozdulat. Hajnali hírnökök indultak szerte a gyászos hírrel, a fejedelem halott. István gróf szűkölve szalasztott vendégéért, fogadkozott, híven követi utasításait, immár tárja fel előtte a jövő titkait. Baltazár fogadására idejében föl kell készülnöd. Két várában, Berthalomban és Kelemen várában seregeket tart készenlétben. Kockázatos volna rájuk rontani, hosszadalmas bajlódás, inkább várd meg, hogy kiröppenjenek fészkükből. Szedd össze embereidet, Bogátit, Imecset, Makót, az idősebbiket, Petőt magad mellett tudhatod. A törökhöz küldes a fermánért, abban a te nevet betűi kacskaringóznak. Ám ne siet testfölbontását, előbb esküdj föl a római hűségre, mert így mód két szövetségesed lesz. Baltazár megzavarodik, hiszen akárcsak ő, te is a római császáré vagy. Sereged nagyobbik felét bocsásd a szentpáli síkra. Amikor az egyesült pártütők megpillantják katonáidat, harci kedvük lelohad, bizonyára szétszélednek. Üldöztesd őket, magad annak előtte vonulj Szatmárra, és készítsd elő a vérpadot. A vezérek ott próbálnak kihágni az országból. Íme a lista. Sümegi Menyhárt és Lázár, Vas Benedek, Kétyi Lestár, Vidrányi György és öccse, aki Kristóf névre hallgat. No, és ha addig bosszúból nem végeznek vele saját hívei, a hatalomvágy gonosz megszállottja, az ország ellensége a fondorkodó Baltazár gróf. A bakó fenye élesre pallosált, mert kemény nyakakról kell a fejeket lemetszenie.

Felbojdult az ország, pártok alakultak, latolgatták, mit volna hasznos cselekedniük, ki mellé álljanak. István mellé, aki a nyugati részek tekintélyes birtokosa, vagy Baltazár mellé, akinek hatalma még harmatos, de talán a magukét is gyarapíthatnák, ha csatlakoznának hozzá. Aztán a széltében hosszában szaladgáló futárok szörnyű híreket hoztak. Baltazár már átlépte az ország határt, hatalmas sereg követi, annyian vannak, hogy az ég, ha leszakadna, fennakadna a lovasok kopjáin. Rabol, pusztít, s vele van Baszta György is, a római császár tábornoka, meg annyi vallon, német, meg olasz zsoldossal, akik nem ismernek könyörületet. Szent Ivánt megelőző napon a déli órákban 3 nap tündöklött az ország egén, másnap reggel pedig 2 egymással harcoló sereg jelent meg a keleti égbolton. És mintha csak zenei aláfestése volna a felbojdulásnak, hatalmas fergeteg szántotta végig az országot. Összeakadt nappal az éjjel, villámok szaggatták az esővel telt felhőket, patakok áradtak, dombok csusszantak arrébb, sár temetett be egész völgyeket. A nagyot halló István gróf akárhogyan konspirált, messzire hangzottak titkos utasításai, mérföldnyiről is kivehetők voltak lovas küldönceinek izgatott beszámolói, úgy üvöltöztek, mintha tüzes vasakkal bögdösnék őket. Sápré idejekorán kiszimatolta a grófi tisztartó, a pozícióját féltő dőfös lótifuti alantas szándékait. A vihar utáni éjjelen újfent kiült hintója mellé, előszedte a leveleket, és várt. Alig telt bele néhány perc, nesztelen szárnyalással megérkezett a szürke holló. Sápré a szárnya alá kötözte az összesodort irományokat, a postás pedig röpült vissza a Zsombok várába, ahol Domine Valentin, a báró lakája várta az utasításokat. Ahogy a vihar elült, Vidrányi György is útra kelt, hogy személyesen tisztázza magát a gróf előtt, akivel sohasem volt ellenséges a viszonya. Amikor fülébe jutott, hogy István mivel vádolja, egy pillanatra kijózanodott évek óta tartó részegségéből, és józanságának perceiben hirtelen megcsömörlött az örökös tivornyázástól, és egészen megkönnyebbült, amikor felmerült benne az utazás gondolata, amit egyfajta lelki és testi zarándoklatnak remélt. Persze, ugyanazok kísérték, akik házában mulattak, és az út másnapján már nem is emlékezett a csömörre. Először Fejérvárnak indultak, majd értesülve István útirányáról levágták az utat, és felkanyarodtak Szatmár felé. 3 szekér szállította utánuk az élelmet, 2-szerte annyi a boroshordókat. Xénia akarata ellenére szintén ott utazott az országon keresztül kanyargó, dőzsölő és tobzódó menetben. Kisen pillantott hintójából, ami valójában egy septében átalakított, kipárnázott málhás szekér volt. Amikor első este Nagy Gáspáréhoz behajtottak, apja épp úgy csak erőszakkal tudta leparancsolni, mint ahogy kocsira rakta. Xénia felrohant a vendégszobába, nem nyúlt ételhez, ruhástúl feküdt ágyba, a dunnát fejére húzta. Nem aludt el. Kicsi kora óta egyetlen dolog járt a fejében. Hogyan fogja megölni az apját? Örökösen ezen rébedezett, szobájában vagy a ház valamelyik eldugott zugában, szenvedélyévé vált, mint az újszopás, és ugyanúgy békjóban tartotta, mint apját és cimboráit a borivás és az asszonyokkal, állatokkal való nyájaskodás. A 4. éjjelen elaludt, és életében tán először álmot látott. Kőmadarak ereszkedtek alá az égből,
belepték a földet, a mezőket, az udvarokat, a házak tetejét, az utakat. Félt tőlük, de nem mehetett sehová, lépni sem tudott. Aztán az egyiket, mintha csak véletlenül tenné, megérintette, és ettől az új hegynyi dobbanástól a kőmadár megelevenedett és elszállt.

István gróf tisztartója, nevén nevezve Brankovics János, az alkémiában is járatos jövendőmondóval, Enyedi Szilveszter Györggyel szövetkezett. Megígérte neki, hogy felállított és berendeztett számára egy alkémista műhelyt, amennyiben Chaprét sikerül kiütniük a nyerekből. Szilveszter kistillű és dilettáns hazudozó, akinek sejtelmesen volt az eljövendő időről. A szavak kihalt kagylóhéját búgatta, nem állt módjában szóra bírni a végtelen idők szellemeit. Egy Alia Farkas nevű diákot mutattak be Istvánnak, mondván, hogy egyenesen Prágából érkezett, a császári udvarból, mégsem ismeri Baltazár grófot. Chaprét félrevezett téged, ordították a nagyot halló gróf fülébe. Miért akar eltávolítani Fejérvárról, nagy uram? Csel ez, törvetés. A vörös ember veszélyesebb a feketénél meg a barnánál. Óvakodj tőle! Chaprét bár könnyűszerrel rájuk tudott volna ijeszteni, a szemük előtt kámforrá változván, vagy bűzösen fújtató vatkanná, nem folyamodott természet feletti fortélyokhoz. Miután hollójára bízta leveleit, felkereste Istvánt, és őszinte, jó szándékot mutató arckifejezéssel figyelmeztette, tartsa szemét a csedeákon. Nem ismeri Baltazárt? De hiszen az ő fizetett kémje. István bizonytalankodott, kinek higgyen. Talán mégsem kellene annyira sietni. Bárki hazudjon, és bárkinek legyen igaza, csak később kerül napvilágra. Valóban létezik Baltazár? Vagy koholt alak volna? A szentpáli síkon várakozó embereinek megüzente, várakozzanak tovább, és ha mégis feltűnik az ellen, előbb puhatolózzák ki szándékát, kezdjenek tárgyalásokat, esetleg jussanak békés egyességre. Amennyiben mégis valós személyre lelnek, próbálják színre bírni, lekenyerezni, szándékától eltéríteni, lehetőleg ne bántsák úgymond az elholt búzaszem új termést hoz, az el nem halt, egymaga marad. Chaprét aznap éjszaka is felkereste a holló. Sokáig körözött a levegőben. Sietnünk kell, költötte föl Istvánt. A marost vörösre festi a katonák vére, és Baltazár menekül. Ha kioroszkodik az országból, új regimentet szervez, mert állhatatos, és mert mindig lesznek hiszékeny és kabzsi jöttmentek, akikre számíthat. Olyan éjszakák következtek, amikor hiába lobbannak föl szövétnekek, mert a sötétség szomíjas szivacsként azonnal felissza a fényüket. Ilyenkor portyázik apró, fekete, mindig lankadatlan lovain a kósza tatárhorda. Tagjai 400 éve élnek az országban, az egykor milliós horda maradékaként. Számuk vagy 50 lehetett, férfiak és nők, akik egyforma ruhát hordtak, egyforma kardokat suhogtattak, s csak annyiban különbözött viseletük, hogy a nők bőrzsákot kötöztek a hátukra, amelyben gyereküket cipelték. A hollót tekintették istenüknek, és embervérrel áldoztak neki. Akit kiszemeltek, védekezni sem maradt ideje. A halál oly észrevétlenül ragadta magával, ahogy a holló szárnya szakadt ki egy maroknyit a holdfényből. Ők csaptak le a szemben állókra. Előbb István hadát, a kendefi vezette sereget támadták meg riadalmat és kavarodást keltve, majd rátörtek a Baltazár pártiak egyesült csapataira. Senki sem látta, hova sújt, senki sem tudta, merre térjen ki. A megkezdett öldöklést az elügető tatár horda nélkül folytatták a hadakozók. Ahonnan zaj jött, arra fordultak, arra feszültek, semmi hasznát nem vették harci tudománynak, vitézségnek, erőnek.
Kibogozhatatlan hangzavar vette körül a sötétség fogjaként rángatózó hadakat. A kiáltások hörgésbe fulladtak, az embernek idegen hangok hallatán sokan azt hitték, a pokolba süllyedtek, és egyre kétségbe esettebben igyekeztek felszínre vergődni. Úgy tűnt, hogy István serege tér előbb magához. Jobb sorssal és hűséggel intézve hadikészülődéseiket, nekik sikerült előbb talpra állni. Bosszúra szomjazva lesték a szürkülő tájékot. Sebeiket nyaldosva a Baltazár pártiak is felsorakoztak, csatasorba állítva a frissen érkezett Gyárfás Jánost 300 lovasával. Mindkét fél az ellent fürkészte. Ott állt a két tábor a Maros egymásnak feleselő partjain, az átkelés pedig egyszerűen lehetetlennek mutatkozott, mert a gázlókban is sebesen örvény lett az ár. Amikor erre rádöbbentek, megrendülten találgatták az éjszaka történteket. Az egyszerűbb nép természete szerint rémüldözve a baljóslatú előjelektől azonnal a berkek és nádasok rejtett ösvényeire lépett. Vezetőik, mi más tehettek, követték őket. Délben feketé lett a mező a dögevőktől, élő ember sehol sem moccant. A tisztartó és két társa egyre szemtelenebbül lázított Istvánnál. Lásd tovább az orrodnál, nagy uram! Fejérvár kiürüljön, a báró furfangja erre jó. Még csapataid árnyakat üldöznek, húsvér ellenséged ellenállás nélkül székedbe ül, hatalmad és dicsőséged elvész, és a remény is, hogy visszaszerezd. Az árnyak üldözésében elpazarolod minden tartalékodat. Fogasd el a bárót, térj meg Fejérvárra, térj észre, nagy uram, meglásd, örökké hálás leszel nekünk. A hírhozók még messze jártak, de a folyóvize már kivirágzott a szederjesen fölpuffadt hulláktól. Sapré kihívatta sátrából Istvánt, s karjának egyetlen mozdulatával jelezte: íme a bizonyság. Jobb lenne, ha nem szűnne meg az ő szavára hallgatni. István elsápadt, késedelem nélkül lefogadta reszkető udvaroncait, és már is folytatták útjukat Szatmár felé.

0: Láposra Kristóf nevű öccséhez érkezett Vidrányi. Többen is oda gyűltek, Sümegi Menyhárt és Lázár, Vas Benedek, Kétyi Lestár, Nagy Pál, hogy a jövő felől tanácskozzanak. Nagy Pál a saját szemével látta, amint a császár kegyeltje Baltazár hatalmas sereggel közeledik Szent Párra. Aranyszegélyű, fekete zászlók lobogtak, közepükön hófehér pajzs virított, azon a türkizes sejemszállal hímzett címersas, a katonákon erős dongájú páncél ragyogott, a lovak meg akkorák voltak, mint a legnagyobb tenyészbikák. István persze megint megijedt, és Szatmáron várja a híreket, készen arra, hogy gyáván elhagyja az országot. Ezek után vajon okos dolog volna-e őt pártolni? István gyáva török nyaló, Baltazár a római császár embere. A török behajtja az adót, eltereli az állatokat, rabszolgákat hurcol napkeleti országába, még a bort is elszívja, pedig nem borissza. A római császárnak pénz kell csupán, ha nincs, akkor nincs, ráadásul messze ide Prága is, meg Bécs is. A tűz sem éget, ha távolban lobog, amúgy pedig ki tudná megmondani, létezik-e egyik is, másik is. Okosan kellene dönteni, édes bátyám, vette át a szót Kristóf. Nem tudjuk, miféle ember ez a Baltazár gróf. Meg lehet, rosszul járnánk vele is. Hanem amikor váratlanul betoppantál, az ugrott az eszembe, mint egy égi sugallatra, hogy miért ne győzne a nevető harmadik. A szapolyai ág révén felkent királyvére csörged az ereinkben. A fejedelemség, mondhatni, erősebb jussunk, mint bárkinek a két vélt vetélkedő kakas közül. Az urak egyetértően dörmögtek. Örök időkig tarthat a perpatvar, az országnak viszont békére van szüksége. A pártviszály a csőcseléknek kedvez. Kézbe kell venni a dolgok irányítását. Ha egy csapásra nem is lehet megoldásra jutni, két csapás, értsd, egy ide, egy oda, bizonyára elegendő. Mire befejezték az evést, mindenki úgy beszélt, mintha eldőltek volna a dolgok. Vidrányi György az új fejedelem, punktum. Egy darabig kártyáztak az urak, majd elunván a lapokkal játszott házsártozást, berendelték a cselédség szemre valóbb felét, hitető és híres parázna valamennyi. Háborog a must a hordóban, de a kiforrott bor olajában nagyobb erők rejlenek. Hánykolódó testek egymásra vetve, e földindulás a bor erejét mutatja. Hol van, öcsém, ilyenkor asszonyod? Hadd lásson engemet! A megháborodott testek úgy gördültek át egymáson, akár csak a guruló kövek a hegyoldalban. Minden úgy zuhant, mintha sohasem akarna megállni, csak lent, ahol már nincs lennebb, ahol minden süppedő és fullasztó homokká porlott. A testek kiszakadtak a dagonyából, emlékek és élmények nyoma sem bennük, zuhantak, mintha most menekülnének el a becsvágyó történet elől, és valóban úgy tűnt egy pillanatra, hogy elnyerik szabadságukat. Ám elfogyott a bor. Kristófot szapulták, hogyan hagyhatta kiürülni pincéjét. A báty szekereiről hozatta be a hordókat, legtöbbje azonban ugyancsak kiürült. Hozas a faluból, mondta türelmetlenül öccsének. Te vagy a fejedelem. Jó, akkor hozas be három vízzel töltött kővedret. Xénia magára maradván kinyitotta az ablakot, kibújt a rácsokon, leugrott a ház előtti virágos kertbe. Levetkőzött, senki sem láthatta a korom sötétben. Földdel lesúrolta magát. Aztán felöltötte alsó ruháját, és visszamászott szobájába. Domine Valentin, a fecske ember, Chapré báró bizalmasa, aki azért kapta ezt a nevet, mert viharos időkben nagyfokú élénkséget mutatva hatásosan tudott működni, ott cikkázott lápos körül. Két emberével leskelődött, szimatolt, s amikor reggel az urak elküldték Vidrányi egyik hadnagyát, a furfangos és talpra esett Gálfi Mózsit, hogy hozzon friss híreket, titkon a nyomába szegődött, egész nap figyelte, majd Csiklós meredek partjánál lecsapott rá. Csak nézz a szemembe, késztette fecske, mert delejes tekintete többet ért a köröm alá szúrt Krisztus tövisnél, vagy a húsba mélyedő sistergő zsarátnoknál. Mózsi rongyként összeomlott. Olyan kezes lett, mint egy megszeppent gyermek. Fecske azt tett vele, amit akart. Ha kérdezte, válaszolt, ha parancsolt, bólintott. Szóról szóra háromszor is elismételtette vele, mit kell gazdájának előadnia, ha visszaérkezik. Mózsi tehát vitte az új híreket, a hírek hátterében pedig a fecske ember delejező szempárját. Azt mondta, hogy Baltazár elmenekült. István immár a hatalom egyedüli birtokosa, regnáns fejedelemként jószágnak, életnek, halálnak ura. Meglakolnak a pártütők. Azoknak, akik a veszélyben nem álltak mellette, mindazonáltal Baltazárt sem támogatták, sem pénzzel, sem fegyverrel, sem emberrel, figyelembe véve az ország érdekét, nem kell elbújdosniuk, nem tör ellenük, azonban, hogy megbizonyosodhasson hűségükről, magához hívatja őket. Szatmárra kell menni, ismételgette Mózsi a fecskeember üzenetét, Vidrányi pedig tudomásul véve másnap reggelre kitűzte az indulást. Xénia arra riadt többször is, hogy egy idegen fekszik mellette az ágyban. Óvatosan kinyújtotta karját, aztán végig tapogatott magán. Érezte minden porcikáját, de bőrére, mintha hideg hártya tapadt volna. Minden erejét összeszedte, hogy megkeresse fejében azt az ugot, ahol a szavak értelme lapul, de nem talált rá. A szavak nem hagytak nyomot benne. Az esti vacsora alatt egyszer csak betoppant az ebédlő terembe egy cigány jós asszony. Alamizsnát kért, mire a részek társaság lerágott csontokat hajított elé. Olvasd belőlük! Ti eltévedt férfiak, a napot közületek senki sem fogja megpillantani. Egyedül a kisasszonyt szeretik az angyalok. De egy kígyót látok feléje tekeredni, jaj, vigyázzon, édes kisasszony, nehogy a szemébe nézzen, imádkozzon, imádkozzon. Eszébe jutottak a cigányasszony szavai, és azon töprengett, mit jelent az, hogy imádkozni. Azután újból kimászott az ablakon, és megint lecsutakolta mesztelen testét a könnyen porladó földdel. Reggel Szent Iván tájékán szokatlan köd borította a tájat. Minden lucskosan lelapult. Elindult a karaván, de az úton levők alig sejtették, merre járnak. Szorosan egymás nyomában haladtak. Az egész országot beborította a köd, s nedves lepelként megszűrte a zajokat, kiáltásokat. Az egyik korhat hídon Vidrányi György lova a gerendák közé csusszant, gyönyörű szürke mén volt, nem bírták kiszedni. Könyörületből szíven szúrták és otthagyták. Később, amikor megint hídhoz érkeztek, a ló alig kihűlt tetemébe botlottak, amiből megértették, egy helyben bolyonganak. Elhatározták, hogy letáboroznak, s ha majd felszáll a köd, akkor indulnak tovább, de az állatok nem akartak megállni. Horkanva, dobbantva, neki-neki lódultak, nyugtalanságuk átterjedt az emberekre is, s tovább hajtotta őket. Senki sem tudta, mennyi idő múlva házak közé jutottak. Embereket láttak. Megtudták, Szatmáron vannak. István gróf felrezdült bárbeli szobájában. Úgy aludt, mintha meghalt volna. Menesztette szolgáit az érkezők elé, aztán hívatta a bárót is. Befűttetett a kandallóba, mert fázott. Kint a köttől, bent a füsttől alig látni. Elfogták a menekülő Vidrányit, jelentették hadnagyai.
1: Gyerünk, mondd ki az ítéletet,
0: kiáltotta a betoppanó Sapré.
1: Mit mondasz?
0: Visszakozott nagyot hallása mögé István gróf, akit megrémített a helyzet, amelybe belecsöppent.
1: Baltazár a vétkes, őt lenyakasztatja, hozzák elébe.
0: De Vidrányit, akivel együtt űzték a vadat s a tündéreket a moldvai erdőkben?
1: Törvényeink szerint az ország elöljáróit csak az ország gyűlés küldheti vesztőhelyre. Hoz új törvényt, hiszen mostantól a törvénynek is, mint legfőbb igazságtevő előtt, előtted van vége.
0: István közelebb húzódott a kandallóhoz, beleveszett a gomolygó füstbe, nincs ott, nem látják, nem hallják, ő sem lát senkit, nem hall senkit. Szólongatták a hadnagyok.
1: Mi hát a fejedelmi parancs?
0: Füsté válva elszállna.
1: Lefejezni!
0: Kiáltott Sapré István hangját utánozva. A füstből rémülten előcsörtetett a fuldokló fejedelem, meg-meglódulva tartott kifelé, le a lépcsőkön a térre, levegőt szomjazva.
1: Miféle tréfa ez?
0: Üvöltötte a gúzsba kötött Vidrányi György.
1: Vezessetek István elé! Az én nevem Vidrányi György! Az én szavam nektek parancs!
0: A katonák elbizonytalanodtak. István ekkor érkezett, kilépett a ködből, ott állt orruk előtt.
1: István, elég a mosdatlan tréfából, zengte Vidrányi.
0: István szólni akart, de köhögése szétszaggatta, széttépte szavait. Kapkodva megoldozta nyakán a mentét, karjával hadonászott. Emberei azt hitték, vinniük kell a foglyot. István újra szólni akart, a hasztalan erőködéstől egyre vörösebb és kimerültebb lett, patakokban folyt homlokáról az izzadság. Nyakát tekergetve kereste Saprét, hol van most, ő még visszafordíthatna mindent.
1: Elorozták a napot,
0: kiáltotta rikácsoló hangon egy asszony. Vidrányinak ismerős volt a hang, eszébe jutott a jövendőlés, és felfogva sorsa ómenét, ettől kezdve nem ellenkezett, fejét leszegte. Jó ideig cipelték keresztül Kasula téren, amíg végre sikerült a vérpadhoz találniuk. Az ácsolt pódium csúszott a vértől, egy vesszőkosárban maszatos fejek hevertek. A Bakó készenlétben várakozott, kicsi, tömzsi ember, ferdesebb hely fut ki a fejére húzott csukja alól. Kétfelől tartva vezették Vidrányit a tölgyfa tőkéig. Hol ő csusszant meg, hol a két hóhér segéd, szolgálatkészen támogatták egymást. Mint langyos párnára lehajtotta bal arcát a gőzölgő tönkre, aztán mégis a jobbot támasztotta oda, úgy kényelmesebb, nem, mégsem, de nem maradt már ideje visszacserélni. A pallos lezuhant. Oly hirtelen bomlott szét a köd, mintha ott sem lett volna. A teknős béka alakú vár nyugati tornya átszúrta a nap vörös korongját, eljött az este, becsernyére harangozhattak. És ahogy megjelent az égen a nap, egyszeriben csend támadt a téren. Jól kivehető volt a vérpadon vergődő fejetlen test, kopogtak a sarkantyús csizmasarkok, vastagon spriccelt szanaszét a vér a lezáratlan nyakból. Aztán a test elalélt, a vér heves folyása is csillapodott, csendesen csorgott le a padozatról, alant a porban terebélyesedő tócsába. A város valamennyi kutyája emit sürgölődött, lefetyelték a vért, néha mordulva, vicsorogva egymás felé kaptak. Xenia egészen közelről, a szűcsök bástyája alatti kőlépcsőről pillantott le a bíborló emelvényre. Amikor felismerte apjának ruházatát, és látta a nagy busa fejet elgurulni egy csigavonal mentén, majd néhányat billenben megállni a vérpad közepén, nem értette, mi történik. A fejen furcsán pislogtak a szemek, nem egyszerre, és borzalmas vonaglással mozogtak az ajkak. A hóhérsegéd, aki a guruló fejet lábával akarván megállítani, megsiklott, és csak karja sebes körzésével nyerte vissza egyensúlyát, káromkodva ragadta föl a hajánál fogva vidrányi fejét, hogy a kosárba dobja. Xenia ekkor fogta föl, hogy ez a test összerakhatatlan. Elmosolyodott. Kizuhant belőle a mardosó, hideg gyűlölet, kizuhant, mint egy vérrög, és ettől egészen megkönnyebbült. Ösztönösen fölpillantott az égre, ahol ott körözött az ismert madár. István fejedelem csak másnap bírt szóhoz jutni, a kivégzettek vagyonáról ítélkezett. Fele részüket megtarthatják az örökösök, a másik részük a fejedelmi kincstár tulajdonába megy át. Nem szigorú és nem vérszomjas ítélet. Kristóf özvegye hálásan térdet hajt, de a lányt, Vidrányi György egyetlen örökösét sehol sem találták. Eltűnt. A nagy madár a tér fölött körözött, aztán a várkapitány háza előtt leereszkedett egy apró, törékeny ember vállára. Az emberke szögdécselni kezdett, táncolt, mint aki jó kedvében nem bír magával. Majd egészen váratlanul előbb térdre, aztán arccal a porba hullott. A szürke madár ellibbent róla, de a férfi különös pózban hevert még egy darabig. Valamit dünnyögött maga elé, amit nem lehetett hallani, inkább csak látni, ahogy szája előtt a por megmoccant. Elhallgatott, fejét oldalra fordította, mert megérezte, hogy nézik. Tekintetük találkozott, és Xenia annyira megrettent, hogy csomóba rándultak belei. Elkapta fejét, és gyorsan befordult egy szűk sikátorba. A nap zavaros eseményeinek kavargó foszlányai közt megint tisztán maga előtt látta a cigányasszonyt, amint megállás nélkül hajtogatja. Fent a madár, lent

0: Elhangzott Bestiárium Transzilvániai, a szürke holló. Láng Zsolt regényének részleteit Galkó Balázs olvasta fel. A műsort készítették Gera Csilla, Kőrösi Zoltán, Rózánman Péter és Zoltán Gábor.
1: Elhangzott műsorunk legutóbb 1997. május 6-án volt hallható a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
2: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
2: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
3: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Nagyok. Első és második rész. Ma 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Kilenc óra, hírek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Mégsem kell külön díjat fizetniük a hajóknak a hormuzi szoros használatáért, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, hogy a térség országaival folytatott egyeztetések után elálltak a korábban tervezett 20%-os díjtól. A helyett inkább nagyszabású amerikai befektetéseket vár el a partner országoktól. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Felborult egy motoros kishajó a San Franciscó-i öbölben. Egy ember meghalt, ketten eltűntek. A 19 utast szállító hajó Alcatraz szigetének közelében borult fel tegnap délután. A balesetet először hajótűzként jelentették, de a hatóságok szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy tűz okozta volna a szerencsétlenséget. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár vesztette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Napos, gomoly felhős idő várható, napközben 30-34, este 19-26 fok lesz.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Feltételes megállók. Az irodalmi váltás természetrajza. A műsorvezető Mészáros Sándor. Részlet Nádas Péter egy családregény vége című regényéből.

0: furgonák és mogyoró bokrok között egy bodza tövében. Nem messzire attól a fától, amelynek néha mozgott az egyik levele, pedig szél sem fújt. Hárman voltunk a család. Papa, mama és a gyerek. Én voltam a papa, Éva volt a mama. A bokorban mindig este volt. Mindig aludni. Miért kell mindig aludni? A gyereket már lefektette a mama. Papa, mesél már valamit a gyereknek. Ő a lábosokat csapkodta, mert mosogatott a konyhában. Én az íróasztalomnál úgy tettem, mintha tanulnék a Nyina Potapovából. De amikor ezt mondta, felálltam és átmentem a gyerekszobába. A gyerekszobát szénával béleltük, rendesen, puhára. Leültem az ágy szélére, és az ölembe húztam a gyerek fejét. Ujjammal beleturhattam vizes hajába. Átöleltem, mintha engem ölelne át az én anyám. Tenyeremet nyírkos homlokára simíthattam, és nem is tudtam, a tenyeremet érzem-e, vagy a homlokát. A nyakán pedig látszott egy vastag ér. Ha ezt az eret elvágnám, kifolyna a vére. A konyhában mindig zörgette a lábosokat. Siess azzal a mesével, papa, mert elkésünk az estéről. Ő mindig estére akart menni. De én nem siettem a mesével, mert jó volt így, a gyerek nedves fejével az ölemben. Miről meséljek? A gyerek kinyitotta a szemét. Most megint a fáról akarok hallani. Úgy nézett, hogy nem is a mesére gondoltam, hanem arra, milyen jó lenne, ha tényleg a gyerekem lenne, és itt feküdne az ölemben. Jó, akkor mesélek a fáról, csak hunyd be a szemed és hallgasd. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fa. Ennek a különleges fának volt egy levele. Ezer. Persze, ez a levél, amelyikről én mesélek, egészen különleges levél volt, mert nem olyan volt, mint a többi levél. A fa, amelyikről mesélek, elátkozott kertben állt. Nem ismerte senki ezt a kertet, csak tudták, van valahol egy ilyen kert. De hiába kutattak, nem találták. Pedig sok nyomozó szaglászott utána, és rendőrkutyákkal is kerestették. Maradj nyugton! Az utcáról nem lehetett látni, még repülőről sem. De mi tudtuk, hol kell bemenni. Egy bokor mögött volt a titkos alagút bejárata. Az alagúton, az utcáról, a kertbe. Ebben a titkos alagútban denevérek laktak. Azért voltak ott, hogy a kertet őrizzék. A denevérnek büdös a teste. Mi mégis elindultunk, mert tudtam, csak annyit kell kiáltani nekik. Denevér, denevér, zsákban van a bőregér. Kiszórom a mákot, bevarrom a zsákot. Ettől a denevérek elrejtőztek az alagút legsötétebb sarkába, mert elemlámpát is vittünk, fókuszosat. De akkor még nem volt szabad az út, mert jöttek a polipok. Reflektorból van a szemük. Ha valaki betévedt az alagútba, már úsztak is felé. Ezek kétéltű polipok, és nagyon gyorsan úsznak a levegőben is. Éjjel kijönnek a barlangokból, de akkor nem használják a szemüket, mert titokban akarnak maradni. Szóval, ha valaki betéved, akkor oda. És átkarolják, és addig szorítják, tekerik, amíg van benne élet. Ahogy mentünk a barlangban, teli volt a föld csontokkal, mert sokan betévedtek már ebbe a barlangba, de a kertbe nem jutott ki senki. Erre nem számítottunk. Azt hittük, ha a denevéreket legyőzzük, akkor már szabad az út.
1: Mai beszélgetésünk remélhetőleg egy hosszabb beszélgetés sorozat első része. Műsorunk Tandori Dezsőtől elhozott címe, és kis önkényesen megváltoztatva, a feltételes megállók arra a vállalkozásra utalna, hogy nyomon szeretnénk követni a 70-es évek közepén megjelenő új irodalom alakulás történetét. Mostani beszélgetésünk az irodalmi váltás, változás természetrajzát térképezné fel. Először azt kérdezném beszélgetőtársaimtól, Balassa Pétertől, Dérci Pétertől és Szilágyi Márton kritikusoktól, hogy egyáltalán jogosult-e a kérdés. Történt-e ilyen változás, váltás irodalmunkban? És ha igen, mikortól datálható ez, és milyen okai vannak ennek? Balassa Péter.
2: Azt hiszem, hogy történt változás, de ez folyamat szerű volt, és nem pontszerű, tehát illetve ki lehet ennek a folyamatnak a fordulópontjait jelölni, Ebben van nyilván bizonyos önkényesség minden esetben. Azok a fordulópontok, amelyek ezt a folyamatot, a változás folyamatát kiadják, szerintem a következők, tehát itt tulajdonképpen az 56 utáni irodalomról van szó. Fordulópont volt az iskola határon megjelenése 59-ben, fordulópont volt a Saulus Mészöly Miklóstól 68-ban, a Konrád György látogatója bizonyos értelemben, és amikor ezek tényleg már egy változást adtak ki, tehát látszott, hogy itt megfordul a magyar prózának a sorsa, az a 70-es évek közepe, Eszterházyék, Nádas Péter, egy családregény vége, és így tovább, de azt hiszem, hogy az én pontválasztásaim mellett még mások is bőven lehetségesek.
1: Dersi Péter?
3: A névsorral, amit Péter felsorolt, ahol én nagyjából egyet is értek, nekem van egy ilyen külön mániám, Konrádot említette egyébként, de én talán még hangsúlyosabban említeném. A látogatónak a 69-es megjelenését azt nem azért, mert olyan jelentős, bár meggyőződésem, hogy Konrádnak talán a legjobb könyve, tehát mégiscsak jelentős műről van szó, de nem azért, mert annyira jelentős, de hordozott olyan fajta beszédmód lehetőségeket, olyan fajta epikus alakításmódokat a könyv, ami mégis valamiféleképpen egy ilyen lezárásként, tehát a 60-as évek úgynevezett kisregény irodalmának a lezárásaképpen említhető, és ugyanakkor pedig a 70-es éveknek a nyitányaként. De én egyébként említhetnék, bár most prózáról fogunk nyilvánvalóan beszélni elsősorban, Lírát is, mert a 70-es évek elején Tandorinak az egy találtárgy megtisztítása az a másik oldalon, tehát a Líra területén ugyanebbe az irányba mutatott. Kétség kívül, hogy a 70-es években mégiscsak valamilyen módon a prózában jelent meg ez, hogy mondjam, evidensen, súlyosan, látványosabban.
1: Szilágyi Márton?
4: Ezekkel a művekkel én is úgy hiszem, hogy elég pontosan le van írva azoknak a műveknek a sora, amelyek valamiféle új minőséget jelentettek a magyar próza történetében. Én egy dologra szeretnék utalni, hogy itt a művek kortársi recepciójában volt egy nagyon sajátos késeltetettség is olykor. Tehát például a iskola határon megjelenésekor a kortársi kritika nem fedezte föl mindezt az újdonságot. Gyakorlatilag az iskola határa jelentőségének a tudatosítása már összekapcsolódott Eszterházyéknak, illetve Nádaséknak a megjelenésével, mint egy irodalmi ősként fedezték föl maguknak magát a művet is, illetve Ottlikót, aki egy olyasféle írói magatartást, egy olyasféle etikai magatartást képviselt, amit Magyarországon, mint egy létező, de eltörölni igyekezett hagyomány jelképét fedeztek föl. És itt annak a tudatosítása, hogy igazából valami egészen új kezdődött a magyar irodalomban, azt végül is a kritika többé-kevésbé Eszterházy, illetve Nádas műveinek a fogadtatásakor fedezte föl. Ez volt az egyidejű pillanat, amikor egy frissen megjelenő mű és a kritikai fogadtatás együttesen tudta kirajzolni ezt a hatást.
2: Itt azért hadd vessem közbe ahhoz, ami Szilágyi Márton mondott, hogy ennek cenzurális vonatkozásai is voltak, tehát azért legyünk méltányosak a kritikához annyiban, hogy a mészőművek jelentőségéről úgy írni a 60-as évek végén, vagy akár a Konrád látogatójáról, mint ahogyan később a 80-as évek elején a felpuhult cenzúra körülményei között nem lehetett. És az Ottlik fogadtatásának ez a későisége, amit mondasz, az nem csak belső okokra, hanem külső okokra is visszavezethető.
1: Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen volt az a kulturális kontextus, amelyben ez az irodalom megjelent. Van még egy másik kérdésem, amely ezzel némiképpen összefügg, hogy Gyerci Péter azt említette, hogy úgyis a prózáról fogunk beszélni. Vagyis ez egy dupla fenekű kérdés, hogy miért nem jelenhetett meg ez az új irodalom a lírában, illetve az értelmezés és a líra viszonya milyen. Ez nyilván időben is kétféle problémát jelöl, inkább az elsőre.
3: Én meg egy kicsikét az előzőekhez visszakanyarodnék arra, amit Péter cenzúraként említett, vagy amit Szilágyi Márton úgy nevezett meg, hogy a recepció a sokkal később jelentkezett bizonyos könyveknél. Na most ez szerintem egy bizonyos történetiségben kell néznünk, illetve bizonyos intézményesült formákban. Tehát a 60-as években azt tudomásul kell vennünk, utólag is, akkor is sajnos tudomásul kellett vennünk, hogy bizonyos preferenciák voltak. Tehát a realista irodalom előnyben részesült, az úgymond nem realista irodalommal, pláne ha ehhez még bizonyos etikai tartások, kérdések is társultak, mint például tudom, ugyebár Ottlik esetében. Na most azt azért nem állítanám, hogy itt valami egészen új dolog kezdődött a 70-es években. Sőt, talán a dolognak a jelentősége az éppen az, hogy az a fajta irodalom, amelyet Esterházy vagy Nádas, vagy hát azért lehetne más neveket is említeni, vel kezdődik, az valamit helyreállít. Ugyanis a 60-as évek az egy, hát persze az 50-es évek is, de hát arról már igazán ne beszéljünk, egy folytonosságnak a megszakítását is eredményezte. Tehát volt a magyar irodalomnak egy olyan polgári irodalmi vonulata, ami mondjuk Kosztolányi, vagy Márai, vagy Szabó Lőrinc nevével fémjelezhető. Na most ezt megszakították, erőszakosan megszakították az 50-es, 60-as években. A 60-as években ugyan már megjelenhettek, szó eshetett ezekről az írókról, művekről, de igazából aztán az a nemzeték tudatosította ezt a folytonosság megszakítást, hiányt, illetve próbált ezt a folytonosságot valamilyen módon helyreállítani, amelyik már bizony nem törődött, és mert itt óhatatlanul bizonyos politikai, történeti kérdésekkel, vagy szociológiai kérdésekkel is szembesülnünk kell. Tehát amelyik már nem törődött ebben, nem, egyszerűen nem volt hatása alatt. Azért gondolom, hogy ez az egyik nagy eredménye a nemzedéknek, bár ehhez is hozzá kell tennünk, hogy ez nem egy nemzedék, hiszen évtizedes korkülönbségek vannak.
1: Nagyon örültem Dirczi Péternek az utolsó mondatához, mert ez a 70-es évek kritikai szövegeit olvasva állandóan mint nemzedéki kérdés jelenik meg, hogy az új irodalom, mint a fiatal irodalom, ezzel lesz egyenrangú, és ebben kiskarusítják is ezt az irodalmat ezáltal. A kérdésem viszont arra vonatkozott volna, hogy az irodalomnak az intézményrendszere mennyiben változott meg, illetve ez az új irodalom, amikor belép a nyilvánosság terében, mennyiben tudja az irodalom intézményrendszerét átalakítani?
5: Esterházy Péter, a kitömött hattyú, 1988. Életünk fiktív változata, Purpárlé. Amikor én a külvilág számára is látható módon író lettem, azaz 1974-75 táján, úgy láttam, hogy a kívülről jöhető igények, lehetőségek, kínálatok nem csak valahogy gyanúsak, hanem teljességgel hülyék is. Maflaságok, linkségek, fölöslegességek. Meg főként nem is nagyon voltak. Akkor mindezeknek megfelelően elhatároztam, ám ez nem valamilyen szép jelenet, inkább csak úgy magától elhatározódott, hogy bezárkózom a szobámba, és dolgozom látástól vakulásig, és nem törődöm senkivel, csak akivel kell. Most sem gondolom, hogy ez másként kell, lehet, kellett, lehetett volna. Mégis megjegyezném, fontos, hogy természetesen ez sem olyan döntés, mely megoldás volna eleve, amely szavatolna az urak, hölgyek biztonságáért. Mert hiába ez a megható szorgalom, ahogy egy korosztálya munkába zárta magát, ami csinálódik, az értelemszerűen hol ilyen, hol olyan. Semmit nem lehet megúszni soha. De nyilván még ez sem igaz. Nos, a szaporodó fölkéréseket azért következetesen elhárítottam. Mondván, írom azt, amiről úgy gondolom, írnom kell. Ha majd ezt kell, ezt fogom, az nekem nem kell fölkérés. Felettéve elegáns álláspont, és talán csak annyira finnyás, amennyi emehhez kell, és egyébként is. De akkor aztán karácsonytájt egyszer jobban elfogyott a pénzem, mint azt én szeretem. Vagy pénz, vagy elegancia. Ha egy író valamit meg akar írni, azt meg is tudja magyarázni. Ideológikus kor ez. Ennek kapcsán viszont kiderült, mert hogy a kis színes rendes írás lett, azaz nekem fontos kell írás, hogy egyedül magunkból nem tudunk mindent megcsinálni. Van, ami bennünk marad, és csak is a körülmények folytán. De hát miért nem tudtam én ezt eddig? Erről a jelenségről. Hogy ilyen a világ. Azért nem tudtam, mert az én gyakorlatomban ez nem volt. Mi nem volt? Meg tudom mondani pontosan. Folyóirat. Az nem volt. Egy hely, amely az enyém is. Máig sincs, noha sok helyt látnak szívesen, s van, ahol nem. És én is magamat, s van, ahol nem. Külön bekezdésbe venném azért a Szederkényi szerkesztette jelenkort. Ezt 87 elején írtam, nem sokkal Szederkényi Ervin halála előtt, mikor halálhírét vettem, az első, ami eszembe jutott, hiába szégyenletes vagy frivol, nem tehetek róla, az az volt, hogy akkor most majd néhány mondatot múlt időbe kell tennem. Ez lehetne egy bejegyzés a kis magyar pornográfiában. A címe ez volna Az állat. Mert Szederkényinek sikerült elhitetnie, ami azért elég nehezen hihető, illetve nem igen látja az ember jelét annak, hogy fontos volna, amit csinál. Szederkényi úgy tudott telefonozni, úgy tudott kunyerálni, olyan kétségbe esett, sértődött és derűs tudott lenni, hogy már-már egy folyóiratot gondoltam köré. De mégsem akarok ellágyulni. Mert azt gondolom, a jelenkor is legfőjebb az adott szellemi tér optimális bejátszására tett kísérletet, és nem az optimális térre vonatkozóan, ami folyóirat minimális célkitűzése kell legyen, véleményem szerint. Hely otthon lenni a többé-kevésbé korombéliek számára a mozgóvilág lett volna, melyet én kurcos hevülettel és kötelező pontossággal régi mozgóvilágnak nevezek, élesen megkülönböztetendő ettől az újtól, nem mintha ez sokkal rosszabb volna, szinte csak a nevét és keletkezésének módját veszem tőle zokon folyamatosan, mert az hazugság. A két lapnak semmi köze egymáshoz. De hát ez már csak így lett kihandlizva a szokásos kis kelet-európai irodalom politizálgatásban. Az a lap, amelyet 83-ban betiltottak, annak ellenére vált sokak számára fontossá és mostanra hiányá, hogy olyan nagyon jó lett volna. Még nem volt az, de azzá lehetett volna. Hogy ki tudja. Hagyjuk.
1: A kérdésem viszont arra vonatkozott volna, hogy az irodalomnak az intézményrendszere mennyiben változott meg, illetve ez az új irodalom, amikor belép a nyilvánosság terében, mennyiben tudja az irodalom intézményrendszerét átalakítani?
2: Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon lassú és nagyon nehéz folyamat volt, mert Ceterum Censeo egy egészen más kulturális és politikai közegben születtek ezek a művek, mint amiben most élünk. Tehát mondjuk a Missőnek, a Konradnak a megjelenése az egy-egy folyóirathoz volt kötve. Mindig volt a kulturpolitikának, tehát az egyirányúsított, a kézivezérlésű a kulturpolitikának egy olyan vonása, hogy az egyik kezével tiltott, a másik kezével pedig informálisan jelezte X folyóirat főszerkesztőjének, hogy te hozhatod Mészőt. Tehát ilyen volt például a jelenkor sokáig. A Konrád megjelenése az azért is volt, a látogató megjelenése azért is volt szenzáció, mert egy olyan témát és egy olyan formálásmódot hozott, amelyben az addig tagadott szegénység, tehát hogy létezik egyáltalán szegénység Magyarországon, nem politikailag, hanem, hogy úgy mondjam, egzisztenciális problémaként hozta. És egyáltalán az egzisztenciális prózának a megjelenése és fogadtatása az egy nagyon szűk sávra korlátozódott. Tehát mi most látjuk úgy, vagy visszamenőleg látjuk úgy, vagy a 80-as évek közepe óta látjuk úgy, hogy ez egy nagy áttörés volt. Ez vagy másfél évtizedig semmiféle áttörés nem volt, hanem ezek szinte a a tűrt könyvek, a kézből kézbe adott könyvek kategóriájába tartoztak, tehát a fogadtatásuk is, hát úgy mondjam, összvérszerű volt. Tehát itt az elemzésük, vagy a róluk írt kritikák, azok mindig egy ilyen furcsa, ma már nehezen érthető töbletet, vagy egy ilyen sajátos pátoszt is hordoztak, hogy én most megmerem dicsérni a Konrádot. Hát 60-as évek végi kritikákra gondolok, amelyeket akkor olvastam. Sajnos nem tisztán egy internalista, tehát belsőleges irodalomtörténeti módon lehet erről beszélni, hanem itt vannak extern ügyek. Én azt hiszem, hogy egyébként, ha lehet, akkor ennek az új irodalomnak vagy új prózának ez a lassú-lassú fordulata éppen az autonómiáról szólt, vagy az volna a kulcs szava, azt hiszem, ennek a változásnak, hogy autonómia, ha meg tudjuk mondani körülbelül, hogy ezen mit értünk.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, mit értünk ilyen értelemben az irodalomnak ezt a fajta autonómia harcán, vagy mit jelentett ez a 70-es évek közepétől az irodalom számára, az irodalom autonóm fogalma?
2: Én azt gondolom, hogy de nem akarok elébe vágni, vagy nem akarok folyton beszélni, hogy a líra készítette ezt elő, tehát a 20. századi magyar lírában szintén évtizedek alatt ment végbe az a fordulat, ami tulajdonképpen Adinak a megtagadása, és egy küldetéses költészettől való elfordulás, és itt kulcsmű ennek a folyamatnak a vége felé a Dérci által emlegetett második Tandori Dezső kötet, vagy például az Oravesznek az akkori első kötete, a Héj.
1: Ami hát 1972-73
2: ilyesmi, hogy tulajdonképpen az a fordulatot, ami a prózában lezajlott, a költészet hajtotta végre, és itt megint Szabó Lőrinc, nagyon érdekes, hogy szóba került, mert Szabó Lőrinc az, aki Kosztolányi mellett, és még egy-két jelentős költő mellett a leginkább elfordult ettől a küldetéses extern magyar költészettől, és egy autonóm irodalom lehetőségeivel foglalkozott. És a próza a költészettől vette át ezt az irányt, hogy így mondjam, hogy az írónak és az irodalmi műnek saját maga által kitűzött célok teljesítésen kívül más céljai vagy teljesítményi követelményei nincsenek. Ez volna talán az autonómiának az egyik megfogalmazása.
3: Itt egyébként hozzátartozik a dologhoz, hogy ez is egy folyamat. Én most a recepcióról beszélek elsősorban. A magyar kritika az tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek prózája, vagy adott esetben a lírája mögött kullogott szerintem. Bizonyos fokig kortársként éltem már meg. Tehát egyszerűen én akár magamról is éreztem, hogy nem voltak meg az eszközeim, nem volt hozzá meg a nyelvem, hogy mondjuk a 80-as évekbeli Eszterházit komolyan le tudjak írni. Na most ennek megvannak az okai. Mégpedig azok az okok, amik az autonómiával is összefüggésben vannak, ugyanis ha más nem veszek, a 60-as években voltak a realista preferenciák, ugye, ami a kritikától, egyáltalán a recepciótól függetlenül mely oldalról közelítettem a kérdést, azt várta, hogy a műnek szociológikumát próbálja föltárni. Tehát ilyen szempontból például nagyon jellemző Konrádnak a regénye, a Látogató, hiszen azt én úgy gondolom, hogy ez egy átmenet, ahogy már korábban is mondtam, átmenet, mert hiszen, ahogy Balassa Péter mondta, nagyon fontos, először beszél a magyarországi szegény méghozzá nagyon, nagyon durván, tehát úgy értem, hogy nagyon durva tények említésével, és mint tudjuk, ugye Konrádnak ez meg is volt a maga szociológiai háttere, de ugyanakkor a regényben mégsem, ma már biztos, hogy nem ez a legfontosabb vonulat, hanem az egzisztenciális vonulat, amit Péter említett, illetve szerintem mind a kettő. Na most az autonómián elérése, vagy az autonómiáért való harc, az ennek a kiküszöbölése, tehát hogy külső szociológikus referenciákat kérjenek számon a művön, és a mű ne egy önmagában bizonyos értelemben zárt, önmaga által íródott és önmaga által magyarázható szöveg legyen. Ez volt egy nagyon lassú folyamat a 70-es évek elejétől kezdve, hogy ettől a lézengő novella irodalomtól majd ugye szerintem 77 tájékán ugye egy családregény vége, és aztán így tovább a Nádas Eszterházi, de Lengyel Péter műveket is lehetne említeni. Spirót is. Így van. És ehhez hozzátartozik, még egyszer hangsúlyozom, hogy bizony ezek a művek előrébb jártak általában, mint a magyar kortárs
6: kritika irodalom történet. Nagyon kevés embernek volt meg az eszköztára. Egyébként az az érdekes, hogy ezt irodalom történeti szempontból is, tehát vagy vonalon is meg lehetne mindezt fogalmazni, hogy hát lehetetlen, hát a strukturalizmus, a strukturalista vita, ugye mikor került sorra Magyarországon, akkor, amikor, hogy mondjam, angol-francia nyelvterületen gyakorlatilag már lefutott kérdés volt. Tehát itt egyszerűen sajnos van, és ennek politikai okai vannak, van egy fázis eltolódás.
4: Balassa Péter említett, hogy itt végül is Adi hagyományától való megszabadulás jellemezte ezt a fajta lírát. Ebben nyilvánvalóan benne volt az is, hogy ez nem Adi ellen irányult, hanem az ellen a hivatalos Adi kép ellen, amelyet a irodalom politika, illetve az irodalom történet sugallni igyekezett, ugye Király Istvánnak az Adi képe, hogy az erről való leválást is célozta mindez. A másik pedig, ami a magyar kritikának a kondícióit illeti, itt tényleg végbe ment a kritikában is egy nemzedékváltás, tehát amikor a 70-es évek végén mondjuk a Eszterházy regénye, a termelési regény megjelenik, akkorra már egy olyan újabb kritikus nemzedék képes arra, hogy ennek a regénynek a jelentőségét tudatosítsa, amelyik gyakorlatilag ezzel a 70-es évek végén induló prózával nő fel, és ennek rendkívül komoly jelentősége van a magyar irodalom történetében. Nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy a magyar irodalom korábbi jelenségeire is ügyelve, akkor mentek végbe igazán jelentős és látványos, nevezzük így paradigmaváltások, amikor a kortársi kritika elméleti felkészültsége elért arra a szintre, és volt olyan szerencséje, hogy igazán jelentős újabb művek jöttek létre. Én ilyennek látom az 1840-es években Petőfi fölléptét, amikor a Nagy Petőfi vitát egy olyan, két olyan elméleti felkészültségű kritikus tudta megvívni, mint Erdély János és Helszman Imre, akik már az előtte való évtizedben fölkészültek ennek a irodalomnak az elméleti leírására is. Bizonyos fokig Adi fellépése is hasonló volt, akkor már ott volt egy olyan gárda a nyugat köré szerveződve, amelyik képes volt ezt a harcot megvívni. És még egy dolog.
1: És ez a 70-es évek hogy jelenik meg?
4: A 70-es évek végén érzésem szerint már ott van egy olyan kritikusi gárda, a mai kritikusi középnemzedéknek a tagjai ezek. Itt mondjuk én eleve jóval fiatalabb vagyok, mint a beszélgetés többi résztvevője, tehát én akkor még kisiskolás voltam. Számomra ezek, ugye ez a nagy nemzedék, amelyik elméleti tájékozódásában egy olyan kortárs irodalom elméleti modellhez kívánt igazodni, amely gyakorlatilag a hivatalos irodalompolitikának ezt a realista preferenciájú valóságtükrözést követelő nézeti módszerét is zárójelbe tette.
6: Csak két mondatot szeretnék hozzátenni, hogy amit Marci mondott Hanson-ról és Erdély Jánosról, az szerintem egy nagyon fontos és tipikus példa, mert abban benne rejlik egyrészt az, hogy a magyar irodalmi közönség, tehát a befogadói közeg az azért hagyományosan elmélet ellenes. Ugye ezt most szajkózom ugye részben Lukácsnak a szavai, de ezelől nem lehet kitérni. Amit rá ráadásul az 50-es, 60-as és még a 70-es évek első felében is szerintem tetéz az, hogy ennek politikai jelentőséget hát tulajdonítottak.
2: Csak egy elmélet lehet.
6: Egy elmélet lehet, igen, és ez az egyik része, és minden más az alacsonyabb rendű, illetve hát tulajdonképpen az ördög bújik meg benne.
1: Már néhányszor meg akartam kérdezni itt a beszélgetésben, hogy miért van az, hogy ez a kritikus nemzedék, akiről az előbb Szilágyi Márton beszélt, hogy elsősorban a próza felé irányul. Miért nem orientálódik jobban a költészet felé, hiszen említettétek Tandori Dezső, Oravec vagy Petri nevét, tehát hogy a 70-es években megjelenik egy olyan költőnemzedék, amelyet egy visszatekintő szemlélet valóban új díjraként apostrofál, mégis a recepciója ennek jóval töredezettebb, sőt mondhatnánk az is, hogy ez mint új irodalmiság alig jelenik meg a kortárs recepcióban.
2: Úgy gondolom, hogy az akkor felnővő kritikus nemzedéknek a teoretikus érdeklődése és az a feszültség, hogy a marxizmuson kívül, vagy a marxizmus határvidékein egy új elméleti bázison próbáljon interpretálni műveket. Azért kötöttek inkább prózai művekhez, mert a prózai művekben erőteljesebben találkoztak. A másfajta gondolkodásmód, a másfajta szemléletmód artikulációjával. Tehát a költészetnek van valami olyan fajta sűrítettsége és tömörsége, amely arra a, mondjuk így, hogy világnézeti vitára, vagy inkább filozófiai vitára, amely a marxizmussal, vagy a marxizmustól függetlenül folyt, nem volt igazán alkalmas objektum. Ezzel bizonyos értelemben az akkori kritikának a kritikáját is adnám, vagy a magam kritikájának a kritikáját is adnám, tehát hogy azért hát kerestük, kételjük így ragozni, tehát kerestük azokat a prózai műveket, és prózai művekben találtuk meg azt, hogy hogyan artikulálódik egy más világ, hogyan explikál, hogyan magyaráz, reflektál a próza maga eszközeivel egy olyan világot, amely autonóm, egy heteronóm és szolgai világhoz képest. És itt nem arról volt szó, hogy az akkori költészet talán gyengébb volt, bár kétségkívül, hogy egy pár évig úgy nézett ki, hogy a próza a vezető műfaj, de hát Tandori ebben az időben, akit hát én a század egyik legnagyobb költőjének tartok, végig dolgozott már, és Petri szamizdatban olvasható volt, és sorolhatnám. Ugye a nagy öregek még bőven éltek. Nem egészen arról volt szó, hogy a költészet nem elég jó, és ezért a próza felé fordultuk, hanem a prózában találta meg az ember sokszor annak az igazolását, amit keresett.
6: Én azt hiszem egyébként, hogy ez bizony sokig véletlenszerű is. Ami meg nem véletlen a dologban, az, hogy a prózaíró nemzedékeknek bizonyos sokig szerintem kevesebbel kellett megküzdeniük, mint a líra képviselőinek, ugyanis az, amit Péter említett, az adi tradíció, az a 20. századi magyar lírára olyan mértékben és olyan súllyal terhelődik rá, hogy bizony avval, hogy mondjam, szembenézni, kvázi következetesen leszámolni, ezt természetesen időzjelben értem, az bizony nagyon nehéz munka, és hát Tandorinak, Petrinek, Oravesznek is, hát ez sok-sok évébe tellett, tehát bizonyos fokig szerintem egyszerűbb volt a dolog a prózaíróknak, és véletlenszerűen egyszerűen a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, mert hiszen mi néhány nevet emlegetünk, és nem akarok itt névsorolvasást rendezni, mert hiszen különböző értékekről, minőségekről van szó, de Lengyel Pétertől Nádasig, de ugyanakkor Csaplártól nem tudom meddig, és nagyon sok embert lehetne felsorolni. Tehát ezek...
2: Dobai Péter.
6: A
2: Csontmonálok,
6: vagy hát a Spírót említettük, de tényleg rengeteg, tehát tömegesen jelentkeztek. Tehát nem véletlen az, amit én talán korábban említettem, hogy a 70-es évek elején a lézengő író, ez a prózaírókra volt, a lézengő irodalom, ez egy novella irodalom volt, akkor tömegesen jelentkeztek, és aztán ugye ebből nőtt ki, aztán hogy nőtte ki a hegycsúcsok, hogy így mondjam.
1: Én ezzel némiképpen vitatkoznék, nem vitatva, amit Balassa Péter mondott, különösen a vallomás részét nem. Viszont az meggondolandó, és igazából én nekem egy kicsit más véleményem van erről. Mégpedig azt gondolom, hogy a 60-as évek végén, a 70-es évek elején történik egy olyan fajta torlódás a lírában, ahol fokozatosan beemel a nem hivatalos kritika, de már mértékadóvá váló kritika igen jelentős életműveket a nyugat második, harmadik nemzedékétől az újhold lírikusaik és másokig. Ezekkel a kritikusokkal nem akar igazából szerintem vitatkozni az új kritika, szolidális vele, de egyfajta olyan szolidaritás, amely korlátozott mértékű és érvényű is. Tehát, hogy az a fajta kritikusi szótároknak a megújulása, amiről beszélt, és amely bizonyos értelemben elméletileg is leválás egy marxista történetelvű gondolkodásról, van egyfelől, és hogy nyilvánvaló, hogy ez elsőben a próza felé orientál általában, és a narratív gondolkodás segíti ezt az elméletit. De a lírával elsősorban az a véleményem, hogy azért nem konfrontálódik, mert azokkal a kritikusokkal és felfogásokkal, amelyek ennél nyilvánvaló jóval konzervatívabbak, ezeket halasztja el egy későbbi időszakra.
6: Nem biztos, Sanyi, hiszen ez a prózában is lehetséges lett volna, és ezt éppen a jelen, tehát a mi mostani jelenünk az elmúlt egy év, két év, vagy néhány hónap bizonyítja az ottlik támadásokkal, amik a Budát érték, illetve tulajdonképpen a Budából visszamenőleg magát az egész ottlik művet.
2: Tehát, az egész akkori kritikai recepciót, hogy itt egy alapító atya van kinevezve, 82 körül, ugye a 70. születésnapján emlékeztek az akkori mozgóvilágra. Tehát nagyon fontos, amit mondasz, hogy ez az egész dolog egy mitoszképzés volt. Most hát ezt kellene tulajdonképpen egyszer megnézni, hogy ez a vád igaz-e?
6: Tehát nem gondolom, hogy emiatt, tehát hogy az új hold kritikusi gárdáját kimélendő, vagy azért, mert hogy ha jól értettem, amit mondasz, hogy ezért nem, hogy mondjam, akaszkodik bele ebbe a későbbi kritika, hiszen itt mondom, erre is ugyanaz mondható el, hogy egy folytonosság hiánynak, egy megszakításnak a helyreállítása van, tehát ha szabad ilyen marhaságot mondani, ennek a kritikának azért természetes szövetségese volt a mondjuk a Lengyel Balázséknak a generációja kritikusban, vagy Tandorinak a Pilinszky a lírában, ugye? És Eszterházinak Ottlik a prózában.
1: De éppen ezt állítom az előbb, hogy ezeknek a különbségeknek a tudatosítása nem volt lehetséges abban a kulturális kontextusban, vagy igazából nem is jelent meg annak a korhorizontján. Ez inkább kérdés, mint állítás.
2: Nem tudom, ez nagyon furcsa, és inkább informálisan zajló viták voltak akkor az irodalmi életben, vagy magán lakásokban, mondjuk a Nemes Nagy Ágnesik, őt nevezném én egy igazán markáns egyéniségnek ebben a blogban. Pilinszky az más, mert ő egy teológiai személy. A Nemes Nagy Ágnesség és mondjuk az én nemzedékem kritikusai, vagy ilyen irodalmi emberei között nagyon komoly nézeteltérések voltak akkor, például Eszterházy megítélésében, sőt Nádas megítélésében, akik ugye nem összekeverendők, mindig együtt emlegetjük őket, két egymástól távolabb eső író kevés van a magyar irodalomban. Mindegy, szóval itt nagyon komoly nézetkülönbségek voltak. Annyiban igazad van, hogy volt egy politikai szolidaritás és óvatosság, hogy mondjuk Lengyel Balázséket, akik 30 évig voltak szilenciumon, többé-kevésbé, azokat az ember nem támadta meg az élet és irodalomban. De Lengyel Balázséknak nem nagyon tetszett az Eszterházy, és nekünk pedig nem nagyon tetszett például az, ahogyan Lengyel Balázsék vagy Nemes Nagy Ágnes a saját irodalmukat reflektálták. Tehát a saját önreflexiójukkal nem értettünk egyet, tehát Nemes Nagy Ágnesnek a recepciója a mi kritikus nemzedékünkben is elvégeztetett, és nekünk is volt egy külön Pilinszky képünk, nem csak a saját nemzedékének. Tehát ez megint, amit a Marci mondta, hogy ez egy hihetetlen bonyolult ügy volt, és azért az Adihoz még ne haragudj, hogy tökéletesen igazad van, és ez egy nagyon, nagyon finom megszorítás volt, hogy főleg a királyék Adi képével volt valamiféle leszámolás, de azért hidd el, hogy itt magával Adival is nem leszámolás, hanem az az eltávolodás, ami a Kosztolányi nagyon vitatható, de nem teljesen alaptalan 29-es híres Adi írásával kezdődött. Ez egy alapdokumentum, tehát itt az Adiékkal, mondjuk via Juhász Ferenc, tehát Juhászékon keresztül, Nagy László költészet. Nem leszámolás, ez túl erős, és ez olyan véresnek hangzik, hanem ez egy teher, tehát hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ez nagyon is meghatározta, és tovább bonyolított. Tehát magával Adival is az embernek baja volt, itt persze nem a nagyságról van szó.
1: Én csak ennyit akartam az előbb állítani, anélkül, hogy visszavonnék is bármit, amit állítottam, hogy egyszerűen az irodalmi nyilvánosságban nem volt tere ezeknek a különbségtevő vitáknak, tehát amelyek az irodalmi fejlődésnek, egy új irodalmiságnak természetes velejárói, nem harc formájában, éppen azért, mert az irodalmi nyilvánosság viszont tényleg csak hatalmi diskurzust engedett, tehát harcként jelent volna meg, és ez napolódott el, ez tűnt el a korabeli nyilvánosságban. Noha nyilvánvaló informális módon én is nagyjából ezt érzékeltem némi rekordtárs olvasóként, hogy itt különböző irodalomeszmények és irodalom felfogásoknak egymás mellett. És így van, tehát elsősorban ízléseknek a különbözőségéről van szó, amely viszont nem artikulálódhat ebben a korszakban.
4: Ja. Ehhez csak annyit, hogy ez mennyire így volt, hogy nagyon jól látszott például azon, hogy amikor az új holdévkönyv újraindul, akkor milyen költők kerültek ott egymás mellé. Tehát mit tudom, például, ha jól emlékszem, Csóri Sándor is szerepelt az új hold első köteteiben, noha hát egy egészen más költői hagyomány, mint a Nemes Nagy Ágnesé. Tehát itt valóban egymás mellé szorultak különböző okok miatt egészen eltérő írói figurák és irodalomfelfogások, és bizonyos fokig ennek egy része az most sül ki, nyilván éppen az elfojtottság miatt is nagyobb indulattal, nagyobb leszámolási kedvel, részben hát a lírában, bár egyébként ennek, amit a Sanyi mondott, van egy ilyen következménye is, hogy mind a mai napig azt érzem, hogy a líra kritikában egy nagyon komoly zavar mutatkozik, jóval nagyobb, mint a próza kritikában, tehát ez úgy öröklődik, és ez azért huzamosabb ideig hat.
1: pontosan az, hogy a líra kritikában nem történik meg az, ami a próza kritikában többé-kevésbé, hogy a kritikusi szótárok megújultak volna. Az a fajta innováció, mely fogalmaknak, kategóriáknak, egyáltalán az új irodalmiságnak a eljárás formáit leírta, ez a lírában legalábbis ismereteim szerint meglehetősen töretezettem.
5: Tandori Dezső, Round Pond, avagy a kerektó. Mikor még meg se születünk, mikor tegnap se a ma holnap, már is ott babrálnak velünk, meg sincs lényünk mélyén hatolnak. Ezzel oly példát szavatolnak, hogy későbbed csak nézhetünk, ha ne talán egy körbe tolnak, de csak ameddig élhetünk. Jó, ha megvan mindkét szemünk, s lakablakon nézzük a holdat, hiányozhat a vakbelünk, rapié új csettint a porcnak. Senkit se csak a gyomra korgat, ecélra lett az épeszünk, melyet gumik is felkarolnak, de csak ameddig élhetünk. Amire rádöbbenhetünk, csak mint a nyelvtanban a vonzat, toporgunk, még van hol legyünk, esélyvacogás meglatoltat, csak aztán várjuk a valóbbat, de hát így is mit mímelünk, mint vadkörték jutunk a tótnak, de csak ameddig élhetünk. Írom ezt, mint aki letűnt, de szüntelen belébotolnak. Vajon is hol helyszínelünk, hogy mindenek egybefonódnak? Emlékszel-e partján a pontnak, hasmánt kutyákat nézhetünk, csonttal a csontot, csont a csontnak. Itt végére is érkezünk. Köztudottan helyszűkölünk, és észrevétlenség tolongat, de mások híja hűvösünk, napkeltén nyugtán mit se foghat. Lefektet ám, ami lohogtat, kik minek jönnének velünk. Szertelen is egy lesz a szorzat, mert egyetlen lesz egyszerünk.
1: Balassa Péter említett egy film folyamondatában egy számomra nem jelentéktelen kérdést, azt, hogy Eszterházy és Nádas Péter neve mindig együtt emlegetik, mint noha különbözőbb írók kevesen voltak ebben a korban. Miért jelent ez így meg? És általában is mindig és szerkezetekkel írták le ezt a fajta irodalmiságot.
6: Akkor, amikor még a 80-as években is volt ennek jelentősége, szociológiai ismereteket, politikai kérdéseket kértek számon szövegeken, akkor Nádas és Eszterházy, noha nem tudom, 8 vagy 9 év választja el őket ugye korban is, és hát amúgy meg ugye erről nem kell beszélnünk, hogy még mi minden választja el őket, de másokat is lehetne említeni. Még mindig közelebb voltak egymáshoz, mint, és akkor a másik oldalon inkább nem említek neveket, az a fajta próza, ami mondjuk a 60-as évek elejét, közepét jellemezte a kisregényirodalom, az úgynevezett kisregényirodalomban. Tehát azt kell mondanom még egyszer, hogy természetes szövetségesei voltak egymásnak Nádas és Eszterházy, addig, amíg együttesen kellett föllépni. Ők nem mint írók a szövegeikben lépnek föl, de hát azért ne feledkezzünk el arról, hogy van ennek valami mögöttese is, és azt mindenki nagyon jól tudta, hogy egységesen lépnek fel egy új próza érdekében. Még akkor is, hogyha ma már ezt pontosan tudjuk, sőt szerintem akkor is tudtuk, hogy itt kétféle próza szemléletről, kétféle beszédmódról van szó alapvetően, de mégis közel éreztük őket egymáshoz.
2: És itt ezt hadd ismételjem meg, vagy hadd szögezzem le nyomatikusan, hogy világos emlékeim szerint, és a ti emlékeitek szerint is, mondjuk így, hogy az acélféle kultúrpolitikának a legnagyobb mumusa furcsa módon az autonóm irodalom volt. A szellemi autonómia volt a legnagyobb ellenség. Bizonyos mértékig hajlamos vagyok azt gondolni, hogy utána jött csak a szamizdat, mert az egy titkos szolgálati kérdés volt, de a szellemi autonómia kérdése az, hogy mondjam, a rendszer egész nyilvános arcát kérdőjelezte meg, és tehát a Nádas és Eszterházy az azért is kapcsolódott össze, mert ebben közösek voltak, ahogy a Péter mondja.
4: És azon kívül pedig ez az évszerkezetet azért azt is jelenti, hogy itt kiépült a 80-as évek elejére, közepére egy elég masszív és nagyon komoly esztétikai érvekkel alátámasztott új értékrend, amelynek a konstans elemei többek között Eszterházy Péter és Nádas Péter volt, és ennek az értékrendnek éppen az irodalmi nyilvánosságnak eme furcsa szerkezete miatt pusztán a kritikusi vállalása, vagy egyáltalán az említése is egyértelmű állítást vagy állásfoglalást jelentett az irodalompolitikai szituáció számára, és ilyen módon ez az értékrend, ez a névsor, ha úgy tetszik, többet is jelentett önmagánál. Arra nem volt lehetőség éppen a szituációnál fogva, hogy a különbségeket igazán érdemes legyen artikulálni. Sokkal fontosabb volt maga az állítás, ami összefogta ezt az új értékrendet, mint valami másnak a tagadását, olyas valaminek a tagadását, aminek a megnevezésére nyilvános beszéd nem nagyon lehetett.
6: Sőt, én egy picit még talán tovább is mennék, hogy a recepciónak talán volt még olyan oldala is, hogy na itt mi, általában értékes szövegekről, értékes írókról van szó, de valószínűleg voltak, mint ahogy tudunk róla, hogy voltak a szövegeknek problémái, nem egyenlete színvonalú könyvek jelentek meg, stb. Az ember akkor is öncenzúra, mondaná Eszterházy, ugye, de úgy gondolom, hogy jogos öncenzúra volt akkor, amikor harmadrangú, meg tizedrangú írók kaptak ezt, azt, amazt, és szerepeltek nagy íróként a recepcióban, hogy akkor inkább visszafogta magát, vagy jobbik esetben nem írt a kritikus valamiről, már úgy értem, hogy ebből a társaságból, ebből az irodalomról, mint sem, hogy ilyen jellegű konfrontáció adódjék a kvázi a hivatalos irodalom és a belső értékrendben kialakult irodalom.
1: Hát most abban éppen vádként fogalmazódik meg a 70-es évek kritika ellen, hogy csak erős igeneket és gyenge nemeket mondhatott, vagy igazából ellen. Hát úgy gondolom, hogy ez méltánytalanság az időszakkal szemben.
6: Abszolút, azon kívül, hogy hát úgy gondolom, hogy történetileg kell néznünk, tehát független attól most mennyire vagyunk szövege elvűek, intertextuálisak és a többi, szembe kell nézni, és tudomásul kell venni, hogy a politika milyen mértékben hatotta át a 70-es éveket, sőt a 80-as éveket is, és ez bizony alapvetően meghatározott nagyon sok mindent, és bizony 20 éves, hogy mondjam, irodalmi autonómia harcban, vagy hogy mondanám a nyugat irodalmi forradalmának kellett megszületnie, és folytatódnia permanensen, hogy ettől valamilyen módon megszabaduljon a magyar irodalom, és úgy gondolom, hogy a mai napig nem szabadult meg ettől igazán. Csak egyébként bizonyos részeiben.
1: Szilágyi Márton a jelenkorbeli tanulmányában tavaly azt írta, hogy ez a kritika nem csak hogy szinkronba tudott kerülni azzal az irodalmisággal, amelyeket felfedezett és védelmezett, hanem irodalmi alakító tényezővé vált. Hogy ezt hogy értetted, illetve hogy mi a véleményetek erről, hogy valóban volt-e a kritikának ilyen funkciója?
4: Hát akkor először én próbálom meg körülírni, hogy mit is akartam ezzel mondani. Tehát, hogy ebben az időszakban éppen a kritikai recepciónak ez a kortársi mi volta, szövetségessé tette azokat az írókat és azokat a kritikusokat, akik láthatólag azonos célokért küzdöttek, tehát azok a kritikusok, akik ezen újabb értékek elfogadtatásáért küzdöttek. Nagy mértékben meg is határozták azt várakozásaikkal, azt a horizontot, amelyhez az írók is igazodni igyekeztek. A pályára lépni szándékozó íróknak meghatároztak egy olyan típusú igényszintet, vagy egy olyan követelményrendszert, amely az irodalomba való belépésnél nagyon sokat jelentett, és arról nem is beszélve, hogy, és itt saját akkori olvasmányélményeimre tudok csak utalni, mondom, én akkor kisiskolás voltam, meghatározta azt is, hogy hát hogyan kellene az irodalomról gondolkodni, tehát egyfajta ilyen nevelődési folyamatot is elősegített. Nagyjából erre gondoltam.
1: Balassa Péter?
2: Nem tudom, hogy én erről tudok-e értelmesen mondani valamit, mivel részese voltam, tehát ha így látod, vagy így látjátok, akkor az nagyon, nagyon, akkor érdemes volt.
1: Balassa Péter pécsi előadásában tavaly, amikor a szolidaritásról beszélt, akkor azt mondta, hogy ennek az új irodalomnak az autonómia mellett kulcsfogalma a szolidaritás és az antropológiai szabadságfogalom. Ez utólag visszatekintve, illetve éppen, hogy nem csak visszatekintő szemlélettel, hanem éppen a jelen felől kérdezve, hogy ez mennyiben múlt idő, illetve mennyire csak azt a 80-as évekbeli irodalmiság helyzetét írja le.
2: Szerintem ez majdnem a mindenkori irodalmat jelenti, akkor annak volt egy speciális jelentése, ne arra ugyatok, hogy megint én beszélek. Tehát egy speciális jelentése, hogy ilyen és ilyen politikai kondíciók között is meg lehet a belső függetlenséget csinálni, vagy meg lehet formálni bizonyos határokig a szellemi autonómiát, és nézzük meg ezt a kísérletet. Tehát ennek ez volt mondjuk így a szellemi tétje. Van egy alapfeltétele minden irodalmi diskurzusnak, hogy ugyanarról a szövegről beszélünk el. És mint hogyha a mai szellemi életben pontosan ez veszett volna ki, és számomra ez a probléma, hogy akkor most nem ugyanarról a szövegről beszélünk. Van itt egy alapvető szakmaetikai dolog, amiről megfeledkezni látszik néhány kritikai megszólalás, hogy tudnélik, a kritika nem élvezheti a saját nemjeit, mint ahogy az igényeit se nagyon. A kritika ne önmagát élvezze, és a szigor az nem azonos a kajánsággal.
4: De egyébként itt nyilván arról van szó, hogy az a fajta kritikusi hang, amely nevezzük talán így ezzel a Dávidházy Péter által megfogalmazott kifejezéssel, amely a kritika iskolázottságának hiányát

0: kritikusok között is egy újabb nemzedékváltás. Az a kritikusi gárda, amelyik annak idején a 70-es, 80-as évek fordulóján ezeket a kritikai csatározásokat megvívta, részben különböző okok miatt vagy ritkábban szólal meg kritikusként, vagy egyáltalán nem, vagy valami egyebet csinál. Tehát a fiatalabb kritikusi nemzedékre hárul ez a feladat, és nyilván ennek a kritikusi nemzedéknek a szakmai szocializációja az részben persze pedagógiai kérdés is, tehát hogy az előző kritikusi nemzedékből kik azok, akik mesterekként vállalhatók, illetve maguk vállalják azt a feladatot, hogy foglalkoznak, vagy egyáltalán ügyelnek az újabb kritikusi nemzedékekre, de az ilyen nemzedékváltások azok mindig jelentenek egyfajta surlódást.
1: Érdekes módon, hogy értelmezésről és kritikáról beszéltünk beszélgetésünknek számottevő részében. Még egyszer azért kísérletet tennék arra, hogy kicsit visszakanyarodjunk az irodalom felé olyan értelemben, hogy gyakran beszéltünk, és a beszélgetésünk ugye nem nélkülözte ezt sem, hogy ez egy nyelvi természetű változás volt, amely az irodalomban megjelent, ami egyébként is mi is lenne, másképp tehetnénk fel joggal ezt a kérdést, de hogy egy kicsit konkrétabban milyen nyelvi változások indultak meg a 70-es évek irodalmában, szándékosan nem csak a prózát érteném, tehát hogy miben változik meg ennek az új irodalomnak a beszédmódja?
2: Hát, ha rám nézel, akkor egy mondattal tudom ezt mondani, hogy egyetlen egy célkitűzés és szenvedély látszott kibontakozni ezeknél a nyelvi alkotásoknál, hogy igaz mondatokat leírni, tehát hogy a mondatok mások lettek. Most ezen napokig lehetne beszélni erről, hogy mi az, hogy igaz mondat, de hogy a mondat ne hazudjon, ne legyen benne valami kettős kommunikáció, ne legyen benne valami olyan, ami tulajdonképpen összekacsintás, bár ez egy nagyon bonyolult ügy, tehát hogy a mondatok szintjén kezdődött újra valami megint megkezdődött, ami egyszer már szinte lejátszódott a Kosztolányi prózában.
3: Persze, hát ezt egyszerűen vissza kellett emelni, megint csak ezt mondom, a folytonosság. Tehát föl kellett emelni azt a fonalat, ami Kosztolányinál, Márainál volt, és az 50-es, 60-as években elvágtak, ezt föl kellett emelni, ezt Eszterházyék megtették. Én nagyon röviden, és hát mondjuk talán durván úgy fogalmaznék, hogy amíg a korábbi évtizedeknek az erőszakos irodalom politikája következményeként is a beszédmód, a nyelvnek a felfogása az egy eszköz jellegű felfogás volt, ugye, hogy a nyelv csak arra való, hogy avval kifejezzük a valóságot, pontosabban nem kifejezzük, hanem tükrözzük a valóságot, míg ennek az újabb fajta irodalomnak, tehát pontosabban éppen az előbb mondtam, hogy nem is olyan nagyon új éppen a nyelv felfogását illetően, egyszerűen kvázi cél. Tehát, hogy mondjam, ahogy Wittgenstein alapján, ugye Eszterházy is mondja, és végül is Kosztolányinak is, bár nem teljesen ugyanez volt a véleménye, hogy a nyelvnek önmagában nincs jelentése, a használat dönt, tehát a szónak használatából eredik a jelentése. Tehát cél jellegű a nyelvszemlélet.
2: És egy másik, van egy kulcs szöveg, illetőleg egy kulcs cím, ami miatt továbbra is úgy gondolom, hogy az Ottlik az kulcsfigura, a Kosztolányi próza és az új próza között ő a közvetítő. Ez az elbeszélés nehézségei című kifejezés, emlékeztek az iskola határon elején, tehát hogy egy olyan próza, amely állandóan megpróbál reflektálni arra, hogy mit csinál akkor, amikor írja ezt a regényt, és ez nem egy olyan célú kacifántozás, hanem éppen a hazugság kimosásának egyfajta módja. Tehát ez az elbeszélés nehézségei, mint formálási probléma, tehát hogy beleíródik a regény szövegébe az, hogy hogyan tudom megtisztítani a saját csúsztatásaimtól a szöveget, ez egy poétikai eseményé vált az új prózában, és mértékadóvá vált.
4: Petri György, ami azóta történt. Én visszamentem ahová, újra elmentem onnan is. Az új magyar zene beindult, a gyereket hülye maradt, anyád meghalt, csináltam még egy gyereket. Nem annak, neki más, de azt te még nem ismerhetted. Egy harmadiknak, aki most egy felőlem nézve másodikkal osztja meg ágyát, amíg én a felőled nézve negyedikkel, itt is van egy gyerek, de őt nem én eszkábáltam. Az a lányom, aki épp arra született, hogy én az anyukájától hozzád, az is megvan 15 éves, és hegedülni tanul, mint te. Bézé meghalt. Egy

0: egyszer volt nálunk. Egyszer én is jártam kint nálad, azóta jól össze is fagytam, anyád temetéséről késtem le, és hogy ne maradjak dolga végezetlen, a sírkő böngészdében elindultalak fölkeresni. Meg is találtalak. Kivártam, amíg odafagy a talpam a talpbéléshez, aztán a sörkert talpon álló részében támasztottam a pultot, és azon töprengtem. Ki lehetett az az állat, aki a sírkerti úton egy vendéglőt sörkertnek nevezett el?
1: A Feltételes Megállók című sorozat első része hangzott el. A beszélgetés résztvevői Balassa Péter, Dérci Péter és Szilágyi Márton, a műsorvezető Mészáros Sándor volt. Közreműködött Máté Gábor és Vallai Péter. Szerkesztette Bán Magda.
2: 1995-ben készült felvételt hallottak. A következő részt holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.
3: 10 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. Itt a Kossuth Rádió, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihiv megyében pedig 1 ember vesztette életét, amikor drón csapódott házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Közben az amerikai hadsereg közölte, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Donald Trump amerikai elnök jelezte, a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallotta a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. Alapbirtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Tegnap megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását is. A gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhely elhagyási tilalom alatt áll. Felborult egy motoros kishajó a San Franciscó-i öbölben, mintegy fél kilométerre Alcatraz szigetétől. Egy embert élve kimentettek a vízből, azonban később meghalt. Két utas továbbra is keresnek. A balesetet először hajótűzként jelentették, de a hatóságok szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy tűz okozta volna a szerencsétlenséget. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, egy francia, egy amerikai és egy spanyol állampolgár vesztette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső, erős, viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, este 19-26 fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A 10 éve elhunyt Esterházy Péterre emlékezünk. Az interjút Vizinger István készítette 1992-ben.
4: Ritka eset, de most némi szorongásra kezdek ebbe a beszélgetésbe, mert állandóan a fejemben jár egy 1988-as interjúd, amelyben elhangzik egy kérdés, hogy van-e értelme az interjú műfajának, és erre te kapásból így válaszolsz, hogy értelme rendszerint nem sok van. Na most hát a szorongásomnak az az oka, hogy rájöttem, hogy a te írásaid részben frissen olvasva, részben régebbi élmények alapján lényegében olyan helyzetek, amiben te állandóan Esterházy interjúkat készítesz. És hát ki tudna veled jobban beszélgetni, mint saját magad? Hogy látod, mit kezdjünk ezzel a helyzettel?
5: Hát majd kiadja magát.
4: Elfogadott tőlem azt, hogy a te írásaidban van egy ilyen belső párbeszéd? Vagy ez csak belemagyarázás? Te ismered önmagad? Hogy gondolod?
5: Én ilyen kérdéseket nem szoktam feltenni. Mert másképp gondolom. Tehát nem úgy gondolom, hogy volna valaki, akit meg kéne ismerni, hanem valami megismerődik, és aztán az van.
4: Ha jól tudom, akkor az első köteted 1976-ban jelent meg, egy furcsa cím, furcsa névpárosból álló Fancsikó és Pinta. Emlékszel még rá, hogy mi jelent meg a Népszabadságban erről a regényről, amikor kiadták 1976-ban?
5: Ó, arra jól emlékszem.
4: Igen?
5: Tudni, akkor írtak azt hiszem először rólam. És a Népszabadságban, és én féltem a Népszabadságtól, jó okkal, tárgyszerűen, és azt hiszem az egyetlen olyan kritika volt, amitől megijedtem. Erre jól emlékszem, azért is nem felejtettem el, hogy nagyon megijedtem, mert azt gondoltam, hogy megölnek, tehát átvitt értelemben. Tehát, hogy bármi megtörténhetik. Tudik, ugye olyanokat írtak, hogy nincsen nyelve, meg játékossága, meg humora. Amúgy nem vagyok én hisztérikus, de pontosan emlékszem, hogy megijedtem. Tudik, az az érzésem támad, hogy ha ez leírható, akkor minden leírható. Na most ez valóban igaz volt. Tehát tényleg bármi megtörténhetett volna, de aztán nem volt ez veszélyes, tehát ennek se lettek semmilyen következményei.
4: Problémák. Ez a szituáció engem azért izgat, mert hiszen tulajdonképpen ez a belépő irodalmi körökben még akár jó belépő is lehetett, egy első mű, amit ilyen élesen rögtön megtámad a Népszabadság, akkor talán ennek értéke van másik piacon.
5: Persze, ez abszolút úgy működött, persze, tehát a Népszabadságba lebarmolva lenni az jó. Az jó. Mondom, ha kellő, ha szerencsés alkat az ember, és nem ijed meg. Mert ha megijed, akkor az nem nagy üzlet.
4: Egy másik hatalmi viszonyrendszerre is szeretnék utalni. Te ugyanabban az interjúban, amiből az elején idéztem, utalsz rá, hogy te Kardos Györggyel jól jártál tulajdonképpen. Tehát ő vállalod azt, hogy segített. És ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen így járt vele Moldova is, és még sorolhatnám sokan, akiknek a könyvét...
5: Sokan komoly emberek, a Mándi, Mészöly...
4: És hogy lehet ez, hogy mivel lehet magyarázni ezt a kettősséget? Ez egy koncepció volt valóban, vagy pedig az úgynevezett puha diktatúrának ez volt a sajátossága, hogy adok-kapok alapon zajlott az irodalmi élet is?
5: Én igazán nem tudom pontosan, hogy a Kardos az hogyan működött. Mert ha azt tudnám, akkor azt gondolom pontosan tudnám, vagy leírhatnám a Kádár rendszer működését. Tehát az annyira jelezte, hogy van egy ember, ugye az, aki, amire nem is érdemes most jelzőket kerestünk, és akkor van egy kiadó, amelyik egyik felével kiadóként működik, abszolút jól profin, de ugyanakkor, amikor nekem kiadom, vagy a Mészőjnek kiadója, akkor a Nádast kirúgja. Vagy két évvel később a Mészőjjel keveredik minősíthetetlen viszonyba.
4: Később azért nagy kéznyújtások voltak, például sokat írsz arról, hogy Vörös Sándor mennyi mindenben segített neked.
5: Ugye ez furcsán van, mert az rögtön az elején megvolt. Tehát még mielőtt engem közöltek volna, én már a legnagyobb emberrel találkoztam. Tehát a legnagyobb költő, vagy az egyik legnagyobb ember, az már rámondta, hogy igen.
4: Majdnem olyan, mint hogy a nyugatban az osvát. Szóval, ha Vörös valamire azt mondta, hogy ez tehetséges, akkor azért nagy megtiszteltetés.
5: Igen, noha ő maga is valamelyest kívül volt valamin, és egyre inkább kívül lett aztán, mert elég közel laktunk mi akkor egymáshoz, és akkor föl-föl jártunk, és egy idő után hát inkább a gyerekekkel beszélgetett, mint velem, mert azok voltak érdekesebbek. De ez már később volt, tehát már a könyvek után.
4: Szóval te először Vörösnél jelentél meg, még mielőtt kinyomtattak volna.
5: Igen, hóhagy szóval ezt így lehetne mondani. Igen.
4: Amikor te írsz, akkor látod azt, ami megírsz, tehát körülvesznek ezek a dolgok? Vizuálisan éled meg a dolgot, vagy pedig csak látod a papírt, és ahogy téged idézzelek, mint egy drótostót, össze drótozod a szavakat?
5: Tehát úgy nem, hogy figurák mozognának, mint egy filmben, mert mondatok mozognak. De valóban belép az ember valamilyen világba. Tehát ha rendesen dolgozik, akkor másutt van az ember. Tehát nem emberek mozognak, amiknek, nem tudom, ilyen és ilyen kalapjuk és orruk van. Ez nem triviális, hogy így van. És nem is azt jelenti, hogy én nem realista vagyok, vagy realista vagyok. Tehát nem ezt a viszonyt mutatja. Mert én hallottam az Ottlikot is úgy beszélni a regényéről, mintha a regényhősök élő figurák volnának, tehát mintha most találkozott volna BB-vel. És arról mindent is tud, hogy mit csinált reggel, mit csinált este. A regényben csak a délután 3 és 4 közötti időszak kerül, de nyilvánvalóan, hogy ez a figura 4 után is létezik. Na most én ezt nem így gondolom. Én is gondolok nyilván emberekre, és hát persze mindenféle szamárságra gondol az ember, és azokból vackolja össze. De ha nálam 3 és 4 között szerepel valaki, úgymond, akkor az 4 után 2 perccel nem létezik.
4: Egy helyen azt mondod, hogy az író kiárusítja az életét. Válasszunk ki 3 epizódot az elmúlt 42 esztendőből, amelyre te úgy érzed, hogy olyan eseménye volt az életednek, amit muszáj volt megírni, idézőjelben mondom, kiárusítani.
5: Nem tudok ilyet kiválasztani, mert ez egy folyamatos tény. Tehát azért, ahogy elkezdtük a beszélgetést, és kezdtem ötölni az énnel, hogy mi ez az EP, meg nem tudom micsoda, ez pont erről a konfliktusról szól. Hogy ez itt kérem, nincsen megadva, hogy itt ki kicsoda. Tehát én nem tudok olyat mondani, olyan eseményeket, amikhez különleges viszonyom volna, és amelyek így aztán mindenáron be kellett, hogy kerüljenek a könyvbe, hanem ez egy folyamatosan minden belefolyik, és minden kimegy, és nagy összevisszaság, ezt kérem.
4: Én azért mondok egy példát, hogy mire gondoltam, hogy segítsek, talán se tudjuk szedni. Mondjuk a focira gondoltam. A foci az egy olyan helyzet, ami nagyon is illik a te egész. Hát ha szabad ilyen nagy szót használnom, hogy életművedhez, ugyanis olyan mérhetetlen sok variációs lehetőség van, hogy nekem természetes dolog az, hogy te valamikor a harmadosztályba is, de futballoztál.
5: A futball számomra olyan, amelyik jó ideig mindennél fontosabb volt. Tehát az írásnál is fontosabb volt, mert nem írtam. Ezért aztán a futballnak kiemelt helye van, és persze olyan is, amelyik nagyon hasonlít az íráshoz. Tehát még durván azt lehet mondani, hogy a játék miatt. És nagyon jól meg lehet a futballból, vagy legalábbis én megértettem a saját bőrömön, hogy mi a játék. Hogy a játéknak, és az irodalmat is így fogom fel valamelyest, hogy a játéknak, nem tudok egy mondatot befejezni, mert rögtön eszembe jutott a Vörös, hogy ugyanazt tanultam a Vöröstől, mint a futballtól, hogy a játéknak nem a komolysággal és a komolytalansággal van nem abban van relációban, mert így szeretjük tudni, hogy hát a játék a játszon a gyerek. Tehát, hogy az valami komolytalan dolog, valami, ami nem érvényes. Egyáltalán nem így van, hanem valami, ahol a dolgok másképpen érvényesek. Hogy másképp definiálja magát. Tehát újra definiálja a komolyságot. Egy futballmeccsen más számít komolynak, mint egy háborúban. És más számít komolynak, mint egy, nem tudom, templomban. Mások a törvényei. Bizonyos törvények futballpályán érvényesek, és nem érvényesek egy pártirodán. Tehát, hogy csak az számít, ami abban a téglalapban benne van. És csak addig számít, amíg van ez a 90 perc. Se előtte, se utána. Semmi nem számít, hogy újságban mit írnak, semmi nem számít. Teljesen érdektelen, hogy a kapusnak fáj a feje, vagy mi van a feleségével. Ez mind nem számít. Ezt jelenti a játék.
4: Na hát akkor már hallottunk egy nevet, Vöröst, róla beszélgettünk, egy játékot, a futballt. Most mondj egy barátot. Kit tartasz te barátnak, vagy miért tartasz barátnak valakit?
5: Nem akarok nevet mondani, mert kétféle nevet tudnék mondani, olyat, amelyik nem jelent semmit, akkor ezt azért nem mondom, és olyat, amelyik jelent valamit, de azt meg azért nem mondom, mert akkor az valamiféle nyilvános, mintha ezt a nyilvánosságnak szánnám, pedig a dolognak éppen az a lényege, hogy az nem odavaló. Noha, ugye ez is bonyolultan van, mert én nagyon sok új ismerősre és köztük barátra és barátszerűségre tettem szert, éppen azáltal, amikor bekerültem az irodalomba. És ez ugye a féle irodalmi barátság. Most az irodalmi barátság az egy nagyon homályos dolog. Tehát az jobb nem összekeverni az irodalmat meg a barátságot, mert az egy nagyon veszélyes dolog.
4: Miért?
5: Mert nagyon, nagyon függ, hogy mit tartunk egymás műveiről. És hát az nevetséges dolog volna, hogy azért megy széjjel mondjuk valami, mert mondjuk valaki rosszat ír. De tehát ez egy nagyon érzékeny dolog. De vannak ilyen irodalmi barátságaim, sőt, legalább 2-3 ember van, akit barátomnak is tudok mondani.
4: És őket miért? Hogyha nem irodalmi, akkor miért?
5: De azért belekeveredik az irodalmi persze. Tehát két oknál fog, hogy egyrészt nagy szükségem van rájuk szellemileg, tehát ha beszélek velük, akkor az az érzésem, hogy tehát az nekem jót tesz, mert tanulok tőlük, vagy olyan dolgokról tudok velük beszélni, akik senkivel mással nem, de ez még nem volna elég. Még az is kell hozzá, hogy megbízzam bennük, ez nagyon fontos. És aztán van még valami, amiről nem lehet mit mondani, az mondjuk úgy lehetne összefoglalni, hogy jó megölelni őket. Talán ez a legfontosabb.
4: Ezt most a konkrét fizikai kapcsolatra gondolsz?
5: Hát akár egészet... arra is, de nem értem.
4: Vagy ennek a tudata, hogy van kit megölelni.
5: Igen, hát ez ugyanaz. Ez nagyon fontos dolog, mert a másik kettő attól még lehetne, nem tudom, egy fontos író is be tudja ezt tölteni, hogy gondolatokat mond meg. Tehát nem kell hozzá ez a fizikai közelségnek a jósága, az is kell.
4: Akkor egy kicsit a családról beszélgessünk. Két kérdés, egy a múltba nyúlik vissza, egy pedig a jelenbe. Hát legendává vált az a híres mondatod, tehát tudjuk, hogy földet vissza nem veszel. Na most a magyar idő az mindig vátesz volt, és a társadalmi cselekvés példamutató alakja volt. Nem félsz attól, hogy ez a te példád, ami egy jelszóvá vált, ez egyes körökben kozmopolita ellenállásnak minősítették, vagy netán most éppen ez nem lenne helyén való példa, hiszen ez egy olyan komoly dolog, amin ennek az egész társadalomnak az átalakulása is függhet. Tehát két oldalról megközelítve is ez az ironikus és hihetetlen szellemes mondat támadható. Miért nem veszette vissza azt a földet, ha jár neked?
5: Ugye nem jár ez a helyzet, tehát nem jár vissza. De ez konkrétan, szerintem ez nem is konfliktus már, tehát a dolog nem így vetődött fel, mert azok a módok, ahogy a kárpótlanítás vagy kártalanítás, vagy hogy hívják, folyik, ott föl sem merül az, tehát senki nem kínálta föl nekem ezt a... Arról már nem is beszél, hogy én a levegőbe beszélek, mert ez nem is engem érintene, hanem az édesapámat. Az a mondat akkor az azt jelentette, és az jelenti is, hogy nem gondolom, hogy éppen az arisztokratákat kéne különösen kártalanítani, mindenkit kéne kártalanítani. Tehát az arisztokraták nem jártak sokkal rosszabbul, mint bárki más. Pont ugyanolyan rosszul jártak. De azt gondolom, hogy ez nem érdekes már.
4: Fontos dolog ma is, ma Magyarországon, hogy az íróban legyen valami szociális felelősségérzet?
5: Hát persze. Ugye mindenféle ellenpéldák is vannak, hogy nagy írók nem foglalkoznak semmivel, vagy ilyen szeriőz szociális ügyletekkel. De hát erre az igaz, amit az Ottlik mond, hogy hát ez kisország, itt nem lehet gazembernek is lenni, meg rendes írónak is. Ugye azt akartam mondani, hogy a francia forradalomból ugye csak a szabadság és az egyenlőség az, ami megmaradt a fejünkbe. És akkor ugye vagy az történik, hogy a szabadságnak van terepe az egyenlőség rovására, vagy egyenlők voltunk, de akkor szabadság nem volt. Most a testvériségről tökéletesen elfeledkeztünk. Ez nem magyar, vagy nem kelet-európai sajátosság, ez világ sajátosság. Senki nem gondol erre. Igen, az túlzás volna, hogy a művészetnek kéne erre gondolnia, de egy kicsit gondolhat erre.
4: Mivel lehet ezt megmagyarázni, hogy ezt kiölték az emberekből, vagy ilyen fajta ez az ezredvégi ember, vagy mi történt itt velünk?
5: Hát ez nem ezredvégi sajátosság. Folyamatosan ebben a harcban, a szabadság és az egyenlőség harcában definiálta magát az ember, és aki ebben foglalkozott, az mind marginális figura volt. Marginális ereje volt ennek csak.
4: Pedig talán valahol itt lenne a legfontosabb része annak, amit úgy hívunk, hogy rendszerváltoztatás.
5: Hát nem. Ugyan. Tehát ahhoz, az azt jelenteni, hogy itt valami hihetetlen szellemi energia gyűlt volna össze, ami szerencsésen összetalálkozik a Szovjetunió összeomlásával, és akkor ezt a vákumot most akkor ki lehetne használni, és kvázi megváltoztatni a világot. Na de most éppen minden arról szól, amikor fantasztikusan változik a világ, mert valóban megváltozik, de semmilyen szellemi energia nincs mögötte, amelyik valóban meg akarná változtatni a világot, vagy más színben, vagy fekvésben tudná látni az egészet. Tehát éppen nagy üresség van mindenütt.
4: Kelet-Európát érted?
5: Nem csak Kelet-Európát, Nyugat-Európát ugyanígy. Nyugat-Európa ugyanúgy nem tudja, hogy most mi van. Ugyanúgy ebben a bizonytalanságban van, vagy ebben a tanácstalanságban, inkább azt kéne mondani, ebbe a válvonogatásba.
4: Nem lehetne, hogy mégis ebbe a vákumba az értelmiség az irodalom betörjön?
5: Hova tör be, kicsoda?
4: Mondom, az értelmiség meg az irodalom.
5: Hát, mondjad ezt még, hogy kinek kéne hova betörni? Igen, alapkérdés ez.
4: Igen, hát mi mindig arra voltunk büszkék, hogy a társadalmi problémákat, a felelősségvállalást, azt az írók cipelik magukon, kimondják az igazat. Hát most is mondanak valamit.
5: Igen, de ez nem így van, ugye az igazat nem az íróknak kell kimondani, hanem az olvasóknak kell. Tehát erről szól a dolog. Ez egy, hogy kell ezt mondani, egy szabadsághiányos állapotban vannak valóban szószólók. Tehát ez egy nagyon kétséges dolog. Olvasó ül otthon, és írója, hát nem mondja ki az igazságot, mert ez nem történt meg, de azért jelzett valamit, ugye? Valamit, hogy itt valami nem stimmel, és akkor mind a ketten nagyon boldogak voltak. És ezt nem is kritikusan említem, mert ezek voltak a lehetőségek. Hát amúgy nem ez a helyzet. Amúgy ezeket az igazságokat, ezeket az olvasóknak kell kimondaniok. Hogy megélniek, vagy létrehozniok.
4: Na de miért választja egy író a politikus szerepet, ha le kell mondani az írásról, vagy a versírásról, és ugyanakkor állandóan reggeltől estig frusztrált, mint politikus, hiszen ezek a politikusok most azért állandóan írnak, és mindig azt hirdetik, hogy a nép nem úgy viselkedik, ahogy ők elvárják.
5: Hát ezer oka lehet, hogy miért vállalja. Nyilván azért, mert nem olyan fontos neki az, hogy ő író volt, vagy ott volt frusztrált, vagy kiderült, vagy kiderítette magára, hogy más dolgok fontosabbak. Emlékszem, egyszer a Csengei mondta ezt, hogy hát ő csak addig ír, ameddig ezt tartja a legfontosabbnak, és ha nem ezt fogja a legfontosabbnak tartani, akkor nem ezt fogja csinálni. Most ez abszolút korrekt. Egyébként én is így gondolom, csak kicsi a valószínűsége, hogy valami mást is fogok csinálni. Tehát ha majd azt gondolom, hogy nem az életem legfontosabb dolga az írás, akkor majd nyilván nem fogok írni.
4: El tudsz képzelni ennél fontosabb dolgot?
5: Nem tudok, de azt el tudom képzelni, hogy ezt se tartom fontosnak, és akkor...
4: Tehát akkor bajban leszek.
5: Akkor nagy bajban leszek, igen. Tehát akik írók voltak, és most a politikában eminensen részt vesznek, azok most nem írók. Tehát ez semmilyen konfliktus nincs ebbe. Nagyon izokon szoktam venni, ugye, amikor azt szokták mondani, hogy írói munkássága része. Mert hát nem része. Ugye itt most a hülyeség és az író az ilyen szinonimák lettek egymással. Tehát ha valaki hülyeséget mondott, akkor azt vissza lett utalva írónak.
4: Akkor most jön a családdal kapcsolatban a másik kérdés, ugye az előző volt a múlt, és ebből tértünk vissza megint az irodalomhoz és az írókhoz. Hát te végül is 4 gyerekkel nagy családos vagy a magyar társadalmi fogalmazás szerint. Érzed-e a társadalom segítő kezét, mint nagy családos?
5: Igen, tehát a legszigorúbb fekete gyulai ismérveket mondjuk megfelelek. Nem különösebben, de nem is nagyon várom ezt a segítőkezet.
4: Szóval nincs benned olyan, hogy bizonyos dolgokról a társadalomnak kötelessége lenne gondoskodni, mert hiszen hát nekem 4 gyerekem van. És ha én gondoskodom róla, akkor gondoskodjon a társadalom is.
5: Ugye én gondoskodom erről a 4 gyerekről. És ez megint olyan dolog, hogy ha bajba volnék, akkor fölemlegetnék nyilván ezt-azt, tehát hogy is van ez az ingyenes iskola. Tehát most ez különösen éles, mert az egyik az épp érettségizik, a másik úszni jár, a harmadik ide-oda-oda, és valami iszony, hogy mennyi pénz megy el.
6: Mennyi idősek a gyerekek?
5: Már ez mindig változik, tehát az úgy van, hogy 18, 16, 11, 5 vagy 5 és fél év.
6: És a nemek?
5: Azok rendesen, hogy lányfiú, lányfiú. Én semmi ilyesmit nem gondolok. Én nem is szeretek úgy gondolni, ez megint ilyen komcsi maradvány, hogy nem is igaz, hanem inkább európainak lehetne mondani sajnálatosan, hogy az államról úgy gondolkodunk, mint valami gondoskodó szeméről, következésképp nagyon fölértékeljük. Ugye ez egy ilyen német-francia éca. Én szívesebben látom az államot valami hátul funkcionáló, nem nagyon jelenlévő dolognak, aminek az is a következménye természetesen, hogy bizonyos dolgokról nem gondoskodik, hogy arról nekem kell gondoskodnom. Azért nagy a szám, mert ez idő szerint mindig tudtam róluk gondoskodni, ha nem így volna, akkor nyilván menekülnék. Tehát alapvető probléma is egyébként, hogy most is úgy gondolunk az államra, mint ahogy régen gondoltunk, akkor tudni úgy gondoltuk rá, hogy minden rosszat rá lehetett tolni. Cserébe bizonyos dolgokat szavatolt, tehát egy szociális biztonságot szavatolt ez a Kádár rendszer cserébe, hogy ezért, azért, amazért. Most ennek a szociális biztonságnak vége van, és ez kicsit olyan indignálódva veszi észre az ember, hogy hát ezért. De hát ez a természetes, ez a szociális biztonság, ez sehol nincsen. Meg illetve ahol gazdag az ország, ott azért ez adódik. Mi meg ugye nem vagyunk gazdagok.
6: Tehát ez azt jelenti, hogy te íróként végeredményben 6 embert el tudsz tartani.
5: Ez azt jelenti, igen. Az én luxusom az, és ez valóságos luxus, hogy közepesen el tudom tartani a munkámból a családomat. De ez valóságos luxus, tehát nem kell semmi olyat csinálnom, amit nem akarok, nem kell ilyen mellékmunkákat csinálnom, tehát csak azt a hogy politikai kifejezéssel érek, szamárságot kell csinálnom, amit akarok, és ebből annyi pénz bejön, hogy el tudjam tartani a családomat.
6: Akkor te szabad ember vagy ezek szerint?
5: A financiálisan igen. Tehát úgy sokkal előre nem látok, tehát elvileg, vagy tárgyszerűen kéne izgulnom talán, hogy is lesz ez. De azt látom magamon, hogy nem izgulok. Hát nyilván ez az kell, hogy a Gitta se izguljon, tehát hogy semmilyen nyomás ne nehezedjék az emberre, de ilyen szempontból nem nehezedik rám semmilyen nyomás.
6: Voltál te valaha konkrét állásban, vagy mindig szabadúszó voltál?
5: Hogy ne kérem, én matematikust újoncként dolgoztam. Az volt beírva, ezt nagyon szeretem, mert mutatja a fejlődést, hogy honnan, hova fejlődik az ember. Tehát én forradalmárból fejlődtem, tudnék, az volt odaírva, hogy rendszerszervező.
6: A 4 gyermek mellett azért végül is 16 esztendő alatt tiszteletre méltó mennyiség irodalmi gyermeked is van. Elégedett vagy a mennyiséggel?
5: Mert a mennyiséggel szóval Buda volnék, ha nem volnék elégedett, mert nem tudom mennyi vagy 16 vagy hány könyv. Hát a mennyiséggel nyilván elégedett.
6: És a minőséggel?
5: Úgy van ezt kérem, hogy hogy durva közelítésben azt mondanám, hogy igen. De ez nem jelent semmit. Ez csak azt jelenti, hogy rendesen meg vannak csinálva. Ez nem azt jelenti, hogy avval vagyok elégedett, amit csinálok, mert avval nem vagyok elégedett. Illetve van egy rövid, nem tudom, 13 másodperc, amikor elégedett az ember. És aztán pedig nem, hogy nem vagyok elégedett, hanem eldobom. Tehát én amikor megcsináltam egy könyvet, akkor elégedett vagyok, mert hisz ha nem volnék elégedett, akkor kivágnám. Akkor kihúznám, akkor eldob, akkor az a könyv nem létezik. Ilyen könyvem nincsen, de mondjuk, mert nem így épül fel a dolog. Ez ügyben nem szabad könnyen beszélni, de azt remélem, tehát nagyon nagy baj volna, ha nem volna erőm. Tehát 100 oldalakat már vágtam ki rendesen, mert azt gondolom, hogy ez hozzátartozik az ügymenethez, ez így megy.
6: Azt is elmondod, hogy melyik könyvedből?
5: Hát amit most csináltam, most csinálok például. Nem olyan drámai kijelentés ez, mert csak azt jelenti, hogy másképp kell elkezdenem, tehát hogy egyre szűkül egy könyv, és akkor elvileg viszonylag hamar meg lehet azt látni, hogy rossz irányba megy az ember. Úgy értem, hogy viszonylag hamar mondjuk a 15-20 oldal után, tehát mondjuk egy 2 hónapnyi munka után
6: Meg... Hogy 15-20 oldal, az két hónapnyi munka?
5: Igen. Hú, tehát pláne az elején, az akkor elég lassan megy. Tehát, de akkor már lehet látni, hogy elrontott az ebben. Most nem láttam, mert ez bonyolultabb valamelyest. Tehát végig kellett majdnem 100 oldalt írnom, amikor láttam, hogy ha nem innét indulok el, ha már amonnét, akkor ugyanehhez a helyhez jobb kondíciókkal fogok érni. Na most ez nem is rossz érzés nekem. Tehát jobb lett volna, nem kell kivágni, mert annyival is beljebb volnék. De tudtam, hogy valamit nem tudok, és azt meg kell tudnom.
6: Na most akkor beszélgessünk egy kicsit konkrétan a művekről, ha azt mondtad ugye tömören, hogy a mennyiséggel elégedett, vagy a minőséggel hol igen, hol nem.
5: Nem ezt mondtam, azt mondom, hogy nem vagyok igazán viszonyba velük. Tehát amikor én befejeztem, akkor azt letettem, akkor az elmúlt. Én is elmúltam, az is elmúlt. Tehát amíg én írom, addig nagyon pontosan tudom, hogy mi hol van. Tehát egy szóra meg tudom mondani, melyik szó hányszor szerepel, vagy az emberek kialakul erre az agya, mert erről szól minden, hogy hol vannak a szavak. De aztán később hihetetlen konfúz vagyok, tehát nem tudok megtalálni helye, hogyha meg kell valamilyen oknál fogva, hogy nem tudom már, hogy a kis tudás az, hogy most akkor most meghalt a főhős, vagy nem halt meg, hogy is volt.
6: Melyik a kedvenced?
5: Hát ilyen módon aztán nincsen kedvencem. Tehát nem gondolom azt, hogy ez jobban sikerült, amaz meg kevésbé jobban. Ebben nyilván nincs igazam, mert akik nem én vagyok, azok mondják, hogy ez jobb, meg amaz.
6: Én tudom, én ezt másképp is kérdezni. Melyik az a könyved, amit sajnálnál, ha nem lenne meg?
5: Hát leleplezően azt mondanám, hogy mindegyiket sajnálnám.
6: Na de mégiscsak van olyan, amire azt érzed, hogy ha az hiányozna, akkor hiányozna Eszterházy Péter.
5: De azt érezném, hogy ha bármelyik hiányozna, egyiket sem tudnám újraírni. És ettől megijednék.
6: Akkor még egy ilyen buta kérdésre próbálkozom, hogy melyik az, amelyiket nem szereted? Melyik az, amelyiket nem bánnád, ha nem lenne?
5: Hát, ugye szimmetrikusan kell válaszolnom, ilyen sincsen. Tehát én nagyon ilyen, mint egy ilyen jól lakott napközés tudok ezekről beszélni, de ez félrevezető, tehát ez nem jelent semmit, tehát ez nem valami megelégedettséget jelent, csak megállapítom, hogy nem csak, hogy újraírni nem tudnám, hanem jobban se tudnám megírni. Tehát nem tudom azt mondani, lehet, hogy mások meg tudnák mondhatni, hogy itt és itt hiba van bennük, hanem az a rémületes, hogy nincs olyan sok hiba bennük. Tehát rendesen megvannak ezek csinálva, annyiszor át vannak dolgozva, gondolva, hanem ha valami bajuk van, akkor az egésznek van bajuk. Tehát, hogy ahogy mondani szokás, úgy rossz, ahogy van. Pontosan ez az, hogy ahogy van, az a rossz, úgy rossz. De ez csak annyit jelent, hogy már nem érdekel az a rossz benne, mert más kérdést teszek fel, vagy ugyanazt a kérdést másképp teszem fel. Tehát az a válasz, amit ott adtam, az akkor jó volt, és nem is lehet belekötni, és azt gondolom, hogy nem lehet belekötni, csak már nem érdekel. Ez a barátságos viszony, ez valami nagyon nem barátságosra épül. Csak én máshol teszem fel ugyanazokat a kérdéseket, máshol teszem fel a kétségnek a kérdéseit, nem pedig ott. Mert azt mondom, és akkor mondom így nyíltan, hogy igen, az jól meg van csinálva, az egy jó regény. És közben így legyintek is rá.
6: Milyen állapotban írsz? Izgatott vagy, nyugodt vagy, boldog vagy?
5: Kérem szépen, különb állapotok vannak. A regényírás az favágás is. Tehát az nem olyan, hogy... Az nehéz fizikai munka. Mert azt minden nap kell csinálni 4-5-6-7-8 órát, ahhoz időbe le kell feküdni, előző nap nem kell nagyon berúgni, és egy ilyen dolog az eltart 2-3 évig. Tehát ebben számolni kell. Ennek mindenféle ilyen fizikai vonzatai vannak. Tehát az emberek bánni kell tudni a testével. Például az nagy adomány, hogy az ember jól tud aludni. Bármikor elbírok aludni, bármikor fejezem be a munkát, fél órán belül el tudok aludni, és aztán így rendben föl is tudok kelni. Na most ez aztán azt jelenti, tehát, hogy van az egésznek valamiféle monotóniája ennek a munkának, és akkor azon belül mindenféle fantasztikus dolgok történnek, tehát igen, ilyen eufóriás, nem tudom, 3 másodpercek, amikor kirohangál az ember, és fölolvas másfél mondatot, amiből kell látni, akinek felolvassa az ember, hogy kell látni azt az 500 oldalt, ami nincs és nem is lesz meg.
6: És ez hogy zajlik nálatok? Szóval akceptálják, mikor a papa kirohan boldogan, hogy hű, ez a 3 mondat itt van, megvan?
5: Valamit akceptálnak, tehát akceptálják, hogy az, hogy én benülök a szobában, és nem csinálok semmit, hogy az munka. ezt akceptálják. Én is akceptálom őket, amennyiben be lehet jönni hozzám. Ehhez persze az kell, hogy ne túl gyakran jöjjenek be, de nem túl gyakran jönnek be.
6: Feleségednek mi a foglalkozása azon kívül, hogy négy gyereket nevel, és itt megteremti körülötted a munkafeltételét?
5: Azt lehetne mondani, hogy igazán foglalkozása nincsen, csomó dolgot csinált. Mondjuk ilyen interjúban elmondható dolog, amit csinál, az a könyvborítók. Tehát mondjuk a jelenkornak ő csinálja a borítóit, meg az utóbbi, nem tudom, néhány száz évben az én könyvborítóimat is ő csinálta. De hát ez elég, tehát ez a család az egy ilyen nagyon furcsa konglomerátum, tehát az egész így egybe olvad, tehát az én munkám, az ő munkája, az itt lévő nagyon sok munka, ez úgy egybe van. Ez a jó benne, tehát azért szeretek én itthon lenni, mert ez így együtt nagyon jó. Tehát ezzel a gyerekek bejönnek, kijönnek, dráma van, ugye most is itt a gyerek ugye hasgörcsökkel fekszik, de már látszik, hogy nem annyira gyerek, és nem annyira fekszik, és nem annyira hasgörcsök, hanem viszont megúsztuk az angol órát. Tehát mindig történik valami gyűlölködések, szerelem, egyes iskola plusz adjál észre 500 forintot. Tehát ez így egybe van, és ennek ez mind nagyon jó, miközben ennek van valamiféle súlya is.
6: Kiviseli ezeket a hétköznapi terheket?
5: Hogy... Hát igen. Tulajdonképpen nem kéne itt gondolkodni, nem kapásba azt kéne mondani, hogy nem vállalom fel. Hanem tehát amikor én dolgozom, akkor eléggé megbízhatatlan fráter vagyok. De ezt nem akarom ilyen gyorsan mondani, tehát ez nem ilyen könnyű dolog azért. Mert lehetne azt mondani, hogy hát van egy fantasztikus Interland, és akkor... De ez nem így van. Mert nem úgy értem, hogy nem úgy van, hogy nincsen, hanem ez nem ilyen könnyen van. Tehát itt mindenféle. Tehát ez nehéz dolog. Négy gyereket fölnevez, ez nehéz. Én csak azt mondom, hogy ez a nehéz, ez jó. Minden jó benne. Azt értem ezen, tehát pont olyan, mint a... Hát csak nagy szót tudok mondani, mint az élet maga. Hogy... Igen. Igen, hát ennél nagyobb szót már nem lehet mondani. De pont olyan is. Tehát, hogy minden jó benne, a rossz is jó benne. Amikor persze valami rossz, akkor rossz. Az akkor azért nem jó. De ez összefügg minden... Tehát abban semmi jó nincs, hogy a Zsozsónak fájt a gyomra. De aztán ebből mindenféle fantasztikus dolgok fognak majd kisülni. Majd, ha ti elmentek, persze.
6: Akkor most politizáljunk egy kicsit, mert úgy érzem, hogy nem beszéltünk a mai ügyekről eleget.
5: Jó.
6: Tapintatosan kerültem is, mert igazságtanak tartottam volna, hogyha
5: nem... Ajtóstul a házba.
6: Ajtóstul a házba. De hát azért nem hagyhatjuk ki az ország ügyeit. Méghozzá azt a formáját választanám, hogy én kapirgáltam a múltban, és most kíváncsi vagyok, hogy a múltban elhangzott gondolataidat hogyan látod. 88 őszén ezt írtad, vagy ezt mondtad. Van, akit idegesít, hogy mire vagyok én ilyen nyugodt. Nagyon nyugodt nem vagyok, de tényleg van bennem nyugalom. Most 92 őszén, hogy látod ezt az akkori nyugalmadat, és most nyugodt vagy-e?
5: Hát olyan nagyon nyugodt nem vagyok. Általában igaz, hogy van bennem valami nyugalom, vagy úgy mondom, hogy lassúság. Tehát most is tudom ilyen gerinctelenül, vagy nem is gerinctelenül, hanem ilyen kicsit lagymatagon egyrészt másrészként látni. Illetve ebben a pillanatban valóban van valami élesség, vagy valami nyugtalanság bennem. Ezt konkrétan meg is tudom mondani, micsoda. Hát a legegyszerűbb bele a közepébe. Tehát, hogy a Magyar Demokrata Fórumnak a definiálatlansága, ez nagyon nyomasztó dolog. Tehát ebben a pillanatban számomra ez a párt nem létezik, vagy csak annyira létezik, amennyire az MSZMP létezik, tehát akceptálhatatlan, mert akceptálhatatlan számomra egy olyan párt, amelyik azt mondja, hogy ilyen és ilyen téziseket vagy meg fog vitatni, vagy amelyik ilyen és ilyen tézisek számára vitathatóak. Tehát tudom, hogy ez bonyolultabban van, mert másképp beszél a kormány, és másképp beszél a párt.
6: Ezt egy vívmánynak tartod, hogy van ilyen különbség, hogy a párt és a kormány az egymástól valamilyen formában elválik?
5: Ez nem jó kérdés, mert nincsen összehasonlítási alapunk, mert számos hasonlósági reflex mellett is minden olyat, amelyik összehasonlítja ezt a régi rendszerre, az, alapjaiban hamisnak tartom. Tehát ez nem, ez egy egész más dolog. A jónak és a rossznak egy egész mássága. Azt is lehet meg lehet mondani pontosan, hogy micsoda, tehát hogy most nem totális rendszerben élünk, ami egy hihetetlen változás. Tehát ezt önmagában, ezt nem vívmánynak tartom, hanem tényként látom. Tehát ezt is lehet így nézni meg amúgy, mert a jó benne az, nem is így mondom, hogy jó vagy rossz, hanem hát látszik, hogy miért van ez így, mert a kormánynak vagy a miniszterelnöknek muszáj elhatárolódnia, mert hisz csinál valamit, tehát benne van egy nemzetközi hálózatban, nemzetközi kapcsolatrendszerben, ahol egyszerűen így nem lehet beszélni. Most itt valóban nem lehet így beszélni, most ehhez képest mégis így van beszélve. Most ez valóban félelmetes. Az, hogy bizonyos dolgok most diszkutábilisak, hogy finoman magyarul fejezem magyarul, tehát hogy bizonyos dolgok vitathatók. Tehát erre, mikor ez, először hallottam, hogy úgy döntött a, nem tudom, az MDF-nek a MIE, hogy többnyire egyetért a Csurka tézéseivel, de bizonyos dolgok vitathatók, akkor jutott eszembe az az öncenzúrázott glosszám, hogy tehát ez körülbelül az, mintha azt mondanák, hogy a jó édes anyádat, drága Pistám, azért ez vitatható kijelentés. Hát tehát ez nem kérem, ezek nem vitatható kijelentések, ezek undorító, eldobandó, nem tudom micsodák. Na most ez valóban félelmetes, mert ez valóban egy kicsi processzus, tehát hogy aha, szóval akkor most ez vitatható. Tehát ez egy nagy, valóban belső, az a belső probléma tűnik, hogy más egy párt, ez minden egyik pártnál így van, hogy a párttagságnak a vélekedése, meg reflexe, meg mineműsége az egész más, mint a ugyanennek a pártnak a választóinak a mineműsége. Már pedig manapság csak választópártok vannak, tehát tulajdonképpen eléggé érdektelen, hogy egy pártnak hány tagja van. Más kérdés az, hogy azok sok mindent meghatároznak. Most tehát ebben a pillanatban ez olyan, mintha volna itt egy rés, egy luk, ami bármi bejöhet. És ugye az derék dolog, hogy hallom az ország vezetőitől, hogy hát nincs itt mit izgulni, hát nézzük meg, hogy mik történtek, és ahhoz képest, hogy mik történnek Rostokba, meg nem tudom hol, hát dúdolva állunk. Ez valóban igaz? Itt nem gyújtottak föl semmit. Igen ám, csak közben azonban ugyanennek a pártnak egy magas tisztviselője ezt meg ezt mondja, és a párt maga is így és így viselkedik. Nemzetesen ugye éppen most vágdossa ki a mondjuk a liberálisnak mondott embereit. Tehát akkor ez mit jelent? Tehát a legjobb szándékkal is vissza kell kérdeznem, hogy mit jelent, hogy kivel állok szembe. Ugye úriember nem beszél arról, hogy milyen pártot választott, ugye én sem beszélek, de szívesen elmondom éppenséggel, mert így van, hogy ugye úgy volt, hogy volt egy listás választás, meg egy ember. Na most én az emberbe az MDF-eset választottam itt, mert ismerem, tudtam, hogy derék ember. Tehát ez a párt bírja, vagy bírta volt az én erkölcsi támogatásomat, ezügyben lelkem rajta. Az kevés, hogy az Elek Pistáig tördelik a kezüket, és azt mondják, hogy hát reméljük, hogy Dugovics Titus módjára majd lerántjuk a nagy medvét, és a Csurka nem jut szerephez. Hát igen, csak azért ez egy nem jó helyzet, hogy én most rágicsáljam a körmemet, hogy na most itt mi lesz. Mert most ebben a pillanatban azért ez van, hogy hát én nem tudom. Hát ők nem tudják nekem megmondani, és én meg nem tudom, hogy kihez vagy mihez tartsam magam. Mert itt nem lehet, ugye itt megpróbáltak, és folyamatosan megpróbálnak valamit kibékíteni. Valamit, amit nem lehet. Vagy az igaz, amit Antal József mond, vagy az igaz, amit Csurka István mond. Itt nincs mese. Ha ragaszkodunk ehhez az európai gondolkodásmódhoz, ahol európai nem valami ilyen hohmetszoló dolgot értenik, hanem ezen az Arisztotelészen edzett szöszmötölés, nevezetesen, hogy az azonos dolgokat azonosnak mondjuk, a különbözőket pedig különbözőnek. Ha ezt a dolgot föladjuk, és elkezdjük mondani, hogy hát azért van abban igazság, amit mond a Pista. Na most persze, hogy van abban igazság, amit mond a Pista. Nincs olyan Pista, és nincs olyan állítás, amiben ne lenne igazság. Mindenben van valamilyen igazság. De az egész úgy hülyeség, ahogy van, és úgy iszonyat, ahogy van. Valamint azért is veszélyes ez az egész, mert valóságos dolgokról nem lehet beszélni. Ugye nagyon triviálisan mutatja, mentek az emberek, és a föliratok voltak, hogy magyar műsort a tévébe. Na most ez önmagában ennek a hülyesége, hogy ez nem jelent semmit, ez nem olyan nagy baj, mert ez azokat minősíti, akik ezt viszik jó lelkük rajta. A baj az, hogy emiatt csomó valóságos problémát nem lehet fölvetni a televízióval kapcsolatban. Tehát éppen ezeket, ami ugye ez egy jelszó, a jelszó az nem szó, a jelszót az csak kiabálni lehet, a jelszót azt nem lehet mondani, és a jelszóra nem lehet válaszolni, a jelszóval csak jelszó áll szemben, tehát az a megbeszélésnek a lehetőségét is elveszi. De hát azt, hogy egy tévének mi legyen a viszonya ezzel az iszonyatos dömpinggel, ami jön már nem csak most, jött már eddig is nyugatról, ezzel a konzervkultúrával. Mi a viszonya a saját kultúránkhoz? Mi a viszonya a tévének mondjuk a hagyományos műfajokhoz? Mert nagyon szép dolog azt mondani, hogy mondjuk a néptánc az valamit kifejez. De itt nem csak arról van szó, hanem mit jelent az, hogyha egy műsorban néptánc van. Megkockáztatom elsőre, hogy az például egy unalmas műsor. Tehát akkor az úgy nem lehet, hanem akkor hogy? És ezer kis apró dolog van, ami mind oda vezet, hogy mind azt mutatná, hogy itt csomó dolog van, csomó munka volna. És ez így is igaz, tehát hogy dolgozni kell, és abból fog kiderülni majd, hogy mi a magyar, hogy mi a magyar szellem. Tehát nem lehet előre megmondani ilyen tíz parancsolatban, magyar tíz parancsolatban, hogy milyenek legyünk, hanem ezt kell csinálni a dolgokat. Persze nyilván kellenek valamiféle érték elképzeléseink, de hát ez is közbe derül ki, hogy majd melyiket tekinthetjük annak, mi az, ami, tehát ezer dolog volna, ehelyett az van, ugye, magyar műsort a tévébe.
6: Talán meglepődsz rajta, de a Halacska csodálatos életet az nagyon közel áll hozzám, sokkal jobban, mint esetleg egy termelési regény, már ne haragudj, megérte. És ebből választok egy idézetet, mind az első írásból. De most nem gondolom, hogy itt elvadulhat a helyzet, és nem gondolom, hogy élni tudnánk, ahogy mondani szokás, a történelmi eséllyel. Ugye ez 91 tavaszán írod. Most 92 össze van, most hát hol tartunk ezzel az egész elvadulással?
5: Azt gondolom, hogy nem vadulnak. Most is ezt gondolom lényegében ugyanazt. A történelmi esély kihasználatlansága az így fog maradni nyilvánvalóan, mert az európai szellem állapotáról szól, az nem a magyar állapotokról szól, valamint arról a folyamatos és egyre plasztikusabb tapasztalatunkról, hogy ez valóban nehezebb, ez az átmenet. Minden estül, tehát pszichikailag, nem csak gazdaságilag nehéz, hanem az a tény, hogy itt ugyanazok az emberek élnek, akik 5-10-20-30 évvel ezelőtt éltek, ez önmagában nagy probléma. Az, hogy tudnélék olyan nagy változások voltak, amelyek csak egy forradalomnál szoktak lenni, tehát a hatalmi ügyeknek olyan nagyságrendű változások, de nem volt forradalom. Ez mindenféle új nehézséget fölvet. Az elvadulásról pedig azt gondolom, hogy az is ugyanilyen billegve áll.
6: De nekem rettetesen imponáló a nyugalmad. Mármint ahogy írsz róla, hogy te egy ilyen nyugodt ember vagy, és számomra úgy tűnik, hogy ez igaz, mert nem emelted föl nagyon a hangodat akkor, amikor vitatkoztál. De végül is milyennek képzelette el azt a Magyarországot, amiben legszívesebben élnél?
5: Őszintén azt kell mondanom, hogy nem tudom elképzelni. Ha el tudnám képzelni, az azt jelenteni, hogy nekem ellentétben az előbb leírt európai állapottal volna valamiféle elgondolásom erről, de nincsen. Nincsen. Azt gondolom, hogy az az ország, amelyik itt majd lesz, arról olyan sok jót nem gondolok. Őszintén szóval olyan sok rosszat sem.
6: Adnék neked egy üres papírlapot, és arra kérdezik.
5: Ne adjál, ne adj nekem annyi üres papírlapom, vagy csak üres papírlapjaim vannak.
6: És arra kérnélek, hogy írjál rá egyetlen szót, vagy mondatot. Mi lenne az? Nem kell az egész papírt teleírnod. Azért nem egy kis ajánlat, ez egy nagy lelkajánlat.
5: Semmi segítséget nem.
6: Nem?
5: Nincsen. Ugye ez azt feltételezni, mint hogyha volna valami rejtett nagy szó, vagy nagy mondat, amit végre el kéne mondani. De nincs ilyen. Múltkor azt olvastam valahogy, hogy kéne 10 gondolat, ami forrásba hozza a magyar szellemi életet, és hogy eltűnhet-e milyen 10 gondolat? Szóval mi az, hogy gondolat, vagy milyen mondatot lehetne egy ilyen üres papírra, hogy apádat, anyádat tiszteljed. Mondjuk ez egy jó mondat. Jók is a referenciái. Tehát jó helyről való mondat. Tehát ilyeneket lehet egy üres papírlapra, vagy hát olyat, hogy szeretlek, Bözsi, telefonszámom ennyi, meg ennyi. Ilyeneket lehet egy tiszta fehér papírlapra írni.
4: Aki jól ismeri az írásaidat, az tudja rólad, hogy te hívő katolikus vagy. Mit jelent ez?
5: A hívőről nekem elsőre rögtön a hitetlen jut az eszembe. Tehát az, hogy nincsen hívő ember, hanem hívő és hitetlen ember van csak. Tehát egy hívőt azt mindig a hitetlenség kísérti, mindig a hitetlenség árnya vagy fénye kíséri. És fordítva is, a hitetlen is mindig a hitnek a vonzásában él. Tehát nagyon kevés olyan ember van, akire azt lehet mondani, hogy ő hívő ember. Tehát én egy kezemben meg tudom számolni.
4: Mi ennek a kritériuma?
5: Nehéz volna megmondani, a következményei azok nagyon jók. Tehát akit én hívőnek tartok, annak valami hihetetlen, nem derűt kéne mondani, hanem bizalom van benne a világ iránt, a teremtés iránt, mert akkor ugye ez teremtés is. És hát ez nagyon jó. Ez valami fantasztikus. Tudni, ugye ennek a hiánya az iszonyat. Számomra így írható le, olyan iszonyat, hogy én Auschwitzot is így tudom leírni. Amikor megszűnik a bizalom minden iránt, nem vagy az emberek iránt, vagy az Isten iránti bizalom, hanem minden iránt, a kövek iránti bizalom, a fű iránti bizalom, mikor semmiben nem lehet bízni, csak a totális félelem van. Most ennek az ellenkezője tud lenni gyakorlatilag. Persze azt hiszem, hogy a hitetlenség, vagy nem is hitetlenséget kéne mondani akkor, hanem a hit nélküliséget, igen. Vagy mondjuk ateizmust. Az is el tud érni mindenféle magaslatokra, azt hiszem.
4: A hívő katolikus az ebben az esetben azt jelenti, hogy gyakorló katolikus is van?
5: Ezekről én már nem szívesen beszélek, főleg mostanság. Mondjuk szívesebben beszéltem erről a Kádár rendszer alatt, hogy az ember templomba jár. Már a Kádár rendszerben se volt ez nagy dolog azért. Mondjuk egy-két foglalkozást eltekintve, mondjuk tanárnak nem volt nagy üzlet. De magamfajtának már nem nagyon. De most erről nem szívesen beszélek, mert ugye ennek most van is egy keletje. Ez főleg a nyilvánosságban szereplő embereknél visszás. Tehát amikor kollégáidnál, hát olyan emberek, akik évtizedeken át nyomták ezt a rizsát. Most ők nyomták a rizsát, mi megik hallgattuk, tehát nem erről akarok beszélni.
4: Televíziósokra gondolsz?
5: Mondjuk igen, és akkor most megtalálja Jézust nagyon. Akkor az olyan nem jó. Tehát lehet, hogy valóban megtalálta, vagy mindig is megtalálta, meg ezek bonyolult dolgok, csak olyan ízléstelen. Egyáltalán a nyilvánosság és ez a dolog, hogy ilyen eufemisztikusan mondja, ez nem egyszerű. Tehát én nem szeretem, ha a televízió híradó, a húsvéti televízió híradó úgy kezdődik, hogy feltámadott. Egy televízió híradónak nem így kell kezdődni, úgy kell kezdődnie, hogy Szarajevóba lelőtték a trónörököst. Így kezdődik egy tévéhíradó. Az, hogy feltámadott vagy nem feltámadott, az nekem ne az a csópos szájú, lefestett hajú szöszi mondja nekem a híradóba. Ez így nincs rendben. Most ez is egy ilyen processzus, hogy ezt megtaláljuk, hogy is van a nyilvánosságnak, mi is mi lesz majd az egyházzal, mi az egyház nagyon fontos szerepe egy társadalomban, milyen tanítási vagy milyen lelki ügyletekkel kell foglalkozzék, ehhez milyenek legyenek a feltételek, és nem tudom micsoda. Ez is olyan nyögvenyelősen megy, amilyen nyögvenyelősen minden.
4: A családi életben ez egy fontos dolog?
5: Hát persze. Tehát már csak az, hogy mindig el kell zavarni hittanra őket, ugye. Igen, ez jelent mindenféle hagyományt. Ez nagyon érdekes, tehát ugye ha valaki katolikus, akkor az tudja, hogy egy katolikus családban mi zajlik bizonyos napokon. Most ez jelent egy virtuális közösséget. Ez most nagyon, nagyon furcsa is olykor ezt a tényt beletenni egy politikai raszterbe, és látni, hogy bizony nagyon sok olyan ember van, akit így módon közel érzek magamhoz, mert tudom, hogy milyen. És amit mond, az meg nagyon idegen. És fordítva, emberek vannak, akiknek nem tudom a szagát, nem tudom, hogy milyenek, mert nem tudok semmit róluk, csak hallom, hogy mit mond, és avval ahol egyet értek, vagy mondjuk nem idegen számomra.
4: Köszönöm, hogy beszélgetettünk.
5: Én is köszönöm.
2: Portré műsorunkat 1992. november 22-én hallhatták a Kossuth Rádió hullámhosszán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
7: Semmi művészet. Részletek Eszterházy Péter könyvéből. Felolvassa Takács Katalin és Seres Zoltán.
8: Ármány, szerelem, lesz szabály.
9: Futballozni, kisfiam.

0: hogy ez a valami képtelen kimászni a magyar nyelvből. Ez kevésbé hazafias érzés, inkább puszta hiúság. Hangerjen hiúság.
1: Maga igénytelen érzelmű. Te igénytelen érzelmű vagy.
2: Ki a főhős?
1: Sose fogok meghalni.
0: Mint ha azt kérdezné, sose hagysz békén. Sose. Vagy fordítva?
1: Ígérd meg, hogy nem érsz többet rólam.
0: Ilyet nem lehet megígérni.
1: De nem élhetek örökké.
0: Milyen fények? Ez igaz.
1: Esti.
0: Ne fütyülök rá.
1: Kisfiam. Esti. Anya nem elég a magány ellen. Egy anya sose elég, fiacskám. Bár elég lenne.
0: Undor, félelem és kíváncsiság, vágy. Arra vágytam, hogy legyen a közelemben. Hogy csak úgy beszéljen. Vagy másképpen becézést, ringatást vártam volna az élettől. Tőled. És úgy beszélsz az írásaimról, mindegy, beszélj, hogy jól esik.
1: Ide figyelj, kisfiam, mondom neki.
0: Sose fogja fölfogni, mennyire rühellem ezt a kisfiamot. Miért nem látja, mennyire nevetséges egy majdnem 60 éves embert kisfiamnak szólítani? Azt hiszi, annyira jól esik, hogy nem érdekel a nevetségesség. De nem esik jól, mert nem hangzik valóságosnak. Szerep anya anyát játszik.
2: Ki a főhős?
1: Mindig ilyen gőgös maradt. Vagy nem is gőgös, hanem büszke. Vagy a kettő között. Öntelt. Hiú. Mégis inkább hegyke. Kényes. Legényes. Na ja. Miért kell mindenhez megjegyzést fűznie? Miért nem lehet egyszerűen szépnek találni, és érzelmesen? Igenis, érzelmesen elfogadni, hogy egy öreg asszony azt mondja egy nála fiatalabb öregembernek, hogy édes kisfiam. Most meg pityereg. Semmi tartás.
0: És úgy beszélsz az írásaimról, mindegy, beszélj, hogy jól esik. Arca akár egy üres futballpálya. Edzés után. Erős, hajtós, vesztes mérkőzés után. Milyen fények?
1: Esti, kisfiam, esti.
0: Anyám, már mondtam, nincsen szükségem az őszinteségére. És tessék kimenni a szobámból.
1: De hát kisfiam, ez az én szobám.
0: Értem, igen, valóban, tényleg, rendben, akkor viszont én tessem kimenni, de azonnal.
1: Egyedül vagy, kisfiam?
0: Illúziótlanság, szomorúság, a kétségbe esés szépsége, irónia. Egy anya alakú semmi hajolt az ágyam fölé, majd homlokon csókolt, mint a nagyanyám.
3: Az anyának és a fiúnak...
0: Erre a mondatra riadtam, erre a rikoltásra, amely egyszerre hangzott győzelemittasan és rezignáltan, követelőzően, de leginkább akaratosan, egyszer, mint önzetlenül, mint egy fohász. A hangot jól ismertem. Ágyban feküdtem, ahogy a költő mondja, párnák közt, de mégis marciálisan, mintha lőtt sem.
2: Ki a főhős?
0: Többször tűnődtem már azon, hogy az úgynevezett mai magyar prózában miért olyan nehéz elképzelni, hogy valakit lelőjenek. Lassan már élmények is volnának a lövöldözéshez. Állítólag a 90-es években az ukrán meg az albán maffia harcolt Budapesten, vagy Budapestért. Mit tudnak az albánok, amit mi nem? Ha az ukránokat oroszoknak tekintjük, azokat meg kommunistáknak, akkor azokról könnyű bármi rosszat feltételezni. De hogy Bartók és Puskás népe ne tudjon önerőből kiállítani egy kisebb fajta maffiát, azt azért furcsálom. Vagy van nekünk is csak szerények, és már beépültek az európai struktúrákba. Bár miért nem az albánok jöttek belénk? Puskást még el is lehetne képzelni egy barmi nagy magnummal. Azt hiszem, anyám volt az egyetlen, aki Ferencnek és nem öcsének szólította. Bartók már keményebb dió. Becsuktam, visszacsuktam a szemem. Az operációtól, attól, hogy belevágtak a húsomba,

0: hogy megbontottak egy bontott csirke csodálatos élete, hogy megszeleteltek, elfáradtam. Kinyitottam a szemem. Külön szobát kaptam, ami jó, de el is zárt mindenkitől. A folyosóról időnként titokzatos hangokat lehetett hallani. Meg egy tisztán kivehető női kacagást, mintha mellettem állna az a nő, a kacagó. Ez volt a legzavaróbb, felbolygatóbb. Az anyám állt az ajtóban, se bent, se kint Emma nővérrel, és mintha beszélgettek volna. Emma nővér szigorú volt, barátságtalan, és nagyon bíztam benne. Ma kivesszük a varratokat, mondta egyik nap reggel.
1: Ki a főhős?
0: Kint esett a hó, mint egy mesében, akkora pelyhekben. Mikor? Egyszer csak válaszolt, és nézett rám, mint akit meglepett, amit mondott. Fog fájni? Csak, mint a szex. Láttam a zárt arcán, hogy ha most bármi kétértelműséget megengedek magamnak, akkor pofon üt, vagy nem, de lelő, minden esetre elégtételt vesz. Anyám megengedte magának, még mindig, vagyis már örökre.
2: Nem mondd velem kapcsolatban, hogy
0: sárga turbánját vegye föl. Azt a darabot, amely közvetlenül mutatja úgynevezett úrinő voltát. Noha már nem az úrinőt játszotta, már azt hiszem, nem játszott, nem játszik semmit. Már nagyon öreg asszony, hiszen mindjárt 90. De mégis nem csak egy öreg asszony volt, hihetetlen energiákkal, s egy vad sárga kalappal, hanem azt azért jelezte, hogy ez az öreg asszony nagy valószínűséggel úriasszony volt. Időnként talán dáma. A 20. század második fele Kelet-Európában nem kedvez a dámáknak, és anyám ezt olyan nagyon nem sajnálta. De azért mindig gyanítatta ebben a titkos, nem hivatalos időben, hogy ő többek közt az is dáma, ekként tartotta nyilván magát. A kalap alapját, ez csak véletlenül lett rémes, elnézést, egy filcforma bili, mondaná az érzéketlen magyar férfi képezte, arra lett rádolgozva a turbánosság. A Kígyó utcában vette anyám, a belvárosban, a Bozsiknál.
2: Cucukám, nézzen rám! Ez így nem mehet tovább. Úgy festek, mint egy négy gyerekes, lesrapált keresztény anya.
0: Ugyan, Lilike néni.
2: Ide figyeljen, fiam, 50 éves vagyok, ne nénizzen, Bozsik bácsi. Valami vad dolog kellene temperált árfekvésben, édes cucu.
0: És akkor a százszoros válogatott kitalálta ezt a turbanoid örök darabot. Ha nem tesz be, vagy még inkább keresztbe Szent Istvánnal a kereszténység, nyilván kedves lova helyett ezt temetnék majd mellé, hűturbánját. Közhely, de a közhelyek igazak. Az ember az anyja mellett újra gyerek lesz. A kórházi ágyban meg úgyis kortalan lesz az ember. Tárgy. Évszámozás nélkül. Nincs semmi. Csak az ágy. A szoba WC. Emma nővér. Ezek. És az anyám.
2: Mert tudja, kedvesem, egy anya az örökké anya. És a gyereke az örökké gyerek. Az anyának és a fiúnak ez a sorsa.
0: A tanár úr azért már nem gyerek, mondta Emma nővér.
2: Te jó Isten! Tanár úrnak szólítják a fiamat? Micsoda világ!
0: Anyám legyintett. Lehúnytam a szemem. Mintha áram ütött volna meg, szinte hallottam a cikkanó izom pengését a bal combomban hátul. Egész testemben kifeszültem, és elöntött az izzadság. Ha ez nem olyan, mintha orvul belém lőttek volna, akkor nem tudom mi. A legutóbbi könyvemben van egy jelenet, amelyben halálos ágyán fekvő anyámnak magyarázom a lesszabályt. Szeme csukva, ám lehet látni, hogy nem alszik. Mindazonáltal nem is halott, ezt is lehet látni. Benne még a lélek, de valami már...
2: Nem mondd velem kapcsolatban, hogy már...
0: Már végérvényesen megváltozott. Anyám úton van. Nem esik jól ránézni, és nem lehet nem ránézni. Az arányok változtak meg. Eredendően nem akartam megszólalni, mert nem volt mit mondani. Ebben a vacak csöndben az anyámat, a testét életben tartó gépek szörcsögésében eszembe ötlött a nevetése. Anyám ritkánál is ritkább nevetése. A húgommal, vagyis pontosabban azon két öcsémmel, akikből a regényekben többnyire húg lesz, időről időre anyámon teszteltük azt a macsó előítéletet, mely szerint a női agy, mint olyan, képtelen fölfogni a futball les szabályát. Igyekeztünk beléverni, mint hiába. Ilyenkor nevetett, vagy inkább kuncogott, már-már vihogott, hogy ő ezt nem érti. Simogattam a paplant, akkor ez most az utolsó alkalom, hogy megértessük vele de facto a végső pillanatban ezt a rohadékles szabályt. Nem szégyeltem magam, hanem mormolni kezdtem neki, mint egy imát az üresnek deklarált égbe. Nem szerettem volna, hogy teljesen felkészületlenül lépjen égi bírája elé. Ott állna szegény anyám két bodor felhő között, ácsorogna, nézelődne, egy laza edzőmeccs lenne mondjuk az angyalok és a regényírók közt. Az Úristen, még be sem lettek egymásnak mutatva, sőt, nem is köszöntek, kérdőn anyámra pillant, ezt nagyon tudja az Úr, kérdőn pillantani. Nos, asszonyom, les volt ez, vagy kuglóf? Lefordíthatatlan szójáték, mely vakmerően feltételezi, hogy az Isten magyar. De miért épp az Isten ne volna magyar, ha az összes amerikai atomtudós az? Vagy nem magyar, csak magyarul beszél? Lehet, hogy kizárólag a mamámmal beszél magyarul udvariasságból. Állna anyám ott, mint Bálám szamara, ezt nem szerettem volna, majd komoly talanul kuncogni kezdene.
2: Édes Istenem!
0: Mondaná anyám az Úrnak, aki nem mindig látszik, hogy van humorérzéke, ebben az esetben igaza is volna, a les nem gyerekjáték.
2: Édes Istenem, hát beszéljünk másról. Oly tágas a világ mindenség.
0: Ezt nem szerettem volna. A szó halasztás is tőle van. Persze, mi nem, az anyanyelvemen írok. Emma nővérnek is ezt mondta.
2: Tudja, kedvesem, a fiam nagy előszeretettel halaszt meg időről időre.
0: A halál, vagy maradjunk hálára kötelezetten anyám szavánál, a halasztás termékeny írói ötletnek bizonyult. Sikerült elérnem, hogy úgy tűnjék nekem föl, mintha tényleg meghalt volna az anyám, és ez alkotás lélektani szempontból előnyös.
2: Nélkülem azért nem ment volna ilyen flottul, kisfiam, nem de? Örülök, hogy az úgynevezett halálommal segítettem a karriered.
0: Ával, mint taxi. Örültem, hogy örül, de azért húzogattam a számszélét, mikor azt olvashattam, hogy anyámnak állítottam a könyvel emlékművet, vagy hogy a személyes fájdalom öntött itten bravúros irodalmi formát. Milyen anya? Milyen fájdalom? Horkantam föl.
2: Hogy milyen anya? Anya csak egy van, kisfiam. Látod, azt írják, végre megkomolyodtál, hogy én súlyt adok a könyvednek, és már nem csak játszol, nem csak szavaid vannak, hanem anyád is van. És egyél egy falatot.
0: Nem eszek.
2: Eszem.
0: Mindegy, és te is csak szóból vagy.
2: Hát erről most ne cseréljünk eszmét, kisfiam.
0: Rendben. Anyám volt az első anya az életemben, okkal hihettem, hogy ilyenek az anyák. Maminak szólítjuk őket. Meleg a nyakuk, meg a válluk, ahová fejünket fúrjuk, és jó szaguk van. A szemük színe olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna a nap. Enni adnak, inni adnak, puszit adnak. Így kezdődik a nap. Puszit adnak, erre ébredünk. Apánk távoli szobákban más angyalokkal tárgyal. Aztán az anyák olyanok, hogy este mesét mondanak. A mese szép, víg, tanulságos történet, amely valóságos. Igaz?
2: Így is lehet mondani, kisfiam. Valamint kizárólag a futballról szól.
0: A mesék nagy része egy Puskás nevű futballistáról szól, aki alacsony sorból származott, elment világot látni, és aztán ő lett a világ királya. Anyám számára minden titokzatosnak mutatkozott. Még én is. Azt szerette volna, hogy nagy futballista váljék belőlem.
2: Leírtam neked, kisfiam, egy mondatba. Jegyezd meg. Ezt már nem akarom pontosabban megírni. Les az, amit a bíró megad.
0: Nálunk sok minden fordítva történt. Anyánkkal jártunk meccsre, apánk feküdt nem egyszer a hátsó, lesötétített szobában gyötrő fejfájással. Ő kizárólag a teniszt tekintette labdajátéknak. Valami történt apánkkal a háború után, de hogy mi, azt nem tudtuk, és nem is érdekelt különösebben.
1: Hogy belehalt apám, ha él?
0: Azt tudtuk, hogy iszik, illetve inni sosem láttuk, de mindig be volt szíva. Nem nagyon, nem botrányosan, de folyton csillogott a szeme. Ez sem zavart minket, meg az őt körülvevő alkohol szag se. Mutatis mutandis, olyan lehetett ez nekünk, mint a Sztálin lányának apácska bensőséges dohányillata. Apánk mintha mindig sírt és mosolygott volna. Sírt és mosolygott és kunyerált volna. Ez sem zavart. Nem ismertünk másféle apát, lásd anya. Nekünk ez megfelelt. Az sem zavart, hogy nem értettem, mit akar, hogy mit is kér, és így nem tudtam adni neki semmit. Nem volt, nincs lelkifurdalásom. Kisgyerek korunkban szinte mindig lehetett apánkkal beszélni. Később egyre rövidebbek lettek a kommunikatív periódusok. A végére elcsöndesedett az élete, kómaszerű heteket váltottak, alig élénkebbek. De lett egy friss, új szokása. Állandóan beszélt. Mindenhez fűzött nem magyarázatot, értelmezést vagy véleményt, hanem szót. Mindent teliragasztott szóval. Lassan egy évtizede már, hogy meghalt. Akkor vettük anyánknak ezt a mostani lakást, a bulvár lenti, Dunához közeleső végén. Kicsit több a szúnyog, mint gondoltuk. Apám nehéz, szerencsétlen élete könnyen és szerencsésen ért véget. Egész élete során szörnyű súlyokat cipelt, hogy aztán teljesen súlytalanná váljék. Meghalt betegség nélkül, fájdalom nélkül, a test megaláztatása és a lélek maró magánya nélkül. Egy pillanat alatt. Belealudt az örök létbe. Tudta, várják. Valamit ebédelt, felhajtott egy pohárka bort, magára terített egy kötött piros takarót, most én használom délutáni szundihoz, oldalt fekve maga alá húzta a térdeit, akár egy kisgyerek, és rögvest aludt is. Ezt a képességet nagy adomány bizonyosan tőle örököltem, hogy aztán alig egy órával később az angyalai közt ébredjen, akiket jól ismert. Azok is őt, hiszen az utolsó másfél évtizedét velük töltötte nyugalomban, égi harmóniában, hogy rászaladt a tollam. Egyre közelebb az Úrhoz, így képzelem szegénykének a sorsát. Álltunk apánk halottas ágyánál. Az a piros, kötött takaró borította még. Ellenpontként szívesen jó lesne színezném, ahogyan az ávósok félholtra verték apámat ott, a születésem környékén, bár fölteszem attól mégiscsak függetlenül, módszeresen. Érezték, hogy igazuk van, ha ütés közben nem gondolták is végig a társadalmi és történelmi összefüggéseket, amelyek közvetlenül ugyan nem bizonyították-e konkrét eljárás szükségességét, de valamilyen eljárás egészen biztosan igényeltetett. Nem mindig a verőlegények vertek, hanem hát az, aki éppen kéznél volt. Amiképpen a talp, gumibot általi verése, azonképpen a bokák bakancsi rugdosása nevezhető általánosnak és logikusnak. A bakancs jobb, mint a csizma, de a csizma se rossz. Nehezen összehasonlítható a csizmával az utcai cipő. Az utcai cipőt a rendőrautó sofőrje viselte, őszintén utálta, amit csinált, de nem akart föltűnni a passzivitásával. Elég bajt okozott neki, hogy környezetében sokan emlékeztek úgy a családjára, mint templomba járó vallásos emberekre. Természetesen ebben mostanra szakított. Ettől rosszul érezte magát, elővigyázatosságból magában mormolva sem imádkozott, de azért beszélt az Istenével, szavak nélkül. Nem voltak jó beszélgetések, úgy érezte, védekeznie kell, magyarázkodnia. Az Isten meghallgatott. több megértést várt volna tőle a kurva életbe. Hát hiszen láthatja, mi van, micsoda állatok ezek. Egyébként meg ki a faszom a mindenható? Bocsánat, de akkor is. 1956-ban disszidált Ausztráliába. A Sydney Magyar Futballklubban játszott. Egy biztos ember a középpályáról. Olyan, mintha vicc volna. A természet és a nyelv és a történelem közös, igazán nívótlan jókja. Első osztályú rúgó technikával rendelkezett. Telirüsztel, minden nehézség nélkül adta a tért ölelő keresztlabdákat.
2: Imádkozzatok el egy miatyánkot.
0: Anyánk kissé úgy viselkedett, mintha rossz jegyet hoztunk volna az iskolából. Most gondoltam először a miatyánk imádkozásakor, hogy talán a mi apánk volna a mennyekben. Az ő neve szenteltetne meg. Az ő országa jönne, ha el. Az ő akarata lenne, ha meg. Mintha nem is lett volna akarata. Történt, ami történt. Kastélyok, ávósok, fiak, feleség, angyalok, ő meg sodródott. Előttük, utánuk, helyettük, a mennyben, a földön. Ő szerezte meg a mindennapi kenyerünket, az egész életét végig dolgozta, mint a barom. Mintha mi sem történt volna. Bocsáss meg, apánk, a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátjuk a tieidet. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Legközelebb apámat anyámhoz akkor láttam, amikor apám egy medgyet vagy cseresznyét dugott anyám szájába, aki úgy zihált, szuszogott, morgott, mint egy állat. Kevéske nyál folyt az ajkán.
2: Egyedül vagy, kisfiam?
0: Miként apám a lesötétített szobában, azon kép anyám a gyárban. Ezt akarom előbb elmondani, és csak utána a család sorsában Puskás közben járására bekövetkezett mesés változásokat, melyek után anyám a Farkasvölgyi fonóban, vagy ahogy a környéken hívták, a fofóban helyezkedett el.
2: Nem elhelyezkedtem, kisfiam, hanem elfoglaltam a gyárat.
0: Anyám gyári karrierje mintegy együtt ívelt a szocializmussal.
2: Íveltünk, kisfiam, ennél jobb szót keresve sem találnál. Íveltünk.
0: Amikor ez a szocialistának nevezett rendszer felfogta, nyögvenyelősen elismerte, hogy létezik pénz. Ha pénz mint olyan, akkor vonakodva azt is tudomásul vette, hogy a táboron kívül is van egy világ. Arról, hogy ott lehetséges-e élet, nem nyilatkozott, ugyanolyan többértelműen hallgatott, ha nem is megengedve, de eltűrve a különféle hallgatásokat, amiként a halál utáni élet taglalásának kérdésében. A fofó is felfedezte magának a nyugatot, konkrétan Franciaországot, mert a Vízi Laci bátyja, a Vízi Feri disszidált Franciaországba, és ott megszedte magát. Gyáros lett. Vízi Laci tehetséges centerhalf volt, csak valami pajzsmirigy dologtól úgy elhízott, hogy 30 éves korára olyan kövér lett, mint a korabeli karikatúrákon az amerikai kapitalista, és majdnem ő lett 55-ben a gyárigazgató, mert belépett a pártba. Nagy Imre szárny, satöbbi. Okos fiú volt, repült felfelé a ranglétrán, ám még mielőtt becsvágy, képesség és ravasság és a kelleténél talán tényleg nem több sunyiság örömódaszerűen egyesült volna a gyárigazgatói szék elfoglalásába, kitört a forradalom, és Vízi Ferit elkapta a szabadság enyhe mámora. Olyan forradalmár lett, mint annak a rendje. Megérezte, hogy nem sokszor lesz majd alkalma az életben forradalmárnak lenni, amikor is nincsenek hétköznapok, az örök világosság fényeskedik nékünk, aztán mégis életben vagyunk. Minden, amihez közünk van, jó. Nincs szükség arra mindennapos, aprólékos erőfeszítést követelő mérlegelésre, hogy közülünk ki milyen. Mert mi vagyunk a jók. Mi vagyunk az ország. Olyanok vagyunk, mint Petőfi Sándor. Hát a Feri egy kicsit kövérebb, ténykérdés, de részletkérdés. Olyan, mintha egy nagy és zseniális futballcsapat volnánk, ahol ugyan te vagy, de csak a min keresztül vagy te, te. És ebben nincs semmi konfliktus. Nincs semmi a nagy nemzeti szőnyeg alá söpörve. A nemzet ugyan mindent kér most tőled, de semmi olyat, amit te magad nem akarnál. Nem föláldozod magad, hanem egyszerűen élsz. Föléled magad. Mint hogy azonban a magyar forradalmak, a magyar hagyományoknak megfelelően vesztes forradalmak, így ez is az lett. Vizi Feri pedig, miután végigment az üres gyárudvaron, üresen, mert hiába jöttek vele szembe, senki nem állt megbeszélgetni, köszönésük is a mormolásnak egy bármikor letagadható kínos változata, üres a gyárudvar, üres minden, üres az ország, gondolta.
2: Azelőtt sosem gondolt az országra, főleg a 16-osra gondolt, mert fejben állandóan szabadrugásokat rúgott, és edzésen aztán lepróbálta őket kisfiam.
0: Nagyon is látszott, hogy Kertész Sasa szervezi az új világot, Vizi Feri tehát odaállt Sasa elé, a gyár első kisztitkára elé, azzal az egyszerű, tiszta szándékkal, hogy mind közönségesen bemos neki egyet, de aztán mégsem. Illetve az egyik verzió szerint kiköpött előtte, és ez a köpet hányadékos kifejező erejében előre elmondott szinte mindent arról a megrohadt jövőről, amiben aztán mégis lehetett élni.
2: Élni, kisfiam, mindig lehet. Mert kell.
0: A másik verzió szerint Vizi Feri nem csinált semmit, mintha tévedésből nyitott volna be ide, azonnal megfordult, ott hagyta az új idők emberét, Sasát, az üres gyárudvart, mindent, a családját, az országot, és disszidált. Halván, hogy Vizi Laci bátyja Lyonban gyáros lett, Sasa felvette ezt a szálat, a Kádár rendszert direkt neki teremtették.
2: De ki? Kisfiam, de ki?
0: Pontosan ismerte azokat a határokat, amelyeket nem lehetett ismerni. Jól járt a vállalatvezetés, bulitúra Lyonba, jól járt a gyár, mert ha lassabban is, mint a túrák, de beindult az üzlet, deviza nulla összegű, elvtársak. Ekkor kezdett anyám is ívelni. Tulajdonképpen eddig is ívelt, de nem a munkája révén, hanem anyám úgy ultizott, ahogy Ottlik Géza bridgezett. Csak az a bibi, az ábrázolás szempontjából, hogy nem tudom, hogyan bridgezett Ottlik. Így hiányzik az a jelenet, ahogy egy májusi napon anyám áttört a portán, hogy jelentkezzék a személyzet isnél, ám eltévesztett az emeletet és a pártirodán kötött ki. Tényleg, akár egy hajó, a varázsos, nehéz tengeri ködben, mert csak úgy gomolygott a szobában a sűrű cigarettafüst. Férfiak kártyáztak. Az üzemi négyszög. A párt képviselője, a szakszervezeté, a kiszé és még valaki. Észesen vették anyámat, aki odállt mögéjük kibicelni, és amikor megérintette a párttitkár vállát...
2: Ne! Várjon maga azzal a 40-100 ultimóval!
0: Nem ezt mondta, csak jelzem a szöveget. Akkor azt hitték ezek a férfiak, hogy egy angyal szállt le közéjük. A továbbiakban ebben a státuszban szerepelt anyám. Hiába dolgozottam ugye a legszürkébb adminisztrátori beosztásban, és még heti rendszerességgel le is fosztotta őket. Természetesen ő is azt a kitüntetést kapta, amelyet Magyarországon ezek az elhízott, izzadt, ingújra vetkezett férfi közösségek adni tudtak. Lilike, vegye úgy, hogy maga fiúsítva van. És anyám úgy vette. A beinduló francia vonal őt is kiemelte. Az anyám úgy beszélt franciául, ahogyan az apám a regényeimben, ha épp franciául beszélt, szóval anyanyelvi szinten.
2: Nem, kisfiam, a franciáknál nincs anyanyelvi szint. Annyira finnyásak, annyira gőgösen önteltek. Nem is a nyelvtudásra, hanem magára a francia nyelvre, mint olyanra, hogy franciául még a franciák sem beszélnek anyanyelvi szinten. Mintha a franciáknak nem lenne anyjuk.
0: Akkor már Kertész Sasa volt a totum factum. A futballal együtt lekopott róla a Sasa, Lajos lett. Majd lassan Lajos bácsi. Hozzá lett anyám beosztva. Anyám tolmácsolt, ha jöttek a Vizi Feri emberei Lyonból. Végig beszélte franciául anyám a 60-as, 70-es éveket.
2: Kisfiam, franciául még az elvtárs is elviselhető hangzat.
0: Úgy bújt a francia nyelvbe, mint egy bunkerbe. Ha kijött a franciából, belement a futballba. Úgy is lehet mondani, hogy anyám egy egész életen át menekült. És úgy is lehet mondani, hogy állandóan boldog volt. 1990 után a gyárat privatizált egy francia cég, nem a Vizi Ferié, de nem csinált semmit, leépítette, miközben mindenki azt hitte, hogy a francia privatizálás nem csupán előnyös és szükségszerű, hanem egyenesen intelligens, felelős és szerencsés lépés. Csak hát nem ismerték a tőke vadállati természetét. A tőke nem ismer kegyelmet, prédikálta Kertész Lajos, aki igen aktívan vett részt a privatizációban. Kivette a részét, illetve azt a részt, amit kivett, nevezzük az övének. Nem is olyan régen arra sétáltam anyámmal, noha nem szeretek vele gyakran sétálni, pontosabban vele szabad levegőn tartózkodni nem szeretek. Szobában erőteljesebbnek látszik.
2: Ne andalok, kisfiam! Sétálj!
0: A gyár felé kanyarodtunk.
2: Itt volt a gyár.
0: Számolgatta a lépéseket.
2: Nehéz eligazodni. Menjünk, kisfiam. Nem találom. Ma nincs edzés. Ma kell menni.
0: Máskor mindig engem kezdett először öltöztetni. Most azonban azonnal a fürdőszobába rontott. Be sem csukta maga után az ajtót. Végignézhettem az egész átváltozási csiribí-csiribát. Legfőképpen a rúzsozási csücsörre emlékszem, mert olyankor anyám, mintha egy másik világból jött volna, és az egymáson elpattanó ajkak hangja akár egy elegáns pezsgő pukkanás, és a koralszoknya, és a kalap. Kalap le.
2: Mindig elfelejtem, hogy proletár diktatúrában élünk.
0: Kalap föl.
2: De hát végül mégiscsak egy férfihoz megyek.
0: Kalap le.
2: Viszont a Magyar Népköztársaság tisztjéhez.
0: Kalap föl.
2: Nincs ennek jelentősége. Egy kalap ide vagy oda, akkor inkább legyek szép.
0: Régről leginkább ez maradt meg anyámból. A szépsége. Konkrétan egy. Ahogy lendületesen lép, lendül a szoknyája, és hosszú, elegáns kreol lábszára kivillan. Kettő. Ezek az ívek. Ezek az árnyékos kalapok. Mint egy filmből.
2: Egyedül vagy, kisfiam?
0: Most is szoktam titokban nézegetni a lábát. Még mindig látványos. Csak a bőr szárazabb, pikkelyesebb. Apámból pedig az maradt meg, ahogy fekszik napközben az ágyában, az elmaradhatatlan Harris tweed zakóban. Oldalt, lábát felhúzva, akár egy kisgyerek. Nem tudok elszakadni ettől a képtől, ez a helyzet. Hogy azt nem mondjam, ez az igazság. Bocsásd meg, apánk, a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátjuk a tieidet, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól.
3: Szeriberen a szamáló.
0: Tweedben is lett temetve. Lilike, hát maga az, szaladt le Puskás Ferenc, az aranycsapat legfényesebb gyémántja.
2: Ebben nincs semmi irónia, kisfiam. Akkora lett kész az aranycsapat.
0: Úgy beszélt, mint a nagyurak, csak magára figyelt. Ide mindenhova cédula kell. Kilépő, belépő, átlépő, fellépő, még szerencse, Lilike, hogy annyi cédulát állítok ki, amennyit csak akarok.
2: Tudom, tudom, Ferenc.
0: Puskás elpirult. Még gyerekkorából ismerte az anyámat, aki jó 10 évvel volt idősebb nála. Egy kispesti grundon találkoztak először, anyám leendő sógorához igyekezett, amikor szó szerint földbe gyökerezett a lába, kis kamaszok fociztak, köztük Puskás és Bozsik. És anyám azonnal tudta, hogy a világ csodáját látja most. Bozsik egyszerre csak megállította a rüsztjén a labdát, kicsit fölmutatta többieknek, íme, az én szeretett labdám, akiben kedvem telik, és így szólt, ez puha.
2: Rongylabdával játszottak, jobban mondva, kisfiam, harisnyalabdával. Elképzelheted, mennyit röhögtek ezen cucuék. Várjanak csak az urak, de először forduljanak el.
0: Elfordultak mind, ekkor anyám kipattintotta a harisnyakötő csatját, lesodorta már megénekelt sudár lábairól sejem harisnyát. Amikor megfordultak, anyám Bozsik felé nyújtotta a harisnyáját.
2: Ha ezt még hozzáteszik, talán nem lesz puha.
0: Innen A Puskásék ronylabdájában landoló két sejem harisnyától indult anyám egyik története. Semmihez nem fűzte őt annyi szenvedély, mint a futballhoz. Mindent tudott, az eredményeket visszamenőleg, és nem csak a nagyokét, anyámat a játék, mint olyan foglalkoztatta. A játszás maga.
2: Nem igaz, kisfiam, hogy a futballt fejjel játsszák, és nem igaz, hogy lábbal játsszák.
0: Sosem szállt el a szép lelkek metaforákkal festett égboltja felé. Két lábbal állt a földön, a 16-os vonalának meghosszabbításában. De hogy mégis megengedjek...
2: Ne engedj meg, kisfiam!
0: Hogy mégis megengedjek egy kicses fénypászmát az előbb említett égbolt felől, a földön áll, mégis a föld fölött lebeg kicsit. Én úgy 20 centiméterre taksálom. Talán az angyaloknak lehet ilyen kettős természetük.
2: Ferenc, kérni szeretnék magától valamit.
0: Bármit, Lilike, bármit. Se anyám, se Puskás nem hazudott még annyit, mint ezen az ócska kelet-európai délelőttön. Anyám vampban nyomatta, Puskás pedig úgy csinál, mintha tényleg volna a világon valami a futballon kívül, amit ő komolyan vesz, nem volt. Az irodában anyám kivett a kocsiból, pajsként tartott maga elé, aztán letett. Már tudtam járni. Az úgynevezett személyes rokon szemben túl, anyám és Puskás a futballhoz való viszonyukban sokban hasonlítottak egymásra, ez adta barátságuk szolíd alapját. Puskás is tudta, hogy létezik a pályán túli világ, de úgy tett, mintha nem tudná. Anyám is tudta, de ő is, valamelyest Puskáshoz hasonlóan, megpróbált mindenből futballpályát kreálni, és őt is ez mozgatta. Nem a játékos kedve, nem is a kalandos alaptermészete, hanem a muszáj. Muszáj valamit tenni, mert állandóan nem lehet félelemben élni. Nem lehet.
2: Élni, kisfiam, mindig lehet, mert kell.
0: Anyám azt akarta elérni, hogy ne telepítsenek minket ki.
2: Ferenc, csak olyat ígérjen meg, amit meg tud tartani.
0: Nem probléma, Lilike. A főnök, Farkas Mihály vezérezredes tudniillik, az ávósoknak is a főnöke, egyébként is megőrül a futballért. A kezünkből eszik.
2: Csak vigyázzon. Ravaszabbak ezek, mint látszanak.
0: Nálam, édes kisasszony, nálam ravaszabb. Maga kér, és vegye úgy, hogy el van intézve. Tényleg el is lett. A kitelepítést megúsztuk. Anyám nem szerette a futballos könyvemet, sőt, általában a futballról szólókat sem.
2: Ígérd meg, hogy nem írsz többet rólam.
0: Ilyet nem lehet megígérni.
2: De nem élhetek örökké.
0: Ez igaz, de fütyülök rá. Ha csak tehettem, együtt ebédeltem vele. Ez így megy 1980 óta. Évente legalább 300-szor. Az 27x300. Az 8100 alkalom. Legalább 2 óra. Az 16200 óra. Azért ez már valami. És ehhez még jönnek mindenféle más alkalmak. Meg mikor csak úgy rá gondolok.
2: Egyedül vagy, kisfiam?
0: Ilyenkor is átsétálhatnék hozzá, negyed órára lakik tőlem, de nem. Szívesebben nézegettem a fényképét. Anyám a bulvár másik alsó végén lakik, első emelet, lift nincs. Fölfogadtunk egy asszonyt Erdélyből, most ez a divat. Főz rá, bevásárol, mosdatja. Beszélgetne is vele, ha anyácskám hajlandó volna. Anyám ragaszkodott az emelethez.
2: Bárki beugorhat az ablakon.
0: De hát kicsoda ugrana?
2: Mondom, bárki.
0: Úgy nézett rám akár egy anyagyilkosra. Egyébként jó irányban próbálkozott. Akkoriban, jó 25 éve, mindenen veszekedtünk. Pontosabban, szinte minden veszekedésbe torkollott. Akkor kezdett anyám öregedni, illetve én akkor vettem ezt észre, azt, hogy az öregség árnyéka vetül rá. Nem is árnyék, köd. Nyírkos, szitáló köd. Nyálkás, súlyos szürkeség, amelyben alig ismertem rá. Minden porcikája idegesített, még a szaga is, mert új szaga lett. mint a szánt szándékkal megváltoztatta volna a szagát. És a fájdalmai is, amelyekben azért nem kételkedtem, csupán a bosszantásomra vannak.
2: Lögtett, kisfiam, a lábam. Meglátod, a végén még le kell vágni.
0: Amire én őrjöngeni kezdtem, bár kétségtelenül csúnyán kék lett, vörös lett a lába feje, kék, sárga, vörhenyes, fénylő és száraz pikkelyek azon a gyönyörű rüstön.
2: A rüstömet nézed?
0: A rüstödet.
2: Szép, nem?
0: Szép. Ahogy elmúlt 70, kiment belőlünk a feszültség, valahogy beletalált az öregségbe, megtalálta a saját öregségét, vagyis visszatalált az életébe. Én se görcsöltem annyit, hogy már megint milyen újdonsággal traktál, önmaga milyen új verziójával. Óvatosan újra kellett ismerkednem ebben az öreg asszonnyal, az anyámmal. És ezt nagyon szerettem, ezt a kisé aláaknázott, mert szeszélyes új viszonyt. Legfeljebb a szépen fejlődő anyakomplexusomat sajnáltam, de hát fogad fogért. Azt, hogy az anyámmal együtt öregedhetek, azt az ég nagy ajándékának tartom. Mintha megjutalmazott volna az Úristen. Lehet, hogy akkor valamit mégis jól csináltam. Anyám növekvő kritikával figyelt az öregedésére, sőt, öregedésünkre vonatkozó újongásomat.
2: Kisfiam,
0: mondta aztán egy szép napon lágyan, amelyben nem ismerhettem még föl a vihar előjelét. Annyira szerettem, egyre jobban szerettem, ha így szólított. Semmi nevetségeset nem találtam benne. Kizengettem hosszan magamban a kisfiamot.
2: Kisfiam.
0: Miközben leereszkedtem mellé a régi családi fotőjébe.
2: Elképeszt, kisfiam. Újra és újra elképeszt, mennyire elfelejted. Napról napra. Óráról órára, mintha szándékosan elfelejtenéd, hogy öreg vagyok. Megöregedtem, megöregedtek a sejtjeim, kisfiam. Én azt szeretem, ha már nem történik semmi. Ha üres a nap. Ennek ellent mond, de alig, hogy boldog vagyok, ha látlak. És meg végre, az ember sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy látszik. Ez az öregség, ez a nem látható, ez sokkal rosszabb. Állandóan be kéne pisilnem, hogy világosan értsd a helyzetem. Így megy ez, emlékszel? Kurt Vonnegut Junior. Nyálat áról nem letörölni, testnedveket szivárogtatni, saját gyereket hol megismerni, hol nem, botrányt okozni szóval, cselekedettel és mulasztással, hirtelen ötlettel mesztelenül kiállni a lodzsára, üvölteni, hogy én vagyok a híres írhóanyja, taknyosan zokogni, hogy mindenkinek világos legyen, ugyan nem tudni egész pontosan miben, de te vagy a hibás, kisfiam.
0: Mit nem adnék, ha nem jutna ilyenkor a Camus mondat az eszembe a közönyből, hogy az ember mindig hibás kicsit. Ahelyett, hogy Lampedusa hercegénél keresnék menedéket. Nem szabad gyűlölni, csak az örökké valóságot. Ahogy sétálok a lomb alagútban anyám felé, úgy érzem, mintha én volnék közel távolban az egyetlen élő, pontosabban, értelemszerűen én és az anyám, mi ketten élünk, meg néhány madár. Anyuka ma jókedvű, fogadott az erdélyi asszony, aki szemén, mintha egy villanattal előbb lehetett látni, hogy megismert engem, mint az enyimén, hogy én őt. Bár nekem könnyebb volt a dolgom, kizárásos alapon dolgozhattam. Kicsoda mi? Az anyukára nem állt a fülem. A szemkörnyék a legüregebb rajta. Az ölelésnél már vigyáznom kell, össze ne roppantsam, mintha húsa már nem is volna. Minden leapad, leszárad, csak a csontok. Inkább fogtam a kezét. Ott is mindenféle változások léptek föl, mint közönségesen bütykösödés. A keze ugyanaz az elegáns darab, a kidudorodások láthatóan nem is tartoznak hozzá.
2: Kisfiam, te ugyanolyan rémes vagy, mint ez a Goethe. Csak nem vagy akkora író. Úgyhogy lehet, hogy nem hozzám tartoznak a bütykök, de a bütykökhöz tartozik a fájdalom. És a fájdalom meg hozzám tartozik. És miért teszel úgy, mintha értenél a futballhoz?
0: Anyám meglehetősen hányavetően kezelte a könyveimet. Örült nekik, amennyiben örült, ha lett a sikereiknek. Magában lefordította a sikereket a futball nyelvére, hogy érezze, mi mennyi. Váratlan, dorogi, döntetlen. Az irodalom csúcsára a szemében akkor kerültem, amikor a Német Futball Akadémia másodfokú dicséretben részesítette a könyvem, és ez alkalomból a Nürnbergi gálaesten kezet foghattam a nagy Beckenbauerrel.
2: Nem az a baj, hogy nem értesz hozzá, ez ténykedés, de már nem fáj, hanem hogy beszélsz a futballról. Más nézni a játékot, mint beszélni róla. A szó a probléma. Kisfiam.
0: Hát, hülyén halok meg, ha nem mondja anyuka.
2: Pusztán a tematikus borítóktól olyan unalom fog el, ami erről Pascal nem is álmodhatott. Ránézek egy ilyen zöld borítóra, zöld, mint a világot jelentő gyöp, és azonnal ásítanom kell, kisfiam, erre gondolj. Ezekből a könyvekből, ha az ember nem vigyáz, még a végén megtudhatja, hogy mi is valójában a futball lényege. Rémes. Teli vannak művészettel. Ezeket öregedő férfiak írják, ezért a sok nyafogás, nosztalgia az izzadságszagú öltözők iránt, hogy tovább ne is menjek. Kisfiam, te is öregedő férfi vagy. Hagyd ezt azonnal abba. Az öregedő férfi az nem műfaj. Annak nincs húzása. Az csak az öregedésről szól. Az tiszta fonnyadság. Fonnyat, hisztéria. Az öregedő nőben legalább van dráma. Van tétje. Deresedő férfi, az még valami. Nem akartalak megbántani.
0: Ez igaz. Nem akar bántani. De nem érdekli, ha megbánt. Az érdekli, hogy minél pontosabban beszéljen. Valamennyire mindenki megkeményszik az idő múlásával. Anyám is zordabb lett. Szeret, ebben nincs változás, és ez a legfontosabb. De már nem babusgat, ahogy apánkat az utolsó pillanatig babusgatta. Nem óv. Miközben folyvást gyerek státuszban tart, ettől kemény a kemény. Már nem mondja, vagy ha igen, nem úgy, hogy vegyek sálat és öltözködjem rétegesen. Old meg magad, sugallja mozdulatlan arca. Nem vagyok a dajkád. Bízom benned, de ne tőlem várd az erődet. Csak annyi biztonságot tudok adni, amennyit magamnak. Így beszélt az arca.
2: Egyedül vagy, kisfiam?
0: Anyám saját életéből kiindulva menekülési útvonalakat kínált föl nekem, de én nem akartam menekülni, mert nem tudtam, hogy menekülni kellene. Kézen fogva álltunk. A köd úgy szállt föl lassacskán a pályáról, akár egy tóról. A korai napfény narancsosan szétszivárgott. Mintha más nem is lenne a világon, kizárólag ez a pálya, a farkasvölgy tövében. Mintha minden úgy lenne, ahogy anyám mesélni szokta.
2: Induljunk.
0: Keze a vállamon. Vigyázz rám. Mindig is gondoltunk anyánknak egy könnyebb életet. Hát már, ahogy a fiú gyereket elelkapja a figyelmetlen érdeklődés szülei élete iránt. Élete természetesen általunk is volt nehéz, ezzel nem árt módunkban törődni. Mint mindenkiben, bennünk, bennem is fölmerült a gondolat, hogy talán elegendő egy másik élet. Mert egy másik, mintha eleve könnyebb lenne. A visszatérő kérdés, hogy elvileg tudható-e, hogy most már annak a másik életnek a rokkáját pörgetjük. Már ha pörgetik a rokkát egyáltalán. Legyen guzsaj. Pörgettem anyám életének guzsaját. Mindig is ezt szerettem volna. De bizonyosan 1980. augusztus 14-től. Múlt az idő, édesanyám szépen múló ideje. A halála előtt Bozsik még akart találkozni anyámmal, beugranánk a Schwabbal meg a Nándival egy kávéra Lilikéhez, ha nem zavarnánk.
2: Maguk sosem zavarnak, cucukám.
0: De biztos?
2: Biztos csak a halál, fiam. Hát persze, hogy biztos. Maga is tudja, hogy biztos. Maga mindent tud. A Ferenc barátja is tud mindent, de nem mindenről tudja, hogy tudja.
0: És a Hidekuti úr?
2: A Nándi.
0: Örültek a sugaras délutánnak. Bozsik nem tudta, hogy közelesen meg fog halni. Puskás tudta, hogy nem fog sose. Hidekuti pedig nem foglalkoztatta a mondott esemény. Szépen udvaroltak anyámnak, aki nevetve fordult hol ide, hol oda. Az aranycsapat szíve, lényege, magva, veleje, szubstanciája anyámmal társalgott, aki legendás töltött zsúrkenyér variációival tündökölt. Ha megakadt a tracs, a három szép férfi legszívesebben szótlanul bámulta volna anyámat. Anyám anekdotákkal szórakoztatta őket, vagy beugratós les szituációkkal vizsgáztatta a sporták professzorait.
2: Lesen van-e a női csatár melle? Ne válaszoljanak, fiúk!
0: Anyám térült fordult, a féltett mintás herendi csészékben hozta a kávét. A három zseninek egyformán állt el a kis ujja, mint három kicsike dárda. Máskor anyám ezen megbotránkozott, most derűsen vándorolt a tekintete kis ujjról kis ujjra.
2: Hogy maguk milyen édesek, fiúk?
0: A gyegenyék közt lassan hátrált a nap a hegyek felé. Megnyúltak a földön a kapufák árnyékai.
2: Urak, munkára föl?
0: Puskás, Bozsik és Hidekuti komoran bólintottak, tudták, nehéz idők jönnek. Anyám egy titok zsebből előkapta a paklikártyát és osztani kezdett. Múlik a szép idő. Édesanyám szépen múló ideje. Mintha izgult volna anyám, amikor először levitt a pályára. Mintha egy kicsi bizonytalan értékű portékán akarna túladni. Az erőtlen délelőtti fény rézsút ráhajolt a pályára, amelyet ettől hol rózsaszínű, hol lilás, kötszerű fátyol burkolt be.
2: Ez csak a füvesre áll, kisfiam. A kopogón nem segít se fény, se líra, se angyal. Régebben nem volt ennyi köd meg angyal a könyveidben.
0: A kölyök csapat mindig hátul, a tartalékpályán játszott, a földesen. Valójában agyagosan, nem véletlen a közeli téglagyár, és nem véletlen, de már független az agyagtól, hogy ide hurcolták a zsidókat munkára 44-ben. Aztán innen is tovább. Agyagos pályán rossz játszani. Évekig szemeztünk a füvessel, de már ez is sok volt az öreg szertárosnak, a Gruber bácsinak, Nix Gruber pácsi. Maguknak, uraim, én doktor Gruber vagyok. És ha még egyszer csak ránéznek is a füvesre, letöröm a derekukat. Igenis, doktor Gruber bácsi, amire ő legyintett, sose lesz magukból úriember, maguk, kérem, külvárosi süttyók, kérem. Szeliden beszélt, nem parancsolt, nem is kért, közölt. Ilyent addig még nem láttunk. Közölt valamit, és az úgy is lett. A felnőtt játékosokkal is így beszélt, mindenkivel tisztelettel, és pedig a futball tudásának arányában. A legnagyobb tisztelettel Gál Lacikával, aki a videóton 2-ből igazolt vissza. Ő viszont nem beszélt tisztelettel. Mondja csak, doktor, maga zsidó vagy sváb? Mert nem mindegy. Hát tényleg nem mindegy, Lacika, kérem. Úgy fejezném ki magam, adatszerűen sváb minden ősöm, és folyamatosan járó keze pillanatra megállt, de maga, Lacika, veheti úgy, hogy zsidó vagyok. Ahogy a pályára léptünk, mintha egy szalomba, anyámat különböző férfiak vonták félre, vagy léptek oda hozzá, hozzánk. Rám pillantva mindenki ugyanazt mondta, á, az utánpótlás, nagyon helyes, nagyon helyes. Nem éreztem jól magam. A mamám érezte jól magát. Általános férfi vélekedés szerint kevés szebb, lélegzett, elállítóbb dolog létezik a világon, talán még a Machu Picchu szakrális tere, mint a nővérek fehér köpenyén átlátszó, szokásos beszédben természetesen átsejlő bugyi háromszöge. Tegyük föl, hogy egy futballpálya háromszög alakú, stb. Mától fogva lépett az ágyamhoz Emma nővér, maga adja be magának az esti injekciót.
4: Én? A hasamba?
0: A saját hasamba? Ne jön, mert oljon, tanár úr. Erre minden kultúrember képes. Nem sok élőlény létezik a világon, akire ez a mondat hatással volna, engem azonban elkapott az európai kötelességtudat. Kedvesség nem volt Emma nővérben. Mozdulatait és szavait a szükségszerűség igazgatta. Heparint fogok magamnak beadni, tudtam meg. Ez megakadályozza a trombózist, vagyis a kóros véralvadást. És akkor el is vérezhetek. Csak ha pekje van, tanár úr. Később aztán eljutottam a Machu Picchura. A generálozott csípőmmel úgy ugráltam a szent köveken, akár egy kőszáli kecske. Nehezen kaptam a magasban levegőt. Keverem az ihálásaimat.
5: Legközelebb apámat anyámhoz akkor láttam, amikor apám egy medgyet vagy cseresznyét dugott anyám szájába, aki úgy zihált, szuszogott, morgott, mint egy állat. Keverem az ihálásaimat. Már régen nem álmodtam vele. Anyám, az álmok nem hazudnak. Amikor álmodtam vele, akkor azt álmodtam, hogy kínosabbnál kínosabb körülmények között megpróbál a csapatba bedumálni.
2: Tegye be ezt a gyereket, nem bánja meg. Ha Istent ismer, beteszi, mert odavaló.
5: Ha szerencsém volt, itt felébredtem. A másik visszatérő álom még sokkal feszélyezőbb. Ülök a felnőtt csapat öltözőjében, a mester kezében papír, felolvassa az összeállítást, nem vagyok kezdő, rendben is van. Ekkor tépi föl anyám az öltöző ajtót.
2: Jó napot, fiúk! Jó napot, mester! Szervusz, kisfiam!
5: A mester mosolyogva javít valamit az összeállításos cédulán, gnédige frau, és egy pukedlivel fejet hajt anyám előtt, akkor felemelkedik Schulz Zoli, arányos, gyönyörű a teste, vöröses a fan szőrzete, mintha festené, és úgy hiszem, neki volt a legnagyobb farka. Emelkedik mesztelenül anyám elé, aki érdeklődve végigméri, láthatom, megfeledkezik rólam.
2: Micsoda mellizmai vannak magának, Zolika.
5: Én már nem akarom tovább mesélni, és azt suttogom szégyenkezve, hogy nincs a világnak értelme. Erre ébredek, ha ébredek a nincsre.
2: Egyedül vagy, kisfiam?
5: Azt álmodtam, hogy az Úristen mellém feküdt a kórházi ágyban. A lábam miatt nem mertem rendesen felé fordulni, szinte saját magamon áthajolva öleltem.
2: Sose fogok meghalni.
5: Öleltem, és görcsösen zokogtam. Uram!
2: Ígérd meg, hogy nem érsz többet rólam.
5: Hadd kezdjem újra.
2: De...
5: Hadd kezdjem újra.
2: Nem élhetek örökké.
5: Ez igaz, de fütyülök rá. Arcát nem láttam. Választ nem hallottam. Ölelés jó. Hadd kezdjem újra, uram.

Én azt értem, kisfiam, hogy te nem akarsz erről beszélni, de én meg akarok erről beszélni, mert többek közt nem bízom az ízlésetekben, és többek közt nem bízom a hagyománytiszteletetekben, és én nem a párte céduláról beszélek. Az valóban levlapnagyságú, hanem az emléklapról. Mindenképpen szeretnék emléklapot, ha meghalok. Kicsi a valószínűsége, hogy örökké fogok élni. Ne vágj pofákat. Vagy ez nevetés? Akkora, mint a szentképek. Ez a formája. És el akarom mondani a formát. Mert ti ezt már nem tudjátok. Úgy kell személyesnek lennie, hogy megtartja a szokásokat. Jobb oldalt fönt, tehát egy kereszt. A lehető legegyszerűbb. Két egyenes, illetve szakasz merőlegesen metszi egymást. Semmi csicsa. Alatt a kurzívval a mondat eleje. Emlékezzünk meg imáinkban. Igen. Tessék imádkozni, értem. Ha nem tudtok, akkor tanuljátok meg újra. Tanuljatok meg rajtam újra imádkozni. Nem kell erre most válaszolni. Semmit. Semmit. És a kép alatt fejeződik be, hogy tudni illik, rólam emlékezzünk meg imáinkban, a nevemet talán nem kell földiktálnom. A fenti szöveg és kereszt virtuális téglalapjának komplementerében legyen a fotó. Eredetileg egy turbános képet akartam, ezzel, ami most rajtam van, amit a cucu talált ki nekem, de a fekete-fehér képen a sárga

De a legfontosabb, hogy legyen pont a mondat végén. Ez tudnélik mondat, nem cím vagy eféle. És legalul egész szélességében lezárva a teret a Zsoltárok könyvéből. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Felkiáltó jellel, ellankadtam. Felkiáltó jel. Ez legyen a forma. Kisfiam.

0: Semmi művészet. Takács Katalin és Serez Zoltán olvasott fel Eszterházy Péter könyvéből. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztő Bognár Monika. Rádióra alkalmazta és rendezte Lehocki Orsolya.
1: Részletek Eszterházy Péter könyvéből. Műsorunkat 2009. június 1-én hallhatták a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben a bacsfai római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Bacsfa Szent Antal híres kegyhelye a Csalló közben a Vén-Duna által öntözött tündérkertben fekszik, Pozsony és Dunaszerdahely között félúton. Híressé pedig azért vált, mert 1715. június 19-én és az elkövetkező napokban a templomban elhelyezett fogadalmi Mária kép véres könnyeket hullatott igen nagy bőségben. Akkor még sok lakója volt a ma már üresen álló ferences kolostornak, akik közül ketten, Rókus testvér és Kelemen atya, a hajnali dicséret előtt csendesen imádkozva felfigyeltek a különös látványra. A csodás eseménynek hamar híre ment. Győrből, Nagyszombatból és sok más helyről a nép engesztelő körmenetben vonult ide. Az azóta eltelt bő 300 évben a kegyhely sok viszontagságon ment keresztül. Második József elűzte a ferenceseket Bacsfáról, a templomot raktárként használták, a kegyképet elzárták. A 19. század első felében újraélett a szűzanya tisztelete, ismét érkeztek zarándokok. Jöttek azután is, hogy bő 100 évvel ezelőtt a falu szomszédságában frissen meghúzott államhatár árnyéka vetült a szent helyre. A népi demokrácia idején a kolostor internáló tábor lett, ahol több üldözött egyházi személy raboskodott. Változást csak a rendszerváltozás évei hoztak. Azóta mind többen és többen keresik fel a felvidéki magyarság Csallóközi kegyhelyét. A Bacsfa Szent Antali kegytemplom tornyában eredetileg 4 harang lakott, ám az első világháború idején mindet rekvirálták. Pótlásukra 1925-ben öntöttek a Fischer testvérek Nagyszombatban egy 7,5 mázsás harangot, mely azóta is mutatja az utat az zarándokoknak.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Visszamondta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter szerint a további vizsgálatok folynak az ügyben. Felmondja a Lons csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A felmondás oka a Balázsi Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntetőeljárás, a bankszámlák zárulása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Hozzátették, hogy a keret megállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, előleg fizetéseket és elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják. Korábban már felmondták a Lange Event Kft-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihiv megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeinek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az Unió tagállamaiban. Vegyi anyag szivárgása miatt több embert evakuáltak az antwerpeni kikötőben, közölte internetes oldalán a belga közszolgálati média. Az egyik tengerjáró hajó konténeréből kifolyt egyelőre ismeretlen folyadék gőzétől 130 kikötői munkás rosszul lett, mindannyiukat kórházba vitték. Előzetes feltételezések szerint kénsav szivárgott a konténerből. Az érintett hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is. Ezért a kikötőben minden tevékenységet és a hajóforgalmat is felfüggesztették. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a területet. Iránban kivégeztek egy férfit, akit a tavalyi kormányellenes tüntetések során elkövetett erőszakos cselekmények miatt ítéltek halálra. Az iráni állami tájékoztatás szerint molotov koktélt dobott egy kormányzati épületre, és megtámadott egy rendőrőrsöt. Nemzetközi jogvédő szervezetek évek óta bírálják Irán halálbüntetési gyakorlatát. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Jégeső, erős, viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, este 19-26 fok között alakul a hőmérséklet. Északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Móricz Zsigmond novellái. Válogatta és felolvassa Spiró György.

Virtus. Ragyogó villanyfényben ültek s ittak. Már éjfélre járt az idő, s az urak elvesztették a fejüket. A hortobágy szele zúgott odakint, a halastavakat verte, melyek kilométerekre súgnak az igazgatói emeletes ház mögött, s az urak a parasztvirtusról beszéltek. A hortobágy nem a régi, mondta az ügyvéd, s vérbe borult a szeme. Soha olyan csalódás nem ért, mint mikor diákkoromban elolvastam a Jókai sárga rózsáját, s kijöttem utána a hortobágyra. Azt nem szabad. Jókai után nem szabad a hortobágyra menni, mondta a Mátai biztos fia. Romantika után a valóság. Taknyos lovak, kiáltotta az ügyvéd. Kócmadzagok, feltört bőrű, pókos lovak. A légy lepte a sebet a Marián, és csikósok, nem is illik rájuk ez a név csikós. Ennek a szónak muzsikája van, ereje van. A régi idők, a szigligeti féle igazi népszínművek patinája van rajta. Bandibojtár, féktelen erő és a durva külső alatt lovagi lélek. Ezek a csikósok, akik itt vannak a hortobágyon. Ezek mezőgazdasági napszámosok, akik éppen úgy hordhatnák a téglát a budapesti építkezéseknél, mint ahogy most véletlenül a pusztán szolgálnak. Leri a fejükről a pásztor kalap, s a kezükbe nem illik a karikás. No-no, mondta csendesen az öreg állatorvos, aki idősebb ember módjára ragaszkodott a maga világnézetéhez, s 30 év óta nem is változott szemében a világ. 100 000 koronát teszek le, ha földhöz nem vágom a legelső csikóst, aki szembe jön, mondta az ügyvéd, s karját megfeszítette. Büszkén nézett körül, s érezte az izmaiban lüktetni ezüstérmeit, miket mint atléta nyert 10-12 évvel ezelőtt. Hát akadhat olyan, akit odavágsz, mondta az állatorvos csöndesen, szivarja mellől, de akad olyan 10, aki odavág. Gyerünk a hortobágyi csárdába, kiáltotta az ügyvéd, s felállott. Én is magyar ember vagyok, bennem is van vér. Be fogunk menni a csárdába, az asztalra ütök, s azt mondom, na legények, kiáll ki velem. Furcsa volt, s jellemző ez az éjféli virtus a hortobágy kellős közepén. Mintha a levegő, az ősi szél ébresztette volna fel, mindenki megértette, az asszonyok is hangosan s csiklandozva nevettek, ez a magyar vérjátéka, ez a déli báb. A pesti ügyvéd kivette az új 100 000 koronásat, s a házi asszony kezébe tette. Nagyságos asszonyom, csókolom a kegyes kis kezeit, jöjjön velünk, legyen a mi torna tündérünk, adja maga ki a jutalmat. A háziasszony sem tiltakozott ellene, bármilyen ellentétben volt is a villancsillár éles fehér fényével a sötét szenvedély, amely cél és ok nélkül lobogott fel az urakban. Kocsiba ültek, s szél irányában elvágtattak a hortobágyi csárda felé. Átrohantak a hortobágy hídján, amely a sötétben óriás és komor volt. Sivár, dísztelen, tömör alkotmány. Jól illett a mozdulatlan, végtelen pusztához két izmos, rideg oszlop főjével, amely oly barbár, mintha az ázsiai pusztákon állana. A boltíves nagy tornácokról még valóban gyenge lámpa fény világított. Megállottak, s bementek. Bent a nagyívó olyan volt, mint ezelőtt 70 esztendővel, mikor Petőfi erre járt, s egy pohár rozbor mellett búsult. Jobbról a kármentő előtt kiskerek asztalnál két csöndes pásztorember üldögélt a spriccelt mellett. Az ügyvéd hevesen, izgatottan lépett asztalukhoz. Urak, mondta, s akkor vette észre, hogy egész úton úgy készült rá, hogy na legénye. Hát, urak, van-e még virtus a hortobágyi csárdába? A pásztorok hátrébb ültek, nem feleltek, lassan nézdelték az úri társaságot. Csupa idegenbéli volt, mert a Mátai biztos úrfi fián kívül nem volt jelen szemüknek ismert arc. Úgy gondolom, folytatta az ügyvéd, van-e kedvük birkózni? A pásztorok még mindig nem szóltak, ellenségesen megzavart állatok módjára vártak. 100 000 korona a jutalom. 100 000 koronát tűzök ki jutalmul, kiáltotta egyre erősebben az ügyvéd. Ha földhöz vág engem valaki. Magát, szólt az egyik pásztor. Engem. A más, mondta a pásztor, s elmosolyodott. Az ügyvéd kicsit belevörösödött. Ez a nyugalom, ez a mozdulatlan világ, s másfelől az idegesen felhajszolt idegek saját társaságának izzó jelenléte. Körtámadt, a hölgyek hátrahúzódtak a kemence felé, önkéntelenül védőhelyet keresve. Hát, ha az úrnak jó dolga nincs a 100 000 koronájával, mondta a pásztor,
Én odavágom érte? Na majd meglássuk, mondta az ügyvéd. Csak hogy akkor jó lesz még bevágni egy-két decit abból a szívelősítőből? A pásztor nem szólt, de leeresztette magáról a szűrt, és kezdte kigombolni a kabátját. Csak az ír, mondta magyarázkodva, mert ha elszakad az akacat, 100 000 koronáért még be se igen fótozzák. Az ügyvéd is lerakta kabátját, mellényét, és egy szál ingben állott egymással szembe a két ember. A csapláros bort rakott elő, és mind a ketten ittak egy jót. Ivás közben nézték egymást. Az ügyvéd megbecsülte ellenfelét. Sovány, nagy csontos ember volt. Nagy öklei voltak, nagy fekete öklök, mintha vékony nyélen kalapácsok olnának. Csodálatos képpen folyton ezeket az öklöket kellett néznie, kidagadt nagy bütykök voltak az ujjakon, sterpet nagy készfej, aránytalanok, lófékező, pányva vető nagy horgas markok. Egy pillanatra már meg is bánta az egészet, torkán érezte ezeket a szörnyű ujjakat. A pásztor is rámerett, s végig mustrálta az urat. Nagy kövér embernek látta, puha húsú nagy testnek. Ő ma nem evett egyebet egy kis kenyérnél Starhónál, azért is jött be estére a csárdára, mert a bor most legolcsóbb. Iszik az ember egy litert, s akkor is csak 600 korona. De 10 dek a szalonna 1600 korona. Bezzeg ezek az urak jókat ettek, húsokat zabáltak. És izzani kezdett a szeme, míg hunyorítva, ahogy a napon megszokta, élesen megnézte. Na barátom, mondta az ügyvéd, hát lássuk. A pásztor óvatosan letette a fél literes üveget az asztalra, hogy valami kép el ne törjön. Az ügyvéd lecsapta a maga poharát. Kiállottak. A társaság suttogva nézte őket a tágas ivóban, s idegesen kacagtak. Most az ügyvéd előrehajolva birkózó állásban összeszorított könyökkel fejjel neki a pásztornak, s azt rögtön derékon kapta, mert az két felé felemelt karral várta, s nem volt kész szerinte orvtámadásra. De rögtön lecsapott, s könyöke alá fogta az ügyvéd nyakát, s felülről karolta át. Át is fordult rajta lábbal a mestergerenda felé kalimpálva, s most hátulról ragadta körül az urat, s annak gyomrát szorította teljes erejével. Az ügyvéd vértódulást kapott, s néhány pillanat múlva kitépte magát. Inge kettőbe repett, s fehér bőre kivilágított. Most úgy fordult, hogy egyszerre szabályos öleléssel vették egymást össze, s egy pillanatnyi szünet, amiben lihegése hallatszott a két határtalanul megfeszített testnek. Az ügyvéd most szembenézett a csikóssal, s a pillanatnyi nyugalomban így szólott neki dörmögő halk hangon: öcsém, ha földhöz hagyod magad vágni, 200 000 kapsz. A csikós szeme nagyot merett. A fogát összeharapta, s két oldalt két sovány pofája kidagadt, mint a lóé. De, azt mondja éppen olyan csendesen, engem oda nem vág. Erre az ügyvéd őrült dürohamot kap, s felemeli a levegőbe a parasztot, nagyot csavarint rajta, s térdre vágja. Az felpattan, mint egy farkas, s a forró nagy testet kezdi csavarni körül-körül a csárdában, mint mikor két bika homlokot feszít, s egymás körül forog. Neki az asztalnak, neki a lócának, ugrik, repül, szakad, minden a testük alatt. Az ügyvéd ruhája valamibe akad, végigreped, a dámák sápadtan, sikoltva húzódnak a konyha felé. Percekig hajtja a csikós a másikat, hogy már a nyelvük kilóg, s az izzadság összefolyik a két testről egy patakba. Akkor egyszerre megpihennek, de el nem eresztik egymást, az ügyvéd csak nem megfúl a paraszt izzadság folytó szagában. Fiam, mondja lihegve, oda ne vágj, kapsz 500 000 koronát. Mélyt hördül a csikós. Ha én egyszer megfogtalak, kutya, az apád kutya istenit, s neki, mint egy veszett farkas, és dobja, rángatja, vágja, s úgy fordítja maga alá, hogy kezelába alá törik, s már nem bánja, elejti magát, s a földön elesve kifordult nyakkal hörög. És akkor a csikós, kinek minden vére agyára szállt, kezdi ököllel agyba főbe verni, iszonyú öklökkel a kövér pofáját, hasát, oldalát, derekát, agyát, ahol éri. Mindenki iszonyodva s rémülten rohan elő. Megálljon kend, az Isten tök lesz-e meg kendet, kiáltanak az urak, és ki akarják szedni a csikós kezéből az ügyvédet, de a pásztor sötéten felugrik, és mint egy komondor lerázza magáról a kopókat, s fog egy faszéket, s zsupsz jobbra is, zsupsz balra is, a hölgyek holtra válva menekülnek az ajtón, s egy pillanat múlva egy lélek sincs a csárdában. A
Akkor a csikós fogja az ügyvéd tetemét, s kidobja az udvarra, bevágja utána az ajtót. Visszaül a helyére. Aztán törülgeti magát. Csönd van. Kint kocsizörgés hallatszik, lárma, kocsik, asszonyi hangok. Aztán minden elcsendesedik, a pásztorok magukban maradnak. A másik pásztor egész idő alatt meg sem moccant, míg a birkózók dolgoztak. Nagy soká megszólal csöndesen. Elnye, ides testvérem, de nagy szamár vagy, hallodi. Miért? Há, most már futcs a 100 000 koronának, igazi? Há, futcs. Újra hallgatnak. Csak legalább meg ne raktad vón azt a hájast. Hát, komám, én rendesen el szoktam vigyezni a dolgot, nem csak úgy akár, hogy ides komám. Hát, az igaz, mondta a másik pásztor csendesen mosolyogva, kiírta a bora maradékát. Két csendőr lépett most be. Megállottak a szoba közepén, kézben a fegyvert, lövésre készen odaszóltak. No, még az a kommunista? A csikós, aki birkózott, megtörülte ivás után a száját, felállt. Kommunista nem vagyok, őrmester úr, azért, hogy odavágtam. Na, csak ne beszéljünk. S felverték kezére a bilincset.

Karácsonyi ének. Ragyogó hóba borult a kis falu. Gyönyörű karácsony este volt. Az égen rettentő csillag, mint amikor tavaszi hajnalon a réten a fűszálak hegyén csillag a harmat. A kis falu megbújt, és a parányi házakban boldogtalan, szegény nép tanyázott. De két legénynek ez az este volt a szüretje. Páva Sajó volt az egyik, a másik Balog. Sok-sok éven át, kisiskolás koruk óta, ők voltak a karácsony esti kántálók. Olyan hangjuk volt, mint az érc síp, s náluk nélkül nem is volt karácsony este a kis kálvinista faluban. Még aratáskor is emlegették, hogy az a karácsony, amikor Páva Sajó meg a Balog rázendítik, hogy menj bőle az angyal. Az idén nehezen is várták, mert ez az év nem csak a gazdagokra rossz, hanem a szegényekre is. Ha a gazdának nincs, a munkás koplalja meg. Csizmát akartak fejeltetni a kántálási pénzből, mert most csak úgy szortyogott a hóli a lábukon. Meg egy üveg bort is vinnének haza az édesnek, hogy legalább hadd érezzék, hogy itt jár az Isten angyala. De ahogy elindultak az énekes útra, már néhány házzal előttük erős hanguk fújták a karácsonyi zsolozsmát. Ki lehet az? Döbbent a két legény. Mikor az első ház eresze alá beállítottak, s rázendítették, hogy menj bőle az angyal, kijött a gazda ingújban a tornácra, s azt mondta. No hát, ti is itt vagytok. Itt jártak már a cigányok, meg volt a karácsony. Elvitték a kenyeret. Milyen kenyeret? Nem kértek pénzt, csak egy kis kenyeret. A két fiatal legény elvörösödött a sötétben, s úgy kullogtak ki az udvarról, mint a megvert kutyák. A cigányok már megint egy házzal tovább énekeltek. Hallgattak sötéten szédülve. Még lehet az? A buga. Jól van. A nyáron is elvállalt előlem egy faírtást egy kis kenyérért, csak vonics. Azért még bementek a következő házba, ott is rákezdték. Kijött a gazdasszony. Ki az, tik vagytok, Páva Sajó, eljelj, jó vanna. Nem híjta be, mint tavaly őket, hogy megkínálja mézesborral és fonott kaláccsal, és nem adott pengőt, csak egy-egy 10 filléres nyomott a markukba. Jaj, fiaim, szegények vagyunk az idén, szegény a világ. Nagyon le voltak törve, nagyon szégyellették magukat. Hogy ezek a cigányok? Már látszott, hogy itt az idén nincs aratás, nincs most karácsony. Meghalt a Krisztus. Lassan kullogva mentek előre a hóban. Szédült a fejük, és most elkezdték érezni, hogy a hólé hidegedik a lábukon. Már a kapca fagyni kezdett. Ha nincs meleg az ember szívében, a fagy is kifog rajta. A cigányok meg csak vonították valahol, hogy menj bőle az angyal. Bementek a kocsmába, s egy-egy pohár pálinkát ittak a 30 fillérjükön, amit ma kerestek. Ez egy kicsit felfrissítette a vérüket, s megokosította a fejüket. Na, próbáljuk meg még egyszer. Nagy portára mentek. Nagy tölt fakaput nyitottak be, s a kutyák majd lehúzták őket. Menj bőle az angyal, eljött hozzátok. Már megint itt vannak ezek a cigányok, nyitott ki a gazda. Vagy tik vagytok, Páva Sajó? Mink vagyunk, gazduram. A gazdasszony azonban kiszólt. Hogy nem szégyellik ilyen nagy legények, nem való a mán csak a cigányoknak. A két legény meg volt halva. Birtokháborítás történt. A vérük kigyúlt. Utána a cigányoknak. Éppen jöttek ki sustorogva egy udvarból, mikor elérték őket. Marakodva számolták a kapott alamizsnát. Hé, kiáltotta Sajó Pista. A vezető cigány legény, a buga, hetvenkedve mondta. Nekünk is eljött az angyal. No hát, ha eljött, el is visszragadt a torkon Páva Sajó. Én is ember vagyok, értem is meghalt a Krisztus. Hát akkor te is meghalsz érte, büdös cigány, te eszed el a faluba a mi kenyerünket. Volt ott egy sövénykerítés, abból egy karó törött a Páva Sajó kezébe. Én is tudok énekelni karácsony éjszakáján, rikácsolt a cigány. Meg is fogsz dögleni karácsony éjszakáján. S a két legény agyonverte a két cigányt, s azok ott maradtak a szép fehér hóban, a csillagok ragyogó koronája alatt, karácsony éjszakáján.

hivatali szerelem. A számvevő egy hétig mulatott Balatonteknősön, a közeli kis füstdőhelyen, és azzal az érzéssel ment be reggel a hivatalba, hogy jobb volt tegnap. Az asztalán nagy halomakta, új adórendeletek, a restanciát se lopta el senki. Kedvetlenül ült le a kemény székbe. A Babi Villa fehér asztalánál ugyanilyen székek voltak, és mégis milyen kellemesek és puhák. Ha az ember szabadságról jön, akkor még fokozottabban utálatos minden hivatal s minden munka. Számvevő úr egész új ember lett egy hét alatt, mondta az Irma. Ege, dünnyögött a számvevő, s észre sem vette a lányt, aki be van osztva hozzá, s állandóan a szobájában ül. Hozzáfogott az iratok szortírozásához, de állandóan kedvtelen grimaszok voltak az arcán. Fintorgatta az orrát, a szemöldökét, az arcizmait. Eszébe sem jutott, hogy valaki nézi. Úgy megszokta ezt a lányt, mint a butorokat. Még sose jutott eszébe, hogy ez is lány. 40 pengő havi fizetése van. Az apja valami állás nélküli. Nem is tudja mi. Talán tanító volt. Hirtelen fütyörészni kezdett. Kedden Anna bál volt a fürdőn, és reggel 5-kor mentek haza. Úgy daloltak, kart karba öltve. Mindenféle hetszet és mókát kitaláltak. Azt fütyörészte, ami most a legdivatosabb, hogy bugyogóban, pertli, halegény vagy húzd ki. Ilyeneket dalolnak most. Még el is ítélte az illetlen nótácskát, mikor megkökkenve kapta fel a fejét. Az Irma a nótát dúdolta, szöveg nélkül, de pontosan a dallamot. Ránézett a lányra. Ez is? Úgy felvillant előtte, hogy ez a lány is képes volna arra, amire azok ott a fürdőn. Hiszen utóvégre kik voltak ott? A vendéglősné lánya, meg egy platina szőke, aki úgy dalolt, mint egy hivatásos kóristanő. Fene tudja, ki volt. Nem is kérdezte, ő csak vele dalolt és táncoltatta. Szóval az Irma is. Elképzelhető. Hát, 40 pengőből nem nagyon lehet ugyanugrálni, de hiszen neki is 30 korona volt az egész havi fizetése, mikor gyakornok jelöltnek felvették. Maga mikor megy szabadságra? Ennyit se szólott hozzá fél éve. Egyáltalán elve volt, hogy a hivatalban a személyes ügyekről nem szabad szónak esni. A hivatal, hivatal. Kedden. Mi van kedden? Elseje. Augusztus 1. Aha. És hova megy? Teknős. A számvevő ránézett. Ugyanoda, ahonnan ő most jön. Milyen kellemetlen lett volna, ha véletlenül találkoznak. Nem is szólott hozzá többet, hanem elkezdte a munkát. A rendezés egy olyan munka, ami mellett az ember megnyugszik. Kézi munka. A fejet pihenten hagyja. Egyszer csak feltűnik neki valami. Az Irma asztala szemben volt vele, de a másik falnál is kissé ferdén állítva. Nem is a lány tűnt fel, hanem a cipője. Ott maradt a szeme, és csak nézte azt a cipőt. Nem is gondolt hozzá semmit, csak nézte, nem mert valami roppant szép cipő lett volna, csak azért, mert női cipő volt. Félcipő. Elég új. Nem volt még félretaposva. Magas sarkú cipő volt, csak karcsú sarok hegyesen állott, ahogyan a két lábfejet keresztbe tette az, akihez tartozott. Most egy kicsit feljebb nézett, s látta, hogy a cipőben láb van, illetve harisnya, testszín sejem harisnya. És jó karcsú csontos boka böki ki a harisnyát. Már olyan soká nézte, hogy ettől a nézéstől nem mozdul meg a két kis cipő. Oly nyugodtan maradt egymáson, mintha csak a nap sütne rá. Talán nem vette észre a lány, hogy ő oda néz. Lány? Az Irma? Rápillant, és megdöbbenve látja, hogy az szembenéz vele. Tehát az egész idő alatt figyelte, hogy ő a lábát nézte, és meg sem moccant. Még csak egy ideges moccanása se volt. Most valami szokatlan és ijesztő dolog történt. Neki szokatlan, s őt ijesztette meg. Felállott, odament a szemközti asztalhoz, és a tenyerébe vette az Irma állát. Így tartotta egy darabig, s a lány úgy nézett rá, megserezzenve, mintha azt mondaná, na lássuk. De ő nem folytatta a dolgot, sőt egy parányit meggyengült a karja, a keze, az ujja, az érintése. És akkor a lány elhalkulva, megenyhülve, minden mozdulat nélkül belesimult a tenyerébe,
Beletette az arcocskáját a kezébe az ujjaira. A szemét is lesütötte, s úgy odaadta magát kényre, kegyre, boldogan. Az ő agya azonban villámgyorsan kezdett dolgozni. Egy hétig volt teknősön. Erre kapott a polgármestertől 200 pengő előleget. Neki is volt 50 pengő, és úgy jött haza, hogy csak éppen ki tudta fizetni a vasúti jegyet. Tehát pénze nincs. Kérni nem lehet. A pékmester a szemébe röhögne. És a lány most indul a fürdőre kedden. Csak egy vigyázatlan mozdulat, és elveszett. Nézte ezt a kis arcocskát, ahogy picit kócosan a hamvas hajával ott fekszik a tenyerén, mint egy kis veréb. Igazán gusztusos. De ha megcsókolja, legalább 100 pengővel kell hozzájárulni a nyaralási költségeihez. Ezt nem éri meg. És aztán, ha visszajön, itt marad a nyakán. Á, mennyi baj van egy nővel, aki ilyen közel van az emberhez. Úgy látszik, az ujjai ezt mind fülébe súgták, mert az Irma csodálkozva nézett fel. Ő zavarba jött, de egyúttal valami lenézés is megerősödött benne, hogy az Irma ilyen hamar elvesztette a fejét, vagy pláne, ha nem is vesztette el. Dolgozni, Irma, mondta felnevetve. Irma, mintha fejbe ütötték volna. Még nem volt elég gyakorlata. Azt látta, hogy a hirtelen fellobbant reménységeknek vége. Ettől indulatroham tört ki benne. Érezte, hogy legjobb volna egy hisztériás kitörés, de az állására gondolt. Még nem hatott elég mélyen a méreg. De azért a szeme elködösödött, nagyot lélegzett, aztán letette a homlokát a karjára az asztalon, és zokogásban tört ki. Na magának mi baja? Hiszen kedden szabadságra megy. Az adószámvevő megkönnyebbülve ment vissza az asztalához, mintha valami nagy veszedelemből menekült volna meg. Nem vagyunk fürdőn, óvatosnak kell lenni. Vidáman hozzáfogott a munkához. Irma is letörölte a könnyeit. Papírt tett be a gépbe, és gyorsan dolgozni kezdett. Az ujjai úgy verték a gépet, hogy 12-szeres kopírozást is átütött volna. A két hivataltárs közt e pár pillanat alatt nagyobb távolságok ékelődtek, mint a tektonikus hasadás Afrika és Amerika között.

Matko a haramja. Matko ott állott a kapu előtt, s pipázott. Vastag, húsos arca komoly volt, rendületlen. Kék szeme hidegen nézte a szemközti magos tetejű kis házakat. Ingújban volt, inge felgyűrve a karján, és az izmok dagadtak a keze szárán, a sárgán pelyhes bőr alatt. A keskeny járdán állott, s vállát neki támasztotta a kapu bálványának. Olyan nagy ember volt, hogy elfogta a keskeny járdát. A polgármester jött nyugodtan a válla mögött. Oda se ügyelt akárkinek, s most sem ott meg, nem is látta, ki jön. Úgy el volt merülve a nézelődésbe, vagy a gondolataiba, hogy nem törődött a jövő menőkkel. A polgármester felemelte vékony sétapálcáját, és gyengén ráveregedett a Matkó combjára, mint mikor az ökröt tereli a gazda. Matkó meg sem ott, csak a szemét vetette oda. De ahogy megismerte a polgármestert, egyszerre egészen más ember lett. Kezit csókolom, nagyságos uram, mondta, olyan előzékenyen, mint egy portás. A nagy mohoda ember csupa kedvesség és csupa előzékenység lett. Jó iskolája volt. Ebből a szép kezét csókolomból él már vagy 30 esztendő óta. Hogy olyan tiszta szívvel tudta mondani az uraknak. Nem is volt ellene soha kifogása se a törvénynek, se a rendnek. Matkóban meg lehetett bízni. Olyan rendíthetetlen, szilárd alapja volt a közrendnek, mint valami hatalmas tölgyoszlop a kisháznak. Kis környék volt az ő világa, de ott rendetlenség nem fordulhatott elő. Húzza csak be a hasát, Matkó, mondta kedélyesen a polgármester, mert két ilyen tekintély nem fér el egy járdán. Már én nem zavarok olyan sokat, nagyságos uram, mondta olvadékony dörmögő hangú Matkó, mert én már leadtam a tavasz csírázása óta 30 kilót, de még 5-öt le akarok adni. Mi az ördög teremtette, mit beszél? Hiszen még ma is ki lehetne hasítani két emberre valót magából. Pedig 30 kiló oda van. No, meg se látszik rajta. Hát hogy fogyasztotta le így magát? Koplalással, nagyságos uram. Én is szívesen leadnék valamit, de 30 kiló az már valami. Mi teszik? Tejet, vajat. Ami jó, az semmit. Töltött káposztának vége, húsnak, sonkának, kolbásznak vége, szalonnának, vadhúsnak vége. Akkor mit ér az élet? Matko kicsit elmosolyodott. Muszáj volt, nagy volt a vérnyomás. 246. Ülj a kutya fáját, 246. Bent voltam a társulati orvos úrnál, ő mérte meg, azt mondta, le kell adni. Így én aztán letettem. De nem hájattál, hanem tiszta színhúst. Látta, hogy a polgármester egészen meghökkenve néz rá, s ez tetszett neki. Úgy volt, nagyságos uram, hogy mikor jöttem a posztomra, egyszerre csak a haviár kerítésnél megszédülte. De úgy ám, hogy meg kellett kapaszkodni a kerítésbe. Ki is tört egy léc? Most is úgy van. Nem tudtam, mi ez. Sose volt nekem ilyen bajom. Hát azt elhívattam a bábát, kérdeztem. Mondta, hogy sok a vérem. Szétfeszít. Nem baj, elet vágattam magamon. Kijött egy rocskával. Az egy évig jó volt. De az érvágást minden esztendőben meg kell ismételni. Én meg elhagytam. Így tavaszon újra rám jött a szédülés. Akkor mentem az orvos úrhoz. Az meg fainderék ember, megvizsgált azt kérem, de úgy tetőtől talpig. Akkor fogtam hozzá a kúrához. 120 kiló voltam húsvétkor, most csak 90 vagyok, de még 5-öt le kell adni. Jó lesz vigyázni, Matkó, nem tréfa. Tessék ide bízni. Ezt úgy mondta, mint mikor az erdőn a vadorzók lesét hagyták meg neki. Vállalta. Mindig vállalt mindent. A polgármesternek imponált ez a rettentő férfi. Kezet nyújtott neki, és tovább ment az utcán. Matkó visszaállott az előbbi állásába. Tovább szíta a pipáját, s újra elálmodta az utat. Már erősen alkonyodott, mikor egy kis öreg asszonyka állott meg előtte. Matkó! Lassan oda pillantott. Az öreg asszony a felesége ángya volt. Mit akarsz? Kérdezte az öreg asszony. Matkó nem felelt. Tovább nézett a fekete zsindely tetejű házakra. Meghal a feleséged? Mikor? Hamar. Meghal bánatába. Halljon meg! Nem törődött tovább a vénasszonnyal. A feleségét ott hagyta a télen, s egy fiatal özvegy asszonyt vett magához. Egy olyan piros, kis dagadt menyecskét,
mint egy alföldi búzakenyér. A felesége sovány volt és unta már a sápítozását. Élni akart. Az öregasszony darabig állott, aztán csak annyit mondott. Haramja. Avval egyet pökött, s elment. Matko úgy tett, mintha nem is vette volna észre. Ott maradt tovább a kapuban. Ez az ő helye. A társulat nagy faragtárának az őre volt. Jó állás. Házat tudott belőle szerezni, tehenet, egy kis földet. Egy fakan alatt nem kaptam az édesanyámtól, mondta, amikor az öregasszony elment. Mindent magamnak kellett összespórolni. Ha már egyszer a kocsmára mentem, azt a család megérezte. Ő is köpött egyet. Érdemes volt. Megfordult, hogy ott hagyja az utcát. Indult, hogy bemegy a kapun a telepre. Hirtelen úgy tetszett neki, hogy megbotlott a kapu ütköző fájába. Még arra is gondolt, hogy nem is látta az ütközőt. Akkor a földön érezte magát. Nem is tudta, hogy elesett. Mikor a szemét újra kinyitotta, kedves zsibbadságot érzett. Semmi fájdalma nem volt. Felette volt az ég. A magasságos kék ég. Leújt a szemét, s elmosolyodott. Jó volna meghalni, mondta magának, azt hitte hangosan mondta, de az összefutó népek nem látták, hogy a szája mozdult volna. És meghalt.

elfújja a szél a szöget. A kormány főtanácsos kiment a nyaralóba megnézni az építkezést. Mikor 20 év előtt a kertet vette, az egy puszta hegyoldal volt. Valami elhanyagolt szőlő volt rajta, de már csak minden tizedik tőke élt. Neki nagyon tetszett, mert az ő vidékükön ilyenek voltak a kertek. Hegypart, szőlő, szép kilátás. Mikor kisfiú volt, mindig irigykedett a gazdag emberekre, hogy a szép hegyoldalon pincéztek. Ők viszont bent laktak a kisváros legszorosabb zugában. Annyi udvaruk volt, hogy egy Dézsa Leander alig fért el benne. Nagyon büszke volt a telekvásárlásnál, s már látta a szép jövőt, hogy nagyszerű pincét épít borházzal, s elhatározta, hogy össze fogja vásárolni az egész hegyoldalt, amely abban az időben mind eladó volt. Öregkorára gondolta, lesz egy kis tuszkulánuma, ahova visszavonulhat, s híres szőlészete. De egyelőre a felesége nem szerette a puszta és kopár hegyi kapaszkodót, ahova messziről kellett felcipelni minden kosár élelmiszert. Nehéz is volt valahogy az élet a háború előtt, örült, hogy a telekárát ki tudta fizetni. Az apja egyszer feljött a kisvárosból, s azt mondta, no, csinálok nektek egy sufnit, hogyha kijöttek a kertbe, elbújhassatok az eső elől, meg a szerszámokat elzárhassátok. Mibe kerül? Mibe kerül? Kell is azt kérdezni? 20 koronába. Ingyen csinálom meg, csak a deszkát, a staflit, a szeget kell megvenni. Szóval 100 korona, mondta az apjának. Na és ha 100 korona, hát az pénz, 2-szer annyit fog érni a telek. Így legalább semmit se ér. Hát jó van, csináljuk meg, édesapám. Elment vele a legközelebbi kisvárosba, ahol az apja rögtön nagy fraternitással kezdett komázni a rácfa kereskedővel, mintha mindig együtt spekuláltak volna. A fakereskedőnének pedig olyan szépeket mondott, hogy majd ledőlt a faraktár. Megvették a faanyagot, minden hozzávalót, kapcsokat, szögeket, zárakat. Vettek egy zsindejező baltát, meg egy fűrészt. 170 koronát kellett fizetni, mert itt minden drágább volt, mint otthon. Gazemberek, legyintett az apja, ezek tudnak rabolni. Fel kellene vetni puskaporral az egész istenséget. De a fuvaros még nagyobb gazember volt. 20 koronát kért az elszállításért, és mikor a hegy alá értek, csak újabb 7 korona túlfizetésért volt hajlandó felvontatni a megrakott szekeret. Az apja, aki akkor már kezdett nagyon előregedni, nekilátott a munkának. Új fiatalság tört ki benne, s úgy szabott darabolt fűrészelt, hogy öröm volt látni. Nem kell ide semmi segítség, megcsinálom én magam. Fog csak a deszka végét. Neki kellett beállani ácsinasnak. Eszébe jutottak gyermekévei, mikor ha hazajött a kollégiumból, az apja ugyanúgy rögtön befogta a munkába. Neki kellett a szögeket kiszedni a régi deszkából, s nem egyszer este a vállán kellett cipelni a deszka és favék hulladékokat haza a tűzre. Sokszor, ha diáktársával találkozott az utcán, s azok irigyen nézték, hogy milyen munkás, neki a bőr sült le az arcáról, hogy a város szeme láttára cipeli a fát. Meg is unta a dolgot, mert hamar belefáradt, s kipakliszta, hogy már délben valami csavargó legényt fogott el, s odaállította az apja mellé segítségnek. 2 nap alatt elkészült az egész fabódé. A zsindejező ketté szakadt, mert az apja úgy vágta vele a vasat is, mint a sarat. A fűrész is elnyütt. Mikor készen voltak, azt mondta büszkén az öreg, na fiam, ebben eldicsekedhet el, hogy apád egy baltával meg egy fűrészsel csinálta ezt az egész istenséget. Ő el is tette később, mikor már házat épített, a dolgozó szobájába, a könyvszekrény aljába a repett zsindejezőt, ami az étesapjára emlékeztette. És mikor az öreg úr meghalt, sokszor elmondta, hogy ennyit örökölt az apjától. A hegyoldal még most is kopasz. A régi szőlőtőkékből még mindig van egy-kettő, és a régi fák korhadtan és szomorúan állanak. Az újonnan ültetettek meg nem akarnak erőre kapni. Eltelt 20 év, és közben mindig mondta, hogy majd ha nyugdíjba megy, megcsinálja a nagyszerű szőlőt. Csak épp azt szorította ki, hogy a házat, amint a család nőtt, egy-egy szobával megdagasztotta. Építész sose volt körülötte, maga tervezte, s a helybeli kisiparosokkal kínlódott. De nem volt ideje a kerttel foglalkozni, a hivatal rettenetesen lefoglalta. A gyerekek is csak későn jöhettek ki, így néha alig 1 hónapot töltöttek idekint, a villában. Most már nagyon a körmére égett, hogy a kertész számára egy kis házat építsen. Eddig úgy volt, hogy a kertész, aki voltaképpen napszámos volt, s csak dísznek kapta a címet, télen bent lakott a villakonyhájában, nyáron meg a sufniban.
De már annak is megnőttek a gyerekei. Nem fértek a kis fabódéban. Bár neki most sem volt semmi pénze, valami kölcsönt szerzett még. S vályogot vettetett, s mindent felhasznált a kis házhoz, ami ajtót, ablakot a régi építkezéseknél ecélre féletett. Maradt benne valami az apja barkácsoló természetéből. Ma azért jött ki, hogy nézze az építést. Éppen a fatartót bontották. Ennek az anyagából kellett megcsinálni odalent a kertészháznál a melléképületet. Meghatottan nézte, ahogy csákánnyal durván feszegették, amit az édesapja annak idején összerótt és összeszögezett. 6 órakor a munkások elmentek. Nem dolgoztak vakulásig, mint szegény apja annak idején. 6-kor fájrontot csináltak. Nagyokat köszöntek a méltóságos úrnak, s eltávoztak. Ő alig várta, hogy elmenjenek. Előkereste az apja zsindejező baltáját, s odament a bódéhoz, amelynek a bádok tetejét már elvitték, de a deszka falai még nagyrészt állottak. Hozzá fogott bontani. Mikor a szabadon lógó deszkákat leszette, arra gondolt, hogyha az apja még élne, az egész bódét letolta volna az új helyére. Sokszor csinált ilyen virtust, de ezek? Mit értenek az ilyenhez ezek a mai balog sutamesteremberek? Elkezdte kihúzni a szögeket a deszkákból. Ez volt gyerekkorában az ő dolga. A balta fokával visszaveregette a szögeket, aztán a másik oldalon a balta szög húzórésével kicibálta a deszkából. Mennyi szög? Eszébe villant, hogy az apja nevetve mondta, mikor verte befelé a szögeket, fog káromkodni, aki valaha szétszedi. Mi, fiam? Nem káromkodott. Boldogan mosolygott az emlékeken. De csak ugyan, miért van ezekben a deszkákban ennyi szög? S mennyi elhajlott? Az ember nem is érti. Minden ok nélkül össze-vissza szögek. Szegény öreg, parasztemberből lett mester, a maga erejéből. Autodidakta volt, mint mester. Ha elgörbült egy szög, amire Ferdén talált ráütni, azt mondta. Elfújta a szél. A szöget? Tréfa. Mert az egész élete tele volt tréfával. Tréfa volt minden, amit csinált. Elfújta őt is a szél. Hamar deres is, kopasz is. Hol van a nagy karrier, amire várt? A kormányfő tanácsosság, amivel kiszúrták a szemét. A felesége jött, s a sötétben szólt. Mit kalapál maga még ebben a sötétben, e szívem? Kihúzok minden szöget, amit az apám bevert. Friss szél futott végig a hegyoldalon, s ő elnézett messze a Duna mentén.

0: Bajtársak. Két katona ment, és egy lány, az úton keresztül az erdőn. Daloltak teletorokból, hadinótákat, salány is velük dalolt. De a lány egy kicsit gyenge elméjű volt, és igen furcsán énekelt, úgyhogy majd halálra nevették magukat rajta. Egy helyen leültek egy tisztáson, ahol friss forrás volt, és a lány kibontotta kis batyuját, s kenyeret vett elő belőle, és piros retket. Sója is volt, s adott mind a két katonának egyformán. Aztán elnyúltak a fűben, s az egyik katona, a hórihorgas szőke fiú megölelte a lányt. A mellére tette a fejét, úgy pihent. A másik katona, kis zömök barna gyerek, komolyan nézte őket. Mikor Rozsovicénél gyütt a slapner, mint a jeges zápor, de csupa tűzből, akkor melegünk volt, mondta. A szőke katona nem hallgatott oda, hanem a lányra nehezedett, s az arca mindig feljebb-feljebb ment egy kicsit a puha vánkoson a lány testén. A lány nevetett. Ha nem szólott, akkor egészen rendes nő személy volt. Piros arcú és lenszőke hajú kékszemű. Olyan volt, mint egy nagy kövér meleg virág, amelyet mindenkinek meg kell szagolni. Nagyon eregette a muszi a sátor ponyvát, mondta a barna katona, s egy hosszú nyelű falevelet vett a szájába, s rákcsálta. Hogy volt a testvér, mikor 3 kilométerre vittelek sebesülten? A szőke katona felnevetett. Az nagyon rossz volt. Annyi lövést kaptam, hogy az orvosok kétszer is hozzáfogtak megolvasni, mégse tudták. Teljességgel nem bírtam lábra állani. Ha akkora bajtársam ott nincs velem, s ki nem visz 3 kilométeren húzott, mint egy zsákot, de az Isten áldja meg érte, mert nem jöttem volna haza hozzád, Juliska. A lány nagyot nevetett.
1: 3 kilométer, mennyi kilométer, mondta együgyűen.
0: A nagyon sok, mondta a barna katona. Már majdnem megszakadtam, de azért csak cipeltem a bajtársamat. A lány csak nevetett.
1: 3 kilométer,
0: ez nagyon tetszett neki ez a szó. A szőke katona már egészen a nyakánál volt az arcával, s elkezdte csókolgatni a lányt, aki csiklandosan nevetgélt.
1: 3 kilométer, 3 kilométer, mondogatta eszelősen a lány, s hagyta, hogy a katona akármit kezdjen vele, mert ez az ő katonája.
0: Egy faluból valók, s akkor az övé. Már kislánykora óta egymáséjé odakint a harctéren, és mindig erről beszélt a szőke katona.
1: Mikor elvittem ki a tűzvonalból, az volt az első szava, ha Juliska látná, igaz-e testvér?
0: Igaz, mondta a szőke katona, s a lánynak a szájára tette az ajkát. A barna katona vérbeforgó szemmel nézte őket, hogy a bajtársa semmit se törődik vele, hogy ő is itt van. Egészen megcsokolja a lányt. Nem fordult el, hanem félig lehúnyt szemmel nézte őket, szégyelte magát, de rettenetes kívánság volt benne, és mikor azok fáradtan ott hevertek előtte, egyszer csak elszánta magát, és azt mondta. Bajtárs, igaz-e, hogy én hoztalak ki a tűzvonalból?
1: Igaz.
0: Akkor én hoztalak haza a te Juliskádhoz, igaz-e, bajtárs?
1: Igaz.
0: Hát akkor adjál nekem is a szerencsédből. De a szőke katona ellenségesen nézett rá.
1: Megbolondultál, bajtás? Ez az én jányom.
0: Az egy halál is a tiéd volt, meg az orosz fogság. Most ülhetnél Szibériába, mint a többi. De a szőke katona hallgatott.
1: Ez a jány az enyém, mondta konokul. E más?
0: Nem más, bajtás. Aki a rosszban osztozott, a jóban is osztozzék. A szőke katona ránézett, aztán azt mondta. Gyerünk tovább. A lány csak nevetett a két fiú, s feltápászkodott. Elriszálgatta a szoknyáit, s előre ment. Olyan volt ez a lány, mint egy forró csipkebokor. Abban a szegény lelkében üres volt, de a teste olyan volt, olyan kívánatos és gyönyörű, mint egy bogja széna a lovaknak. Előment a szőke lány, utána a bakája, aztán topogott kihevülve, s önmagával küzdve a másik katona.
1: Vajtás, mondta sokára, komolyan gondolod?
0: Komolyan.
1: Utolsó szavad?
0: Utolsó.
1: Nem részeltetsz?
0: Nem. Erre megint hallgattak. Még nem volt készen a barna katona forrongásával, még dolgozott benne az édesanyja simító szelíd keze, az iskola csöndes muzsikája, a templomok harangozó szava, de a vére egyre jobban zuborgott.
1: mert kifelé haladtak az erdőből, s úgy látta, akkor már elveszti a reménységet, a lehetőséget. S a lány olyan volt, mint egy forró csókharctér körülöntve lánnyal. Bajtárs! A szőke katona nem is felelt, sietette a lányt. Sarkára taposott, hogy tovább haladjon. Hajány tréfára vettes visszanézett, mint egy visszatérülő rózsafelhő, s kacagott, s kacagás közben visszanézett a másik katonára is, s annak a szemébe villant a szeme. Nézel, mondta a legény. Nézek, mondta a jány. Miért nézel? Kérdezte a legénye. Hát hadd legyen boldog ő is. Erre a szőke katonában megfagyott a vér. Szédülni kezdett. Látta, hogy a lány nem volna ellene, s iszonyú féltékenység tört ki rajta. Meglökte, hogy siessen előre, mert ki akart menni az erdőből minél hamarabb, mert odakint már a nyári mezők tágas bátorsága ígérkezett. De a háta mögött a másik katona elvesztette utolsó csepp vérét. Bajtárs! Ejnó! Kihoztalak a csatából? Vittelek 3 kilométeren? 3 kilométeren! A lányon ideges kacagás tört ki. 3 kilométer! A szőke katona megrántotta a vállát durván konokul. Adsz a lányból, bajtárs, fulladt a barna katona. Nem, a jány az enyém. És ekkor a barna katona kirántotta a szuronyát, s hátulról beledöfte markolatig a bajtársába. A lány visszanézett, látta a kiszökő sugárt, a piros vért, s fehér lett. Most a barna katona hozzáment, s ő nem tudott elszaladni, s megfogta őtet, s odavitte a legelső fához, s a kezét hozzákötötte a derék szíjával a fához, s akkor ráhajolt, s elkezdte csókolni. Csókolta a vállát, csókolta a nyakát, csókolta a haját. Belefúrt a nagy szőke hajba, s csókolta, s mikor egészen csókolta, oda nézett a haldoklóra. Kihoztalak a csata térről, piszkos kutya, s még egy csókját is irégyelted, igen? S a haldokló azt mondta, a jány az enyém. Tiéd, na hát vedd el, pörögte a barna katona, s minden szónál egy vad, kemény csókot döfött a lányon. Ha tiéd, vedd el, gyere vedd el. Aztán, mikor kész volt a csókkal, egyszerre nagyot nézett. Hű, mondta magába, meghult. Na, Juliska, meghult. Elhódozta a jányt a fától, s azt mondta neki. Most el kell tenni az útból. Gyere, Juliska, fogd meg, vigyük. S a lány ilyet engedelmességgel fogta a halott szőke katona két lábát, s így kezdték cipelni el az országútról befelé a rétre. Erősen alkonyodott, s a hold is már fenn volt. Itt nem lehet hagyni, mondta a katona, mert reggel jönnek a munkások, meglelik. S vitték ész nélkül. Már 1 kilométerre vitték, de nem leltek jó búvóhelyet a mozdulatlannak. Akkor kiizzadtak, nehéz volt a test, letették. Leültek mellé, és azt mondta a katona. A harctéren magam cipeltem, de nem volt ilyen nehéz. Nem is vettem észre. Most olyan, mintha ólomból volna. Gyere, Juliskám, nyugtass meg egy kicsit. És az ölébe vette a fejét, mint fent az erdőnél a másik cselekedte. Elébb az ölébe, aztán mint feljebb kúszott rajta a szája felé. A lány nem nevetett, hagyta. Olyan volt ez a lány, mint a bokor virág. Ha jön a kecske, baks, bika. Az mind legelészik, nem mozdul ellene. Aztán betelt a csókkal a katona, s megkönnyebbülve mondta. Gyere, kedves bajtársam, menjünk tovább. Újra megfogta a bajtársának a fejét s a félkarját. A lány a két térde alatt fogta, így vitték újra egy jó kilométert. De a mező síma volt, a tarló nem lehetett elrejteni a testet. Miért is nem maradt vele az erdőben, de vissza sem mert nézni, úgy érezte, mintha az erdőnek minden ága egy-egy felemelt kar volna ellene. Tedd le, mondta a lánynak, s gyűlölettel nézett rá. Az ég vörös volt, mintha minden vér a fellegekre ömlött volna. Egy szántás volt előttük. Itt gödröt fogunk ásni. Nem hagyhatom hollók varjak ételének az egyetlen bajtársamat, szólott a barna katona, s a szeméből könnycsepp szivárgott le. Mindig jó bajtárs volt. Sose felejtette el, hogy 3 kilométert cipeltem szegényt a hátra.

0: Móricz Zsigmond novelláit válogatta és felolvasta Spiró György. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsort szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor 2008-ban.
1: Az imént hallott irodalmi összeállítás 2009. november 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Tizenhárom óra, itt a Kossuth Rádió, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenné, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra,

0: Japánra és Magyarországra, közölte a CBS News amerikai hírportál. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen sebesített meg egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Átadásáról később gondoskodnak. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Vaseda Mika fordított le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető. Napos gomoly felhős idő várható, többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, este 19-26 fok valószínű.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kedves hallgatóink, most beszélgetést hallanak Egressy Zoltánnal, a műsorvezető Lantos Gábor. Ezt a portré műsorunkat 2001. május 3-án hallhatták a Magyar Rádióban.
2: Ha jól tévedek, miközben elpakolod az RTV részletest ebbe a táskába, mi az október 6-a utcában találkoztunk először. Igaz?
3: A Pesti Hírlap szerkesztőségem, igen, az könnyen lehet. De ez már nagyon régen volt.
2: Hú, hát ez alatt megszűnt 1994 júniusában.
3: De én már sokkal korábban eljöttem.
2: Te már sokkal korábban eljöttél onnan. Ez amikor 92-ben lehetett.
3: Hát igen, aztán igen, újságíróként dolgoztam én, és ez egy érdekes dolog volt, mert volt egy Brádi Zoltán nevű ismerősem nekem, és elvégeztem a tanárképző főiskolát, akkor fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. Úgy irogatni szerettem volna, de hogy miből éljek, azt nem tudtam. És akkor Párizsban voltam éppen, és mondta, hogy jöjjek haza, indul egy újság, Kurira címe, és hogy ebbe majd én ott irogassak a kultás rovatba. Hazarohantam, hogy lesz egy állásom, és akkor mondta, hogy ja, nem Kurira, nem Pesti Hírlap, de nem újság.
2: Apró különbség, igen.
3: De aztán voltam én a Kurirnál is, meg mindenféle helyeken, de aztán most ez megszűnt az életemnek ezen az időszakot, de tényleg ott találkoztunk először.
2: Egressy Zoltán a vendégünk, aki most már talán úgy kellene bemutassalak, hogy drámaíró, nem?
3: Hát, próbáljuk meg.
2: Korábban sportújságíró.
3: Hát, nem, én újságíróként dolgoztam, első kulturális...
2: sport.
3: Hát sportot is, igen, átkeveredtem én oda egy időben, volt ez így. Ez érdekes, hogy a gyerekkoromban kifejezetten sportújságíró akartam lenni. És aztán, mikor a különböző újságok kulturális rovatában dolgoztam, akkor rájöttem, hogy engem a szóval nem úgy érdekel a kultúra, hogy én interjúkat készítsek emberekkel, vagy írjak másokról, hanem én ezt mondjuk, hogy csinálni szeretném. Viszont miután ebből éltem, és ott volt a szomszédos teremben a sportszerkesztőség, a sportrova, az meg úgy tényleg érdekelt, így keveredtem én oda át. Meg hát tényleg gyerekkorom óta én nagyon-nagyon szeretem a sportot, úgyhogy...
2: Pedig érdekes dolog ez, mert aki, azt mondják, aki ezzel megfertőződik, akár mondjuk napilap szintjén, akár rádió vagy televízió szintjén mondjuk a sporttal, az elég nehezen tud váltani, vagy nehezen tud elszakadni. Te mégis meg tudtad ezt tenni.
3: Igen, nekem ez úgy volt ez az újságírás végig, bár jó néhány évig csináltam, hogy tulajdonképpen mindig úgy magamban, mindig úgy hobbinak gondoltam. Tehát hiába éltem abból, mondjuk én egy sportesemény, vagy egy kultúrás eseményen megjelentem, és ott képviseltem az újságot, akkor én elsősorban nézőként voltam ott,
2: vagy hát szurkolóként. Vagy... Te vagy az a néző, aki írhat arról, amit
3: én
2: lát.
3: Én vagyok az a néző, aki meg pénzt is kap azért, hogy nézi. Tényleg, ez így volt. De hát sokkal jobban örültem, hogyha nem kellett semmit csinálnom, csak nézhettem. Uh-huh. Mondjuk egy színházi előadást, mikor például volt egy időszak, mikor kritikát írtam. Színházi kritikákat.
2: Szerettem?
3: Nem szerettem én ezt. Mert
2: nem,
3: hogy én...
2: téged szerettem.
3: Ja, már kik?
2: Hát akikről írtál.
3: Ja nem tudom, én szerintem kifejezetten jó indulatú voltam, mert én pont azért, mert szerettem szemben egyébként nagyon sok kritikussal, aki nem feltétlenül azért ír kritikát, mert szereti, amit csinál, hanem mert az olyan jó, egyébként rosszat írni mindig könnyebb és jobb, mint jót. Uh-huh. Mint ahogy egy színésznek is érdekes módon negatív figurát jobb játszani, mint pozitívat. Ez az írásban is így van egyébként.
2: Te mondd, és mi volt az a pont az életedben, vagy mikor volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy ezt a részét most lezárom, és átvonulok a színház és a színházi előadás csinálás születésére.

0: és drámaírás felé.
1: Ez úgy volt, hogy nekem 91-ben már megjelent egy verses kötetem például, tehát ez már mondjuk irodalom volt, de hát ebből sem lehet élni, és szóval tulajdonképpen drámaírásból sem lehet élni, tehát ez a mai napig egy óriási probléma, hogy nekem van két gyerekem, és hát ugye élni kell, pénzt kell keresni. Most már azért úgy megpróbálok abból élni, hogy színház környékén tevékenykedem, vagy drámákat írok, vagy dramaturgként dolgozom. Most például József Attila Színházban volt egy bemutató, és ott annak a dramaturgia voltam. És akkor ezért az ember egyrészt pénzt kap, másrészt meg élvezi is, mert egy színházzal foglalkozik. És hát, de ugyanakkor én például nem ismerek olyan drámaírót most Magyarországon, aki abból tud élni, hogy drámákat ír. Tehát innentől kezdve teljesen mindegy, az ember fordít, tanít, újságot ír. Egyébként a magyar irodalomban ez mindig is így volt, tehát nem igen volt olyan író, aki nem volt újságíró is.
0: Hány éves volt?
1: Hát én 34 leszek most.
0: Soha nem mondták még azt neked, hogy ilyen fiatal és drámákat ír? Valahogy az emberben ez úgy van, legalábbis a laikusban, hogy ez kell már valamiféle nagy tapasztalat, meg jó sok idő elteljen, és akkor talán sikerül. De hát azért ezt táfolod.
1: De mondták, sőt, hát Magyarországon egy 50 éves írót az fiatal írónak neveznek. Ez nem csak a drámaírókra vonatkozik egyébként, de jelenleg nagyon sok drámaíró van, aki fiatal, sőt, nálam fiatalabb. Van egy új nemzedék, vagy generáció, és ennek a nemzedéknek az a szerencséje megvan, hogy szerintem sokkal könnyebb most színpadra kerülni, mint néhány évvel ezelőtt volt. Ennek biztos oka az is, hogy bemutattak egy-két olyan darabot, ami sikeres volt, és most már nem félnek annyira a színházak attól, hogy egy kortárs magyar, fiatal...
0: Korábban ez bennük?
1: Hát igen, de egyébként az azért most is megvan, hogy ha bemutatnak egy magyar darabot, akkor leginkább az is stúdióba mutatják.
0: Tehát nem rögtön alkat, mondjuk a színház, vagy a Madár színház nagy színpadára.
1: Hát mondjuk a Víg színház 1200 személyes nézőterére mondjuk az valóban lehet, hogy kockázatos lenne most bemutatni egy mai magyar darabot, de szerintem egyébként...
0: A kamrában hányan férnek?
1: A kamrában 100 valamennyien. Az egyébként a portugált, hogy ott játszák, és az egy ideális hely. Tehát ott mikor hála Jóistennek nagyon nagy sikerrel ment, és ez úgy fel is vetődött.
0: Meg is,
1: igen. Ja, múlt időben mondtam? Jaj, bocsánat. Mondom jövőbe. Nagyon nagy sikerrel fog. Szóval ez úgy fölmerült ott az elején mindjárt, hogy hát ezt nem kéne bevinni a nagy színházba, mert hát tényleg nem lehet, a mai napig nem lehet egyet kapni rá szerencsére.
0: Na de azért nem lehet kapni, mert 120-an férnek csak, vagy azért nem lehet kapni, mert olyan jó.
1: Hát, mert olyan jó.
0: Akkor miért nem viszik be a nagy színházba?
1: Na azért, egyébként szerint nem tudom, ez igazából komolyan nem tudom, hogy felmerült, hogy bevigyék, de tőlem úgy kérdezték, hogy mi lenne a véleményem, azok, akik benne vannak ebbe, de én például nem szeretném, hogyha bevinnék. Mert úgy lett megrendezve, hogy abban a közegben, a kamrában jó, tehát ez egy kocsmában játszik, közel van a közönség, olyan, mintha bennülnénk a kocsmában, és ez ott jó, ez ott működik. És egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta, ahogy ez meg lett rendezve, így ez működne más. Hogy egyébként Szegeden is bemutatták, és ott 200 valahány férőhelyes.
0: És ott már volt bejelentkezésed, hogy sokan vannak?
1: Nem, ott más, tehát ott kicsit, hogy teátrálisabban van megrendezve. Tehát úgy, ez nagyon fontos, hogy hol vannak a nézők.
0: Pedig azért, hogy megnézem a szereposztást, hát Ónodi Eszter, akit most nagyon divat emlegetné, meg a Meseautó című filmben nyújtott alakítása, ugye sikert hozott neki, vagy Szirtes Ági, vagy éppen Belső Cirik. Ezek jó nevek, szóval ez lehet, hogy azért megtöltene egy 1200-ast is, nem?
1: Hát meg kéne próbálni. Nem tudom, de hát egyébként tényleg nem az, tehát az egy nagyon jó érzés lehet egyébként, meg egyszer majd jó lenne, hogyha 1200 ember előtt menne egy darab, de most ezt nagyon komolyan mondom, hogy nem ez a legfontosabb. Tehát az a legfontosabb, hogy ott abban a közegben éljen, és lehet, hogy 12 néző van, de az fontosabb.
0: Érdekes dolog ez. Annyi folytában az jár az eszembe.
1: Jogdíj szempontból nem egy.
0: Visszatértünk a pénzhez, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy egy futballista ugye azt szereti, hogyha nem 1200 néző előtt játszik, hanem 120 ezer néző előtt. Én mindig azt gondoltam, hogy egy drámaíró azt szeretné, hogy nem 1200 néző előtt menjen a darab, hanem mondjuk a kis stadionban 15 ezer néző.
1: De
0: azt tudom, hogy sarkítás.
1: A futballista az a színházban színész egyébként, nem az író.
0: Igen.
1: De egyébként szerintem egy színésznek is az a lényeg, hogy hát van olyan darab, ami meg stúdióban nem jó. Uh-huh. Tehát nekem például mondjuk, amit most a Kék-Kék-Kék című darabon, tehát a Bárka Színházról próbálják, az ott nagy terembe megy, ott több százan beférnek, és az például egy vándor cirkuszról szól, egy cirkuszi sátor lesz berendezve, tehát az nem is tudna menni kis helyen. Csak ezeket nem kell összekeverni. Tehát

0: Még el értékén kezelni.
1: Hát meg elhelyezni, tehát például a, nem tudom, egy, egyébként tényleg nem ilyen egyszerű, mert például a Katona nagy színpadán megy, mennek három szerepes darabok, tehát mégis ez ennyire nem egyszerű. Lehet, hogy egyszer megszoktam, hogy ez ott van, és ezt így szeretem.
0: Te mondd, Zoli, abba avassál már be, hogy hogy születik egy dráma? Tehát ülsz otthon, és egyszer csak történik valami, vagy megjön az isteni szikra, vagy hogy csinálod ezt? Ez mindig, nekem ez olyan misztikus dolog, szóval én még a könyvírást is annak tartom, hogy mondjuk egy 500 oldalas regényt, hogy a fenébe lehet azt megcsinálni. Hogy lehet hát ilyen drámát?
1: Én nem tudom, hogy ki hogy. Én, nekem ez úgy van, hogy először, tehát maga a drámán, a színdarabnak a megírása, az nekem nem tart hosszú ideig. Szerintem mondjuk egy két hét maximum, mondjuk azt mondom, hogy az első változat, azt még nyilván javítgatom. De előtte hosszú hetek telnek el, vagy akár hónapok, amíg az ember kitalálja, hogy mi legyen. És akkor mindenféle vázlatokat készít, és hát főleg a fejéből száll. Ennyi, tehát nem misztikusabb ennél, és aztán, mikor már tudja az ember, hogy mit akar, akkor leül, és elkezdi írni, és jó esetben elkezdi egyszerűen írni magát a, nem tudom, valahanyadik oldaltól kezdve. Sőt, olyannyira, hogy elmegy olyan irányba, amit nem is gondoltam. Tehát hogyha a legfontosabb nekem személy szerint, hogy azok a szereplők, figurák legyenek meg a fejemben elég tisztán, akiket akarok ott mozgatni, és egyszerűen önálló életre kelnek. Ez az egyik része a dolognak, a darab, jaj, itt megszületi, és aztán a másik teljesen tudathasadásos dolog az, amikor színpadra kerül, hiszen ott húsvér emberek mondják ezt a szöveget, akiket mondjuk én elképzeltem.
0: És akkor ilyen skizofrénérzésed van, vagy kettős?
1: De egyébként szerencsére, tehát először furcsa, mert nyilván úgy magamban hallom, hogy képzelem, hogy mondják azt a szöveget, és hát nyilván nem pont ugyanúgy mondja. De nekem eddig nagyon szerencsém volt, mert majd, hogy nem azt mondta, nem az összes darab, amit írtam, nagyon jól lett kiosztva. És onnantól kezdve nekem már akkor megszűnik az írott dolog, és hogyha nézem a próbákat, meg az előadásokat, akkor már nekem is az a színész jelenti azt a szereplőt, vagy figurát. Nem tudom, ezzel mindenki így van egyébként.
0: Egressi Zoltán a vendégünk a délelőttben, 11:11 múlt 2 perccel, mindjárt folytatjuk.

0: Hallottam egy nyilatkozatot, amely szerint egy nagyon híres színész mondta, már nincs az élők sorában sajnos, hogy tulajdonképpen lehet itt bármiről beszélni ebben az országban, lehet itt globalizáció, meg lehet internet, meg mit tudom én, kábítószer, meg szóval ilyen rossz, meg kevésbé rossz dolgok, de egy biztos, hogy amíg nehezen lehet Magyarországon színházjegyhez jutni, addig nincsen baj. Egyetértesz ezzel?
1: Magyarországon egyébként azt hiszem, hogy ilyen világviszonylatban elég jó arányban járnak színházba az emberek, tehát igen, a népességhez képest. Ez nem azt jelenti, hogy minden színház mindig tele van, de mondjuk szerintem ez tényleg jó dolog. De még, és érdekes, hogy rengeteg színház van, tehát Budapesten nagyon sok színház, sokkal több, mint más nagyvárosokban. Szerencsére annak ellenére nagyon szeretik az emberek, hogy hát nem, szóval nagyon sok rosszat hallani a színházak morális állapotáról, meg nem helyzetéről.
0: Te ezt hogy látod belülről?
1: Hát én ezt nem,
0: tényleg. Mert ugye a te darabjaid azok ugye több helyen futnak, tehát nem egy színházban.
1: Igen, szerintem nekem az a legfontosabb egy színházban, mondjuk persze fontos, hogy milyen anyagi helyzetben van, tehát most például konkrétan ez a bárka dolog, hogy itt most meg lesz a díszlet, meg lesznek a ruhák, hát ez egy anyagi kérdés, milyen helyzetben van a színház. De a legfontosabb mégis a hozzáállás szerintem, elsősorban a színészek hozzáállása, meg hát a műszaké persze, ami meg még ennél is fontosabb talán az a rendező személye. Na most nekem eddig tényleg nem udvariasságból mondom, vagy nem azért, hogy valaki ne sértődjön meg, tényleg szerencsém volt.
0: Tudom, csak jó tapasztalatot.
1: Hát mondjuk nem csak jó, de többnyire jó. Tehát próbálják, szeretik, csinálják, és nekem ez egy mindig egy megható dolog, hogy tényleg ír valamit az ember otthon, és akkor ezen elkezdenek emberek dolgozni, oda viszik a tehetségüket, meg a erejüket, meg az akaratukat, és azon dolgozik ott nagyon sok ember, tényleg a színésztől a rendezőn át a műszakig, meg a büfést, aki ott marad még sokáig, hogy legyen valami produkció ebből a dologból, és ez egy tulajdonképpen egy, nem is tudom, hogy kezelni ezt.
0: De mondod, és az nem hálátlan dolog, vagy nem kicsit hálátlan dolog, hogy ha van egy darab, amit tételezzük, hogy te írsz és sikeres, akkor általában a hétköznapi ember azt mondja, hogy ó, milyen jó volt ez a darab, hogy milyen jó játszott benne ez és ez. Kevésbé említik meg, hogy ki írta ezt az egészet, tehát kitől származik.
1: Hát persze. Na, mondjuk ez se biztos, hogy mindig minden országban így van. Magyarországon ez tényleg így van, de engem ez különösen nem zavar, sőt, van egy jó oldala is ennek. A portugál első körülbelül 30 előadáson ott voltam. És
0: 96-nál tart.
1: Most jön a 96-dik, vagy hát igen. és ez nagyon jó.
0: Első 30 előadás.
1: Első 30-at én végignéztem. És hát szünetben ott a kamra büféjek környékén bókláztam, és hát senki fogalmuk nem volt az embereknek, hogy én írtam, hiszen hát Magyarországon miért ismernék, főleg így arcról az írókat. Viszont ez olyan szempontból jó volt, hogy fantasztikusan elvegyültem, és persze, hát figyeltem,
0: hogy mit mondanak. Bevetetted a zubbonyt, és elvegyültél a tömegben?
1: Na hát viszont, hogyha akkor a sztár lenne Magyarországon egy drámaíró, amennyire nem az, akkor ezt nem lehetne megcsinálni, persze.
0: De hát bánod egyébként, nem. Vagy jobb ez? Tehát a viszonylagos ismeretlenség.
1: Viszonylagos. Én komolyan azt gondolom, hogy ott a színész a fontos a színházban. Uh-huh. Hát persze, hát nagyon fontos nekem, hogy az én szövegemet mondják, és büszke vagyok, és örülök, és persze, hát ez nem mindegy egyáltalán, de abszolút ezt könnyedén tudomásul veszem, hogy ott. Hát már egyébként a rendezőt se. Hát iszonyatos mennyiségű munkát végez egy rendező egy darabbal, vagy egy előadás.
0: És ő sem jegyzik.
1: Hát és igen, hát nem igen. Tehát tényleg az számít, hogy aki ott a színpadon van, az milyen.
0: Most 2001-et írunk, most már lassan az év első fele is eltelik, és hogyha megnézem ezt a kis rólad készített ismertetőt, ami nagyon európai, hiszen itt vannak az ösztöndíjaid, a díjaid, a drámáid, a munkáid, a fényképed, szóval...
1: Ez rádióban különösen.
0: Igen. Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy
1: én most őrkény ösztöndíjas voltam, és arra készít, minden őrkény ösztöndíjas kapott ilyet, 100 darabot, hogy akkor ez legyen neki.
0: Tudom, ez egy jegy?
1: Hát én nem tudom, mi ez,
0: mert kicsit nagyobb, mint
1: én kaptam 100 darabot, hogy mit csinálják vele, ezt nem tudom.
0: Nekem most adtál egyet.
1: Neked adtam egyet, majd lerakok néhány sorban.
0: Azt akartam mondani, hogy ugye a legutóbbi dráma a Kék 2000-ben született. Tehát adódik a kérdés, hogy születik-e már az új, netán megszületett-e már az új, vagy ez az év most ebből a szempontból kimarad. Azért kérdezem ezt, hogyha megnézzük 99 3 koporsó, 98 sóska sült krumpli, 97 portugál, 95 revicki. Tehát csak egy év maradt ki, tehát minden évben született egy.
1: Igen, de ez olyan, ez érdekes, mert revicki az első darab, azt tényleg 95-ben írtam, de aztán ezt átírtam egy 2-3 éve teljesen. Hát nem teljesen, de alapvetően átírtam. Tehát végülis a végső változat is később tehető. Tehetjük mondjuk 96-ra, és
0: hát
1: minden évben írtam.
0: Minden évben van, így van.
1: Nem tudom, nem, tehát ez nem így megy, mint egy zenekarnak, hogy minden évben ki kell adni egy lemezt. Ez nem tudom, tehát most éppen nem írok semmit egyébként. Most annak örülök,
0: hogy... A fiókban sincs semmi?
1: Nem.
0: És a nem. Fejedben?
1: Hát most éppen nincs a fejembe se, de most ezt nem nagyon bánom, tehát most én elég fáradt vagyok, meg különböző próba, egyszerűen most 3 darabomat próbálták, és most rohangáltam a színházak között, és most azokkal a darabokkal voltam elfoglalva, amik megvannak, meg amiket próbálnak. Egyébként nincs benne a Csimpi szülinapja című mesedarab, amit mondhatjuk, hogy 2001-es egyébként, mely évelején lettem kész vele, na akkor az a 2001-es.
0: Na, akkor megvan.
1: Most a Kolibribe bemutatták egyébként, és hát azon volt még munka. Meg nincs benne a József Attila Színházban, múlt héten mutatták be 3-1-es Szerelemjavára című régi magyar operettet dolgoztam át, mert ezek nagyon-nagyon avit nyelven volt írva, és hát ezt kellett így modernizálni. Tehát mondjuk ez is egy munka volt. De szóval most így figyelgetem, hogy mi van a dolgokkal, a darabokkal, és egyébként ez semmiféle pánik nincs bennem, tehát most az, hogy hirtelen holnap nem akarok írni egy darabot, ez nem olyan nagy baj szerintem, mert akkor kell, hogyha muszáj.
0: Játsszák majd ezeket a darabokat külföldön is, úgy legalábbis nem mindegyiket, de több országban, igaz?
1: Most májusban Grazba bemutatják a portugált, igen, és aztán júniusban a Pozsonyi Nemzeti Színház és Osztravában is, és akkor decemberben azt nagyon várom Prágában a Csinahernyi Klub. Hát ez egy világhírű színház, és ott is lesz portugál, úgyhogy...
0: Ez a portugál egyébként...
1: Csak Portugáliában nincs, igen. Lengyelországban tévéjátékot csinálnak majd belőle.
0: Ez Portugáliában igen. Nem próbáltad még?
1: Portugálra például nincs lefordítva, érdekes módon. Nem van jó néhány nyelvre, portugálra nincsen.
0: Ugye arról szól, hogy egy úr Portugáliába készül, útközben betér egy kis faluba, és szóba elegyedik egy másik emberrel, a kocsmáros lánnyal, és jön retek az álrendőr. Zokon veszi.
1: Igen, hát ez, annak egy portugál a címe, ez súlyosan nem, Magyarországon játszódik kis faluban. Csak Portugália az álma ennek a fiúnak, oda akar eljutni.
0: Neked is?
1: Hát mondjuk nem feltétlenül szükségszerű, hogy személyes élmény legyen egy darabban. Tehát mondjuk nekem speciál igen. Tehát ez nagyon... Én jártam 3-szor, tehát ez nekem tényleg egy konkrét szerelmem, ez az ország. Meg az emberek, akik ott élnek. Te nem jártál Portugáliába? Na, hát akkor szerintem tudod, hogy
0: 3 napot.
1: Ja, 3 napot. Hát akkor az... A levegőt azért érezted, biztos ott meg a...
0: Ráadásul a hegyek között, tehát nem is a tengerparton.
1: Igen, szóval nekem ez tényleg... Én ráadásul portugál szakra jártam egyetemre, igaz, hogy nem végeztem el, de szóval tanultam portugálul egy kicsit, és aztán ott voltam, és nagyon szeretem. De szóval mondom, még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem Portugáliáról szól ez a darab.
0: Persze.
1: Csak a címe ez.
0: Te Zoli, azt mondja valaki nekem a minap, de nem is mondja, hanem kérdezi, hogy mi az a legnagyobb dolog, amit én el szeretnék érni az életemben? És mondom, szakma? Azt mondja, igen, hát mondom, mi más lenne, mint egy magyar labdarúgó válogatott futballvilágbajnoki döntőjének közvetítése itt a rádióban.
1: Hát meg lesz az.
0: Eléggé utopisztikus maradjunk annyiban. De neked mi az a legnagyobb dolog, amit el szeretnél érni az életemben?
1: Hát én azt szeretném, nekem van 2 gyerekem, és azt szeretném, hogy az ő életük rendben legyen. Ez az első és legfontosabb, tehát ez mondjuk annyira nem szakmai dolog. Hát ha ilyenre gondolsz, hogy nem tudom, szeretnék Kossuth-díjat, vagy Nobel-díjat, vagy ilyesmi, ez egyáltalán nem foglalkozom ezzel. Én azt szeretném, hogyha egy ilyen célom nincsen. Szeretném jól érezni magam, és mikor én színdarabot írok, akkor jól érzem magam. Tehát szeretnék színdarabot írni. Sokat még.
0: Mondjuk Amerika szerepel az álmaid között?
1: Kimenni, vagy hogy játsszák ott a darabomat?
0: Utóbbi.
1: Most ez fura, hogy most jönnek ezek a külföldi Párizson bemutatók. Vagy hát mondjuk, ha maradjunk Lisszabonnál.
0: Lisszabonnál.
1: De egyébként nem. Egyébként erre nem is szabad gondolni szerintem munka közben, vagy írás közben, hogy mi lesz abból, amit írsz. Tehát, hogy egyáltalán, meg arra se, hogy hogy bemutatja-e egy színház, hogy melyik színház mutatja be, hogy siker lesz-e, mert akkor nem arra figyelsz, amit csinálsz. Óhatatlanul persze elképzelhető színpadon az, hogy működik, de szerintem konkrétan ilyen vágyakat megfogalmazni. Biztos, szóval lehet cél, de látod például a te célod, az nem is rajtad múlik.
0: Hát nem.
1: Az a magyar futballistákon múlik. És hát ilyen módon egy író sem. Tehát én csinálom a dolgomat, és aztán, hogy a sors mit akar vele kezdeni, az a sors dolga.
0: És mondd csak, hogyan látod a jövőt? Tehát azt a jövőt, amelyben tényleg ez a bizonyos informatika, ez az információ áramlás, ez az internet, ez a fölgyorsult világ. Van ebben a jövőben helye a klasszikus színháznak, és a magyar színjátszásnak, és a drámáknak, és a te darabjaidnak?
1: Hát én ezt egyrészt nem tartom ilyen tragikusnak, ezt az általad vázolt jövőt, vagyis hát nem csak a negatívumait érzem, hanem a pozitívumait egyrészt, másrészt pedig mindig van. Tehát az internetnél ugye féltek, hogy akkor nem megszűnnek az újságok, majd a könyve. És hát láthatóan nem így van. Tehát én sem az interneten olvasok. Van internetem, de mondjuk eszem. Tehát én nagyon szeretem megfogni az újságot például, vagy egy könyvet. Vagy ezt a szórólapot a fényképen. De egyébként pedig az is megfigyelhető, hogy mindenféle világégés, meg pusztulás, meg háború után ez évszázadokra visszamenően megfigyelhető, hogy mindig aztán, tehát a színház például az mindig az első között van, ami megindul. Igen. És ez szerintem így is lesz. Egyszerűen azért, mert emberek vannak ott, és emberek játszanak.
0: Két dolog még. Van-e olyan álmod vagy vágyat, hogy majd egyszer az Új Nemzeti Színházban, ha megépül végre, valahára játszanak egy Egressy Zoltán darabot?
1: Nincs.
0: Nincs?
1: Nincs.
0: Miért nincs?
1: De hát ez nem... Ja most a kérdés arra van, hogy politikai okokban...
0: Nem. Hát azért az egy olyan hely lesz, véletlenül,
1: nem tudom, milyen hely lesz.
0: Csúcsa az egész magyar színházban.
1: Hát ebben egyébként nem vagyok biztos. Ez nem hiszem, hogy a névtől függ, meg a politikai elhatározástól. Ez az egyik fontos dolog. Tehát itt az emberi minőségtől, meg a szakmai munkától függ. Nem hiszem, hogy úgy kell hívni a Nemzeti Színház. Nem, tényleg nincs ilyen. De más színházat se tudnék mondani, ahova én nagyon be akarok venni egy színházat mondjuk, és akkor ott mindenképpen ott... De egyébként se jellemző rám, tehát én mindig bajba vagyok, ha van egy darabom, hogy most mit csináljak vele, kinek adjam, hogy induljak el. És valahogy tényleg eddig úgy volt, hogy az élet megoldotta ezeket a dolgokat. Oda kerültek a darabim, ahol kellett kerülniük, jó kezekbe, többnyire. Hát csak abban reménykedhetem, hogy ez így lesz.
0: És olyan álmod van, hogy egy bizonyos, egy konkrét magyar személy, színész játszon egy olyan darabban, amelyet Egressy Zoltán írt?
1: Hát ilyen sincs. Ilyen sincs. Érdekes módon, amikor megtudtam, hogy a Portugált a Katona bemutatja, akkor úgy magamba kiosztottam, hogy na melyik szerepet kinek kéne játszani, és egyetlen egyet találtam el. És nagyon jó lett.
0: Az az egy, vagy az másik?
1: Az összes nagyon jó lett. Az egy is nagyon jó lett. Úgyhogy például, hogyha lenne nekem egy kedvenc színészem, vagy színésznőm, akkor ez olyan, mint a színésznek a szerepálom. Nagyon sok színésznek van szerepálom, és akkor megkapja, és többnyire azban soha nem jó. Valószínűleg azért, mert egész életében azt várt, és arra készül. És hát a váratlanság az mindig jobban. Szóval nem tudom, jobb dolgok sülnek ki. De nekem speciál nincs is. Tehát gyerekkoromban mondjuk a családom különböző tagjait állandóan ezzel nyúztam, hogy ki a kedvenc színésze, színésznője, írója, színe. Mindenkitől a kedvenceit kérdeztem. És nekem is voltak kedvenc színészeim, amik persze változtak, akik változtak. De most például nagyon rengeteg színészt szeretek nagyon, de egy olyan kedvencem, akit most így kéne mondani, hogy akinek írnék egy szerepet, hát nem tudom. Bertalan Ágnes, a feleségem, mondjuk talán nekik én.
0: Egy kis reklám, ugye május 5-én szombaton este 7-től a Kamrában, itt a Ferenciek terénél játsszák a Portugált, gyanítom, jegy nincs.
1: Jegy nincs, de játsszák a Sóskát és a Sós stúdióval. Szerintem arra sincs. És a Bárkába este 10-kor a kéket, de arra meg, az meg zárt körül.
0: Ez jó. Tehát júniusra még azért lehet reménykedni?
1: Nem, hála jó Istennek, Portugálra nincs már egy erre az évadra. Hát ősztől majd megy, és akkor biztos lesz. Ez Ez egyrészt kellemes, másrészt kellemetlen, mert tényleg vannak ismerős, amiket nem tudok bevinni, és akkor senki nem hiszi el, hogy én nem tudok bevinni. Persze, pedig tényleg nincs. Szerencsére.
0: Engelsi Zoltán volt a délelőtt vendége. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Eljön a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy ennek a beszélgetésnek a rövidített változatát meghallgathatják ma este 7 és 8 között az Unikumban.
2: Egressy Zoltánnal hallottak beszélgetést 2001-ből. A Magyarországi Református Egyház fél órája után az író Veszett Éden című hangjátékát hallgathatják meg.
3: Minden időben a Magyarországi Református Egyház műsora.
4: Áldás békesség! Köszönti Önöket a szerkesztő, Dóka Viktória. Műsorunk középpontjában a fiatalok lelki élete és szellemi fejlődése áll ezúttal. Az általuk gyakorolt különböző imaformákról és az újszerű, de egyre elterjedtebb imaszolgálatról beszélgetünk, miközben a tavalyi Csillagpont Fesztivál tapasztalatait elevenítjük fel. Tesszük mindezt az imádság éve kapcsán. Először azonban a református oktatás jövője került terítékre, hiszen az elmúlt hetek oktatáspolitikai fejleményei, az oktatási terce és a történelmi egyházak első találkozója után számos kérdés fogalmazódott meg. Mielőtt a szakmai részletekre rátérnénk, Steinbach József püspököt, a Zsinat lelkiszi elnökét kérdeztük a találkozóról. Gál Márk riportja.
5: Ahogy ott gyülekeztünk Váróban, a három történelmi egyház vezetői és a masihisz képviselői, azért mindenki láttam a kis feszültséget, izgalommal teli várakozást, hogy hogyan alakul ez a megbeszélés, ami az első ilyen csúcs megbeszélés volt, és azzal az ígérettel jöttünk el, hogy most már rendszeresek lesznek szakmai szinten különböző területen a találkozók, és mindenki úgy állt fel, hogy nem csak megkönnyebbülten, hanem sok érzékeny kérdést is, ami bennünk feszült, megbeszélhettünk, megnyugodhattunk. Noha hangsúlyozom, hogy ez a találkozó elsőrenden egy ismerkedés, bemutatkozás volt.
6: Volt több olyan aktualitást élvező témakör, amivel készültek is, és ezekre javarészt megnyugtató válaszokkal sikerült eljönni a megbeszélésről. Egy-két ilyen forró témát, ami a református egyház szempontjából kulcsfontosságú, megemlítene?
5: Részletesen egyikről sem beszéltünk, de felvetődött az így vémhírként is terjedt, hogy majd megszűnik az etika, akkor mi lesz a kötelezően választottó hit és erkölcstannal, és itt egyértelművé tették azt, hogy egyrészt nem is tartanak itt, és nincs szándékuk ezen a rendszeren változtatni. A másik azért nyilván a oktatási területen is beszéltek erről, de itt is szóba került, hogy a közoktatási intézményeinkkel mi lesz. Belátjuk mi magunk is, hogy nem a 70-es, 80-as évek gyermeklétszámával dolgozunk, minden erőfeszítés ellenére egy demográfiai csökkentés is van, a kisebb iskolákkal mi lehet a jövőben, és ott egyelőre az a megnyugtató, hogy készek a konstruktív együttműködésre, mint ahogy ezt mi is kifejeztük a megszólalásainkban, hogy nagy örömmel vesszük ezt, és ez a találkozó ezt igazolta, hogy nyitottan, korrekten a kérdéseket sem elhallgatva tudtunk egymással beszélni. A következő tanév finanszírozása mindenben a megszokott rendben történik. Ez nekünk azért megnyugtató, mert tudunk egyeztetni, ha valahol némi változás történik, akkor van időnk felkészülni, de természetesen, ha valamiféle nagyobb változtatásra van szükség, az sem egy év alatt fog megtörténni.
6: A történelmi egyházak vezetőinek találkozója több fontos kérdésben is kapaszkodót adott. De hogy mindez mit jelenthet konkrétan a református oktatásnak, arról már Bruckner Lászlót, a Magyarországi Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatóját kérdeztük.
7: Legalább 4 évvel ezelőtt belekezdtünk abba, hogy a evangélikus, baptista, katolikus és református oktatási vezetők rendszeresen találkozunk. Nem csak stratégiai kérdésekben, nem csak jogszabályalkotási kérdésekben, hanem mindennapi ügyekben is, azzal a céllal, hogy egyrészt megismerjük egymás jó gyakorlatát, másrészt pedig, ha lehet, a kormányzat felé lehetőség szerint egységes álláspontot képviseljünk. Ezek az egyházak most összefogtunk azért, hogy ez a szakmai munka még inkább koordinált tudjon lenni, és ha lehet, akkor egyébként együtt ezeket az álláspontokat egyeztetve tárgyaljunk a kormányzattal. Ez nem egy ellenzéki kerekasztal kíván lenni. Ez egy szakpolitikai partnerségnek a megerősítése kíván lenni.
8: Nem egy új keletű történet, hogy demográfiai változások vannak, és főleg a kisebb települések esetében ezek kedvezőtlenül érintik, nem csak a reformátusokat. Miniszterasszonynak volt egy kijelentése az ügyben, hogy márpedig nem lesz hajlandó a kormány fenntartani két iskolát olyan településeken, ahol ez nem indokolt, akár a létszám tekintetében. Református intézmény fenntartói perspektívából mennyire van ok az aggodalomra?
7: Akár állami rendszer, akár egyházi rendszer, a demográfiai adatok azok azt mutatják, hogy a következő években is fokozatosan csökkenni fog a gyerekek létszáma. Magyarországi iskolarendszer infrastruktúrája az 1970-es-80-as évek nagy búmjára került kiépítésre. Jelenleg olyan kapacitás töbletek vannak, amelyekről bármelyik szakpolitikus azt mondaná, hogy észszerű ezt visszafogni, és azokat a költségeket, amelyeket ennek a mentén fel lehet szabadítani, azt érdemes visszaforgatni a minőségi oktatásra. Amit mi biztosan gondolunk, hogy ezt nem szabad fűnyíró elszörben tenni. Viszont, hogy valamiféle racionalizálásra szükség lesz, azt mindenkinek be kell látni. Fenntartótól független. Ez nem egy fenntartói kérdés. Nem az egyházi iskolákat kell bezárni. Általában át kell gondolni, hogy hogy lehet hatékonyabb egyrészt az iskolarendszer működése, másrészt pedig a hatékonyság is ebben a működtetésben, nem csak pénzügyileg.
8: Hogyha kiemeljük az oktatást, mint szeletet, lát-e olyan területet, ahol igenis önkritikát kell gyakorolnunk?
7: A mi közösségünk, a református közösség mindig kész lesz korrigálni. Szakpolitikai értelemben is, és akkor mondnak egy szakpolitikai témát is. Valóban az elmúlt exponenciális az iskolarendszer növekedésével, az újabb és újabb állami iskolák átvételével és egyházi fenntartásba kerülésével bizonyos térségekben ketté vált vagy fokozódott az a társadalmi szegregáció, ami a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és a jobb módban élők, a középosztálybeliek gyerekeit érintette. Ezt ugye így szokták mondani, kicsit leegyszerűsítve, és ez nem is jól tükrözi a valóságot, hogy egyes településeken látható volt, hogy az egyháziskolák megjelenése létrehozott nagyobb cigányiskolákat, meg fehériskolákat. Ugyanakkor az kevéssé ismert, hogy nem csak a református egyház, de a református egyház is nagyon jelentős lépéseket tesz. Egyrészt a roma integráció kapcsán, de én inkább jobban szeretem ezt a hátrányos helyzetű csoportok integrációjával együtt mondani, mert Magyarországon sajnos nagyon erős az az összefüggés, hogy aki egy kevésbé képzett vagy tanult szülők családjába születik, annak az iskolai életpályája nem tud egyenlő esélyű lenni azokkal, akiknek mondjuk középosztálybeli értelmiségi szülei vannak, és ezt a hátrányt le kellene dolgozni. De ez egy társadalmi kérdés. Az, hogy a református egyháznak ebben élen kellene járnia, az minket bizonyos helyeken egy revideálásra késztet, amit igyekszünk is tenni.
8: Mit vár Bruckner László az új oktatási tanévtől szeptembertől? Mi várható?
7: Hosszú forró nyára számítunk, szerintem mindannyian fenntartók, iskolaigazgatók, pedagógusok. Abban az értelemben, hogy láthatóan, és ez minden kormányváltásnál így van, minden kormány az első 100 napban igyekszik érvényesíteni azokat az ígéreteit, amelyek gyorsan és könnyen beválthatók. Tehát láthatóan néhány olyan oktatáspolitikai intézkedés, mint a teljesítményértékelési rendszer átgondolása vagy újragondolása, ezek terítékre kerülhetnek. Szerintem most van egy bizonyos türelem mindenki részéről, mert azért ezek előzetes egyeztetés nélkül is elindulnak néhány kérdésben. Mi azt az ígéretet kaptuk az első tárgyalás során, hogy egyébként a normális medre ennek az lesz, hogy a társadalmi egyeztetésekre megfelelő idő és megfelelő fórumok fognak rendelkezésre állni. Tehát én arra számítok, hogy a tanév a jelenleg hatályos jogszabályok mentén rendben elindul, hiszen erre az igazgatók és a pedagógusok fölkészültek már májusban, és a következő tanév során pedig a mindennapi munka mellett valóban lényeges és akár nagy horderejű stratégiai kérdésekben is megfelelő egyeztetés sorozatra kerül majd sor. Nem csak az egyházakkal, nyilván minden oktatási szereplővel.

0: Nagy ajándék az imaszolgálat, és a fiatalok egyre bátrabban lépnek imádságban az Úr elé, vagy a Zoltán Bettina lelkipásztor. A tavalyi Református Csillagpont Fesztiválon számos fiatal élt a lehetőséggel. A missziói szolgálat munkatársát Ivádi Zsuzsa kérdezte.
1: A színpadon elhangzott a tanítás, az áhítat, és volt hosszabb dicsőítésblokk, és a dicsőítésblokk alatt jöhettek oda a fiatalok, a résztvevők hozzánk, imaszolgálatosokhoz. Azért nagyon nagy ajándék az imaszolgálat, mert azt éljük meg benne, ugye, ahogy a Biblia is írja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, én ott vagyok velük, és arról is beszél a Biblia, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért. Ennek a valósága történik meg az imaszolgálatban. Mindig ima párban vagyunk, hozzánk jön oda egy fiatal, és megoszthatja az aktuális kérdéseit, kéréseit, hogyha valami a szívére helyeződött, hogy ő szeretné azt a bűnt megvallani, Isten előtt szeretne valamitől megszabadulni, akkor erre van lehetőség, hogy mi együtt imádkozunk vele, és ilyen módon visszük őt oda az Isten elé.
2: Ez egy nagyon intim imamód, maximum 3 fő között zajlik. Egy ember oda megy hozzátok, esetünkben egy fiatal, mind a 2 imaszolgálatot vezető lelkipásztor kell, hogy legyen?
1: Nem. Sőt, ez volt a hatalmas ajándék a Csillagponton. 20 fős csapattal szolgáltunk, 10 imapárunk volt. Volt közöttünk lelkész, de volt olyan is, aki 16 évesen beleállt a szolgálatba, és megtapasztalta, hogy rajta keresztül is árad az Isten jelenléte. És egészen megrendítő volt, amikor azok, akik azt mondták, hogy én nem tudok imádkozni, meg én nem is tudom, hogy mit keresek itt, csak éreztem, hogy az Isten arra indít, hogy álljak bele az imaszolgálatba. Amikor elé állt oda valaki, akár 30-40 éves valaki, aki nagyon sokat tapasztalt a szolgálatban, és megosztotta vele a kérdését, a kérését. És az Isten országában nincs kor, meg nincs rang, hanem akkor a 16 éves hordozza azt a 40 évest, aki az adott kérdésével küzd. És igen, ez egy nagyon intim dolog, ha az ideális körülmény az az lenne, hogy egy csendes szobában szépen leülve 3 szék egymás mellett elcsendesedünk, meghallgatjuk, ott vagyunk, jelen vagyunk, de a Csillagpont az nem ez a hely. Különleges volt úgy, hogy zajlott a dicsőítés a színpadról, hogy elképesztő hangtechnikával, és mi hátul álltunk, és sokszor ilyen félig kiabálva, fülébe súgva, hogy mi az, amit szeretne. Ebben megélni, hogy az Isten ott van a békében, a csendben, de ott van a zajban is, mert hogy az ő jelenléte, az ő valósága az túl van külső körülményeken.
2: De ez egy nagyon tudatos jelenlét kell az imaszolgálatot végzőktől is. Mindenkinek megadhat, vagy ehhez kell egy olyan attitűd, egy olyan jellem, aki erre tényleg alkalmas.
1: Volt az imaszolgálatos csapatnak felkészítése, és az imádságnak nagyon sok fajtája van. Nálunk mondjuk a solymári gyülekezetben péntek reggel 8 és 9 között összeülünk, igét olvasunk, összegyűjtjük az imádságainkat, és közben járunk. Megyünk és zörgetünk, és persze hálát adva, de hogy kérünk, hogy Uram, ezt áld meg, kérlek, gyerek közénk, légy itt jelen, és egyfajta lentről fölfelé kiáltunk, de ebben a fajta imaszolgálatban az Isten gyógyító jelenlétét gyakoroljuk, mint egy csatorna, hogy az Isten jelen van, és fentről lefelé közvetíti az ő áldását rajtunk, ima szolgálatosokon keresztül. Nagyon sokszor azzal kezdődik, hogy megosztja az ima kérését, és egy picit csendben vagyunk, meghívjuk a Szent Lelket, és már azzal, hogy ott vagyunk, tudatosítottuk, hogy az Isten jelenlétében vagyunk, sokszor már valaki ezen a ponton könnyekre fakadt, mert megérezte, megértette, hogy az Isten itt van vele, és persze utána vannak szavak is, és így is imádkozunk, általában mind a ketten az imapárunk, és lehet, hogy egy-egy igét helyez az Isten a szívünkre, egy-egy képet, és ezt mint egy ilyen csatorna igyekszünk átadni és közvetíteni. Lehetett jelentkezni a munkacsoportokra, aki jelentkezett, velük volt előzetes interjúnk, volt egy hétvége, ahol képzést tartottunk, volt erre felkészülés, és nem kell hozzá lelkésznek lenni, vagy tűzben kipróbált ifi vezetőnek, arra van szükség, hogy az Istent akarjuk szolgálni, hogy az Istenért dobbanjon a szívünk, és akkor ő használni fog az ő dicsőségére.
2: Hogyan lehet képezni egy imaszolgálat vezetőt? Mi az, amit érdemes megtanulni, vagy amit szem előtt tartani? Hiszen azért ez lelkileg gondolom, hogy megterhelő tud lenni.
1: Igen, ez nagyon hangsúlyos része volt a képzésnek, hogy hogyan készülődjünk erre az idősávra, amikor jönnek hozzánk fiatalok. Fontos a bemosakodás, hogy ott vagyunk, és leteszünk mindent, ami minket akadályozna. Általában megvannak az imapárok, minden szolgálat előtt kettesével beimádkoztak, és ennek nagyon fontos része, hogy ami személyes dolog, ami terhel, akár ami bűn a szívünkre helyeződött, azt vigyük oda Isten elé együtt, hiszen tiszta kezeket kell, hogy felemeljünk az Istennek, és ez ott kezdődik, hogy mi magunkat átadjuk, hogy Urunk, itt vagyunk, és használj most bennünket, illetve fontos része a kimosakodás, hogy abban a 2-3 órában ott voltunk eszközként, de hogy utána megállunk, akár átbeszéljük, hogy valami, ami neked közelebb jött, mert neked is volt hasonló történeted, és még nagyon itt van veled, és utána együtt hálát adunk az Istennek azért, hogy használt bennünket, de hogy tudatosan lehelyezzük, és elmondjuk az imádságban, hogy Urunk, mi ránk bíztad ezeket az embereket, erre a 3 órára köszönjük, de mi visszaadjuk neked, mert te végzed bennük azt a munkát, amit mi nem tudunk. Ez a jelenlét, ez a tudatosítás. Volt persze gyakorlati része, arról beszélgettünk, hogy mik azok a pontok, amikor viszont az imaszolgálaton túl mutató kérdés van, és rögtön hívjunk be lelki gondozót vagy pszichológust, mert olyan állapotban jön oda a fiatal, hogy az nem a mi kompetenciánk, hanem szükség van egyéb szakembernek a bevonására. Hangfolyam része volt a csapat építése, az, hogy testvérként legyünk ott egymás mellett, és megéljük, hogy te semmit, hogy te honnan jöttél, és neked mik a tapasztalataid, itt együtt akarjuk, és tudjuk építeni az Isten országát, és mi magunk is ketten vezettük az imaszolgálatot Hanula hangával, és a húsős része volt, hogy mi imádkoztunk ilyen imaszolgálatos módon a csapatért egyesével, hogy megtapasztalják ők is, akinek esetleg még nem volt ilyen élménye. Ez úgy felkészítés, hogy közben újra és újra arra hívtuk az embereket, hogy üljenek le Krisztus lábához, mert ez a lehető legjobb felkészülés.
2: Milyen jellegű nehézségekkel érkeztek hozzátok a fiatalok?
1: 2025-ben voltam ugye a vezetője, és 2023-ban is már ott láttam az imaszolgálatban, és korábban is már voltak ilyen élményeim, és látom annak az ívét, hogy a fiatalok egyre bátrabbak, és egyre őszintébbek, és egyre jobban értik, és érzik, hogy mekkora nagy ajándék, hogy imádkoznak értük emberek. A fesztivál végére, amíg biztosítottunk a színpadra szállásig, legalább 10 ember állított meg, hogy nem tudtam oda menni, de még esetleg imádkoznál értem. Rájöttek arra, hogy ez mekkora ajándék és lehetőség. A tavaly csillagpont témája a lélegez fel volt. A színpadról is hangzott el bizonyságtétel a szorongással kapcsolatban, a depresszióval kapcsolatban, hogy mit jelent egy-egy helyzetben megküzdeni, és ezzel nagyon bátran odajöttek, és elénk tárták, hogy igen, ez őket is érintő kérdés. Volt, aki jött gyásszal, volt, aki jött, hogy nem tud megbocsátani, de szeretne, hogy ezen a ponton megkérdezzük, hogy kész-e arra, hogy kimondja és megvallja, és akkor őt is belehívjuk az imádságba. Ez olyan módon is történik egy-egy alkalom, hogy nem csak mi imádkozunk, hanem őt is meghívjuk, hogy egy-egy helyzetben, vagy egy-egy emberért imádkozzon. És volt olyan is, aki füligérő szájjal odarohant, hogy én most szeretném átadni az életemet Jézusnak, és azt, hogy kell, és kérlek, vezessetek benne. Ilyen ünnepi pillanatok is voltak. Kiváltság volt az imaszolgálatnak így a részese lenni, mert nagyon ott voltunk a frontvonalban, olyan szempontból is, hogy sok nehéz történettel találkozunk, de olyan szempontból is, hogy akit megérintett, akit szíven talált az Isten jelenléte, az evangélium csodája, ő hozzánk jött oda, hogy és most akkor ezzel mit lehet csinálni, mert én akarom azt, amit itt hallottam.
0: Gulyás Dóra első imádságról szóló emlékei még óvodás korából származnak. A Magyarországi Református Egyház zsinati hivatal ifjúsági osztályának vezető helyettesével a saját életében megélt és a fiatalok körében tapasztalt imagyakorlatról beszélgettem.
3: Nekem imádság az is, amikor klasszikusan összekulcsolom a kezem, és akár egy ige tanulmányozás után vagy közben fogalmazódik meg számomra imádság, és ezt akkor ott akár hangos szóval, akár így magamban elmondom Istennek így a gondolataimat, de imádságként élem meg azt is, amikor egy dicsőítő éneken keresztül szólok hozzá, olyankor mindig azt érzem, hogy valaki már szépen megfogalmazta abban az énekszövegben az én gondolataimat, de olyan jó, hogy én is élhetek vele, és azt a dalt énekelve vagy hallgatva imádkozhatok Istenhez. Írásban is szeretem a gondolataimat kifejteni, aztán nagyon jó arra később visszanézni, és akkor dolgokat így újra imádságban Isten elé vinni. Sokrétű, hogy az ember kapcsolódhat, és igyekszem is ezekkel a sokféle formákkal élni.
0: mintha a fiatalok mindig új utakat keresnének abban, hogy hogyan kapcsolódjanak Istenhez az ifjúsági osztály vezető helyetteseként. Mit lát a fiatalokon?
3: Az elsődleges szintér, ahol mondjuk én erre rá tudok látni, és nagyon sok fiatalra egyszerre az új csillagponton történik, és való igaz, hogy keresik az új formákat, az új stílusokat a fiatalok, ez nem rossz. Amíg a középpont ugyanaz marad, hogy az Istennel való kapcsolódás a céljuk, meg az, hogy együtt éljék meg az Istennel való kapcsolatot, addig szerintem nem baj, hogyha új formákat találnak ki erre, és kreatívak a fiatalok. De a csillagponton látjuk azt, ahogy a klasszikus kiscsoportos imaközösségből talán egy picit kiszakadva közösen kitalálnak sportolás közben, vagy ilyen is volt, igen, hogy a foci meccset megszakította egy imaközösség, vagy a vízben, a naplementében, vagy éppen énekelve, körtáncot járva imádkoznak és kapcsolódnak. A személyes életünkben, vagy a munkánkban, így az ifjúsági osztályon nekünk is van igényünk arra, hogy minden nap imára kulcsoljuk a kezünket, imaritmusnak nevezzük ezt az alkalmat. Ez egy ilyen 15-20 perc naponta, mindig valamelyik munkatársunk vezeti, és azért van, hogy ne csak a feladatokon keresztül kapcsolódjunk, ne csak az e-mailekből tájékozódjunk arról, hogy kivel mi van, hanem ilyenkor félretesszük a munkát, leülünk, és különböző formátumokban itt is, de az a lényeg, hogy ima közösséget tartunk, van, hogy dicső, van, hogy valaki egy istenes verset olvas föl, van, hogy különböző imamódokat tesztelünk és vetünk be. Igyekszünk ebben a fiataloknak példát mutatni, és látjuk azt, hogy a fiatalok is nyitottak arra, hogy ezeket a módszereket kipróbálják. Imádkozunk azért, hogy az ő ima életük is, az Istenhez való kapcsolódásuk az aktív legyen és színes legyen, és közben, ahogyan ők ezt teszik, az pedig bennünket is inspirál.
0: Hogyan lehet példát adni egy olyan dologról, amiről azt mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba, és ott imádkozz? Titkon.
3: Nyilván a belső szobában nem jönnek be velünk, de azok a lelkészek, azok, akik fiatalok között szolgálnak, és rendszeres ima életük van, és keresik azokat a lehetőségeket, pici időket, amikor az Istenhez tudnak kapcsolódni, az ő életükön ez abszolút meglátszódik. Ezzel lehet igazából példát adni. Az ima életünk az nagyon megformálja, és hatással van az életünkre, és ez az, ami átsejlik a fiataloknak, és meglátnak valamit, és aztán erre kíváncsiak. Egy példát elmondok erre, csak hogy érthető legyen. Szolgáltam, hívő és nem hívő fiatalok táboroztak együtt, hát már nagyon így eszkalálódott a helyzet, egy-két fiatal nagyon feszegette a határait, és valaki kérdezte tőlem, hogy én hogy tudok ennyire türelmes maradni. És mondtam, hogy emberileg már nem tudnék. Én is ember vagyok, tombolnak az érzelmeim, meg vannak helyzetek, amikor én is azt gondolom, hogy na, az asztalra kellene csapni, és ilyenkor nagyon nagy segítség az, hogy az ember elmormol magában egy néhány szavas imát, hogy Uramat, hogy most ez ne törjön ki belőlem, hanem szeretettel és türelemmel oldódjon meg ez a helyzet, és a fiatalok ezt a türelmet látták rajtam, és egyből feltűnt nekik, hogy itt valaki nem üvöltözik velük, valaki nem az asztalra csap, nem elzavarja őket, nem megszégyeníti őket, hanem összehívja őket, és azt kéri, hogy beszéljék meg a helyzetet. És valaki kérdezte, hogy honnan jön nekem ez a türelem. Bátran azt tudtam válaszolni, hogy ez az Istentől van. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy így az életünkön át látszódik az, hogy kapcsolódunk az Istenhez, imádkozunk, és merünk kérni tőle dolgokat a legvadabb helyzetekben is.
0: Na de mi az, ami visszatartja az embereket az imádságtól? Vagy olykor önt?
3: Engem is visszatart. Amikor nagyon nehéz, és tudom azt, hogy az imádságban egyszer csak találkozom önmagamnak egy olyan oldalával, amivel nem szívesen találkozik az ember, és akkor ott történik egy nagy szembesítés a hibáimmal, a bűneimmel, én is nagyon félek ettől, de valakit ez annyira megijeszt és meggátol, hogy aztán már oda sem mer lépni. Pedig Isten azért adja ezeket az önmagunkkal való szembesüléseket, hogy aztán tudjunk ezen változtatni. Nekem minden egyes ilyen bűnnel való szembesülés talán még nagyobb örömöt ad arra, hogy megélhetem és megérezhetem, hogy ennek ellenére is az Isten mennyire szeret, és mennyi mindennel megajándékoznak mindnap, és azt aztán ezekért az imádságaimban újra és újra hálát adhatok, és ez nagyon jó érzés.

0: A mulandó bizonytalan gazdagság helyett jobb, ha az ember Istenbe veti minden bizodalmát, hangsúlyozza áhítatában Gajdácsi Márkó, a Sziget-Szent Miklós Kossuth utcai református egyházközség lelkipásztora.
1: Isten igéjét olvasom Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből, a 6. fejezet 17-től 21. verséig terjedő ige szakaszából. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett, szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejedtek a hittől. A kegyelem legyen veletek. Kedves testvérek, hétfőn szó volt arról, hogy a hívő ember már akkor elégedett lehet az életével, ha van mit ennie és van mibe öltözködnie. A mai napon arról lesz szó, hogy mit is kell tennünk, hogyha ettől több, vagy akár jóval több jutott. Vannak olyan helyzetek,

helyett jobb, hogyha az ember az Istenbe veti minden bizalmát, hiszen ő örökké való, ezért sosem múlik el. Senki tőle meg nem foszthat minket, és el nem tilthat tőle. Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy jaj azoknak, akik a lovakban reménykednek, a harci kocsik tömegében bíznak, és az abba fogott lovak nagy erejében, de nem tekintenek Izrael szentjére, nem folyamodnak az Úrhoz. Ma a lovak és harci kocsik helyét átvették a bankszámlák és befektetések, de fontos ezt észben tartani a szegénynek és gazdagnak. Egyedül Istenben bízhatunk bátran. A pénzhez való viszony és az azzal kapcsolatos gondolkodás után arra tanítja ez az ige a tehetős embereket, hogy hogyan éljék gyakorlatban az életüket, hogyan cselekedjenek. Gondoljunk bele, hogy milyen szép hely lenne a világ, ha tényleg ehhez tartanák magukat az emberek. Nem gőgösek és nagyra vágyóak lennének, hanem jót cselekednének és segítenének az elesetten. De Pál ezt a feladatot nem a bűnös világnak, hanem nekünk, keresztényeknek adja. Nem várhatjuk, hogy majd a világ jobban teszi azt, amit mi keresztények sem tudunk teljesen jól gyakorolni. Nekünk kell ebben előjárni, és ezzel az Isten dicsőségére mutatni, hogy nekünk nem a mammon az Istenünk, hanem a Szent Háromság egyörök és igaz Isten. Tartsunk ma ebben önvizsgálatot, hogy mi hogyan tekintünk a vagyonunkra. A Szentírás alapján, vagy a világhoz hasonlóan. Gazdagok vagyunk-e a jó cselekedetekben? Szívesen adakozunk, vagy csak muszájból? A levél zárásaként Pál egy másfajta kincsről kezd el beszélni. Az igaz hit kincséről van itt szó. Ez kell, hogy legyen a mi valódi gazdagságunk. Ilyen hitben való gazdagságot kívánok én is mindenkinek ezen a reggelen. Amen.

0: Reggeli áhítatokért keressék a Magyarországi Református Egyház online felületeit. Ezt az adásunkat még 60 napig találják meg a www.mediaclick.hu oldalon. E-mail címünk nem változott. radio@református.hu. Kollégáim Gál Márk, Ivádi Zsuzsa és szerkesztőtársam Kojsza Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Tartsanak velünk a jövő héten is. A mikrofonnál a szerkesztő Dóka Viktória búcsúzik Önöktől. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
2: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot és az európai ipari kapacitást. A bizottság elnöke hangsúlyozta, az Ukrajnának biztonságos és védett gyártóhelyeket jelenthet. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte a CBS News amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG Hor 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körül.

0: belső vizsgálat zajlik. Az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állománykezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter szerint a miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Felmondja a Lange csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balázsi Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntetőeljárás, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lange Event Kft-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Hosszú betegség után meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. A korábbi szövetségi kapitány Kovács István 1996-os olimpiai bajnok edzője volt. Irányításával Kovács István és Erdei Zsolt is világbajnoki címet szerzett 1997-ben. Szántó Imre 82 éves volt. A napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg, este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunától nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megmondta Isten, hogy büntetni fog, ha más utat választunk, mint kitűzött.
1: Miért büntetne? Hisz ha az utat kitűzte, melyen, hogy menjünk, kívánja, egyúttal olyanná is alkotott, hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon.
0: Alulírottak, érett és hosszas megfontolás után, meggyőződvén, hogy a házas lét fenntarthatására okvetlen megkívántató, kölcsönös bizalom, egyetértés és önmegtagadás közöttünk visszahozhatatlanul megszűnt, minek eredményeül nem csak saját magunk örökös boldogtalansága, de a felbomlott családi élet következtében gyermekeinkre nézve is sokoldalú kár következnék,
1: egyetértőleg elhatározzuk ezen továbbra feltarthatatlan állapotnak véget vetni, s elválásunk okainak gyöngéttelen, s kellemetlen bővebb feszegetését mellőzve, melyeket pereskedés útján bíró előtt el nem hallgathatnánk, közmegegyezéssel egymástól örökre és végleg, elválni
0: a következő feltételek mellett. Én, Madács Imre, kötelezem magamat, valamint halálom esetére örököseimet, nőmnek holtanapjáig, míg nevemet viselendi, évenként 800 pengőforintot két részletben, fél évenként előre fizetni. Ha jól áll leányom, kit nőm magánál tart, tizedik évét eléri, szaporodott nevelési költségeire még 200 pengőforintot tartozom fizetni a fent leírt 800 forinton felől, vagy belátásom szerint neveléséről másképp gondoskodni jogom lesz. Aladár és Ara gyermekeim nálam maradván azokat ápolni s nevelni tartozom.
1: Másrészről én, Fráter Erzsébet, visszatérek atyai házamhoz, s magammal viendő Jolán leányomnak gondos ápolása és nevelésére magamat kötelezem. Ezen szerződés minden pontjait, úgy szintén a 800 pengő forintnyi évnyi járandóságot elfogadom. Lemondok személyemre minden férjem utáni özvegyi örökösödésről egyáltalán, s határozottan.

0: Gyermekeim, még néhány nap, vagy tán csak néhány óra, és nem leszek többé az élők sorában. Testemet majd valahol elkaparják, hiszen nem vagyok rá méltó, hogy egy családi sírboltba helyezzenek. Lelkem pedig égbe száll, vagy éppen az alvilágba. Ki tudhatná hova. Ez a legkevésbé okoz gondot nekem. Beteg szívemre sokkal inkább nehezedik az a félelem, hogy ti is, kiket véremmel tápláltalak, elítéltek engem. Röviden szólva, én nem tartom magam olyan elfajzott, elvetemült teremtésnek, mint amilyennek világgá kürtöltek. Minden rossz indulatú ellenségeskedés és kárőrvendő túlzás ellenére én csupán egy valamit ismerek el, hogy olyan mélységesen szerencsétlen lény voltam, aki a bal szerencsés körülményekkel vívott küzdelemben alul maradtam.
1: Asszony kellene már neked, de olyan, amilyen én vagyok, aki gondodat viseli.
2: Anyám, ha szívemre téve kezemet az égre tekintek, kérdve, mit tettem, hogy megérdemlem a világ megvetését, nem lelek semmit. Tán néhány gyöngeségen kívül mi vádolhassam.
1: Mit akarsz ezzel?
2: Egész életemet egy szent célra áldoztam, az anyai fáradalmaknak, aggódásoknak és gondviselésnek bármi kis részét lerúhatni. És ha kérdezem magam, mi ezért a díj, szívembe egy szózat emelkedett, mely súgta, anyád megelégedése.
1: Tudom, fiam, tudom.
2: Milyen fájdalmas ezen öntudattal a bizadalmatlanság, hogy egy anya az őt úgy szerető fiára gyanakszik.
1: Ne kezd megint.
2: Emlékszem, ha 6 órakor nem voltam otthon, az mondatott kóbor vagyok. Iskola után tilos volt nékem barátaim körében mulatni néhány percet, és ha visszajöttem a templomból, ismét az ölő, gyanús szavak, talán nem is voltál a templomban, és így tovább. Mindenkor inkább egy tördöfést érzenék mellembe. Valóban gyakran gondolám, ilyenkor nem lenne, jobb nem lenne.
1: Ne vétkezz az éghatalma ellen! Ne beszélj így!
2: Mindegy. Mutatja úgyis mellem és egészségem, hogy nem oly hosszú lesz a földi pálya. De legyen az bármi rövid is, szentelve nekem.
1: Ezért kellett nekem élni, hogy ezen szomorú időt eléljem. Se életem, se vagyonom semmire se veszem, csak értetek, reszketek és szorongok. Szeretett fiaim, titeket jó polgároknak Isten segítségével felneveltelek. Most asszony kell nekem.

0: Otthonról olyan voltam, mint a többi birtokos családból származó leány. Csinos, életvidám, jó táncos, jó lovas. Járatos a modern irodalomban. Szeszélyre, duzzogásra hajlamos, azerint, hogy teljesítik-e kívánságait. Kérőre vár, akiről elhatározta, hogy majd az ujja köré csavarja. Romantikus fellángolás és fékezhetetlen csökönyösség. Hajlam a magányosságra. És túlcsortuló szórakozás vágy már korán váltották egymást keblemben. Annál is szeszélyesebben, mint hogy jó anyámat hamar elveszítettem. És sorscsapásokkal sújtott apámnak nem volt ideje leánykájának neveléséről gondoskodni. Mint vadrózsa úgy nőttem fel. Egy jóságos, tapasztalt kertész gyámolításával bizonyára viharoknak ellenálló virággá fejlődtem volna. Egy bálon ismertem meg apátokat.
1: Ez az enyém. A nagyvilág helyett etér lesz otthonom. Bírok vele. Megvédem azt a kártevő vadaktól, és kényszerítem nékem termeni.
2: Én meg lugost csinálok. Éppen olyat, mint az előbbi. És így közénk varázslom a vesztett édent. Nézze csak, milyen álmodozó a tekintete. Milyen csodásan kifaragott a keze.
3: Erzsi, maga szerelmes.
2: Nem is ismerem.
3: Nagyon tekingető is.
2: Hallottam az előbb beszélni. Fölényes műveltségű. És milyen méltóság teljes. Mint egy prédikát.
3: Jön.
2: Jó Istenem.
3: Én most magára hagyom.
2: Várjon.
4: Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Madács Imre.
2: Fráter Erzsébet.
4: Nagyon örülök. Az életemet mentette meg ez az uzsonna.
2: Igen?
4: Tudja, az öcsémmel jöttem Losoncra. Messziről figyeltem az üveges kocsiját, amivel jött.
2: Nem tudtam.
4: Aztán itt nem láttam egy ideig. Biztosan az éjségtől nem láttam.
2: Hát igen.
4: A bál leglélek táplálóbb része az uzsonna, nem igaz? Manna a puszták vándorának. Gyönyörű ruhája.
2: Köszönöm.
4: Már régen figyelem magát. Olyan, mint egy kis lidércke.
2: Lidércke?
4: Amely éjjel ég, bolyong, örvény fölébe csal, és megfoghatatlan. A kontyában ezek a veres és fehér rózsák a szalagvégekkel. Tudja, mit jelent?
2: Mit?
4: A szalagvég a vonzerőt, a rózsa az osztott élvet, a kosár a cinizmust. És látom, a kedélye változékony. Hol mosolyog, hol szomorú. Eső a napsugarak között.
2: A kedélyem?
4: Jöjjön. Táncoljunk.
2: Ne.
4: Jöjjön.
0: Egész éjjel táncoltunk. A bál végén megbeszéltük, hogy levelezni kezdünk. Szerelmes lettem.
2: Édes madács, Isten! Kire öntudatom tisztaságával emelem buzgó fohászomat, adj erőt összeszedhetnem zajongó keblemnek érzelmeit, adj erőt egy gyenges, bátortalan lénynek egy szíve úgy, mint lelkire ható ostromnak elfogadására.
4: Ott a kis ház. Ajtajában állva vár a kedves ölelő karába, és szemében tiszta érzelem. Mint virág él, illatot lehelni. Ő szeret, mert kell neki szeretni, és nem tudna élni nélküle.
5: Mégse. Nem való közénk.
6: Vagy ő vagy senki.
5: Több vagy, mint a gyermekem, a mindenem vagy.
6: Vagy ő vagy senki.
5: Akkor neveld olyannak.
6: Olyan!
5: Nem való közénk.
0: Eleinte úgy látszott, hogy egymást kiegészítve, egymást boldoggá tesszük. Úgy lestem tudós, bölcselkedő, hazafias fejtegetéseit, mint egy iskolás lány, aki belebolondult a tanítójába. Ő pedig igen örült, hogy bennem figyelmes tanítványra lehet. Csesztvei életünk első két esztendeje felhőtlen idill volt, melyet csak még bensőségesebbé tett a ti eljöveteletek, szeretett gyermekeim. Kettőnk oly különböző jelleme közt a hidat a szerelem jelentette. Az pótolta nekem a külső szórakozásokat, Imrének pedig a költői munkáitól várt, elmaradt sikereket. Még a felviharzó, majd elnémuló szabadságharc hullámai, melyek ugyan hangos visszhangot keltettek lelkünkben, még azok sem bonthatták meg kettőnk harmóniáját.
4: Ó, csak egy van, ami még érhetne, hogyha a sors jókor eltemetne, irigyelve boldog létemet. S nézek gyermekemre nőm karában, benne egy megifjadott világ van, s nem félek, hogy a sír eltemet.
5: Gyenge, ingatag, tudása fogyatékos.
7: Nem ismered,
5: dacos,
7: anyám.
5: Hiú, kacér.
7: Anyám!
5: Elruházod imádottad képét a női tulajdonságok minden szépségével. Szégyen! Ebben a családban.
7: Szeret engem.
5: Egy ilyen nem tud szeretni. Tönkretesz.
7: Anyám, hidd el!
5: Ki használ? Elképzeltél egy ideált, és őt állítod a helyére, ideje felébredned. Nem ilyen kell neked. Több vagy, mint a fiam. Nem engedem!
7: Anyám! Nem te döntesz.
5: Nem tudom szeretni. Ez nem lesz hűséges, nem lesz alázatos. Ez túl büszke.
0: A tragikus fordulat csak 1852. augusztusában következett be. Közvetlen oka Imrén bizalmatlansága volt, amivel engem halálosan megsértett. Kossuth titkárának történetét, aki kertésznek öltözve Madácstól menedéket kapott, ismeritek. Hogy emiatt a nálunk beszállásolt osztrák tisztet be kellett csapnia, az is rendben volt. De megbocsáthatatlan hibájául róvon fel neki, hogy engem nem avatott be ebbe az ügybe, attól tartva, hogy fecsegni fogok. Hogy én árulójává legyek valaminek, ami az én férjemnek szent. Inkább haraptam volna le a nyelvemet. Este volt, amikor váratlanul fegyveres csendőrök léptek be hozzánk.
8: Nyissák ki! Nyissák ki azonnal!
9: Mi történt?
4: Értem jöttek.
9: Érted?
8: Maga Madács Imre.
4: Én vagyok.
8: Velünk jön.
9: De hát miért?
8: Indulás.
0: Apátokat fogolyként hurcolták el. Házunk családfő, birtokunk gazda nélkül maradt. Gyermekeimnek apjuk, nekem támaszom nem volt. Egyetlen garasom sem volt, és senki nem állt mellettem, akitől segítséget vagy tanácsot kaphattam volna. Legtermészetesebb az lett volna, ha az anyósom, Sztregova szigorú úrasszonya, magához vesz. Ő azonban gyűlölt engem, házasságkötésünk óta.
10: Szükségem van pénzre,
9: Még? Még kellene? Mennyi még? Könnyelmű vagy. Imre börtönben van, neked meg semmi nem elég.
2: A gyerekekre.
9: Oszd be!
0: Kénytelen voltam adósságokba keveredni. Egyre inkább beláttam, hogy férjem elnéző magatartása valójában méreg volt kifejlődésem szempontjából. Gábulatba ejtett. Önálló cselekvésre képtelenné tett. Tapsoló közönség. Csak ennyi voltam számára.
9: Álljanak sorba. A mai napi rend. 6 órakor főzön a gazdasszony marhahúsból gulyást. 10 órakor egyenek a mi cselédjeink, és kikik kapjon egy-egy pohár bort. 12 órakor egyenek az idegen inasok. Ugyanakkor kapjanak az idegen szobaleányok kenyeret és gyümölcsöt. 1 órakor a mi 2 inasunk hozza be a nappali szobába 2 rendbéli likört. Hozzá 2 tányér kalácsot. Vigyék az urakhoz a 2 tokait, a 2 zöld tányérról levő kaláccsal. 2 órakor legyen ebéd. Ez alatt a nappali szobát rendbe kell szedni. Ez alatt tegyenek a cigányok. Amint az inasok az ebédlőt rendbe hozták, mindjárt egyenek a szobaleányok, a mi inasaink és a szakácsok. 7 órakor lesz uzsonna. A nappali szobában. Az inasok hordjanak lemonádét és mandulatejet. Ugyanakkor vacsoráljanak a cselédek. 12 órakor lesz a vacsora, 3 nagy és 2 kisebb asztalra terítve. Az inasok többször tekintsenek oda, és ami kifogyott, újítsák meg. Elmehetnek.
2: Édes kedves emmikém, kénytelen vagyok néked ezen egy pár sorba helyzetem és kérésem nyilvánítni, és kérni segíts, mennyire sorsod engedi rajtam. Légy szíves nékem egy 600 pengőről szóló kötelezvényt küldeni, hogy én szerezhessek rá pénzt. A végső szükség kénytelenít erre, tudod, hogy csak abból élünk, amit anyád ád, és ez is bizonytalan. Főképpen nékem. Nékem nincs jogom követelni, de nem is akarok. Kérlek, intézkedj a kötelezvényről, bár néked sincs önnön vagyonod, de talán mégis valamelyik rokon vagy barátod kisegít a végső szükségből. Másképp nem vagyok képes élni csesztvén. Ha minden napra nem volna reményem, hogy jössz már, elköltöztem volna atyámhoz. De rövid időre nem érdemes, mert ugye az Isten és igazságos bíráid nem soká hazabocsájtanak, és én akkor számadást mutatok minden pénzről, mi kezem közt megfordult. A gyermekek szépen nőnek és egészségesek. Csak már hon volnál, oly keserves nálad nélkül most nékem, csak már hamar meglátogathatnálok. Írjál egy fiú nevet is, mert csak lány nevet írtál Pozsonyból leendő gyermekünknek. Csókol forrón szerető nőd, Erzsi.
4: Nőm is ott ül. Kisfiú ölében, kis fakardot forgatván kezében. Anyja lopva könnyeket töröl. Ó, a boldogság itt mind valódi. És könnyűt csak költészet fakaszt ki. Múlt idők történeteiből.
10: Egy rongyom sincs, a gyerekek fáznak. Miért nem ad pénzt nekem?
9: Becsüld meg, ami van.
10: Miért nem ad?
9: Mert nem becsülöd meg.
4: Most értem csak. Oly fájó gyönyörrel, hogy mit hangicsál a rabmadár. Énekével lopva a szabadba menekül, és kis fészkére jár. Érzed, én ő, lelkem suhogását, mint rejtélyes, zokogó szelet. Érzed, én a homlokon csókollak, és utánad a 2 gyermeket. Látom. Látom, érzitek hiányom. Ó, mi édes szűmnek ez, mi jó. Ah, de akkor, mint víz, összesímul a barázdám, mit vág a hajó. Kedvesünk, ki messze vála tőlünk, nagy hiányt hagy szívünk fenekén. Mintha a legszebb tőt kiszakítják, dús virágágy kellő közepén. Ah, de a virágok összenőnek. A hiány fogy, kisebbül akár, míg a kedves, hogyha visszatérne, útban lenne, s helyt sem lelne már.
2: Édes Emmikém, tégy valamit, hogy örökké ne kellessen nékem gond és keserűség között gyötrődnöm. Vagy talán anyád már végképp el akar szekírozni, ezt igen könnyen elérheti, mert én nem szeretem magamat hiába szekíroztatni. Beszélj véle, és adj valami biztos helyzetet, csak hogy én minden érintkezéstől ment legyek anyád irányába. Ő véle, én soha egy faluba nem fogok lakni, ez eltökélt szándékom. És így én, sztregovai lakos, soha nem leszek. Ezt az örökös könyörgést, várakozást, tétlenséget meguntam lelkemből. Ara és Jalánka betegek. Himlősek, mint én. Doktort nem hozatok. Én sem orvosoltam magam, tűrjenek ők is. Úgyis a boldogság a sírban lakik, csak nékik lesz jobb, ha nem ismerve az élet keserűségeit, ott lelik fel örök nyugalmukat. Írjál, hogy segítsek magamon! Én nem vagyok képes így létezni!
11: El tőlem, el. Segítség, irgalom. Szemfényvesztők és egy rútvén boszorkány. Így meggyaláztak egy becsületes nőt.

0: Én a nádori udvar fényes estéjeire jártam, megtanultam viselkedni. Én végig küzdöttem az életemet. Hogy ülsz te az asztalnál? Egyenes testtartásban kell ülni.
1: Egyenes testtartásban.
0: És a kezeid lógnak. Kezek az asztalon, és mindenek előtt hallgatva. Tanuld meg, és elköltesz minden pénzt.
1: Nincs mit elkölteni.
0: Ne feleselj! Én azt mondom, hallgasson mindenki a kisbíró szavára. Amire azt mondja, ne tedd, azt ne cselekedd. Ez a kisbíró a lelkiismeret.
1: A lelkiismeret.
0: Én a te korodban kenderrel, lennel, pulykákkal foglalkoztam. A sztregovai pulyka ma országos hírű. Én tudtam, hogy kell lóvni hidegtől, melegtől, esőtől, széltől. Te mit tudsz? Te mit tudsz bármiről? Én Ötvöst és Jókait olvasom. Te mit olvasol? Én imádkozom. Te nem. Ne sírj. Imádkozz.
2: Két világ közé hajítva, melyikhez nyújtsam jobbom, nem tudom. A test alá vágy, és a gondolat föl. Ne küzdjetek. Ne küzdjetek.
3: Gyerekestől rongyosak vagyunk már, majdnem megőszülök, ez borzasztó egy élet, meddig tart ez még így? Már az életet örökre meguntam, már a sok álmatlanságtól annyira gyenge vagyok, hogyha nagy nehezen egyszer körül járom a kertet, 3 nap is fáradt vagyok, és fáj a mellem, minden idegem tökéletesen el van gyengülve, és mióta ez a himlőn volt a jobb oldalamba, a bordacsontok felett a legkisebb megerőltetés vagy felindulásra úgy ver a vér, mintha ott is egy második szívem volna. A gyerekek már némileg jobban vannak, Jolán igen gyenge és sovány szegényke. Szörnyű most ezen a csesztvén, úgy tengődöm, mint egy elkárhozott. Csókollak 1000-szer, Isten véled.

Minél inkább megalázottnak, rászedetnek éreztem magam, annál égetőbben támadt fel bennem a bűnre való hajlam. Ki kellett tombolnom magam, elégtételt találni mindam a szenvedésért, amellyel vétlenül sújtott a sors. Így történt, hogy nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és nem is akartam. Annál kevésbé, mint hogy egy olyan férfi alakjában került elém, akiről azt képzeltem, hogy az enyémnek épp az ellentéte. Egy piperkőc, egy üres vidéki Don Juan. Nekem épp ez kellett. Mámort kívántam, mert különben belefulladtam volna az elkeseredésbe. Amikor Imre végre kiszabadult és hazajött, térdre borulva be akartam vallani neki ballépésemet. Más emberré lettem volna, ha eltaszít magától, vagy akár megver. Visszakunyeráltam volna magam, és megcsókoltam volna a kezét, amellyel erőt tanúsított. Mindebből semmi sem történt meg. Egyetlen szemrehányó szó sem hangzott el az ajkáról, pedig bizonyára tudott arról, ami történt. Így aztán megbánásomat, szégyenemet, haragomat mind magamba folytottam. Átköltöztünk Stregovára, ahol nagyanyátok megközelíthetetlenül távol tartotta magát tőlem, mint egy királynő, aki méltóságán alulinak tartaná hozzáérni egy magamfajta féreghez. Nem maradt más hátra számomra, mint érzéki élvezeteket hajszolni. Kellett, hogy szakításra kerüljön a sor. Én túlságosan is a benyomásaimtól vezettettem magam, Imre pedig a maga makulátlan fölényében tetszelgett. Egy valamit még megtettem. Szeretett gyermekeim, miattatok. Levelet írtam fennen trónoló anyósomnak, amelyben töredelmesen a közbenjárásáért esedeztem. Egyedül anyai lelke elejébe. Bocsánatát kérve vagyok bátor, és Imre könnyei és lelke fájdalmától erőt nyerve, ezen egy pár sorokat anyás szíve elejébe bocsájtani. Itt a perc, hol Imrétől és kedves gyermekeimtől el kell válnom. Az igaz, hogy sokrészt magam vagyok oka, mert nem kellett volna engedni fájdalmaktól magamat annyira elragadni, de ellenem annyian ármánykodtak, és én bennem a dac erőt nyerve eljött az idő a sok félreértések után, hogy Imre elküldött magától, de Istenemre mondom, soha szívem meg nem hűlt iránta forrón éreznie. Ezt csak most érzem, midőn itt a keserű elválás percei. Már elkésve Imrét kiengesztelni. Egyedül még azon szerencse volt reám nézve bemenni Pestre, és ha még lehet, a közöttünk történt szerencsétlen elválási megállapodást pecsét nélkül hazahozni. De késő volt a fáradozás. Oda volt az utolsó remény részemről. E késedelem oka pedig, tessék meghinni, csak azon okból esett, hogy túlbecsültem magam. De jöttek dolgok fel, mik engem vérig sértettek. Ezután lelkem ismét felvette állarcul dacosságát, és várt egy más kedvező pillanatot, de az indulat sokszor eltévesztette a perceket. Sokszor a bátortalanság is okozta, hogy Imrének nem mertem szólni. Még végre eljött az utolsó perc. Érzem, hogy az élet fogy bennem, ha meg kell tőle és gyermekeimtől válni. Térden kértem, bocsásson meg, látva, hogy ő is fájó szívvel válik meg tőlem. Ő sírt. Meg szeretett volna engedni, nem tudom, mi az, mi visszatartja, bocsánatát nem merve kimutatni. Még ez volt hátra. Anyai szívemnek.
kegyes anyjának tanácsát kérni. Az igaz, hogy már az utolsó percbe teszem, de meg lehet győződve, hogy lelkem mélyéből ered. És egyedül anyai szívem és Imre iránti forró ragaszkodásom bátorít ezen lépésre. Legyen bíró felettünk. Hogy van-e még remény, Emminek megelégedést, megnyugvást szerezhetnem. És nem lesz-e szégyen kedves fiának, ha nékem megbocsájt. Szívem érzi, hogy a jövő boldog lett volna közöttünk. Kérem, lelke sugallatából eredő tanácsát a végső percekbe. Szóljon Emmivel, és amit határoz, én megnyugszom benne, ha még érdemes vagyok tanácsa elfogadására. Higgye meg, hogy büszkeségből is nem kértem eddig. És ha nincs bocsánat számomra, úgy szegény Jolánkára kérem nagyanyai áldását, hogy mindnyájunkkal az Isten szeretete maradjon.

0: semmiféle válaszra nem méltatott. Így veszítettelek el benneteket, otthonomat, nevemet, egész jövőmet.
1: Miért lökél már magamtól azt a gondviseletet, mint ösztönöm sejtett, de nem becsült, s tudásom óhajt? Ó, de hasztalan.
2: Ugye? Ugye? Hasonlót érzek én is. Ha majd harcolsz a fenevadakkal, vagy én lankadva kertünk ápolom, körültekintek a széles világon, és égen földön nem lesz egy rokon, nem egy barát, ki bíztasson vagy óvjon. Nem így volt ám az egykor, szebb időkben.
3: Micsoda rendetlenség, papírok össze-vissza. Ez mi? Tisztelt Arany János. Arany János? Aranynak ír levelet? Velem közlött észrevételeidet, ha mind egytől egyig nem helyeselném, csak szegénységemnek adnám igen sajnálatos bizonyságát. Valódi Kolumbusz tojások azok, mint minden helyes észrevétel szokott lenni, az ember csodálkozik, hogy nem jött rá magától. Legfeljebb a meglevőnek megtartásában mutatott túl kíméletességed iránt lehet némi észrevételem, s bár fáradtságodat szaporítja, csak arra kérhetlek, törülj bátrabban.
4: Jó napot, anyám!
3: Itt vagy.
4: Nézze, mit hoztam. Tegnap beszéltem az országgyűlésen, tökéletes sikerrel. Utána kocsmákban, a kávéházakban csak arról beszéltek. Itt vannak az újságok, nézze, anyám, rólam írnak.
3: Ez mi?
4: Hányszor kértelek, hogy ne kutass az asztalomon?
3: Arany Jánosnak küldtél valamit?
4: Írtam egy drámát.
3: Drámát?
4: Az ember tragédiája. Ez a címe.
3: És miért nem adtad ide? Eltitkoltad.
4: Nem akartam idejekorán.
3: Előttem titkolózol? Micsoda szégyen.
4: Egy költemény, melyben az Isten, az ördög, Ádám, Luther, Danton, Afrodité, boszorkányok, s úgy Isten mi minden játszik. De mindjárt az első lapon az Isten így szól, be van fejezve a nagy mű, igen, s úgy összevág minden, hogy azt hiszem, évmilliókig szépen elforog, míg egy kerékfogát újítni kell. Így frivol passzus, az egész műben nincs több, de ez ott volt, és ezen Arany annyira megbotránkozott, hogy letette, s hónapokig feléje sem nézett, míg aztán újra kézbe fogta, s megtetszett neki.
3: Miért alászkodsz meg ennyire? Mi ez, hogy szegénység bizonyítványa, meg Kolumbusz tojás, meg hogy törülj bátrabban,
4: anyám,
3: és neked nem is szóltál? El akarom olvasni.
4: Oda fogom adni.
3: Nem is szóltál. Nem értem. Mikor még Jolán ért?
4: Most indulok.
3: Ne beszélj azzal a megérával. Hozd el Jolánt és kész. Mutasd az újságokat.
2: Aladárt és Arát 8 éve nem láttam.
4: Küld ki Jolánt. Indulunk.
2: 8 éve.
4: Ne kavarjuk fel a gyerekek lelkületét.
2: Jolánka...
4: Megállapodtunk. Hol milyen rendben van?
2: Nem tudja, hogy örökre viszed el.
4: Erzsi.
2: Tessék.
4: Semmi.
2: Tessék.
4: Visszajöhetnél. Csak viráglény nálunk.
2: Anyáddal együtt én nem.
4: Visszajöhetnél.
2: Nem.
4: Hát jó.
2: Isten veled. Küldöm Jolánkát.
4: Tisztelt Arany János! Kedves barátom! Te voltál az, ki nevemet az irodalomba hoztad. Ítéleted temethette volna azt el örökre. Megtennéd-e azt is még értem, hogy te mutatnál be a társaságba? Van-e rendes idejük a társaság üléseinek, melyekben székemet elfoglalhatom? Már készítek-e célra egy esztétikai munkát, de közölni szeretném veled, és kérlek, mondd majd meg, elmondhatom-e, mert valami sületlent nem akarnék mondani, miután úgyis többet vár tőlem minden, mint valóban bennem van, sok érdemem fölötti bírálata miatt művemnek. Én publicista voltam, mielőtt az irodalomban felléptem, pártküzdelmekben, megyei kaballákban vettem részt, azért ne hidd, hogy talán oly érzékeny vagyok a kritikában, mint egy szűzleány, ki mindjárt elpirul.
5: Tisztelt Imre! Igen, kérlek, légy oly jó! Küldjél a már lejárt 420 forintról nékem váltót. E kérésre a kényszerűség hajt. Ha a váltót megnyerem, én rögtön egy általános nyugtával biztosítlak, afelől nyugodt lehetsz. A jó indulatod, ha kérésem teljesíted, igen sok bajtól megszabadít. Még mindig kellemetlen pörökkel küzdöm, egy szóval reám nagyon jót idézne elő a váltó megnyerése. Bár a múltból tapasztalt eljárásod folytán alig bírom hinni, hogy ennek is eredménye legyen.
6: Micsoda levél? Arcátlanság!
4: Nincs semmije. Láttam, amikor ott voltam.
6: Megérdemli.
5: Tisztelt Imre! Megbocsáss, ez ismétli alkalmatlanság miatt, de a váltó írását minden jó szándék dacára is rosszul írtad. Itt küldöm vissza, és egy új váltót küldve légy szíves ezt aláírni. Összesen csekély a hiba, de... Hiába, ha a forma helyességét kívánják. Egész tisztelettel maradtam, Fráter Erzsébet.
4: Az ember tragédiája kiadásáért tartoznak nekem 600 forinttal. Mindig készültem Pestre, nem sürgettem, de most megkérem.
6: Nem kell.
4: Tartozom Erzsinek.
6: Te semmivel nem tartozol neki, jegyezd meg. Semmivel. És nem tűröm, hogy szóba állj vele.
4: Nincs semmije.
6: Úgy van, ahogy megérdemli. Isten akarta így.
5: Tisztelt Imre! Csodálom, hogy így hosszú idő óta sem jó, sem rossz választ nem nyerhetek. Pedig elég világosan megírtam, és egyszer mint kértelek, hogy csak az égető szükség kényszerít a váltó kérésére. Csodálom, hogy lehetsz ennyire elfogult saját magadnak kárt nem okozva e kérésem teljesítésével, és mégis makacsul húzott halasztod e váltó küldését, holott már én részemről akkor is áldozatot hoztam, midőn ráállottam a májusi és szeptemberi fizetésre. Minden 100-ból 10 elengedéssel, így 420 helyett 380 forinttal szívesen megelégszem. Ne engedd, hogy a baj és aggodalom megöljön, az írás meg igen terhes és fárasztó. Őszinte tisztelettel gyermekeim csókolva maradtam Fráter Erzsébet.
4: Tisztelt egybegyűltek! Székfoglaló értekezésem címe a nőről, különösen esztétikai szempontból. A nő nem egyszerűen csak ember, ki egyszer mind esetlegesen nőnemű is, mint azt a rideg logika diktálja, de utolsó ízéig egy sajátságos valami specifice nő.
5: Tisztelt Imre! Ez már 5. levelem, és most már itt van május 15-e, és már most igen kérlek, légy szíves, megküldeni a már úgyis lejárt 420 forintokat. Levelem rövidre foglalom, minek mondjam el újra, mit már 5-10-ben tettem, tisztelettel zárom soraim, Erzsi.
4: Testének sokkal tetemesebb része van nemi célokra alkotva. Vére testsúlyához képest több, keringése gyorsabb, hőmérséklete magasabb, véralkata idegesebb. Nagyon természetes, hogy a mélyen szervezetében rejlő különbség a nő egész lélekvilágát is áthatva, eszmekörét, tevékenységét különbözően határozza meg a férfiújétól. S így korán sem üres frázis, hogy a nő szívén keresztül gondolkodik. Könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. Ő mindig csak a szenvedő, sohasem a beható elemet képviseli, s innen, míg a dilettantizmus legkedvesebb kontingensét szolgáltatja, soha a művészetet és tudományt lényegesen előre nem vitte.
5: Tisztelt Imre! Utólagos kérésem még az lenne, légy szíves, ha csak tehetségedbe van. A szeptember 20-ára eső 420-ból 100 forintot küldeni, mert elég legyen azt mondanom, hogy a mindennapi kosztomat a fogadóba fizetni nem vagyok képes, ha pedig örökös előleges adósságot kell csinálnom, soha nem jövök tisztába itt, ebben az uzsorás városba.
4: Minden üldözött, új vallás felekezetnek lelkesült nő mártírjai, minden néplázadásnak asszony tigrisei vannak. Minden borzasztó látványnál s kivégzésnél izgatottságot keresve feles számban van jelen, de elmegy a pestises beteg ágyához is, honnan a meggondolt férfi visszaretten. A nő alárendelt testi és lelki ereje védelmet, ápolást keres, s az erősebb férfiú lelkében épp oly érzéseket költ, mint az elhagyott gyermek, a hervadó virág, megdermett madár. A nő a szerelem megtestesülése, s a legvadabb férfi meghajol rózsavesszeinek. Megszelidül, mint a vérengző vad a tehetetlen gyermeknél, hisz az utunkban álló virágot is kikerüljük, s el nem tapodjuk a fetrengő bogárkát. Lehet nő, ki egész életében egyebet nem tett, mint szeretett. De a szépség és szeretetre való rendeltetés öntudatának minden aberrációja is kiválóan női tulajdon. A végletekig vitt hiúság csak egy Báthori Erzsébetben, az elvadult élv vágy csak egy Borgia Lukréciában nyilatkozhatik. Csak egy Stuart Mária öltözködhetett tükör előtt, midőn a vérpadra lépett.
0: Semmihez nem volt kedvem. Meggyötört agyamban öngyilkossági gondolatok cikáztak. Amikor megjelent az ember tragédiája, az elsők között voltam, akik megszerezték. Amikor az első részt olvastam, büszkeség és öröm lobbant fel bennem, hogy egy ilyen lángésznek adhattam az ifjúságomat. Hirtelen azonban megpillantottam a Kepler jelenet sorait. Mint tüzes vas, perzselődtek emlékezetembe.
1: Te megbírnál érteni. Ha volna lelked, oly rokon velem minőnek, első csókodnál hívém, te büszke lennél bennem, és nem keresnéd kívül a boldogságot körömön.
2: Talán neked nagy már az áldozat, az éj hűvös szelét kiállani. Még én egy jó, nemes férjet csalok meg, az ég átkát, világítéletét vonom magamra.
0: Megaláztatástól és szégyentől félőrülten ziláltam össze a hajam. Kétes volt engem, virágkorának társát, gyermekeinek anyját pellengérre állítani, és mint elrettentő undokságot állítani a világ elé. Odadobtam utolsó erkölcsi fenntartásaimat, önbecsülésem maradékát, és mit sem törődve azzal, hogy mi vár rám, rohanni kezdtem lefelé a lejtőn.
4: Egy hűtelen elpártolás női kötelességeitől mennyivel nagyobb rombolást hoz az egész családi létre, mint a férfiú félrelépése. A szülői viszony gyermekével oly végtelen erősebb az apáénál, s az anyatej, anyanyelv s anyai oktatás szent háromsága által nem csak a család alapjait rakja le, de az öntudatra ébredező ember lelkében mindazon kegyelet, gyöngéd viszony s szent eszme csíráját ülteti, melynek természetes őre a nő. És azon imák visszhangja, melyeket összekulcsolt kézzel fél öntudatban hallánk anyánktól, végig kísér az életem. Így munkál a nő csendesen, zajtalanul szerény házi körében, s mégis roppant hatással az egészre nézve. Mint a koralt készítő bogár, mely világrészeket hoz létre. Mint az árjadozó lég, melyet észre sem veszünk, de hiánya egyszerre feltűnnék pusztulásunkkal együtt. De épp mert a virág zománcához hasonló gyöngétségű szentségek őre a nő, ha egyszer ki van ragadva kijelölt köréből, ha egyszer levetkezé a kegyelet érzéseit, s túltévén magát a kedves előítéleteken, okoskodva akarja elemezni mindazt, mit csak éreznie kellene, sokkal mélyebben süllyed, s nehezebben, hogy ne mondjam, sohasem képes többé erkölcsileg felemelkedni, mint azt a férfiban számtalan esetben látjuk. Kisebb lelki erejes, nagyobb szenvedélyessége közreműködnek ebben, s míg az erkölcsi és esztétikai szépnek eszményképeit a nő szolgáltatja, az erkölcsi és esztétikai rút ne továbbját is csak a nő képes előállítani.
0: Reménykedjetek velem együtt, hogy a legfőbb bíró engem nem az elvetemültek közé fog besorolni. Ő a mi mindent megbocsátunk, és tudja, hogy én nem csak saját gyarlóságomnál fogva, hanem talán még inkább azoknak az értetlensége és gőgje folytán pusztultam el, akiket földi úti társam uladott a végzet. Viszontlátásra egy jobb világban, ahol én vele megtisztultan és büntelenül fogok találkozni. Anyátok, fráter, Madács, Erzsi.
1: Szegény atyám sem. Pali nem szenvedett annyit, mint én.
3: Aludj! Kimerültél!
1: Hiszen a halál az semmi. Abban nincs semmi. De ez a fuldoklás, ha még pár napig tartana, lehetetlen kiállni. Jó ét.
3: Meghalt. Adja az Úristen az ő szent áldását, Reád. Köszönöm, kedves jó fiam. Tiszta szívemből köszönöm, s légy áldott minden gondoskodásodért, melyel gyönge anyád iránt oly készséggel és gyöngéden viselted.

0: Felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Dramaturg Soltenszky Tibor. A rendező Hegedűs D. Géza.
1: A hangjátékot legutóbb 2017. december 2-án sugároztuk a Kossuth Rádió hullámhosszán.

0: műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állománykezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarzoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János

0: Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Felmondja a Lons csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balási Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntetőeljárás, a bankszámlák zárulása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lange Event Kft-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, még 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. A fesztivál életműdíját, a Lifka Sándor díjat Mundrucó Kornél magyar film és színházi rendező, valamint Rados Bajics szerb színész, forgatókönyv író és rendező kapja. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Híreink végén az időjárásról. Országszerte meleg, füllett az idő. A napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Elvtársnő, kérem. Magdika. Diktálok. Feljegyzés. Tudkomlós község előjáróságának a járási tisztértekezletről. A főjegyzői eligazításról. Tudkomlós. 1949. március 28-a. Bizalmas. Mai politikai szituációból eredő teendők. A parasztság, még a dolgozó parasztság is fél lábbal a magántulajdon mellett áll. Fél lábbal a szövetkezet mellett áll. Ingadozik. Mondta révejártás. Támogatni, vezetni, nevelni, megíteni kell, hogy rálépjen a szövetkezeti útra. De az ingadozás a szocialista fejlődés dolgában egyben ingadozást jelent a kapitalizmus és a szocializmus között. Ingadozást a kulák elleni harcban. Az osztályjelenség elnyomását szolgáló hatalomnak pedig nem szabad ingadozónak lenni. Most már a döntő szempont a kulák elszigetelése. A gazdasági és politikai befolyásának a szűkítése. Minden egyéb szempontot aláhúzva. Így a termelés megszervezésének szempontját is alá kell rendelni ennek a célnak. Azt mondja. A harc nem abban a formában van, mint kellene. Nem használtuk fel a közigazgatást és a rendőrséget, hogy a kulákokat visszaszorítsuk. Ki a kulák? Kulák. Nem csak a földbirtokosok, hanem mindenki, aki kizsákmányol. El kell érnünk, hogy a kulák kalapot emeljen a titkár előtt. Végrehajtásnál a rendőrség által kényszeríteni a kulákot, hogy tehenét vagy egyéb jószágját maga vezesse vagy hajtsa. Aztán a presbitereket fokozatosan meg kell vakarni, és a kulák ki kell pellengérezni. Ha kulák büntetést kap, közhírré kell tenni, minden hang ellen eljárni, amely demokrácia ellen van. Eddig éberség hiány volt, nem vigyáztunk. A harcba be kell állítani mindenkit, kézbesítőket, mezőőröket, egészségőrt, szervezeteket, stb. Mindenkinek ki kell venni részét az osztályharcban. Mert aki nem dolgozik, nincs már türelem.
az árverés sikere érdekében. A szövetkezeteket fel kell hívni, hogy Potomáron ő vegye meg. Kocsmáros. De föltulajdonosnál. Az iparelvonást kell megoldani. A piacokat a kupecektől megtisztítani. A függetlenségi népfrontban nincsenek kulák. De alaposan utána nézni. Irgalmatlanul eljárni, hogy akár adó, akár beszolgáltatási hátralékban van. Rámenni a kulákra minden körülmények közt. A legveszedelmesebbre először a déposz és a rendőrséggel kalörte. Minden sikert politikailag ki kell értékelni és kihasználni. A rendkívüli eseteket azonnal jelenteni kell.

0: Tótkomlós Békés megye délnyugati szélén fekvő nagyközség. Lakossága a II. Világháború előtt 11 ezer fő. Legnagyobb részt az 1746-ban ide bevándorolt szlovák telepesek leszármazottai, földművelők. A falu határa szűk. A paraszt családok kétharmada földtelen volt. A földínségen az 1945-ös földosztás sem segített. Az igénylő kevesebb, mint fele kapott, átlagosan alig 3 holdat. A feszültséget tovább éleszte az, hogy 1946-tól megindult az agitáció a Szlovákiába való áttelepülésre, a kitelepítésre kijelölt felvidéki magyarok helyére. A tótkomlósi szlovák származású, elsősorban szegény parasztság meggyőzéséért ekkor a nacionalista áttelepülési mozgalom aktivistái, illetve a baloldali, főként kommunista öntudatú erők vetélkedtek, s végül az utóbbiak kerekedtek felül. A falu lakosságának így is közel egyharmada települt át Szlovákiába 1947-48-ban. A helyükre Érsekújvárról és környékéről érkeztek magyarok, főként paraszt családok. A kommunista párt befolyása páratlan módon erősödött meg a faluban. Már a 45-ös választásokon is 56% szavazatot kaptak, 1947-ben pedig több mint 70%-ot ért el a Magyar Kommunista Párt Tótkomlóson. Itt nem volt nagy birtokos, akit el lehetett volna űzni, uradalom, amit fel lehetett volna osztani. Nem voltak államosítandó nagyüzemek, nem voltak földek, házak és munkahelyek, amikkel csillapítani lehetett volna a szociális igényeket. Így a balos indulatok a helyi élcsapat vezetésével hamar túlszaladtak a kommunista párt országos ütemtervén. Korábban és harcosabban, mint másutt, megtalálták maguknak a legyőzendő gazdagokat a helyi gazdálkodó birtokosokban. A tótkomlósi agrártársadalom egyharmadát jelentő kis- és középbirtokosok közül minden 6. 120-150 család tekinthette volna magát a háború után kulák jelöltnek, akiknek legalább 17 holdjuk, cséplőgépük, terménydarálójuk, kocsmájuk vagy boltjuk volt. Vagy akik személyes okokból számíthattak bosszúra.
1: Azt mondja, a megadott irányvonalak szerint összeállítandó havi jelentések mikénti pontos összeállítása tárgyában. Vétérjünk erre, hogy szociális. Na mindegy. Érjük azt, hogy bár az utóbbi időben sokat enyhült, de időszakonként a munkanélküliség komoly formában szokott jelentkezni. A hangulat jó. A fejlődés szempontjából, ami a kulák befolyásolást is gyengíti. Kinek a részéről és formájában. Legyen úgy, hogy a kulák parasság részéről, a főképpen suttogó propaganda formájában. Sajnos a tömegek között bizonyos fokú elkeseredettség van. A zsíros kulátság által terjesztett propagandának hatása alatt állanak. A kulák befolyásolás ellen harcolni igen misztikus. Mert nem tudjuk, kivel állunk szemben.

0: Idősebb Zépál 1896-ban született Tóth Komlóson. 7 testvére közül csak 2 húga maradt meg, és amikor 14 éves lett, az édesanyja is meghalt. Apja Zé János gazdálkodó volt, ahogy az lett ő maga is, amikor 1918-ban visszatért az olasz frontról. Míg az apa akkor már benn falusi házában lakott a lányaival, fia kiköltözött a család tanyájára. Idehozta 1924-ben a feleségét, El Máriát is. Fiuk, ifjabb Zépál, 1930-ban született. 1933-ban meghalt Zé János, és ekkor idősebb Zépál megörökölt 15 holt földet a rajta lévő tanyával, valamint 4000 pengő adósságot, amit csak 1944-re sikerült letörlesztenie. Idősebb Zépál kora 52
1: év. Testalkata,
0: testalkata alacsony,
1: arca ovális, haja ősz, szemei sárgásak, szája orra rendes, különös ismertető jele nincs, beszél magyarul.
2: Magyarul. Ajarace po szlovenszki, mert inkább szlovákul, de mindegy, magyarul.
1: Katonakönyve. Katona viselt, igen. 1940-41, Erdélyi bevonulásnál. Fronton, fogságban nem volt?
2: Túl voltam már a koron.
1: Na most a beszolgáltatási lap. 1949-50. Lakik?
2: Tanya 50.
1: Igen. A gazdaság területe, ugye? 18 katasztrális hold, 1147 négyszögöl. Az tehát 413 aranykorona. Azaz meghaladja 350-et. Vagyis kulák. Tehát K jelűlapot kell kitöltenünk. Igen. 3,6-tal kell szorozni. Az annyi mind 4050 búza kilogram. Plusz 826 kiló kulákadó. Az 4876 búza kilogram kegyérgabona beadási kötelezettség. Plusz 15% egyéb. Az összesen 5607 búza kilogram termény a beszolgáltatás. És 169 kiló sertés. És persze az adó. Adóév az adócsoportnál. Van adó átralékja?
2: Hát van.
0: Sem az 1946-ra, sem a 47-re és 48-ra kirót kötelezettségeit nem tudta maradéktalanul teljesíteni. Így 1949-re 30 mázsányi búzaadó elmaradása gyűlt össze. Hozzá még a beszolgáltatni nem tudott egyéb termények, a hús, a tej és a pénz adótartozás. A hatóság idősebb Zépának címzett határozatai, felszólításai, idézései egymást érték.
3: Figyelmeztettem címedet, hogy amennyiben nem tesz eleget...
1: Kötelezem kártérítésre, kötelezettek arra,
3: hogy... Hivatalosan felhívom, hogy hivatalos helyiségemben beszolgáltatási kártérítésében azonnal jelenjen
1: és
3: meg.
1: Ezen idézést, továbbá adóívet, és 1300 forintot hozzam magával.

0: tejhátralék ügyből hatósági lefoglalás és árverés is következett 1949. júniusában. Pedig az 1949-es állami begyűjtési rendelet még további ugrásszerű tehernövelést írt elő a korábbiakhoz képest. Minden birtok kategóriában mohóbb lett, de megjelölte már azt a küszöböt is, 25 hold vagy 350 özaranykorona értékű birtok, mely fölött a gazdálkodókra fokozottabb kötelezettségek érvényesek. Ők lesznek a törvény szerint is a kulákok. Így számított be a hivatalnok idősebb zépának 1949-50-re kétszer annyi beszolgáltatást, mint az előző gazdasági évben, vagyis búzából például csaknem 50 mázsát, holott a korábbi években ennyi nem is termett a földjén. Ám a család teljesített beadásai is ekkor lesznek a legnagyobbak. A lerótt tételek búza kilogramjai átszámítva csaknem 48 mázsát tesznek ki. Ez volt az utolsó év, amikor a család erőfeszítései még alátámasztani látszottak az ideológiát. Minél szorosabb présbe kerül a paraszt, annál több zsír sajtolható ki belőle. Pénz azonban így sem. Ekkor lépett érvénybe az általános jövedelemadó, amely a hasznot hozó tőke, föld, ingatlan, gép, haszonállat jövedelmét volt hivatva lecsapolni, függetlenül attól, hogy képződött-e jövedelem egyáltalán. Idősebb Zépának 3000 forintra rúgott az 1949-es pénzadó kivetése, de nem tudott belőle törleszteni egy fillért sem. A helyzet ilyen formán 1949-ben igen súlyosra fordult.
1: Tóth Komlos község elöljáróságától 1949. szeptember hó 20. Értesítem Zépál gazdálkodó, lakik tanya 50, nyilvántartási száma 40/9, hogy a számbavétel során történt megállapítás szerint a beadási kötelezettségét nem teljesítette. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben beadását 48 órán belül nem igazolja, további vámörlésre engedélyt nem kaphat, azon kívül a beadási kötelezettségének nem teljesítése miatt a bűnvádi feljelentést is meg kell tennem. Köteles 48 órán belül beadni a következő mennyiségű terményeket és élőállat.
0: A korabeli újságok a kulák ellenes harcnak is fáradhatatlan krónikásai. A Békés megyei napilap, a Viharsarok népe már 1947-től ostorozta a kezdetben basaparasztoknak, zsíros gazdáknak, vagy egyszerűen zsírosoknak titulált gazdálkodókat. Később ehelyett gyakrabban írnak kulákot.
2: Ahány község, annyi kulák ravasság, és nincs nap kulák szabotás nélkül. De az Öcsödi és a Bucsai dolgozó parasztok azt mondták, hogy a kulákokból, kupecekből és spekulánsokból elég. Rajtunk a sor, hogy legyőzzük kizsákmányolónkat, a zsíros parasztot. Kulákuszításra szövetkezés a felelet. Példás ítéletekkel sújtotta Békés Csaba büntetőbírósága a szabotáló kulákokat.
0: Tóth Komlóson július 24-én a falu apraja nagyja felvonul. Begyűjtési versenyre hívják az ország valamennyi községének dolgozó parasztságát.
3: Egész dolgozó népünk jövő évi kenyeréért folytatott harcunkban országunk vezető erejétől, a munkásosztálytól vegyen példát. Kövessük egész dolgozó népünk büszkeségeit, azokat az ipari dolgozókat, akik sokszorosan túlteljesítik normáikat. Az aratás cséplés jó megszervezésével és idejében való elvégzésével indulunk harcba, minden szem gabonát.
4: Én Farkas Pál, Tóth Komlósi középparaszt, dolgozó parasztársaim nevében vállalom, hogy a kenyér gabona begyűjtésével minden erőmmel azon leszek, hogy teljesítsem a tervet, hogy dolgozó népünk kenyere biztosítva legyen. Mi is azt akarjuk, hogy az országunk, mint ahogy Rákosi elvtárs mondotta, ne rés, hanem bástya legyen a békefrontján.

0: Az 1950-es beszolgáltatások kulákszorzó kulcsai az előzőeknél is magasabbra kúsznak. A Z család sorsa azonban nem csak ezért lépett ekkor kritikus szakaszába. 1950. szeptemberében idősebb Zépál 15 holdas tanyai birtoka beleesik azoknak a tábláknak a sorába, amelyeket a Viharsarok TS nézett ki magának és tagosított be. 5 másik távol fekvő csereföldet kaptak, nagyobb részüket rögtön ki is adták ingyenes haszonbérbe. De ami súlyosabb, kikergették őket a lakóhelyükről, a tanyájukból is. Ifjabb Zépál ekkor 19 éves volt.
1: Apukám 1950. szeptember valahanyadikára szóló végzést kapott, hogy addig hagyjuk el a tanyát. Október 12-én költöztünk ki, és elhurcolkodtunk a nagymamámhoz, anyukám anyjához, a Kölcsey utcába. A rendelkezés úgy szólt, hogy a földön, amit elhagyunk, minden betakarítást el kell végezni. Mégis megnehezítették. Sürgettek. Hamarabb kellett letörni a kukoricát. Mi készen se voltunk, a traktorok elkezdték a szántást. Másutt nem, csak a betagosított földeken, ahol még nem fejezték be a hurcolkodást. Kijelöltek egy cseretanyát is, de abban meglaktak. A tulajdonos lánya lakott benne. Akkor ment férjhez. Eljött hozzánk, nagy patáliát csapott, hogy az ő házukba senki nem teszi be a lábát. Erre apám...
2: Já, tátám, legyél nyugodt. Én oda nem megyek. A máséba nem.
1: Az ügyvéd fogalmazott egy kérvényt. Beadtuk.
2: Tóth Komlósi tagosító bizottságnak Tóth Komlóson. Alólírott Zépál, földműves, tanya 50 szám alatti lakos, 15 hold ingatlanomat tanyával együtt tagosította a bizottság 1950. szeptember 5-i értesítése szerint. Földem tagosítása ellen semmi kifogásom. Egyedüli kérésem az, hogy tanyámat 800 négyszögöl területű földdel együtt hagyják meg részemre használatul. A tagosítási rendelet ugyanis előírja, hogy olyan földművelőnek, akinek a községben háza nincsen, és a tanyáján lakott, a tanya épület a melléképületekkel együtt 800 négyszögöl területtel meghagyandó. Mivel nekem, sem feleségemnek házam nincsen, kérem, hogy juttatásomat igazítsák ki olyképpen, hogy az 50-es számú tanyámon maradhatok jószágommal és takarmányommal együtt.
1: A rendelet hiába írta ezt elő. Hiába volt igazunk, ezt még Békés Csabán is elismerték a megyei tanácson, amikor elmentem oda, mert a tagosító bizottság elutasította a kérvényünket. Mégis azt mondták, ez a helybeli tanácsra tartozik. Ezeknek viszont éppen ez volt a céljuk, hogy kimozdítani az embert. Úgyhogy nem volt appelláta.
3: Lapunk tudósítója Tóth Komlóson járt. Nem alszik az osztályellenség Tóth Komlóson sem. Van ott 72 mindenre elszánt kulák. Ez a 72 kulák nem kevesebb, mint 8,5 vagon gabonával tartozik a népállamának. De nem csak, hogy tartoznak, de egyéb disznóságokon is törik a fejüket. Például ősszel Zsizsike Sárpát vittek a földműves szövetkezetbe szelektáltatni, így akarták megfertőzni a nép magtárában összegyűjtött magot. Vaskézzel kell sújtani a kulákra. Botrányos, hogy a gyulai törvényszék mindössze egy évre ítélt egy szabotáló basaparasztot, aki lóval végzett előcséplést, és 9 keresztből mindössze 124 kg gabonát csépelt ki, bár hasonló esetek halállal is büntethetők.

0: 1950 őszén a hatóság emberei már személyesen járnak házról házra, hogy követelésüknek érvényt szerezzenek. Elsősorban persze az úgynevezett kulákportákra mentek, amelyek száma időről időre szaporodott. A tótkomlósi kuláklista végül 165 fős reduzzadt. A legemlékezetesebb begyűjtési akciónak súlyos következményei lettek.
1: Édesapám a beadását még nem teljesítette, amikor október elején megjelent a végrehajtó. Rendőrrel együtt. Hogy mi van még? Akkor költöztünk ki a tanyáról. Éppen anyukám nővérénél húztuk meg magunkat. Kukoricát kerestek. Keveset találtak, és nem akarták elhinni, hogy csak ennyi van. A végrehajtó ismert minket. Tudta, hogy a nagymama itt lakik a másik utcában. Azt mondta, menjünk csak át az anyóshoz. Átmentek. Felmentek a padlásra, és ott találták a nagymama kukoricáját. Azt állították, hogy a miénk, csak ide rejtettük el. És lefoglalták.
0: Álljunk itt meg. Ezen a napon, most már rekonstruálható 1950. október 9-e van, szerte az országban ugyanolyan lázasan kutatnak a végrehajtók, mint Tótkomlóson. Országos riadó van. A kulákok termésének elszámoltatása című parancsot a kereskedelmi miniszter adja ki forgatókönyvszerű utasításában. Az akció október 9-én reggel induljon. Az indok...
2: Lazán kezelik a kulákokra előírt beadási kötelezettség teljesítését. Akik fekete piacra viszik a fölöslegüket. Másik támadási módszere az osztályellenségnek, hogy a ténylegesnél sokkal alacsonyabb termésről terjeszt rémhíreket.
0: Hogyan kell az akciókat végrehajtani? Általános elv?
2: Az eljárás során nem lehet vitának helye.
0: Konkrétan?
2: Midőn a bizottság megjelenik a kulák gazdaságában, a bizottság vezetője felmutatja a belkereskedelmi miniszter rendelkezését, és közli, hogy el fogják számoltatni.
0: Ezután munkához kell látni. Először is számba kell venni a készleteket. Az érintettnek azonban egy szavát se szabad elhinni, és leleményesebbnek kell lenni nála.
2: Természetesen nem szabad elfogadni a kulák által bemondott adatokat, hanem a leggondosabban körül kell nézni a kulák házában, gazdasági épületeiben, udvarában, kertjében, esetleg elrejtett készletek után. A szomszédos szegény parasztoktól érdeklődni kell, nem rejtette el a kulák a szomszédoknál vagy rokonoknál.
0: Ha megvan a készlet, egybe kell vetni a községi adatokkal. S ha nem egyezik?
2: Fel kell szólítani a kulákot, hogy a hiányzó mennyiség hollétéről nyilatkozzon. Különösen kirívó esetekben, amikor a kulák hiánya igen jelentős, és nyilvánvaló, hogy a készleteit letagadja, vagy azt elfeketészte. A jegyzőkönyvet a helyi rendőrségnek át kell adni.
0: Az utasítás szerinti elszámoltatás során Z. Pálnál az elrejtett kulák készletek esete forgott fenn. A leleplezés feljelentéssel folytatódott. A kukorica rejtegető ellen eljárás indult.
3: Mi a vagyona?
4: A 15 hold földem. A tagosításba esett anyával együtt. A helyette cserébe kapott 15 holdból csak 3 holdat művelek. A többit átadtam a Défosznak, amiért haszonbért nem kérek. A 15 holdat atyámtól jussoltam, ahhoz én nem szereztem semmit. Béresem nincsen. A földet magam munkálom feleségemmel és felnőtt fiammal. Házam nincsen, mert a tanyai házam a tagosításba esett, és helyette nem kaptam más megfelelő tanyát. Most a rokonaimnál húztam meg magam, amíg a község nem juttat házat. Van még 2 lovam, 2 tehenem, 5 sürdőm.
3: Megértette a vádat?
4: Megértettem.
3: Bűnösnek érzi magát?
4: Nem. Mert a talált kukorica nem az enyém. Abból 7 mázsát én szállítottam be az anyósomhoz, mint az általa haszonélvezett 5 hold évi bérét. A többi 14 mázsát nem én, hanem a sógoraim szállították be anyósomhoz. Ők is, mint haszonbért.
0: Idősebb Zépált sem a saját, sem pedig ügyvédjének érvei nem tudták megvédeni. Egy 1950 decemberi első tárgyalás, majd fellebbezés után, egy 1951 elején második tárgyalás során a közellátás veszélyeztetésének büntette miatt 7 hónapi börtönre ítélték. Büntetésének letöltését 1951 március 25-én kellett megkezdenie. Mielőtt azonban erre sor került volna, egy másik ügyben is vádlott lett.
1: 1950 decemberében le akartunk vágni egy kis disznót. A másik a beadásba ment már, de nem volt elég a súlya az előíráshoz képest. Akinek viszont hátralékja volt, az nem kapott vágási engedélyt. Kiderült, hogy a hiányzó sertéshús helyett zsírt is be lehet adni. Igaz, hogy nekünk az se volt, de a nagymama fölajánlotta, hogy neki van. De tavalyi, ha megfelel. Kifogástalan zsír volt különben, de apám akkor már óvatos volt. Ki tudja, nem lesz-e baj, hogy nem idei a zsír, és becsomagolt belőle egy kanálnyit, hogy bevigye a zsírátvevőnek megmutatni.
4: Az velem járt iskolába, ismerem. Az majd megmondja, hogy jó lesz-e. Tovább poznám, azt én ismerem.
1: El is vitte. Mondta, hogy itt van a zsír, ugyan már tavalyi, de egyébként jó. Pravda, že, persze, hogy jó, nincs ennek semmi baja, hozzad csak, mondta neki a zsírátvevő. Szlovákul beszéltek. Na jó, összeszedtük a zsírt bödönökbe, apám talicskára rakta és bevitte. De ahogy jött visszafelé, a sarkon már el is kapta a rendőr, hogy álljon meg, hol járt. Itt és itt. Milyen zsírt vitt be? Tavaly, de megkérdeztem. Nem kérdezett maga semmit, maga avas zsírt vitt be. Mindjárt magával is vitte a zsírbegyűjtőhöz, mert az jelentette föl már előre, amikor még csak hazament apám a zsírért. A zsírbegyűjtő meg fölháborodva előadta, hogy átvette a zsírt, de csak akkor vette észre, hogy tavalyi avas zsír, amikor már berakta a többi közé. És így ez megrontotta az egész készletet. Feljelentés után tárgyalás, ahol született talán valami elég súlyos ítélet is. Akkor mentünk az ügyvédhez, ő megírta a fellebbezést, és elérte, hogy a következő tárgyaláson Orosházán megjelenhetett valami szakértő, aki próbálta bizonygatni, hogy a szakszerűen kezelt egyéves zsír teljesen elfogadható minőségileg. Erre az volt a válasz, hogy e szerint, ha gondatlanul kezelik, akkor avas lehet. És mivel, hogy ez a zsír avas volt, akkor gondatlanság történt. És akkor jött az a csavarás, hogy ezért viszont az anyám a hibás, mert a zsír kezelésénél nem járt el jó háziasszony módjára. Ezért kimondták, hogy a harmadik tárgyalásra az édesanyámat kell beidézni. Apám akkor már talán amúgy is elment a kukorica ügy miatt a büntetését letölteni. Hát így ítélték el anyámat 4 hónapra.

0: Idősebb Z. Pál már 1951. márciusától raboskodott. A felesége pedig július 9-én kezdte meg büntetésének letöltését Orosházán. Majd segédmunkákat végzett a csepeli Rákosi Művek építkezésein, ahonnan november 9-én szabadult. Közben azonban, augusztusban, ifjabb Z. Pált is elszólították otthonról. Katonai behívót kapott. Bevonulásával elfogyott a család a Kölcsey utca 13-ból, mert a nagymama egy héttel azelőtt, hogy a lányát bebörtönözték, június elején meghalt. Ifjabb Z. Pál így már bezárta maga mögött az ajtót. Az állomásra a menyasszonya Zsuzsa kísérte ki. De 1951-ben Magyarországon egy családi gazdaság, vagyis a rákírót követeléstömeg nem szűnhetett meg attól, hogy a család összes tagját elhurcolták. A beadást az üres háznak is teljesítenie kell. Változatlanul érkeztek az újabb és egyre képtelenebb beszolgáltatási és adóparancsok. Szeptemberben ideiglenesen hazaérkezett a családfő. 9 hónapra kiszabott büntetésének 6. hónapját töltötte, amikor a rokonok feladtak egy táviratot. Senki nincs otthon, aki a betakarítást elvégezze. És ekkor engedélyezték neki, hogy a büntetés letöltését december 1-jéig megszakítsa. Ifjabb Z. Pál, taszári katona, így Tóth Komlósra írhatott az apjának 1951. október 3-án.
1: Drága apuska, mindjárt azzal kezdem, hogy nagyon megörültem a levelének, mert már többször írtam, és maga még csak egyetlen sort sem küldött. No de tegnap délben megjött az az ember, akivel maga levelet küldött, Zsuzsa meg csomagot. Pedig én mindig csak azt írtam, hogy nekem semmi nem kell. Pénzt sem kértem, hiszen tudom én jól, hogy az maguknak nagyon kell otthon. Én minden hónapban kapok 60 forintot, és otthonról is elhoztam 100-ast. Éppen tegnap kaptam meg azt a csomagot is, amit maga küldött benne a pulóverrel. De most ne küldjön, amíg nem fogok magának megint írni, mert nem szabad. A többiekét el is kapták. Szóval köszönöm, hogy így gondoskodik rólam, édesapuskám, és azért ne haragudjon, hogy Zsuzsa is már csomagot küldött nekem. Tudja, úgy van az, hogy ő is csak meg akar lepni ezzel-azzal. Mamicskának még Orosházára írtam, de most már nem tudom a címét, úgyhogy üdvözöltetem és szívből csókoltatom. És írja meg nekem, hogy lehet-e neki írni, és hogy mi a címe. És maga apuskám drága, nyugodjon meg, mert nekem itt jó. Eleinte egy kicsit kevés volt az ennivaló, de azért most már elég. Főleg így, hogy már néha csomagot is kapok. Azt a levelet pedig, amit a békekölcsönről írtam, azt mindenkinek muszáj volt megírnia. Úgyhogy ne vegye föl. És ha nagyon zaklatják magát az adó miatt, akkor adja oda nekik az egész földet, az egészet. Éppen csak a nyomást, a hajtást, vagy valamelyiket hagyja meg. Szántassa meg traktorral, vesse be egy kis búzával, és a többivel ne is törődjön. Azt én mondom magának, hogy földet ne tartson, mert azt elveszik. És csak bajnak van az magának. Hogyha majd hazaérek, akkor én úgyis új életet kezdek. Miattam ne rémüldözzön. Most egy idősebb kőműves mellett vagyok, aki vakol. Én meg hordom neki, amit kell. És aztán írok erre a cementes zsákra. Azért ilyen ez a papír. Lehetséges, hogy rövid időn belül otthon leszek. Úgyhogy csak nyugodjon meg, apuska drágám. Én egészséges vagyok. Jó sorom van. Jó, nyugodt tisztjeink vannak. Isten áldja a viszontlátásig csúcs. csókolja, fia, Palkó, mamicskát is.

0: 1951. október 9. Kedves, jó apukám, meg édes jó fiacskám, vagy azt sem tudok, hogy kinek írjak, hogy kik vagytok meg, mert semmit sem tudok rólatok. Mert én már írtam egy levelet innen, de választ még idáig nem kaptam. Nagyon el vagyok keseredve amiatt, mert mások már 3 levelet is kaptak. Olyankor csak sírni tudok, hogy én nekem senkim sincs, aki írjon. Különben jól vagyok, egészséges vagyok. Szeptember 9-én idehoztak bennünket Budapestre, Csepelre. Új csőgyár építés van, nagyon sokan vagyunk itt, én villanyheggesztőknél dolgozom, éjszakások vagyunk, egy hónapja már nappal alszunk, jó kosztunk van, megjárja, csak fázunk nagyon. Üdvözlöm az én drága nővéreimet. Írjátok meg, hogy mi van otthon. Ha senkim sincs otthon, de ha valamelyik itthon van, ők is írjanak, mert ez így rettenetes. Ezt a levelet csak úgy küldöm, de ti írjatok többet is. Csak erről a levélről ne írjatok, hogy kaptatok. Jövő vasárnap írok rendesen, és ha otthon van valakim, vagy te, apus, vagy édes fiacskám, akkor eljöhettek hozzám, vagy 15-én, vagy utána való vasárnap. Legalább haza segítitek vinni a holmit, mert könnyebben megyek majd 9-én. Na de írjátok meg, hogy tudjam, várjak vagy ne, akkor belenyugszok a sorsomba. Már csak kibírom ezt az egy hónapot, bár nehéz. Írjatok meg az én édes fiacskámról is mindent, hogy mi van vele, mert az nagyon fáj nekem, hogy ki sem kísérhettem szegénykémet, mint egy árva. Édes fiacskám, hol vagy, írd meg. Adjátok át üdvözletemet az Uszkának is, hogy köszönöm a jó szívű látogatását orosházán. Levelemet ebben zárom, maradok hű hozzátok örökké. Mária. Cím: Z. Pálné, Rákosi Művek, Rab, Különítmény, Csepel.
1: 1951. október 11. Kedves édesapám, nem tudom, a vasárnap írott levelemet megkapta-e, amelyben írom, hogy a csomagot is megkaptam pontosan. Írjon, édesapám, mi van a répával? Na meg a szántásvetéssel. Szántasson traktorral, és a répát is adja ki akárhogy. Itt már egész hideg idő van, hideg szelek fújnak. Otthon mi újság? Anyuka? Én jól vagyok, nincs semmi bajom. Majd fogok írni még, de most nem igen van időm, mert mindjárt takarodó van. Írjon, édesapám, a levelét várni fogom, írjon meg mindent. Üdvözlöm az összes rokonságot. Magát meg csókolja örökké hű és szerető fia, Pali.

1951. november 12. Drága kis fiacskám, végre nagysokára én is hozzád szólok. Én hála jó Istennek már jól vagyok, mert már itthon vagyok, és mi a fő, egészséges vagyok. 10-én reggel 8 órakor érkeztem haza végre. Bocsáss meg, kisfiam, hogy csak most tudok írni, mert tudod, hogy hogy van ilyenkor. Mindig van valaki. De most elhatároztam magam, hogy írok. Édesapud is jól van, egészséges, csak nagyon sok dolgunk van. Míg cukorépát nem szedtünk semmit, már attól tartok, hogy mi lesz megint velem azzal a sok munkával, mert apunak megint kell majd menni, és én mihez kezdjek. Magam tehetetlen vagyok. Se fogad, se semmi, se pénz. A többi tudod, hogy hogy van. Most megint úgy van, mint most 1 éve. Fizetni kell mindenhová, akkor nem tudom, mi lesz. Nagyon sok az adó, meg minden. Nagyon fáj a fejem már minden miatt. Még valahogy el nem rendeződik. Csak az egy biztos, hogy te nagyon hiányzol nekem. Nagyon fáj, hogy nagyon régen láttalak téged, de még levelet sem kaptam senkitől. Egyetlen egy betűt sem. Csak tőled egy képes lapot, amit küldtetek Zuzkával együtt. De az csak pár betű volt. És mindig vártam, de a sok közül egy sem írt nekem. Elképzelheted, hogy hogy esik az rosszul, ha soha nem kap levelet. A többiek meg kapják. Akkor csak sírni tudtam, de nekem mindent el kell viselni. Elég sajnos, édes fiam, hogy én csak panaszkodni tudok neked. De csak azért, mert tudod, hogy mindig mindenbe tőled is tanácsot kértünk. Akkor mindnyájan jobban elviseltünk mindent. De már a panaszból is elég. Valahogy lesz. Tudtodra adom, hogy tegnap délután volt meglátogatni az Uszka is. Ott volt, egész estig beszélgettünk. Szeretnék már látni téged, vagy beszélgetni veled. Mert ezt éppen ennyire nem gondoltam, hogy így történik minden, hogy te is bevonulsz már ráadásul mindennek. Volna nekem sok írnivalóm, de még többet, ha el tudnám elbeszélni valóm. De remélem, még majd arra is sor kerül. Hogy tán haza is fogsz jönni valamikor. Legalább szabadságra, ha másképp nem. De én azt nehezen fogok várni. Most már a soraimat befejezem, mert egyelőre kiírtam magam. Továbbra is maradok végtelenül szerető édes mamicskád. Számtalanszor csókollak édes fiamat, anyukát.

0: Kulák Prés. Závadapál dokumentum játékának első részét hallották. A szereposztása következő volt. Idősebb Zépál, Rajhona Ádám. Zépálné, Csomós Mari. Ifjabb Zépál, Kaszás Gergő. Narrátor, Huszár László. Hivatalnok, Szilágyi István. Hivatalnoknő, Kádár Flóra. Lapszemléző, Konrád Antal. Défosz főtitkár, Tardi Balázs. Paraszt, Galkó Balázs. Bíró, Barbinek Péter. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Dramaturg Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A következő részt a hírek után hallgathatják meg.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.
1: Fergeteges nyitó hangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19:35-kor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és Vasúti Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállalt munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése, reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Hozzátette, ezzel a Fidesz szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az akkumulátor és autóipari beruházások kapcsán. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgatói helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. 1 300 000 000 forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta,

0: az összeget Orbán János dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás is. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csaknem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani. Országszerte meleg füllett az idő, a napsütés záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúlon további eső helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, holnap napközben 30-35 fok várható. Hírekkel egy óra múlva jelentkezünk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

1951. november 13. Kedves édesanyám, most ugyanis azért írok így, vagyis kezdem a levelemet, mert remélem, hogy már a levelem otthon fogja találni édesanyámat. Nem tudom, hogy és mint járt arra a posta, vagyis hogy beengedték-e a leveleket magukhoz, és egyáltalán szabad volt-e írni, mert én írtam levelet, de választ nem kaptam egyikre sem. Azt sem tudom hirtelenjében, mit is írjak. Volna mit, de akkor az rém hosszú volna. Legjobb lenne élő szóval elmondani, és elbeszélgetni. Én 2 héttel ezelőtt voltam otthon, de sajnos mamicskám akkor még nem volt otthon. De az is jól esett, hogy édesapámmal tudtam beszélni. Hisz őt is szegényt 5 hónappal előtte láttam csak. Magamról csak annyit írok, hogy itt vagyok Taszáron építkezésnél. Az otthoni helyzetemhez hasonlítva, mint katonának aránylag, sőt mondhatnám, lényegesen jó sorom van. Éhezni most már nem éhezek. Dolgozni csak annyit dolgozok, amennyit hát jóformán én akarok. Beteg nem vagyok, annak ellenére, hogy most a zászlóaljunk 14 napig le van zárva skarlát miatt, de több megbetegedés nem történt. És amint mások mondják, aránylag jobban nézek ki, mint otthon. Ennek részben meg is van a magyarázata. Otthon sokat dolgoztam, izgultam, mindennel törődtem. Itt meg elvégzem a napi tennivalókat, és várom a kaját. Csak az a baj, hogy nem vagyok otthon. És szintén azért is aggódni kell, hogy vajon mi is van már. Mit vittek el megint? Mit csinálnak maguk? Sőt, még azt sem tudtam sokáig, hogy hol is vannak. Szóval eleinte nagyon rossz volt. Otthon nem maradt senki. Jöttek a levelek, nagynéniék kérdezték ezt vagy azt, hogy és mint csináljuk. Még mindig nem jött haza sem apusó, sem mamicska. Szóval azzal is kellett törődni. Na meg saját magammal is. Akkoriban éhes voltam, minden kevés volt, nekem mindig csak a csomag volt az eszembe. Akkor megjátszottam azt, hogy egy bácsi itt dolgozik a betonútnál, az komlósi betelepülő. Annak a nevére kértem csomagot, mert nem volt szabad nekünk csomagot kapni. Ezekben a csomagküldési dolgokban a köszönet a Zsuzsikámat illeti. Akkoriban még apuska sem volt otthon. Szóval, ami tény, ha Zsuzsa nem írt volna, nem igen kaptam volna össze-vissza 6 levélnél többet 4 hónap alatt. Amikor hazakerült apuska, akkor ő is írt szegény egy levelet, hogy hazajött, meg pénzt is küldött. Drága mamicskám, örömmel értesültem, hogy nagy sokára hazakerült. A levelet ugyanis tegnap írtam kint, és mikor bementünk, hát az ágyamon ott volt a levél, ami Zsuzsa küldött, hogy maga már otthon van. Lehet, hogy ma már itt lesz a levele is. Mindjárt tudtam, hogy valami rendkívüli dolog lehet a levélben, mert nagyon lapos volt és izgatott írással írott. És tényleg az örömhír volt benne. Drága mamicskám, írjon, hogy és mint van. Nem-e beteg? Hogy és mint bántak magával? Írjon nyugodtan, nem ellenőrzik a leveleket. Csak nekünk nem szabad levelet írni, csak lapot, de azt én megoldottam könnyen. Írjon, mi újság otthon? De jó volna, hogyha haza tudnék menni megint eltávozásra. Majd megpróbálom. De ha nem sikerül, hát karácsonyra biztos megyek. Én jól vagyok, miattam ne aggódjanak. Most, mivel kevesebben lettünk, egész jól bánnak velünk. Egy szobában 12-en vagyunk, megszokott jó emberek. Kájha, rádió van a szobánkban, újság, könyv, szabadidőnk jól telik, koszt elég jó. Most csókjait és öleléseit küldi szerető fia, Bali. Írjon!

1951. november 15. Szeretett drága édes kisfiam, máma öröm meglepetés ért engem, mert magam voltam itthon, mikor a levélhordó elhozta a levelet, amit te írtál. Mert ilyen nehezen vártam, mert én apusnak mindig csak azt hajtogatom egyre, hogy én abba nem tudok belenyugodni, hogy tégedet, édes kicsikém, sehol nem találok itthon. Akkor mindig csak síratlak téged. Ha belegondolok a mi sorsunkba, hogy téged sem apukád, sem anyukád nem kísérhetett, mikor bevonultál katonának. Nekem ott kint is, ahol voltam, az volt a legnagyobb lelki bánatom. Nem győztek vigasztalni, hogy ne sírjak annyit. Nem olyan gyerek a maga fia, hogy elvisz a világba. Tudomásodra adjuk, Palika, édes kisfiunk, egészségesek vagyunk, én is, meg apus is. Az most jól néz ki. Én egy kicsit soványabb vagyok, de beteg nem voltam, hála jó Istennek. Nekem azért nem volt rossz sorsom, csak az itthoni helyzet bántott nagyon. Ha otthon lettetek volna mind a ketten, akkor nekem könnyen teltek volna a napjaim. Mert én nem igen voltam bezárva, mert orosházán is 10 nap múlva már szakácsné voltam. Akkor én mindig kint voltam, csak aludni mentem be a szobába. Nagyon szerettek a tizedesék is. De aztán meguntam, mert nagyon sok munka volt. 34 személynek főzni, magam, és 3-szor naponta. Akkor lemondtam, és kéreckedtem ki a munkába valahová. De nem gondoltam, hogy olyan messzire elvisznek engem. Meg még ilyen munkába, Csepelre, gyárépítéshez. Én is kivettem a részemet benne. 2 hétig sóderoztunk, hánytuk le az autót, meg a sóderozógépbe hánytuk. Aztán betonoztunk. De aztán én villanyheggesztőköz kerültem, ott nagyon jó sorsom volt. 6 hétig voltam segédmunkás, attól küldtem a levelet is. Kaptam szemüveget. Akkor sétáltam, nem szólt belém senki, mert tudták, hogy heggesztő vagyok, és azok külön dolgoztak. Mondták is a heggesztők, magának már kész szakmája lesz, Marika néni, ha hazamegy. Mert mindent értettem, mit kellett csinálni. Motort is engedtem, vagy elzártam, meg csavartam. 140-re, vagy 200-ra, 240-re, ahogy kellett. De egyszer a szemeim is fájtak nagyon, mindenki sajnált. Akkor aztán kaptam szemüveget. Kosztunk jó volt ott Csepelen, reggel teljes kávé, 10 deka sajt vagy gyümölcsíz, ebédre vagy vacsorára, leves meg valami rizsa pörköltel, vacsora is olyan kétfogásos volt, mint az ebéd. Almát is ettünk sokat, meg szőlőt. Csak az volt a legborzalmasabb, hogy éjszaka dolgoztam 7 hétig. Nappal aludtunk, úgyhogy addig nem is láttuk a napot. Sápadtak voltunk, meg fáztunk is. Csak most utolsó héten nappal voltunk kint dolgozni, és én mindig azon spekuláltam, hogy hogyan fogok tudni hazamenni magam a nagy szókmókkal átszállni. De nem is tudtam elindulni csak éjfélkor Pestről, mert csak délre tudtam elintézni a Markó irodában. Akkor elment a személyi vonat, gyorsan meg nem volt pénzem, akkor ott kellett várni keletén egész déltől 10:40. Éjszaka utaztam. 5-kor Békés Csabán voltam, akkor ott már 6:10 gyorsra ültem, akkor nagy kinnal csak az a kerültem, nagy nehezen, mert már orosházán 40 fillért a cigánytól kértem kölcsön, mert már mindenki fogyott. Hát hazaérek Tóth Komlósra, egyre csak keresek, nézek, de bizony engem nem várt senki az állomáson. Reggel 8:00 és éjszaka 3-szor volt apus kint, eredmény nélkül. Akkor csak elindultam, hazafele, nagy batyúval megyek, egyszer csak szól a csengő, kerékpár, hátra nézek, hát a Zsuzsa már ott termet utánam. Úgy elresteltem, szerettem volna a föld alá sülyeszteni magam a szégyentől, hogy éppen ő neki kellett velem találkozni, vagyis hogy haza kísérni. Nem is megyek én sehová. Inkább otthon vagyok. Ne bámuljon rám senki, és ne nevessen kárörvendve, hogy falunak a cirkusza legyek.
mert kiknek jól megy a sorsuk, azok nem értik meg az ilyen balsosnak a baját. Akkor hazamentem, mikor lerakottam, apus elment szárat hordani. Megint magam voltam. Sírtam, kerestem tégedet, meg mamovkát. De csak ült helyet, meg a ruhátokat találtam. Akkor elszámoltak mindennel, hogy apusnak már 30-án vissza kell menni, és a cukorrépa még nincs kiszedve, aztán azt szállítani, és nincsen hogyan, se lovak, se pénz nincsen, akkor megint csak rajta masorig áthúzni. 60 forintért akarják szedni, aztán a hordás 3 vagy 4 forint mázsája. Ha lesz valami 250 vagy 300 mázsa, akkor honnan szedjük a rengeteg pénzt? Azután aput éjszaka idején elvitték a községházára, és muszáj volt 1000 forint béke kölcsönt aláírni. Az adóért már 10 mázsa kukoricát elvittek, és így folyton zaklatják, hogy nem merek otthon lenni, és nincsen ki megvigasztaljon, és egy kicsit megbátorítson. Mindig kellene intézni, akkor nincs ki dolgozzon. Úgy meguntam az életemet, hogy inkább a föld mélyére süllyednék. Már annyit írtam, hogy már a kezem is belefájdult. Meg már este 10 óra van. Szeretettel sokszor csókoljuk apusó és mamicska szüleit. Írjál, fiacskám.

ti matto. Par, sorriccami, sacchi, priclognuiem. Ezen pár soraimmal köszöntelek. Egészséged felől kérdezlek, hogy egészséges vagy-e, fiam. Édes fiam, tőlünk elszakított. Mi, köszönet az Úristennek, egészségesek vagyunk. Tudatom veled, Pálykó, édes fiam, hogy elsején már ott kell lennem. Azt a levelet is megkaptuk, amit 24-én írtál nekünk. Meg is értettünk mindent. Kérdezel minket, hogy mi újság van. Nincsen. Az emberek sokfélét beszélnek. Azt is megértettük, hogy leszerelt valaki, de olyan, amilyenek ti vagytok, egy se szerelt le. Eltávozáson se volt senki itthon. Akkor azt is tudtod rá, hozom palikám, hogy nagyon bánt az, hogy lovunk sincsen. És kéne a kemencébe is hordani, meg szántani. És így mindent csak pénzért, így sehogy se futja a pénzből. De már nem tudom, mikor fogok neked írni, mert én már elmegyek. Mert amit küldtünk kérvényt, azt nem adtak hosszabbítást, és így ezt a levelet zárom. Isten veled, érezzed jól magad. Palikám, viszontlátásra, Apusó. Írtam 1951. november 20.

0: 1951. december 1. Kedves Pali barátom! Lapot szinte hitetlenül olvastam, és nem ismertem elhinni, hogy az én igaz jó barátom mégiscsak írt. Oka annak, hogy nem írtam, az is, hogy a helyem nem olyan kedvező, mint Siklóson volt. Laktanya, az csak laktanya. Itt nincs is mit, és nincs kedve az embernek írni. Most azonban voltam otthon 2,5 napra. Remélem tudod, hogy most volt lakodalma Gyurkának. A lagzi elég jó volt. Kár, hogy te nem vehettél részt ezen a murin. Jó zene volt, fúvó zenekar. Jól játszottak, és rengeteget táncoltam, úgyhogy másnap olyan izomlázom volt, alig tudtam lábra állni. Hát még az a prima vacsora, az nem volt mindennapos. Mesebeli vacsora volt, és utána bor is volt. Elég jó bor, és jobban is ízlett, mintha itt kimegy az ember, és megiszik egy fél litit. Üres vagy kevésbé tele gyomor, ezt nem igen tudja megbecsülni, ha mindjárt jó minőségű is az a bor. Na meg aztán a bor is jobban ízlik, ha otthon iszik az ember, és nem gondol arra, hogy lejár a kimaradás. Így hát ittunk is, és nem is csoda, ha ment a tánc egészen hajnali 3:30-ig. Mikor otthon voltam, a szülei készültek a Janihoz a laktanyába. Nem tudom, voltak-e és hogy értek oda, mert a közlekedés nagyon megnehezedett. Írod, hogy nem nevetlek ki, hogy Kaposvárról eltávozásra hazamentél. De hogy nevetlek ki. Tudom, mi az, ha messze van az ember. No, de remélem, karácsonyra hazamegyünk valamennyien szabadságra, és megbeszéljük a tapasztalatokat. Addig is baráti szeretettel üdvözöllek. Barátod János.
1: 1951. december 9. Édes kisfiam, Palikám, a leveleket, amit írtál, megkaptam, amelyben írsz, hogy ne menjek hozzád, mert hogy nem érdemes. Hiszen én már akkor lemondtam az utazásról, mikor felemelték az árakat. Hiszen nem is volna annyi pénzem. Még eljönne az elszámolás a kenderért, meg a répáért, akkor kibírnám fizetni, csak hogy nagyon késnek az elszámolások. Viszont a kenderrel baj van. A szegedi jegyző azt mondta, hogy oda kell menni személyesen Szegedébe, mert mikor szállították a kendert, akkor nem kapott apus cédulát. De ő nem mondta semmit nekem erről, akkor én gondoltam, hogy rendben van, csak most tudtam meg. És most ki intézi ezt nekem, kinek könyörögjem? Meg megint költség. Én meg olyan reket vagyok, megfáztam, meg tudom is én mi bajom. Ideges vagyok, félek nagyon. Az én nyakamra minden baj szakad, ami csak létezik. Úgy kívánok egy nyugodt, csendes életet magamnak, de azt már soha én nem élem meg. Pedig nagyon fáradt vagyok, csak imádkozzál. Kérjél a jó Isten, te is, édes fiam, hogy könyörüljön meg mi rajtunk. Legalább az Isten már egyszer, mert ez már kibírhatatlan, ami történik. Legalábbis mi velünk. És tovább kérdezel, édes fiam, hogy voltunk-e lakodalomba? Hát voltunk, de csak a vacsoránál, mert a nyanyikáik nem akartak engedni, hogy nem mentünk volna, hogy ne szomorkodjunk otthon. Szombaton, mert hétfőn apus már elment, itt hagyott engem a sok baj közepette, a jó Istenre bízva, akkor menjünk legalább a többi közé. De az csak olyan lakodalom volt. Mindenki szomorkodott, sírt, mert aznap is sokakat elintéztek, a Gyuri bácsit, meg a Mackót és a miénket. Úgyhogy csak kért 3 napot, hogy szerez pénzt, és akkor összekölcsönzött 9000 forintot. Akkor megmarad, de másképp elmegy a lovak, üsző, disznó, meg a kukorica, meg minden. Nappal ezzel foglalkozott a nép, és este meg sírt mindenki. A lakodalomban volt zene is, de a fiatalság csak úgy kényszerből táncolt. Senki sem nevetett. Senkinek se volt kedve. Egy vidám, terült arcot nem lehetett látni, még a fiatalokon sem. Bandinak is éppen lakodalom előtt egy héttel el kellett menni. 6 hónapot kapott, de az Győrbe ment. Most elég, mert 10 óra van. Magam vagyok, akkor végtelenségig csak írok. Soraimat zárom is. Számtalanszor csókol édes mamicskát. éjszakát.

0: 1951. december 9. Kedves édesanyám, a levelet megkaptam, amelynek nagyon megörültem, csak a benne valók kicsit szomorúak. Kicsit beteg voltam a héten, fájt a mandulám, de már nincs semmi bajom. Éhes nem vagyok, jó dolgomban. Kedves édesanyám, remélem a leveleket megkapta, amit küldtem a múlt héten. Szerintem már nem érdemes idejönni. Karácsonykor én szeretnék hazamenni, ha sikerül. Mi újság? Apuka hol van? A címet legyen szíves, írja meg. Otthon milyen az idő? Itt egészen tavaszias. Tegnap este felkerestem Gergely bácsit, aki üzent, hogy hozott nekem csomagot. Nagyon megörültem. Nem azért, mintha éhes lettem volna, csak jól esett a hazai. Na meg a mamicskám szíves gondoskodása. Kaptam egy másik csomagot is Zsuzsától. Disznótoros csomag volt. Kedves mamicskám, írja, hogy milyen bajban van a kender miatt. Most mi lett vele? Apuka még mindig nem írt. Ha ír, írjon, mamicskám. Hát a répa elszámolás nem jött még meg. Körülbelül mennyi járna érte? Mert én most azt sem tudom, hogy mennyibe szedték. Cukor is jár érte, ugye? És legalább kiadják. Na most adtam sok kérdést, válaszolhat, mamicskám. Hát a Csikóval mi van? Nagy már, ugye? Ott van még Jankónál, ugye? Hát legyen is ott. Adóban még sok hiányzik. Na meg kinek tartozik mégis, mennyivel? Én el tudom képzelni, hogy nagyon sokat szenved, hisz akkor is pokol volt a helyzet, mikor én voltam otthon, hát azóta még rosszabbodott. De tehetetlen vagyok jelenleg. Hisz úgy szeretnék segíteni, de nem pirok. Mit tegyek? Most is vacsora alatt írom a levelet, csak a fiúk hozzák ki a vacsorámat, mert vacsora után politikai foglalkozás megint. Üdvözlöm és csókolom. Szerető fia, Pali. Apukát csókolom.
1: 1951. december 16. Édes drága fiam, a 12-én írt leveledet megkaptam 14-én, de nem bírtam mindjárt válaszolni rá, mert éppen akkor nagy bajban voltam. Mert december 13-án este 5 órakor behívattak engem a tanácsházára a végrehajtók, hogy 14-én este 4 óráig fizessem be az apus által aláírt békekölcsönt. 1000 forintot, és aztán az adó átralékot. 5430 forint. Az 15-én dél 12 óráig. Különben tartózkodjak otthon, mert délután jönnek a kocsikkal, amit találnak, mindent elviszik. Akkor sírva mentem, nem is haza, hanem a nyanyikáikhoz, majdnem magam nélkül, hogy kisegítsenek, amíg eljönnek az elszámolások. Kender meg a répa. De azoknak sem volt pénzük. Csak 200 forint, az még semmi annak. Egész éjszaka sírtam. Reggel meg neki fogtam menni-jönni. A szomszéd Jánosék adtak 2500 forintot, meg aztán vagy 5 felől is összejártam egész falut, meg tanyát is, mire összeszedtem 5200 forintot. Adott Pista is 500 forintot, meg Miska bácsi 300, Gergelyék 500, Pista bácsi Mamovka felese 1400 forint. Akkor lefizettem 1000 forint békekölcsönt, adóba meg 4200 forint. És még maradt fizetni 1500 forint. Hogy még mi lesz velem, nem tudom. Ezek megőrítik engem. És 15-én déli harangozással el is jöttek a pénzért. De most vissza is kell azokat téríteni. Fájhat megint a fejem. Akkor így állok, édesfiam. Ennek hossza vége nem lenne. De csak panasz és más semmi. Nem is akartam nagyon írni erről, de kérded mindenfelől. Akkor csak megírtam, ahogy van. Apus még mindig nem írt. Akkor a címet nem tudom, hogy hol van. Akkor Gyulára ment, de mi van vele? Nem tudom. Nagyon félt szegény az éjségtől, meg a téltől. Azért én is nehezen várom a levelet tőle. Legalább, hogy hol van. Na, de téged is már nagyon nehezen várom haza, édes fiacskám, hogy te legalább megvigasztalhatsz engem, ha bírod. Mert én már oda vagyok. Amióta magam vagyok, sokkal jobban néztem ki, mikor hazajöttem, mint most. Attól tartok, ha ez mindvégig így megy, akkor nem bírom ki ezt az egyedül létet. Csak te is kérjél a jó Istent, hogy minél hamarabb segítsen, hogy hazakerülj, meg apukád. És én is mindig azt imádkozom, meg hogy már egyszer békében élhessünk az egész család, hogy könyörüljön mi rajtunk a jó Isten. De még nagyon hosszú és nehéz idő van hátra, amíg hatán össze is kerülünk, mint a hárman. Az Uszkáddal is szoktam néha beszélgetni, ha találkozunk az utcán. Ma egy hete meg itt is volt, amikor vitte a csomagot. Sok szerencsét, meg jó egészséget, és minél előbbi viszontlátást kívánok, édes fiam. Üdvözöl aggódó mamicskád.

1951. december 17. Édesfiam Palika, szívemből kívánok a 21. születésnapodra egészséget, sok boldogságot és jobb sorsot, hogy adjon a jó Isten. Ezt kíván édesanyukád. Tudatlak, édesfiam, hogy apus Mezőhegyesen van, most üzent, csókol, anyu. 1951. december 26. Édesfiam, Palikám, karácsonyi ünnepek alkalmából jó egészséget kívánok. Én csak olyan szomorúan töltöm a karácsonyi ünnepeket, mert magam vagyok, pedig csak azt a karácsonyt mindig nehezen vártam. Mert te mindig ígérkeztél, hogy majd karácsonykor hazajössz szabadságra, de azt hiszem, hogy jöttél volna, ha engednének. Sajnos nagyon csalódtunk. Tudod, édesfiam, hogy két éjszakát nem aludtam, hogy téged vártam. Na most jön. Mostán csak jön. De erre nem is gondoltam, hogy egyáltalán nem is jössz haza karácsonykor. Igaz, hogy nem nagyon sokan voltak itthon katonák. Nem tudom, most jönnek-e az új évkor, vagy akkor sem már. Nincs reményem semmiben sem. Gondoltam, hogy nem kaptam levelet sem. Csak ami 16-án volt írva, hogy azért nem írtál, mert hazajössz biztosan. Egész ünnepeket magam töltöttem otthon, nem voltam sehol, még a templomban sem. Mert meg vagyok fázva, köhögök. Nátás vagyok, meg még a vállam, a karom nagyon szokott hasogatni. Még a pesti emlék. Ott nagyon megerőltettem a kezemet, megfáztam, és amióta itthon vagyok, itt sincs pardon, édes Palikám. Most vasárnap voltam apusnál Mezőhegyesen. Mert itt van nem messze a hatos major. Azt mondja apus, hogy ha itt maradna Mezőhegyesen, akkor csak megvolna, mert itt elég jó nekik. Cukorrépát pucolták, traktor kiszántotta, most meg gyapotot pucolnak bent a szobákban, és hogy a koszt is még eléggé jó, csak hogy gyorsan telne az idő. De az nehezen megy. Édesfiam, most újra hozzáfogom a levélíráshoz, mert abba hagytam, mert a Jankó hazajött templomból, és akkor az hozott hírt nekem, hogy a Jani itthon van. Akkor abba hagytam, és elmentem hozzájuk, de a Jani kint van még tanyán. Akkor még nem beszéltem vele, pedig úgy vártunk a jöttötöket, de te ott maradtál. Jaj, csak igyekezz, édesfiam, hogy téged is engedjenek legalább új évkor haza. Éppen az este itt volt Zuzka is, meg a Jani nagymamája is. Itt szomorkodtunk utánatok, de a Jani közben csak hazajött. Csak te ott maradtál. Tudod, édesfiam, ilyen szomorú karácsonyom még nem volt soha. Ahogy élek, árván, magamban, sok bajok közt. Ha sem tudok, hogy mire is gondoljak, csak jóra nem. Azért, ha hozzáfogok, akkor írok végtelenségig. Azt hiszem, hogy beszélgetek veled, csak hogy nagyon soká kapok választ. Most már többet nem írok, mert este van. Akkor Isten veled, édesfiam. Többször csókol édes mamicskád. Mielőbbi viszontlátásra. Apunak a címe Zépál, rab, munkáltatás, 21 major, Mezőhegyes, belső kamrás, puszta.

1952. január 2. Kedves édesanyám, üdvözletemet küldöm már Taszárról. Nagyon jó volt otthon lenni. Csak ilyen kis ideig. Szerencsésen megérkeztem egy kis késéssel. Tudnélik késett a szegedi gyors 30 percet, és így csak reggel tudtam tovább menni Pestről, és délben érkeztem ide. De nem lett belőle semmi baj, mert a vasút igazolta a késést, és sokan késtünk el, valami 20-an. Nagyon fáradt vagyok. Megyek aludni, majd holnap írok többet. Most ölelés, csókol, vigasztalású, szerető fia, Pali. 1952. január 13. Kedves mamicskám, hát már tényleg a türelmem tetőfokán vagyok. Ne haragudjon, hogy így fejezem ki magamat, de már igazán írhatott volna nekem legalább pár sort. Már olyan sokat kérdeztem, hogy mi van otthon, de semmire semmi válasz. Nem kérek én 16 oldalas regényeket, csak legalább a legszükségesebb dolgokat írja meg. Már egészen aggódok, hogy mi van magával, hogy még ráadásul Zsuzsa is írt, hogy olyan rossz színben van. Tovább már nem érek rá írni, ma majd holnap folytatom, mert politikai foglalkozás lesz. 1952. január 17. Édes mamicskám, a levelet megkaptam. Azt elhiszem, hogy van sok elintézni valója, de legalább éppen pár sort, hogy tudjam, mi van otthon. Már úgy volt, hogy megyünk mezőtúrra, de aztán találtak munkát számunkra. Egy lődombot kell építeni. 5000 köbméter földet kell megmozgatni. Pont ma adtunk át egy telepet, amelyen én is dolgoztam. Lent voltak a minisztériumból is egy repülőgéppel. Még igaz, lett volna ottan olyan pepecselő munka, de már nem volt türelmük. Állandóan ott jártak a repülős tisztek, hogy mikor lesz kész. Pláne a garázs miatt sírtak, mert az autói kint állnak a szabad ég alatt. Különösebb újság nincsen. Kedves mamicskám, a hízóval mi van? Még nem elég kövér? Vagy még eszik? Írja meg, hogy mikor vágja le. Az nagyon megnyugtatott engem, hogy megkapta a répa elszámolást és a cukrot, és még hozzá minden kellemetlenség nélkül a házhoz. A cukornak mi az ára a piacon? Alig tudok már írni, a fiúk itt olyan ricsajt csapnak, hogy nem bírok már gondolkodni sem. Egerekre vadásznak. Az egyiknek a szalmazsákjában találtak egereket, de az még semmi, de ott voltak a kicsinyek is. Hát azt a röhelyt, ami ott volt. Még arról lesz szíves írni, hogy talán csak nem komoly beteg. Hogy fáj a szíve, nem szabad mindent annyira a szívére venni. Volt már orvosnál is? Kedves mamicskám, írja, hogy keveset írok magamról. Azon kezdem, hogy nem vagyok már brigádvezető, mert amíg otthon voltam, hát átszervezték a brigádokat, nekem nem választott senki, és a század legtrehányabb emberei kerültek az én brigádomba. Mindjárt megmondtam, hogy ennek a brigádnak a vezetője nem leszek. Hogy engemet mindig piszkáljanak, és én dolgozzak helyettük. Hát azt már nem. Olyan bolond már nem leszek. És le is mondtam a brigádvezetőségről. Nem cikk az már a brigádvezetőség. És azóta vízcsőszerelőknél dolgozok. És a levelezés is azért lett gyérebb, mert addig én legtöbb levelet munkaidő alatt írtam, és most meg nem lehetett még az új munkahelyen. Tudnélik, bent nem igen van az embernek ideje, vasárnap délután kivételével, de akkor is el kell menni moziba, akit kijelölnek.

1952. január 23. Édes mamicskám, ezt a megszólítást még tegnap írtam, de közben polfoglalkozás volt, és nem tudtam a levelet megírni. Most a legújabb hír, hogy egy héten belül 120-an megyünk. Köztük én is, mind szakmunkások. Tudnillik, én is vízvezetékszerelő vagyok új év óta. Gondoltam, hogy ha már itt vagyok, hát legalább tanulok valami szakmát. Lehet, hogy fogom tudni hasznát venni az életben, ha így megy ez. Még nem tudom, hogy hová megyünk. Állítólag olyan vándorbrigádok leszünk, és járjuk az országot autón. Azt gondoltam, hogy már megpróbálok máshol is szerencsét, mert a nevemet felírták. Épp most volt itt a Vilmos, és meg volt ijedve, hogy Jani mondta neki, hogy elvitték az apját, meg a Jani apját is. De én megmagyaráztam nekik, hogy csak egy hétig gyapotot kell menni szedni. Ugyanis nekem már írta Zsuzsa, hogy a papájának is kell menni. Remélem, maga nem kapott. Ma írok megint apukának is. Mikor lehet majd megint hozzámenni? De jó lenne, ha valahová közelbe mennék, és könnyebb lenne a hazamenés. Most esik a hó, de olvad is. Nagyon latyakos idő. Az ember egész nap kint mászkál, hát bizony elázik. Pláne a csizma. És este nem bír megszáradni rendesen, és reggel alig bírjuk felhúzni. Jani kifelé jár a lődombra, kubikolnak. Nagyon nehéz munkák vannak ott. Talicskával tolják körülbelül 150 méter és 6-7 méter magasra. Nekem még szerencsém van. Én a vízszerelőknél dolgozok. Édes mamicskám, azokkal, akik kapták az idézést, mi van? Hová mentek? Csókolja és öleli hű fia, Pali. 1952. január 28. Édes mamicskám, a levelet megkaptam, de már írtam magának egy hosszú levelet tegnap, amit nem tudtam még elküldeni. Szóval a disznóvágás megtörtént. Ha nem is valami kövér volt, de azt hiszem elég lesz maguknak. Mert én sajnos még egyelőre bajosan megyek haza. Tudomásomra jutott már, hogy mi megy végbe mi nálunk a kulákokkal. Hogy el kell menni nekik munkába. Szóval az engedély megjött a szerződés csinálásra. Akkor csak adja ki a földet. Hát én magam sem tudom, hogy mit kellene csinálni a földdel, mert én most nem tudom az örgéseket, de valahogy szabadulni kéne tőle. Mert amit írja most is mamicskám, hogy a tejet is föld után kell beadni, hát ez már tényleg förtelmes. Máma délután átmentem Janihoz, és próbáltam kivenni belőle, hogy mit és hogy írnak neki hazúról. Hát a nővére írja a leveleit, de amit mondja is, valóban olyan érthetetlenek. Valamit írnak neki, hogy az apja haza akar jönni lakni a tanyáról, és hogy mit csináljanak a földdel. És már én is eleget gondolkoztam, hogy mit kellene csinálni a földdel, mert már úgy sem bírjuk. De viszont azok, akik azt gondolják, hogy belépnek a szövetkezetbe, rosszul gondolkoznak, mert lehet, hogy beveszik, de ki is rúgják minden nélkül. És még hozzákevernek egy kis politikát is, és el is viszik az illetőt. Ez így szokott lenni rendszerint. Már hallottam itt nem egy fiútól, akinek az apja így járt. Legtisztább dolog valahogy leadni. És azok szerencsések, akik már vagy 2 évvel ezelőtt leadták, és pláne, ha valahol máshol volt földjük, vidéken, akkor felmentek valahová városba, és meg vannak húzódva, és dolgozgatnak valahol. Szóval ezt megteheti, aki megteheti. Igaz, maga most már tudja körülbelül, hogy hogy és mint megy most a világ, mert maga is megjárta már ezt az iskolát. És arról sem álmodozzanak a Jani szülei, hogy talán ha belépnek a szövetkezetbe, hogy a Jani le fog szerelni, mert arról biztosíthatom őket és mindenkit, hogy abból nem lesz semmi. Mert itt nem egy van olyan, akinek a szülei bent vannak a TSC-ben, sőt, benne voltak már akkor is, mikor bevonultunk. De volt valamikor földjük. Ha nekik nem, hát a nagyapjának. Szóval, édes mamicskám, az a kilátás, hogy most boldog családi életet,
nem igen lehet élni. Mert például, ha az ember valahová elmegy dolgozni, mindenkor várhatja, hogy elhelyezik a vállalattal máshová. Ott nem hagyhatja a vállalatot, mert akkor szabotál, nem akar dolgozni, és azért tudja, mi jár. Sajnos, de egész más típus embernek kell születnie, hogy ebbe bele tudjon illeszkedni. És igazuk is van, hogy ezek az emberek nem is lesznek soha, de soha szívbeli támogatója. De mindenki élni akar. És most akar élni. Hiába akarna 20, 30, 40 év múlva élni, most muszáj neki. Nem várhat végtelenségig. Igaz, mondom, maga ezen már átesett, és könnyebb a megértése. Sok szeretettel csókol, fia, Pali.

1952. február 7. Édes mamicskám, most magammal toltam ki, hogy megírtam magának, hogy ne írjon, mert sajnos még mindig nem mentünk el. Igaz, hogy minden pillanatban várjuk a parancsot. Apukával mi van? A Sanyi apja már nincs Mezőhegyesen, hanem Miskolcon. Apuka nem írt? Vagy írt, hogy hol van? Írtam, hogy megkaptam a csomagot is, és jó volt minden, és már el is fogyasztottam. Most megint polfoglalkozásra kell menni. E héten igencsak ölik minket ezzel a polfoglalkozással, mert 3 napig nem volt műszak a rossz időjárás miatt, és állandóan politikai foglalkozás volt. Na most többet nem írhatok, mert lejárt az időm. Csókolom apukát is, és írja meg mamicskám, hogy hol van. Sok szeretettel csókol, szerető fia, Pali.

0: Kulák Prés. Závada Pál dokumentum játékának második részét hallották. A szereposztása következő volt. Idősebb Zépál, Rajhona Ádám. Zépálné, Csomós Mari. Ifjabb Zépál, Kaszás Gergő. Egy barát, Bot András. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Dramaturg Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A következő részt a hírek után hallgathatják meg.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Átszellemült művészek, a harmóniák mesterei. A dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gálaest. Medvecki Ádámot köszöntjük. Ma 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állománykezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti, közölte a köztársasági elnök. Sólyog Tamás a bíróságok napja alkalmából hangsúlyozta, hogy a jogállamiság működtetését a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni. Az államfő hozzátette, hogy a jogállamiság magában hordozza a jog tiszteletét és az államrendjéről alkotott felfogást, ami a polgári Magyarország létrejötte óta viszonyítási pont. Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István posztjában azt írta, hogy 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőd Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások összegek is, ezért szükséges a felülvizsgálat, emelte ki a miniszter. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Felmondja a Lons csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A döntés oka a Balázsi Gyulához kötődő cégcsoportot érintő büntetőeljárás, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelmének érdeke, közölte a Belügyminisztérium. Korábban már felmondták a Lons Event Kft-vel kötött az augusztus 20-ai programsorozatra vonatkozó szerződést. Több mint 113 ezeren látták az Attila kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az intézményben július végén az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Amerikai Álom címmel új időszaki tárlat nyílik. Hosszú betegség után meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. A korábbi

0: Szövetségi kapitány Kovács István 1996-os olimpiai bajnok edzője volt. Irányításával Kovács István és Erdei Zsolt is világbajnoki címet szerzett 1997-ben. Szántó Imre 82 éves volt. Országszerte meleg, füllett az idő, a napsütés, záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúlon további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel 18 órakor jelentkezünk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Idősebb Z. Pál 1952. március 25-én szabadult.
1: Igazolvány. Igazolom, hogy Tóth Komlós születésű, Tóth Komlós illetőségű, 56 éves, gazdálkodó foglalkozású Idős Z. Pál, a Gyulai Megyei Bíróság 1128/951 számú ítéletével befejezett bűnügyben közellátás büntette miatt rea jogerősen kiszabott 7 hó börtönbüntetésből álló szabadságvesztés büntetést a Diósgyőri építkezési ősparancsnokságon a mai napon kitöltötte. Jelen igazolvány tulajdonosa kiszabaduláskor 0 forint, 0 fillér készpénzt kapott.
0: A kiszabadulás azonban az otthoni megoldhatatlan gondok rapságát jelentette. A hatóság további zaklatásait, az adósság terhét, az ínséget, tetejébe pedig egy súlyos májusi fagyot, aminek szinte az egész termés áldozatául esett. 1952 nyarán adómérséklés iránti kérelmet írattak az ügyvéddel, hasztalanul. Szeptemberben pedig egy úgynevezett földfelajánlási, azaz államosítási kampányban leadtak 7,5 holt szántót. Ingyen. De előbb be kellett takarítani erről a földről a cukorrépát.
2: Ahogy az lenni szokott, most is a betagosított táblákon kezdték a szántást a traktorok. Ott volt 5-6 mázsa répa, amit apámék még nem szedtek ki, de a traktorosok már zavarták el őket. Akkor a répa felelős azt mondta, tépkedjék ki, dobják, kocsira hozzák haza, és pucolják meg itthon, másnap majd leadják. Hogy a traktorosok munkáját ne akadályozzák, mert az szabotázs. Mikor késő este hazakerült a répa, már ott volt a rendőr. Az a répa felelős jelentette föl apámat, hogy az állatokkal akarta föletetni a cukorrépát, veszélyeztette a közellátást. Mert hazaszállítani tilos, csak egyenesen az állomásra, az átvevő helyre. Megint jegyzőkönyv, tárgyalás. Pontosan a részletekre nem emlékszem, mert még katona voltam. Egy évre megint elítélték édesapámat. Vagy többre, csak előbb szabadult. Lényeg az, hogy 1952. november elején ment el, és 53. augusztus végén jött haza.
0: Mielőtt Idősebb Zépát újra internálták, két szúrópróba keresett arra választ, hogy van-e még valamije. Egy békekölcsön jegyeztetés 2000 forint értékben, és egy szabadrablás, amelynek foszlott, tintaceruzás, régi nyomtatvány hátoldalára írt jegyzőkönyvét kellett a családfőnek hitelesítenie.
3: Transferjegyzőkönyv. Felvétetett 1952. 9. hó 18-án. Z. Pál Kölcsei utca 13 szám alatti lakásán adótartozás fejében beszállítva az alábbi ingóságok. Egy darab barna asztal. Egy piros tarka asztalterítő használt. Négy szék, kemény fa és puha fa. Egy párna, egy világos sublót 3 fiókkal, 4 sejem mintáskendő, 1 tarka fejkendő, 1 tükör, 2 tarka sejemkendő, 1 derékajtok, csikos, 2 lepedő használt, 1 rongypokróc használt, 2 vas üst, 1 ponyva, jó, 10 méter, 70 centi széles drót kerítésnek való, 6 méter, 150 centi széles drót, egy buzás tányéros mérleg, egy falióra jó, egy kék weigling, egy virágos fazék, összesen 815 forint.
4: 1953. március 30. Édes jó fiacskám, már megkaptam leveledet, de már nehezen is vártam, mert majdnem 2 hétre, ahogy voltál itthon. Most volt itt nálunk Komlóson vidám vásár. Olyan nagy volt az előkészület, hogy 4 napig csak pavilonokat építettek deszkákból. Villanybevezetés, mikrofonok, zaj, minden volt. Meg legtöbb nézőközönség nem vevő. Volt fehér kenyér, kolbász, hús, töltött káposzta, sütemények. De csak a nyála folyt mindenkinek, mert éhes mindenki. Mert csak szombaton kaptunk kenyeret. De csak 40 deka vagy 50 deka, és vasárnap nem, hétfőn csak délután lesz. Azt mondják, a vásárban fehér kenyér volt. De nagyon kevesen vettek, hiszen egy 25 dekás buhanka 2 forint 50 fillér. Akkor 10 forintba esik kilója. Akkor néztük szomorúan, és mindenből volt sok, mert senki sem bírt venni. Kereskedők néztek a közönséget szomorúan, viszont a közönség meg őket. Ez volt a vidám vásár. Most meg jönnek az ünnepek, de jó volna, ha hazajönnél megint, meg apus. De így megint egy szomorú ünnep lesz én számomra. Isten veled, sokszor csókolom téged, anyukád. Légy szíves, ha kaphatsz borítékot, párat.
5: 1953. április 4. Édes Palikám, húsvét előtt szombaton szeretettel üdvözöllek itthonról. Miután mindent elvégeztünk, és a délutánom szabad, írok neked, bár még mindig remélem azt, hogy hazajössz. Az utóbbi napok elég fáradtsággal voltak és gondot okoztak. A mindennapra és az ünnepre való beszerzés nem kis fáradtságba kerül, az biztos. Tudod, hogy az ilyesmi nekem a kötelességem. Minden reggel piacon voltam árulni. Közben vettem kukoricát, meg korpát, és ez most százasokba kerül, és ezt előállítani nem könnyű. Pénteken hajnalban 4-kor mentem húsért. 7-kor jöttem el onnan, aztán mentem kenyérért, és 8 után értem haza. A hús meg a kenyér belekerült 45 forintba. És hol van még a többi? Lisztet is kaptam 7 forintba. Vasárnap délelőtt templomba voltam, szlovákon is, meg magyaron is, mert énekeltünk. A magyar ének felettébb szép volt, a szlovák is tetszett a hallgatóságnak, de nekünk nem, mert tévedtünk, az alt meg a basszus. Különben majd erről édesanyád ír véleményt, mert ő is hallotta. Sokszor csókol, Zsuzsát.

0: 1953. április 10. Drága jó fiacskám, tegnap kaptam a levelet, éppen egyszerre kaptam aputól is. Vasárnapra készülök Gyulára apushoz, mert kétszer is írja, mikor lesz látogatás, akkor már várja. De már jó volna, ha nem is mennék el, hogy ő jönne már haza, mert nagyon mondják, hogy hazaengedik őket, hogy amnesztia lesz. Már beszéltem az ügyvéddel. Az is mondta, hogy májusra hazajönnek az 5 év aluliak, aki nem politikai, csak gazdasági bűnös. Akkor nem tudom, hogy lesz-e igaz abból valami. De az nagyon jó volna ránk, de már nagyon nehezen fogok várni azt a pár hetet is, mert itt azért cudarul nyúznak mindenkit. Az adó, a kölcsön, vagyon, dézsma, minden. Én is úgy reszketek, minden nap várom. Alig merek itthon lenni. Most is nyanyikáiknál írom a levelet. Náluk voltam tegnap előtt, újra mindent felírtak a kölcsön miatt. Akkor megint 600 forintot fizetett a Jankó, és ez így megy minden héten. Még 1500-at követelik, s ahova elmennek, ott csak szalmazsák marad. Még a befőttet is elviszik, meg az utolsó kiló szalonnát. Akkor azért rettegek én is tőlük, és én fizetni nem bírok egy vasat sem. Legyen, ami lesz. Csak úgy volna jó, ha mind a ketten hazajönnétek már. Elég volt már mindenből. Üdvözöl a nyanyika is. Most főz, meg Jankó is szaladgál a takarmány után lovaknak. Nem győzi szegény keresni nekik. A többi kulákfiúkat elbocsátották a munkából. A levelem zárom. Sok szeretettel csókol, anyukád. Isten veled. 1953. május 17. Drága jó fiacskám, levelet még mindig nem kaptam tőled, de apustól sem. Nincs már semmi reményem. Nem is jött haza apus. Hát borzasztó. Minden füstbe ment. Mi lesz én velem? Már csak egészséges legyek legalább, hogy bírjak dolgozni. Most 2 nap voltam a Gyulamezőn dolgozni, répát egyelni. De nagyon nehéz kereset ez. Csak 13 forint egy lánc. Jaj, fiacskám, már csak legalább te szerelnél minél előbb, hogy segítenél dolgozni meg mindent. Itthon van Misa bácsi Szlovákiából. Akkor mondták, hogy kereste engem, de bizony engem nem talál itthon, csak este későn, meg korán reggel. Mert reggel 6 órakor megyek, és este 7:30-kor hazajövök fáradtan. 3:60 a heti jegy a vonaton. Akkor a héten nem érek rá írni sem, csak vasárnap. De te írjál, fiacskám. Ölel és csókot küld anyukád.
1: Viharsarok népe, leleplezett kulákok. Amíg a dolgozó népünk erejét megfeszíti, hogy 5 éves tervünk végrehajtását biztosítsa, addig az osztályellenség, a kulák alattomos módon szabotálja a termelést, eldugdossa az élelmiszereket, a terményeket. Inkább rothadjon meg, pusztuljon el, vélik a kulákok, mintsem, hogy abból egy szemernyi is a dolgozók asztalára kerüljön. A kulákok, dolgozó népünk, hazánk ocsmány dökhollói mindenre képesek. Lépten nyomon a dolgozók rovására spekulálnak. Felvásárolják a fontos közszükségleti cikkeket, hogy zavart keltsenek, elégedetlenséget szítsanak. De nem csak a közellátást szabotálják ezek a gazemberségre és csúnyaságra született gyászmagyarok. Egyik másik lőszert és fegyvert rejtegetett. A koreai gyermekgyilkosok aljas bérencei ezek, akik képesek volnának orvul asszonyokra és gyermekekre tüzelni.
0: ...1953. május 22. Drága jó fiacskám, szeretettel üdvözlöm a pár soraimmal, és egészséget kívánok neked. Én hála jóságos Istennek egészséges vagyok, de nagyon fáradt, mert járok munkára minden nap. Nagyon sokan járunk, majdnem fél falu, kertészetbe is, meg a mezőegyesi cukorgyárba. Állami gazdaság, 350 kataszteri cukorrépa van, de szana szét. Szóval mind kezdtük, de azóta minden kulákasszony megy, meg amolyan is. Csak jobban fizetnének, mink 5 napra talán kapunk valami 85 forint, mikor levonják a kosztpénzt. Na, ebből is már elég. Majd beszélgetünk, mikor hazajössz. Most fogok ezután Szőlősön dolgozni. Kell mákot kiegyelni, napraforgót kapálni, aztán kukoricát is. Édes fiacskám, aputól is kaptam levelet, már munkám van. Írja, hogy már nem éhes, hogy jó a koszt. A címe Zépál, Állami Puszta, Mikla. Nem tudom, merre van az. Máskor tovább írok, álmos vagyok. 11 óra. Csókol anyukád. Viszlátásra. 1953. június 14. Drága jó fiacskám, a lapodat megkaptam, amelynek örültem is, hogy szerencsésen időre oda tudtál érni. Kicsit bántott engem, hogy ha elkésel, akkor baj lesz, de így megnyugodtam. Pénteken megtaláltam a lapot, mikor hazajöttem Szőlősről. Egész héten kijártam kapálni, de tegnap szombaton már bekapáltam, hála jó Istennek, hogy megsegített engem. Most szeretnék én is ezen a héten menni Gyulamezőre. Egy görbe fillérem sincs, de még kaptam is értesítést, hogy folyóhó 30-ig kell teljesíteni a marha beadást, meg még 1 kg 30 dek a tojást, meg 1 kg baromfit, mert 30 után már büntetést is vonja maga után, akkor megint pénz és pénz, a tojás 2 forint darabja, kell venni 130 darabot. Ja, még máma kaptam választ levélre, cukorgyártól, hogy nem adhatnak halasztást. Hol vegyem 130 forintot? Ilyen kínszenvedés az életem. Csak jönnél már segíteni valamiben. Máma nem is hagytak vasárnapot. Munkanap volt, meg heti piac. Egész sereg kulákot beidéztek az adó miatt. Még 5-10 forintot is beveszik, csak adjon. Na és mi az? Ezresekre. És nekünk meg kenyére jó volna. Most kijött Jankónak a lovak után adó. Az első 700 forint, a második után 1000 forint. Már a Jankót is keresi a végrehajtó. Megint a nyakára ül. Pedig még abból is van visszaadni. Hát, mink, ez már 3. éve, hogy tönkre megyünk, de ők egyszerre. Van úgy, hogy nincs pénz kenyérre, de szalonna sincs. Csak hogy a Jankó itthon van, akkor elmegy valamit keresni. Akkor csak napról napra. Hát, már álmos vagyok. 11 óra. Jó éjszakát, csókolom anyukát.

1953. június 21. Szeretett drága fiam, pár soraimmal üdvözöllek, édes kisfiam, hogy mi van veled, hogy nem írsz, csak azt a lapot kaptam, amióta elmentél, és már 2 hét azóta eltelt. Minden nap várom, hogy majd csak kapok levelet, de apus sem írt ebben a hónapban. Írjál, fiacskám, hogy mikor küldjek ruhát, mikor szerelsz le már, vagy kérjél egy 5 napi szabadságot aratásra, akkor learatnánk ezt a kis búzát. Aztán nem is érzem jó magam itthon, csak ki a mezőre, hogy elfeledjem ezt a sok bajt meg keserűséget, édes fia. Te azért írjál, ha nem is kapsz levelet én tőlem, mert én most mindig kint vagyok, este meg holt fáradt vagyok, akkor csak sietek aludni. Most is olyan kínnal írok ezt a levelet, nagyon készülődik az aratás, de én nem tudom, hogy hol fogok markot venni, mert muszáj. A héten is kellett menni dolgozni, kapálni kulákoknak, akik lemaradtak a kapálással. A nyanyika is volt 2 nap, de legalább megérném, hogy hazagyertek segíteni nekem. Apus is elsején már a 8 hónapot betölti, és még 4 van. Az hosszú idő. Mióta nem is láttam, nem is beszéltem vele. De csak megjönne már egyszer végleg, és teljesen egészségesen. De hogyha nem ír, akkor zárom ezt a levelet. Az Úristentől jó éjszakát kívánok neked. Bocsásd meg, hogyha valami nincs jól írva, mert már nagyon álmos vagyok. Sokszor csókollak a te mamicskád. Isten veled. 1953. június 29. Édes fiacskám, Palika, ma kaptam a leveleket piacon tőled is, meg apukától is. És írja apus, hogy lehet küldeni csomagot neki, 2 kilósat. De azt nem írta meg, hogy milyen határidőn belül. De én fogtam magam 10 órakor, megkaptam a levelet, akkor kapóra kaptam a piacon 2 kiló lisztet, vettem 12 forint kilóját, és 1/2 kiló szalonnát, 40 forint, dohány, gyufát, na meg azt a cigarettát, amit te hoztál. Akkor gyorsan sütöttem mákos kalácsot. Azt kért szegény, meg szalonnát, meg dohányt. És 2 órakor már postán is volt a csomag. 60 forintba került a csomag. Megint nincs pénzem, de majd megyek tovább keresni. Majd csak megsegít a jó Isten, hogy visszaszolgáljátok a szenvedéseimet. Te megírsz, édes fiam, hogy milyen a búza. Olyan közepes. Kaszálni már lehetne 4.-5. körül, vagy előbb is már. Sárga. És 2204 szögöl, 2 napi munka. Megcsinálnánk. Ha hazajönnél, nagyon jó volna. A Jani volt itthon vasárnap, az már vitte a ruháját, és mondta, hogy hazaküldi a kufert, hogy kevesebb tusz legyen, mert jövő hónapban, hogy szerelik le. Akkor ennyit tudok. No, a levelem zárom, mert 6 óra megint postára sietek, már 3. máma. Sok szeretettel csókol anyukád. Viszontlátásra!

0: 53-ban Péter Pálkor hazaengedtek aratási szabadságra. 2 hetet kaptam. 2,5 kilós veknit adtak az útra, és másnap azzal mentünk ki aratni, mert ha én nem hozok, akkor semmit nem eszünk. Amikor elfogyott, ment anyukám reggel a boltba, de hiába akart venni nekem is kenyeret, hogy itthon vagyok, nekem is kéne enni. Nem kaptam, mert nem voltam fölvezetve a listára. Attól nem tartottak, hogy a parasztság föllázad, mert az úgy is learadta a búzáját, hanem hogy szalonnája, de kenyerese volt.
1: 1953. július 14. Drága jó fiacskám, szeretettel üdvözlöm és jó egészséget kívánok neked a jó Istentől. Én már jobban vagyok, nem fáj a gyomrom sem, csak nagyon fáradt vagyok már. Napról napra unom az egészet, meg aztán a reményt is elvesztettem mindenről, ami volt. Mert mindent visszavontak, amit mondta a Nagy Imre. Minden újra úgy van, ahogy volt. Én apust úgy vártam, hogy tán haza fog jönni, de oda a reménység. Meg most megint van ügyem, bajom is. Volt az ember a közjegyzőtől, amit mondtam, akkor jön majd szombaton, akkor megint kell neki készíteni 300 forint, hogy tüntessék el az illetéket, mert már 2800 forint kamattal. És még a ház után illetéket is kérik, már nem bírok aludni sem. Hogy mi lesz, most utoljára még a házból is kiteszik, mert oda is kéne egy 300 forint. Így igen halok. Már egy csöbb zsíram sincs. Meg sorba kell minden. Most csütörtök, befejeződött a munkahely előre Gyula mezőn. Az nem is volna baj. De bizony a pénz, nem tudom honnan veszek, ha nem is volt sok, de legalább kenyérre volt. Mint máma is 300-ast küldött leszurkolni, hogy csak legyen valami avval az illetékkel. Mert másképp a végrehajtónak kerülök a kezébe. Akkor összeszedtem, eladtam, amit csak bírtam, meg a keresett pénzemből is. De csak most megyek érte az irodába, és már 30 forint kölcsön kértem, hogy meglegyen a 300 forint. Kenyeret sem vettem még, máma. Vizen kívül semmit nem ettem, mert mindenből kifogytam most. Apuka még mindig nem írt semmit. A csomagról nem tudom, hogy megkapta-e. Írjál valami tanácsot. Csókol anyukád.
2: Viharsarok népe. Büntetlenül senki se törhet a dolgozók ellen. Nincs elég kenyér, suttogták gerendáson egy időben. És valóban, a szövetkezet nem győzte sütni a kenyeret. Kezdték figyelni, kik hordják a kenyeret. És többet találtak olyat, aki rendszeresen vásárolta a kenyeret, bár otthon megfelelő mennyiségű búzája, lisztje van. Ezek közé tartozott egy 27 holdas kuláklány, és a vele együtt élő volt csendőrhadnagy is. A dolgozók elől vásárolták fel a kenyeret. Szabotázzal, rejtegetéssel akartak ártani a dolgozóknak. 6 évi börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték őket.

1953. július 23. Drága jó fiacskám, a pénzről írsz, édesfiam, hogy nem kaptad a kosztpénzedet, és ezért nem küldtél. Most egyelőre kifizettem persze, hogy eladtam a nagy dunyát, meg amit én kerestem. Ha nem olyan nagyon fontos, akkor úgysem költöm el, ha nem szorítanak. A tehén beadása még az van hátra. Attól fél apus is, hogy nem bírom beadni. Akkor, hogy megint bent marad. Mondtam, hogy ne féljen. Na, de tovább már nem írok, mert nem is bírom már. 11 óra van. Nagyon álmos vagyok. Sok szeretettel ölel, csókol anyukád. Isten veled, fiam. 1953. július 31. Drága jó fiacskám, pár soraimmal üdvözöllek, és egészséget kívánok a jó Istentől. Leveledet megkaptam, amelynek meg is örültem, hogy egy kicsit megvigasztaltál azzal, hogy kijött a kormányrendelet, hogy megkegyelmezik az elítélteket. De bár már volna holnap is, hogy hazajönne apuka már. Nagyon nehezen várom titeket, mind a kettőt. Már összehordtuk, vagyis behoztunk a közös rakodóba azt a kis búzát. Ha nagyobb kévék lettek volna, akkor nem bírtam volna hányni. Kocsira csak ment, de a kocsiról nem. Mert amilyen kicsik, olyan súlyosak a kévék. De csépelni nem tudom, mikor fogunk. Ha hazajönnétek, hármunknak az menne. De én magam, hogy hozzáfogjak, rá sem merek gondolni. Mert nagyon fájnak a kezeim. Na meg eléggé kellemetlen magam mindig ott abban az erdőségben. Egész nap emberlényt sem látom. Akkor félek is, ha susog valami, de hiába nincs kivel menni. Meg azt a borsót. Titeket várom már, adná jó Isten minél hamarébb. Hétfőn Zsuzsa hozott egy garabolyal uborkát, de nem voltam itthon. Hordtunk. Akkor ott hagyta a szomszédba. Na és szerdán elraktam. Két üveggel lett. Na most csak minden nap hol egyik, hol másika találkozunk, mi újság? Még nem jött a Pali vagy a Pali bácsi, mindig kérdezzük egymást. Most a levelem zárom, jó éjszakát, már tőled várom a levelet. De írjál már, és gyere haza. Viszontlátásra, csókol anyukád.

0: A következő kérvényt Z. Pálné nevében fogalmazta az ügyvéd, aki bízott a Nagy Imre féle új szakasz megígért tehercsökkentéseiben.
1: Tóth Komlóson, 1953 évi augusztus hó 19. napján. Békés megyei tanács VB pénzügyi osztályának Békés Csabán. Alulírott Z. Pálné földműves, Tóth Komlósi lakost, az orosházi járási tanács az 1953-as évre szóló adóívében 2088 forint általános jövedelem adóval terhelt meg. Azon felül 7097 forint adóhátralékot tüntetett fel. Ezen megterhelés ellen fellebbezéssel élek, és tisztelettel kérem, hogy a megyei tanács VB pénzügyi osztálya a sérelmezett megterhelést változtassa meg, és a feltüntetett adóhátralékom törlését rendelje el. Én az 1952. évben 8 hold szántót műveltem meg, és 2 hold földem kis haszonbérbe volt adva. Ebből 1952. október 1-én 7 holdat ellenszolgáltatás nélkül felajánlottam az állam javára, amit el is fogadtak, és azt a Tóth Komlósi Haladás TS munkája. Erre az 1953-as évre 3 hold területű szántón maradt. A felajánlott föld után nem vagyok általános jövedelemadóval megterhelhető, így adóalapomat csak az idén megmunkált 3 hold képezheti. Az ezután kiróható jövedelemadó nem tehet ki többet 1130 forintnál, miért is kérem adómat erre a törvényes mértékre leszállítani. Sem lovam, sem tehenem, sem más megadóztatható állatom nincsen. Az előző magas adókat nem tudtuk kifizetni, és ennek folytán a legszükségesebb személyi ingóságainkon kívül mindent elszállítottak a lakásunkból, úgyhogy most eladható ingónk nincsen. A 3 holdat szívesen felajánlom az államnak ellenszolgáltatás nélkül. Kérem fellebbezésemnek helyt adni.
2: Dráhi moj sinčok Paljko, par šorami ťa pozdravujem, sinčok moj. Pár soraimmal üdvözöllek, kisfiam, és írom neked azt az örömhírt, hogy apuskánk hazajött szombaton. Én meg megint nem voltam itthon, hanem abba a kenderbe. Csak este, amikor hazaértem, és kinyitottam a kiskaput, és ő meg ott van az eresz alatt. Egészen megrémültem tőle. Egyedül volt otthon reggel 8-tól. Nem tudta, hol vagyok. Akkor csak várt, és nem kéreckedett be sehová. De köszönet az Úristennek, egészséges, nem sovány. Volt elég ennivalója, haza is hozott magának szalonnát, meg kenyérkét. De már vártam, hogy talán már megjön, mert ismerős álmokat álmodtam. Amikor csak eszembe jutott, akkor mindig csak vártam rá. És az is beteljesült nekem, hogy abból a görög dinnyéből, amit kint tettem ebédre, kiesett az első falat a számból, hazahoztam a felét, és meg is ette apus. Mert pénteken kaptam egy írást, hogy elengedik neki azt az 1000 forintot, amit fizetnie kellett volna. Közkegyelemben részesült. Akkor már ő is megjön, gondoltam. És már itt is van szegény. Nagyon örülünk mind a ketten, és az Úristennek köszönjük. Ma már eljött látogatóba hozzá a sógorék, meg a fiatalok is. Nyanyicska, állandóan tele vagyunk, úgyhogy csak este írok, pedig már aludnék. Jó éjszakát! Sokszor csókol mamicskát! 1953. augusztus 23.
3: Kertlevél, 1953. augusztus 23. Ezen pár soraimmal szívélyesen üdvözöllek, édesfiam, a távolból. Jó napot kívánok neked, vagy már este lesz, mikor ezt a levelet a kezedbe kapod. Egészségedről kérdezlek, hogy elég egészséges vagy-e. Palikám, édes, én, hála a jó Úristennek, egészségesen értem haza. Egészséget kívánok neked is a jó Úristentől. Akkor tudomásodra hozom, Palikám, hogy kiszabadultam abból a kínlódásból, őrlődésből és szenvedésből. De köszönöm az Úristennek, hogy semmi bajom nem történt. Na, akkor most már itthon kezdek el valami munkát, valahová elmegyek munkára. De hátra van még nekünk azt a kendert betakarítani. Különben lehetne sok mindenről írni, de jobban meg tudjuk azt beszélni, ha te is hazajössz. Így zárom levelem, Isten veled, minden jót, Palikám.

1953. szeptember 1. Drága jó fiacskám Palika, szeretettel üdvözöljük már mind a ketten apukával együtt, de most azért nincs itthon szegény, már oda van munkába. Máma mentek, de a múlt héten is már ott volt. Még ahogy szombaton hazajött, már kedden ment is. Szóval a Jankóval fogtak kölest kaszálni Kardoskuton, a szövetkezetben. 16%-ot kapnak. Én meg tovább kínlódok ebben az átkozott kenderrel, de holnap, ha csak lesz jó idő, s ha meg nem halok, akkor már bevégzek vele. Azt hittem, hogy kötözni könnyebben megy, de bizony nem. Az a lombozás nagyon nehezen megy. Apus csak 2 fél napot segített, aztán máma reggel már mentek, de csak könnyebben tűröm már, ha azt tudom, hogy itthon van. Muszáj menni neki szegénynek keresni, keresni kell kenyére, zsírra, meg az a dohány, csak szereti tovább szépni. No, majd jövő héten a kendert szállítunk, napraforgót vágunk, sorba jön minden. Pedig szeretné szegény búzát is keresni legalább egy kicsit. Na, meg aztán magunk sem tudjuk, hogy mit tegyünk, mert most igénylik a földet, 10 holdig, az a rendelet. Akkor mink is igényeljünk, vagy ne? Hogy volna jobb? Egy kis föld csak jó, de nem ilyen messze, mint most. De ha milyenket ide adnának valamelyiket. De azt legjobb volna személyesen megbeszélni veled is. Még egyszer üdvözöljük téged, viszontlátásra, szüleid, csókol mamicskád. 1953. szeptember 22. Drága jó fiacskám, édes fiacskám, nem tudom, mi van veled. Már nem is sejtem jót, mert már nagyon régen nem kaptunk levelet tőled. Csak az volt az utolsó levél, amit 5-én írtál. Azóta mindig várjuk és aggódunk, érted, hogy mi annak az oka, hogy nem írsz. Mink most nem nagyon írunk sűrűn, mert kukoricát törünk. Akkor sietek megírni neked a levelet, mert este még fosztani megyünk. Már apusnak is begyógyult a lába, nem fáj áll a Istennek. Ha ezt bevégezzük, akkor megyünk szőlősre, milyenket törni. Megint egy hét kell rá. Akkor mindig van elég munkánk. Írjál, fiacskám, mi újság nálatok? Mikor jössz haza már? Nagyon várjuk téged, itt volna az ideje. Még egyszer üdvözöljük és csókoljuk, viszontlátás reményében, mamicskád.

0: 1953. október 4. Édes jó fiacskám, jó egészséget kívánunk, hogy adjon a Jóisten. Mink hála a Jóistennek, egészségesek vagyunk mind a ketten. Sok dolgunk van. Már a mi kukoricánkat is letörtük, de még a szárat kell vágni, kötni. Tegnap hordtuk padlásra a kukoricát, még a többi lent maradt, ami majd beadásba fog menni. Csak volna valami malacka, hízlalni volna mivel, mert bizony mink nem kaptunk zsírt, napraforgó után csak olajat. És még van itthon 160 kiló szabad napraforgó, azt a búzáért szeretnénk cserélni, ha sikerül. Csak nem érünk rá utána járni, mert még kéne menni valamerre keresni egy kis pénzt is, mert nagyon szegények vagyunk. Majd lesz valahogy, hát fiacskám, mindig azt gondolom, hogy már több levelet nem kell írni, hazajössz. Csak tovább és tovább, nem tudom még meddig. Olyani írt, hogy mennek talán állítólag Hortobágyra, akkor nem tudom, mikor fogtok szerelni. Mink pedig minden nap várunk téged, mert már régen nem láttunk, meg beszélgetni is már szeretnénk. Tovább már nem írok, mert már olyan álmos vagyok, hogy minden sor után elalszok. Ez sem tudom, hogy hol hagytam a levélírást, mert idáig minden este fosztottunk kukoricát. Sokszor csókoljuk mind a ketten. Viszontlátásra, anyukád.
1: 1953. október végén, 26 hónapi szolgálat után szereltem le Komlón. Itthon répaszedéshez szegődtem el, aztán a mezőhegyesi cukorgyárba alkalmi munkára, ott voltam új évig. 1954. január 31-én megtartottuk az esküvőnket.
2: Az 1949 utáni Magyarországon a rendelkezések szerint 63.300 gazdaság számított kulákbirtoknak. A kulák listákon azonban 71.600 családot vettek számba. Az ő gazdaságaik szinte kivétel nélkül áldozatául estek az agrárpolitikának, és ezeknek a gazdálkodóknak majd mindegyikét börtönnel, internálással sújtották. De a hatalmi intézkedések nem csak az ő térdre kényszerítésükre irányultak. 1948 és 1956 között 856.000 embert ítéltek el, fele részben parasztokat. Ők voltak az összes perek egyharmadát jelentő úgynevezett közellátás elleni büntettek vádlottjai. Idősebb Zépál az 1953 nyarán az új szakasszal meghirdetett amnestiával szabadult. Nem értette, miért bűnhődött. Abban sem volt biztos, nem kezdődik-e az egész holnaptól újra. Így sem megnyugodni, sem újra tervezni, sem újra kezdeni nem tudott. Csak a továbbra is munkára mozduló végtagok beidegződéseinek engedelmeskedhetett. 1953 után 3,5 holdon gazdálkodott. 1959. decemberében, a nagy kampány idején belépett a TSZ-be, azzal a félelemmel, hogy a TSZ-esítés nem egyéb, mint a hatalom újabb módszere a parasztok tönkretételére. Pár hónapig dolgozott csak a közösben. 1960 májusában hirtelen legyengült, és néhány nap múlva, 63 éves korában meghalt. A felesége 18 évig élt még, özvegyen.

0: Kulák Prés. Závada Pál dokumentum játékának harmadik, befejező részét hallották. A szereposztása következő volt. Idősebb Zépál, Rajhona Ádám. Zépálné, Csomós Mari. Ifjabb Zépál, Kaszás Gergő. Narrátor, Huszár László. Hivatalnok, Szilágyi István. Hivatalnoknő, Kádár Flóra. Zsuzsa, Szabó Zsuzsa. Lapszemléző, Konrád Antal. Ügyvéd, Kőméves Sándor. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Dramaturg Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A felvétel 1997-ben készült. Dokumentumjáték sorozatunk 2004. decemberében volt hallható a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallja.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
2: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását. A jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót állíthat elő, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszky az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy hazája egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy országaik fölött megvédjék a légteret. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezt követően 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében, majd előállították. Átadásáról később gondoskodnak. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt a Fidesz teljes szétesése, reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Hozzátette, ezzel a Fidesz szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az 1000 milliárdos akkumulátor és autóipari beruházások kapcsán. Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István posztjában azt írta, hogy a jogelőd energiaügyi minisztérium 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arról tájékoztatott, hogy a megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás is. 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek szikla hasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. A kánikula pénteken tetőzik. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.

0: költészet az én íróvá válásomba sugalló szerepet abszolút nem jelentett. Életemben nem írtam verset, nem is akartam, mert nagyon-nagyon kevés verset olvastam, de megvolt nekem, hát elég rég nem találkoztam a könyves polcomon vele, József Attilának egy teljes kötete, ha jól emlékszem, a Józsa Béla, hát Ateneum adta ki 46-47 körül Kolozsváron egy ilyen, hát eleve sárga, vagy egy nagyon sárgulékony papírra volt nyomva. Azt hiszem, hogy a teljes József Attila benne volt, mert nem is függelékbe adta a vádlatok töredékek, mint hogyha, hát ez lett volna a címe. Egy csomó nagy-nagy költeményének az őseit fedeztem itt fel, és ezeket én annak idején olvastam, amikor azt hiszem, hogy hát eszem ágába de se volt írni. Én egyszerűen szerettem József Attilát. Kevés az a költő, akihez kapcsolódtam volt zsengé ifjúságomban, de hát hál' Istennek ő közéjük tartozott.
1: És ki még?
0: József Attila volt, de azt hiszem, hogy az egész nemzedékem számára. Persze hát Adi volt akkor is a bálvány, mivel én annak idején az égvilágon semmi rokonságot nem éreztem. Most kezd nőni óriásivá, amikor magamon érzem, hogy pont ugyanazok a dolgok válnak tűrhetetlenné számomra is, amelyek őt egész életén át hosszantották. Hát ugyanazokkal a tünetekkel és a környezetünknek a nyomasztó mi voltával szembesülök, mint amivel 100 évvel ezelőtt ő is. Ezek ugyanannak a válságnak a tünetei, rá kell jönnünk, hogy itt egy permanens válságban él a nemzet, és ez egy elviselhetetlen érzés.
1: Milyen fajta permanens válságra nyilván elsősorban erkölcsire gondolsz?
0: Hát úgy látszik, hogy a Kárpát-medence olyan hely, ahol a sors adatott, és mint ahogy a medencéből sincs most már hova elvándorolni, ez a hely, ez ilyen értelemben határozza meg az itt lakók sorsát is.
1: És ez a sors, ez mindig ilyen fajta konvulziókkal jár, és gyötrődéssel.
0: Úgy látszik, igen, Csák Máték itt vannak, közöttünk vannak, közöttünk nem éppen, de fölöttünk, és ez egy nyomasztó, és mondom, egyre elviselhetetlenebb érzéssel tölt el.
1: Azt mondtad, hogy úgy olvastál József Attilát, hogy szeretted, tehát nem akartál író lenni, és hogy derült ki, hogy írni akarsz? Ez mikori fordulat?
0: Hát ez...
1: Körülbelül életedben? Tehát mikor tudatosod, vagy hogy kezdtél el írni?
0: Induljunk az előbbiekből ki. Tehát lehet, hogy esetleg próbálkoztam volna. De ezek merőben alkati dolgok. Hát az, hogy egy ember ír vagy nem ír, az egyrészt persze, hogy hát az alkat, tából ered, és elsősorban a szemléletéből. Nyilván, ahogy a környezetét szemléli, és természetes, hogy meghatározó a környezet. Valószínű, hogyha az én édesapám 49 után is bank vezérigazgató marad, hát és én Oxfordba tanulok, és utána bekerülök esetleg egy kormányhivatalba, és élem világomat, nem hiszem, hogy valaha is íróvá alakulok.
1: Az sem biztos, hogy nem.
0: Egy kényelmes környezet más típusú írót inspirál. Egy Proust típusút, egy Jókai típusút, egy Joyce típusút, egy Téri típusút, akiknek az életébe az írás egy meghatározó program volt. Hát ezek az emberek hallatlan rendszerességgel minden nap leültek az íróasztal mellé, és írtak majdnem azonos minőségű szövegeket, eregettek ki a tolluk alól. Nálam ez egész másként működött. Én úgy érzem, hogy hogy az ilyen alkatú írónál, amilyen én vagyok, ez elsősorban arra volt szükség, hogy az embert egy inspiráló környezet vegye körül. És hogy legyen meg a képessége arra, hogy ezt ugyanakkor a valóságtól elvonatkoztatva is lássa. A világról kettős látása legyen meg. A két kép között foglal helyet a novella. Ha jó, ha nem, akkor nem foglal helyet. Hát elfelejtettük az egészet. Nálam ez valahogy így működhetett, így kezdődött el. Hát igen, ebben az önéletrajzi tények itt kikerülhetetlenek. Én nagyon-nagyon fiatalon börtönbe kerültem, pont abban a korban, amikor tulajdonképpen kialakult minden, ami egy embernek, most nem alkotóról beszélek, egy
1: embernek.
0: Hát a hétköznapi mezei polgárnak kialakul az élet szemlélete a már magával hozott értékrenddel együtt. Itt kialakul egy világkép, az erkölcsi világkép, az ezen belüli térnek a tágassága, a környezet lehetséges dimenziói, minden. Tehát akkor elmondhatom, hogy az én világ, látásomat tulajdonképpen a börtön hallatlanul kitágította. Ezt nehéz felfogni azok számára, akik borzadállyal gondolnak egy zárt intézet világára, ami borzalmas hely is amúgy, de tulajdonképpen felfogás kérdése. Tudatában voltam már akkor, azt hiszem ez egy magaslatnak számított, ahonnan kitekintés nyílik a világra. Egyébként nem véletlenség, hogy prózaíróknál a zárt intézet az mindig egy óriási tanulmány volt. Az internátus, a fogolytábor, a kadettiskola,
1: Szibéria,
0: Muzil, Otlik, hát szóval soroljuk, egy csomó minden.
1: Tolsztoj.
0: Természetes. Egyrészt az a világ halatlanul izgalmas, a megmaradásnak a fő távlata és a lehetősége az egy permanens gond, személyiség formáló tényező, és a moralitás az pedig, elsőrendű problémává válik az életben, ami mondjuk a polgár létben nem mindig nyeri el a fontosságát. Sajnos úgy tűnik, hogy a társadalom jó része tulajdonképpen nem szembesül élete során soha a moralitás problémájával. Mindazzal, amitől ő tulajdonképpen az a lény, akit a környezete érzékel. Tehát a legfontosabb dologgal. Azzal, hogy az ember sejtse önmagáról, hogy kicsoda, és egyáltalán mi az a közeg, amiben a létezése lezajlik, ahol ő maga történik. Na már most én ezt nem ajánlom az ifjabb nemzedékeknek, de számomra pont ezért a börtön környezet az egy hallatlan, izgalmas és tanulságos hely volt.
1: Tehát azt gondolod, az ember azért tudja meg önmagáról, hogy kicsoda, mert egy szélsőséges helyzetbe kerül, amikor az élet, az életben maradás, a segítség, a tisztesség, vagy tisztességtelenség, a szolidaritás egyszerűen fölfokozott helyzetbe hozza. Tehát minden szélsőségesen eldől és kiderül egy emberről.
0: Igen, az ember szembe kerül a tulajdonságaival, egyszerűen azzal a kényszerrel, hogy itt viselkedni kell.
1: Már aki tud, igen.
0: Hát jó, de éppen erről van szó, itt dől el az is, hogy fontos ez számomra, hogy én viselkedek, vagy nem. Mert tényleg úgy volt, hogy látni kellett azt, hogy sokak számára ez teljesen mellékes dolog, hogy ők most mit tesznek.
1: Hogyan mellékes? Tehát teljesen
0: hát mellékessé vált, nem volt számukra meghatározó, hogy ők hogyan viselkednek. Hát én azt észleltem, hogy társaimban nem ő működik ennek a dolognak a látása. Önmaguk előtt nem akarnak, vagy nem bírnak elszámolni önmagukkal. Hogy mondjam, ez nyilván a szeméremmel is összefügg, de ugyanakkor éppen a brutális nyíltsággal is, hogy az embernek hát igenis elsősorban hát önmagával szembe van elszámolni valója, mert én nem bírom elképzelni, hogyan viselkedhet valaki, és milyen magatartást vállalhat fel egy olyan ember, aki önmagát nem becsüli, vagy aki hát elveszíti a tekintélyét önmaga előtt. Vannak olyan szerencsés alkatok, ez tapasztalnom kellett, akiknél ez bizonyára abszolút semmilyen fontossággal nem bírt. Nem kerültek soha szembe a konfliktusai során azzal, hogy ők önmagukkal is szembenézzenek.
1: Mert nyilván ellenpéldáid is vannak olyan emberekről, akik fantasztikusak voltak, és hogy az milyen iszonyú fontos, hogy van ilyen, hogy modell van. Dávid Gyulát, mindenki, aki börtönviselt volt Romániában, szentként tisztel, hogy milyen hihetetlenül tartásos volt a börtönben.
0: Páskándi kézáról ugyanezt hallottam, én nem egy időbe ültem velük, bár ők is a szamosújvári fegyházat tisztelték meg jelenlétükkel, de őrőlük hallottam például, na jó, ők csúcsértelmiségiek, és...
1: Hát Géza diák volt akkor, ő is fiatal ember.
0: Fiatal emberek, akik valószínűleg hát ugyanúgy kerültek szembe az önbecsülésnek a problémájával. És ez nyilván náluk is meghatározta azonnal és kezdettől fogva az egész magatartásuk képét.
1: Mivel ennek, hogy így mondjam, elbeszélt nyoma, így elmondott nyoma nincsen, szeretném, hogyha elmondanád, hogy tulajdonképpen hogy kerültél börtönbe. Tehát ez azt jelenti, hogy Kolozsvár 1952, vagy korábban kezdődött.
0: Hát, mondjuk
1: 36-ban születtél, tehát 15 éves voltál.
0: Igen. 15 éves korunkban, ha jól emlékszem, azt hiszem már volt ez az úttörő mozgalom, ez a kommunista ifjúsági szervezetnek az iskolások és a kisiskolások számára létrehozott szervezete. Hát én ebbe már származásomnál fogva nem kerülhettem bele. Egyrészt hát társadalmi eredetem miatt is, mivel apám bankigazgató volt. Hát és amellett apám akkor már 50-ben börtönben ült politikai elítéltként. Tehát emiatt se. És azon kívül hát annak idején nagyon megválogatták, hogy ki lehet az úttörő szervezetnek a tagja.
1: Én nálunk ez pionír szervezet volt.
0: Pionír szervezet, igen. A mi osztályunkból, aminek a létszám akkor úgy 30 körül járhatott, mindössze 3 voltak. Ezek is vidékről akkor bekerült fiatalok voltak. Sőt, azt hiszem, ha jól emlékszem, az osztály régi gárdájából Veres Zoltán is. Ő volt az osztály legjobb tanulója, és ilyen jogon kijárt neki, és ott többi nem.
1: Ez melyik iskola?
0: Ez az egykori kolozsvári református kollégium volt, amit akkor már 2. számú fiú liceumnak hívtak. Engem ez egyáltalán nem zavart, hogy én piros nyakkendős társaságnak nem lehetek ott tagja, sőt, az én politikai hovatartozásom akkor már eldőlt dolog volt. Egyrészt apám okán is, társadalmi eredetem okán is, és amellett az az egész kibontakozó, úgynevezett szocializmust építő hát világ minden kellékével együtt számomra hallatlanul ellenszenves volt. Ezt nem most 40 évvel később állítom, én ezt hát akkor se titkoltam, ezt mindenki tudta rólam, úgy is viselkedtem, meg is ittam utána a levét. Ez így volt számomra normális. Ugyanakkor 15-16 éves voltam, és ilyenkor működik az emberbe egy csomó minden. Szeretett volna cserkész lenni, de hát cserkész szövetség akkor nem volt, hanem úttörő szövetség volt, hát úgy, hogy az előbb említettem, hát ifjú munkás szövetség. A valahova való tartozás működött az emberbe. Nyilván így történt az, hogy egy néhány osztálytársammal együtt találkozásaink során, hát akikkel együtt kirándulgattunk, meg játszottunk, hát hogy úgy mondjam.
1: Hát egy játék is kamaszkodik.
0: Vere Zoltán volt, Palocsai Zsigmond, Szekernyés László, Pustya, Tezső. Jó néhányan, nem véletlenül, hát épp azok, akik irogattak. Hát én nem.
1: Akkor még hát
0: én
1: nem.
0: Akkor nem.
1: Ez hozta őket össze, nem? Az, hogy írtak?
0: Nem, de nem
1: az az érdekes.
0: Véletlen, hogy tulajdonképpen itt a volt református kollégium néhány osztályának is azért a prominensebb és értelmiségi hajlamokkal megáldott vagy megvert tagjaiból került össze ez a társaság. Hogy pontosan melyik volt az a nap, amikor az ötlet kipattant, ez nehéz volna elmondani. Motoszkált ez bennünk annak idején a szerveződésnek valami kényszere. Ami biztos, hogy így történt, hogy egy délután valaki elszólta magát. Én most nem akarom vállalni ennek az ódiumát, se az ötlet gazdaságát, de tulajdonképpen ez Vere Zoltán, Palocsai Zsigmond és közöttem történt. Valamelyikünk azt mondta, hogy kellene csinálni valamit. Én úgy emlékeztem sokáig, hogy ezt én mondtam, és azt hiszem, hogy valami huncutság rejlett eleve a mondat mögött, és nyilván amielőtt ez így elhangzott, azelőtt szó volt valamiről. Nyilván megtárgyaltuk mi azt a környezetet, amiben éltünk, mert hát akárhogy is, ez az az időszak volt, amikor éjszakánként elvittek családapákat otthonról. Na, úgyhogy valaminek a kontextusába, vagy valaminek a végén hangzott ez így el, és ennél sokkal többet jelentett, mert ez így önmagában nem jelent semmit, hogy csinálni kéne valamit.
1: Igazságérzet és fölháborodás, ami egy fiatal gyerekbe sokkal erősebb sokszor, meg a bátorság is bizonyos értelemben.
0: Igen. Már most, amikor hát ez elhangzott, akkor mi természetesen egy is ugyanazon dologra gondoltunk. Közben azt hiszem, hát hetek eltelhettek addig, amíg mi ezt hát egymás között is egyáltalán kimertük mondani. Hát egész addig, amíg elhangzott ennek a csinálni valamit, ennek a kerete, hogy ez egy szervezet, és nevet is adtunk neki, hát IKESZ-nek hívták, ami önmagába annak idején, hát idézőjelbe téve Isten káromlás volt, illegális kommunista ellenes szervezet. Ezért így már hát 5 év járt. Meg is adták. csak ezért.
1: Illegális kommunista
0: ellenes szervezet, igen. Ez, hogy az ember ilyesmi tagjának vallja magát, hát ez 5 év volt, mondom. Az egyik paragrafus alapján csak a szervezet tagságáért 5 évet ránk rottak. Na, szóval ezzel kezdődött, tulajdonképpen a teoretikusa a szervezetnek az Perez Zoltán volt, és Kozma Zsolt, aki most a kolozsvári református teológia professzora, lehet, hogy hát ő rektora is volt egy időben. Kozma Zsolt, aki egy kiváló minőségű értelmiségű, vagy egy hallatlan okos fiú, és ugyanakkor egy rendkívül gyakorlatias elme, egy fürge, mozgású, észjárású, nagyon rokonszenves fiú volt. Tulajdonképpen a magja ennek az egész társaságnak akkor itt most már össze is állt. Tehát ez Perez Zoltán volt, Kozma Zsolt, Palocsai Zsigmond, Pustya Dezső, és én. Hely, bocsássanak meg azok, akiket most kifelejtettem. Na már most én magamat csak azért sorolom közéjük, mert egyrészt szomszédja voltam Perez Zoltánnak, és nagyon jó barátja.
1: Szomszédja hol? Hol laktatok?
0: Hát az Eperjes utcában lakott Perez Zoltáni nagy Csulai Pál utca sarkán, minden nap együtt mentünk haza az iskolából, délutánonként én átmentem hozzájuk, szóval közeli barátságban voltunk. Hát ez egy érdekes ügy, hogy én tulajdonképpen a szervezet elméleti megalapozásába, a felépítésébe, a tervei kidolgozásába, ha jól emlékszem, pusztán a jelenlétemmel vettem részt. Ösztönösen utáltam a gyűléseket. Na most mi is gyűléseket hívtunk össze, hát elvégre az ilyesmi.
1: Meg kell beszélni.
0: Gyűléseken dől el egy szervezet, egy fontos szervezet alapjainak hát a lerakása az konspiratív gyűléseken történik. Mi tagadás, én hát ezeket a gyűléseket is untam. Engem a kaland része vonzott az egészbe, amikor valamit esetleg tenni kellett, vagy főleg az, amikor én a társaság tagjainak egyikével, másikával beszélgettem erről az ügyről. Engem mindig a meghitt része vonzott, amikor én valamelyikkel beszéltem a társaságba, mert aztán közben úgy szaporodtunk, előzetes szűrés után egyre több iskola társunkat ítéltük, találtuk méltónak arra, hogy ennek a szervezetnek a tagja legyen, amely egyébként a politikai rendszer megdöntését tűzte ki céljául, és természetszerűleg a hatalom átvételét. Mondom, akkor 16 évesek voltunk.
1: És hogyan szándékoztatok megdönteni?
0: Természetesen fegyverrel, nem annyian, hanem mi úgy láttuk, hogy egy idő után ez a szervezet a társadalom egy jelentős részét majd magába fogja ölelni, és a hadsereget is, és így képzeltük el, hogy végül alkalmas lesz a hatalom átvétel. Persze tervezgetéseink során megfeledkeztünk arról, hogy tulajdonképpen itt a román állam a szervezetével, szerkezetével állunk szembe, és az nem fordult meg az agyunkban, hogy fog ez a szervezet annyira kiteljesedni, hogy egy tulajdonképpen idegen és struktúrát megsemmisíthessen. Hát erre nem gondoltunk, hogy akkor most tulajdonképpen hát ez a román állam hatalmat fogjuk átvenni, vagy pedig mit. Mert hát az önálló Erdély gondolatát
1: melengedtétek?
0: Melengedtük a kezdetben, tényleg, de annyira éretlenek azért nem voltunk akkor már, hogy ne lássuk be hát annak az abszurditását, hát és hangsúlyozom, mi demokratikusan gondolkoztunk, tehát a szervezet éppen egy diktatórikus szerkezetnek az ellenében alakult ki. Tehát Erdély önállósága csak egy népszavazáson keresztül volt elképzelhető. Egy ilyen népszavazás kimenetele már akkor 52-ben szerintünk is elég kétes lett volna. Ha csak az akkor mintegy hány-hány millió román volt akkor Erdélyben. Legalább a kétszerese volt a magyarságénak. Hát 1700-as népszámlálási adatok szerint 50 ezer német, 100 ezer magyar és 150 ezer román.
1: Hányban?
0: Körülbelül, hát 1700-ban.
1: Már akkor?
0: Hát igen, úgyhogy hát ezek az arányok később fokozatosan a románság javára módosultak. Ha jól emlékszem, akkor 46 körül volt népszámlálás,
1: igen.
0: Akkor Erdélynek 5 millió lakosa volt, 3 millió volt a román, 1 millió 600 ezer a magyar, és 450 ezer a német. Ez egyébként még vissza is utal arányaiba az 1700-as levéltárból előpányászott adatokra. Valószínűleg, hogy ez hát nagyon hiteles. Na már most. Akkor mi a románság identitásának az átnevelésére komolyan még hát ifjonci fejjel se gondolhattunk. Egy ilyen erdélyi autonómia az benne volt az elképzeléseinkbe, de lassan ez lemaradt. Lemaradt, és egy kifejezetten kommunista ellenes szervezet volt. A konkrét célok közt a rendszernek való ártás szerepelt.
1: Milyen formában?
0: Hát röpcedulákkal, távlati terveink közt szerepelt a villamos távvezetékek felrobbantása, tehát szabotás cselekmények. Hát amelyekre hál' Istennek aztán nem került sor, mert akkor lehet, hogy most nem itt ülnénk és beszélgetnénk. Ezekből mi a röpcédulázásig jutottunk el, ezért is kaptuk aztán társaságunk ügy javarésze 5 éves ítéletet kapott.
1: Te is?
0: Én is. És Verej Zoltán 8 évet. És egy Muzsi András nevű társunk, aki szintén vezető szerepet játszott a szervezetben, de ő nem a szervezet ideológusa volt, hanem inkább akciók kitervezője és végrehajtója.
1: Például?
0: Például ilyen akció volt a kollégium, az Alma Mater vegyi laboratóriumának és a fizikai szertár kirabolás. Ez. Mi azt reméltük, hogy ott hallatlanul érdekes és használható szerkezetekre fogunk bukkanni, nem kevésbé azt, hogy olyan vegyi anyagokra, hát amiből aztán robbanó anyagokat állíthatunk elő. Természetesen egy vegyi laboratórium felállítása szerepelt a terveink között. Hát és ez lett volna az első lépés. Egy interjúban én ezt el is motyogtam volt. Vere Zoltán később szintén hozzászólt. Az interjú annak idén a kolozsvári református kollégiumról szólt. Én akkor elmondtam, hogy mennyire szerettük ezt az iskolát, Az Alma Mater iránti hűség és szeretet viszont nem akadályozott meg abba, hogy egy hivatalos éjszaka kiraboljuk a kémiai szertárat.
1: Ez meg is történt?
0: Persze.
1: És a rendőrség nem jött rá?
0: Semmi, nem jött rá. Hát mi nagyon ügyesen és körültekintően dolgoztunk, kezdjük be, mert új lenyomat, hogy sehol nem hagytunk magunkat. Tehát, amit én akkor az interjúban elmondtam, az úgy látszik, hogy hát előzetesen meghallgatta Vere Zoltán is, mert ő volt a többszöri hozzászólója, ez egy sorozat volt, hát a református kollégium egykori
1: történet
0: diákjai megszólaltak. Ő utólag helyesbítette az erre vonatkozó mondandómat arról, hogy hát nem is akartuk mi a távvezetéket felrobbantani, nem is akartunk mi robbanószert előállítani, mert hát mi ezt az egészet hogy is képzeltük. Mi sósavat vittünk el a vegyi szertárból, a laboratóriumból, amivel aztán le is öntöttük a folyosón álló Lenin szobrot. Na már most nem tudom, hogy mi történt Vere Zoltánnal, hogy ennyire átértékelte az egykori eseményeket, főleg most már 40 év után mindenféle kockázat nélkül röhögve felvállalhatjuk ezt a hallatlan baromságot, hogy mi egy iskolai szertár készletéből dinamitot akartunk előállítani, méghozzá annyit, amennyivel a feleki jegyen átvezető távvezetéket fel lehet robbantani. Ez így úgy van, röhely. Hál' Istennek nem voltak meg a szertárból alapanyagok, ez normális is volt, mindegy. Sósabbra ugyanis nem volt szükségünk, nekünk nem kellett sósabb, mert azt árulták a kolozsvári vasüzletbe a Diák Ferenc utcába, azt hiszem, hogy onnan is volt. Megvettünk egy üvegcsével, és be is öntöttük a szoborot, az tényleg ki is jött a rendőrség, de
1: mondom, nem derült ki, hogy ki csinál.
0: Kesszűvel dolgoztunk, a lábnyomainkkal is valami azt hiszem történt, még reggel Dávid bácsi, a pedellus minden hajnalba felmosta petróleummal a folyosót, úgyhogy ő volt az, aki a lábnyomainkat eltüntette. A rendőrség csak hát azután érkezett ki kutyákkal, úgyhogy nem történt semmi. Utána 52. május 1-én teleszórtuk a várost őröp cédulával.
1: És milyen szöveggel?
0: A szövegre arra emlékszem, és ez egyszer mind most megvilágítja az elméleti felkészültségünket is. Hát a röpcédul a szövege így szólt. Emberek, harcoljatok a vörös kutyák rémuralma ellen. Ezek elhurcolják legjobbjaitokat, apáitokat, fiaitokat, testvéreiteket. Aláírás a vezetőség. Hogy minek a vezetősége, azt nem tudattuk a társadalommal. A börtönbe aztán felidéztük a szövegét, mert muszáj is volt, mert mindenki csak vörös kutyásoknak hívott minket oda bent, és felidézően a szövegét, hogy elhúzolják legjobb javítokat, ilyenkor mindig röhögtünk egyet, és el is húzolták. Mondogattuk egymásnak. Na de nem akkor, a május 1-i röpcédulázást megúsztuk.
1: Azt is sikerült úgy, hogy teljes észrevétlen beteríteni a város?
0: Nem. Ez egy drámai éjszaka volt, ugyanis mert el kellett szöknünk otthonról. Először is, hát a röpcédulákat ki kellett nyomtatni.
1: És hol nyomtattátok ki?
0: Hát egész addig a május 1-jeig játéküzletekbe árultak ilyen gyerekeknek való nyomdát.
1: Guminyomdát.
0: Uh-huh. Ezekből
1: betűkészletet
0: vásároltunk egy néhányat, és ezekből nyomtattuk közönséges írópapírra. Május 2-ától fogva ezt a gyermekjáték gumi nyomdát sehol többé nem árusították. Azt hiszem, hogy az egész szocialista táboron belül, attól a naptól fogva betiltották ennek a játéknak a forgalmazását. Szóval az egy drámai éjszaka volt, mondom, hát először is hát el kellett otthon szökni valamennyiünknek úgy, hogy a szülők ezt ne vegyék észre. És ha észreveszik, akkor adódjék rá akármilyen magyarázat. Mert azért akárhogyan is vesszük egy 16-17 éves fiúnak éjszaka még hát otthon a helye, főleg azokban az időkben. Azon kívül a röpcedula szórás során észrevettük, hogy mozgás támad a városba. Katonai csöppek, a titkos rendőrség furgonjai, terepjárói elkezdtek fel alá rohangálni a városba. És ekkor a nálunk lévő röpcéduláktól nagyon hamar megszabadultunk, mert tudtuk, hogy kikerülhetetlen lesz a találkozás.
1: Nem ám most... Az igazoltatás.
0: Igen. Csoportokba szortunk, én Veres Zoltánnal és egy Szabó Attila nevű társunkkal voltam. Meleg éjszaka volt. Nálam biztonság okáért volt egy korotva élesre kifent szurony, bajonett, körülbelül 20 centiméter hosszú, ember ölésre alkalmas fegyver, mondom, korotva élesre kifenve. A sétatéren haladtunk át, fütyörészvel, természetesen ilyenkor az ember már félelmébe fütyörészett. Elő is léptek hárman a fák közül, fehér pallonos államvédelmi tisztek, ezekkel aztán később a vallatások során találkoztunk, hát egy néhány hónappal később.
1: Fölismerted őket?
0: Hogyne, persze.
1: És ők is téged?
0: Ők is, hát ők tudták az esetet, na már most. Akkor, amikor láttam...
1: És akkor már nem volt nálatok
0: jönnek.
1: Röpce?
0: Hát röpcedula nem volt, én a kezembe hoztam egy melegítő felsőt, amit átvettem abba a kezembe, amiben a szurony volt, mert a szurony tok nélkül én a csupaszon hoztam, ami a, hát az éjszaka fényeibe megvillanhatott. A pulóveremet, vagyis ezt a melegítő felsőt rátekertem. Körülbelül egy perc múlva már végig motoztak, kiszedtek mindent a zsebünkből, és én meglóbáltam a kezembe ezt a melegítőt, hogy az csak egy melegítő. Amikor azt kérdezték, hogy az mi, akkor így meglóbáltam, és nem jutott eszébe a tisztnek
1: megtapogatni,
0: hogy megtapogassam, mert akkor ez az éjszaka már végzetes lehetett volna. Nem szól arról, hogy a szurony azért volt nálam, hogyha egy titkos rendőr netán útközben megtámad, akkor szúrjam le vele. Na most ki tudja, hogy én akkor hasba szúrom ezt az őrnagyot, mert az volt egy Gruja nevű őrnagy, hasba szúrom, vagy nem? Hát az utasítás, hát amit én adtam ki saját magamnak, mert hát vezetőségi tag voltam, az úgy szólt, hogy használni kell a fegyvert. Na, tudja az ördög, hogy mi történhetett volna akkor. Később, amikor a társaság az augusztus 23-a alkalmából újra röpcedulákat szórt volna, azelőtt tartóztattak le. 3 hónap volt tehát a különbség. Utána egy-két társunk annyira bővbeszédűvé vált a kihallgatások során, hogy ez kiderült, és a vallatott tisztek engem úgy hívtak attól fogva, hogy a pajonettes kölyök.
1: Az románul hogy szólt?
0: Pustyulkú pajonett. Szóval röhögtek mindig, hogy pustyulkú pajonetta. A szoronyos kölyök, és ebben némi irónia is motoszkált, hogy nem kaptuk el akkor a pasast, pedig ott volt nála a szorony. De volt ebben egyfajta közvetlenség is, vagy ez csak én éreztem ki, szóval volt egy halvány valami emberi közeledés, mert amikor ők engem lekölyköztek, akkor én is visszarögtem nekik, és akkor ez a türelem szintjén maradt ez a dolog, ahelyett, hogy pofon vágtak volna, hogy én mit röhögök ezen.
1: Egyébként se ütöttek meg? Vagy vertek titeket kihallgatáskor?
0: Hát engem nem. Engem nem, a fennvaló kegyelme működött itt. Amikor egyrészt kifogtam Kelet-Európa legkedvesebb vallató főhadnagyát, ez egy Juska nevű, már a neve is olyan ukrános volt, kiderült, azt hiszem, hogy már a marosi pukovinai volt. Kellemes arcú, csupa megértést sugárzó, középkorú férfi volt, az ember szinte azt hitte róla, hogy a lelke mélyén, hát együtt érez velünk. 4 vagy 5 vallatótiszt foglalkozott velünk. Engem később tartóztattak le, mivel a Radnai Havasokban voltam éppen, oda jött utánam egy ilyen letartóztató osztag, egy hajnalba, úgyhogy én 3 nappal később kerültem a fogdába, mint a társaim. Hát őket augusztus 21-én, tehát hát 23-a előtt 2 nappal letartóztatták engem. 23-án reggel, és amíg onnan beszállítottak Kolozsvára, ünnep ez az 25-én, addig a Naszódi Szekuritáti pincéjébe ültem, és addigra a társaimat már kihallgatták, és ki is alakulhatott a kihallgatások, a vallatások rendje, és az is, hogy kit kicsoda hallgat ki. Valószínű, hogy ez a Juska nevű főhadnagy, ez a Securitatén belül is, hát hogy mondjam, nem számított vallatónak. Tehát a durva munkát nem ő végezett. Volt az, aki a sétatéren engem megmotozott, a Gruja, meg egy Beiner és egy Breiner nevű. Ezek voltak a hírhet szadista.
1: Breiner, és ki mi volt a másik?
0: Beiner.
1: Beiner
0: és Breiner. Találkoztam persze a többiekkel is, akik kevésbé voltak barátságosak, mint emez. Hát hozzám vágtak egy itatóst, vagy ami tényleg azért volt oda készítve az íróasztalukra, hogy segítő eszközként hátra használják a kihallgatás során, csak én akkor már tudtam, hogy itt minden eldőlt. Először is mondom, bőbeszédő társaink egyikének köszönhetően ez a Juska nevű főhadnagy a kezdeti rutin kérdések után, amelyek úgy hangzanak, hogy tudja-e, hogy miért van itt, hogy mit követett el, és ehhez hasonlok, amire én csak hümmögtem, és a vállamat vonogattam, és csodálkoztam, mint mindenki, aki ilyen helyzetbe kerül, és arra se nyíltam meg ő különösebben, amikor közölte, hogy államellenes szervezkedés vágyával hallgatnak ő ki, akkor elővett a fiókjából egy szöveget, és elkezdte olvasni. És utána azt kérdezte, hogy hát amit eddig elolvasott, az igaz vagy nem. Tekintettel arra, hogy szóról-szóra igaz volt, polintottam, akkor tudtam, hogy itten a dolgok eldőltek itt.
1: És hogy ki volt ez a bőbeszédő, ezt lehet tudni?
0: Tulajdonképpen lehet, erre most nem szeretnék visszaemlékezni. főleg azért, mert tulajdonképpen mindegy, és hát azzal, hogy ez így történt, megúsztunk azt hiszem iszonyatos veréseket és hát kínzásokat. Na, utána a főhadnagy hát ideadta ezt a több oldalas szöveget, hogy olvassam el. És amivel én abból egyetértek, azt írjam le külön, és utána azt elmondom neki, ő pedig készít az egészből egy kihallgatási jegyzőkönyvet. Szomorú arcával ezzel kivonult a szobából, mert elolvastam a szöveget, ami nagyjából tökéletesen felvázolta a szervezet addigi működését, az abból rám vonatkozó részeket én külön kijegyzeteltem, illetve készítettem egy saját jegyzetet. Hát azt hiszem akkor annyira megnyugodtam, hogy már nem is igen remegett a kezem. Néhány óra múlva bejött a főhadnagy, kedvesen elbeszélgettünk, hát és a végén meg kérdeztem, hogy hány évet kapok. Azt mondja, 3-at, de lehet, hogy 5-öt. Most már ez megfelelt, a későbbiek szó szerint igazolták a jóslatát, mert hát 5 évre ítéltek, amit a fellebbezés után hát 3 évre csökkentettek. 2 évet le is ültünk ebből.

0: Kedves hallgatóink! A Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú első részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Diósi Sarolta, Jósvai Lídia, Simonyi János és Varga Károly készítette.
1: Elhangzott műsorunkat legutóbb 2010. január 1-én hallhatták a Kossuth Rádióban. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

0: hangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat minden hétköznap 18:55-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. Első rész. Borcsán ezredes esernyője.

0: két héttel azelőtt, hogy Borcsán ezredes meghalt, magával vitt terepszemlére a Dobrini erdőkerület egyik kopár magaslatára. Arra kért, tartsam nyitva a szemem, főként az útmenti berkenyés bozótot figyeljem, megérkezette már a csonttollú madár. Ősz közepe volt. A cserjés idegen hangoktól zsibongott.
1: Az erdőbiztos szemléje abból állt, hogy reggelenként ellátogatott a medvészetbe, szemrevételezte az állományt, majd hazatérőben végigbaktatott valamelyik hegyháton, és miközben magába szívta a rezervátum bódító csendjét, a völgyek mélyéről áradó patakzúgást, jelentést fogalmazott a látottakról. Állítólag megjelentek a csontollúak. Nyomukban az erdővidéket telente meglátogató láz, amelyet Sinistra körzetben, ki tudja miért, Tunguznáthának neveztek. Borcsán ezredest a tetőn, kőből rakott, mohával bélelt pihenőhely várta. Közelébe érve égesőkre való, bőrből készült hegyivadász ernyőjét a fűbe ejtette, megoldott a köpenyét, és kényelembe helyezte magát. Hajadon főtt, szélben lobogó hajjal, rezgő fülcimpákkal, órákon át merett távcsövével a keleti látóhatár.

0: A fenyvesből éppen csak kibukkanó bérc már a pop Iván gerincéhez tartozott. Messzire el lehetett róla látni a határon túlra, a ruszin erdővidék egymást követő kék vonalaira. Ahogy a nap emelkedett, tompultak a távoli színek, és amikor a völgyek kiteltek a délután opálos fényeivel, Borcsán ezredes eltette messzelátóját. Vette a sapkáját, jelezve, hogy a szemle véget ért. Soha nem derült ki. Megpillantotta a túloldali lankákon azt, amit keresett. A csontollót, vagy a bokorról bokorra közeledő tunguznát, ha valami más jelét.
1: Mondja csak, Andrej, maga látott csontollót?
2: Úgy rémlik, mintha... Igen. Talán kettőt vagy hármat.
1: Akkor meg fogom rendelni az oltásokat.
2: Na, indulás.
0: Túl a patakon, a kifakult őszi réten éppen arra haladt el a vörös kakasnak nevezett idegen. Lábával a földet alig érintve kevélyen lépdelt a mesdjén, amely az erdőt a kaszálótól elválasztotta. Piros haja, szakálla föl-föl lobbant a fekete fenyők előtt. Borcsán ezredes addig követte messzelátójával, még nem eltűnt egy sereg sárgán villogó nyírfalevél között.
1: Mondja csak, Andrej, nem hagytak mostanság

0: ismeretlenségből magánál egy kis csomagot?
1: Egy kis... micsodát?
0: Csomagot. Mármint számomra valami apróságot. Mondjuk egy frissen fogott halat.
1: Ezredes, nincs nálam. Nincs nálam semmiféle csomag. A kérdés furcsa volt. Még furcsább, hogy válaszom mennyire elkedvetlenítette. Bizonyára elfelejtettem volna az esetet, csak hogy nem sokkal ezután fölkeresett a gyümölcsbegyűjtőben a vörös kakasnak nevezett idegen. Kezében párával befutott a sakot lóbált, alján kevés vízben egy hal villózott, mindez Borcsán ezredes erdőbiztost illette volna meg. De Borcsán ezredes akkor már nem élt.

0: vörös kakas egyszerű vándornak mutatkozott. Cingár, keszegember volt. Ukránul, románul, magyarul vagy cipszerül egyaránt rosszul beszélt, és valószínűleg tisztességesen egyetlen errefelé használatos nyelven sem tudott. Járása is olyan kevés és magabiztos volt, mint aki nem az idevaló népekhez tartozik. Egész idejét a szabadban töltötte, mint egy jelezve, csak azért csatangol a Sinistra mentén, hogy a körös körül pipáló hegyormokat csodálja. Dobrin környékén, ahol a vörös kakas mondhatni naponta tiszteletét tette, a Sinistra vize patakokra ágazott. Meredek völgyek mélyültek a Pop Iván oldalába. A vízmosások mentén szöges dróttal borított acélrudak, betonoszlopok, őrtornyok, csapdákkal teli árkok kanyarogtak föl a sziklás hegygerincre. A magasban a vízválasztón húzódott a határ. Az utat kék-sárga sorompó zárta el, közelében kicsi őrszoba állt és egy kopott tábori sátor, tele didergő katonával. Ez az egy határ átkelőhely működött Sinistra körzetben. A sorompót itt is csak hetente egy alkalommal emelték fel, néhány órára, méghozzá mindig csütörtök délelőtt. A vörös vándor mégsem csütörtökön, hanem egy szombati napon bukkant fel először. Úgy látszik, mint a szél, csak úgy szabadon járkált a sövények, drótakadályok között. Többször is igazoltatták, ám iratait, vélhetően hamisak voltak, a hegyi vadászok mindig rendben találták. Aztán úgy látszik, leintették őket, többet ügyet sem vetettek rá. Ilyen pompázatos, vörös külsővel emberfia ügynöknek, kémnek el nem szegődhet. Hajadon főt járt, feje búbján tarajos, vörös haj lobogott, állán két oldalra fésült hegyke szakál.
1: Psst! Figyel rám, Andrej!
2: Figyelek.
1: Eztet vinni Borcsán ezredes neki, míg nem lemegy a nap.
2: Rendben. Tegye csak oda, a hordó mellé.
1: Andrej! Vinni, míg nem lemegy a nap?
2: Borcsán ezredes akkor már nem élt. De hát ez nem tartozott az idegenre. A tasakot benne a hallal egy üres hordóba dobtam, és miután az idegen távozott, Elvira Spiridon után siettem, aki félig mezítláb, bocskorát kézben lóbálva, csillámló fülbevalóival, ilyetten tünedezett el a berekben. Bókjaim sorra elröppentek a füle mellett, a találkozás a vörös kakassal őt is elkedvetlenítette. Áfonyával, szederrel, gombával foglalkoztam. Magam is a tároló egyik kamrájában laktam, kádak, dézsák, illatos hordók között. Jól emlékszem az esetre, mert épp akkor keresett fel a vörös kakas az erdei gyümölcs begyűjtő központban, amikor először járt nálam portékájával az új gyűjtögető asszony. Elvira Spiridon, a hegyi lakó, Severin Spiridon felesége. Elárulhatom, későbbi kedvesem.
0: Elvira Spiridon, ez a máskor nyughatatlan, remegő inda, tüzes kígyó, parázs cinege, fél lábra sántikált, bicegett.
2: Bárcsak tüske ment volna a talpába, és én lennék az, aki kiveszi neki.
0: Bármennyire is botor kívánság volt ez, a fennvaló meghallgatott.
2: Amíg a szedres puttonyt hordóba ürítettem, és szitán szétteregettem az őzláb gombakalapokat, Elvira Spiridon leült a küszöbre.
0: Hatalmas fülbevaló részkarikái villámlottak. Tekergetni kezdte bokájáról a bocskos szíjat.
2: Nem haboztam, elébe térteltem. Ölbe vettem a lábát, és saját kezüleg bontottam ki a fehér posztó kapcából. Zömök kicsi lábfeje a nyári szénatakarások óta még mindig barna volt. Illatosan borult rá az erek lila hálója. Talpa, mint aki mindig lábújhegyen jár, majdnem rózsaszín volt. Kicsit nyirkos és puha.
0: Nem is tüske lapult benne, hanem egy szírom aranyos ezüstös bába kalács.
2: Természetesen a fogammal szedtem ki. Aztán a körmöm hegyén megcsillantva megköpdöstem, és az ingem alá rejtettem. Elvira Spiridon lábát a kezemben szorongattam. Ha valaki akkor megpillant, azt hiszi, éppen bemutatkozom neki.
0: És ez a valaki tényleg ott ácsorgott a közelben. A küszöb elé színes szegélyű árnyék vetült. A vörös kakasé. Tasakjában, melyet jobb kézben tartott, kevés zavaros vízben ezüst hasú hal fickándozott. Csak hogy Borcsán ezredes, akkor már nem élt.
2: Vándor útján az idegent néha véletlenségből egy sereg csontolló madár kíséri. Ez a madár olyankor költözik a Sinistra völgyeibe, amikor nyomában észak felől már a tél dermesztő szelei közelednek. A csontollót nem kedvelik errefelé. Kővel hajkurásszák. A szemfülesebbje egyszerűen leköpi őket. Errefelé azt tartják, ahol a madarak seregestől megjelennek, követi őket a Tunguz nátha. Nikifor Teszkovina hozta hírül, hogy Borcsán ezredesre rátaláltak. Földobott talpakkal. Egy csupasz hegytetőn. Sajnos nem idejében. Tátott szájában már egy madár fészkelt. Később valaki a halottat odaszögezte, csak is hegyi vadásznak öltözött pecér lehetett. Kezén át szuronyokat döfött a földbe, a lábát pántokkal fogta a kövek közé, nehogy a griff madarak elragadják. A kertek mélyén, a lomptalan szilvafák rácsai mögött még világított Aranka Vesztina ablaka. Letéptem zubbonyomról egy gombot, és néhány kerítésen átszökelve megzörgettem az ablakát. Kinyúlt a zubbonyért, és miközben öltögetett, varrogatott, ezt kérdezte.
3: Mi az ördögöt keresett magánál a vörös idegen?
2: A kakasra gondol? Nem is emlékszem. Azt hiszem semmit. Csak egy jó árnyék szék iránt érdeklődött.
3: Andrej, Andrej, bele ne keveredjék valamibe. Mindenki tudja, magánál hagyott egy tasakot. Benne szép ezüst tárca.
2: Nincs szándékomban kétes históriákba keveredni, Aranka. Bosszantott a dolog. Hazatérve a gyümölcstárolóba, a halat, amely még mindig a hordóban vívta tusáját, kivittem az udvar végébe, és a latrina gödrébe pottyantottam. Hallgatni szándékoztam róla, és hallgatni a vörös kakas látogatásáról. Hogy a végén még kitiltsanak a körzetből. Évekkel korábban titokban tudomást szereztem arról, hogy az egyik közeli természetvédelmi területen él kényszerlakhelyen Béla Bundazian, a fogadott fiam. Őt kerestem. Azért szegődtem el erdei gyűjtögetőnek, hogy nyomára bukkanjak.
4: Fia Andrej, miért nem megmondta nekem, hogy Borcsán ezredes nem él?
2: Miért? Csak.
4: A halamat akarom. Nem megette?
2: Nem ettem meg. Ott lesz az a latina gödrében.
0: A vörös kakas ápolatlan volt, csapzott, combig csatakos, lucskos, ahogy a gazzal fűvel benőtt réten átcsörtetett. Még a haja sem tüzelt most, inkább a bőre, orra és a füle szikrázott fény lett egyszerre a rémülettől és a haragtól. Amint megtudta, hogy a hal pillanatnyilag hol található, rohant érte előválni. A holtág vizében tisztára sikálta, lapiba csomagolta, eltette tarka szőrös borjú bőrtáskájába, és távozott. A vörös kakas örökre eltűnt Dobrinból.
2: Sok évvel később, zsebemben görög útlevéllel, vadonatúj négy kerék meghajtású Suzuki terepjárommal végiggurultam Sinistra körzet útjain, és Dobrinban töltöttem szinte egy napot. Már-már elmerengtem régi dolgaim fölött, amikor a közelben két darab vörös parókát találtam. Fenyőgajra akasztva, himbálózva szikkadoztak a szélben. Vesszővégre tűzve közelebbről is megvizsgáltam őket. Egyik fejre való volt, a másik formáját tekintve szakálnak.
0: A tisztás egyik homályos szegletében, elnyúlva a nyálkás tavai avaron, álmában nagyokat horkantva, színes legyektől körüldongott fiatalember aludt. Oldalán tarka, szőrös borjú bőrtáska, mellette fölborult üres üveg. Valakire nagyon hasonlított.
3: Emlékszik Andrej a vörös idegenre? Emlékszik Borcsán ezredesre? Borcsán ezredest a halála után még külön halálbüntetéssel sújtották. Talán a cimborája miatt, hiszen a vörös kakas a cimborája lengyel határőr ezredes volt. Valamiben törhették a fejüket. A lengyel mindig egy halhasába rejtve juttatta el hozzá az üzeneteit, ha nem éppen valódi dollárokat. Tudta ezt Andrej?
2: Erről az ügyről többé hallani sem akarok, Aranka. Aranka Vesztinnel, bár jócskán eljárt fölöttünk az idő, az éjleple alatt újra összedörgöltük a csülkeinket. Ütőeremet tapogatva, ernyetten heverészve mellette, már szinte fontolgattam, maradhatnék közelében legalább még egy napot, amikor a magasságos égből nyivákolás, távoli klarinét víjogás hallatszott.
0: A Dobrin felhői között megszólaltak a vadludak. Úgy látszik, végképp odaszoktak. Az éjszakai csendben tisztán hallatszott, hogy délről a Kolinda erdő felől közelednek, és a Dobrin fölé érkezve hirtelen északnak kanyarodnak a Pop Iván felé. Esküszöm, nincs nyugtalanítóbb hang az övéknél.
2: Hajnaltájt értem jöttek a hegyi vadászok, és tudatták, mivel hogy kijelölt szálláshelyemet a fogadót titokban elhagytam, tartózkodási engedélyemet bevonják, és örökre kitiltanak a Sinistra körzetből. Én már réges-rég éberen vártam a reggelt, hogy végre mehessek innen.

Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. Az első részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Melis Gábor, Téri Sándor, Muszte Anna. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc. Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. Második rész. Andrej Dök cédulája.

0: Egy tavaszi napon érkeztem kerékpáron a Babarotunda hágóra. Onnan pillantottam meg először azokat a kevély ormokat, amelyek tövében később szinte elfelejtettem addigi életemet. A délután narancsos fényeiben hosszú, éles árnyékokkal a Sinistra medencéje terült elém. A völgy alján, a folyó kanyarulatai mentén füzes sötét lett. Túlsó partján ritkás házsor kígyózott, a messzi napsütötte lejtőkön zsindelyfedelek csillogtak. Leghátul a fenyves fekete galéria fölött villoztak a Pop Iván és a Dobrin jeges tornyai. Mögöttük üveges zöld idegenséggel az északi égbolt. Több út onnan nem vezetett tovább. A szemközti meredek falak alatt lehetett az a természetvédelmi terület, amelynek közelében készültem meghúzni magam. Valahol a rengeteg mélyén élt kényszerlakhelyem Béla Bundazian, a fogadott fiam. Évek óta őt kerestem.
1: Az országút lekanyarodott a hágóról. Egy ideig a vasúti töltés mentén haladt. Azután a simpár hirtelen eltűnt az alagútban, amelynek bejáratánál a bakter klarinétozott. A sinek végében földszintes, kopott épület állt. Ereszéről festett deszkadarab lógott. Rajta Dobrin, a falu neve. Valaki még sárral alája mázolta a falra. City. A kerékpáros idegen tavasszal este felé érkezett meg Dobrin Citybe.
0: A kerékpárt egy palánknak támasztva várakoztam. Hadd vonuljon el a sok nesztelen, gumicsizmás, bocskoros utas. Megfordult a fejemben, ha valamelyikük megtetszik, beszédbe elegyedem vele. Először jártam Dobrinban.
1: Az út túloldalán, a rakodónál olajbarna férfi támasztotta a falat, mintha füst csípné a szemét, hunyorogva méregette a jövevényt az elvonulók köztámadt réseken. Újatlan, piszkos fehér trikót, foltos katonanadrágot viselt, mezítlábra húzott szandált. Neve nyomban kiderült a nyakában láncon függő bádoglapocskáról. Niki Fortescovina. A jövevény nevére nem volt kíváncsi. A készfogást is elhárította.
2: Úgy látom, szállást keresel.
0: Valami olyasmit.
2: Mert én tudok egyet.
0: Tehát te volna a Niki Fortescovina. A dög cédulát szerint.
2: Igen.
0: Bemutatkozzam?
2: Ne. A kilétedet most talán ne feszegessük. Most ne. Amíg személyesen föl nem keres Borcsán ezredes.
0: Ő itt a parancsnok?
2: Borcsán ezredes erdőbiztos. A dobrini hegyi vadászok parancsnoka, az ő feladata dönteni a nevet felől is. És ha nem vetted volna észre, itt senki nem jár kerékpáron. Neked sem lesz rá szükséged többé. Hagyd itt. Majd elviszi valaki. Itt minden a hegyi vadászoké.
0: Egy lépéssel mindig előttem haladt, amint a völgy alján elnyújtózó falunk végig baktattunk. Csupasz lába a szandálba megtelt porral, hogy lemossa, néha belesétált egy-egy pocsolyába. Számára már megérkezett a nyár, holott alig, hogy a nap eltűnt, a nyugati magaslatok mögött a tócsák pereme jegesen bebőrözött. A falu fölött, egy közeli meredek hegyoldalon menyét alakú keskeny hófolt világított. Arról ereszkedett befele a hűvös esti szél, fenyőrügy illatával tele. Dobrin City főutcáján a villanypóznák körül az elvágott vezetéket lebegtette.
2: Itt minden a hegyi vadászoké. Az a hely is, ahol lakni fogsz. Ők gondoskodnak itt a népről.
0: Eddig csak képeken láttam belőlük. De hallomásból tudom, a hegyi vadászok jóra való rendes emberek.
2: Ők nagyon. És majd mondasz nekik, hogy elvesztek az irataid. Pulyúborcsán ezeredes majd úgy fog tenni, mint aki elhiszi.
0: Tényleg, az irataim. Az ülés alatt a kerékpár csővázában tartottam őket. Vissza kellene fordulni.
2: Ugyan, hagyd. A kerékpárodat már elvitték onnan, és többé ne gondolj rá.
1: A falu vége felé egy fedeles fahíd alatt fehér zuhatagokkal átvonult a patak. Partján egy törpe ült, és a lábát áztatta. Nikifor Teszkovina nem sokára letért az útról egy sikátorba, amely hamarosan ösvénnyé keskenyedett, és egy gazzal benőtt nyirkos holtág mentén kivezetett a kertek közül a mezőre. Végében néhány fenyő, fűz és kutyabenge szomszédságában színes kövekből rakott horpadfedelű épület sötét lett. Valamikor vízimalom lehetett.
0: Honnan tudtad, hogy jövök?
2: Na gyere. Felmegyünk az emeletre, megmutatom a fekhelyed. Ez egykor szerszámos kamra volt. Most a tiéd. A friss fenyőgajból tépett derékajon. Jó alvás esik.
0: Honnan tudtad, hogy jövök?
2: Azóta, hogy betetted a lábad Sinistra körzetbe, bocsán ezredes, minden lépésedről tud. Ez a táj vonza hozzád hasonló embereket. Aki egyszer elindul fölfelé a Sinistra mentén, meg sem áll Dobrinig.
0: Megnyugtattál. Akkor azt is tudja az ezredes, hogy csak egy egyszerű vándor vagyok.
2: Persze, hogy tudja. És mondd, egyszerű vándor, mivel óhajtasz mi nálunk foglalkozni? Sokoldalú embernek látszol.
0: Én az erdőt szeretem nagyon. A fát, a bokrot. Mondjuk értek a gombához, a gyümölcshöz. Dolgoztam már piacokon. De ha kell, elmehetek rönktelepre is. A fahántulókhoz is. Vagy szükség esetén csapdát állítok.
2: Nem hangzik rosszul. Majd beszélek az ezredessel. De amíg ő maga nem keres fel személyesen, kérlek, ne hagyd el ezt a helyet. Úgy értem, ki se lépj a házból.
0: És a nagy dolgomat, ha lenne engedelmeddel, hova végezhetem?
2: A legjobb, ha kitolod a feneked az ablakon.
1: Nikifor Teszkovina napokon át nem mutatkozott. Reggelente a bejárat reteszén kicsit arisznyalógott. Benne egy üveg víz, néhány szem dermedt főtt krumpli, maréknyi aszfalt szilva, pár szem magyaró. Ezek a napok a főtt krumplival, az aszfalt szilvával, mint a völgy fölött elsiető ködök, hamarosan egyé olvadtak. Az idő múlását a Dobrin oldalában a hófoltok alakváltozásai jelezték, de azt nem, hogy hétfő van-e, szerda, avagy szombat.
2: Jó reggelt! Örülök, hogy ilyen jókat alszol. Gyakran megfordulok errefelé. Nem zavartalak, hadd pihenje ki magát, gondoltam. Azért közben elbeszélgettünk rólad Pulyú Barcsán ezredessel.
0: Csak ugyan ráért törődni velem?
2: Ajaj. Hát ő az erdő biztos Dobrinban, vagy nem? Hamarosan eljön, mert látni akar. A dolog úgy fest, itt maradhatsz.
0: Ha tényleg elintézted, egyszer meghálálom neked. Szeretném vinni valamire. És nekem valami azt súgja, kerekedni az életem.
2: Az könnyen meg lehet. Borcsán ezredesnek tetszik, amit a fejedben forgatsz. Ha az erdei gyümölcsöt illetően szándékot komoly, lenne értelme a dolognak. A betakarított gyümölcsöt hordókban, dézsákban itt lehetne tárolni a malomban.
0: Nos, szerintem is.
2: Te pedig jókat alhatnál mellette. Az erjedő gyümölcs illata altat.
0: Nos, és hogy áll a vidék például szeder dolgában? Szeder vagy áfonya dolgában?
2: Hát ezt pontosan nem tudom. Az igazat megvalva a dolog a medvéktől is függ. Hogy mit kívánnak? Ők fogják megenni, amit leszüretelsz. Tudod, tartanak itt belőlük a területen vagy 100-150-et. Ezért tetszett az ötletet Borcsán ezredesnek.
0: Mondd neki, hogy köszönöm, és hogy nagyon várom.

0: A jövevény naphosszat az ablakban könyökölt. A néha konok, máskor szeszélyes ábrázatú hegyormokat bámulta, és várta Borcsán ezredest. De a réten heteken át csak az elhúzó varjú seregek és a felhők árnyéka vonult. Jött a tavaszi eső nyugatról, Szinisztra felől, s ha a felhő a Dobrin falainak ütközött, napokon át kóborolt a jeges tornyok között. A bércekre néha minden oldalról könnyű felhő ereszkedett. Ráidomult a hegységre, mint valami szobrot takaró lepel. Amikor napok múltán föllebbent, a Dobrin megint ott állt, szikrázó fehéren, miközben körülötte kitavaszodott.
1: Láthatod, részünkről teljes a bizalom. Meglásd, alig ha fogja valaki megkérdezni, honnan, merről jöttél. Ne is mondd el magadtól senkinek. Ha valaki véletlenségből mégis kérdezget, netán faggat, hát hazudj.
2: Az lesz. Remélem, beleszokok. Majd mindenkinek mást mondok.
1: Látom, érted a dürgést. És a nevedet felejtsd el. Annyira felejtsd el, hogyha véletlenségből meghallod a közelben sziszegni. Hát meg se rezzenj. Mindenhez fapofád legyen.
2: Így lesz.

0: Napnyugta után Dobrinra sűrű, vaksötétség ereszkedett. A házak fekete körvonalai fölött csak a laktanya távoli ablakai világítottak. Néha fényjelek villantak a hegyi vadászok őrtornyain. A távoli morajlásokat át meg át szőtték a bagoly rikoltozásai a berekben.
1: Na most jó, figyelj! Ebben az években denaturált szesz van. Így ihatatlan. Az, hogy az ember megihassa, a szeszt át kell szűrnie faszénen, csuporba vagy lábasba. Ha nincs kéznél faszé, megteszi a közönséges tapló is, vagy az áfonya. De át kell szűrni.
2: Csinál csak. Újabban nagyon tanulékony vagyok.
1: Kezdetben hányni fogsz tőle, de aztán megszokod.
2: Biztos.
1: Ez a helyes beszéd. Az ott pedig a kislányom a réten, Bebe. Pórázon tartom. Még csak 8 éves, de el akar menni tőlem.
2: Ne engedd.
1: Bebe szerelmes Géza Hutirába.
2: Nem ismerem az illetőt. Biztos álneve ez neki.
1: Ki tudja. Hutira a rezervátum meteorológusa. Egy veled egykorú, jó 50-es. De neki földig ér a haja, és az övé a kislányom Bebe szíve.

0: 4, 5 vagy 6 hete laktam már az elhagyott fizimalomban, pockok, denevérek, gyöngybaglyok között, amikor megpillantottam két közeledő alakot. Egyikük pártfogom Niki Forteszkovina volt, a másik tisztiköpenyes, táskás arcú, nagyfülű ember. Sapkáját homlokán igazgatva közelgett, kezében nagy fekete ernyőt lóbált. Nyakában hatalmas távcső himbálózott. Személyesen maga volt Pulyuk Borcsán ezredes. A Sinisztra erdőségeire aznap pár órára visszatért a tél. Az ezredes megállt a küszöbön. Tekintete kicsit bús, kicsit nedves volt. Áll a borostája, még tele volt az iménti jeges eső cseppjeivel.
1: Szóval maga az?
0: Én.
1: És mi a neve?
0: Nem tudom. Elvesztek az irataim.
1: Akkor jó. Minden rendben. Tegye szabaddá a nyakát.
0: Igenis.
1: Olvass el és jegyezze meg.
0: Borcsán ezredes elővette zsebéből az óraláncon függő bádoglapocskát. A dög cédulát, amelybe frissen belevésve sötét lett. Andrej Bodor. Az álnevem. Saját kezűleg akasztotta a nyakamba. Tarkómmal a csípőfogóval összesajtolta a szabad végeket, és a fém már is melegedni kezdett a bőrömön. Tetszett is az új nevemből. Az Andrej. Nagyon.

Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A második részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Horváth Sándor, Melis Gábor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc. Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. Harmadik rész. Aranka Westin ablaka.

Hetek, hónapok, vagy talán már évek óta éltem Andrej Bodor álnéven Sinistra körzetben, amikor a keskenyvágányú erdei vasútnál megüresedett egy pályaőri állás. A kisvasúton bádoggal bélelt tehervagonokban kiselejtezett bányászcsilléken gyümölcsöt, lódögöt és egyéb eleséget szállítottak a természetvédelmi területre, ahol medvéket neveltek. Ugyanott, a rezervátum kerítései mögött távol a világtól, a völgyek valamelyikében élt Béla Bundazian, a fogadott fiam, aki miatt az északi hegyvidékre költöztem. A pályaőri állás. Amikor tudomást szereztem róla, hogy Augustin Connert pályaőrt egy reggel a sinek mentén találták több darabban, azonnal kértem felvételemet a helyére. Az ügyben, bár gondolom nem csak én pályáztam, hamarosan kihallgatásra rendeltek. Egy papírzsákból tépett keskeny cédulán. A cédula a gyümölcsbegyűjtő sárgára mázolt, magasba meredező jelző póznáján lobogott. Néhány szénnel írott, hevenyészett, ákombákon betűkkel odarót szó sötét lett rajta. Siessen, Andrej, a hivatalba. Az üzenet nekem szólt.

egyszerű, hétköznapi kis história miénk. A fogadott fiú, Béla Bundazian, egyszer nem tért haza Moldvából, ahová a feketézőkhöz rendszeresen eljárt kotta papírért. Ettől fogva senki se látta. Eltűnése után pár napig, mondjuk egy vagy két hétig még azt lehetett hinni, megint a vérmes Kornélia Illafeldnél mulatja az időt, valahol a Kárpátok kellős közepén egy alagút mellett. De miután hetek múlva sem került elő, és életjelt sem adott magáról, biztosra lehetett venni, belekeveredett valamibe. Csak ugyanaz történt. Belekeveredett. Az is csak úgy jó másfél évvel később derült ki. Béla Bundazian valahol az ukrán határ közelében él, kényszerlakhelyen, Sinistra körzetben. Mindezt egy ismeretlen jó akaró tudatta. Tűvel karcolt írással egy 20-as érmén, amit az illető nem kizárt valami jobb indulatú hatósági ember a postaládába hullatott. Tudom, az ilyenszerű hír távolról sem vidító, de az Andrej Bodor álnevű gyümölcsbetakarítót lázba hozta. Ezért utazott északra, ezért vállalt munkát a Sinistra menti hegyi településen, persze évek teltek el közben a nyírkos, húzatos Dobrinban. Az erdei gyűjtögetés a szűkös időkben biztos kenyérnek számított. Az ember a kincstári puttony mellett a maga tarisznyáját is teleszette. Az áfonya, szeder vagy a rókagomba különben is sok örömet tud szerezni az embernek. Andrej Bodor ráadásul a diszpécserségig vitte. A gyümölcsbetakarító központ diszpécsere volt az emlékezetes napig.

0: Fontos ügyben várnak a hivatalban, Andrej.
1: Tudom. Már olvastam az üzeneteket. Izolda Mavrodin kezelírása. Ráismerek a fordított irányba mutató N meg S betűkről. Az első fecrét már hajnalban adatűzték a póznára. Valami ismeretlen küldönc lehetett. Kihallgatásra rendeltek.
0: A pályaőri állás véget. Talán jobb lesz neked, mint a diszpécserkedés. A fodrászat megszűnt Dublin Cityben, a kocsma is bezárt, megszűnt az erdélyi gyümölcsbetakarító központ, minden olyan helyet becsuktak, ahol az emberek várakozás közben elbeszélgettek.
1: Ezt beszélik.
0: De te a tárolóban meghúzhatod magad.
1: Meg.
0: Vili Dunkát a borbét megállítólag szélnek eresztik. Ki tudja miért. Talán, hogy Barcsán ezredes helyébe Izolda Mavrodin ezredes került. Milyen vékonyka nő. Halk, átlátszó, mint egy szitakötő.
1: Vajon tudja-e a szitakötő, hogy Koka Mavrodin néven becézi mindenki?
0: A te kérdésed inkább az, hogy Koka Mavrodin ad-e passzust, amivel bejárhatnál a rezervátumba.
1: Engem most a pályaőri állás érdekel. Gondolom másoknak is vásik rá a foga.
2: Andrej Bodor már elejtett szavakból, körmönfont puhatolózások során szinte kiderítette, hogy Béla Bundázián a rezervátumban, Géza Hutila meteorológus házában él az erdőszélen. Néha szívességből kijár megszemlélni a szélkakasok állását a szirteken, néha leolvassa a fensíkon szerteszéllyel telepített műszereket. És csak a véletlen alkalomra várt, hogy valamilyen úton, módon találkozzanak.
0: Hát csak siess a hivatalba, Andrej, ha egyszer látni akarnak. Ha hajnali küldönc útján kihallgatásra bereddeltek.
2: Koka Mavrodin ezen a napon másokat is hivatalába rendelt. Előszobája tele volt gyantaszagú favágóval, erdőkerülővel. Az emberek sorukra vártak. Vili Dunkát, a dublini borbét már reggel uti batyúval, váltásfehér neművel, kedvenc tárgyaival hivatták, úgyhogy egyenesen az állomásra kellett mennie. Mintha többé nem ismerne senkit, a haragtól nagy kevélyen sietős léptekkel távozott a hivatalból.
1: Pszt! Pszt! Vili Dunka! Búcsút se veszel egy alkalmi jó cimborától?
3: Láthatod, sietek. El kell hagynom az egész Sinistra körzetet. Nincs többé fodrászat Dublin Cityben.
1: Jegyed van?
3: Ingyen szabad jegyem a kijelölt új lakóhelyig. Tessék.
1: És Aranka Westin? Mit szól az ügyhöz?
3: Semmit. Ő rá nem vonatkozik a dolog. Természetesen itt marad. Továbbra is majd tiszti köpenyeket foltoz. Varra lakt anyának.
1: Gondolom tisztában vagy vele, hogy sok-sok évig távol leszel. Talán vissza sem térsz már többé, de soha.
3: Úgy fest a dolog. Fölkészültem mindenre.
1: És azt sem tudom. Sejted-e, nekem mindig is nagyon fájt a fogam Aranka Westinre. Most, hogy elmégy, majd mindent elkövetek, hogy az öröködbe lépjek.
3: Ez nekem is megjárta az eszemet. Hát egyszerűen nem fogok rátok gondolni.
1: Azért mondom most ezeket a dolgokat, mert egyenes embernek tartom magam. Nehogy úgy nézzen ki, a hátad mögött cselekszel. Hiszen Aranka Westin mostanig az élettársad volt. És nem szeretném a végén...
3: Már is el vagytok felejtve.
1: lelkes vagy?
3: A holmim nagy része nála maradt, úgyhogy használj bármit nyugodtan, ami megnyeri a tetszésedet.
1: Rendes vagy.
3: Torna ingem, papucsom, alsom maradt, ott nagyjából egyezik a termetünk. Én csak a borbészer számaimat viszem magammal, minden egyéb a tiéd.
1: Rendes vagy.
3: Hát most mi a fenét tegyek?
1: Azért még nem tudhatom velem, mi lesz. Látod, engem is hivattak.
3: De nálad nincs úti tarisznya, te még maradhatsz. Legalábbis egy darabig.
1: Nagyon remélem. Ezért is bátorkodnék érdeklődni. Ellátnál-e néhány hasznos tanácssal? Mégis, miként viselkedjen vele? Milyenek a szokásai? Mik az asszony szeszélyei?
3: Az ördögbe is. Te a nagy fehér cubákjával törődj, ne a szeszélyeivel. Mondjuk, amikor varr, akkor ne próbálkozz vele. Nála mindig a kötelesség az első. És most már mennék, ha meg nem sírtelek. Isten veletek.
1: Kösz. És vigyázz magadra.
2: Késő délután került sor a kihallgatásra. Az erdőbiztosi székben a halott kén Titus Tomoyoaga ezredes ült. Ő helyettesítette Koka Mavrodint.
4: Sajnálom. Izolda Mavrodin ezredes pillanatnyilag nem ér rá. Pillanatnyilag. Közben azért tanulmányozza a kérelmet. A pályaőri állásról van szó.
1: Igen. Annak ügyében nyújtottam be kérelmemet.
4: A pályaőri állás. Csak hogy volnám egy kis bökkenő. Az iratok. Az iratok útban a nyilvántartó felé elvesztek, és amíg előkerülnek, véleményeztetnünk kell, igen. Ki fogjuk kérni néhány megbízható ember magánvéleményét. Már most. Lehet, hogy pályaőrnek nem vehetjük föl, de talán valami futárfélének. Nem szól semmit?
1: Értem. Vagy pályaőrnek, vagy futárfélének.
4: Talán az utóbbinak. Szükségünk lenne valakire, aki üzenetekkel bejár a rezervátumba. Most meglátjuk.
2: Pulyuborcsán ezredes, a terület előző erdőbiztosa, mintha csak átlátott volna a diszpécser szándékain. Vonakodott aláírni a belépési passzust. Most úgy nézett ki, pont oda akarják küldeni, ahonnan eddig kitiltották. Annyi évi várakozás után. A leendő futár unott képet vágott, mint akinek nemigen fűlik a foga az egész dologhoz. Őszintén szólva, egyre csak Willy Dunka járt az eszében. Ha majd a rövid vonatfügy hallatszik, az azt jelenti, elment. Jó volna még aznap este fölpróbálni a papucsát.

0: ősz vége volt. Már szürkülődött. Jó pár éve már, hogy a villanydrótokat elvagdosták. A házak estelente jobbára néma sötétségben gunnyasztottak. Most is csak elvétve villant valamerre viharlámpás vagy fagyú mécses lángja. A laktanyából jövet áthaladva a néptelen kutyaugatástól, kóborködöktől átszőtt falun egy halvány sápat ablak. A varronő, Aranka Westin kertje mélyén a halvány sápat ablak derengett.
1: Jó ideig csak a függöny lyukain, résein leselkedtem. Mint teszvesz odaben, félig meddig megözvegyülten, amint az imbolygó mécsvilág mellett a nehéz pusztó egyenruhákat fordozgatja. Hátán két rét hajtott vastag gyapjúkendő, csüske fenekéig ért, két szárnya a combjára simult, amelyet Viridunka Cubáknak nevezett. Fázhatott kicsit, úgy látszik, még nem ért rá tüzet rakni. Megkerültem a házat. A fás színben fölnyaláboltam néhány tuskót, kevés gyújtóst is markoltam hozzá, aztán kopogtatás nélkül, csak úgy a térdemmel lenyomtam a kilincset. Aranka Westin nyomban fölkapta fejét, de mindjárt vissza is horgasztotta. Egyszer-kétszer még rám villantott, miközben ugyancsak a lábammal ügyetlenkedve visszacsuktam az ajtót. Ha éles volt a szeme, már pedig a varrónőknek az, észrevette, lábam körül remeg a nadrág. Talán a légvonattól, gondolatta. De én akkor már legalább 5 éve nem voltam nővel. Az első biztató jelre vártam, hogy például állán megenyhüljenek a ráncok, hogy lábujjai a papucsban hivogatóan elernyedjenek, és legfőképpen arra, hogy a tisztiköpenyt, amelyre éppen új zsebeket varrott, kezéből végre maga elé ejtse. Tudtam, nyert ügyem van. És most már azt is, varrás közben még véletlenségből se próbálkozzam vele.

0: Sok évvel később zsebemben görög útlevéllel, vadonatúj, négykerék meghajtású Suzuki terepjárommal végiggurultam Sinistra körzet útjain, és Dobrinban töltöttem szinte egy napot.
1: A keleti égbolton a bánat felhője hatalmas narancsvörös gombolyag világított. Újabban egy-egy ilyen távolodó tornyoktól ékes, pompás habos felhő elmerülőben a közeledő este lila leplei között a múló időre emlékeztetett, és kicsit elszomorított.
0: A terepjárót az út mentén hagytam, és lógó orral jártam végig az erdőszél néhány jól ismert szegédzugát.
1: Előttem a tisztásokon kanyarogva jégből, vagy ki tudja, talán üvegből való kettős csík ragyogott a felhő viszfényében. Az izzó tavaszi füvön saját sítalpaim egykori nyomai kanyarodtak el, tova az erdő homályában. Megmaradtak a legutolsó térről, amit évekkel korábban ott, a hágón töltöttem.
0: Aki valaha is sítalpakon járta az erdőt, jól tudja, ha az ember néhányszor saját nyomain végighalad, alatta megkeményszik a hó. Néha kicsit megolvad, majd újra meg újra megfagy. Egy ilyen páros nyomvonal, ezüstös fényektől sejmes pántlika, ha el is olvad, csak nyár elejére enyészik el végképp. De van közöttük olyan, amelyik soha.

Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A harmadik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Giller Ferenc, Kun Vilmos, Horváth Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska.

0: felhívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint országos közlekedés szervező társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósvai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett. Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén. Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi. Kapitány István tárcavezető azt írta, hogy a jogelőd energiaügyi minisztérium 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészlet miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy védje meg az embereket a további drágulástól. A JET-tel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a széles sávú internet használatot, tették hozzá. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrártárca. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falu gazdálkodókhoz is fordulhatnak a gazdák. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő Szerbiai Seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg öt alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. A kánikula pénteken tetőzhet. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tegnap 10 éve elhunyt Eszterházy Péterre emlékezünk. Rangos Katalin interjúja 1991-ben készült.
2: Hónapokkal ezelőtt szerettem volna elkészíteni ezt a portré interjút Eszterházy Péterrel, abból az apropóból, hogy megjelent az Eszterházy kalauz, Marianna Birnbaum munkája, ez egy Los Angeles-i professzorasszony, magyar természetesen. Csak hát közben jött a könyvét, és nem is tudom, hogy illedelmes dolog-e egy előző könyvről beszélgetni, amikor van egy újabb. Vagy akkor tartsunk kronológiát?
3: Maradjunk a maga hajlamai szerint.
2: Akkor mégiscsak az Eszterházy kalauznál kezdeném. Fölbőszültem, amikor ezt a könyvet kézbe kaparintottam, hiszen nekem az volt a tapasztalatom, hogy hosszasan nem nagyon szeretett interjút adni életében. És ezt igazolja az a dosszié, amit a rádió archívumában találtam, hogy a korábbi évjáratokban mondjuk úgy 70-77 környékén alig-alig lehetett fellelni benne valamit, és az utóbbi időben már inkább van benne olvasnivaló magáról. Ezzel együtt nem arról volt híres, hogy állandóan szerepelt a tömegkommunikációban, és akkor itt van ez a könyv.

0: ami egy hosszú interjú, egy hosszú-hosszú beszélgetés.
1: Ugye azért itt több dolog összejátszik, mert a korábbi kevés anyagban azért az is benne van, hogy kevesebbet kérték az embert. Meg az idők során különb-különb elképzeléseim voltak az interjúadásról. Nem függetlenek egymástól a különböző interjú nemadások. Hajlamaim szerint azt gondolom elég keveset adnék, mert nincs nagyon mit mondanom, illetve nem vagyok rákényszerülve.
0: Saját tapasztalataimmal aláhúzhatom ezt, mert olyan elegánsan lehetett lepattanni magáról. Olyan nem... keményen állt ellen nagyon sokszor.
1: Ugye nem volna nekem ilyen nagy a szám, hogyha ha már rögtön ebbe a szabadságba születtünk volna bele, ahol a kutya nem érdeklődik a könyvek iránt. Tehát van ez a visszatérő szép történet a frankfurti könyvásáról, amikor 85-ben ott megjelent a Szív segédigéi, és jött a, gondolom talán a CDF, hogy akarna egy ilyen interjút, és akkor én mondtam azt, amit magának is sokat szoktam mondani, hogy hát nem, hogy nem akarom. És hát akkor a kiadó, hogy megkopogtatta a vállamat, hogy akarna velem egy kicsit beszélni, hogy hát tudom-e, hogy mit csinálok. Itt van 1000 szerző, és abból most 5-öt fognak itt megkérdezni, és a utánam következő legismeretlenebb pali az a Günther Grass. Ember kezdetben megijedt, hogyha az ember hall egy ilyen nagy nevet, hogy nem tudom, Le Monde vagy CDF, és akkor mondaná, hogy rögtön, hogy igen. De mert azt gondolja, hogy fontos a könyve szempontjából, de nem igazán fontos. Tehát ott sem fontos. Jó az, hogyha történik valami, de dolgozzék a könyv maga, tehát intézze el saját magának a sikerét.
0: De esetre magának azért elég jól mentek el a könyvei, mert volt egy réteg, amely kíváncsi volt arra, hogy mit ír, és ezek stabilan megvették azt a nem tudom, 40 ezer példány, mennyit benn szokták kiadni a minőségi prózát.
1: Kérem szépen a minőségi prózát, hát a 20 és 30, meg 40, ilyesmi.
0: De azok viszont elfogytak.
1: Igen, tehát itthon ez fantasztikus, és hát tulajdonképpen illogikusan magas.
0: Térjünk csak vissza Marianna Birnbaumra, hogy mi volt ez mégiscsak ez a könyv, most már elvonatkoztatva attól, hogy hajlandó-e egyáltalán rendelkezésre állni a sajtónak, vagy sem, ez azért más volt ez a hosszadalmas interjú. Ugyanis ez nem egy interjú végül is.
1: Igen, a... Ugye, tehát most a mentségeimet kell felsorolni, kérem szépen a mentségeim, vannak mentségeim, tehát az, hogy én akkor kezdtem el írni a Hrabal könyvét, ugye ezt csináltam 5-ig, és utána találkoztam a Birnbaummal, tehát nagyon fáradt voltam, és nagyon nem voltam döntéshelyzetben. Tehát nem nagyon érdekelt semmi. És akkor elkezdtünk fecsegni. Amikor elmesélt, hogy ezt akarja, akkor ezt elég szkeptikusan fogadtam, de elvileg jó ötletnek gondoltam.
0: Hogy... Elvileg az volt az ötlet, hogy ő csinál egy olyan könyvet, ahol szövegeket analizál, a maga szövegeit analizálgatják ketten?
1: Nem, hanem hogy ő mindenféle kérdéseket föltesz, és majd kiválogat ehhez az én könyveimből mindenféle mondatokat, amik többnyire majd cáfolják, amit én éppen ottan beszélek, vagy épp alátámasztják. És én ezt elvileg egy használható ötletnek gondoltam. Ugye ehhez még az kellett, hogy bízzam benne valamelyest.
0: És mitől bízott benne?
1: Hát azért ez egy eléggé fantasztikus nő szerintem, mert már nem azért, mert ilyen sok könyvemet elolvassa, hanem...
0: Gondoltam pedig, hogy ez lehetett a bizalom alapja.
1: Igen, én elég hülye vagyok, ennyire talán nem. Hanem, hogy hallottam egyszer, hogy a Szörényivel ezek ketten beszélgetnek, a Szörényi Lacival, Zrinyiről, meg Mátyás királyról. Nem tudom maga mennyire ismeri a Szörényi Lacit. A Szörényi Lacival tárgyszerűen beszélgetni hosszan azért az kell valamelyes fölkészültség. Most én úgy láttam, hogy ezek ketten ott jól el vannak.
0: Ettől imponált a hölgy?
1: Ez nekem imponált, valamint elég szerencsés körülmények között ismerkedtünk meg, mert a Danilók is től örököltem én bizonyos értelemben, tehát ők jó barátok voltak, és egyszer mondta neki a kis, hogy ha Pesten jár, akkor keressen meg engem, és akkor így találkoztunk, és ezek ilyen jó referenciák voltak. De azt hiszem azért a legfontosabb ok az én fáradtságom volt, hogy sokat nem gondolkodtam én ezen, szívesen üldögéltem vele, mert szeretetre méltó nő, vagy legalábbis én szeretem, és jó, szívesen üldögéltem vele.
0: Maga akarta, hogy ebből létrejöjjön egy produkció? Tehát, hogy ebből legyen egy könyv?
1: Nekem ebben nem
0: volt
1: akaratom.
0: Vagy egyszerűen jó eset beszélgetni ezzel az asszonnyal?
1: Ez ugye egymást nem kizáró két lehetőség.
0: Nem, csak melyik a fontosabb motívum?
1: Én igazán nem akartam, tehát ezt így nem mondanám, hogy akartam, de egyáltalán nem volt ellenemre, és amikor meglett, akkor meg örültem neki.
0: Mert ez egy Eszterházi életmű ragú, nem?
1: Erre most nem tudok mit mondani.
0: Hát mert hogy mindenféle Eszterházi könyvből van benne valami, Eszterházik összessége, meg egy interjú.
1: Tehát ez ugye tévedés nélség, ez nem az én könyvem, hanem a Birnbaumé, és úgy meg gondolom nem ragú, hanem ez neki egy könyvet. Én ezért nem is viszonylok ehhez kritikailag.
0: Tehát... Nem is kritikailag gondoltam, műfajilag gondoltam.
1: Műfajilag legyen ragú.
0: A sok-sok szemelvény, Eszterházi szemelvény egybe kihoz valamit.
1: Hát elvileg igen, van, aki azt mondja, hogy nem, és ilyen indignálódva nézi ezt, és lehet, hogy maga is ilyen. Más meg az...
0: Én csak irigyem.
1: Ja. Elvileg ez rá tudna mutatni arra, hogy a könyvek milyen sokféleképpen függnek össze, vagy milyen sok átjárás van az egyes könyvek között.
0: Lehet magával politikáról is beszélgetni, mert a könyv szerint is kicsit lehet.
1: Persze.
0: Azért, mert ez már mindjárt átvezetne a másik könyvbe, az Elefántcsontornyosba, ami az újabb, és az egyik ismerősöm azt mondta, amikor a Rádió Könyvvárosánál meg lehetett kapni, hogy na végre, ezért adtam ki két hetenként 32 forintot.
1: Ha én most a hitelről beszélni akarnék, csak jót tudnék mondani a hitelről, mert az derül ki így utólag, hogy nagyon fontos volt a hitel ahhoz, hogy ezek megjelenjenek. Tehát az talán nem igaz, hogy jól éreztem ott magam, de hogy jól megvoltam. Tehát minden ellentéttel, meg ellenkezéssel, meg surlódással. Ebben az összefüggésben a hitel mégis egy hely volt számomra, és az ilyen cikkekhez kell egy hely. Mégpedig egy olyan hely, amelyik nem a szobám. Mert regényhez talán elég a szoba. De újságcikkhez kell egy hely. És azt hiszem nem is független ettől a ténytől az, hogy amikor én onnét elmentem, azóta, tehát hogy ez abban maradt.
0: Azóta nem nagyon akar publicisztikát írni?
1: Azóta nem nagyon akarok publicisztikát írni. Még egy ideig írtam, hogy a Magyar Naplóba, akkor az is kimúlt alólam. Most nem nagyon akarok publicisztikát írni. Azt gondolom, hogy persze ez több mindent jelent. Mondjuk azt is, hogy kedvem van csöndbe lenni például. Hogy most ehhez van kedvem, hogy 2-3 évig üldögéljek a szobámba, szótárakat lapozzak. Ez akkor adja fel az ember egy-egy délutánra, ha valamiért nagyon megmérgesedik. Tehát ugye cikket azt ilyenből ír az ember, tehát vagy nagyon megmérgesedik, vagy hirtelen elönti a remény, és nem tud ebben mit csinálni, akkor gyorsan...
0: 89 és 90 között folyamatosan voltak két hetenként ilyen délutánok, most meg olyan csöndes körülöttünk, minden, hogy nincsenek. Vagy elvesztette az érdeklődését?
1: Bizonyos értelemben igen. Azt szoktam mondani, hogy kevesebb a félelem bennem, mint mondjuk tavaly, és kevesebb a bizakodás is.
0: Hogy függ össze, hogy kevesebb a félelem, és attól aztán nincs miért írni? Vagy...
1: Ha hirtelen megijed az ember valamitől, akkor az ellen nagyon védekezik. És most azt gondolom, hogy...
0: Nincsenek ijesztő dolgok?
1: De vannak ijesztő dolgok, csak úgy nagyjából nem tartom ijesztőnek. Tehát nem gondolom azt, hogy nagyon obszén dolgok történnének. Sok kis obszén dolgok történik, tehát vagy...
0: Vagy nagyobb a rutin és a jelentőségük ezeknek a dolgoknak kisebb lett?
1: Nem, hanem ugye nagyon sok tekintélyelvű gesztus történik politikai szinten, amit az ember óckodik, vagy amit nem szeret, de azt gondolom, hogy ugye az egészében nagyon félre ez nem tud menni. Azt hiszem, tehát nem gondolom azt, hogy egy hortista őrület lenne. Lehet, hogy tavaly se kellett volna ezt gondolni, de voltak pillanatok, amikor nagyon nem tudtam, hogy itt mi akar lenni. Nem, mint ha most nagyon tudnám, hogy mi akar lenni, de azt gondolom, hogy ilyen nagyon extrém rossz nem fog lenni, hanem egy ilyen kiegyensúlyozott izé, amiben persze nagyon fontos, hogy az ember reagáljon, vagy hogy az újságírás reagáljon ezekre a tekintélyelvű ostobaságokra, de ez engem most annyira nem boszant.
0: Csak azt nem értem, hogy tavaly még a közéletnek azok a nüanszai és írásra tudták hergelni magát, amelyekhez fogható azért a napokban is adódik jócskán, és most meg akkor
1: igen,
0: miért nem?
1: Igen, tehát most például nézem ezt a, ugye a legújabban mi is volt a új hölgy futár. Akkor jó, aláírtam egy ilyen, nem tudom, mit csinálni.
0: Tiltakoztam,
1: de magamban azt gondolom, hogy azért ez nem... Szóval nem valami rettenetes dolog, ami itten történik ez ügyben, hanem tulajdonképpen ez egy ilyen évszázados játék, hogy mondjuk így az állam az mindig tart egy kicsit a művészektől, és elhordja őket istentelennek és hazátlan bitangoknak. A művészek erre meg elkezdenek sikongatni, és az emberi szabadságot követelik. Tehát hogy végül is, vagy végül is most is ez történik, amitten azért valóban riasztó volt, és akkor azért volt egy ilyen járkálós estén, mert éppen egyik barátom sem volt, akivel ezt megbeszélni tudtam volna, mert olyan telefonokat bonyolítottam ez ügyben, mint a legszebb Kádár időszakban. Tehát ezt úgy kéne mondani, hogy tényleg hörögtem itt magamban. Tehát ebből legalább két elefántcsontot meg lehetett volna írni. Az volt, ahogy ez az egész zajlott. Tehát ez mind el lehet ilyen jogállami lírázással, hogy nem történt semmi különleges, valaki azt gondolta, hogy egy más valaki bűncselekményt követett el, akkor feljelentette, majd a legfőbb ügyészség megállapítja, és ha bűncselekményt követett, akkor ugye majd elítélik, ha meg nem, akkor nem ítélik el. Tehát minden rendben van, egy ilyen a jogállam. Ez rendben van, de az nagyon nincsen rendben, hogy hétfőn felszólal ez a Tordján nevű ember, és erre kedden vagy szerdán megjelennek két-két emberek a kiadóba, a szerkesztőknél, mert csak akkor tudnak másnap vagy harmadnap megjelenni, hogyha közben nagyon csörögnek a telefonok. Na most ebbe az egészbe ez a legveszélyesebb, a telefonok, mert ezekkel a telefonokkal, ezekkel a leszólásokkal, átszólásokkal, ezekkel deskribálható szerintem az egész Kádár rendszer, vagy legalábbis ennek a késői operett változata, mert azt nem tudom elképzelni, hogy az ügyészség ezt olyan fontosnak tartja, egy ilyen pimp dolgot, ami ez az egész, hogy erre magától beindulna, és azt se tartom nagyon szerencsésnek, vagy legalábbis unintelligensnek tartom, hogy erre ki kell küldeni embert.
0: Csak emlékeztetni szeretném, hogy ez onnan indult ki, ez az egész új hölgyfutárosdi, hogy miért nem írja meg? Akkor most ez most végül is nem háborította föl annyira, vagy nem ingerelte írásra annyira ez az igen. egész, mint ahogy most azért mégiscsak beszéltünk róla, vagy 3 percet.
1: Igen, tehát ez akkor nagyon föl, amikor először telefonáltak, és ezt hallottam, akkor úgy dünnyögtem magamban, hogy ilyen nincs. De hogyha úgy elgondolom, hogy most megírom, akkor most hova is írnám meg, hogy a kinek írjam meg a...
0: Egyszerűen nincs olyan lap, ahova szívesen megírnál, és az egész közéleti publicisztika magába fagyasztása azzal okolható meg, hogy nincsen olyan lap, amelyikkel igazán szimpatizál.
1: Nem, ez így nem igaz, de olyan azért nincsen, ahogy azt mondom, hogy pont ide kéne megírnom.
0: Pedig biztos kértek magától.
1: Persze, nem, tehát meg nyilván kértek, meg el is helyezhető volna. Nem ez a probléma, hanem rögtön mindenből például gesztus lesz. És nincs kedvem gesztusokat tenni.
0: Már kinek lesz gesztus?
1: Tehát ilyen politikai gesztus lesz, független adok. Tehát ha én most például azt gondolnám, hogy mondjuk a Hitelbe adjak újraírást, vagy mit tudom én, vagy az Új Magyarországba, vagy a Magyar Hírlapba, akkor mindegyik kap valami mell, vagy mit tudom, Magyar Narancsba, vagy itt tűnik csodálva.
0: Mindenki azt hinné, hogy maga oda tartozik éppen.
1: Akkor az valami mást is jelent, mégis nincsen kedvem ehhez a bornírtsághoz. Most akkor még lehetne azt csinálni, hogy didaktikusan vagy ilyen hülye szülő a gyerekébe, ugye, hogy minden félébe adni, de ez se jelentene semmit, tehát, hogy egyszer a Magyar Narancsba, egyszer az Új Magyarországba, de ez is szamárság volna, mert ez nem szólna egyébről, csak arról, hogy én milyen kiváló férfi vagyok, hogy én milyen független vagyok, pedig ez semmit nem jelentene. Tehát ezeknek a gesztusoknak már nincsen így jelentősége.
0: De azért ingerelni magát, hogyha valahova tartozónak néznék.
1: Hát
0: elkötelezettnek, nem?
1: Hát úgy, hogy most mindenki mondja, hogy ő független, meg sehova nem tartozik. Hát mit jelent, hogy hova tartozónak? Hát valahova nyilván tartozom, hát azért valami definiálnak a könyvek, meg a...
0: Állandóan saját magát definiálni?
1: Folyamatosan kérem szépen, ezt csinálom.
0: Tehát... Az írásaiban rendre egyre másra, igaz?
1: Igen, tehát kibújok a kérdés. Ilyen liberálisak a reflexeim.
0: Nem idegesíti azt, hogy a elmúlt egy évben mindenkiről kiderült az, hogy tartozik valahová, és hogy azok az emberek, akik amúgy borzasztó jól egyetértettek mondjuk 5 évvel ezelőtt abban, hogy közösen mit utálnak, vagy mit nem választanak, azok most egymás ellen acsarkodnak. Nyilván az ismeretségi körében is van erre példa.
1: Úgy szólt a kérdés, hogy nem idegesít ez? De rettenetesen. Nem csak úgy idegesít, hanem tulajdonképpen rémülettel tölt el. Olyan emberekről, akikről tudom, hogy... Mert van egy egyszerűbb része, akit ugye elkapott a hatalom. Tehát, hogy ez tényleg hatalom, tehát nem csak úgy, hogy mondjuk, hanem tényleg függ tőle, sok pénze van, látom, hogy élvezi, kicsit elromlik tőle. Ez egy tisztább dolog. De vannak nagyon rendes emberek, akik ugye, nyilván ez még veszélyesebb fajta, hogy aki szolgálatnak tekinti ezt, de akiről tudván tudom, vagy legalábbis úgy hiszem, hogy nem ilyen talmi dolgok mozgatják. És mégis látom, ahogy tehát azáltal, hogy más helyzetbe kerül, másképp beszél, idegenül beszél. Itt mindkét, ha most itt beállunk ebbe a felezésbe, szóval mindkét féltől tudok ilyen példát mondani, hogy nyilván ennek is van egy normális része, tehát az, hogy olyan helyzetbe kerültek ezek az emberek, hogy felelősségük van. Most a felelősség az tényleg megváltoztatja az embereket. Megváltoztatja. Nem is akarok azért túlságosan megértőnek mutatkozni ebbe az ügyben, mert azért ez eléggé rettenetes, és én nem is gondolom, hogy megoldható volna. Ugye nem értem, hogy miért acsarkodik két ember, és akkor ugye hallok egy történetet, hogy nem tudom, hogy ennek az apját, Amonnak az apja börtönbe tetted, az unokahúg közben járt az acélnál, és akkor mindkettőt kimentették, és akkor ez ügyben ugye van, nem tudom, K szereplő, N megalázás, L megalázkodás, és egy iszonyatos kis kelet-közép-európai pornográf történet, és ebből nem lehet kimászni. Tehát ezt mindenki viszi. Ki kell nyitni a tévét, parlament, és látjuk, hogy viszi mindenki ezt a történetet.
0: Ezek a hétköznapok jobban szórakoztatják magát, mint mondjuk egy 3 évvel ezelőtti ilyen május-júniusi periódus?
1: 3 évvel ezelőtt még mi volt?
0: 3 évvel ezelőtt még pártállam volt. Szóval jobb-e most, ezt ilyen szép egyszerűen is lehet kérdezni?
1: Elvileg sokkal jobb.
0: Kérdezném, hogy miért elvileg?
1: Hát azért, mert minden megváltozott, csak a hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap nem. Ez bonyolultan van, hogy érezni nem érzi az ember magát jobban.
0: Miért?
1: Hát azért nem, mert azért mondjuk 3 évvel ezelőtt semmilyen felelősséggel nem bírtam az ország állapotáért. Semmelyikünk egy laza mozdulattal rákentük, és joggal a vezetőkre. Most is rá lehet a vezetőkre kenni, csak az a probléma a vezetőkkel, hogy én választottam meg őket. Most akkor lehet még egy kört csinálni, hogy nem ezt a kormányt választottam, akkor ezt a parlamentet választottam meg. Szakson mondanám, szóval bizonyos értelemben ez csak időhúzás. Mert ahhez azt kéne mondjuk hinnem, hogy ezt a distinkciót megtegyem, hogy annyival fantasztikusabb volna egy SZDSZ kormány. Ugye végig is az történt, hogy egy tulajdonképpen hihetetlen történelmi bohóc tréfában éltünk, most ez elmúlt, és most van egy rendes, közepes élet.
0: Ettől még maga mondhatná azt, hogy ezzel együtt sokkal jobb, mint a 3 évvel ezelőtti május-június volt, mert valami ilyesmit kérdeztem percekkel ezelőtt.
1: Igen, tulajdonképpen erre hajlandó is vagyok akár igennel válaszolni, mert számomra nagyon fontos az, hogy megszűnt az elnyomásnak az elvi lehetősége, ami ott minden napra rátenyerelt.
0: De nem.
1: De ez ugye sok embernek nem fontos, nekem fontos, mert nekem az elvi dolgok is fontosak. Tehát mert hülye szamárság volna, hogy azt mondani, hogy elnyomták az embert, mert hát mit nyomtak el rajtunk, nem nyomtak el semmit. Egyfelől, másfelől viszont elvileg mindig fennállt a lehetőség, hogy bármi megtörténhessék. Most ez most nem áll fenn. Tehát ennek én egy csomó ideig nap után tudtam örülni. Aztán persze ez az öröm elmegy, mert az ember csak azt látja, ami van. És ami van, az meg nem túl szívderítő.
0: A mértéktartással beszél, olyan kiegyensúlyozottan, miközben nagyon jókat fricskázott még az is a hitelből való, ugye, a földet vissza nem veszek című kijelentése.
1: Igen, hát itt is azt gondolom, hogy tulajdonképpen azért nem beszélek, mert azt gondolom, hogy hiába való a beszéd, mert itt nagyon rossz dolgok történnek. Tehát kialakult egy olyan közhangulat, ami egy nagyon önző közhangulat. Tehát azt hiszem mindenki számára például világos, hogy nincs miből fizetni. De ezzel nem törődünk, hanem lényegében azt mondjuk, hogy jó, persze nincsen, de egyrészt miért pont én legyek, aki lemond valamiről, másrészt meg azt mondjuk, hogy hát majd csak lesz valahogy. És ezzel szemben mondjuk, hogy politikailag angazsálja magam, ugye a Fidesz azt mondja, hogy nem kérem szépen, nem valahogy lesz így, hanem rosszul lesz így. És ugye akkor épp tegnap láttam a tévében egy ilyen vitaműsort, hogy akkor mindenki ideges lesz a Gladfelder Bélától, hogy mit okoskodik. Persze nem okoskodik, csak épp mondja, hogy hogy van, mert látja, hogy a másik olyasmivel érvel, ami egyszerűen nincs úgy. Ez például a nagy baj, hogy nem lát, hogy mondják az utca embere. Tehát, hogy az emberek nem látnak jó példát. Tehát, ha az ország elejére néznek, akkor nem tudnak onnét példát venni. Tehát példát venni mondjuk valamilyen nagyvonalúságból, hanem csak azt látják, hogy folyik ez az acsarkodás. Az acsarkodás akár az ő érdekükben is úgymond. Ez eléggé rémületes helyzet.
0: Hogy általában a nagyvonalúság hiánya az most szembetűnőbb egy kicsit, mint korábban, nem?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy és nehéz probléma, ez az egész államosított, nem tudom, birtokviszonynak a felszámolása. De azért
0: egyben kegyed is elég alaposan érintett.
1: Hát én csak, nekem csak a szám jár, mert valójában ugye legfélebb az apám volna érintve.
0: De legalább ő alaposan.
1: Ő alaposan, de ő meg vonha az nagyvonalú. Például ugye az apámnak, vagy nekem is akár nem volt nagy üzlet grófnak születni, de akkor mondjuk azt kell mondani szerintem, hogy hát igaz, hogy nem volt nagy üzlet, de mondjuk 500 év átlagában azért mégis rendben van a dolog. Hulljon a férgese, tehát nem érdekes. Szóval nem mondom, hogy nem könnyebb 50 ezer holdról lemondani, mint 3 holdról. De az, hogy ez a demagóg beszédmód helyet kaphatott a politikába, azt nagyon nagy hibának tartom. Akkor megint beszéljünk politikailag egyenesen. Egy ilyen állapotban lévő kisgazda pártot a hatalom közelébe engedni, ez nagyon veszélyes. A kisgazda pártnak hihetetlen nagy szerepe kellene legyen, ahogy régebben az népsvonal volt az, hogy egy jó benére szükségünk volna. Szokták nyilatkozni, amikor kihagyták mondjuk egy csapatból. Tehát egy jó kisgazda pártra arra tényleg szükség volna.
0: Most az élet összes fontos dolga belekúszik ebbe az interjúba, bár végig csak a politikáról van szó, mert hiszen jön a futball is. A allegória szintjén is.
1: De hát így nem. Tehát ez ugye a demagógiában az a baj, az a probléma. Van kis igazság. Tehát itt be kéne látni, hogy hát nem tudjuk kiosztani az országot egymás között, mert túl sok az igénylő. Ugye többszörösen le van fedve az ország igénylővel.
0: Viszont mindenki egyformán kicsit kap, mondták, akik ezt számolgatták. Ki lehet jönni 100 milliárdból úgy, hogy az Esterházy birtokért is annyit adnak, mint egy Podmanicki utcai házért. És a dolog így nagyjából rendben van. Vagy egyáltalán nincs rendben, attól függ.
1: Tehát ennek ez a grófi rész, ez egy bagateltétel szerintem. Tehát ebben nem kéne nagyon foglalkozni. Ez elmúlt kész.
0: Hát nem csak túl kézzeltek, nem tudtam a csábítást kikerülni.
1: Hogy ez tényleg nem érdekes, azt gondolom. Még akkor is, ha nyilván lesznek olyan királyok, hercegek, grófok, akik ezt másképp gondolják. De az, hogy most belemenjünk egy olyan kalandba, amiről látszik, hogy nem működik. Tehát nem mintha olyan pontosan meg lehetne mondani, hogy milyen kalandba kéne belemenni. Tehát, hogy azt nyilván senki nem tudja, se a Fidesz, se a nyugatnémetek, vagy volt nyugatnémetek, hogy is kell ezt csinálni. De ami végig gondolható, az végig gondolandó is. Tehát, hogyha nem tudom, ezek hihetetlenek azért ezek a párbeszédek időnként a politikusok között. Szóval a hülyeség, ha regnál. Tehát ilyen kétlépéses matfeladványok. Tehát én nem vagyok különösen okos ember, de hát ha azt hallom, hogy mondjuk az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy valamiért 10 egységet lehet adni, vagy 10 egységtől 10 milliárd egységig lehet adni, akkor lehet opponálni a 10 egységet, mondjuk azzal, hogy az kevés, vagy hogy az zöld. De avval nem, hogy alkotmányellenes, mert hisz az van mondva, hogy 10-től 10 milliárdig. Most ugye ilyen mondatokon vackolódnak napokat, éveket. Én most hallottam egy Petri versot, hogy nekem nincs könny a szemembe, mert én a szememmel nézni akarok. Tehát amikor ilyen dolgokról beszélünk, akkor nem érdemes könnyes szemmel erre nézni. Miközben a könny az létjogosult. Gondoljuk végig, ami végig gondolható. És akkor aszerint próbáljunk valamit csinálni. Gondolom. hogy az idő az majd itt fantasztikus dolgokat végez. Tehát de nevezetesen azt nem gondolom, hogy megváltoznának az emberek. Tehát mi, hogy úgy mond, hogy mi már ilyenek maradunk bizonyos értelemben.
0: Most jövök rá, hogy egyáltalán nem volt szó ebben az interjúban, ami elvileg egy portréféle kellett volna, hogy legyen. Nem volt szó arról, hogy hogyan gyerekeskedett. Nem volt szó arról, hogy milyen volt kitelepítettnek lenni, hogy milyen volt a pialistáknál. Jó volt?
1: A pialistáknak még jobb volt. Én a pialistáknál éreztem magamat talán a legjobban tanulmányaim során.
0: Mitől?
1: Hát, mert az olyan volt nekem, így visszatekintve, mint egy hihetetlen kaland. Tehát az, hogy mi a tudás, vagy mi az, hogy tanulni, vagy mi az, hogy műveltség, vagy hogy ez az egész, amire ugye tiltószót hoztam, hogy Európa, hogy európai gondolkodás, azt én mind ott tanultam meg, amikor 14 éves voltam, 15, 16, 17, 18. Mindent ott nagyon sokat tanultam például, már úgy értem a sokat, hogy mennyiségileg sokat, tehát sokat ültem a szobámban könyvek mellett, meg reggel fölkeltem, meg álmos voltam, fáradt voltam, és úgy éreztem, mint egy ilyen az orosz vagy szovjet rajzfilm, mindent tudni akarok. Úgy éreztem, hogy megy bele a buta fejembe, hogy megy, kúszik vele mondatonként a tudás.
0: A gyerekek jelentős részétől nincs olyan nagyon elragadtatva, úgyhogy maga erre biztos jó alany volt speciálisan.
1: Igen, mert én egy ilyen antipatikus jó tanuló voltam, az az igazság.
0: Történelmi nevet viselni nem volt nagy biznisz 1960 környéken, amikor 60 hányba járhatott maga iskolába?
1: 64-ig jártam általánosban, de nem, például, ha visszaemlékszem, nem volt olyan veszedelmese, mert ahhoz túl látványos volt a nevem. Tehát például ugye nem kellett, tehát nem volt húzakodás, hogy legyünk kis dobosak, vagy mi volt úttörő.
0: És nem is volt?
1: Nem is voltam, mert nem, ugye tisztán tartották tőlem a mozgalmat.
0: A kiszt is?
1: A kiszt azt meg pláne, mert akkor már piarista voltam, tehát akkor ott
0: meg nem merült fel, ugye?
1: Ott ez a szervezet nem volt képviselve. Bizonyos védelmet nyújtott végülis ez a név, mert ilyen triviális dolgokra nem kellett válaszolni, hogy mert nem is tették fel a kérdést, miért nem akarok lenni kis dobos. És
0: végig jó volt Eszterházinak lenni? Semmi kis üldöztetés sem volt? Vagy most azból nincs? Ha volt is, nem mondja el.
1: Azt gondolom, hogy nem volt. Tehát amikor volt egy kis üldöztetés, akkor azt nehezen lehetett tudni, hogy az minek szól. Például amikor kezdetben az írásokat visszavágták, akkor azt nem lehetett tudni, hogy az annak szól, hogy így írok, vagy hogy így hívnak, vagy... Azt nehéz volt megmondani.
0: Tényleg nem ajánlottak föl soha, hogy változtasson nevet? Mármint amikor publikálni kezdett.
1: De az volt egy szép történet. Nem is az, hogy változtassak nevet, még annál is jobbat mondtak, hogy magyarosítsa. Azt akkor, és akkor az jutott eszembe, hogy talán Eichre kéne magyarosítanom. De ebből aztán nem lett, kérem, semmi, vagy még Zicsire magyarosítottam.
0: Legyek udvarias, hogy és ne kérdezzem meg, hogy ki kérte föl.
1: De megkérdezheti.
0: Ki kérte föl?
1: Nem mondom.
0: Zárólagosként még tudnom kellene, hogy mivel foglalkozik most, ha politikával nem, ha publicisztikával sem.
1: Befejeztem egy regényt, aminek az a címe, hogy Hán-hán grófnő pillantása, és azt lehet mondani, aminek ugyan nincs értelme, de mondani azért lehet, hogy egy Duna regény. És elkezdtem valamit, ami olyan, hogy jó lassan és hosszacskán akarom csinálni, 3-4-5 évig elüldögélni vele a szobámba.
2: Elhangzott műsorunk 1991. augusztus 29-én volt hallható a Kossuth Rádióban.

Hát nem tudom. Jellegzetes cseh kifejezés, modus dubitandi. Dubito ergo sum, kétségbe vonok minden értéket és igazságot, tehát vagyok és élek. Hát nem tudom. Ez volt az a három szó, amit hónapokkal ezelőtt eldadogtam, amikor a Story című folyóirat rendszeres együttműködést kínált föl nekem. Hajdanán, Siheder koromban csak ugyan arra készültem, hogy akárcsak édesapám, én is újságíró leszek. A nyilvánosságot fogom szolgálni. Csak éppen nem fűlt a fogam ahhoz, hogy kötelességből írjak, hogy naponta leüljek a tiszta papírhoz. Házi feladatra emlékeztetett a dolog, márpedig a házi feladatot ma is gyűlölöm. A szerkesztők végül rábeszéltek, de mint ifjúkoromban a leckéim, ezek az írások is szinte mindig az utolsó pillanatban készültek el. Hát, nem tudom. Ez a három szó lett később tárcáim címe és refrénje. Úgy éreztem, pontosan tükrözik, amit írás közben érzek, nevezetesen azt, hogy amiről írok, egyúttal kétségbe is vonom. Hogy félek a kategorikus kijelentésektől. Hát, nem tudom. Csak a minap jutott eszembe, hol olvastam részletesebben erről a szófordulatról, amit beszéd közben is szívesen használok. Pavel Eisner, anyanyelvünk varázsáról szóló könyve, a templom és erőt foglalkozott vele. Most újra fellapoztam, hogy elolvassam, miért bűvölt el annak idején ez a rövid mondat. A könyvben ez áll. Hát nem tudom. Jellegzetes cseh kifejezés, modus dubitandi. Dubito ergo sum, kétségbe vonok minden értéket és igazságot, tehát vagyok és élek. Eisner úr továbbá ezt írja. Ez egy sokat próbált, tehát tapasztalt nemzet életbölcsessége. Kételyekkel temperált derülátása. Milyen igaza van a bölcs Eisner úrnak? Mint tűzgyökeres cseben, eszmélésem óta ez a két hajlandóság perlekedik bennem, az alig hanem szerencsés módon velem született optimizmus, máskülönben nem tudom honnan venném, és az élettapasztalat adta szkepszis. Csehországban élünk, és Csehországban a derülátás is, a kétely is helyén való. A derülátás hit, hogy az elkövetkező évek boldogok lesznek, a kétely pedig megóvja az optimizmust a vakságtól, és óvatosságra int. Hát, nem tudom.

Sajnálom, de nem ígérhetek mást, csak szórakozást, mondta René Clair. Mit akart mondani ezzel a filmmel? Kérdezik tőlem néha, és ez a kérdés minden alkalommal kissé felbosszant. Aréz angyalát. Ha mondani valómat bele tudnám sűríteni néhány mondatba, nyilván nem áldoznék fel ilyen rengeteg pénzt, időt, sok ember munkáját, drága nyersanyagot. Amit egy jó filmnek tartalmaznia kell, az sokkal bonyolultabb annál, hogy csak úgy fokhegyről elmondjam. Közelebb áll az igazsághoz, hogy egy jó filmnek, de színdarabnak, könyvnek, s általában mindenfajta alkotómunka eredményének inkább gondolatébresztőnek, nem pedig gondolat súlykolónak kell lennie. A küldetésről, üzenetről, mondani valóról szóló babona a beskatujázás kényelméből fakad. Az igazi alkotóművész fütyül az üzenetre. Az olyan magától értődően ott van a műveiben, amilyen természetes, hogy lélegzünk. Amikor a második világháború után René Clair hazatért az emigrációból, és elkészítette első háború utáni francia filmjét, bemutatóján ott volt a francia értelmiség színe java, kritikusok, írók, hírlapírók, csupa művelt és okos ember. Clair feladata volt, hogy a vetítés előtt néhány szót mondjon a filmről. És akkor ez az érdemes filmes, a francia film eleven szimbóluma, később a Francia Akadémia egyetlen filmes halhatatlanja, ez a bölcs ember így szólt az értelmiség krémjéhez. Uraim, mondta, ha önök holmi üzenetet várnak ettől a filmtől, csalódni fognak. Csak azért forgattam, hogy mulattassak vele. Sajnálom, de nem ígérhetek más, csak szórakozást. Sokkoló volt a hatás. A francia filmes avantgárd veteránja kimondta az istenkáromló szórakozás szót. Hallgatni arany, ez volt a film címe, és nem is lett volna a csúfondáros René Clair filmje, ha hiányzott volna belőle az üzenet. De szórakoztató is volt, ahogy Clair ígérte. Az erőszakmentes üzenet pedig észrevétlenül, de annál mélyebben hatolt a nézők lelkébe. Ahogy az már a jó filmeknél lenni szokott. Hát, nem tudom. Hogy René Clairt életre szóló példaképemből választottam, annak egyik oka éppen ez a megható alázat. Sajnálom, de nem ígérhetek mást, csak szórakozást.

Hrabal a ház ajtajában várt bennünket, s én leckét adtam neki lovagiasságból és előzékenységből, a karomban vittem Eliska asszonyt, hogy Hrabal lábához tegyem. Világ életemben büszke voltam testi erőnlétemre, amit senki se néz neki belőlem, olykor-olykor szívesen fitoktatom is, és olyan teljesítményt nyújtok, amit nem várnak tőlem. Mégis előfordul, újabban, egyre gyakrabban, hogy én vagyok az, aki csodálkozik, mert erőmutatványom nem sikerült, és kínos kudarcommal örömet szereztem barátaimnak, akik előtt 72-em. Most nem mondom el legfrissebb felsülésem történetét, inkább egy nagyon régi fiaskómra emlékszem vissza, mely egy angyali lénnyel, egy finom és törékeny asszonnyal, Bohumil Hrabal feleségével kapcsolatos. Gyakran utaztam Kerskóba, Hrabalék erdei menedékébe, és jó volt velük lennem. Egy napfénytől tobzódó, csodaszép tavaszi délelőtt Hrabalt egyedül találtam a házban. Felesége a szomszédban kanasztázott. Gyönyörű idő volt. Mind a ketten lírai hangulatba estünk, közeledett az ebédidő, megéheztünk, hiányzott egy női lény. Felajánlottam Hrabalnak, hogy elhozom a feleségét. Nem azt, hogy érte megyek, hogy elhozom. A szomszéd házban fölállítottam Eliska asszonyt a kártyaasztaltól, az ölembe vettem, és az erdei ösvényen elindultam vele Hrabal kertkapujához. A még ritkás lombon áttört a napfény, Hrabal a ház ajtajában várt bennünket, s én leckét adtam neki lovagiasságból és előzékenységből, karomba vittem Eliska asszonyt, hogy Hrabal lábához tegyem. Letettem, de jóval előbb. Egy ostoba gyökér leselkedett rám a földben, és ott gáncsolt el, ahol nem vettem észre. Megbotlottam, és egy méter magasból a hátára ejtettem Eliska asszonyt. Aznap Hrabal főzte és tálalta az ebédet. Az összezúzott hátú Eliska asszony kénytelen volt lefeküdni. Lovag voltam, de csak néhány percig. Hrabal viszont több mint egy hétig volt szamaritánus, otthon kellett maradnia, hogy a feleségét ápolhassa. Hát nem tudom. Szívesen hordoznék valakit ma is, de most már inkább eltekintek tőle. Nem tudom miért, de a kisasszonyok és a hölgyek egyre nehezebbek lesznek.

Vannak pillanatok, amikor az ember hülyén viselkedik. Vannak pillanatok, amikor az ember dacára szilárd meggyőződésének, hogy akár Einstein utóda is lehetne, dacára annak, hogy környezete jó véleménnyel van róla, és egyébként is tisztességes ember hírében áll, hülyén viselkedik. A következő történt velem. Nyár volt, forróság, és a napom azzal telt, hogy az egyik hivatalból a másikba futkostam, a világmindenség szempontjából kicsinyes és fölösleges, nekem viszont akkor életbevágóan fontosnak tetsző ügyeket próbáltam elintézni. Ahogy a felforrósodott utcákon rohangáltam, 20 percen belül 3 koldus elő kellett kitérnem. Nem tudom az olvasó, hogy van vele, de én máig sem tudtam megszokni a szabad társadalom eme jelenségét. Nem örülök az elém nyújtott tenyereknek, és szégyellem magam ezek előtt, az egyébként egészséges emberek előtt, akik szégyen nélkül élik naplopó életüket a csak ugyan nyomorultak rovására. Szégyellem magam előttük, mert semmiben sem szenvedek hiányt, de nem tudok szabadulni a gyanútól, hogy a tenyerükbe hulló pénz túl könnyű és főleg ki nem érdemelt kereset. De visszatérek a történetemhez. Nagy ívben kikerültem az utolsó, legerőszakosabb kéregetőt, egy pimaszul hadonászó fiatalembert. Azt akarta, hogy enyhítsek a szociális igazságtalanságon, mintha én tehettem volna arról, hogy éhezik. Akkor ott az utcán én voltam éhes. Annyi hivatalnokot kellett felkutatnom, hogy nem volt időm megebédelni. Beugrottam hát egy bisztróba, és vettem 2 szendvicset. Fizettem, megfordultam, és egy alacsony, hajlott hátú öregasszonyt pillantottam meg. Ő is a kezét tartotta. Csak ugyan nem szeretem az ilyenkor rám törő kínos érzést, igyekeztem hát gyorsan megszabadulni az öregasszonytól. Egy 5 koronás nyomtam a markába, és azonnal sarkon fordultam, hogy nyugton legyen végre a koldusoktól. Néhány nap múlva levelet kaptam valahonnan Pelzsimovból. Egy tanító néni írta, aki rövid prágai látogatása során meglátta azt az embert, akinek a filmjeit szerette, akit a filmjei alapján tévesen kedves és értelmes embernek tartott, és akinek szerette volna megszorítani a kezét és megköszönni a filmjeit, és ez az ember őt durván megsértette egy 5 koronással. Hát nem tudom. Vannak pillanatok, amikor az ember hülyén viselkedik.

nem esik nehezemre megírni ezt a néhány sort, csak bénít a tudat, hogy amit írtam, el is kell olvasnom, és ami ennél is rosszabb, hogy írásomat talán más is elolvassa. Forró augusztusi délelőtt van, ablakaimat veri a nap, minden épeszű ember valahol a vízpartján hűsöl. Csak én ülök itthon, és maszatolom ezt a tárcát, mert én hülye, megígértem. Körülöttem kupacokban állnak a megválaszolatlan levelek, az el nem olvasott forgatókönyvek, a félbemaradt forgatókönyv véleményezések, s hónapok óta arra várnak, hogy befejezzem őket, és én képtelen vagyok legyőzni lustaságom, képtelen vagyok dobbantani és megtiltani magamnak az egész életemet végigkísérő átkozott mondatot, amely így hangzik, majd holnap. A könyvespolcomon példásan sorakoznak Karel Čapek kötetei. A tárcáit tartalmazó könyvei is ott vannak. Csak ámulok, mennyi mindenről tudott fegyelmezetten írni, és pedig úgy, hogy írásai ma is olvashatók. Holott Čapeknak nem állt rendelkezésére az, ami nekem nevezetesen a Word for Windows 7.0cz, egy tulajdonképpen magától író játékszer. Már suttyó legénykoromban is faltam Čapek tárcáit és könyveit. A varázslatos első köztársaság déli bábos éveit hozták közel hozzám. 14 éves kamaszként még azt is elhatároztam, hogy újságíró, vagy talán író is leszek. Nem tudtam, milyen szerzetesi regulával jár ez a hivatás. Most vén fejjel csatlakoztam ehhez a rendhez. Ezt a néhány sort nem esik nehezemre megírni, csak bénít a tudat, hogy el is kell olvasnom, amit írtam, és ami ennél is rosszabb, hogy írásomat talán más is elolvassa. Édesapám úgy tanított, hogy az írást egyszerűen el kell kezdeni. Mindegy, hogyan, csak kezdjem el, mert az üres papírlap keltette félelem a legrosszabb. A teleírt lapon már könnyebb törölni, javítani, átírni, az ember belejön, és már nem szégyelli annyira a leírtakat. Mindig csodáltam az olyan firkászokat, akik parancsolni tudnak maguknak, és teljesítették a 10-15 oldalnyi napi penzumot. Irigyeltem az egykedvűségüket. Később megtanultam, hogy minden kezdet nehéz. A forgatás első napja, az első színpadi próba, nyilván az első ecsetvonás is. Bátorság kell hozzá, meg vastag bőr. Idővel az ember tapasztaltabb lesz a hivatásában, és rutint szerez. Rutin nélkül nehéz dolgozni. Csak hogy én nem tudok szabadulni az írástól való szorongástól. Csak a rettegés, hogy micsoda malőr lenne, ha képtelen lennék időre elkészülni. Csak az kényszerít erre a gyötrelmes munkára, ezért most fogcsikorgatva be is fejezem írásomat. Hát nem tudom. Megszámoltam, hogy elég sort írtam-e, és most megyek fürödni. Ciao.

0: műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn 22:35-től dupla részekkel a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kurátorok. Vajdai Vilmos hangjátéka, Háj János, Szecsuáni vérengzés és Vinnai András, a kovácsolt

0: Figyelj, de figyelj, Laci, mit fog mondani a szakma, neki kellenek ezek az épületek.
1: Leszarom a szakmát. Leszarom a szakmát. Tele vagyunk színházakkal. Leszarom a szakmát. El kell bontani egy párat. Ez társadalmi érdek. Meg az unió is ezt akarja. Leszarom. Röhögnek rajtunk, hogy az országos ideg és elmét bezárjuk. A színházakhoz meg egy újjal sem. Leszarom. Vagy nem azért van a művészet, hogy haszna legyen belőle az embereknek? Mint az ősember is, hogy a barlangrajzokon begyakorolta a vadászatot. Aztán, amikor jött az igazi mamut, kapásból levert egy szarkőbaltával. Ennyire hasznos volt akkor a művész.
2: Lesz a.
1: Vagy ahogy az a görög is írja.
0: Horácius.
1: Na, például ő is. Horáció. Leszarom a szakmát.
0: De Horácius.
1: Horáció.
0: Cius. Horácius.
1: Horáció.
0: Úgy értette, hogy vagy hasznos a művészet, vagy szórakoztat.
1: Horácius. Én is a bölcsészkarra jártam. Tudom, mi az, hogy kultúra. Kultúra. Az kap pénzt, aki lebontja a színházát. Ez hasznos is, meg szórakoztat is. Ilyen egyszerű. Kultúra. És akkor jövőre kiúszhatjuk a költségvetésből. A telket meg eladhatjuk lakóparknak. Kultúra.
0: Én ezt nem tudom így képviselni, úgy csak a pénz miatt. A sajtónak mit mondunk?
1: A sajtó. Ahaj, ugyan már. Ezt a minisztériumi PR-esek 5 perc alatt elintézik. A jövő a jó színházé. Valami ilyesmi. A megmaradó épületekben minőség és teljesítményértékelés után átvisszük a jó színészeket, meg a jó előadásokat. És rosszakat meg nem fogunk csinálni. Nem fogunk csinálni.
0: És a színikritikusok?
1: Minden bontáshoz kinevezünk egyet miniszteri biztosnak. Kinevezünk.
0: Színikritikusok.
1: Amúgy is korszerű színházat akartak. Kinevezünk. Na, hát ennél korszerűbbet nem találnak sehol a világon. Biztos.
0: Színikritikusok.
1: Az biztos.
0: Ez nem. Szóval nem tudom, ez nekem sok. Sok.
1: Figyelj, Béluka, most mit gondolsz? Mi a faszért lettél te az alapítvány elnöke? Szinted azért, mert te vagy a legalkalmasabb. Ugye ennyire azért nem vagy naív. Van még 80 erre alkalmas ember. Érted? Ez nem olyan, hogy Beethoven. Beethoven csak egy lehetett, de olyanból, mint te vagy, van még 80. 80 MSZP-s és 80 Fideszes. De még a kispártok is ki tudnak állítani 20-20-at. Nem beszélve a civil szervezetekről. Tele vagyunk olyanokkal, mint te.
0: De azért én...
1: Igen, te azért az én osztálytársam voltál a gimiben, ezért vagy te a legalkalmas. Az én osztálytársam voltál, igen.
0: Ezt nem kellene mindig a pofámba vágnod.
1: Igen.
0: Elvégeztem az egyetemet.
1: Tele vagyunk olyanokkal, mint te.
0: Nyelvvizsgám van.
1: Tele vagyunk olyanokkal, mint te.
0: Meg a köztisztviselőt is megcsináltam.
1: Tele vagyunk olyanokkal, mint te.
0: Meg a köztisztviselőt is megcsináltam. Meg a köztisztviselőit is megcsináltam. Meg a köztisztviselő.

0: kendőit is megcsináltam.
1: A többieknek is megvan. Ha nincs meg, akkor hiába osztáltás az ember. Hiába.
0: Utálom, hogy mindig azt érezteted velem, hogy én a magam erejéből semmit.
1: Figyelj, Béluka. Béluka. Ugye kell neked ez az állás? Ugye kell neked az a tanácsadói fél milla, amit a pártközponttól kapsz? Milla. Ugye kell neked. Akkor meg miről van szó?
0: Én attól félek...
1: De most mi a lófasznak kell neked kötekedni? Mi a lófasznak?
0: Ne káromkodj, utálom, ha így beszélsz.
1: De hogy ne káromkodjak? Mi vagy te, bazd meg? Bazd meg, vagy mi a lófasz? Beléptél valami szektába? Bazd meg. Káromkodok, mert egymás között vagyunk. Vagy mi a lófasz? És ez jelzi, hogy egymás között vagyunk. Hogy káromkodok, érted? Kurva Isten geci fasza! Érted? Ezt is mondhatom. Érted?
2: De jó, hogy nincs itt a taki.
1: Borzasztó, már nekem is szörnyű mondani.
0: Én sem mondanám.
1: Nekem keme le van írva, és a Vilmos rendezi, és elvállaltam ezt a munkát.
0: Zsíros pénzért.
1: Van neked diplomád, nem?
0: Mondom.
1: Akkor meg?
0: Hogy van?
1: Csak a proliknak kell vigyázni, hogyan beszélnek. Akiknek nincs bazd meg világuk, pestidek, utóbb meg Porsche-juk.
0: Van.
1: Azok bazd meg, azok válogassák meg a szavaikat. Innét lehet tudni, hogy senkik.
0: Akkor bontani?
1: Na. Ki tudná ezt a kurva sok színházat pénzelni? Ráadásul mindegyik tele van színésszel, meg mindenféle technikai fazonnal. Meg azok a kibaszott értelmetlen előadások. Kurva sok színház tele van színésszel.
0: Nem lehet, hogy mégse.
1: Nem. De figyelj, azt hiszed, hogy nekem könnyű? Hogy csak úgy szabadon azt csinálok, amit akarok? Meg az a kibaszott értelmetlen előadások. Tudod, milyen egy minisztertanács értekezlet? Ott kell görcsölni, hogy legalább a fizetésemet ne csökkentsék. Nehogy azt hitt, hogy az van, amit én akarok. Választottam. Vagy a Roma program, vagy a színházak. És én a Roma programot választottam, mert az minimum 500 000 szavazat. Milla. Azt nem lehet kockára tenni. Milla. Mert ha elbukjuk a választásokat, Milla, akkor ki fog jó döntéseket Milla hozni? Kicsoda? A jobbosok, akik műanyag Nagy Magyarország térképpel frizbiznek a horvát tengerparton. Pont ott. Pedig Bulgáriában is vannak már kedvezményes utak. Pont ott.
0: És ha a többiek a kuratóriumban nem fogják akarni?
1: Pont ott. Ki ne akarná?
0: A kocsis Tamás például.
1: A kocsis.
0: Tamás például.
1: Na ne rögtes. Itt volt nálam a múlt héten. Kocsis. Egyszerű ember. Kocsis. Meghosszabbítottam a kinevezését a magyarság kutató élén. A kocsis. Ő melletted lesz. Egyszerű ember. És a többiek is. Utálják a színházat. Tele van színésszel. A feleségük jut eszükbe róla. Aki mindig szerez a munkahelyi jegyet. Nekik meg el kell baszni ott az estét az öreg nővel. Meg az a kibaszott értelmetlen előadások. Amikor ihatnának is, vagy lehetnének a szeretőjükkel, akkor nekik ott kell szenvedni egy szar színházi előadáson 3 órát. El kell baszni ott az estét az öreg nővel. Ne aggódj. Nekik a színház a házasság szimbóluma. Alig várják, hogy szét lehessen bontani. Bontani.

0: Pontani.
1: Pontani.
0: Pontani.
2: Végre.

0: Végre kiírták ezek a gecik, bazd meg.
1: Végre.
0: Minden évben később írják ki. Ezek a gecik, bazd meg. Azt hiszik, el lehet kerülni. Ezek a gecik, bazd meg. Pedig törvény van, hogy a színházakat támogatni kell.
2: Ha minden évben egy hónappal később írják ki, akkor 12 évente megsporolnak egy évet.
0: Mit okoskodsz állandóan? Koskodsz, koskodsz, okoskodsz, okoskodsz.
2: Jó voltam matekból.
0: A matematika árt a művészetednek. Árt.
2: Szerintem fontos a logikus gondolkodás.
0: A logika megöli az intuíciót.
3: Ne baszogassátok már egymást. Inkább olvasd fel a kiírást.
0: Oké. Okay.
3: Ne baszogassátok már egymást.
0: Akkor lássuk. Akkor lássuk. A Színházi Alapítvány színrebontás 2009 pályázata. A Színházi Alapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki színház bontás céljából.
4: Bontani.
5: Micsoda?
0: Na ne.
3: Mi színház bontás?
0: Színház bontás céljából.
4: Bontani.
0: Olvasom tovább. A pályázaton részt vehet minden olyan Magyarországon bejegyzett színtársulat, állami, magán vagy önkormányzati felügyelet alatt álló, amely hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy képes a színházát lebontani.
4: Bontani.
0: Határon túli magyar színházak bontását a kuratórium nem támogatja.
6: Már megint kizárják az erdélyeket. Már megint.
5: Az bontsák el a románok, románok. Bontsák el a románok. Nehogy már mi fizessünk mindenért. Bontsák el. Románok.
3: Azért érezhetnél irántuk valamit, mégiscsak magyarok. Magyarok. Mégiscsak magyarok.
5: Én is magyar vagyok.
3: Bontsak el. Nem mondtam, hogy nem.
5: Csak utaltál rá.
2: Hagyjátok már ezt a baszakodást, hogy mi a szar. Baszakodást, hogy mi a szar.
3: A zsidózást. Rok. Magyarok.
6: Különben mi ezen a pályázaton nem is tudunk indulni.
0: Miért ne tudnánk?
6: Mert nincs épületünk.
0: Most itt a pályázat. Most mutasd meg, hol van az előírva, hogy épület is kell. Hol van az... Mutasd meg...
2: Az tényleg nincs itt.
0: Nincs, mert ez nem kizáró ok.
6: Hol van az...
0: Csak színház kell, és mi színház vagyunk.
6: Színház vagyunk.
3: Akkor mit bontunk el?
0: Látod, ezért vagyunk alterek. Terek. Ezt művészet kitalál.
6: Művészet.
0: Látod? Azt, hogy egy szar téglaépületet hogyan dózerolj le, az semmi. Ezt kitalálni. Ahhoz kell intuíció, belső feszültség.
6: Művészet.
3: Rok, magyarok.
0: De nyugi, ki fogom találni.
7: Akinek a kinevezésének én nagyon-nagyon örülök és örültem. És nagyon.
3: És ilyen is.
8: Emberi vi voltában, véres verejtékkel, haláltusával, a mint ember vállalja a mérhetetlen szenvedéssel járó.
0: Először mindig a szemet távolítjuk el, aztán felnyitjuk a hasat.
9: Kis és benne a panelprogram, és a küzdő ifjú hallgatónk vak, cukorbeteg, és sehol se kap munkát.
0: Kiemeljük a beleket.
10: Mi alkalmas erre a szerepre. Nagyon-nagyon sok dolga van a médiának is valószínűleg ebben a...
11: Szerződő fél, kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy a bár egyoldalú szerződés módosításra jogosult.
7: Kérdés az, hogy az embernek saját magának a művel kapcsolatban van-e személyes találkozási pontja, vagy van személyes valamivalója.
8: Az emberséged is elrejtett, elrejtőzkedett, elrejtőzkedett.
0: Kiség szerint egészben kicuppantjuk és feldaraboljuk az agyát.
7: És gondolatilag és valamásos előadást kell létrehozni, mint minden műből, és hát erre törekszem. Hát erre törekszem. Erre törekszem. Betörekszem. Törekszem. Törekszem. Törekszem. Törekszem.
12: Nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nyugi,
0: ha nem volna hozzá agyam, akkor én is a Vígszínházba dolgoznék, vagy a katonában. De van, érted?
13: Van,
0: de
13: van, van, érted? Van,
0: érted? A tehetség itt kijátsza a hivatalnoki agyat.
13: Ha nem volna agyam,
0: katona, érted?
13: Ha nem volna agyam, katona,
0: érted?
13: Ha nem volna agyam,
0: katona,
13: érted?
0: Katona,
13: érted?
0: Katona,
13: érted? Katona, nem volna agyam.
0: De van, de van. Hát igen.
13: Nyugi, nyugi.
0: Hát igen. Hát igen, hát igen, hát igen.
13: Van.
14: Ha te nem lennél, Tomi, tényleg. Én nem is tudom.
0: Hát igen. Épp azért van minden, mert én vagyok.
13: Hát igen.
3: Végis mit pont, pont, pontunk el, pontunk el. Mit pontunk el, pontunk el. Rok, rok, rok, magyarok, magyarok.
0: Arra gondolj, hogy mi a színház.
14: Mi?
0: Igen, igen, igen, igen. Mi? Mi?
14: Mi?
0: A színház mi vagyunk. Igen. Igen. Igen. Mi? A színház? Mi vagyunk.
15: Igen. Igen, igen, igen, igen, igen.
0: Mi?
15: Igen, igen, igen.
0: A színház?
16: A színház.
0: Mi vagyunk?
17: Mi vagyunk?
0: Igen, igen.
18: A színház?
0: Mi vagyunk?
18: Igen,
0: mi? A színház? Mi vagyunk?
17: Mi vagyunk a színház?
19: Mi vagyunk?
20: Mi vagyunk?
17: Mi vagyunk a színház?
0: Mi
17: vagyunk a színház?
0: Mi vagyunk?
21: Mi vagyunk?
22: Mi vagyunk a színház?
23: Mi vagyunk?
24: Mi vagyunk?
25: Mi vagyunk?
26: Mi vagyunk?
27: Mi vagyunk?
28: Mi vagyunk?
29: Mi vagyunk?
30: Mi vagyunk?

0: mi vagyunk a mi vagyunk, mi vagyunk a színház.
1: Akkor ezt megírod, Jancsikám? Jancsik, Jancsik, Jancsikám, Kám, Kám, Kám, Kám, Jancsik, Csicsikám, Jancsikám.

0: A Szechuáni Jólérek Alternatív Színtársulat pályázata. Társulatunk, bár nem rendelkezik önálló épülettel, a cégbírósági bejegyzés szerint színház, következésképpen megfelel a kiírásnak.
1: A Szechuáni Jólérek
0: Alternatív
1: Színtársulat pályázata. Társulatunk, bár nem rendelkezik önálló épülettel, a cégbírósági bejegyzés szerint színház, következésképpen megfelel a kiírásnak.
0: Épület hiány pályázati célnak a társulat lebontását tekintjük. 15 napos performance során meghatározott bontási tervet követve minden nap egy társulati tagunkat bontjuk le.
1: Először mindig a szemet távolítjuk el. Utána
0: először mindig a szemet távolítjuk el. Utána szikjével elkülönítjük a kart, a lábat, aztán felnyitjuk a hasat, kiemeljük a beleket, majd pedig sorban a belső szerveket, májat, veséket, lépet, végül a szívet és a tüdőt.
1: Amikor mindez megvan,
0: csappantjuk, majd körülfűrészeljük a koponyacsontot, lehetőség szerint egészben kicuppantjuk és feldaraboljuk az agytelőt. Így módon lebontott színész megüresedett helyére fát ültetünk, mint hogy a társulat a Környezetvédelmi Minisztérium Zöld Alternatíva a Színházban című pályázatán is sikerrel indult. A bontási sorrendet sorsolással alakítjuk ki. Az előadás egyszeri és megismételhetetlen. A véres ruhadarabokból, valamint a preparált testrészekből országos vándorkiállítást szervezünk, amelynek mentén az akció, mint képzőművészeti produktum eljut a vidéki érdeklődőkhöz is, ezzel is csökkentve a vidék főváros információs és kommunikációs feszültségét. Ebben partnerünk a Vidékfejlesztési Minisztérium.
1: Ez nagyon profi.
0: A projekt anyagát előzetes megbeszélések alapján a Kogárd Galériának ajánljuk fel állandó kiállításra.
1: Kogart Galerinak ajánljuk fel állandó kiállítás.
0: Az akció kivételes, ám nem feltétlenül folytathatatlan. Megfelelő érdeklődés esetén a 15. napon túl is találhatunk módot további előadásokra, amennyiben lehetőségem nyílik új társulatot szervezni, és rövid feltöltési időszak után Amennyiben lehetőségem nyílik új társulatot szervezni, és rövid feltöltődési időszak után az előadást megújult csapatommal a közönség elé tárni. A folytatás természetesen költségnövelő tényezőként jelentkezik. Költségvetés. Huszike 60 ezer forint. 3 húsvágóbárd 25 ezer forint. Vödrök és felmosók a vér eltüntetéséhez 10 ezer forint. 15 facsemete 120 ezer forint. Rendezői honorárium. A eszközigény után felmaradó összeg.
1: Ez nem profi.
0: Aláírás.
2: Flandorfer Tamás, a társulat vezetője.

0: De Tamás, mi a helyzet a pályázattal?
1: Még nem jött meg.
0: Hogy ne? Már rég lejárt a határidő.
2: Ilyenek. Soha nem küldik időben.
3: Pedig a nemzetit már el is kezdték bontani.
4: Meg a Víg Színházat is. Az bazd meg, mekkora helyet elfoglalt a belvárosból. Nem is gondoltam volna.
0: Ők már megkapták.
2: Szóval tulajdonképpen...
0: Mi van tulajdonképpen?
2: Tulajdonképpen nekünk is megjött.
3: Nem is mondod, és nyerti?
2: Igen. Megkaptuk a teljes összeget.
4: Hát ez kurva jó. Akkor egy év megint rendben.
2: Tulajdonképpen igen. Bár a programot nézve nem így fogalmaznék.
0: Miért nem mondtad különben?
2: Az az igazság, hogy még nem vagyok teljesen felkészülve. Szellemileg sem. Szóval ez nagy produkció lesz. Többet ilyet életetekben sem.
4: Az biztos. Ez minden fölött van. Ehhez képest a Kántor Színház, Peter Brook, egy fika.
5: Te Tamás, figyelj! Most azt nem értem, hogy ugye nem maradunk úgy, hogy darabokban.
2: Nem, Gabika. Attól ne félj. Amit szét lehet szedni, azt össze is lehet rakni.
5: Jó, mert azért ez szarul esne a szüleimnek. Ők már eleve mondták, hogy nem örülnek ennek a színészesdinek. Mérnökök. Nem értik ezeket az ilyen dolgokat, mint művészet.
2: Ne félj, Gabika, minden rendben lesz.
0: Te Tomi! Ez kurva nagy dolog! De Tomi, ez kurva nagy dolog, amit kitaláltál. Az biztos, hogy ez minden fölött van. Ehhez képest a Kántor Színház, Peter Brook, egy fika. Ilyet azért még sohasem. Az is kemény volt, amikor a Gabit kötéllel lúgattuk mesztelenül 3 órát. Meg mikor a Katinak rá kellett ülni egy kólás üvegre. Fú! Szerencsétlen, főleg mikor kétszer ment egyest az előadás. Fú, de szar volt neki. Fú! Nem csoda, hogy lelépett a pasia, de soha nem tudta kúrni. Fú! Azért ez még annál is nagyobb szár. Fú!
2: A legnagyobb.
0: Kurva jó! Egy ilyenbe benne lenni, kurva jó, kurva jó, kurva jó, kurva jó, fú. Egyszer láttam videón a halott osztályt, akkor is tökre irigyeltem azokat, akik benne voltak, pedig azok már mind öregek voltak, meg... Halottak voltak, de benne voltak. Kurva jó.
2: Most ebben te nagyon benne leszel, az biztos.
0: Tényleg kurvára jó. Ez passz meg, színház történet.
2: Figyelj, Peti.
0: Mondja.
2: Szóval valamit mondanom kell.
0: Mondja.
2: Szóval te leszel az első.
0: Micsoda? Hogy én? Azt beszéltük meg, hogy sorsolással.
2: Igen, és én téged sorsoltalak ki. Téged.
0: Ez figyelj, Tomi, ez bazd meg, ez így nem igazság. Tomi, bazd meg, ez figyelj, ez így, figyelj, ez bazd meg, ez így nem igazság.
2: Én megmondtam neked, hogy az Anna az én csajom, és szállj le róla.
0: Én szerettem az Annát. Tomi, bazd meg, ez figyelj, ez így, figyelj, ez bazd meg, ez így nem igazság. Én szerettem az Annát.
2: De ne szeresd, mert nem a te csajod. És olyan nincs, érted? Az még a négereknél is gáz, ha valaki lenyúlja a haverja csaját. Útban vagy, öreg? Téged sorsoltam.
0: A többiek úgyse hagyják.
2: Téged sorsoltalak ki. A többiek? Örülnek, hogy nem ők az elsők, meg különben is. Már rohadtul unták, hogy minden főszerep a tiéd. Azt hitted, van olyan, hogy nálam lakik, az én hűtőmet használja, és veled kúr?
0: Te szemétben rohadt keszi!
6: Ez így nem igazság.
2: Ugyan, minek ez? Csak nem akarod megkeseríteni az utolsó órádat? Így akarsz bekerülni a színház történetbe? Na, lódulj! A közönség már várja az előadást.

0: Ők már tudják, hogy én?
1: Ne aggódj. Mindenre gondoltam, a Kalambón nőttem fel. Semmit nem bízok a véletlenre. Semmit nem bízok a véletlenre. Semmit nem bízok a véletlenre. Na lódulj!
2: Ne most vigyázz!

Ho sognato con te.

0: Lelkem fekete tollú varja, károgva várja, hogy testem sebét, kezed összevarja.
1: Varrom már, varrom, de germánul kérdem, várum, miért, hogy olybá tűnsz nekem akár a szarom?
0: Ki vagy hát te, hogy így felvágták a nyelved? Beszélj hát, nevedet nem kell lenyelned.
1: A lélek köszörűsét tisztelheted bennem. Eljöttem, mert lelkedet élesre kell fennyem. Elindítom hát lelked köszörülését mától. Tán sosem hallottál még a jellem Esztergáról?
2: Ő bizony, ő az. A jellem Esztergája.
3: Jó, álljál le. Na figyelj, az van, hogy nagyon jól csinálod, de amikor a szöveget mondod, akkor egyáltalán nem kell ki...
4: Jézusom, sír.
3: Sírsz ki?
0: Várjunk, ez nagyon jó, ez nagyon jó, nagyon jó, hogy sírsz, ezt jegyezd meg, most csinálj meg így, jó? Próbálj még egyszer így, hogy sírsz, jó? Jó, akkor menjünk onnan, amikor kiderül, hogy nem német tanár, és nem Eszternek hívják, hanem...
5: Mi van? Te megint változtattál? Miért változtattál megint?
3: Most mondom el. Annyit változtattam, picim, hogy betettem egy apró kis fordulatot. Tudod, van ez a Kovács Eszter nevű német tanár.
5: Tudom, hogy van ez a Kovács Eszter nevű német tanár. Képzeld, hát én írtam a darabot. Hát persze, hogy tudom, én nem ilyen hülye vagyok, nem tudom, másnapra elfelejtem, hogy mit írtam, mi? Képzeld, tudom.
3: Igen, na. És korrepetálás közben kiderül róla, hogy nem német tanár, és nem Eszternek hívják, hanem valójában ő az eredendő jóság szelleme.
5: Ez jó. Ez jó. Ez nagyon jó. De könyörgöm, hogy ne nyúlj a szöveghez nélkülem. Annyiszor kértem már. Ne nyúlj!
3: Nem nyúlok.
5: Esküdj meg.
3: Picim, üljél le, nézed meg, utána megbeszéljük. Rendben? Kezdjük.
5: Esküdj meg.
3: Megesküszöm, hogy nem nyúlok többet a kurva szövegethez. Rendben? Folytathatjuk a próbát? Köszönöm. Na, mondjátok a szöveget. Gyerünk.
5: Az én szövegem.
3: Az ő szövegét mondjátok. Jó, és sírva tudod, ahogy megbeszéltük.
1: A lélek köszörűsét tisztelheted bennem. Eljöttem, mert lelkedet élesre kell fennyem. Elindítom hát lelked. Köszörülését mától. Te sosem hallottál még a jellem Esztergáról?
2: Ő bizony, ő az. A jellem Esztergája. S nem Kovácsék holmi Eszterkéje, ő már nem halandó, nincsen tajkátjája, ő az élettengerén a legigászibb gája, gaj, a kedvenc unokája, evénságot tud meg, az ő nagymamája.
1: Anyám a föld, apám a víz, bátyámon siklik ki hegyekben síz, nővérem a tűz, haverom a hold, bennem van minden, ami volt.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
3: Tovább.
5: Ez nem jó így.
0: Tovább. Alakíts hát engem. Védj kezelésbe. Testembe, szignódat, acéllal vést be. Repüljön a felesleg. Maradjon a lényeg. Te leszel leltem levelén, a bélyeg.
1: Pattogjon hát fényesen a zsarátnok szikra. Elválik, mi vagy most, ember vagy halikra.
5: Hé, ez mi? Ezek kik? Ez eddig nem volt. Mi ez? Megint elszabadultál? Megígérted, hogy visszafogod magad? Miért kell ez? Mi közük a történethez, mi? Elárult át nekem, ha szépen megkérlek rá, hogy árult el nekem, hogy most mi van és miért? Kik ezek?
3: Nyugodj meg, kicsim. Nézd az arcomat. Látod, én sem értem. Kiket tisztelhetünk az urakban? Uraim?
5: Ez már az?
3: Mi van?
6: Jézusom, hát ez... Nem hiszem el. Hát ezek elkezdték, tessék. Itt van a fickó a kovácsoltvas pelenkában. Hát ez már az.
0: Uraim, itt színházi próba folyik.
5: Nem véletlenül, hogy a csapágy bőrzére jöttek, ami nem itt van, hanem a másik szányban, és nem itt.
0: Picim, majd én elintézem, rendben, ülj le, nyugodj meg, gondozd a szöveget. Színészeknek szünet, de nem megy messzire.
7: Hihetetlen. És mindig találnak hülyét, aki fölveszi, elmondja, lemozogja. Nézd meg, nem is tud benne menni. Kovácsolt vas pelenka, komolyan... Olyan...
6: Megint véleményezel. Tudod jól, hogy nem tesz jót neked, ha véleményezel. Ne véleményez. Most szépen mindent lerendezünk. Azért vagyunk itt.
7: Én ebbe tönkre fogok menni. Nem bírom elviselni.
6: Dehogy nem bírod. Nem kell véleményezni, és akkor bírod.
7: Nem bírom, érzem, hogy már nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: Dehogy nem bírom.
7: Mondom, hogy már nem.
6: Dehogy nem bírom.
7: Mondom, hogy már nem.
6: Dehogy nem bírom.
7: Mondom, hogy már nem.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
6: De bírom.
7: Nem bírom.
0: Jól érzik ott magukat?
7: Abba fogom én ezt hagyni, Ruffel. Keresd magad mellé valaki mást, mert én már...
6: Hogy hagynád abba? Ha nem ezen idegesítenéd magad, találnál mást. Hidd el nekem, ilyen a személyiséged. Szükséged van rá, hogy...
5: Kellemesen elcseverésznek az urak, a kurva élet büdös lónak, a szaros lónak a seggébe már a faszát, a világnak már... Jaj, bocsánat. A faszom kér bocsánatot. Jó, elnézést. Kellemesen elcseverésznek az urak, a kurva élet büdös lónak, a szaros lónak, a seggébe már a faszát, a világnak már... Jaj, bocsánat. A faszom kér bocsánatot. Jaj, elnézést. Kellemesen elcseverésznek az urak, a kurva élet büdös lónak, a szaros lónak, a seggébe már a faszát, a világnak már... Jaj, bocsánat. A faszom kér bocsánatot. Jaj, elnézést. Kellemesen elcseverésznek az urak, a kurva élet, a büdös lónak, a szaros...
0: Na, ha nem tévedek, gondolom, maguk azok, akiket kitúrtunk, jól mondom? Kik is maguk? Maguk a legósok. Maguk akarták azt a legó szakkört, vagy mit, nem? Nézzék. Elismerem, hogy csodálatos élmény lehet hatalmas legó gyümölcsöket építeni, de így jött ki a lépés, szokták volt mondani. A ház vezetője megkért, hogy szerepeltessem a lányát, megnéztük, tehetségesnek találtuk, minket választott. Úgyhogy még csak nem is túrtuk ki magukat, és ugyanúgy fizetjük a teremdíjat, mint bárki más, úgyhogy felesleges itt most az agresszor szerepkörben tetszelegni. Pacsi.
7: Miről beszélsz?
5: Milyen jogon lehetetlenítenek el minket a munkához?
7: Miről beszélsz? Te szerencsétlen, te szegény ember, te!
0: Aule! Picim, adjuk abba.
6: Kezdjük el. Legyünk túl rajta. Na, mehet? Uraim, elnézést kérünk, amiért magukra törünk, de le kell állítanunk a próbájukat, illetve azt próbálhatnak, amit akarnak, Szabadországban élünk, de meg kell kérnünk önöket, hogy a pályázatukat vonják vissza.
0: Milyen pályázatról beszél?
7: Erről. Erről.
0: Nézzék, én józan ember vagyok. Színészen kívül mással nem szoktam üvölteni. Látták, hogy eddig is a békét oltalmaztam. De kik maguk? Kik maguk? Kik maguk?
5: Válaszoljál már! Válaszoljál már! Miért nem válaszol? Amikor kérdést kapott, akkor miért nem válaszol? Most kérem rá, hogy válaszoljon, akkor miért nem válaszol? Miért nem válaszol? Válaszoljál már! Válaszoljál már! Miért nem válaszol? Miért nem válaszol, amikor most kérem rá, hogy válaszoljon, akkor miért nem válaszol?
0: Na jó, ezt én most falhoz csapom. Szóval, kik maguk?
6: A kuratórium küldöttei vagyunk.
7: Az Örszersztől jöttünk. Na, az Örszersztől,
6: az Earth-ától jösszünk.
7: Jöttünk.
6: Az Earth Art-tól.
7: Jöttünk.
3: Bocsássanak meg, én értem. Ő a darab írója. Ő a darab írója. Író. Igen, én vagyok a rendező. Rendező. Várjanak, álljál föl. Jó, menj oda. Menj vissza. Rendező. Foglaljanak helyet.
7: A bizottság határozata nem kedvező magukra néz, úgyhogy nem kell kedvesnek lennie. Mi sem szeretünk kedvesnek lenni a maguk félékkel.
3: Nem egészen értem, hogy most...
6: A pályázatuk nyert.
8: Nyertünk?
6: Nyertünk!
3: Még nem is adtuk le. Holnap van a határidő, nem? Rosszul tudom?
6: Jól tudom.
3: Akkor meg hogy?
7: Legyen elég annyi, hogy a legkorszerűbb technikákat használjuk.
3: De hát egyetlen példány van belőle, ami itt van a táskámban.
6: Nyugodjon meg. Ez a kuratórium nem a pályázat alapján dönt, hanem a végeredményt vizsgálja meg. A pályázatuk nyert. Ha nem nyert volna, akkor most nem lennénk itt.
3: Nyertünk, aha. Mennyit nyertünk?
7: 100 000.
3: 100 000 forintot?
7: Nem. Eurót.
3: De hát ez...

0: De hát ez... Picsim, hallod ezt? Térj már magadhoz!
1: Válaszoljál már! Miért nem válaszol, hogyha egyszer kérdezem tőle most?
0: Nyertünk, hallod? Nyertünk 25 millió...
1: Nyertünk!
0: Megcsinálhatjuk nagy színpadon!
1: Nyertünk!
0: Nyertünk!
2: Nyertünk!
0: Nyertünk!
2: Nyertünk!
0: Nyertünk!
2: Nyertünk!
3: Nyertünk!
4: Annyira tudtuk.
5: Annyira éreztük.
6: Megcsináltuk.
4: Annyira tudtuk.
5: Annyira éreztük.
6: Megcsináltuk.
4: Annyira tudtuk.
5: Annyira éreztük.
4: Megcsináltuk.
5: Annyira
4: éreztük.
5: Annyira éreztük.
6: Annyira
5: éreztük. Annyira éreztük. Annyira éreztük.
1: Állítsák már le magukat, legyenek szívesek. Most mondtuk el, hogy nem nyertek. Csak a pályázat nyert, mindenki más veszített. A kovácsolt vas pelenka című színdarab sohasem kerülhet a nézők szem elé, illetve sohasem kerülhetett volna.
7: Na jó, állj.
8: Most akkor kapok pénzt, vagy nem kapok?
9: Nem.
8: Kapok?
9: Nem. Kap.
8: Nem kapok.
9: Nem. Kap.
8: Kapok.
9: Nem. Kap.
8: Nem kapok.
9: Nem.
8: Nem.
9: Kap.
8: Kapok.
9: Nem. Kap.
8: Nem kapok. De miért nem kapok pénzt, mi? Miért nem kapok? Te itt álltunk ezen a szent helyen, és te mondtad nekem, hogy kapok pénzt. Akkor most miért nem kapok pénzt? Hogy tudtad ezt megmagyarázni, mi? Arról volt szó, hogy kapok. Arról volt szó, vagy nem arról volt szó?
10: Na jó. Most akkor... akkor kapok érte pénzt, vagy nem kapok?
9: Nem. Kap.
10: Jó, tehát én kapok.
9: Nem. Kap.
10: Nem kapok. Én sem kapok.
9: Kap.
10: Kap. Én kapok.
9: Nem.
10: Nem.
9: Kap.
10: Akkor nem kapok?
9: Nem.
10: Tehát nem, tehát kapok.
1: Anyádat értetlenkedjél most már. Széjjel fogom lőni a térdelet.
11: Bowler!
1: Na, mint mondottam, a kuratóriumunk bizottsága a legmodernebb eszközöket használja a pályázatok elbírálása során. Az önök pályázata nyert, de egy másik időségben.
11: Miért van pisztolya?
9: Miért ezen akadt fönn?
1: Időutazók vagyunk, bazd meg, még mindig nem érted?
11: Azért van pisztolya?
1: A jövőből jöttünk!
11: A jövőben mindenkinek van pisztolya?
9: Mi egyenesen a premierről érkeztünk, egy másik időségből, ahol az előadásuk színpadra került. Tessék, magunkkal hoztuk a jegyeket.
11: Ez nem bizonyít semmit.
1: Bizonyítékkel? Jól van. Kint van az időgépünk a folyosón. Most szépen visszamegyek 5 perccel előbbre, és úgy tökönrúglak, hogy most is fájni fog.
11: Úram Isten, miért nem fordul a szakemberhez? Miért kell nekem folyton kifognom az ilyet?
1: Hagyják abba! Elhiszem mindent, elhiszem, csak hagyják abba! Már itt is vagyok. Na, kell még valamit bebizonyítani? Van még valami kívánság a rendező úrnak? Hallgatom.
10: Mi még le sem adtuk a...
1: Kurva anyádat értetlenkedjél most.
9: Már érti, csak még nem fogta fel, igaz? Megértette.
10: És milyen volt az előadás?
9: Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség. Szar. Ocsmány Lila szar. Egy nagy köcsökség.
1: Jó. Nézze. A rendező majom. Ha egy kicsit is bárki számára is emészthető lett volna, vagy teszem azt, elért volna egy bizonyos színvonalat, akkor mi most nem lennénk itt.
10: Szóval maguk tényleg látták. Mi volt a vége?
9: Kiderült, hogy a kovácsolt vaspelenka a rabság szimbóluma, mellesleg ez el is hangzik a szövegben, ami szar, Ocsmány Lila szar, egy nagy köcsökség. Mindegy. A kis csaj lehegeszti a főszereplő segéről a végén a cuccot, és jön a finálé.
10: A finálé. Beszéljen a fináléről.
9: Alá kevertek valami darembész alapot az örömódának, és erre táncoltak. Valahogy így, hogy...
4: Ez is sokkal jobb lenne. Sokkal jobb lenne.
6: Ugyanezt csináljuk mi is.
4: Hogy is volt? Így csinált a kezével? Hogy is volt? Ugye? Így, ugye?
9: Mutatom még egyszer. Szóval... A kezüket így tartották, és közben a csípőjükkel meg így, körbe. Nem, másik irány. Így. Mélyebbre guggolni.
1: Elég.
10: És a közönség? Hogy reagált?
1: 93% elment fél időben, a maradék 7 maradt bekiabálni, de ők sem bírták ki a végéig.
8: Most mi van?
10: Időutazók. Látták a pelenkát, azt mondják megbukott.
8: Időutazók?
10: Mi meg elbuktunk 25 milliót.
1: Ha ez vigaszt jelent, abban a másik időségben felhasználták a keretet az utolsó fillérig.
10: Meséljen, kérem.
1: Az összeg nagy része egy ennél háromszor nagyobb, valódi kovácsolt vaspelenkára ment el.
8: Álljunk csak meg egy kicsit. Te tudod, hogy utálom, amikor elszállsz az írott anyagtól, de ez nem rossz. Gondoljuk át, miről szól a darab? A szabadságról, a rabságról. Erre jön két fószer a jövőből, akik megkérdőjelezik a jelent, sőt a múltat. A szövegük egy kicsit papírizű, de majd én kipofozom.
10: Picim, a valóságot látod, ezek tényleg a jövőből jöttek.
8: Nem, nincsen baj, nincsen semmi baj. A beavatós színházzal nincsen semmi baj. Kapja meg a néző, amit érdemel. De valahogy... Mindannyiunknak egyszerre kéne a falnak menni. Az mekkora hatás lenne. Sőt, rábírni a nézőket is, hogy menjenek fejjel a falnak. Mint mi, művészek. Hát évszázadok óta ezt csináljuk. Évszázadok óta. De a vért lekoptatja a falakról az idő. A falakra friss vér kell. Ezért kell újra és újra nekiszaladnunk. Ezért kell küzdenünk. Ezért mérgezzük magunkat a cigarettával, a kávéval és a nem alvással. Mert a világ a művészek vérén csúszik el oda, ahol a szabadság sarjad osz. A mi vérünk a kenőanyag. Mi ápoljuk az élet fogaskerekeit, hogy ne rostáljanak be idő előtt. Mert mi vagyunk azok, akik soha nem alakítanak családot.
1: Ezt most én csapom a falhoz.
10: A társamnak igaza van. Magukat én rendeztem bele a jelenetbe.
9: Éved.
10: Jó van, na, nézzük meg előről, menjünk onnan, hogy bejönnek, oké?
1: Ne játssza meg az őrült alkotó, drága uram, mert esküszöm, meg fogom ütni, ököllel.
10: Jó, de mondja inkább azt, hogy ne játssza az őrült alkotót, igen, addig jó, de aztán mondja azt, hogy nem, inkább maga mondja azt, hogy mert különben kizipkázom a tehetségét, és mehet a szemétdombra a többi nyomorult közé. Ez az, értik? Maguk miatt van a sok tehetségtelen rendező, maguk zipkázzák ki a talentumot a fejükből. Igen, legyen így, na, ugorjunk az elejére, gyerünk,
9: ti gyertek. Uram, ha tovább folytatja a színjátékot, kénytelenek leszünk lyukat ütni a téridőn és szembesíteni.
10: Csinálják, amit mondtam. Ti is. Na, ugorjunk az elére. Gyere, ti is gyertek, mindenki.
1: Na jó. Én figyelmeztettem, eddig mindenki beleőrül, de hogyha nem lehet jobb belátásra bírni, hát legyen.
10: Istenem, ez a jövő? Oda néz. Melyik színház ez? Hol mutattuk be?
9: New York. A kuratórium mindent biztosított a sikerhez. Így be kell látniuk, hogy a bukás... Egyedül az önök érdeme.
12: Anyám a föld, apám a víz, bátyámon siklik ki hegyekben síz, nővérem a tűz, haverom a hold, bennem van minden, ami volt.
13: Alakíts hát engem, védj kezelésben, testemben szignódat, acéllal véstve, repüljön a felesleg, maradjon a lényeg, te leszel lelkem levelén, a bélyeg.
12: Battogjon hát fényesen a zsarátnok szikra, elválik most mi vagy, ember vagy halikra.
14: Ho-ho, barátocskáim! Jellem Eszterga így, jellem Eszterga úgy, csak hogy mi bizony a jövőből jöttünk.
1: Belerendezett minket ez a szemétláda.
15: Most pedig kiszikázott belőle a tehetséget is. Többi nyomorult közé.
9: Hogy mertél beleírni minket?
16: Nekünk semmi közünk az egészhez.
13: Várjatok egy percet. Az emberi faj nehezen bírja, ha valami fáj.
14: Nem fáj el a születés. Nem fáj el a szülés. Nem fáj el az ölelés. Nem fáj el az ölés. Levágjuk hát rólad a kovácsolt vas felenkát. Így éled majd újra a múltacska jelenkát.

0: Én nem akarok benne lenni a Kovács Olvas Pelenka című színdarabban. Nem akarok benne lenni. Nem akarok benne lenni. Nem, nem, nem akarok benne lenni. Nem akarok. Nem akarok. Nem akarok. Dululami. Vigyosz
1: hát. Azonnal rendezd ki belőle. Hallod? Különben kiszipkázom belőletek a tehetséget, és mehettek a többi nyomorult közé. Bruhahaha.

0: saw. And a good church shake.
1: Kurátorok. Vajdai Vilmos hangjátéka hangzott el, Háj János, Szecsuáni vérengzés és Vinnai András a Kovácsolt vaspelenka című jeleneteiből. Készült Galambos Attila, Molnár Gál Péter, Tasnádi István és Tóth Krisztina Tápszínházzal közös projektötletének részeként. Szereplők: elnök Mészáros Béla, miniszter Elek Ferenc, Tamás Lengyel Ferenc, Péter Diósi Gábor. Színészek: Fodor Anna Mária, Per Krisztián és Vécsi Tibor. Kurátor: Soltinszki Tibor. Flexes: Pálmai Anna. Lavóros: Váradi Gábor. Kar: Ezüst Higany. Rendező: Zrínyi Gál Vince. Író: Bánki Gergő. Bauler: Hegedűs D. Géza. Ruffel: Keresztes Tamás. A rendező munkatársa Kálmán János. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg: Sebők Bori és Turei Tamás. Zenéjét összeállította, vágta és rendezte Vajdai Vilmos.
2: Az imént elhangzott hangjátékot 2009. július 19-én sugároztuk a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállománykezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalják emellett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Információs Központ

0: a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdászokhoz is fordulhatnak a gazdák. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Korós Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér hamar életveszélyesen felmelegedhet. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 18 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 26-27 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hektopaszkál, alig változik. Az ország nagy részén derült, északkeleten, valamint az Alpokalján és a Kisalföldön erősen felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben a változó felhőzet mellett többnyire sok napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúlon, később már másutt is kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Hajnalban 14-20, délután 30-35 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 29, a Tisza tó pedig 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. 22 óra múlt, 4 perccel.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint az előtt.
1: Első rész.
0: A nevem Bond. James Bond. Mondta a kém. És fejest ugrott a tengerbe. 1941. július 14-én az ügynök leadta jelentését feletteseinek. Tricikli, mert ez volt a beceneve, a brit haditengerészet titkos büszkesége volt. Nem kerülhetett sor semmire a világban, amiről ő ne szerzett volna tudomást, ne írt volna jelentést. Júliusi jelentése több okból is emlékezetes maradt a történelem a figyelmes utókor számára. Hogy is ne, hiszen majdnem megváltoztatta a II. Világháború kimenetelét. Ha legalább annyira komolyan veszik, amennyire büszkék rá. De mindenben még az angolok sem tökéletesek. Két komoly hibát mindenképpen elkövettek. Nem hitték el a júliusi jelentés állítását, miszerint a japánok az év vége előtt meg fogják támadni Pearl Harbort, és nem vették komolyan azt sem, hogy a németek által túlfűtött gőzkarát

az Annak nevezett területen, ez Szerbiát jelentette. Egyre jobban és ügyesebben szervezkedő vezető, akit barátai és elvtársai Tito fedőnévvel illettek, korántsem csak antifasiszta háborúra készül. Együttműködése Moszkvával nem látszólagos, éppen ellenkezőleg. A szövetségesekkel, Angliával cicázik, célja pedig a kommunizmus. De mégiscsak nehéz volna úgy felsóhajtani, hogy maradtak volna inkább Drazsa Mihajlovics pártjám. Nehéz volna ekképpen tenni, hiszen már a szó csetnik elegendő ahhoz, hogy elvágott torkú halottakat, rozsdás kanárra ragadt szemgolyókat lássunk magunk előtt, hordába verődött gyilkosokat, akik számára az életben maradásnak egyetlen feltétele volt. Szerbnek kell lenni. A Fekete Kéz nevű nacionalista szerb tiszti szervezet tagjaként Drazsa revolverrel adott nyomatékot állításának, hogy nincs nála jobb szerb, ami kávéházakban mégsem általánosan bevett bizonyítási eljárás. Kávéházon kívül sem, úgy mint parlament, utca és idegen emberek lakása. Mégis igen gyakran és halálosan éltek ezzel a módszerrel. Nehéz volna tehát arra még csak gondolni is, hogy maradtak volna az angolok az eredeti elképzelésük mellett. Mert úgy rögzült a történelmi tudás, hogy a csetnikek gyilkos hajlamú gazemberek, akik más népek szemét gondolkodás nélkül kiválják az előbb említett rozsdás kanállal. És ezt a tudást nem igyekezett cáfolni Drazsa késői örököse sem. Bár ő kultúráltan csak annyit mondott, hogy a magyarok és horvátok lesznek szívesek vonaton, illetőleg gyalog, kocsival elhagyni a szerb földet. Aminek különben majdhogy nem a Balaton mossa egyik határát, de a Jadrán-tenger biztosan a másikat. Viszont 1944 végén Tito beleegyezésével igen sok embert lőttek főbe. Szabadkán is környékén 852 férfit. Jöttek a partizánok, mondja a nagyanyám, és igen köpvejti a szót, és elvitték a Miskát. Csantavére rajta kívül még 20 férfit. Nem tudom, ha odafigyelnek a kém jelentésére, ha komolyan veszik állításait. Ha Churchillnek nem kedves annyira a kommunista hősvezér, hogy még a fiát is elküldi hozzá, több áldozattal járt volna-e a dolog. Vagy mi van, ha nem vagyok pionír, akinek vörös kendője a partizánok kiömlött vérére emlékezik?

Hitler kedvenc müncheni sörözője kellemes hely. Éppen annál az oszlopnál ültem, amibe a sovány kis Szabó, az egyik első attentátor elhelyezte a robbanóanyagot. Igen tágas, ami a dohányzók és nem dohányzók számára egyaránt előnyös. Fapadjai és asztalai, akár a többi bajor sörözőben. Népviseletbe öltözött pincérlányok örömmel, földiként üdvözölnek. Ingyen perec, de csak egy. Mintha nem is a Balkáról jöttek volna, e kedves lányok. Echte németes kiszámítottság. Elképzelem, ahogy Hitler megemeli a korsóját, és vele mindenki. Kezek lendülnek, hab folyik a literes kancsó oldalán. Ez a szörnyű a diktatúrában. Inni kell, ha éppen nincs is kedved. Azt meséli az idegenvezető, aki direkt nekünk szerveztek be, hogy itt vonult be Hitler, és itt állt meg, és itt volt a nácik székhelye, és a hadiszállásuk, és innen indultak, és itt masíroztak. És kering a busz a Maximilian Strasse és a Max Joseph Platz között, meg ki tudja merre. Ludwig Ferdinand palotájánál még figyeltem, aztán elfáradtam. Meguntam Hitlert. Úgy is tudom, Walter legyőzte, jöhetnek nekem a dumával. Amikor azonban gyalog is belébotlottam a Königsplatznál, hogy erről vonult be, hirdette egy tábla, akkor már tetszett a dolog. Micsoda jó város ez a München, erre gondoltam, és megkívántam valami knédelszuppét sótlan hússal, barna sörrel. El is indultam a szállás felé, Dachauer Strasse 13, hogy esti ruhát öltsek a vacsorához. Körömcipőre gondolni a Dachau úton. Levesre gondolni a Hitler bevonulására emlékeztető tábla mellett. Felejteni csak azt tud, aki nem fél emlékezni. Ez volt Szálasi kedvenc kocsmája. Mikor vezetnek oda egy pohár igaz magyar borra? Itt hadonászott Drazsa a revolverével. Mikor mutatják meg nekem? Hogy közben ne féljek. Ne gondoljak arra a köztársaság téri tüntetésre, amelyen az Árpád sávos lobogók csíkjaitól rosszul lettem. Kopaszok mellett szakállasokat is látni véltem. Elfutottam, ki a Rákóczi útra, onnan a Blaháig, és se cipő, se étel eszembe nem jutott nekem. Láttam már ezt, láttam már ilyent. Lihegtem a férjemnek. És mikor kilátásba helyezte, hogy elmeséli Szent István telepen, ahová amúgy igyekeztünk azon a délutánon, céklává főtt a fejem. Nehogy, kérleltem, szégyenkezve. Nem akarom, hogy mások is tudják. Ha nem a kommunista párt uralma alatt növök fel, akkor tudtam volna körömpörköltre és borjú bőrcipőre gondolni? Hogy is van ez? Mikor túl a felejtés, ami nem ugyanaz, mint az amnézia? Nem zsidózunk, nem cigányozunk, nem magyarozunk, nem siptározunk, nem rácozunk, nem olályozunk, nem tótozunk. És akkor mit fogunk csinálni?

Melyik országban is vagyunk éppen? Kérdezte a tricikli becenévre hallgató kém Balla Pál belgrádi magyar konzultól, mielőtt elindult, hogy tárgyaljon Mihajlovicsal, mert egy kémnek sokféle emberrel kell kapcsolatot tartania. Útjáról így számolt be. Éjjel 35 kilométer utat kellett megtennem a hegyek között, úttalan erdőségekben, részben gyalog. Ráadásul Gornyi Milánovac mellett egy faluban igen veszedelmes helyzetbe kerültem, amennyiben Mihajlovics emberei velem szemben fenyegetőleg kezdtek fellépni. Útközben egyébként 7 kommunista fogolynak a szemem láttára vágták el a torkát. James Bond azonban nem veszítette el a hideg vérét, hiszen nem kellett attól tartania, hogy ügynöknek nézik. Kitűnően beszélt nyelveket, a szerbet anyanyelvi szinten, ami nem lehetett számára nehéz, hiszen az volt az anyanyelve. James Bond igazi neve Dusko Popov volt. A tricikli becenévről később ejtünk szót. Nem kedvelte a gyilkosokat. Jelentésében meg is írta, hogy csalódott Rázsában, mert nem csak gyáván, katonához nem méltó módon viselkedik, kollaborál össze-vissza, de úgy is gyilkol. James Bond, hogy fedőnevén hívjuk, zsebében miniatűr fényképezőgép lapult, amellyel a szöveten keresztül is igen kitűnő képeket lehetett készíteni. Amikor Churchill megnézte a szakállas csetnikekről készült fotósorozatot, amelyen világosan látszott, hogy ruházatuk, fogazatuk ápolatlan, rokon szemve még inkább a másik oldal felé fordult. A Walterről készült fényképekről egy igazi úr, mondhatni született uralkodó pillantott a világba. A körötte összegyűlt katonák, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy ne gerilláknak, hanem partizánoknak hívják őket, csontsoványak és beteges kinézetűek voltak. Valóban éheztek, valóban tetvek, skorbut kaszabolta őket az ellenség mellett. Viszont úgy néztek vezérükre, Walterre, akit maguk közt Titónak neveztek, hogy az magával ragadta Churchillt. Éppen ilyen emberre van szükségünk, pattintott az ujjával, mert azt gondolta, az ápolt külső mögött egy úriember szíve dobog, akivel majd a monarchiáról és közvetve az angol befolyás megtartásáról is tárgyalni lehet. Tévedett. Az ápolt szinte piperkőc külső mögött egy kommunista dobogott. Szíve nem tudom volt-e. James Bond figyelmeztette főnökeit, hogy amennyiben Titót támogatják, több hibát is elkövetnek. Egyrészt olyan embert fognak hatalomra juttatni, aki csak is a hatalmat akarja. Kiegyezni, tárgyalni nem fog. Másrészt kommunista uralmat akar. Harmadrészt pedig a csetnik kérdést a tőlük való elfordulással, akikhez a szerb falvak lakossága jobban húz, nem megoldani fogják, hanem jegelni. És majd felüti a fejét. És az nem lesz jó, írta jelentésében Bond, mert destabilizálja a térséget. És ez a bizonytalanság korán sem segíti majd a mi jelenlétünket. Éppen ellenkezőleg. A velünk való szembefordulást fogja erősíteni, hiszen akkor a köztudott lesz, hogy egy szerb hazafival szemben, akinek tartják ezt a gyilkossá lett tisztet, egy kommunistát részesítettünk előnyben. A brit miniszterelnök néhány évig gondolkodott a dolgom. Nem tudta megemészteni Mihajlovics elképzelését, amely szerint a jugoszláv királyság majdani magja, az etnikailag tiszta Szerbia, melyet ki- és betelepítésekkel kell majd megteremteni, és ami a föld nemzeti alapú újraelosztásával jár majd együtt. Szerbiát nem csak az usztaságtól, muzulmánoktól kell megtisztítani, de a nemzetellenes kisebbségektől is. És egy angol ezt nem fogadhatta el. Milyen igaza volt. Így hosszas töprengés után megírta Tito Marshallnak, hogy szilárdan eltökélte. A brit kormány többé semmiféle katonai segélyt nem nyújt Mihajlovicsnak, hanem csak önt fogjuk támogatni, és örülnék neki, ha a királyi jugoszláv kormány eltávolítaná kebeléből Mihajlovicsot. James Bond szerint a kommunistákkal az a baj, hogy nem tudnak bánni a nőkkel. Szerintem igaza volt.

azért vettem Skodát, mert szerintem az már megint jó autó. És különben is nagyon jó érzés új autóban utazni, de úgy, hogy közben nem kerülünk elérhetetlen távolságba mindazzal, ami vagyunk, amiből azzá lettünk, amivé. Gyakran sáros az autó, mert le kell húzódnom az útról azok elől, akik nagyobbat, jobbat, gyorsabbat vettek, mint amennyit elbír a farkuk. És hát úgy is mennek, mint akit a farka húz. Sáros, de jó. Gondoltam egészen addig, míg el nem olvastam, hogy amikor a háború elején Tito áttette a székhelyét Belgrádba, a német katonai parancsnok mellett volt a lakása, mint a Skoda művek mérnökének. Hogy pont a Skoda kellett neki. És azt is olvastam ugyanott, hogy Zágrábot elhagyva örökre elhagyta újszülött kisfiát és feleségét is. B. ehhez még azt is mesélte, hogy az erdőségek mélyén, ahol a partizánok éltek és harcoltak, nője senkinek nem lehetett. Egészen pontosan senki nem kurhatott, csak is a főparancsnok. És volt is neki szeretője, akitől tán jobban rettegtek a katonák, mint magától a marsaltól. Főparancsnoktól, Titótól, Waltertől, Istentől. Akit viszont kamatyoláson kaptak, főbe is lőhették. Mert a partizánok köreiben ilyen volt a morál. Ebből is látszik, mennyire igaza volt James Bondnak. Mert milyen férj az, akinek, akár piszkos Frednek, aki a csendőrség pincéjében lakik, mert azt még soha nem hallotta, hogy ott razziáztak volna. Annyira a belgrádi német parancsnokság mellett kell laknia, hogy elhagyja a családját. De annyira, hogy örökre. És milyen férfi az, aki a sok szomorú, életét kockáztató partizánnőtől megvonja azt a kis örömet, amihez még háborúban is akadt kedv? És milyen férfi az, aki nem engedi meg a szeretőjének, hogy rápillogjon a sok szomorú, életét kockáztató partizán férfira? Adna tán valami kis örömöt valamelyiknek? És milyen férfiak azok, akik mindezt tűrik? Hogyan bánnak a nőkkel? Kommunisták ezek a férfiak. És úgy bánnak a nőkkel, akik nem kommunisták, hogy megerőszakolják őket. Nagyanyám, a kozmetikusom nagynénje, róluk biztosan tudom. A zöldséges veremben húzódtak meg, oda dugták őket a szüleik, amikor 44-ben bejöttek a partizánok. Talán igazságtalan vagyok? Sarkítva fogalmazok, mikor azt állítom, hogy a kommunisták nem tudnak bánni a nőkkel valóban. És bizonyára igazságtalanul is. Jól van. Az is akarok lenni. Igazságtalan. De ha lehet, mulatságosan az, tarthatatlan állítást fogalmazva meg, amit senki nem vesz komolyan, hisz butaság. Valóban. Az viszont pimasság volt, hogy amikor már mindenütt megdőlt a kommunista puha diktatúra, akkor ott, ahol élek, bekeményedett. A kommunista pártitkár szigorúra vette a figurát. Olyannyira, hogy nacionalista is lett, háborúzott és koalíciós kormányt alakított a radikálisokkal. Vörös és fekete uralom. Szarajevó ostroma tovább tartott, mint a hírhet leningrádi. Több mint 3 év fűtés, világítás, telefon, vezetékes vízellátás nélkül. Erről nem beszélhetek. Erről csak annyit mondhatok, hogy annak az országnak a polgáraként éltem, amely támogatta. Részese volt annak a 3 évnek. És a többinek is. Knin, 1990. január-augusztus. Horvátország. 1991. július-december. Bosznia, 1992. április, 1994. június. A 8. katonai behívó után megszűntünk számolni. Nem gondoltam arra, hogy elvihetik a fiam apját. Egyfolytában arra gondoltam. Ezért mondom, a kommunisták nem tudnak bánni a nőkkel.

Azt mesélte az egyik ismerősöm, már igen öreg asszony, 80 éves is elmúlt, hogy nem szeretek semmilyen fémet, csak a tiszta és átlátszó anyagot. Ezen nagyon elcsodálkoztam, mert nem olyan nőnek ismertem, aki megvetette volna az ékszereket, kiváltképpen az aranyat. Ami még inkább csodálkoztam, mert mégiscsak kommunista volt ez a vénasszony. Igazi, a háborút végigjárt partizánnő. Viszont goli otokon is tartózkodott. Az elsők között volt szerencséje ehhez a titóféle találmányhoz. Oda csak is kommunistákat szállítottak. A jugoszláv adatok szerint 1948 és 1963 között több mint 55 ezer embert. Köztük volt az én öreg asszony ismerősöm is. 1953-ban járt le a büntetése. Miután hazatért, már igen sok időt fordíthatott arra, hogy magával törődjön. És meg is kívánta, úgy a teste, mint a lelke. Alig múlt 30, de foga már nem volt egy se. 1953. januárjában érkezett haza. Azt mondta, furcsa érzés volt utcán menni, épületeket, házakat látni maga körül. És csend volt, az is nagyon furcsa volt. A szél hiányzott. Az a kemény, kegyetlen tengeri szél. Majdnem elesett az utcán, hogy nem kellett egyensúlyt tartania, mint a szigeten, a széltől, a váratlan gumibotütéstől. Alig tudott hazáig tapogatózni. A lakásban a férje kiugrott az ágyból, azt se tudta, megölelje, higgyene a szemének. Ő hidegen viselkedett, azt mondanám távolságtartóan. Nem engedte, hogy megcsókolja. Nem volt egyetlen foga se. A férje megértette, azt hiszem. Mégis maradt köztük egy fehér sáv, egy hideg tartomány, amin már nem tudtak átlépni egymáshoz. Szinte tökéletes volt a házasságuk, jól működött, de az a reggel, hogy elfordította tőle fogatlan száját, nem múlt el közöttük. Mintha megszegte volna az ígéretét, ilyesmit érzett ki a férje viselkedéséből. És akkor még nem is gondolta arra, hogy csókolta más nőket, míg ő a szigeten volt. Kérdezni persze nem volt se akarata, se mersze. A természet ellenében élni 3 évig, az csak a háborúban lehetett, az offenzívák idején és azokra várva. Más idők voltak. A főparancsnok sem engedte, halálbüntetés is járhatott érte. Közvetlenül a háború után házasodtunk össze, mesélte. Sokszor hallgatóztam, szinte megkívántam a testét, ahogy reggel zajos hangossággal távozott belőle a méreganyag, a sok kávé, az előző napi zeller saláta. Annak illata sokáig betöltötte a fürdőszobát. Hamar rájöhetett, mit érzek, hisz hetente többször is visszahúztam a szobába, magamra, hogy kijött a fürdőszobából. Ez volt a mi legintimebb titkunk. Erről a barátnőimnek se fecsegtem. Mit is mondhattam volna? Ha pisál a férjem, hát úgy megkívánom, hogy egy pillanatig se kell várnia. Talán ezt is a háborúból hoztam, Drvár mellől, ahol olyan közelségben éltek egymás mellett a partizánok, és mégis akkora fegyelem szakította szét őket. Kezek, lábak és fejek pattogtak mellettünk a sziklákon egy-egy támadás után. Sokan behugyoztak ilyettükben. És azokban a halálhoz legközelebbi pillanatokban furcsán viselkedik a test. Elindulnak egyéb nedvei is. A félelem görcse mellett a vágy is szabdalja az ölet. Mind hiába. Nem maradt más, mint a remény. Túl kellett élni a háborút, ha valaha kefélni akartunk. De ennek vége szakadt azon a januári reggelen, amikor elfordítottam tőle az üres szám. Végig simított a fejemen. Nem is tudtam addig, hogy annyi hajam kihullott. Csak az érzésből, az ujjaiból, amelyek szinte üresen siklottak a fejbőrömön. Rengeteg hajam volt, úgyhogy ez így nem pontos. Még mindig sok maradt, de a régihez képest, a régi mozdulathoz viszonyítva üresnek éreztem az ujjait. Nagyon sokkal később, amikor már neki szinte semmi haja nem maradt, 30 évvel később értettem meg, hogy ő azt nem érezte. Hogy neki kopasz is lehettem volna, mert szeretett. De félrehúztam a fejem. Ott álltunk egymással szemben a félhomályban. Először láttuk egymást 3 év után, és én előbb elfordultam, aztán a fejem is elhúztam, mesélte az öreg asszony ismerősöm.

Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogy a lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
1: Második rész.
0: James Bondot igazából a német kémelhárítás, az Abwehr szervezte be 1940 nyarán, mivel azonban nagyon ellenszenvesnek találta a nácikat, az angoloknak kezdett dolgozni. Életvidám ember volt, a nőket és a szerencsejátékot szerette, nem a gyilkolászást. Különösen nem a faji, vallási és ideológiai alapút. Mert ha a kártyaasztalnál valakit csaláson kapott, képes volt elhamarkodottan cselekedni, átlőni a lábát, kitörni a nyakát, ilyesmi. De nem azért, mert az illető zsidó volt. Igaz, a kommunistákat nagyon nem kedvelte, de ennek sem ideológiai oka volt. Számára elképzelhetetlen volt egy olyan világ, amelyben a testi szerelmet a háborúra való tekintettel betiltják. Ezért is volt olyannyira Tito ellen, ám hiába. Mint mondtam, Churchill nem vette őt komolyan, mint ahogy előtte Guy Liddell sem, aki nem értesítette Rooseveltet a Pearl Harborra leselkedő veszélyről. Ehelyett J. Edgar Hooverhez, az FBI fejéhez irányította Bondot, aki szerint szükségtelen volt felkészülni bármiféle japán támadásra. Bondnak volt igaza. Megjárták az amerikaiak, a britek és a jugoszlávok is, azok, akik nem lelkesedtek a proletár diktatúráért. Miután tehát 1940-ben beszervezték, elküldték Portugáliába. Ott került kapcsolatba az angol kémelhárítással, és Lisszabonból már az ő utasításaik alapján tért vissza Münchenbe, ahol olyan jól forgott a náci körökben, mint a kulcs a zárban. Gyakran kattogtatta a zsebében lapuló fényképezőgépét. Eva Braun mellett ő fényképezte legtöbbet Hitlert. Akkoriban, amikor Eva Braun Bonddal sízett, a japánok megtámadták Pearl Harbort, Titóik megszervezték a proletár brigádokat, ott vezették be a csak semmi szerelem elvét. A parancsnok akkorra már sorsára hagyta Hertha Haast második feleségét és újszülött fiát Zágrábban, elhagyta Belgrádot is, bevette magát a hegyek közé, ahol megígézte titkárnőjének, a rádió távírásznak a szépsége. Gyilasz elmondásából tudjuk, hogy az illegalitásban piperkőc módjára öltözött, soha még a háborúban sem látta méltatlan pózban, soha nem használt vulgáris szavakat, mindig frissen volt borotválva, egyenruhája kifogástalan, tiszta. Ilyen bonyolultan alakult a történelem a második világháborúban. Ki tudja, merre vezetett volna, ha Mihajlovics Csetnik vezér és emberei is borotválkoznak? Vagy Eva Braunnak sikerül az öngyilkossága? Pláne, ha odafigyelnek James Bond jelentéseire.

Úgy nevelődtünk az iskolában, hogy Tito elvtárs neve és cselekedetei voltak a szentírás. Ő maga ott függött mindenütt, tantermek, közintézmények falán, és igen sok otthonban is. A nappaliban, Szarvasbika a napkeltében, és Tito elvtárs a Galeb fedélzetén, fehér kesztyűben. Ez a nevelődés nem volt olyan egyszerű, hogy kiröhögjük és készen vagyunk. Nem röhögtünk, hanem hittünk. És ez a hit, ez is nagyon bonyolult volt. Mert egyrészt a nagyanyámtól tudtam, hogy a partizánok lelőtték a nagyapám nagybátyját. A dédanyám nővére pedig évekig volt lágerban járekon, mivel sváb volt, és mint ilyen ellenség. Tudtam azt is, hogy a himnuszt nem tudom. Vagyis tudom, de ez nem számít tudásnak. Csak a hely szloveni, amit az iskolában tanultunk. Azt is tudtam, hogy a nagyapám magyar katona volt, és ilyen minőségében Berlin alatt szerzett egy gránátszilánkot a jobb vállába. Néha tapogattam, viszont ezt titokban tartotta, és leszolgálta a jugoszláv néphadseregben is a katonaságot. Előbbiként van róla fénykép, utóbbiként nincs. Tudtam, hogy testvériség egység az, amiben élünk. Viszont minden iskolai ünnepségen kikuncogják, végig pusmogják a magyar szavalatokat. A tanárok meg úgy csinálnak, mintha nem vennék észre. Karácsony napján mindig megbeszéltük, mit hozott a Jézuska. A tanárok viszont úgy tettek, mintha hétköznap lett volna. És mindenki jó a másikhoz. Viszont amikor életemben először elmentem moziba, történelmi filmet néztem a Jadránban, és megkérdeztem, elnézést, melyik sor ez? Akkor nagyon durván szólt rám valaki, hogy beszéljek rendesen, ezt a karattyolást nem érti. És mindez fájt. Érthetetlen volt és kusza. Ám mégis úgy tudtuk, mindezt együttesen nevezik hazának. Máshogyan egyáltalán nem lehetne, vagyis nagyon is jól van minden. 1985-ben a barátnőimmel átmentünk Szegedre. Ez volt az első útunk, hogy szülők felügyelet nélkül. A magyar határőr megkérdezte, hogy szeretek-e lovagolni. Amire kerek szemekkel válaszoltam, hogy nem tudom, még nem próbáltam. Később már tudtam volna válaszolni, de akkor már azt is tudtam, hogy nem kérdezett, hanem pimaszkodott. Viszont a Marx téren, amikor bugyit akartunk volna vásárolni, és megkérdeztem az eladót, volna-e ekkora és ekkora női fehér nemű, akkor nagyon meccsön visszakérdezett, bugyira tetszik gondolni, kedves? Bugyira gondoltam. Egészen konkrétan csipkésre, aminek az oldalán vékonyka pánt van csak. Az volt a divat. De nem voltam teljesen biztos abban, hogy Magyarországon is, hivatalos helyen is, mint amilyen egy bolt, ugyanígy mondják. Már csak azért sem, mert fél évvel korábban egy budapesti gyógyszertárban megkérdeztem, hogy lehet-e ezt és ezt a gyógyszert recept nélkül is venni, és akkor visszakérdeztek, hogy a vényre gondolok el, mert akkor úgy mondjam. Haza a magasban, bugyik és receptek útvesztőjében.

James Bond 1944. októberében Bácskában tartózkodott. Az volt a feladata, hogy felmérje a szovjetek előrenyomulásának ütemét. Belekeveredett az egyik vasútállomásért folyó csatába, ahol a vidék legjobb tornásza életét vesztette. Bond azt írta a jelentésében, hogy oroszlánként küzdött. Ez volt az első alkalom, hogy elismerően szólt egy partizánról. Írt a sárga ház nevet viselő épületről, ahol a kommunistákat kínozták és kivégezték. Az alaprajzokról 4 darab 2-ből összeragasztott A5 formátum, zsebfényképezőgépével fölvételt is készített, és bejelölte, hol folyt az akasztás. Az első emelet egyik ablak nélküli raktárhelységében. Bond azért készítette el ezeket a fölvételeket, mert a szövetségesek arra is fel akartak készülni, hogy a megfelelő helyeket elfoglalják, amennyiben arra szükség mutatkozna. Nem tudom pontosan, mit érthettek a szükség alatt, mert tudomásuk volt arról is, hogy Iván Rukovina vezérőrnagy, a katonai közigazgatás vezetője október 22-i napi parancsában a katonai közigazgatás bevezetését a nemzeti jövő és a területek délszláv jellegének megőrzésével magyarázta, és ebből a célból, hasonlóan a magyar hadsereg korábbi bácskai pacifizáló és partizánvadász akcióihoz, tisztogatásokat folytatott. Erről nem csak a szövetségesek értesültek James Bond jelentéseiből, de Tito is tudott. A kollektív visszavágást az újvidéki hidegnapokért és a sajkási szerbellenes megtorlásokért a katonai közigazgatás szervei, különösen az OZNA, nemzetvédelmi osztály végezte. A megtorlás áldozatainak számát ma sem tudni pontosan. 5 és 40 ezer közé teszik. A 20 ezer megközelítőleg pontos és elfogadott adatnak számít. James Bond 1945. januárjában Rákosi Mátyás és Tito találkozóját követően adta le utolsó jelentését. Eszerint Rákosi kérte a magyarok elleni atrocitások beszüntetését és a 80 ezer fő kitelepítésére tett javaslat elvetését. Végül nem ezen a megbeszélésen dőlt el a dolog, hanem Gyöngyösi János magyar külügyminiszter és Edward Kárgyály jugoszláv külügyminiszter által Párizsban aláírt megállapodással, amely 40 ezer magyar és magyarországi délszláv kölcsönös cseréjéről szólt. Nem történt meg. És a szövetségesek nem tartották szükségesnek a beavatkozást. James Bondnak tudomására jutott, hogy a magyar hadsereg bevonulásakor a szerb rendőrség átadta azokat a jelentéseket, paksamétákat, íveket, amelyek az itteni kommunisták tevékenységére vonatkoztak. Mivel illegális pártmunkáról volt szó, nem lett volna könnyű nyomon követni. Éppen ezért a magyar csendőrség rendkívül hálás volt, és nem tétlenkedett. Üldözte, elfogta, és a sárgaházban kínoszta a Bácskában tevékenykedő kommunistákat. Nagyapám nagybátyját, akit a partizánok főbelőttek, 3 évvel korábban a magyar csendőrök verték félholtra, mert baloldali beállítottságú volt. Megértem, hogy ezeket a viszonyokat maga Bond sem tudta a legtisztábban követni, és felettesei talán ezért nem vették komolyan. Sokáig kellett viszont azután nyomozni, miért szólt a kommunistákat annyira megvetőkém elismeréssel a bácskai kommunistákról. A magyarázat természetesen rendkívül egyszerű. 7. koromban olvastam a kommunisták munkásságáról szóló könyvet, amelyben fényképek is voltak. Az egyik fotón megláttam Mayer Ottmárt, és szerelmes is lettem belé, annyira áhítatos, magas homlokú, szomorú szemű férfi volt. Azt azonban csak mostanában tudtam meg, hogy Mayer Ottmárnak felesége is volt. Őt ismerte meg Bond. Érte készítette a sárgaházról szóló jelentést, talán a kelleténél nagyobb empátiával, ami az angol titkosszolga főnökökben inkább ellenérzést váltott ki, de az semmiképpen sem, hogy odafigyeljenek a vajdaság északi részében kialakult helyzetre. Mayer Ottmár 30 éves volt, amikor meghalt. A felesége is éppen annyi, amikor Bond a tengerparton megismerte. Mayer apja tönkrement gabonakereskedő volt, aki vagyonának romjait Temesvárról átmentette Palicsra, és szűkös egzisztenciát teremtett. Fia annyira tehetséges diák volt, hogy felmentették az érettségi alól, ám egyetemi tanulmányait nem tudta befejezni. Saját erejéből próbált fennmaradni a pesti, majd a kolozsvári közgazdasági karon, sikertelenül. Ösztöndíjat nem kapott, így a 30-as évek derekán hazament Szabadkára, könyvelői állást vállalt, kitanulta a rádiószerelő mesterséget, megnősült, kislánya született.
Ki az oka annak, hogy már az érettségitől a diplomáig ezen a rövid szakaszon is kikopunk az életből? Írta 1936-ban. Ugyanebben az évben átvette a Híd folyóirat szerkesztését. A keze alatt vált az irodalmi szemle aktivista közlönnyé. Idővel a kerületi pártbizottság titkára, a tartományi pártvezetőség tagja, 1941. júliusától pedig az északbácskai partizánosztagok parancsnoka lett. Szeptemberben Topolyai szervező útján lebukott, a Sárgaházban vallatták, ahol poharának üvegdarabjaival mindkét kezén felvágta az ereket, de megmentették. A Honvéd vezérkar főnökének statáriális bírósága 1941. november 14-15-én tárgyalta Mayer Ottmár és 23 társának ügyét. Valamennyiüket bűnösnek találták hűtlenségben és katonai titkok elárulásában, mivel szabotásra, szovjet ejtőernyősök várására, rohamcsapatok megalakítására szervezkedtek. Mindannyiukat halálra ítélték. A 24 vádlott közül november 18-án 15-öt felakasztottak. Mayer Ottmár ezt írta búcsú levelében. Mindennel leszámoltam. Csak azt sajnálom, hogy legalább 3 hónapot nem élhetek még. Azt hiszem, minden hamarosan rendbe jön. Teljesen nyugodt vagyok. Vigyázzatok a kislányomra. 1944. júniusában James Bond fiúmében töltötte idejét. Rendkívüli szabadságot kapott, ami teljesen érthető, hiszen nála jobb ügynöke nem volt a hírszerzésnek. Bond a szálloda teraszán kártyázott, amikor felfigyelt a 30 körüli fekete hajú vékony nőre. Éppen a szemetet vitte le az utcára. Nem volt szobalány, hiszen annál rosszabbul öltözött, de a mozgása cáfolta, hogy takarítónő lenne. A kémnek nem esett nehezére, hogy észrevétlenül a nő nyomába eredjen, amikor az elhagyta a szállodát. A Jádrán tértől nem messze lévő neogótikus dóm mellett elhaladva a nő a Baros kikötő felé indult, majd kifordult a korzóra és elment a városkapuig. Megállt az Indeficienter felirat alatt, szinte hozzásimult a domborműhöz. Egészen kicsinek tűnt és végtelenül szomorúnak. Másnap Bond újra követte. A nő ezúttal a kikötőhöz sétált, ahol leült egy padra. Hozzásimult, szinte elveszett a zöldre festett anyagban. Nézte a tengert, a lecsapó sirályokat, de azon kívül nem csinált semmit. Nem mozdult, nem helyezkedett, pedig a pad kényelmetlen volt. Nem nyúlt a hajához, nem igazított a ruháján. Bond ezt rendkívül furcsálotta, mintha nem is lett volna benne élet. Aztán a táskájából elővett valamit, egy darab papírt, és azt nézte ugyanolyan mozdulatlanul, ahogy előtte a sirályokat. Mint később kiderült, Mayer Ottmár búcsú levelét olvasta. Mozdulatlanul, hosszú perceken, tán fél órán át. Bond csak annyit látott, hogy egy végtelenül összetört szomorú nő ül a padon, és tudta, hogy az ilyeneknél könnyű dolga van. Persze a legtöbb nővel könnyű dolga volt, de azokhoz nem volt kedve. Megviselték, megunta őket, Éva Braun elvakultságát, a partizán nők keménységét. Éppen egy ilyen nőre vágyott. Hallgatag, szomorú, megtört. Könnyen ismerkedtek össze. Az özvegy örült, hogy olyas valakivel beszélgethet, aki jól ismeri a viszonyokat, és tele a szíve együttérzéssel. Bond elhallgatta előtte, hogy nem kedveli a kommunistákat, hiszen nem lett volna célszerű, és mindenképpen bonyolultabbá tette volna a Bugyijáig vezető utat. Márpedig a kémnek nem volt túlontúl sok ideje, bármikor érkezhetett a parancs. Arra azonban nem számított, hogy megérinti egy idegen férfi sorsa. Pályafutása alatt ilyesmire még nem került sor. A nők sem szokták megérinteni, sem sorsuk, sem könnyeik, sem örömeik. És ráadásul ez az idegen férfi egy kommunista volt. Nem talált mentséget saját gyöngeségére. Magyarázhatta volna azzal, hogy Mayer a körülmények áldozata volt, de nem hitt ilyesmiben. Szerinte mindig és mindenből van kiút. Van más megoldás. A kommunizmus soha nem lehet megoldás. Egyik éjjel aztán, miután az asszony megmutatta férje búcsú levelét, megértette, honnan benne az együttérzés, amit a fénykép váltott ki belőle. James Bond szerint Mayer Ottmár, ez a végtelenül okos, empatikus férfi saját naivitásának áldozata lett.
Az asszony elbeszéléséből úgy tűnt neki, Mayer tudott bánni a nőkkel. Bizonyos intim részletek is erre utaltak. Amikor aztán megérkezett a parancs, Bond arra kérte a feletteseit, hadd menjen Vajdaság északi részére, ahonnan, mint állította, szükségessé válhatnak bizonyos információk, nem csak az elszabadult magyar politika, de az előre nyomuló szovjet hadsereg és titó kommunista országot kialakító ambíciói is ezt teszik szükségessé. Megkapta a beleegyezést. Egy kevéssé látogatott tengerparti részen ült a nővel, amikor azt mondta, hogy megpróbál igazságot keresni a férjének, akit ugyan nem volt szerencséje megismerni, de rendkívül tiszteletre méltónak találja a gondolkodásmódját. Pénzt adott az özvegynek, és arra kérte, mielőbb menjen haza, vegye magához a kislányát, és meg se álljon Magyarország nyugati határáig. Pénze mindig volt, sok volt. A németek fizették, mert mint ő maga mondta, a brit titkos szolgálattól nem fogadhatok el pénzt. Nem akarom, hogy azok fizessenek nekem, akik számára öröm dolgoznom. Amit a németek fizetnek, tökéletesen elég. Szórta is, amit megkeresett gondolkodás nélkül. A brit hadsereg egyik tisztje úgy foglalta össze a tricikliről szóló jellemzését, hogy intelligens, kultúrált ember. Személyisége és sármossága otthonossá teszi őt Európa és Amerika fényűző köreiben, ahol nem tűnik másnak, mint egy tipikus nemzetközi plébojnak. És ez nem csak álca volt, hiszen valóban ilyen ember volt. 1940 karácsonyát Londonban töltötte, ahol T.A. Robertson őrnaggyal, a Quaglinos nevű, felsőbb körökben kedvelt étteremben ebédeltek, ahonnan a Berkeley téri Lansdowne klubba mentek biliárdozni, majd a Savoyba vacsorálni. Az est további részében felszedtek egy Keswick nevű párt, akikkel a Suivi Night klubba mentek táncolni. Egyéb részletek már csak a tricikli becenév keletkezéséről adnak hírt, de ilyesmiről elég sok adat keletkezett Párizsban, Münchenben és más városokban is, ahol a kém megfordult. Egyetlen dolog nem szerepel sehol. Egyetlen dolognak nincs szerepe a kémkedés, a jelentésírás, a veszélyes küldetések közötti kicsapongásokban. Azt pedig a szerelem. Nem tudhatjuk Fiuméban miért döntött úgy, hogy Észak-Vajdaságba indul. Csak is egy naív és lelkes, fiatalon kivégzett szerkesztő kommunista iránti együttérzés késztette erre. Elképzelhetetlen, hogy szerelmes lett. Végül is Mayer üzvegyének mi lehetett a vonzereje önmagán kívül? Se ékszer, se kölni, se sejembugyi, se kokain, se tangó. Csak szomorú lelke és gyászoló teste. Az asszony gyanakvón méregette a kezébe gyűrt pénzt, a férfit. Aztán azt kérdezte, és a neved? Mi a valódi neved? Mert bizonyosan nem Duskó Popov. A nevem Bond. James Bond, mondta a kém, és fejest ugrott a tengerbe.

Gyerekkoromban nagyon sok képeslapot gyűjtöttem össze. Nem gyűjtöttem, csak úgy összeszaporodtak valahogy. Bolgár, görög, horvát, montenegrói tengerpart, még amerikai is. És néztem azokat a kicsi tengereket, amik látszottak, szép kékeket. Ha vágytam valamire, akkor az első nyaralásra vágytam. Most is arra vágyom, ha szomorú vagyok. Omisra, ahol anyám és apám állnak a teraszon hajnali órán, nézik a napfelkeltét. Ilyen emlékből elég egyetlen egy. A többit az hozza magával, mert a horvát tengerpart gyönyörű szép.

Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

A bárdó misztériuma 42 napig tart. A láma 42 napig a halott mellett ül, és a túlvilágon vándorló lelket vezeti. Beavatja abba, hogy mit kell tennie, hogyan kell viselkednie, hogyan kell imádkoznia, kihez kell fohászkodnia. Ez a tanítás a bárdó tödol.

A bárdú átmeneti állapotot jelent. Mint ahogy az éjszakai alvás, az átmenet a tegnap és a mai ébrenléte között, úgy a két élet között az átmenet a bárdó, a túlvilági vándorlás éjszakája. A lélek a halál után csak akkor kerül végleges helyére vissza, ha önmagát megváltotta. Aki az anyagi és érzéki világban elmerült, a valóságra soha nem eszmélt fel, az éberséget elérni nem igyekezett, nem folytatott aszkézist, nem meditált rendszeresen, nem volt vallásos, az halála után éppen úgy a szangszarában marad, mint itteni létében. Egyetlen egy rövid időszak van csak, amikor a lélek számára a szabadulás lehetősége megnyílik, a halál pillanata. A bárdó azt mondja, hogy amikor az ember meghal, egészen kevés időre, az éberek számára annyira, amennyi idő alatt valaki egy ebédet megeszi, a kábák, a betegek, a gyengék számára csak annyira, amennyi idő alatt az ember ujját elcsettenti, a megszabadulás felé vezető kapu megnyílik. A túlvilágra lépőt a legmagasabb lény szelleme, mint a felragyogó űsfény fogadja. Minden határ leomlik, minden gátlás megszűnik, minden ajtó kitárul. Az emberi lélek ez alatt az idő alatt akadálytalanul visszatérhet ős otthonába, a legmagasabb lény birodalmába.

Az esti és éjféli álom bizonytalan. A hajnal és a felserkenés között azonban, ha újra meg újra tisztán olyan álmot látsz, amelyben keleten macskán vagy veresképű fehér majmon lovagolsz, jelenti, hogy a király megölett. Így mondják. A fekete nő nagy gerjedelemmel hasát kitárva belét kivetné. A fekete ember vasvesszős jönne, így szólna, eredj. És nyakadnál fogva fekete kötélen vezetne. Végül árokkal és fallal övezett, magas, vörös erőt beérnél. A levágott fejedet más valaki vinné, a varjak és síralmos éhség szörnyek kísérete venne körül. A vágytól vezettetve mennyasszonyodhoz mennél, ha mesztelen volna, s hajad, szakállat borot vált volna, ha mindig elhott társaiddal társalkodnál, ha holtak serege szorongatna, a vízbe ugornál, sárba süppednél, anyjánál, ha anyamébe kerülnél, s benne hálnál, a viaskodnál, dulakodnál, s magad veretvén ellenséget győzelmet szerezne, a veresbe öltöznél, s vörös füzér volna éket, ha újra meg újra vörös virágot szakítaná, a vörös fénymás színű hegyen kaptatná, a fejedre vörös sejem turbánt csavarná, a fejeden fűsz van őnek, és rajta madár fészkelne, ha újra meg újra félelmetes temető helyen feküdnél, ha magad vénülten vinnél bírhatatlan terhet, a sötétség támadna, nap és hold síkra zuhanna, a fejjel lefelé gödörbe esnél, a démonok seregével együtt ropnál táncot, a könyvekben híre nincs tájra, messzi vidékre utaznál, s onnan nem akarnál soha visszatérni, ezek s a hasonló szorongató álomutak, ha nincs betegség, nem biztosak, és a megfelelő szertartással megszabadulhatsz tőlük. Ám ha szüntelen ilyet álmodsz,

Jó estét, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy idejük egy részét rám szántak. Köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm, hogy kiszolgáltatták magukat nekem. Naivitásukban bátran tehették. Rutinjuk van a felajánlkozásban, és rutinjuk van a kielégületlenségben is. Azt hihették, ennyi tapasztalat elegendő védelmet jelent. Önöket nem lehet jobb belátásra bírni. Újból és újból felkínálkoznak valami idegen álomnak, mely nem igényli önöket. Újra meg újra hajlandok félrenézni a veszélyes világról, feladni éberségüket a hipnózis kedvéért. De az álmot nem az önök kielégítésére álmodják. A hipnózis véget ér. Önök itt is, most is elkövették azt, amire úgy látszik múlhatatlan szükségük van. Felfüggesztették a sorsukat, hogy egy hallucinációba kerülhessenek. Egy eseménybe, mely izgatóan önökkel történik ugyan, de nem a sorsukkal. Nem hagy nyomot, csak valami homályos terengést. Az idő, amit itt töltenek, nem valóságos. Nem méri semmiféle mozgás, élet. Egy fekete lyuk, melyben eltűnnek, egy szakadás, épp úgy lehetne 3 perc, mint 7 vagy 10, vagy a világ vége. Én azonban szeretném valóságos időben megajándékozni önöket. Azzal a néhány perccel, míg a hátuk mögött minden eldől. Azzal a hagyományos, meghatározott mennyiségű idővel, amit itt töltenek miattam, értem, miközben apjuk a kórházban iszonyodó tekintettel idegenek között hal meg, míg a lakásukba óvakodó betörő megriadva alvó gyermekük torkát a füleig metszi, míg szeretőjüket megerőszakolják egy mocskos kapuvajban, míg kívül a város pusztító sugárzású sivataggá válik, összeégett holttestek szemetével az utcán, hogy mulasszanak valamit, kimaradjanak valamiből úgy, hogy sem segíteni, sem védekezni nem tudnak. Soha nem tudtak segíteni eddig se, soha nem tudtak védekezni, de ennek az állapotnak most én vagyok a neve. Tisztában vagyok azzal, mit veszítetnek addig, míg itt vannak. Minél tovább, annál többet, és a katasztrófához egyetlen pillanat is elég. Én szándékosan húzom az időt, szándékosan feltartom önöket. Feltartom, hogy a katasztrófának valamivel több esélye legyen. Szeretném, ha katasztrófa érni önöket, míg itt vesztegetik az időt. Ez értékessé tenné ezeket a perceket, fontossá, megkülönböztethetővé. Súlyt adna nekik. A jóváltehetetlenség élményét adhatnám önöknek. Végre felfoghatnák, mit veszítenek. Igyekszem minél erősebben itt tartani önöket a saját érdekükben. Ezt úgy teszem, hogy érezzék, el vannak vágva a világtól. Erővel, testtel, fizikai jelenléttel. Amiben részt vesznek egy erőmutatvány, egy torna gyakorlat, szex. Erőszakot gyakorlok egy olyan helyzetben, ahol önök eleve lemondtak az ellenállásról. Lemondtak az ellenállásról, mert titokban önök is a katasztrófában reménykednek. Azért vannak itt. Szükségük van rá, tudom. Úgy hullanak az eseményekbe, mint a lepke a tűzbe, hogy aztán csalódottan épp bőrrel szabaduljanak. Katasztrófa ugyanis a kiválasztottaké. Megint nem kerülnek a kiválasztottak közé, megúszták. Nem kapják meg az időt, a végre sajátjukként megszámolható perceket. Ellenkezőleg itt áll az idő. Nem történik önökkel semmi, ami a sajátjuk lehetne. Az idő két partja, amely között most szoronganak, hamarosan bezárul. Összefor, mint a sebb.

A legtöbb lélek kába és álmos, és nem tudja, mi történik vele. A felragyogó fénytől megborzad, elrejtőzik, fél, összehúzódik. És akkor már el is veszett. A legmagasabb lény feléje nyújtott kezét megfogni elmulasztotta. A valóságot nem ismerte fel. Nem értette, hogy ő a lélek maga, nem egyéb, mint fény, ősfény, tündöklés, világosság, valóság, a legmagasabb lény szikrája. És mivel nem értette meg, szabadulását elszalasztotta. Visszasüllyed a káprázatba, a kábaságba, a szangszarába, és tovább kell vándorolnia. Elkezdődik a bárdó, a túlvilági tévejgés. A lélek saját káprázatai között lebeg, retteg, fél, írtózik, remeg, szorong, és el akar rejtőzni. Hová? Az anyaölbe? Még mindig azt hiszi, hogy csak az anyagi világban van biztonságban. Erejét megfeszíti, hogy belépjen az asszony ölébe, és újra megszülessen. Mikor ez végre sikerül, az átmeneti állapot megszűnt. A lélek újra a földre érkezett.

alul hisz tükörre nézve, magadat nem látnád, halálod jár. A mosakváskor a szíved táját a vízzel kerülni, hogy a szívtájon a víz meg nem száradna, meghalsz. Ha ujjad csettintése hangtalan, meghalsz. Ha bokacsontod kiugrana, hónap múltán meghalsz. Ha puha földön nyomod nem látszana, meghalsz. Ha csemegét, étel javát eszed, s testi erőd mégis egyre csökken, és tested árnyéka eltűnik, meghalsz. Ha tetű és nyű gyűlik rajtad, majd újra elhagy, meghalsz. Ha valaki szelíd, fegyelmezett, vagy éppen haragó, szenvedélyes volna, de korábbi viselkedése visszájára fordulna, a magatartása, hibája, erénye formát váltana, az is annak az embernek halálát jelenti. Ha víz színén vagy tükörben ányképednek feje, tagja nem volna, halálod jelen. Ha tudatod tartósan tompa és homályos, ha evéstől ivástól korább volt étvágyat később elpártolna, ha magad nemes tetre szánnál, és megtenni képtelen volnál, ha egy helyben nem volna maradásod, mindig menni vágynál, ha szokott fekhelyed kényelmetlennek, álmod elégtelennek tűnne, ha újra meg újra zavart és zaklatott volna, ha régi barátot idézve találkozni vágynál vele, ha halni kívánnál és halálod keresnéd, ha vágynál egymagadban társtalan bolyongva járni, ha resté válnál és ijedezővé, ha korábbi jellemed elváltozna, ha tested rossz ügye baja megsokasodna, ha álmod zavaros volna s újra meg újra gonosz, ha elméd vad félelem szorongás fogná el, ha a gyarlóság öt mérge kiterjedne s gátlástalan módon élnél, ha a kapott intelem elhomályosulna s fonákság támadna benne, ha a megvilágosodó maglélek ingataggá válna s szüntelen csorogna, ezek mind közel halál jelei.

Öngyilkosok szépséges rendben fekvő, rothadó tetemei a gajanai őserdőben. Menzon megszállott rajongóinak vitus tánca egy vérben úszó szobában. Japán mozdonyok kazányában égő hadifogoly testek. Bader és Enslin leendő mítoszhősök és gyilkosok egy pornófilm koitusz jelenetében. A kokos, aki éveken át majmot etetett, s megkapja az utolsó nagy löketet egy mocskos lépcsőházban. A sebesült matador egy spanyol arénában. A skopjai földrengés. Kataleptikusok, akik a fal ugyanazon pontját bámulják évekig. Képek, melyek kísértenek, megzavarják álmomat, mert jóvá tehetetlenek. Az idő megállt a képek megfagyott középpontjában. Én, mint tökéletlen lény, aki a tökéletes pillanatot keresi, és a tökéletesség rémisztő. A tökéletes azt jelenti, totális, megváltoztathatatlan, jóvá tehetetlen. Semmi köze a művészethez. De még ha van is, a tökéletesség szépsége miatt a művészetnek semmi köze az idő folyásához. Meg kell állítania a világot, vagy legalábbis megpróbálni, elkülöníteni, teremteni és megmutatni pillanatokat, képeket, melyek érdemesek arra, hogy így érjenek véget. Minél előbb, annál jobb. Örökké elszalasztom. És mindig, amikor elszalasztom, félelmet és megkönnyebbülést érzek. Megszököm vele. Mindannyian megszökünk vele. Az élet magas tűzelég. Még nem jött el az igazság pillanata. Vagy igen? Halhatatlanság trip lenne? Ez nem művészet. Ez tanítás, melyre még nem érzem elég erősnek magam.

adott tödöl külső körülményeinek megértésére legyen elég ennyi. Ha az ember az agóniába ér, a család elhozatja a beteg guruját, vagy ha azt valami okból nem lehet, más lámát. A láma a bárdó tödollal kezében a haldokló mellé ül, és az elköltözés mozzanatait figyeli. Mikor az emberi lélek a túlvilág küszöbére érkezett, a könyv felolvasását elkezdi. A haldoklónak haláltusájában segítségre van szüksége, aki benne az éberséget fenntartja és teendőire figyelmezteti. Akit életében a bardó misztériumába avattak, annak dolga könnyebb, a vele történő események jelentőségét felismeri. De akit nem avattak be, azt is befolyásolni lehet. Arra, hogy a vándorló felébredjen, a lehetőség minden pillanatban megvan. És ezért a guru vagy a láma, aki a haldokló vagy a halott mellett ül, s aki a túlvilágon levő lélek tudatával állandó kapcsolatban áll, folyton utasítja. Ne félj, ne légy gyenge, lássad be, hogy ami körülvesz, az a magad káprázata, nincs valósága. Egyetlen egy valóság van csak, az ősvény, ez pedig te vagy.

belső szél a lélegzet, és amikor a külső szélelembe enyészik, annak jele az, hogy a lélegzet megnehezül, és a tagok ránganak. Belső jele az, hogy a tudat eltorzul, megzavarodik, és déli báb káprázatához fogható csilló-villó jelenést támad. A tetvek és nyűvek mind kifelé menekülnek. Az anyától kapott rakta, a vörös magcsepp felfelé halad, útja a vörös út, s vörös út jelenése támad. Akkor a szél a jelenés értelembe, az értelem pedig a kiterjedésbe enyészik, és ezzel a szenvedélyből, vágyból támad 40 képzet meggátlódik. Az apától kapott megvilágosodó maglélek lefelé zuhan. Ez a fehér út, és fehér út jelenése támad. Akkor a kiterjedés az elérésbe enyészik, és a gyűlöletből támad 33 képzet meggátlódik. És a lélegzet is kifelé egyre hosszabb és hosszabb lesz. A test minden vére pedig az élet erejébe gyűlik, majd a szív közepén egyetlen vércseppet alkot. Ez a fekete út. És oly fekete szorongás fog el ott, mintha sötétségben szakadékba zuhannál. Akkor az elérés a végső elérésbe enyészik, s vele a balgaságból támad 7 képzet meggátlódik. A száj kitárul, a két szem fennakad, fehérbe fordul, a külső jelenés pedig napnyugtához hasonló. Az érzékszervek, az emlékezet, a látás jelenése mind meggátlódik. Az összes jelenések feketességgé tömörülnek össze. Akkor a lélegzet pedig singnyire nyúlik. Az akkor támadó belső jelenés esti, sötét szürkülethez fogható. Aztán a szívben a vércsepp ketté válik, majd a fej legörbed. A lélegzet nyilvesszőnyire nyúlik, aztán a szívben a vér 3 cseppre oszlik. Megindul a csuklás, a lélegzet ölnyire nyúlik, a fekete úton nincs emlékezés, és a külső lélegzet megszakad. A fehér és a vörös, megvilágosodó maglélek a szívben összetalálkozik, és akkor a gyönyörigájában a tudat eszméletét veszti, a tudatos tudat pedig a fényvilágosságba enyészik. Ezzel az együtt születettnek örömét ízleli. Az értelem a szív közepén, a törvénnyel úgy olvad össze, mint anya és fia ölelkezik. A belső lélegzet megszakad, és az alap fényvilágosság minden élőlény számára felfénylik.

0: Nem könnyű elkezdeni beszélni önmagamhoz. Nem könnyű ketté válni, ha ebben csak magamra számíthatok. Kimenekíteni, evakuálni az öntudatot egy biztonságosabb helyre, mint ahol most tartózkodik. Legalább egy rövid időre, egy kísérlet erejéig megkockáztatni a lemondást minden támogatásról és mentőkörülményről. Lemondani ruháimról, kefteléseimről, a falakról, a tárgyakról és időpontokról, melyek most körülveznek. Elvékonyodni puszta hanggá, a képzelet jelenlétévé. Elveszíteni mindent, ami ide köt. Mert lesz idő, amikor beszélni nem, csak hallatszani tudok. Amikor ezt a hangot hallani fogom, nem is tudom, minek nevezzem, ami ezt hallani fogja, megszólíthatom-e? Hallani fogod? Ennek a hangnak meg kell nyugtatnia, hogy minden rendben van. Van, aki őrködik fölötted, figyel, és vigyáz rád, és reprezentál akkor is, ha magadtól erre nem volnál képes. Van, ami figyelmeztessen arra. Ne hagyd magad megtéveszteni, Uram. Ne hagyd magad becsapni. Ehhez a hanghoz kell visszatérni, ehhez az öntudathoz. Ez a világító torony, a pozíció lámpa, az irány. Ez a mérce, amelyhez szükség esetén még mindig lehet alkalmazkodni. Én ébren vagyok. Én virrasztok fölötted. Ebben megbízhatsz. Nekem nincs más alternatívám. Ez a hang puszta virrasztás. Semmi egyéb. Nem lenne, ha nem virrasztana. És ébrenlétem abban merül ki, hogy akár hallod, akár nem, újból és újból megismétlem. Uram, ne engedd magad megtéveszteni. Ne hagyd megtéveszteni magad, Uram. Lehet, hogy számodra vak vagyok. Tapogatózom. Saját jövőmben botorkálok, amit te vagy. Nem látok, és nem értek semmit. Nem segíthetek. De én nem azért vagyok, hogy segítselek, ahogy te képzeled. Én nem botorkálok. Én nem tapogatózom. Én nem mozdulok. Én nem tartozom hozzád sem sokkal inkább, mint bármi máshoz. Lehetséges, hogy a helyiségben, ahol most mindez elhangzik, senki és semmi nincs a hangomon kívül. Nekem mindegy. Sőt, tetszik nekem ez a gondolat. Ahogy kedves nekem az üres lakásban bekapcsolva felejtett televízió képe is. Valaki vigyáz a házra. Valaki ébren van. De csak a televízió működik. Ne hagyd magad becsapni, Uram. Ne engedd magad megtéveszteni. Én ébren vagyok. Én virrasztok fölötted. Múló perceid városod fölött. De ebben te épp oly kevéssé zavarsz, ahogy egy folyó vagy egy állat jelenléte sem zavar. Ebben az éjszakában nem zavar semmi. Egyedül vagyok. És nem is akarok felébreszteni senkit és semmit. Halálra ijeszteni egy másik élő. Elvesztenék kalauzát az álom. Mert csak az alvók nem látnak alvókat. Számukra minden egyenlő súlyú és eleven. Ellenállhatatlan változékonyságú, mint az álom. Ne hagyd magad megtéveszteni, Uram. Én nem alkalmazkodhatok hozzád. Én nem lehetek kiszolgáltató neked. Én lettem az útjelző, akár akartad, akár nem. Hozzám csak viszonyítani lehet, csak visszatérni. De nem muszáj feltétlenül, függetlenek vagyunk egymástól. Ne engedd magad megtéveszteni, Uram. Uram, ne hagyd magad megtéveszteni. Ezt a mondatot ismétlem, nem tehetek, és nem is akarok más tenni, érted? A hűvös, rebbenés nélküli tekintet vagyok fölötted. Az egyetlen, mellyel emberre nézni fájdalom nélkül lehet. Én nem készülök ki attól, nem készülhetek ki attól, amitől te igen. Ezt az esélyt nem szabad megengedni. Én sérthetetlen vagyok. Törékenységem totális tudatától vagyok sérthetetlen. Annyira, hogy el tudok hallgatni. Elmerek aludni én is. Elmerek sötétedni a felgyulladó lámpák világosságának közepén is egyedül, és el tudom tűrni, hogy marad a világ karcolatlanul, érintetlenül, gazdátlanul. De te akkor se hagyd megtéveszteni magad. Nem hagyom megtéveszteni magam, uram.
1: A misztériumok célja a felébresztés. Ezt a felébresztést a tudat fegyelmezése révén érik el úgy, hogy félelmetes következetességgel a látható érzéki világtól teljesen elszakadnak. Az elszakadás sem ön cél. A cél a megszabadulás, a nagy ürességbe, a lélek ős állapotába való visszatérés. A tibeti aszkétának más feladata nincs. A bőn misztériumai nem építenek semmit, csak felszámolnak. Ez a tibeti gyakorlatok alapja. Nincs mit megtartani, mindent le kell rombolni.

Végtelen, s határtalan forgatagban kell bolyonganod. Azért fontos most, hogy biztos helyre legy. Mikor a külső lélegzet megszakadni készül, a későbbi születéseinek jele is így mutatkozik. Ha a jobb kéz remeg, és a szájból tagolatlan hangok törnek elő, és a jobb hónajba gyűlik a melegség, akkor a félistenek közé születsz. Ha a bal orjukban orvize és szél áramlik, a melegség meg a bal szembe gyűlik, akkor az emberek földjére születsz. Ha a szájból a hajlottan járók, az állatok hangja szólna, és a vízútról a víz kicsordul, a melegség meg a nemnek bélyegéhez gyűlik, akkor a hajlottan járók közé születsz. Ha a test színe sárga, s fénye hagyott, és nyáltalul, mint éhes szájba, és a mag is kicsordul, akkor az éhség szörnyek közt lesz következő születést. Ha a jobb láb rángatódzik, és sárnak szennye, ganaj törel, és gyűlölet támad belül, és illanata alt melege, akkor az ember pokorra születik.

Minden érzéki információ, minden érzékelés mindaddig alacsony létfokú hallucináció, míg meg nem nyílik előtte saját, beláthatatlan, a semmibe, illetve a semmiig terjedő birodalma. Igazságához, megtörténtéhez nem fér kétség, de közölhetetlen és folytathatatlan marad. Egy homályos álom az anyagról, egy elszorult torkú suttogás arról, hogy vagyok. Aki a halálból támad fel, az ismeri már a halált. Aki az életből támad fel, annak még meg kell tapasztalnia.

0: Mikor az eszmélő lény az élet fogytát éli, a magasabb és alacsonyabb születési jele és bélyege a számolt napok idején az ég színéből változásából látható. Ha az ég sötét, vörös vagy sötét, és a szájból pára kél, a szél, fagyos fuvallat és hóvihar támad, jelenti, hogy az ember pokolra születik. Ha az ég ködös és sárga arcú, és a nap meg a hold kialszik, a fagyos szél nem fú, de a nap sem fényes, ha eső után este ismét eső esik, jelenti, hogy az ember szörny lényé születik. Ha az ég bíbor szín és fekete, sűrű felhős, valamit a ködösege bíbor szín, és a lélek örömtele, jelenti, hogy az ember tévejgővé, állattá születik. Ha az égen sötét barna felhő félelmetes alakját szer fölött szilaj szél ides tova kergeti, ha villámlik, ha mennydörö, a nap és hold fénytele, jelenti, hogy az ember félistenné születik. Ha az ég világos, és a nap meg a hold fénye világlik, ha nem fú szél, se fagyos fuvallat, és tiszta a ragyogás, jelenti, hogy az ember az istenek közé születik. Ha az ég világos, és felhője, mint fehér sejem áttetsző, s a nap meg a hold fényházát fényudvar keríti, jelenti, hogy az ember ismét emberré születik.
1: Már említettem, hogy látomásodban férfi és női lények jelennek meg az egyesülés pillanatában. Ha most a vonzalomtól és az ellenszemtől hajtva valaki az anyaölbe lép, az ember megszülethet lónak, vagy madárnak, vagy kutyának, vagy embernek. Ha az az ember szándéka, hogy mint férfi lény szülessen meg, a dolgok ismerője tudja ezt. Önmagáról, mint férfi lényről derengő érzése van, átható gyűlölet és féltékenység támad benne az apa iránt, és vonzalom az anya iránt. Ha az ember szándéka, hogy mint női lény szülessen meg, a dolgok ismerője tudja ezt. Önmagáról, mint női lényről derengő érzése van, átható gyűlölet keletkezik benne az anya iránt, vonzalom és szeretet az apa iránt. A dolgok ismerője tudja, hogy ilyenkor a bárdóban levő ember a tudattalanságba zuhan. Ugyanakkor, amikor a sperma és a petesejt egyesülésben vannak. Később aztán tojásba zárva találja magát, mint embrió. És amikor az anyaölből kilép és szemét kinyitja, azt tapasztalja, hogy kiskutyának született. Azelőtt emberi lény volt. Most azonban kutya lett, és az ólban kell szenvednie. Vagy mint kismalac a disznóolban. Vagy hangya a hangyabolyban. Vagy mint rovar a korhat fában. Vagy mint borjú, vagy kecske, vagy bárány. És ebből az életből a visszatérés az emberi életbe lehetetlen. Kábaságot, nyomorult szellemi sötétséget kell elszenvednie, és gyötrelmeket kell végig kínlódnia. Ezen az úton az ember még a világ fenekére is eljuthat, a boldogtalan kísértetekhez és poklokban elképzelhetetlen nyomorúságot kell elviselnie.

újra meg újra félelmetes temetőhelyen feküdnél, ha magad vénülten vinnél bírhatatlan terhet, a sötétség támadna, nap és hold síkra zuhanna, a fejjel lefelé gödörbe esnél, a démonok seregével együtt robnál táncot, a könyvekben híre nincs tájra, messzi vidékre utaznál, s onnan nem akarnál soha visszatérni. Ezek s a hasonló szorongató álomutak, ha nincs betegség, nem biztosak, és a megfelelő szertartással megszabadulhatsz tőle. Ám ha szüntelen ilyet álmodsz, ezt nem dönt belül meghalsz.

Tyler Scott. Franz Schubert. Todd African Church.

tibeti szerzetes zene a Bódnát kolostorból. Hortobágyi László. Ludwig van Beethoven. Klaus Schulze.

0: Joy Division.
1: Azelőtt emberi lény volt.
0: Hanvas Béla.
1: Most azonban kutya lett,
0: báványos legette.
1: És az olban kell szenvednie.
2: Jó estét, hölgyeim és uraim.
0: Hajas Tibor.
2: Köszönöm, hogy idejük egy részét rám szentek.
0: Bozsogi Nóra.
3: Ha újra meg újra tisztán olyan álmot látsz,
0: tibeti halottas
3: könyv, amelyben keleten macskán vagy veresképű fehér majmon lovagolsz, jelenti,
0: Szemző Tibor,
3: hogy a király megölett, így mondják.

0: Tibeti tanácsok halandóknak és születendőknek. A köztes lét könyveiből való részletek Kara György fordításai. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.
1: Imént elhangzott műsorunk 2010. július 24-én szólt utoljára a Kossuth Rádióban.

0: parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a hivatal nem erősítette meg. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. A hazai vasúti közlekedés elindulásának 180. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a budapesti nyugati pályaudvaron. Az eseményen a közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, a mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a vasút fejlesztése az egész társadalom, a nemzetgazdaság, a közlekedéspolitika kiemelt jelentőségű ügye. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű víz megtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásba a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Meghalt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. A korábbi szövetségi kapitány Kovács István olimpiai bajnok edzője volt. Irányításával Kovács István és Erdei Zsolt is világbajnoki címet szerzett 1997-ben. Szántó Imre 82 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 15 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 24-26 fokot mérnek. Napközben a változó felhőzet mellett sok napsütés valószínű, délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután általában 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk majd itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmester Lajer Rita nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallható.

0: hangjátékok. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Harmadik Richard, Shakespeare drámájának rádióváltozata.

vérző rózsa Lancastereké, York rózsája vészjóslóan fehér, s a fehér és a piros rózsa közt Anglia halálos ébe hanyatlik. A testvér testvérvért ontott vakon, az apa leölte saját fiát, s a fiú apjának lett hentese. Mindezt a szörnyű mód kétfele osztott York és Lancaster ház osztotta ketté.

0: York nap sütése, rossz kedvünk telét tündöklő nyárrá változtatta. Családunkról már elvonult a köd, alámerült az óceán szívébe. Most homlokunkon győztes koszorú, diadalemlék csorba fegyverünk. Vadriadónkból víg vacsora lett, és édes dallam szörnyű indulónkból. Szelíden mosolyog a háború, nem lovagol páncélos paripán, hogy félénk ellenség szívét ijessze, eljett fürge lábakkal szökel a hölgy szobákban, léha landzenére. De én, aki nem játszani születtem, sem tetszelgő tükröknek udvarolni, kit durván véstek és szerelem fénye nélkül, s riszáló nimfák előtt nem feszíthet, kit megfosztottak minden szép aránytól, s a természet becsapott termetemmel, ki torzult, félig kész, s idő előtt küldettem el a lélegző világba bénán, s idétlenül, hogy a kutyák megugatnak a bicegek előttük. Én ilyen fuvolázó békekorban nem is tudok egyébben szórakozni, mint hogy a napon nézem árnyamat, és csúfságomat magam magyarázom.
1: Kegyelmes Gloster herceg, jó napot!
2: Tegye boldoggá kegyelmedet, Isten!
0: Köszönöm! Én, mivel nem játszhatom a szerelmest, hogy eltöltsem a csevegő időt, úgy döntöttem, hogy gazember leszek. S utálom ekkor hiú gyönyörét. Álommal, váddal, részeg jóslatokkal cselt szőttem és veszélyes terveket, hogy két bátyámat, a királyt s Clarence-et vadgyűlöttel egymásra uszítsam egy jóslatért, mely szerint G betű öli meg Edward fiait.
1: De Clarence bátyám, mit jelent az őrség kegyelmed mellett?
3: Ő felsége féltvény személyemet most a Towerba engem ilyen díszes kísérettel vezettet.
0: És miért teszi?
3: Mivel Györgynek neveznek, s egy jó szerint fiaitól a G-rabolja a trónt, mely még övé, s mert nevem György első betűje G, rávették őt, hogy engem elfogasson.
1: Ez az, ha nő uralkodik a férfin?
0: Nem a király küld a Towerbe Clarence, hanem a felesége. Lady Grey izgatja őt efféle végletekre. Hastings lordot is a Towerbe küldte, ahonnan épp e napon szabadult. Vigyázzunk, Clarence. Azt mondom, vigyázzunk.
3: Kinek nem kell vigyázni? A királyné pereputjának, s azoknak, kik éjjel visznek hír Csorni és a király között.
0: Hidd el, ezt kéne tenni mi nekünk, hogy visszajussunk a király kegyébe. Felölteni ilyen ők Libériáját, ha már bátyánk így nagy rangra emelte nejét, meg azt az elnyűt özvegyet, hogy legnagyobb úr ez a két banya.
4: Kérem kegyelmetek bocsánatát, de az a király szigorú parancsa, hogy fivérével senki sem beszélhet titokban. Bármi legyen is a rangja.
0: Jó, jó, csak méltóztassál, Brackenbury. Hallgass meg, ember, nincs szó árulásról.
3: Tudjuk, mit bíztak rád, szót fogadunk.
0: Mint a királyné hű alattvalói. Bátyám, Isten veled, én indulok a királyhoz, s ha bármi kell neked, hogy szabad légy, én megteszem, ha kell, hugomnak mondom Edward feleségét. De az, hogy bátyánk így bánik veled, mélyebben érint, mint gondolhatod.
3: Hisz tudom én, hogy ez neked se tetszik.
0: Nem zár el majd sokáig börtönöd. Kihozlak majd helyetted, én megyek be. Tűrd addig!
3: Tűrnem kell. Isten veled!
5: Kegyelmes uram, jó reggelt kívánok!
0: Épp így az én kedves Hastings uramnak. Üdvözlöm itt a szabad levegőn. Hogy viselte a börtönt, uraságod?
5: Tűrtem, nemes úra, hogy rabhoz illik. De meghálálom még, uram, azoknak, akik az én rabságomat okozták.
0: Helyes, helyes, és Clarence ugyanígy. Ugyanazok az ellensége is vele is azt tették, amit veled.
5: Sajnos, hogy elzárják a sasokat, síják és kányák szabadon rabolnak.
0: És hogy van a király?
5: A király beteg, gyönge, mélabús, és orvosai komolyan aggódnak.
0: Már rá gondolni is szörnyű nagyon. De mondd, már fekszik is?
5: Igen.
0: Menj csak előre, majd megyek utánod.
5: Clarence lélegzik. Edward még király. Ha ők eltűntek, hasznom házhoz áll.

0: Tegyétek le a dicsőséges terhet, hogy szemfödőben elfér a dicsőség, míg én egy percig illőni ajgatom a jó Lancaster korai halálát. Hallgass csak meg, hogyan sír árva Anna, hitvese Eduardnak, megölt fiadnak. Az ő gyilkosa vágta sebedet, átkozott vér ontotta ezt a vért. A gyereke lesz, hadd legyen idétlen, ha tud szerezni egyszer feleséget, halálával jobban búsítsa el, mint engem, te magad és ifjú férjem. Gyertek most Jerseybe szent terhetekkel, s ha elfáradtok, majd pihenjetek meg, és én Henrik király holttestén jajongok.
1: Állj! Koporsóvivők le a teherrel!
2: Uram, engedd útjára a koporsó.
1: Le a holttesttel, mert szent párra mondom! Holttest lesz abból, aki nem fogad szót!
0: Mi az? Remektek? Hát mindenki fél! Kotrógy, te pokol iszonyú lakája! Csupán halandó testén volt hatalmad, de nem a lelkén. Most hát menj el innen!
3: Édes szentem, hagyd már az átkozódást!
0: Az Istenért, el innen, rothadt ördög! Pokollá tetted a jókedvű földet! Urak, nézzétek! Holb Henrik sebe kinyitja hűlt száját, és újra vérzik! Pirulj! Te nagy rakás, idomtalanság! Mert jelenlétet hajtja ki a vért a vértelen üres hideg erekből. Ó, föld! Nyíj szét és fald fel, amíg él, mint elnyelted a jó királyi vért, amelyet pokol küldte karjantott!
3: Hölgyem, az irgalmat nem ismered, mely rosszért jót ád. Áldást átokért.
0: Te meg nem ismersz semmiféle törvényt! A vadállatban is van szánalom!
3: De bennem nincs, hát nem vagyok vadállat.
0: Különös, hogy az ördög igazat mond.
3: Különös, hogy az angyal csupa méreg. Te szebb, mint nyelv leírhat. Légy türelmes, és adj időt, hogy menthessem magam.
0: Te rothadtabb, mint szív képzelheti! Egy jó mentséged van, köst föl magad!
3: E csüggedés jobban vádolna engem.
0: E csüggedés a mentséged lehet neki, méltatlanul öltél másokat.
3: Én meg nem öltem őket.
0: Akkor hát meg sem haltak.
3: Férjedet meg nem öltem.
0: Akkor él?
3: Nem, halott. És Edward keze ölte meg.
0: Hazug, rothadt torok. Margit királyné törött vérétől füstölögni látta. Szegezted már az ő szívének is, csak bátyáid lökték el a hegyét.
3: Mert rágalmazó nyelve büntelen vállamra rakta bátyáim bűnét.
0: Megölted a királyt?
3: Megengedem.
0: Megengeded? Te béka! Úgy az Isten engedje meg, hogy érte átkozott légy. Az égben van, s oda te sohasem jutsz.
3: Köszönje meg nekem, hogy oda küldtem. Ott volt a helye, nem köztünk a földön.
0: Számodra nincs más hely, csak a pokolban.
3: De van, ha éppen hallani akarod.
0: A börtönben.
3: Nem. A hálószobádban.
0: Kór törje a szobát, ahol te fekszel.
3: Töri, hölgyem, míg nem fekszem veled.
0: Remélem.
3: Tudom. Drága Lady Anna, hagyjuk már szellemünknek gyors vívását, és térjünk át a lassúbb módszerekre. Nem hibásabb-e az, aki e két Plantagenet kora halálát okozta, mint az, aki végrehajtotta csak?
0: Te voltál ok és átkos okozat.
3: Szépséged volt az okozatoka. Szépséged, mely álmomban megkísértett, hogy meggyilkoljam az egész világot egyetlen óráért, szép melleden.
0: Ha ezt tudom, szépségemet te gyilkos, arcomról körmöm tépte volna le.
3: Eszem nem bírná szépséget halálát, a világot a nap deríti fel, engem meg ez életem s napom.
0: Halálos én napodra s életedre.
3: Ne átkozd magad, mindkettő te vagy.
0: Bár az volnék, hogy rajtad bosszút állnék.
3: Ki elrabolta a férjedet, úrnő, azért tette, hogy jobb férjhez segítsen.
0: E ennél jobb férj nem lélegzik a földön.
3: Van, aki nála jobban tud szeretni.
0: Nevét mond.
3: Plantagenet.
0: De hát ez ő volt.
3: Azonos név, de különb ez a példány.
0: És hol van?
3: Itt. De miért köpsz le, mond?
0: Bár nyálom méreg lenne kedvedért.
3: Nem fakadt méreg édesebb talajból.
0: Nem tapadt méreg rothadtabb varangyon. El innen megfertőzött szememet.
3: Szemed, édes hölgy, megfertőzött engem.
0: Bár kígyó lenne, hogy halálra marjon.
3: Bár kígyó lenne, hogy egyszerre halljak, mert most élő halállal gyilkol engem. E szemet, mely gyászkönnyeket nem ontott, mikor hős apád, akár egy gyerek mondta el apám szomorú halálát, s 20-szor megállt, hogy magát kizokogja, s mit nem sajtolt belőle ennyi bánat, szépséged zokogással vakította. Nem kérleltem ellenséget, barátot, s nyelvem szelít hízelgést nem tanult. De most szépséged hűbér birtokáért nyelvemet kérni hajtja büszke szívem. Ne tanítsd ilyen megvetésre ajkad, úrnőm, hiszen csókokra van teremtve. A bosszúló szíved meg nem bocsáthat. Nézd, neked adom éles kardomat. S ha tetszik néked hű szívembe döfni, hogy elszálljon e lélek, mely imád, én megnyitom a halálos csapásnak, s térden könyörgöm tőled a halált. Ne várj! Én öltem meg Henrik királyt! De erre csak szépséged ingerelt. No, szúrj! Kezemtől halt meg ifjú Eduard! De mi vit rá a te mennyei arcod? Fogd hát a kardot, vagy fogadj el engem.
4: No, állj fel, tettető. Ha bár kívánom halálodat, hóhérod nem leszek.
3: Akkor hát mondd, hogy öljem meg magam.
4: Már megmondtam.
3: Igen, de csak dühödben. Mondd csak ki még egyszer. És ez a kéz, mely szerelmedért, szerelmedet megölte, szerelmedért egy még hívebb szerelmet öl meg, és mindkét halált te okoztad.
4: Bár látnám szíved.
3: Bőrén ül nyelvemen.
4: És ha mindkettő hamis?
3: Úgy hű férfi nem élt még.
4: Hát, tedd el kardodat.
3: Hát békét kötsz velem.
4: Azt még majd megtudod.
3: De mondd, remélhetek.
4: Hisz mindenki remél.
3: Fogadd el gyűrűmet.
4: Ne várd, hogy én is adjam.
3: Nézd, gyűrűm ujjadat, hogy zárja be. Így zárja be melled a szívemet. Viseld mindkettőt. Mindkettő tiéd. S ha szegény és alázatos rabod kérhet még egy kegyet kecses kezettől, add meg, s örökké boldoggá teszed.
4: Mi ez a kegy?
3: Hogy bízd e szomorú feladatot rá, mert legtöbb oka van jajgatásra. S a csörci monostorban a nemes királyt ünnepélyesen eltemettem, s bűnbánó könnyel öntöztem a sírját, meglátogatlak kellő tisztelettel. Nem mondhatom meg miért, de arra kérlek, hogy részesíts e kegyben.
4: Tiszta szívemből. S jól esik nekem, hogy láthatom friss bűnbánatodat.
3: Mondj egy búcsú szót.
4: Azt nem érdemelsz. De mert megtanítsz hízelegni. Képzeld, hogy mondtam már neked, Isten veled.
3: Fel a koporsót!
2: Csörszé felé, nemes lord.
3: Nem. A kolostorba. Ott várjatok meg!

0: Kértek már, asszonyt, ilyen hangulatban? Nyertek már, asszonyt, ilyen hangulatban? Én kerültem férjét, férje apját. Megfogom szíve vad gyűlöletében, könnyel szemében, átokkal az ajkán. Hát elfelejtette már jó urát, Edward herceget, akit negyed éve rossz kedvemben Kardon hegyére tűztem, ki tény és jog szerint királyfi volt, s ő szemét mégis hozzám aljasítja. Hozzám, ki fél Edwarddal fel nem érek. Esküszöm, azt hiszi, amit nem értek, hogy csodáson csinos fiú vagyok. Igyekszem majd egy tükröt beszerezni, s foglalkoztatni 200 szabót, hogy testemhez illő szabást találjon. Mint hogy kezdek kibékülni magammal, befektetek magamba némi pénzt.
1: Míg tükröt veszek, süss ki, drága nap, menet közben hadd lássam árnyamat.
2: Türelem, madám, őfelsége régi jó egészsége gyorsan visszatér.
3: Rosszabbul lesz, ha ezt rosszul tűröd. Az Istenért hát légy nyugodt és vigasztald őfelségét ügyes, vidám szavakkal.
4: Mi történik velem, ha ő halott lesz?
3: Trónörökössel áldott meg az ég, vigaszul, ha eltávozott ura.
4: De fiatal még. És gyerekkora gyámja Gloucester Richard lesz. Ő pedig sem engem, sem titeket. Nem szeret semmikét.
2: Ki mondták már, hogy ő lesz majd a vévnök?
4: Csak eltökélték, nem mondták ki még, de így lesz. Majd, ha meghal a király.
5: Itt jön Buckingham úr. És Stanley úr.
6: Királyi felségednek jó napot.
7: Tegye boldoggá felségedet Isten.
4: E jó kívánságodra feleséged, Richmond grófnő, áment nem mondana, de biztosítlak téged, jó uram, nem gyűlöllek, bár feleséged engem nem szeret. És pökhendisége sért.
7: Kérem felségedet, ne higgy el irigyei piszkos rágalmait.
4: Láttad ma a királyt, Stanley uram?
7: Hogy ne hisz, Buckingham herceg meg én épp ő felsége ágyától jövünk.
4: Látni-e rajta javulás jelét?
8: Látni, asszonyom. Derűsen beszél.
4: Isten segítse. Volt tanácskozás?
6: Igen, madam. Most békét közvetít Gloucester herceg s fivéreit között. Meg közöttük és kamarás uram közt s magas színe elé hívatta őket.
1: Rádolmaznak és én nem tűröm ezt! Mert nem tudok szép szóval ízelegni, hát gonosz ellenségnek tartalak. Tehát nem is élhet nyílt ember anélkül, hogy egyszerű igazságát ne sértsék szemtelen, sejmes, ravasz bugrisok.
5: Kegyelmet kihez beszél közülünk?
0: Hozzád, akiben semmi tisztesség sincs. Kísértett meg, mivel bántottalak, vagy téged, vagy bárkit ebből a pártból, fene belétek.
1: A király személye védje meg Isten jobban, mint kívánod. Még lélegzetet sem vehet nyugodtan, anélkül, hogy rongy panasz ne zavarná.
4: Gloucester bátyánk, a dolgot félreérted. A király magas elhatározással, s nem valamely kéréstől ösztönözve, megsejtette szíve gyűlöletét, mely gyermekeim s bátyáim iránt, s irántam is tettek beöltözik. Értet küldött, hogy megtudja okát haragodnak, s tán megszüntesse azt.
1: Nem tudom, züllött a világ, s ökörszem prédál ott, hol a sas sem mer leszállni. Mióta minden bugrisból nemes lett, sok nemes úr bugrissá változott.
4: Úgy is tudjuk, mit gondolsz, Gloucester bátyánk. Szerencsémet, híveimet irigyled. Adja meg Isten, hogy rád ne szoruljunk.
1: De úgy akarja, hogy mi szorulunk rád. Bátyánkat kedvedért bebörtönözték.
4: Esküszöm arra, ki elégedett kis sorsból Bush királynévá emelt. Én ő felségét sosem uszítottam Clarence hercegre. Inkább magam is komoly ügyvédje voltam az ügyének. Uram, gyalázatosan sértesz azzal, hogy aljas és hamis gyanúba rántasz.
1: Mered tagadni, hogy nemrég miattad börtönözték be Hastings urama?
9: Merheti is, uram, mivel...
1: Merheti, Lord Rivers! Igen, miért ne? Többet is merhet, mint hogy ezt tagadja. Merhet téged szép állásokba rakni, és letagadni segítőkezét, sivatkozni a te nagy érdemedre. Mit ne merhetne? Merhet, játszva merhet.
9: Merhet? Mit merhet?
1: Merhet és nyerhet. Nyerhet egy királyt.
4: Gloucester uram! Túl régen tűröm el a keserű gúnyt, idétlen szidást. Az égre! Hadd tudja meg ő felsége, milyen goromba gúnyt űrök naponta. Bár lennék inkább falusi cseléd, mint nagy királyné, úgy, ahogy vagyok. Úgy marnak, megvetnek angol királynét, hogy az lehettem nem oly nagy öröm.
10: Fenyeget, hogy elmondod a királynak. Mondd el, ne kímélj. Nézd, amit beszéltem, nem tagadom le a király előtt, s megkockáztatom a Towerbe zárást. Ideje, amit tettem, elfeledték. Férjed nem volt király, te sem királyné, és már nagy ügyének igáslova voltam. Irtottam ellenségét, s híveit jutalmaztam, s ontottam véremet. És ez alatt te is, meg Gray, a férjed, a Lancaster ház pártján voltatok. Hadd idézzem, ha elfelejtettétek, hogy mik voltatok és mik lettetek, s hogy én mi voltam, és mi lett belőlem. Szegény Clarence börtönbe jut jutalmul. Bár lenne, mint Edwardé, kő a szívem, vagy Edwardé oly lágy, mint az enyém. Én túl gyermetek vagyok e világra.
9: Lord Gloucester, e nehéz napokban azzal vádolsz, hogy ellenségeid vagyunk. Mi törvényes királyunkat követtük. Ha te lennél király, téged követnék.
10: Ha király lennék, inkább házaló. Távol legyen egy gondolat szívemtől.
4: Amilyen kis örömnek képzeled, uram, ha az ország királya lennél. Képzeld, hogy épp oly kis öröm nekem az, hogy a királynője én vagyok.
11: Figyeljetek, kalózok, kik a tőlem rabolt zsákmányt osztjátok marakodva. Ha mint királynőnek meg nem hajoltok, reszkessetek a trónfosztott előtt. Miért fordulsz el, te finom gazember?
10: Mit művelsz itt, Margit, bolond boszorkány?
11: Elismétlem, mi minden tönkretettél, ezt művelem. Aztán mehetsz utadra.
10: Nem száműztek ki végzés terhe mellett.
11: Igen, de a száműzetés nekem nagyobb kín, mintha itt ér a halál. Te férjemmel s fiammal tartozol. Te királysággal, s ti mind hódolattal. Titeket illet minden szenvedésem, s minden vitorlott gyönyörötök engem.
10: Megátkozott nemes atyám, mikor hős homlokát papírral koronáztad, s gúnyott patakot sajtolt ki szeméből, s hogy felszárítsa, fia Rutland tiszta vérébe mártott kendőt odavágtad. Akkor keserű lelkében fogant átkar átszállt, s most nem mi büntetünk, de Isten büntet véres tettedért.
7: Aljasság volt a gyermeket megölni. Ki hallott irgalmatlan a dologról?
9: Zsarnokok sírtak a hír hallatára.
12: Nem volt, aki ne jósolt volna bosszú.
10: Northumberland ott volt és zakogott.
11: Mit? Egymást, Marta, mind még beléptem, és egymás torkának készültek esni. És most összefog mind, hogy engem gyűlöljön. Hát York bősz át. Annyit ér az égben, hogy Henrik és édes Edward halála, elveszett trónjuk, bús száműzetésem, mind a nyafogó kölyök ára volna. Hát a felhőkön áthatolnak átkok. Hát gyors átkom, fuss át a lassú felhőn. Ha nem harcolva, halva hújjon el ki, gyilkolással lett királyotok. Edward fiat ki most a Velszi herceg. Edwardomért ki volt a Velszi herceg. Korra erőszak által halljon, ifjan. Értem királynőért, te a királynő. Éld túl dicsőséged, mint én túléltem. Éld meg, hogy meghal minden gyermeked. És lásd, amint most téged látlak én, hogy más ül helyeden, mint te enyémen. Sokáig élj. Boldog időt halálas a bú megnyújtott órái után. S ne légy anya, feleség, brit királynő. Rivers és Dorset, ti ott álltatok, s te is, Hastings úr, mikor fiamat törrel ledöfték, arra kérem Istent, ne érjetek természetes halált, s váratlan sors végezzen veletek.
10: Fejezd be már, utálatos boszorkány.
11: S téged kihagyjalak? Kutya! Figyelj rám! Ha van az égnek tartalékcsapása, mely átkaimat meg tudná haladni, Őrizze meg, míg bűneid megérnek, és aztán sújtsa le te rád, ki a szegény világ békéjét megzavartad. Mardoslás férge rágja lelkedet. Barátaidat tartsad árulóknak, és az árulókat jó barátaidnak. Ne szálljon álom halálos szemedre, te torszülött gnom, dúló ronda állat. Születésedkor bélyegeztek a természet rabjának, pokolfiának, anyád terhes hasának szégyene, atyád ágyékának csúf sarjadéka, te becsület rongya, te gyűlölt magad ellen fordultak átkaid. Szerencsém árnya, szegény álkirálynő, szeretnéd még, hogy segítsek neked átkozni a mérges púpos varangyot?
7: Végezben ember őrült átkodat, s türelmünket ne tedd próbára már.
6: Ne vitázz vele, hold kóros szegény.
11: Csitt! Márki úrfi, ne légy szentelen. Bár új nemességet tudnám, mi az elveszteni és nyomorultul élni, ki magasan áll, sok vihar veri, és roncsokká törik, ha lezuhan.
8: Jó tanács, már ki tanuld meg.
6: Uram, te rád sem illik ez kevésbé.
8: Sőt, jobban. De én magasan születtem, sasfészkünk cédrus koronáján épült, széllel cicázik, és gúnyt űz a napból.
11: S árnyékot vet a napra! Jaj, nekem! Sasfészkünkben fészkel, sasfészketek! Isten! Ki látod ezt? Miért tűröd el? Vérrel nyertétek! Vérrel vesszen el!
8: Csit! Szégyemből, ha nem szeretedből.
11: Buckingham herceg, csókolom kezed. A szövetség és barátság jeléül áldás terács nemes házadra is. A te ruhádat nem szennyezte vérünk, s átkom érvénye nem vonatkozik rád.
8: S itt senkire. Nem hagyja el az átok annak ajkát, ki levegőbe szórja.
11: Buckingham, vigyázz arra a kutyára, ha hízelek harap. És mikor harap, mérges foga már halálra sebez. Ne legyen között hozzá, óvakodj. Bűn, halál, pokol, nyomta rá pecsétjét, s pokol szolgálj szolgának neki.
7: Miket beszél neked, Buckingham úr?
8: Kegyes uram, nem jegyzem meg, amit mond.
11: Mit? Jó tanácsomért gúnyolsz, s hízeleksz az ördögnek, akitől óvtalak. Ó, emlékezz még erre egy napon, ha majd Richard szaggatja szívedet, s mondd, hogy szegény Margit prófétanő volt. De gyűlöljön is Gloucester titeket. Ti pedig őt, s mindnyájatokat.
7: Átkaitól a hajam így megáll.
2: Enyém is. Csoda, hogy még szabadon jár.
8: Nem kárhoztathatom. A szent anyára sokat szenvedett, és bánom azt a részt, melyet a szenvedésből én okoztam.
4: Nekem tudtommal semmi részem ebben.
8: De élvezed a szenvedés előnyét. Túl tüzes voltam, és jót tettem azzal, ki túl fagyos most, hogy eszébe jusson. Clarence-nek aztán jól fizetnek érte. Most ingyen tömik, kínja érdemében.
2: Utasítás ez itt, hogy a nemes Clarence herceget kezetekbe adjam. Nem gondolkozom, hogy ez mit jelent, mivel ártatlan akarok maradni. Itt vannak a kulcsok. A herceg alszik. A királyhoz megyek, s neki jelentem, hogy kezetekre adtam foglyomat.
6: Csak menj, uram, ez bölcsességre van. Isten veled.
7: Ki vagy?
13: Ember, akár te.
7: Az én vérem főrendi vér.
13: Az én vérem bő, lenti vér.
7: Hangod dörög.
8: Szemed alázatos.
13: Hangom a királyé, szemem sajátom.
8: Homályosan s halálosan beszélsz. Ki küldött ide? Miért jöttetek?
13: Hogy
8: megöljetek?
13: Igen.
8: Barátaim, mivel bántottalak meg?
13: Nem minket bántottál meg. A királyt.
8: A királlyal majd még kibékülök.
14: Soha, uram. Hát készülj a halálra.
8: Bátyám, kedvéért ne gyűlöljetek. Én öccse vagyok. Szeretem nagyon. Ha bérért vagytok itt, forduljatok meg, és elküldlek Loszter öcsémhez, aki életemért nagyobb jutalmat ad, mint Edward a halálom híreért.
14: Csalódol, mert Loszter öcsé gyűlöl.
13: Ő küldött elpusztításodra minket.
8: Az nem lehet. Hisz sírt a sorsomon, s karjába zárt, s esküdött zokogva, hogy igyekszik kiszabadítani.
13: Hát azt teszi, mikor kiszabadít földrapságából mennyei örömre.
14: Meg kell halnod, uram. Békíts meg Istent.
8: Barátom, részvétet látok szemedben. Gyere mellém, s könyörögj te is értem az én helyemben. Mert hol az a koldus? Ki egy kolduló herceget ne szánna?
14: Nézz hátra, jó uram!
13: Ne te! És még, s ha mindez nem elég, a Malvázia hordóba befolytak.

0: jó férfi munkát végeztem ma, pírek. Csak folytassátok e szövetkezést. Én minden nap várom a híradást, hogy megváltom végül megvált e helyről, s békésebben száll lelkem égbe, ha barátaim békét kötnek a földön. Rivers és Hastings, fogjatok kezet, esküdjetek, s ne rejtett gyűlölettel.
1: Az égre nincs lelkemben gyűlölet, s igaz szívemnek kezem a pecsétje.
2: Úgy éljek, amint híven esküszöm.
0: Te sem lehetsz kivétel, asszonyom. Nyújtsd Hastings úrnak csókra kezedet, és minden tettet is nélkül szeresd őt.
3: Hastings, nem emlékszem gyűlöletedre. Úgy éljek én, s úgy éljenek enyém.
0: Darzett, öleld meg. Hastings, viszonozd.
1: Részemről a kölcsönös szeretet sérthetetlen lesz. Erre esküszöm.
2: És én épp úgy.
0: Buckingham herceg, adj te is pecsétet. Öleld meg feleségem híveit, s egységeteknek örülhessek én is.
4: Ha Buckingham valaha gyűlölettel néz fenségedre, és nem védi meg szeretettel fenségedet s övéit, az gyűlöljön, kitől soha se várnám. A legnagyobb szükségem lesz barátra, s barátomban legjobban megbízom. Megbízhatatlan álnok áruló legyen hozzám. Így büntessem meg Isten, ha álnok leszek hozzád, s tieidhez.
0: Most már csupán Gloucester öcsénk hiányzik, hogy ezt az áldott békét betetőzze.
5: Szép jó reggelt, királyom és királynőm. És nektek, pírek, boldog jó napot.
0: Igazán boldog ez a nap nekünk. Gloucester, mi jámbor tetteket műveltünk, szeretetet s békét a gyűlöletből, a haragtól kigyulladt főurak közt.
5: Ez áldott munka, legfelsőbb uram. Ha öntudatlanul vagy vad dühömben elkövettem olyasmit, amiért valaki neheztel, azt kívánom, hogy egyezzen ki békében velem. Madame, tőled kérek békét először, s hű szolgálattal fizetek meg érte. S tőled, Lord Rivers, s Lord Grey, tőled is, kik mind ok nélkül haragudtatok rá. Nem ismerek olyan eleven angolt, akire lelkem jobban haragudna, mint egy ma éjjel született gyerek. Mert Isten engem alázattal áldott.
3: Szent ünnepnap legyen e nap ezentúl. Legfőbb uram, kérem felségedet, fogadja Clarence öcsénket kegyébe.
5: Madám!
6: Szeretetet azért fogadtam, hogy csúfoljanak a királyi körben. Ki ne tudná, hogy a herceg halott? Méltatlanul gúnyolott tetemét.
0: Ki ne tudná, hogy halott? De ki tudja?
3: Minden tudó ég. Micsoda világ.
0: Meghalt. Hisz a parancsot visszavontuk.
5: De ő, szegény, meghalt első szavadra, melyet egy szárnyas Merkur hordozott, míg sántalában járt a kegyelem, s már csak a temetésre érkezett.
7: Királyom, szolgálatomért jutalmat!
0: Most ne, Lord Stanley, lelken tele búval!
7: Nem megyek, míg felséged nem figyel rá.
0: Hát mondd meg egyszerre, hogy mit kíván.
7: Legfőbb uram, egy szolgám életét, ki megölt egy verekedő urat a norfolki herceg kíséretéből.
0: Nyelvem öcsémet halálra ítélte, és most nyelvem egy szolgának megbocsásson. Öcsém nem ölt, gondolat volt a bűne, és büntetése keserű halál. De ki könyörgött érte? Haragomban kitérdelt lábamnál mérsékletért. Ki szólt testvériségről, szeretetről? Ki mondta, hogyan hagyta ott szegény a nagy Arvikot, hogy hogy csatázott értem? Mikor Oxford levert, ő mentett engem, és azt mondta, bátyám, élj, s légy király. Ki mondta, hogy mikor ketten feküdtünk halálra fagyva, hogy burkolt be engem a köpenyébe, s kitette magát pőrén a dermet hideg éjszakának? Mindezt a vaddű emlékezetemből kiirtotta bűnnel és közületek lelkembe, senki nem idézte föl. A kocsisaitok, szolgáitok gyilkolnak, mámorosan eltörölve a megváltónak élő képe mását, rögtön letérdeltek kegyelemért, és én méltánytalanul megadom. De öcsémért senki sem mert beszélni. És én magam kegyetlen, én se szóltam szegény lelkiért, de közületek a leggőgösebb is adósa volt, és mégse könyörgött az életéért. Félek, ezért majd Isten büntetése sújt rám és rátok, s mind a miénkre. Jöjj, Hastings, támogass hálószobámba. Szegény Clarence.
8: Jó, nagyanyó, mondd, hát meghalt apa?
9: Nem, fiam.
8: Miért ördeletkezed, s vered a mellett, s kiáltozol, Clarence szegény fiam?
9: Ezt nem jól fogjátok föl, gyermekek. Én a király betegségét panaszlom, hogy ő elvész. Nem apátok halálát.
8: Nagyanya, hát apánk mégis halott. Ebben nagybátyám a király a bűnös. Isten bosszút áll rajta, és igaz imákkal én is erre kérem őt. És én is!
9: A király szeret titeket. Ártatlan gyermekek, s nem sejtitek még, hogy ki okozta apátok halálát.
8: Nagyanyó, a jó Gloster bácsi mondta, a királyné rábírta a királyt, hogy koholt bűnökért bebörtönözze, s mikor bácsim elmondta, könnyezett, s azt mondta, úgy szeret, mint gyermekét.
9: Az én fiam, igen, és szégyenem, de nem mellemből szopta a csalást.
8: Azt hiszed, hogy a bácsim tettető?
9: Igen, fiam.
8: Nem hihetem. Figyelj, mi ez a lárma?
10: Ki tiltja meg, hogy sírjak és jajogjak? Sorsomat szígyam, s magamat gyötörjem.
9: Mi ez a vad örjöngő jelenet?
10: Edward halott.
9: Fiam.
10: Uram, fiad, királyunk, miért ne az ág a gyökér kitépve? Nedv nélkül miért nem hervad a lefét? Élni akar, sírj, meghalnál, siess, hogy szárnyas lelkünk a királyt elérje. Vagy kövessük, mint hű alatvalók, új országába, örök nyugalomba.
9: Épp annyi részem van a bánatodban, még jogcímem volt még nemes uradra. Te özvegy vagy, de mégis anya is vagy, s megmaradt gyermekeid vigasza. De a halál férjemet vette el, és két mankóját gyenge tagjaimnak, Edwardot és Clarence. Van okom, mivel tiéd csak fele bánatomnak, hogy túl kiáltsam panaszaidat.
10: Még egy özvegy se vesztett soha ennyit.
8: Még Egy árva se vesztett soha ennyit.
9: Még egy anya se vesztett soha ennyi. Jaj! Mind e bánat anyja én vagyok. Háromszor elhagyottra rám zuhog, hármatok minden könnye, gyászotok.
1: Nyugodj meg, jó anyám. Haragszik Isten, ha tetteit ellenkezés fogadja.
6: Madám, gondolj, mint jó anya fiadra, az ifjú hercegre, s küldj rögtön érte. Koronáztasd meg! Ő a vigaszon!
5: Ugom, nyugodj. Mindünknek van oka siratni fényes csillagunk kihunytát. De sírással nem gyógyítjuk a bajt. Anyám asszonyom, bocsáss meg, nekem kegyelmedet nem láttam. Térden állva, alázatosan áldásodat kérem.
9: Áldjon meg Isten, és adjon szívedbe lágy szeretetet, hű szófogadást.
5: Ámen. És halljak meg, mint jó öreg. Minden anya áldásnak ez a vége. Csodálom, hogy kihagyta ő kegyelme.
1: Ködös hercegek, fájó szívű pírek, kiket a gyász nagy közös súlya nyom. Egymás szeretetével óvjuk egymást. Jó lenne, ha az ifjú herceget kis csapat hozná Ludlowból ide, Londonba, hogy királlyá koronázzuk.
6: Buckingham úr, miért csak kis csapat?
1: Azért, uram, mert a nagyobb kíséret a rosszaság félig heget sebét megnyitná, s ez annál veszélyesebb, minél zöldebb s gazdátlanabb az állam, ahol a ló a gyeplőnek parancsol, és arra fut, amerre neki tetszik. Én azt hiszem, a félelmet a bajtól, s magát a bajt is ki kell itt kerülni.
5: Remélem, a király békét kötött velünk, s az egyesség bennem szilárd.
6: És bennem is, s hiszem mindenkiben. De most még zöld. Nagyon kerülni kell a megszegés nyilvánvaló veszélyét, melyet túl nagy kíséret felidézne. Ezért a nemes Buckinghammel tartok. Kevesen menjenek a hercegért.
5: Ezt mondom én is.
1: Hát így legyen. Menjünk és döntsük el. Ludlow felé kikindulnak azonnal.
4: Uram, bárki megy is a hercegért, az Istenért csak mi itt nem maradjunk. Mert útközben a megbeszélt ügyek kezdetéül a királyné családját a herceg mellől majd eltávolítom.
5: Te jobbik énem, igaz parlamentem. Mint kicsi gyermek, úgy megyek utánad.
6: Ludlow felé, hogy itthon ne maradjunk.
11: Jó reggelt, szomszéd. Mondd, hová sietsz?
0: Hidd el nekem, hogy nem tudom magam se.
11: Tudod a hírt? Hogy meghalt a király?
0: Ritkán jobb az utód. Félek, hogy kerge világ.
12: Szomszédok, adjon Isten!
11: Jó napot!
12: Igaz a hír, Edward király halott?
0: Igaz, nagyon igaz. Segítsen Isten!
12: Akkor, urak, csúnya időket érünk.
11: Isten kegyelméből fia király lesz.
12: Jaj, az országnak, melynek feje gyermek!
0: De van remény az ő kormányzatában, mely a gyerekkorában a tanács és éretéveivel ő maga kétség kívül jól irányítanak majd.
12: Ó, Gloucester herceg tele van veszéllyel, és gőgös a királyné pereputja. S ha nem ők uralkodnának, de rajtuk, még meggyógyulhatna a beteg ország.
11: Miért is félünk? Még minden jóra fordul.
12: Ha elborul, a bölcs ember köpenyt vesz.
0: Az ember szíve tele félelemmel. És nem beszélhet senkiben, aki nem komoran és nem rettegve néz rá.
12: Így szokott lenni minden változáskor, de bízzuk ezt Istenre.
1: Isten hozott Londonban, édes herceg. Kedves öcsém, szívem s elvém király. A fárasztó úttolói mél a bús vagy.
13: Nem, bátyám, csak az úti bosszúságok tették az utat hosszúvá s nehézzé. Jó volna, ha több nagy bátyám fogadna.
1: Édes herceg, ifjú erényed épp még, s
0: Te föld csalásait nem ismered.
14: Veszélyesek a bácsik, akiket látni kívánsz. Mi alatt ízleled szavuk mézét, szívük mérgét nem érzed.
6: Őrizzen Isten a hamis baráttól.
13: Őrizzen, de ők nem hamis barátok.
5: Uram, a Lord Major jön üdvözölni.
1: Erőt és boldogságot adjon Isten.
13: Köszönöm, uram, mindnek köszönöm. Azt hittem, hogy anyám és York öcsém sokkal korábban jönnek már elénk. Fúj, miért is nem jön már az a csiga Hastings hírt hozni, hogy jönnek-e végre, vagy sem?
1: Épp jókor jön a verejtékező úr.
13: Hozott Isten, uram, jön-e anyám?
0: Miért nem, Isten tudja, én nem. Anyád, a királyné és York öcséd a Westminster templomba menekült. A kis herceg jött volna én velem, de anyja visszatartotta erővel.
1: Micsoda ferdesz eszély tőle ez? Bíboros úr, rávennéd a királynét, hogy küldje el a yorki herceget tüstént felséges fivére elé? Ha megtagadja, Hastings úr, segíts, és tépd ki féltő karjai közül.
15: Csak várd meg itt, mert ha nem hajtana a szelíd szóra, tiltja Istenem megsértenünk a menedék jogot. A világ minden kincse sem elég, hogy szentségtöréssel fertőzzem magam.
1: Fölöslegesen makacs vagy, uram. Túl hagyományhűs, ceremóniás. Nem bűn e bűn a mai durva korban. Kihozni őt nem is szentségtörés. Hisz csak az élvez menedékjogot, ki gaztettekkel szolgált arra rá, és bölcsen ezt a jogot kéri is. A herceg nem kérte, de rá se szolgált, ezért úgy vélem, nem kaphatja meg. S ha elviszitek azt, ki nincs is ott, nem sértünk előjogot, menedéket. Gyakran hallottam védett emberekről, de védett gyermekekről soha még.
15: Ezúttal már is meggyőztél, uram. Jöjj, Hastings úr, hát elkísérsz utamra.
2: Megyek, uram.
13: Urak, siessetek, ahogy lehet. Mondd, Gloster bácsi, ha megjön öcsénk a koronázásig, majd hol időzünk?
5: Ahol felséged leginkább kívánja.
15: Ha tanácsolhatok, egy-két napot felséged a Towerban tölt talán.
5: Aztán ott, ahol legalkalmasabb pihenni, és az időt elmulatni.
13: A Towert szeretem én a legkevésbé. Ugye Julius Cézár építette?
15: Ő kezdte el, kegyes uram, s azóta folytatták az új és új századok.
13: Julius Cézár pompás férfi volt, és a halál nem hódította meg e hódítót, mert hírnevében él. Buckingham bátyám, mondok valamit.
1: Mit, felséges uram?
13: Ha megélem a férfikort, kivívom francia földön régi jogainkat. Vagy nagy király leszek, vagy hős halott.
1: De éppen jókor jön a yorki herceg.
13: Yorki Richard! Hogy vagy, kedves öcsénk?
8: Jól, felség, már így kell, hogy hívjalak.
13: Igen, öcsém, egyforma bánatunkra.
5: Hogy van, öcsénk, a nemes yorki herceg?
8: Köszönöm, nemes bácsim. Ó, uram, azt mondtad nekem, nagyra nő agyom. S bátyám, a herceg elhagyott a növészben.
5: Igen, uram.
8: S ezért gyom lenne hát.
5: Ó, szép öcsém, ezt épp nem mondanám.
8: Kettőnk közül hát őt tiszteled inkább.
5: Ő uralkodóm, s parancsol nekem. Te rendelkezz velem, mint jó rokonnal.
8: Úgy kérlek, bátyám, add nekem e tört.
5: Nagyobb ajándékot adok öcsémnek.
8: Nagyobbat? Ó, az csak a kard lehet.
5: Felséged nem bírná még hordani.
8: Elbírnék én még nagyobb dolgot is.
5: Mit? Fegyverem kívánod, kis uram?
8: Úgy köszönném meg, ahogy szólítasz.
5: Hogyan?
8: Egy kicsit.
13: Hegyként beszélsz, öcsém, York hercege. Bátyám kegyelme csak elbír vele.
8: Úgy érted, elbír engem, nem velem. Bátyám, bátyát mind a kettőnket gúnyol. Mert kicsi vagyok, akár egy majom. Azt hiszi, majd váladon hordozol.
5: Uram, nem tetszenék indulnod innen?

0: Súlyos szívvel indulok a Tower felé.
1: Nem gondolod, ahogy a kis szószátyár Yorkot ravasz anyja gyújtotta fel, hogy téged ilyen csúnyán kicsúfoljon?
2: Nem kétes. Ó, szemtelen fiú. Tehetséges, merész, gyors, ötletes. Tetőtől talpig anyjára ütött.
1: Jó, hagyjuk ezt. Kezbi!
2: Igen?
1: Esküdtél arra, hogy híven előmozdít a céljainkat. Mit gondolsz, vajon könnyű munka lenne megnyernünk William Hastings urat, hogy nemes hercegünket e híres sziget királyi trónjára emeljük?
3: Ő úgy szerette az elhunyt királyt, hogy nem akar véteni fia ellen.
1: És mi a véleményed Stanleyről?
3: Ő minden ügyében Hastings után megy.
1: Akkor csak ennyit, kedves Kedvé. Menj. Kémlelt körül a jó Hastings urat. Milyen érzéssel nézi céljainkat, és ad hírül nekünk a hajlamát.
2: Üdvözlöm Lord Hastingset. Mondd neki, hogy eret vágunk a Pamfreti várban holnap veszélyes ellenségeim. És kérd meg, hogy egy jó hír hallatára Sornénak egy jó csókkal többet adjon.
1: Nos, uram, mit teszünk, ha észrevesszük, hogy Hastings úr nem ért egyet velünk?
2: Fejét lecsapjuk. Majd meglátjuk ezt még. S nézd, ha király leszek, te kérheted Hereford grófságát, és minden ingóságot, mely bátyám a király birtoka volt.
1: Behajtom kegyelmed ígéretét,
2: és barátilag beváltom majd neked.
4: Hastings uram!
5: Kit kapom?
4: Lord Stanley küldött.
5: Hány óra?
4: Épp most üti a négyet.
5: Nem hallhatik, urad, e hosszú éjszakában?
4: Úgy látszik abból, amit mondanom kell. Először is küldi üdvözletét.
5: Aztán?
4: Aztán üzeni, hogy álmában éjjel egy vatkan felszakította sisakját, és azt mondja, kettős tanácsot ülnek, és elhatározhatják az egyiken, hogy tönkretesznek mindkettőtöket. Ezért küldött el, hogy megtudakoljam. Akarsz-e rögtön vele lóra ülni, s lóhalálban éjszak felé utazni, kerülni a megsejtített veszélyt?
5: Menj, fiú, menj és tér vissza urathoz. Mondd, ne féljen a két tanácsüléstől. Az egyiken majd ott leszünk mi ketten, a másikon Kezbi, ki jó barátom, és nem határozhatnak kettőnk felől anélkül, hogy azonnal meg ne tudnám. Mondd, hogy félelme üres képzelődés, és csodálom, hogy oly balga lehet, hogy elhiggye nyugtalan álmagúnyát. A vatkantól futni, mielőtt üldöz, épp annyi, mint magunkra ingerelni, holott vadászat nem is járt eszében. Kezd fel gazdádat, s mondd, hogy ide várom, s a Towerba ketten együtt megyünk. S meglátja, jól fogad minket a vatkan.
4: Megyek, uram, s megmondom, mit üzentél.
3: Nemes uramnak jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt, Kezbi! Már ilyen korán kelsz? Mi újság ingadozó államunkban?
3: Szédítő világ igazán, uram, s azt hiszem nem jön rendbe, míg Richard nem hordja majd az ország koszorúját.
5: Koszorút? Úgy érted a koronát?
3: Igen, uram.
5: Inkább levágom nyakam koronáját, mint sem fején lássam a koronát. De el tudod hinni, hogy erre tör?
3: Úgy éjek, s azt reméli, majd te is pártján leszel, hogy elnyerhesse azt. S jó hírt üzen neked, hogy a királyné családjának, bősz ellenségeidnek Pamfletban még ma meg kell halniok.
5: E híredért csak ugyan nem búsulok, mert ellenségeim voltak, s most is azok. De hogy Richardra szavazzak, és így uram igaz örökösét kitúrjam, tanúm az Isten, nem teszem meg ezt.
3: Uram, kegyes lelkedet Isten óvja.
5: Egy év múlva is nevetni fogok, ha megérem azok tragédiáját, kik Edward király dühét rám idézték. Kezbi, két hét se kell, s olyanokat intézek el, kik még nem is gyanítják.
3: Cudar dolog meghalni, kegyes úr, annak, aki nem készül a halálra.
5: No, szörnyű, szörnyű, s így jár most Rivers, Owen és Grace mások, kik magukat épp oly biztonságban képzelik, mint te vagy én, kik tudod, becsesek vagyunk Richard s Buckingham hercegeknek.
3: A hercegek majd magas polcra tesznek.
5: Tudom, hiszen nagyon megérdemeltem. Hát Stanley úr, lándzsádat hová tetted? Vatkantól félsz? Síhegyvertelenül jössz?
6: Jó napot, uram! Kezbi, jó napot!
3: Jó napot!
6: Kigúnyolhattok, de a Szent Keresztre nincs ínyemre sok tanácsülés.
5: Uram, nekem is sokat ér az élet, és biztosítlak, hogy

0: eddig soha nem volt becsesebb, mint épp mostanában. Hiszed-e, ha nem volnék benne biztos, hogy ilyen győztes kedvemben találnál?
1: Londonból még a Pamfretti urak vidáman és nyugodtan lovagoltak. És bizalmatlanságra nem volt okuk. De látod, gyorsan béborult a napjuk. Félek a haragja egy gyors fegyverétől. Bár oktalan volna egy gyávaságom. Menjünk a taverbe, a nap múlik.
0: Gyerünk! S ha nem tudnád, még a mai nap a nevezett urak fejét veszik.
1: Pedig több joguk volna a fejükre, mint néhány vádlójuknak a fövegre.
0: Menj csak! Beszélnem kell még a papommal.
2: Örülök, uram, hogy vígan talállak.
0: Imáidért még, derék barátom, adósod vagyok. Kiegyenlítem jövő szombaton.
3: Jámbor szokás!
0: Buckingham herceg úr!
3: Mit, pappal beszélsz, kamarás uram?
4: Kegyelmednek gyónása semmi szükség. Pamfretben kell a pap. Barátaidnak.
5: Ó, Pamfret! Pamfret véres börtöne! Te barjós végzett nemes főuraknak! A te falaid bűnös börtönében vágták le egykor második Richárdot. És szörnyű várod nagyobb szégyenére, most majd ártatlan vérünket iszod.
6: Most Margit átka teljesül fejünkön, melyet Hastingsre szórt, és rám, és rátok, mert tűrtük, hogy fiát Richárd ledöfje.
5: Akkor megátkozta Richárdot is, s Buckinghamet, s Hastingset. Uram Isten, ne csak rajtunk, rajtuk is töltsd be átkát. Csak húgom óvd, s a két kis herceget. Érettük váltság legyen a mi vérünk. Hisz jól tudod, hogy jogtalanul ondják.
7: Gyorsan, halálotok órája ez.
5: Jöjj, Gré, jöjj, Vóen, öleljük meg egymást. Búcsúzzunk el. Találkozunk az égben.

0: Isten nevében szóljatok a tárgyhoz. Lordok, azért gyűltünk itt össze, mert a koronázásról kell döntenünk.
1: Készen áll minden e királyi napra?
2: Igen, csak határozzuk el, mikor lesz.
3: Én jónak tartanám a holnapot.
1: Ki tudja, mit akar a Lord Protector? Ki a nemes herceg bizalmasa?
3: Kegyelmettel legjobban ismeri.
1: Ismerjük egymás arcát? De szívemről ő sem tud többet, mint én a tiedről. És én sem övéről, mint te az enyémről. Hastings úr, hozzád fűzi őt barátság.
0: A kegyelmes úr tudom szeret engem, de nem kérdeztem, hogy a koronázást mikorra tervezi, s ő sem tudatta én velem kegyes szándékát e tárgyban. De tűzzétek ki napját, jó urak, és én az ő nevében szavazok majd, és remélem, rossz néven nem veszi.
3: Itt jön épp jókor a herceg maga.
4: Jó reggelt, kedves uraim s öcséim! Hét alvó voltam, de azért remélem távol létem nem gátolt semmi tervet, amely az én jelenlétemre vár.
1: Uram, Hastings úr, ha te nem jössz, átvette volna szerepedet, értsd úgy a király koronázás érdekében.
4: Hastings uram lehet a legmerészebb, jól ismer engem, és nagyon szeret.
5: Püspök uram,
4: halban van legutóbb a kertedben szép epret vettem észre. Kérlek, hogy küldj belőlük nekem is.
3: Uram, neked majd küldök boldogan.
4: Buckingham öcsém, csak egy szóra kérlek.
5: Catesby fürkészte Hastingset ügyünkben, és nagyon heves volt a konok úr, és azt mondta, hogy inkább feje hújjon, mint sem eltűrje, hogy elhalt urunk fia Anglia trónját elveszítse.
6: Távozz egy percre, utánad megyek.
2: Az örömnapot nem tűztük ki még. Holnap túl hamar lenne még, szerintem. Magam se vagyok jól ellátva még. Inkább későbbre tegyük a napot.
3: Merre van az én uram, Gloster herceg? Már elküldtem az eperért.
0: Ő kegyelme nyájasan mosolyog. Tám valami terfélének örül, hogy a jó reggelt így vígan köszönti. Keresztény földön senki sincs kinála kevésbé rejthetné kedvét haragját. Arcán rögtön megláthatod szívét.
2: Mit olvastál ki szívéből az arcán? A szerint mit reggel mutatott?
0: Hát az, hogy itt senkire sem haragszik. Ha úgy volna, elárulná szeme.
5: Kérlek, mondjátok meg, mit érdemelnek, kik halálomra szőnek ördögig az összeesküvést, és testemet lenyűgözik pokoli bűvölettel?
0: A nagy szeretet késztet, hogy először én mondjam ki a fejedelmi körben, hogy bűnhődjenek bárkik voltak is. Hidd el, uram, hogy halált érdemelnek.
5: Szemed legyen hát bűnük tanúja! Nézd csak, megbabonáztak! Látod-e, hogy karom, mint egy kiszáradt fa? Zsorvad! A szörnyű boszorkány, Edward neje, ő volt a ringyó sornéval együtt, ki boszorkányságával ezt művelte.
0: Nemes lord, ha ezt ők tették valóban...
5: Mitha! Te véded ezt a ronda ringyót? Hákról beszélsz nekem? Hát áruló vagy! Le a fejét! Szempánra esküszöm, nem eszem, míg ezt meg nem láthatom!
4: Radcliffe, Slavel, hajtsátok végre ezt! A többi követ engem, ha szeret.
0: Jaj, Angliának, nem kár magamért. Én ostoba, láthattam volna ezt. Stellés is, aki átvatkan tépte fel, gúnyoltam álmás, szökni nem akartam. Háromszor botlott kedvenc lovam, sajnálta vágóhídra vinni engem. Kellene most a pap, kivel beszéltem. Margit, nehéz átkod leszáll a szegény Hastings nyomorult fejére.
7: Gyerünk, tűnj el, a herceg enni készül. Gyorsan fejedet akarja látni.
8: Tűnj el hamar, most már hiába jajgatsz.
0: Ó, véres Richard, szegény Anglia. Szörnyűbb időket jósolok neked. Gyerünk, vezess, vidd neki fejemet. Hamar meghal, ki engem kinevet.

0: Barátaim, láthatjátok ti is, itt a jó Hastings úr vádirata, melyet ügyes kéz tisztázatba tett át, hogy felolvassák Szent Pál templomában. És figyeljük meg, hogy függ össze minden. 11 órán át másoltam én, mert Catesby tegnap este küldte nékem. Az eredetit se gyorsabban írták, de 5 órája sincs, hogy Hastings élt még. Vád és vizsgálat nélkül szabadon. Finom világ! Ki olyan ostoba, hogy ezt a durva csalást meg ne lássa, de ki merész elmondani, amit lát? Ocsmány világ ez. Azért pusztul el, mert ilyen bűnökről hallgatni kell.
1: Nem jön a Lord Major kíséretével?
2: A Lord Major kéznél van. És te színleld, hogy gondban vagy, s kéresd magad nagyon, és tarts egy imakönyvet a kezedben, s kétszerzetes közt jöjj ki, jó uram, s én ebből jámbor erkölcsöt vonok le. S kéréseink ne könnyen nyerjenek meg. Tégy, mint a lányok. Mondj nemet, s fogadd el.
3: Megyek. S ha olyan jól beszélsz nevükben, mint ahogy én nemet mondok nevemben, nem kétes, hogy jó munkát végezünk.
2: Menj csak, siess, a Lord Major kopog.
4: Isten hozott, uram! Hiába várok, a herceggel nem is lehet beszélni. Nos, Catesby, mit üzent urad nekem?
5: Hogy látogasd meg inkább másnapon, bent van most két tisztelendő atyával, s világi ügyről tudni sem akar, hogy abba hagyja égi számvetését.
2: A kegyes herceghez menj vissza, Catesby. Mondd, hogy a Lord Major tanácsnokokkal s én várunk rá nagy tervel és nagy ügyben.
5: Megyek, s azonnal jelentem neki.
4: Bizony, e herceg nem valami Edward. Nem kurtizánok között enyeleg, hanem imával gyarapítja lelkét. Anglia boldog lenne, ha e herceg elvállalná az uralmat fölötte, de félek, nem nyerjük meg erre őt.
6: Isten őrizzen minket, ha nemet mond.
2: Félek, azt mondja. Catesby visszajön.
4: Nos, Catesby, mit mond a kegyelmes úr?
5: A kegyelmes úr semmit sem tud erről, és fél, hogy nem a javát akarod.
4: Szomorú, hogy nemes unokabátyám azt hiszi, nem a javát akarom. Isten a tanunk, hogy szeretjük őt. Menj vissza, s mondd meg a kegyelmes úrnak. Ha szent és mély vallásos emberek imádkoznak, nehéz elvonni őket, oly édes a vallási buzgalom.
6: Mi? Két pap között a kegyelmes úr.
4: Két erény oszlop keresztény nagyúrnak, hogy megőrizzék őt a hiúságtól. És nézzétek! Kezében imakönyv, szent emberek igazi ékessége. Kegyelmes herceg, híres Plantagenet! Fordíts kegyes fület kéréseinkre, és bocsáss meg, hogy félbeszakítottuk keresztényi, igaz buzgalmadat.
7: Uram, nincs szükséged védekezésre. Én kérem, hogy bocsásson meg kegyelmet, ha Istenem buzgó szolgálatában barátaimat elutasítottam. De hagyjuk ezt. Kegyelmednek mi tetszik?
4: Ami Istennek tetszik, és a jóknak e kormányzatlan szegény szigeten.
7: Gyanítom, hogy valamit elkövettem. Most jöttök vétkemet szememre hányni.
4: Van vétked, uram, és bár tetszenék jóvá tenni kérésünkre hibádat.
7: Másképp keresztény földön miért is élnék?
4: Tudd meg, hibád az, hogy átengeded a legfőbb széket, a királyi trónt, mely születésed óta jár neked. Stűröd egy fattyú ág rontó hatását. Nyomorék lett ez a nemes sziget, nemtelen hajtások királyi törzsén. Hogy orvosoljuk, kérünk tiszta pálcát kegyeskedj már saját kezedbe venni, de nem mint védnök, kormányzó, helyettes, hanem mint vér szerinti örökös.
7: Nem tudom, hogy szó nélkül menjek-e, vagy keserűen szígyalak. Mi illik rangomhoz és a ti kedélyetekhez? Hogy szerettek, az hálát érdemel, de kis érdemem fél nagy kérésetektől. Akkora bennem a lelki szegénység, és oly nagyok és számosak hibáim, hogy el kell rejtőznöm a fény előtt. De hála Istennek, rám semmi szükség a királyfa királygyümölcse. Él, és jól illik majd a királyi trónra, és minket biztosan boldogít uralma. Neki adom, mit nekem adtatok, jó csillagai szerencsés jogát, s Isten óvjon, hogy tőle elvegyem.
4: Uram, ez lelki ismeretedre val, de szempontjaid tetszetős sekélyek. Azt mondod, hogy bátyád fia a herceg, ez igaz, de nem törvényes fia, mert előbb eljegyezte Lady Lucyt, aztán elvette megbízottja útján Bonát, a francia királyhúgát. Lefőzte mindkettőt egy harmadik igénylő, sok fiú sokat gyűrt anyja, a hervadó és szűkölködő özvegy. Tőle született törvénytelen ágyban Edward, kit herceggé jó modorunk tesz. Kifejthetném ezt keserűbben is, de tekintettel pár élő szemére inkább kordában tartom nyelvemet. Tehát jó uram, fogadd el királyi magadnak ezt a felkínált hatalmat.
6: Tedd meg, uram, polgárait kívánják.
4: Ne sértsd meg felkínált hűségüket.
6: Tégy kedvükre, mert kérésük jogos.
7: Kérlek, s tőlem rossz néven ne vegyétek. Nem tudom, s nem akarom elfogadni.
4: Ha megtagadod buzgó szeretetből, hogy megfosz trónjától bátyát, fiát, visz jól ismerjük gyenge szívedet és nőies szelíd részvétedet, melyet rokonaiddal szemben őrzöl, bátyát, fia, nem lesz soha királyunk! Akkor inkább más helyezünk a trónra! Polgárok, nincs miért tárgyalnunk tovább!
6: Édes herceg, tedd meg, hívd vissza őket! Az ország bánja, ha vonakodol.
7: A gondok világába kényszerítesz. Hívd vissza őket. Nem vagyok szobor, és megindít kedves kérésetek. Buckingham öcsém, s ti bölcs emberek, mert hátamra rakjátok a szerencsét, hogy hordjam, akár akarom, akár nem, türelmesen viselnem kell a terhet. A ti kényszerítéstek ment fel engem minden mocsok alól, mi vele jár. Mert tudja Isten, s látjátok ti is, hogy én magam mennyire nem kívánom.
6: Áldjon meg Isten, látjuk, s elbeszéljük.
7: Csupán az igazat beszélitek.
4: Jól van-e, ha holnap megkoronázunk?
6: Bármikor!
7: Ha mind oly nagyon akarja.
4: Hát üdvözöllek e királyi címmel!
6: Ilyen Richard, Anglia nagykirálya!

0: Kik jönnek itt? Mi a Clarence leánya, kit kedves Gloster nénye fog kezén? Lányom, Isten hozott.
1: Kegyelmeteknek Isten adjon vidám boldog napot.
2: Neked is, kedves húgom. Merre tartasz?
1: Csak a Towerba tartok, és remélem, hogy ti sem jöttök kisebb szeretettel a hercegeknek szerencsét kívánni.
2: Köszönöm, húgom. Menjünk mindegyütt. S épp jó időben itt a várnagyúr. Várnagyúr, arra kérlek, mondanád meg, hogy van a herceg? S York, kisebb fiam.
3: Jól, asszonyom. Kérlek, ne haragudj, de nem engedhetlek be. A király szigorúan meghagyta, hogy vigyázzak.
2: A király?
3: Úgy értem, a védnök úr.
2: Az úr védje meg a királyi címtől. Anyjuk vagyok, kitarthat vissza tőlük.
0: Én nagyanyjuk. Látni akarom őket.
1: Nényjük vagyok, de szeretetben anyjuk. Vezess hozzájuk, vállalom a vétked, s felelősségemre bízd rám e dolgot.
3: Nem, asszonyom, ezt nem engedhetem. Az eskünköt. Kérlek ezért, bocsáss meg.
4: Királyi hölgyek.
1: Tenley úr, mit kívánsz?
4: Jöjj, asszonyom, a Westminsterbe. Ott Richard királynéjává koronáznak.
2: Jaj. Vágjátok szét zsinórjaimat, hogy szívemnek legyen helye dobogni, vagy elájulok-e halálos hírre.
5: Anyám, végasztalódj. Hogy van kegyelmed?
2: Fiam, Dorset, ne szólj hozzám. Menj innen. Halál és romlás ugat már mögötted. Tengerre, ha meghalni nem akarsz. S én Richmondnál túl e pokol határán. E vágóhídtól messzire szaladj. A holtak számát kár növelni. Margit átka szerint halok meg. Nem vagyok anya. Se hitves. Sem angol királyné.
4: Madam, bölcs gondoskodása tanácsod. Használd ki minden óra gyors előnyét. Kapsz Richmondhoz ajánló levelet. Ha késleked el, könnyen rajta veszthetsz.
0: Átkozott mi, halál ágyat te, méhem gyümölcse sárkány, akinek gyilkol a szeme villanása is.
4: Jöjj, asszonyom, sürgetve küldtek érted.
1: Én meg vonakodással indulok. Bár adná Isten, hogy az övező aranypánt, mely homlokomat bezárja, izzó fém lenne, mely agyamba éget. Halálos méreg lenne a kenet, s nem mondhatnák, hogy éljen a királyné.
2: Isten veled, szegénykém. Veled érzek.
1: Nem jobban, mint a lelkem sír veled.
2: Isten veled, ki sírva mégy a fénybe.
1: Isten veled, ki búcsúzol a fénytől.
2: A Towerra. Nézzetek vissza még. Szánjátok meg kövek fiaimat, kiket irítség falazott közétek. Kemény bölcsőjük lesz a szép kicsiknek. Durva kőtajka, vén zord játszó pajtás. Herceg babáimmal ne bánj keménye. Őrült gonddal kövedet erre kér.

0: Buckingham öcsém, add a kezed.
1: Kegyes uralkodóm.
0: Kezed. Richard király, támogatásod s tanácsod által ül így magasan. De egy napig viseljük ezt a fényt, hogy hosszan tart, s örülhetünk neki.
1: Éljen soká, s örökké tartson el.
0: Ó, Buckingham, most próbakő leszek, hogy társam valódi arany vagy-e. Kis Edward él. Há? Mit gondolok? Találd el.
1: Mondd tovább, szeretett uram.
0: Nos hát, király szeretnék lenni. Érts meg.
1: Hisz az vagy, háromszor híres uram.
0: Én és király? Edward fiai élnek.
1: Igaz, nagy úr.
0: Keserű logika, hogy Edward egyre él. Igaz, nagy úr? Öcsém, nem szoktál ilyen lanya lenni. Beszéljek nyíltan? Halljon meg a fattyú és sürgős kivitelt óhajtanék. Mit szólsz hozzá? Csak gyorsan, röviden.
1: Felséged azt teszi, amit akar.
0: Jégcsap vagy? Kedvességed megfagyott? Szólj! Hozzájárulsz, hogy meghalljanak?
1: Adj lélegzetnyi szünetet, nagy úr, mielőtt e kérdésben döntenék. Ha határoztam, rögtön értesítlek.
2: A király mérges. Nézd, ajkát harapja.
0: Meggondolt lett a becsuhányú Buckingham. Radcliffe!
3: Uram!
0: Van-e, akit vesztegető arany halálos néma kísérletre csábít?
3: Tudok egy elégedetlen urat, fennhéjázó, de szerény viszonyok közt. Az arany 20 szónoknál többet ér, és biztos, hogy rábírja bármire.
0: Mi a neve?
3: Neve Tyrell, uram.
0: Tudom, ki az. Menj hát és hívd ide. A mélyen töprengő ravasz Buckingham eddig kitartott velem lankadatlan, s most kifogy a szúszból. Jó. Hát legyen.
4: Jöjj közelebb, Catesby. Terjeszd a hírt, hogy komolyan beteg a feleségem. Majd gondoskodom, hogy otthon maradjon. Miért ábrándozol?
0: Mondom, add hírül, hogy annak királynő már halni készül. Fogj hozzá! Megfojtok minden növekvő reményt, amely még káromra lehet.
4: Tyrell a neved?
5: James Tyrell, készséges alattvalód.
4: Igazán az?
5: Próbálj ki, kegyes úr.
4: Megmernéd ölni egy barátomat?
5: Kettőt. De inkább ellenségedet.
0: Erről van szó. Két ős ellenfelemről, kik édes álmaimat megzavarják. Szeretném, hogyha végeznél velük. A Towerbeli két fattyúra célzok.
5: Szerez nekem oda szabad bejárást. S félelmettől gyorsan megszabadítlak.
0: Édes dal ez nekem. Figyelj, jöjj ide, Tyrell. Menj, ezzel bejutsz. Most hegyezd füled.

0: kész a munkád. S szeretlek majd, és nagy rangra emellek.
1: Rögtön elkészülök.
2: Na mi az, Stanley úr? Újabb híred van?
3: Tudd meg, kedves uram. Hallom, Dorset Márki elmenekült oda, ahol Richmond tartózkodik.
4: Uram!
1: Közben már meghánytan betettem a kérdést, melyet belém merítettél.
0: Jó, hagyjuk ezt. Dorset Richmondhoz indult.
1: Hallom a hírt, uram.
0: Stanley, ő feleséged fia.
2: Jól vigyázz.
1: Uram, azt kérem, amit megígértél, és amire becsületed volt az álog. Hereford grófságát és mind a nekem szánt ingó vagyont most add meg hát nekem.
0: Stanley, vigyázz az asszonyodra. Ha Richmondnak ír, a felelős te vagy.
1: Felséged mit felel jogos szavamra?
0: Emlékszem, 6. Henry király jósolta meg, hogy Richmondból király lesz, amikor még csak nyafogó kölyök volt. Király. Talán.
1: Uram.
0: Még jó, hogy a jós nem jósolta meg nekem, ki ott álltam, hogy megölöm.
1: Uram, a grófságot ígérted.
0: Hány óra már?
1: Bátorkodom emlékébe idézni felségednek, amit nekem ígért.
0: Hány óra hát?
1: 10 fog ütni mindjárt.
0: Üsd el magad.
1: Én üssem el magam.
0: Tehát, hisz úgy lebegsz kérésed és szándékom közt, mint nyelve a harangnak, s az osztókedv ma bennem leapadt.
1: Jó. Akkor döntsd el. Adsz-e, vagy nem adsz?
0: Untatsz, ha mondom! Semmit sem adok! Menj!
1: Így vagyunk. Jó szolgálatomat így fizeti. Ezért tettem királlyá. Jobb Hastingsre gondolni, s futni nyomban váromba, míg fejem a nyakamon van.
0: Királyom, üdvözöllek! Kedves Tirel! Örüljek híreidnek?
5: Ha örülsz neki, hogy megtétetett, amit rám bíztál, nyugodtan örülhetsz, mert megtétetett.
0: Holtan láttad őket?
5: Igen.
0: És kedves Tirel, eltemetted?
5: A Tower káplánja temette őket, de hogyan és hová, azt nem tudom.
0: Halljam hát haláluk történetét.
6: Szegény hercegek, ó, kedves fiaim, bontatlan bimbók, édes új csírák.
7: Szálljatok, s mondjátok, betelt a jog. Gyermek hajnalotok vak ébe ködött.
8: Oly sok nyomor morzsolt a hangomat, hogy jajtól fáradt nyelvem néma már. Fiam, Edward, miért vagy már halott?
7: Plentagenettel felér egy Plentagenet. Edward, Edwardért halállal fizet.
6: Isten, ilyen kis bárányokat elhagysz, s farkas torkába veted bele őket. Ilyen tett közben, mikor is aludtál?
7: Mikor Szent Henrik halt meg, és fiacskám.
8: Itt vagy megint, Margit, szegény kísértet.
7: Ó, gondviselő igazságos Isten, hálát mondok neked, hogy ez a véreb anyja testének sarjait öli, s mások jajában osztozik az anyja.
8: Henrik asszonya, ne örülj ajamnak, Isten a tanom, sírtam a tiéden.
7: Tűrj engem el, bosszúra éhezem, és most a látványától jól lakom. Meghalt Edward, Edwardom gyilkosa, s másik Edward, Edwardomért cserébe, a kis York ráadás, és ketten együtt sem érik el nagy veszteségemet. Meghalt Clarence, Edwardomat leszúrta, s kik végignézték a tragédiát, az álnok Hastings, Grey, Wohem, Rivers, a sötét sírba süllyedtek korán. Még érj járt, pokol fekete kémje. Húzd át élete kötvényét, nagyisten, hogy lássam még meghalni a kutyát.
6: Ó, megjósoltad, hogy még majd szeretném, ha segítenél elátkozni ezt a mérges kígyót, e felpuffadt varangyot.
7: Azt mondtam, szerencsém álnyképe vagy csak. Mondtam, festett királyné vagy csupán. Elképzelése annak, ami voltam. Víg címlapja egy szörnyű színdarabnak. Hol vannak most bátyáid? Hol a férjed? S a gyermekeid? Mondd, minek örülsz? Kit érdels, mondja, éljen a királyné? Ez mind elmúlt, s nézd meg, most mi vagy. Gondkoronás, cseléd vagy, nem királyné. Nem gúnyolsz engem, téged ingúnyollak. Tőled senki se fél, te félsz csak egytől. Nem parancsolsz, senki sem fogad szót. Csak emléked van abból, ami voltál, hogy jobban szenvedj attól, ami vagy. Helyemet bitoroltad. Most pedig bánatom jogos részét te bitorlod. Büszke nyakad a terhem fele nyomja. De fáradt fejem kihúzom alóla, s terhem egész igáját rád rakom. Te átkokban gyakorlott, ó, maradj még! Taníts átkozni ellenségemet! Gondol még szebbeknek fiaidat, s még gazabbnak azt, ki megölte őket. Haragod nő, ha nő a veszteséged. Etűnődés tanít átkozni téged. Szavam még tompa, élesíts tiéddel, hogy szúrjon, mint enyém, jajoddal érd el. Megyek Anzsúba. Isten veletek. Angol jajszóra ott csak nevetek.
8: Miért bővelkedjék szóval a csapás?
6: Hadd szálljon hát a szó, bár nem segíthet amúgy sem más, csak könnyíti a szívet.
8: Akkor ne fékezz nyelved. Gyere, folytsuk keserű szóba átkos fiamat, ki megfojtotta két szép fiadat. Trombita szól, pazarlott hangodat.
2: Ki az, aki feltarts utamba áll?
8: Az, aki bár átkos méhébe folytva elvetélt volna téged, nyomorult, hogy gyilkosságaidat ne kövesd el.
6: Aranykoronát tettél homlokodra, melyre korona jogos urának lemészárlását kéne tűzzel írni, s bátyáim, fiaim szörnyű halálát. Hol vannak fiaim, te ronda szolga?
8: Hol van Clarence bátyád, te csúf varangy?
2: Riadót dobok, rajta trombiták! Ne hallja az ég, hogy a pletyka nők az úr fölkentjét szidják! Rajta mondom!
0: Vagy légy türelmes, s szólj hozzám szeriden, vagy pedig én a hangos csatazajba így folytom meg kiáltásaidat.
8: Fiam vagy-e?
0: Hála Istennek, neked és atyámnak.
8: Hát tűrd el türelmetlenségemet.
0: Madám, van bennem is természetedből, mely nem bír szemreányást hallani.
8: Hadd beszéljek.
0: De nem figyelek rád.
8: Szelíd és kedves lesz majd a beszédem.
0: S rövid, anyám, mert nagyon sietek.
8: Úgy, sietsz. Én meg Isten a tudója vártam rád kínban s halálfélelemben.
0: És nem jöttem meg végül vigaszodra?
8: Nem. S tanul hívom a szent keresztet, a földet nekem pokollá tetetted. Tudsz-e egy nyugodt percet mondani, amely jelenlétedben boldogított?
0: Ha ilyen kegyvesztett vagyok szemedben, hadd menjek, hogy ne sértselek, madám.
2: Dobot!
8: Csak még egy szóra, mert nem szólok többé hozzád soha.
0: Jó.
8: Vagy meghalsz Isten szent akaratából, mielőtt győztesen megtérsz e harcból, vagy én halok meg vénységtől és bútól, és arcodra már nem nézek soha. Vidd hát magaddal nehéz átkomat, mely súlyosabban nyom a csata napján, mint teljes vérted és fegyverzeted. Ellenségedért harcol majd, imám. Te véres vagy, és véres lesz a véged. A szégyen éltet s visz halálba téged.
6: Átokra több okom, de kevesed kedvem van. Hát azt mondom rá, hogy ámen.
0: Maradj, madám, egy szavam volna hozzád.
6: Nincsen már több fiam királyi vérből, hogy öld őket. És lányaim Richard apácák lesznek, nem síró királynék. Nincs tehát okod életükre törni.
0: Van neked egy Erzsébet nevű lányod. Szép és erényes, bájos és királyi. Menj hát, anyám, lányodhoz, s bátorítsa tapasztalatod a szemérmes korát, és szoktasd hozzá a herceg kisasszonyt a házasság halk édes öröméhez. És ha e törpe lázadót, a kerge Buckinghamet megbüntette karom, majd visszatérek győztes koszorúkkal, lányodat egy hódító ágya várja, nekiadom majd győzelmem gyümölcsét, ő lesz győztes Cézár, Cézár fölött.
6: Hogy legjobb mondanom? Hogy apja öccse lesz majd ura? Vagy mondjunk bácsikát, ki megölte bátyáit, bácsikáit? Milyen címen kérje meg majd nevedben?
0: Mondd, Anglia békéje függjen áztól.
6: Melyért ő fizet hosszú háborút.
0: Mondd, hogy örökké fogom őt szeretni.
6: De meddig terjed majd ez az örökké?
0: Ameddig szép és édes élete.
6: Meddig tart szép és édes élete?
0: Ameddig az ég s a természet akarja.
6: Még tetszik a pokolnak és Richardnak.
0: Túl fürgék és üresek érveid.
6: Nem. Érveim túl mélyek és halottak. Mély sírjukban halott gyermekeim.
0: Ne pengesd ezt a húrt, madám, ez elmúlt.
6: Azt pengetem, míg szívem húrja pattan.
0: Györgyre, tért szalagomra, s koronámra, esküszöm...
6: Semmire! Mert ez nem eskü. Arra esküdj, amit meg nem gyaláztál.
0: A világra.
6: Bűnöddel van tele.
0: Holt apámnak.
6: Életed meggyaláztál.
0: Magamra.
6: Magadat magad gyaláztál.
0: Istenre!
6: Istent sértetted leginkább. Mire esküdhetsz?
0: A jövő időre.
6: Azt tönkretetted már a múlt időkben. Ne esküdj hát az eljövő időre. Tönkretetted a múltban már előre.
0: Úgy boldoguljak kint a harcmezőn, ami igaz, hogy bánom bűneim, s a jót kívánom. Zavarodja messze. Ne adjon az ég nyugodalmas órát. A nap ne adjon fényt. Az éj sem alvást. Ne kedvezzen nekem szerencse csillag, ha nem szívbéli komoly szeretettel, szűz alázattal, szent gondolatokkal kérem szép, fejedelmi lányodat. Kedves anyám, így kell nevezzelek. Te légy hát szerelmem ügyvédje nála. Azt mondd, mi leszek, ne azt, ami voltam. Ne amit érek, amit fogok érni. Legfőbb érved legyen mindig a kell, s a konok dacot hadd felejtsük el.
6: Hagyjam, hogy így az ördög megkísértsen.
0: Miért ne, ha épp jóra kísért az ördög?
6: Elfelejtsem-e én, hogy én vagyok?
0: Önmagad emléke árt neked.
6: De meggyilkoltad fiacskáimat.
0: De őket lányod méhébe temetné.
6: Nyerjem meg lányomat akaratodnak.
0: Etetted boldog anyává tehet.
6: Megyek. Kérdezd levélben nem sokára. S tőlem tudod meg, mit határozott.
0: Vidd hű szerelmem csókját. Isten áldjon. Te olvadó bolond, ingatag asszony.
1: Mi újság, Redcliffe?
4: Hatalmas király, a nyugati vizen nagy hajóhad úszik, s a part felé tolunk sok kétes roncsszívű barátunk fegyvertelen, s nem meri visszaverni. Azt gondolják, hogy Richmond a vezér, s csak Buckingham segítségére várnak, hogy Richmondékat rögtön üdvözöljék.
1: Egy gyors híven megy Norfolk hercegéhez. Te, Redcliffe, vagy Kezvi? Ő merre van?
9: Itt, uram.
1: Menj, a herceget keresd meg. Jöjj, Redcliffe, szaladj Salisburybe. Ha megjössz... Te hanyag ostoba fickó, miért nem megy a herceghez? Mire vársz?
9: Előbb, nagy úr, felséged mit parancsol? S milyen üzenetet küld általam?
0: Igaz, jó kezbi. Kért, hogy szedje össze, amit csak tud, a legnagyobb hadat, s hozzám siessen Salisbury-be.
9: Megyek.
4: Hát Salisbury-ben én mit tegyek?
0: Mit is tennél, míg én oda nem érek?
4: Felséged mondta, szaladjak előre.
0: Más gondoltam. Stanley! Veled mi újság?
3: Nem oly jó, hogy örömmel hallanád. Sem oly rossz, uram, hogy ne mondjam el.
0: Micsoda rejtvény ez? Se jó, se rossz. Mondd el mesédet legrövidebb úton. Mi újság, mond?
3: Richmond tengerre szállt.
0: Hát fulladjon csak a tengerbe, Richmond. Mit keres itt az áruló bitang?
3: Királyom, nem tudom, csak sejthetem.
0: Nos, mit sejtesz?
3: Felbíztatta Morton, Dorset, Buckingham, és most Angliába jön a koronáért.
0: Hát üres a trón! Nincs ura a kardnak! A király halott! Gazdátlan az ország! Van-e Yorknak rajtam kívül utóda? S ki angol király, ha nem York utóda? Így hát mondd, mit csinál a tengeren?
3: Nem tudom, uram. Nem is sejthetem, mit.
0: Ha csak nem azért, hogy urad lehessen. Nem is sejted, miért jön a Versi fickó? Félek, fellázad, s hozzámenekülsz.
3: Nem, jó uram, rám nem kell gyanakodnod.
0: Hát hol a sereget, hogy visszaverd? Tán éppen a nyugati partokon, hogy vezessék, s védjék a lázadókat?
3: Nem, északon vannak barátaim.
0: Úgy, s mit keresnek északon, ha most nyugaton kell szolgálatuk nekem?
3: Nem kaptak még parancsot, nagy királyom. Adj engedélyt rá, felség, és ígérem, hogy ahol, s amikor parancsolod, ott lesznek akkor mind barátai.
0: Igen, hogy majd Richmondhoz csatlakozz. Nem bízom benned.
3: Hatalmas királyom, nincs semmi okot kételkedni bennem. Nem voltam és nem leszek áruló.
0: Hát menj, és gyűjts embert. De hagyd itt nekem fiadat, George-ot. És légy hű szívedben. Különben feje fabatkát sem ér.
3: Úgy bánj vele, amilyen hű leszek. Sir Christopher, add át Richmondnak ezt. E véres vatkan George-ot, fiamat óljába kezesként tartotta vissza. Ha fellázadok, George feje lehull. E félelemtől nem segíthetek. Így menj hát, és kérlek, ajánlj uradnak, s mondd, hogy szívesen látná a királyné, ha elvenné Erzsébetet, a leányát. De mondd, Richmond herceg most merre van?
10: Pembroke-ban vagy a Walesi Hereford Westbe, és London felé vonul seregük, ha útközben nem állnak meg csatázni.
3: Sies uradhoz, csókolom kezét. A levelemben szint vallok magamról. Isten veled!
11: Felséges királyom, Devonshire-ben most, ahogy barátaimtól értesültem, Sir Edward Courtney, s a gőgös prelátus Exeter püspök ki az ő fivére, sok szövetségessel fegyverben állnak.
12: Kentben a Guildfordok fegyverben állnak, s minden percben több hívünk átszökik, és így nő meg az áruló csapatja.
13: Uram! A nagy Buckingham serege!
14: Hallgass, Kubik! Csak haláldalt fütyültök! Itt van neked még jobb hír, nem?
12: Jaj! Felségén azt a kedves hírt hozom, hogy áradás és felhőszakadás szétszórta volt Buckingham seregét, és ő maga egyedül vándorol, ki tudja merre.
0: Köszönöm neked. Itt az erszényem az ütés helyében.
12: Királyom! Buckingham herceg fogoly! Ez a legjobb hír. Az, hogy Richmond grófja nagy sereggel Milfordnál kikötött. Rosszabb hír. Mégis el kell mondani.
0: Salisbury-be! Mit okoskodunk itt? Nagy csatát nyerhetünk, vagy veszthetünk. Ti jöjjetek! Valaki hozza Salisbury-be Buckinghamet!
1: Richard király nem ad ki hallgatást?
15: Nem,
10: Buckingham herceg, viseld a sorsod.
15: Mindszentek napja. Büntetésem napja. Eljött a nap, melyről Edward korában azt mondtam, bukjam el, ha hitvesének és fiainak árulója lennék. Ez az a nap, melyen bukni kívántam azáltal, kiben legjobban bízom. A mindent látó, akivel cicáztam, szénelt imámat meghallgatta akkor, s mit gúnyból kértem, komolyan megadta. És Margit átka nyakamra zuhant. A Richard búval tépi szívedet, így szólt. Tudd, hogy Margit prófétanő volt. Vezessetek vérpadra. Már megértem. Bűnökre bűn jön. A szégyenre szégyen.

0: Gyorsul, sátrat, Bozworth mezeje! Szörnyi uram, miért nézel oly sötéten? Norfolk úr!
1: Legkegyelmesebb uram!
0: Norfolk, ütések jönnek, nem hiszed?
1: Kedves uram, kapunk majd és adunk is!
0: Sátramat! Itt alszom ma éjszaka. De holnap hol? Jó, egyelőre mindegy. Hány emberük lehet az árulóknak?
1: Legfeljebb 6 vagy 7 000 lehet.
0: E számot hadunk meg háromszorozza. Aztán a király neve is erős vár. Az ellenséges pártnak ez hiányzik. Tartsunk fegyelmet, ne renyhüljetek, mert holnap, urak, jó nehéz napunk lesz.
2: A fáradt nap aranyalkonyba ment át. Szép holnapi napot ígér nekünk. Hozzatok sátramba tintát, papírt, s kiserőnket helyes arányba osztom. Pembroke gróf saját seregét vezérli. Plant kapitány, mondd, hogy üdvözlöm őt. Jó kapitány uram, még egyre kérlek. Merre szállt meg Lord Stanley? Nem tudod?
3: Ha nem téveztem össze lobogóját, serege a királyi hadsereg zömétől fél mérfölddel délre állhat.
2: Ha veszély nélkül lehetséges ez, jó Blunt kapitány, üdvözöld nevemben, és add át neki ezt a fontos írást.
3: Megpróbálom, az életemre mondom. És Isten adjon jó éjszakát neked.
2: Jó éjt, Blunt kapitány. Gyerünk, urak, beszéljünk a holnapi feladatról sátramban. Éles és hideg az este.
0: Hány óra?
4: Vacsora idő, uram. 9-re jár.
0: Nem fogok vacsorázni. Adjatok tintát és papírt. Könnyebb-e új sisakom, mint a régi, és fegyverzetem sátramban van-e már?
4: Igen, és minden készen áll, uram.
0: Jó, Norfolk, lásd neki feladatodnak. Légy éber, válasz éber őröket.
1: Megyek, uram.
0: Norfolk, korán kelj, akár a pacsírta.
1: Nyugodt lehetsz, uram.
0: Radcliffe.
5: Igen.
0: Küldj ki egy fegyveres futárt Stanley seregéhez. Kérd, hozza népét még napkelte előtt, vagy George fia az örök éj vakpincébe hull. Tölts egy kupa bort. Állíts őrt ide. Nézd, hogy lándzsám erős legyen, s ne súlyos. Radcliffe!
5: Uram.
0: Láttad a Bush Northumberland urat?
5: Ő maga ment szürkület táján csapatról csapatra a katonákat lelkesíteni.
0: Jó, ez megnyugtat. Adj egy kupa bort. Valahogy nem oly éles az eszem, és nem oly elszánt a lelkem, mint szokott. Tetsük le. Itt a tinta és papír?
5: Igen, uram.
0: Állíts derékőrt, aztán hagyd magamra. Radcliffe! Úgy éjfél körül gyere vissza, és add rám a páncélt. Hagyd magamra, mondom.
6: Szerencse és győzelem a sisakodra.
2: A sötét ének minden vigasza segítsen, kedves mosta apám. Mondd meg nekem, hogy van kedves anyánk?
6: Az ő nevében áldását hozom. Richmond jólétéért imádkozik. De már az órák csöndben ellopóznak, s felhőkbe törik keleten az éj. Röviden, ahogy az idő kiszabja, korán hajnalba készülő csatára. Én, ahogy lehet, nem ahogy akarnám, módot keresek a késlekedésre, és megsegítelek kétes rohamodban. Nem mutathatom, hogy híved vagyok, ha megtudják, öcsédet, ifjú George-ot az apja szeme láttára kivégzik. Isten veled! A rettegett idő, a szeretet szertartásás, az édes beszédek egymás utánját kiméri, és nem vidulnak az elszakadt barátok. Isten veled, erős légy és szerencsés.
2: Jó urak, kísérjétek seregéhez. Te, kinek kapitánya vagyok én, kegyelmes szemmel nézz seregeimre, hogy téged dicsérjünk a győzelemben. Neked ajánlom éber lelkemet. Ó, végy, ha ébren vagyok, és ha alszom.
7: Őrség!
8: Igen.
7: A király ír még?
8: Már nem. Lepihent.
7: Jól vigyázz álmára. Érted?
9: Lelked testemet haladó koromban, Krisztus.
10: Holnap súlyosan lett lelkedem, kit undom dormosolt a talán. Kit állásod ölt meg. Holnap emlékezz rám csatázva, s ejtsd el a tomba kardot. Eskétségbe, pusztulj.
9: Holnap súlyosan lelkedem. Én vagyok Réber. Eskétségbe, pusztulj. Gondolj Grére. Essen kétségbe lelkek.
10: Ha engre gondolj, s bűnös félelemmel hújjon le lántjádat. Eskétségbe, pusztulj. Te véres bűnös, ébredj bűnös eset. Véres csatában véget ér napot. Gondolj ezt eskétségbe, pusztulj.
9: Tauerban megvett két öcsétől áll.
11: Ólom leszünk a szíveden, Richard.
9: És lenyomjuk a romlásba, halálba. Öcsét szólnak. Eskétségbe. Pusztulj.
12: Richard, hitvesed nyomorult anna, ki egy jó órát sem amit veled, tölti most álmodat szavart homályon. Emlékezz én rám holnap a csatában, s kardodat ejtsd el. Ess kétségbe, pusztulj.
10: A trónodért én harcoltam először, zsarnokságod engem gyilkolt utolszor. Emlékezz meg engemre a csatában, és hajj meg bűneid rémületében. Álmodj véres testekről és halálról. Ess kétségbe, és úgy lehet ki bár.

0: Másik lovat! Kötözd be sebemet! Ingol!
1: Jézus! Álom volt csupán. Hogy kínzolt gyáva lelki ismeret. Kék fények égnek. Holt éjfélre jár. Hideg cseppek remegő húsomat.